0: Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az országgyűlés negyedik rendkívüli ülésének második ülésnapját megnyitom, melyhez jó munkát és kitartást kívánok mindenkinek. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Rózsahegyi Áron és F. Kovács Sándor jegyzők lesznek segítségemre. Kérem, figyeljenek arra, hogy a kártyáikat helyezzék el a szavazógépben. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, napirendelőtti felszólalásokkal kezdünk. Torockai László frakcióvezető úr jelezte, hogy később érkezik. Őt illetni az első felszólalás lehetősége, ezért ő később fog csatlakozni, akkor fog szót kapni. Ezért most megadom a szót napirendelőtti felszólalásra Rétvári Bence frakcióvezető úrnak a KDNP képviseletében Stop önkény címmel 5 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mai napon tárgyaljuk az alaptörvény 17. módosítását. Ennek a szövegéről még nyilván nagyon sok felszólás lesz a mai napon, de ezt nem csak önmagában kell nézni, hanem most már kirajzolódik 2 hónap alatt egy olyan folyamat, amely valóban egyfajta önkény kiépítéséhez vezet Magyarországon. A Tisza párt azzal kampányolt lényegben 2 éven keresztül, hogy erősíteni fogja Magyarországon a demokráciát. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ezek a lépések, ezek a törvényjavaslatok, ezek a kormányzati döntések, amelyek születtek az elmúlt hetekben, 2 hónapban, és ami itt fekszik most a ház asztalán is, ez nem erősíti a demokráciát, hanem gyengíti a demokráciát. Nem csoda, hogy ezeknek az intézkedéseknek az indokolásában, akár a törvényjavaslatok indokolásában, előterjesztések indokolásában, vagy a szélesebb közvény előtti indokolásban soha sehol nem tudnak európai példát felhozni azokra a döntésekre, azokra az intézkedésekre, amelyeket megtesznek. Azt mondta a Tisza párt, hogy Nyugat-Európához fogja Magyarországot közelebb vinni, hogy újra becsatornázza, bár ez nyilván egy teljesen téves állítás volt, hogy újra be kellene csatornázni, de megerősíti az Európai Unión belüli pozícióját Magyarországnak. Ehhez képest ezek a jogi lépések, amelyeket megtesz a Tisza párt, még a balkáni színvonal alatt vannak, hogyha azt nézzük, hogy hova vezet az, amit a Tisza párt az önkény kiépítése kapcsán tett. Mégiscsak mit vétettek? Mit vétettek azok a referensek, azok az adminisztrátorok, akiket 40-es évvel megalázó módon tömegesen rúgtak ki a közigazgatásból? Nem a vezetőket, akinek megszűnik a mandátuma, hanem hétköznapi embereket, akikkel lehet találkozni a villamoson, az aluljáróban, megalázó módon, azonnali hatállyal 40-es évvel távolították el őket. Mit tettek azok a diplomaták, akik szintén tucat számra, sokan karrierdiplomatákat egyik napról a másikra kitettek, megszűnt a megbízatásuk, nem úgy, hogy a diplomácia rendjében szokás, hogy el tudnak búcsúzni, hanem egyik pillanatra a másikra statáriáris jelleggel tették ezt. Mit tett a székesfehérvári Tóparti gimnáziumnak a vezetője, akit korábban az önkormányzatban mindenki, minden képviselő politikai hovatartozásra függetlenül támogatotta az igazgatói minőségében, most pedig indokolás nélkül megvonták tőle azt a lehetőséget, iskolaigazgatóként folytathassa a tevékenységét, és a minisztérium semmifajta indokolást nem tett mellé, miközben azt mondták, hogy transzparensebbé teszik a működést, mindent indokolni fognak, mindenkinek a véleményét figyelembe veszik. Hogy lehet, hogy valakivel szemben, vagy valaki kapcsán ekkora konszenzus volt, mindenki támogatta, szakmai és helyi elismeréseket egyaránt kapott, aztán indokolás nélkül megszűnik az igazgatói státusza. Bárkit így ki lehet rakni indokolás nélkül. Mit tettek a polgármesterek, a vármegyei közgyűlési elnökök, hogy őket is láthatólag bünteti a kormányzat, valamiért ellenséget lát bennük, ezért jövedelemcsökkentésről, jövedelembefagyasztásról szóltak a javaslatok itt a parlament asztalán is. Amikor Lex Orbánról vagy Lex Sulyokról beszélünk, akkor ennek a folyamatnak a tetejét látjuk. De aztán ez lecsurog a mindennapokba. A hétköznapi kormánytisztviselők szintjére, a hétköznapi iskolaigazgatók szintjére mindenhol megjelenik az indokolás nélkül politikai alapú bosszú, aminek ezek az emberek csak az áldozataivá válnak. Mondjanak még egy olyan országot, ahol ilyen rövid idő alatt, pár hét, pár hónap alatt a hatalomra került új kormánypárt az eltávolítja erőszakkal a köztársasági elnököt, Nem hiszem, hogy bárhol önök Európában találnak még egy országot, amelyik egy egysoros alaptörvény módosítással távolítja el a politikai útjából, politikai okok alapján a köztársaság elnököt. Mindemellett kizárja a volt miniszterelnököt abból, hogy a demokratikus versenyben indulhasson, hogy az emberek rászavazzanak. Mindemellett az alkotmánybíróságot is lefejezi. Mindemellett a kúria és az OBH vezetésében is óriási változásokat visz végig alkotmányos szinten, és mindemellett kizárja az országgyűlési mandátumból is azokat, akik az elmúlt időszakban akár jobb, akár baloldali képviselőként, de több cikluson keresztül a parlamentben voltak. Ez azt jelenti, hogy az önkény korszakában Magyar Péternek egy új időszámítása van, van a Magyar Péter előtt, meg a Magyar Péter után. És akik azelőtt voltak, azok nem léteznek az ő számára, hiszen nem ő nevezte ki őket. Csak azokat az embereket tűri meg maga körül, a politikában, a közéletben, nem csak a kormányzatban, hanem a független közjogi méltósági tisztségben is, akiket ő maga delegál oda, akiket ő választ meg. Ez az önkény, amikor valaki senkit nem bír elviselni, akit mások választottak meg, csak azt bírja elviselni, akit az ő idejében, az ő javaslatára, az ő politikai közössége, az ő elképzelése szerint tett oda. Senki más nem tűr meg, ez az önkény, ez épül Magyarországon. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra. Megadom a szót Velkei Györgynek, aki 5 perces időkeretben reagálhat az elhangzottakra.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr! Nagy figyelemmel hallgattam a felszólalását, frakcióvezető úr, de közben nem tudtam nem arra gondolni, hogy micsoda önfegyelem kell ahhoz önöktől, hogy rezzenéstelen arccal, komoly ábrázattal önként kiáltsanak. Önként önök. Önök kiáltanak önként, akik 16 éven át úgy tekintettek a kétharmadukra, mint korlátlan felhatalmazásra. Úgy politizáltak, úgy közlekedtek a magyar közéletben, mint akik bármit megtehetnek. Önök 16 éven át a saját pillanatnyi politikai érdekeik szerint formálták az alkotmányos rendszert, írták át újra meg újra a gránit szilárdságúnak nevezett alaptörvényüket. Önök kiáltanak önként, pedig másfél évtizeden át saját kádereikkel töltötték fel az állami intézményeket, és mindent megtettek azért, hogy bebetonozzák az embereiket, hogy bátran azt csinálhassanak, amit csak akarnak. És önök beszélnek önkényről? Hol volt ez a felháborodás, amikor önök egy tableten írtak alaptörvényt, aztán egymás után módosították azt? Hol volt ez az érzékenység, amikor rendeletekkel kormányoztak? Hol volt az aggodalom, amikor Szijjártó Péter adófizetői milliárdokat szórt el pár év alatt a saját kényelmére? Mert 50 nap alapján már világosan látjuk, hogy önök mindent és bármit megengedtek maguknak. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, mindegyikből. Önök épp csak azt nem lopták el, ami nem volt mozdítható. És most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? Nem, tisztelt frakcióvezető úr. Amit most önök éreznek, az nem az önkénytől való félelem, hanem a hatalom elvesztése fölött érzett iszonyat. A hatalom fantomfájdalma, a hatalom elvonási tünete, tisztelt frakcióvezető úr. De az is lehet, hogy amit éreznek, az csak a félelem, hogy nem menekülhetnek többé a törvény és az igazságszolgáltatás elől. Frakcióvezető úr, ön ma minden mondatával azt bizonyította, hogy még mindig nem értette meg, hogy mi történt 3 hónappal ezelőtt Magyarországon. Ezt pedig őszintén sajnálom. Ha levonták volna a következtetéseket április 12-ből, akkor most nem rendeznének műbalhét. A magyar emberek nem egyszerűen másik kormányt választottak, hanem visszavették a saját hazájukat. És mi értjük a szavukat, és azért dolgozunk, hogy érvényt szerezhessünk az akaratuknak. A magyar emberek többsége arra szavazott, hogy megszabadítsuk Magyarországot az önök hazug és korrupt rendszerétől. Hogy ne tántorodjunk el, ne hátráljunk meg, legyen bátorságunk végigmenni az úton, és mi végig fogunk menni az úton. Mert arra esküdtünk fel, hogy helyreállítsuk azt, amit önök 16 év alatt tönkretettek. Hogy visszaadjuk a reményt a magyaroknak. Hogy lehet békében és boldogan élni ebben az országban. Hogy lehet végre egy jó kormányuk, és lehetnek végre őszinte és tisztességes politikusaik. És nem, egyáltalán nem önkénnyel fogunk kormányozni, hanem munkával, alázattal, szakértelemmel, erővel és kitartással. Közösen a magyar emberekkel. Megszüntetjük azt a rendszert, amiben egyesek évtizedeken keresztül érinthetetlennek hitték magukat, frakcióvezető úr. Felszámoljuk a korrupciót, visszaadjuk az alkotmánybíróság jogköreit, megerősítjük a bírói önigazgatást, és igen, olyan köztársasági elnököt választunk, aki valóban méltó arra, hogy megtestesítse a nemzet egységét. Az alaptörvény módosítása nem több hatalmat ad a kormánynak, hanem korlátokat állít a hatalom elé, és visszaadja a demokratikus intézmények valódi súlyát. Sajnálom, hogy önök mindig magukból indulnak ki, és már nem tudnak hinni semmiben. Nem tudnak hinni abban, hogy mi, egyszerű magyar emberek, tanárok, orvosok, rendőrök és gazdálkodók azért vagyunk itt, mert valóban jót akarunk ennek az országnak. De önök csak a törpe kisebbség, a legtöbben ebben az országban pontosan tudják és értik, hogy mit, miért csinálunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, Stop önkény a köztársasági elnöki tisztség védelmében címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Az új kormánytöbbség azzal az alkotmányozási felhatalmazással, amivel az alkotmánymódosításhoz hozzákezd, nyilvánvaló, hogy a köztársasági elnöki tisztséget teljes egészében átformálja, úgyhogy azt érdemben, méltósággal betölteni lehetetlen lesz, sőt, tegyük hozzá azt is, hogy komoly ember nem fog arra vállalkozni, hogy a köztársasági elnök ilyetén történő elmozdításának sikere esetén egy bizonytalan mandátum idejére, hiszen az új mandátum nem is 5 évig, hanem a következő alkotmány elfogadásáig tartana, erre a feladatra vállalkozzon. Hozzátéve még egyszer mondom, hogy a köztársasági elnöki tisztség ilyen módon való megalázása után amúgy is legitim módon ezt a tisztséget betölteni szinte lehetetlen lesz, vagy lehetetlen lesz. Mégsem erről akarok most beszélni, hiszen előttünk áll még az alaptörvény vitája, hanem arról, hogy ennek a tisztségnek a megkérdőjelezése, megalázása, méltóságának megsértése, az más formában is megvalósul. Ilyen volt az is, amit a múlt héten láthattunk, amikor is a hivatalban lévő miniszterelnök teljesen érthetetlen módon egy méltatlan vitába bocsájtkozik a korábbi köztársasági elnökkel, Áder Jánossal, és olyan vádakat fogalmaz meg, amelyeket semmilyen bizonyítékkal nem támaszt alá. Az ugyanis, hogy a köztársasági elnöknek, a volt köztársasági elnöknek milyen juttatások járnak, milyen juttatások illetik meg a leköszönő államfőket, 1990 óta Magyarországon szabályozott. Nagyon gyakran fordult az elő, hogy olyan kormánynak kellett gondoskodni egy köztársasági

0: között, de ez egy helyes eljárás volt, soha senki nem kötötte be bele, soha senki ezt nem tette vitássá. És ugyanígy volt ez Mádl köztársaság elnök úr leköszönése után, amikor egyébként egy balliberális kormánynak kellett elkötelezettségének eleget tennie, ahogy Sólyom elnök úr esetén is a magyar állam biztosította mindazokat a juttatásokat, amelyeket a korábbi elnökök számára is biztosított. Éppen ezért teljesen érthetetlen, hogy amikor Áder János esetén ugyanezt tette a magyar állam, akkor ez miért válik egy olyan támadási ponttá, amivel egy 10 évig az országot köztársasági elnökként szolgáló államfőt, aki egyébként minden más elődjénél többször fordult alkotmánybírósághoz, élt a politikai vétó lehetőségével, azzal a kormány többséggel szemben is, ami egyébként őt köztársasági elnöknek megválasztotta, miért-e méltatlan támadások. Ráadásul a méltatlan támadások után a korábbi köztársasági elnök bizonyítékokat kért, bizonyítékokat nem látunk, az, hogy ő egy alapítványban vezető tisztséget vállalt, és az alapítvány egyébként nagy sikerű Planet Expo-t is megrendez, és ehhez állami támogatást kap, hogyha ezt önök rossznak tartják, akkor önök nem adnak ilyen támogatást. A állami támogatásokkal pedig természetesen az alapítványnak is el kell számolnia, de azzal kapcsolatosan itt bármi ne lett volna a törvényekkel összhangban álló, bármi ne a jogszabályoknak megfelelően történt volna, semmilyen bizonyítékkal a vádaskodást követően, a rágalmakat követően sem a miniszterelnök, sem az új kormány többség nem állt elő. Ezért úgy gondolom, hogy ha már itt méltóságról beszélünk, a jogszabályok betartásáról beszélünk, akkor nem vitás, hogy Áder Jánost is mindaz megilleti, ami elődeit megillette. Magyarországon ráadásul a rendszerváltás óta 2 olyan köztársasági elnök volt, aki 10 éven át töltötte be az államfői hivatalt. Hogyha valami írmagvát a köztársasági elnök hivatal méltóságának önök megkívánnák őrizni, aminek semmi jelen nincs, az alkotmánymódosítás is egy ezzel ellentétes irányba mutat, akkor nincs értelme annak, hogy egyébként a korábbi államfőket ugyanazon juttatások miatt támadják meg, amelyeket minden elődjük, azok is, akik rövidebb ideig szolgálták államfőként az országot, megkaptak. Ezért az a tiszteletteljes kérésem, hogy a bizonyítékokat nem tudnak felmutatni, akkor kérjenek elnézést, és az a kérésem, hogy korábbi közjogi tisztviselőket abban az esetben, hogyha egyébként nem napi és aktív szereplői már a politikának, ne gyalázzanak olyan méltatlan módon, ami mindazzal ellentétes, amit egyébként itt a hatalomgyakorlás céljaival kapcsolatosan államtitkár úr is elmondott. Köszönöm a figyelmet.
1: Kormány nevében megadom a szót Csontos Bence államtitkár úrnak 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt ház! Engedjék meg, hogy egy rövid, személyes élménnyel, tapasztalással kezdjem a válaszomat. Amikor még egészen fiatalon, most vagyok idős, de amikor egészen fiatalon elkezdtem politikával foglalkozni, még természetesen az önök rendszere alatt, akkor nagyon gyakran feltettem magamnak a kérdést, hogy önök vajon tényleg elhiszik-e, amit mondanak? Önök tényleg azt gondolják, hogy amit ezzel az országgal tettek, az helyes? Sokáig meg voltam győződve arról, hogy a legtöbben az önök frakciójában tudják, ténylegesen tudják, és egyszerűen tudniuk kell, hogy rosszul kormányoznak, és amit az országgal tesznek, az egyszerűen nem helyes, és folyamatosan hazudnak a magyar embereknek. Most, hogy lassan 2 hónapja, ülök itt önökkel, és ülünk itt közösen ebben a házban, rá kellett fokozatosan jönnöm, hogy egyszerűen tévedtem. Önök valójában azt gondolják, hogy tulajdonképpen jól kormányoznak. Néha hallunk bocsánatkéréseket, mint Hídvégi képviselő úrtól hallhattuk, vagy tegnapi bocsánatkérésében hallhattuk Juhász Hajnalkától, de alapvetően azt hiszik, hogy önök jó irányba vezették ezt az országot. És most pedig azt kell átélnünk, amit azt hiszem, hogy ebben a frakcióban senki nem hiszel, hogy önök vádolnak minket önkénnyel. Önök. 16 év alatt konkrétan lebontották a jogállamot Magyarországon, és egy olyan rendszert építettek ki, amely egy szűk elit meggazdagodását célozta meg, és szolgálta ki. Ezen kívül lényegében semmi mást. Ezer milliárdosok tartoznak az önök köreibe. Elloptak a magyar emberektől becsések szerint körülbelül 60 ezer milliárd forintot. Nem személyesen önök, de hozzájárultak, legitimálták, együtt szavaztak, ugyanúgy osztották azokat a propaganda üzeneteket, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nemzetet kettészakítsák.

0: És önök beszélnek nekünk önkényről? A köztársasági elnök intézménye. A Fidesz által megválasztott köztársasági elnök, Sulyog Tamás, egy percig, nem sok, egy percig nem tett eleget az alkotmányban rögzített kötelességeinek. Ő méltósággal töltötte az idejét? Kedves képviselőtársam, a köztársasági elnök feladata ugyanis, hogy kifejezze a nemzet egységét, alkotmányban rögzített, kifejezze a nemzet egységét, és őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Önök jogvégzett emberek többek között. Hogyan gondolhatja bárki is komolyan, hogy Sulyog Tamás akár minimálisan is ellátta volna ezen kötelességeit? Mikor emelt szót? Mi köztársasági elnök intézményről beszélünk, mikor emelt szót Áder János? Kérdezem öntől. Az önkény, a lopás, a megbélyegzés, a nemzet szándékos szétszakítása ellen. Mi egy korszakot zárunk le, nem embereket váltunk le. Önök egy alternatív világban, egy nagyon mély, szubjektív torzításban élnek. És a legjobb szándékkal tanácsolom. A legjobb szándéka, hogy kövessék azon kevés képviselőtársuk példáját, akik elkezdték a szembenézést azzal, hogy aktív közreműködői voltak az országunk tönkretételének, a társadalom szétszakításának és a magyar emberek bántalmazásának. Az alkotmány módosítással, ahogy elmondtuk, és a vita során is el fogjuk mondani, mi magunkat is korlátozzuk.
1: Kérem, figyelemmel hallgassák a felszólalót.
0: Hogy ennek a népnek még hasonlót se kell átélnie, mint amit önök miatt át kellett élnie. Mi nyíltan, világosan elmondtuk, hogy mit fogunk tenni. És erre kaptunk 3,5 millió magyar embertől felhatalmazást, és ami támogat azóta egyébként a mi alkotmánymódosításunkat, azóta is 70% fölött van a Tisza népszerűsége, kedves képviselőtársaim. Önök szabták önkényesen magukra a magyar jogrendet, szabták magukra, írtak maguknak alkotmányt egy vonaton, iPad-en, ahogy említették. Erre olyan nagyon büszkék, és amikor választani kellett a magyaroknak járó uniós pénzek között és a hatalmi gők között, önök az utóbbit választották. Képviselőtársam, köszönöm szépen, hogyha végighallgat. Mi pontosan azt tesszük, amit előre megmondtunk, és amire előre felhatalmazást kaptunk. Pontosan ezt tesszük.
1: Kérem az utolsó mondatot.
0: Az önkényszolgára pedig már nincsen szükség, mivel a magyar emberek már megállt parancsoltak az önkénynek április 12-én. Köszönöm szépen.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, Helyzet van címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony, és köszönöm, hogy ilyen címmel is lehetett napi rendelőt felszólalni. Miniszterelnök úr szokott ilyen címeket adni, ezért gondoltuk, hogy akkor mégiscsak lehet. No, viszont nagyon örülök annak, hogy itt van miniszterelnök úr, ugyan nincs itt, de itt van Kapitány István miniszter úr, mert az elmúlt időszakban nem sikerült vele vitatkoznom, és a napirend előtti felszólás témája az mondjuk nem egy azonnali kérdés témája, de mégiscsak jó lenne, hogyha segítene nekünk egyszerű halandóknak, olyan egyszerű embereknek, akik mondjuk nem nagyon értettük az elmúlt időszak kommunikációját, akár miniszter úr kommunikációját, akár a Tisza párthoz közel álló szakemberek kommunikációját, akik az energiafelhasználás kapcsán hát elég érdekes dolgokat mondtak. Ugye egyrészt miniszterelnök úr, illetve miniszter úr beszélt arról, hogy okosmérőkre lehet majd pályázni, és nagyon sokan ezt úgy értelmezték az elmúlt időszak kommunikációja kapcsán, például amikor ugye a nagy melegben azt mondta miniszter úr, hogy este 6 és 9 óra között hát ne nagyon használják a klímát a honfitársaink, illetve elhangoztak már olyan szakértői vélemények a Tiszapárt házatáján, hogy különböző napszakokban kellene leginkább az energiafelhasználást végrehajtani a honfitársainknak. Nem hiszem, hogy örülni fognak a dolgozó magyarok annak, hogyha a kormány akarja beosztani az idejüket, hogy mondjuk a mosógépet mikor használják, vagy éppen a klímát mondjuk akkor használják, amikor nincsenek otthon. Úgyhogy nagyon örülnénk annak, hogyha a miniszter úr egyértelműsítené, hogy pontosan mire gondolnak, különösen annak tükrében, hogy nagyon régóta tudjuk, hogy Ukrajna villamosenergia felhasználásának nagyjából a 40%-át a magyarországi import fedezte. Az elmúlt évben, én most éppen megnéztem az előbb, egészen pontosan 1,4 milliárd kilowattórát exportált Magyarország Ukrajnába. 2026 év elején ez a szám ez jelentősen növekedett, most már nagyjából 50%-a az ukrajnai felhasználásnak Magyarországról érkezik, tehát hogyha az egyszerű állampolgárok közöttük én is nem nagyon értjük néha a Tiszapárt kommunikációját, hogyha nekünk, ez a magyaroknak meg akarják szabni, hogy mikor használják mondjuk a villamos energiát, akkor miért exportálunk ilyen óriási, elképesztően hatalmas mennyiséget Ukrajnába? Tehát, hogy pontosan mit akar ez jelenteni, és hogy mire készül a kormány, illetve a villamos energia felhasználás kapcsán van még egy fontos kérdés, ami az elmúlt években rendszeresen visszatérő kérdés volt, ez a rendszerhasználati díj. És a rendszerhasználati díjat pontosan tudjuk, hogy miért jó az mondjuk az oligarchának vagy a cégnek, akinek befizetik a magyarok, de nem nagyon értették a magyarok, hogy akár nemzetközi kitekintésben is néha magasnak számító rendszerhasználati díjat pontosan miért is fizették a magyarok, hiszen láttuk azt, hogy a hálózat fejlesztés vagy bővítések elmaradtak, tehát nagyon örülnénk, hogyha a jövőben, a következő időszakban megnyugtatná miniszter úr a magyar lakosságot, hogy például az Európai Uniós forrásokat erre fogják majd felhasználni, és akár a rendszer használati díj is tud majd csökkenni. Tehát egy picit világítsa meg nekünk, miniszter úr, hogy pontosan mi ezzel kapcsolatban kicsit ilyen kakofóniát éreztünk az elmúlt hónapban. Mi pontosan a Tiszapárt, tehát a miniszter úr álláspontja, hogyan készülhetnek föl a magyarok arra, hogy mondjuk mennyit kell majd fizetniük a villamosenergiáért, a rendszer használati díjért, azt miért fizetik, illetve hogy fel kell-e készülniük arra, hogy Magyarországon bevezetik majd azt, hogy különböző napszakokra akarják kényszeríteni a villamosenergia fogyasztást a magyaroknak. Nem nagyon volt még ilyen, és szerintem nem is kellene, hogy legyen Magyarországon ilyen. Szeretném, hogyha miniszter úr ezzel kapcsolatban részletes választ tudna majd adni, akár akkor most így napirend előtt. Köszönöm szépen, miniszter úr.
1: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
3: Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, frakcióvezető úr. Azt is szeretném megköszönni, hogy a kérdés az szakmai. Ez egy jó dolog itt az országházban, pláne az első két beszélgetés után. És ezek olyan kérdések, ami mindenkit érint. Ugye nagyon fontos a Tisza kormány részére, hogy a magyarországi energiahálózatot, az energiaellátást fejlessze. Ennek a fejlesztése az elmúlt időszakban sokkal kevesebb forrást vett igénybe, mint kellett volna. Miért volt ez? Hát egyrészt azért volt, nyilvánvalóan, mert forrás hiányos volt. Ugye a magyar költségvetés, az európai uniós források, amik be voltak erre tervezve, nem jöttek meg. Illetőleg az allokációja a költségvetésen belül nem úgy alakult, ezért az egész magyarországi energiaellátás, ez a villamos hálózatra, a távhőre, a vízre, mindenre, ami hálózati szinten működik, az jellemző, hogy ez a hálózat elavult. Ezért sokszor meghibásodik, és nagyon drága, amiről ön is célzott a rendszerhasználati díjak esetében. A rendszerhasználati díjak azért vannak ott egyébként, hogy annak a bevételét arra fordítsák, hogy a rendszert fejlesszék, és ezek a fejlesztések elmaradtak. A kommunikációnk, én azt gondolom, nagyon tiszta volt, ami az energiát illeti, hiszen itt a parlamentben is szakmai beszélgetéseket, vitákat tudtunk erről folytatni. Nagy eredmény az, hogy haza tudunk hozni Európai Uniós forrásokat, tehát 1,5 milliárd eurót tudunk hazahozni arra, hogy az elektromos hálózatot fejlesszük. Az elektromos hálózat elavult, és nem rendelkezik megfelelő kapacitással arra, amiről frakcióvezető úr is beszélt, hogy akkor, amikor egy ilyen extrém időjárás alakul ki, akkor bizonyos napszakokban ez az elektromos hálózat egyszerűen képtelen normálisan funkcionálni, hiszen nincs úgy kialakítva a hálózat, nem erre volt tervezve, nem volt karbantartva, hogy ez minden probléma nélkül működjön. Magyarország elektromos áramellátása az interkonnektorokon keresztül, illetőleg az energiatermelésen keresztül biztosított. Tehát rendelkezünk egy nukleáris erőművel, ami funkcionál, és ez egy nagyon jó dolog, ez a úgynevezett base loadot adja, az alapot. Ez fontos, nem minden országban van ilyen, és mi nagyon örülünk, hogy van ilyen, régen kezdődött, és én azt gondolom, hogy minden kormány fenntartja és érzi ennek a szükségességét. Ennek az üzemidejét mi megpróbáljuk meghosszabbítani 20 évvel, azért, hogy ez a base load, ez az alap teljesítmény megmaradjon. Ezen felül 8 gigawattnyi napenergiát termel Magyarország, ami nemzetközi szinten sok. Ez megint egy olyan dolog, hogy ez egy jó dolog volt, erről is beszéltünk, hogy ezt fejlesztették. Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni 4 gigawatt mennyiségben, és önök is tudják, hogy ez a kormány nem tétlenkedett, tehát az első 50 napban kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számban jelentkeznek magánbefektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, nyilvánvaló ez egy racionális becslés, hogy körülbelül 1,5–2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen. Tehát az alaptevékenységen kívül a széltevékenység kiegészíti a napenergiát, és ez a 1,5 milliárd eurónyi alap, ez biztosítékot ad arra is, hogy energiatárolásba is fektessünk. Talán látták a kommunikációmat, hogy amikor Luxemburgban voltam az energiaminiszterek tanácskozásán, 700 megawatt tárolókapacitásról tettünk mi is ajánlást a következő 2–2,5 éven belül. Ennél jóval nagyobb mértékben tervezünk egyébként energiatárolást bevezetni. És akkor gyakorlatilag a magyar energiaellátás egyszerűbb lesz, hiszen bármelyik napszakban képesek vagyunk a hálózatot egyformán termelni. Tehát én azt gondolom, hogy, és az okosmérőkre, mert látom, hogy ez is egy fontos kérdés, egy opcionalitást jelent annak, aki úgy gondolja, hogy szeretné figyelni, hogy mikor mennyi áramot fogyaszt, a rezsicsökkentett ár felett eldöntheti, hogy ezt megteszi, vagy nem. Ez egy opció, egy lehetőség, és én azt gondolom, hogy jó, hogy ezt meg tudjuk ajánlani a magyar állampolgárok részére. Nagyon rendelkezésre állok egyébként bővebb beszélgetésre is, így az ország házon kívül, hogyha erre szükség van. Köszönöm szépen!
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Kovács Gyula, a Tisza képviselője, a szájhelyzet kezelése és a vízmegtartás címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Ez a felszólalás most nem arról fog szólni, hogy hogyan kormányozzon a Tisza kormány, hanem hogy lesz-e mit kormányozni. Magyarország drasztikus kiszáradása 2026-ban már nem csupán egy távoli fenyegetés vagy statisztikai adat, hanem stratégiai, nemzetbiztonsági és gazdasági vészhelyzet. A számok és a tények kíméletlenül önmagukért beszélnek. Az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiánya országosan elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy egyes részein pedig a 900 mm-t is meghaladja, ami másfél évnyi teljes csapadék mennyiségnek felel meg. Az Alföld jelentős részén a talajvízszint 1-2 méterrel süllyedt a 30 éves átlaghoz képest. Ez a válság ma már az ivóvízbiztonságot és a mindennapi ellátást is közvetlenül fenyegeti, hiszen hazánkban az ivóvíz 95%-a felszín alatti vízbázisokból származik. A víz visszatartás hiányosságai miatt a felszín alatti vízkészletek nem töltődnek vissza, vidéken számos ingatlanban az ivóvízellátást biztosító kutak sorra kiszáradnak. Van olyan település körzetünkben, ahol a lakosság már demonstrációt fontolgat emiatt. Mednex világa lassan bekopogtat. Tisztelt képviselőtársaim, 2026 fontos fordulatot hozott a vízügyi igazgatásban. Május 14-én megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely végre példaértékű, összehangolt országos védekezést irányít. Ennek eredményeként június elejére 632 millió köbméter vizet sikerült visszatartani a tározókban és csatornákban, ami reménykeltő eredmény és jelentős előrelépés. Választókerületemben, Bács-Kiskun vármegyében is zajlik a munka, ahol a helyzet kritikus. A szikrai és alpári Tisza holtágak vízszintje idén tavasszal alacsonyabb volt, mint a 2022-es történelmi aszály idején. A vízügyi koordinációs központ koordinálásával megindult a sürgősségi vízpótlás a Tiszából, megelőzve az ökológiai katasztrófát, de látnunk kell, hogy ez önmagában még csak tűzoltás. A helyi polgármesterek és szakemberek joggal sürgetnek végleges műszaki megoldásokat, mert természetes élőhelyeink az ökológiai halál szélén állnak. A kormány által bejelentett 257 milliárd forintos vízügyi keret hatalmas lehetőség az azonnali kármentésre. Azonban további forrásokra lesz szükség, és arra, hogy egy olyan komplex szemléletváltást hozzunk létre, amely a víz tájban való megtartására és a regeneratív mezőgazdaságra fókuszál. A táj víz körforgásának helyreállítása csak akkor lehet sikeres, ha a gazdálkodók és az egész társadalom felismeri, a víz sorsa nem a csatornákban, hanem a tájhasználat módjában és a megfelelő mezőgazdasági kultúra kiválasztásában dől el. A helyzet súlyára való tekintettel az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni a döntéshozatal során. Elengedhetetlen a csatornák és műtárgyak olyan rekonstrukciója, amely a vizet nem elvezeti, hanem beszivárogtatja a talajba. A Vizet a tájba programban a gazdálkodókat anyagilag is ösztönözni kell, hogy területeiket önkéntes alapon vízvisszatartásra, időszakos elárasztásra ajánlják fel. Már több mint 30 ezer hektárnyi ilyen felajánlás érkezett, ezt tovább kell bővítenünk, mert a szakemberek véleménye alapján a mezőgazdasági öntözés vízigényét felszíni vizekből kell megoldani, elkerülve a további öntözési célú kútfúrásokat. Ezzel a lakossági ellátást biztosító, felszín alatti ivóvízbázisok védelme is megvalósítható, melynek abszolút prioritást kell élveznie. Támogatni kell olyan civil vízmegtartó kezdeményezéseket, mint például választókerületemben a Marispusztai önkéntes vízőrzők munkája. Szükség van egy országos ismeretterjesztő program indítására, amely felkészíti a háztartásokat a tudatos ivóvíztakarékosságra, az egyéni szintű esővízgyűjtésre és a saját kertekben történő vízmegtartásra. Miközben a lakosságtól joggal várjuk el, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel és gyűjtse az esővizet, a hazánkba települő akkumulátorgyárak napi vízigénye országosan eléri a 100 ezer köbmétert, ami egy félmilliós város teljes napi vízfogyasztásával egyenértékű. Tisztelt Ház, Magyarország vízbiztonsága ma azon múlik, hogy a vizet továbbra is csak átengedjük-e hazánkon, vagy végre megtartjuk azt. Ha nem teszünk meg mindent ezért, akkor nem csak a termőföldjeinket, hanem a biztonságunkat és a jövőnket is elveszítjük. A víz nem egy mellékes erőforrás, hanem a legfontosabb nemzeti ügyünk és jövőnk alapja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra. Megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
5: Asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a szót. Ez így van. Így van, és a kormány igyekszik mindezért mindent megtenni, hogy ezeket az ön által felvetett anomáliákat kiküszöböljük. Nagyon fontos dolog, az ember 3 hetet bír ki élelem nélkül, de 3 napot víz nélkül. A víz nagyon fontos, és azt kell mondanom, hogy nagy vívmány, hogy az országban 95%-ban van egészséges ivóvíz, de ezt meg kell őriznünk. Az, hogy évről évre aszályos helyzet van, az azt jelenti, hogy évről évre kevesebb a csapadék, és évről évre előre kell gondolkodnunk. És az elmúlt években bizony úgy tűnt, hogy ezt a munkát elhanyagolták. Én remélem, hogy a kormány azzal, hogy a májusi megalakulásakor azonnal a vízvédelemért és a vízmegőrzésért kezdett el dolgozni. Ez azt jelenti, hogy következetesen látszik, hogy szeretnénk most egyenlőre a lehetőségeinkhez mérten kezelni a helyzetet, de a jövőben pedig hosszú távú megoldásokat találni. Felállt egy tudományos tanács az élő környezetért felelős minisztérium mellett, akik most nagy erőkkel azon dolgoznak, hogy milyen középtávú és hosszú távú terveket lehet kidolgozni a civil szervezetekkel közösen, hiszen jól mondta képviselő úr, össze kell fognunk mindannyiunknak azért, hogy megőrizzük a vizet. Nagyon fontos, hogy azonnal sikerült elérni a szemléletváltást a vízügyi főigazgatóságon, és a szabályozások helyett elkezdtek gazdálkodni a vízzel, ez a koordinációs központ felállt, és azóta ügyesen próbálják a vizet, ami rendelkezésre áll, úgy kormányozni, hogy mindenüvé megfelelő jusson. Itt van a lehetőség most arra, hogy a gazdák is odafigyeljenek az öntözésre. Kihirdettük a tartósan vízhiányos állapotot, ami azt jelenti, hogy van lehetőség ingyen öntözésre, de a kvótákon felül nincs. Tehát szeretnénk mindenkitől önmérsékletet kérni, és szeretnénk, hogyha betartanák azokat a szabályokat, hogy mindenkinek jusson ivóvíz és öntözővíz ugyancsak. Amikor volt ez a kánikulai három nap, akkor bizony megtörtént az, hogy sokszoros fogyasztás történt, például a Gödöllői körzetben a 93 ezer köbméter per nap egyik másnapra felugrott több mint 150 ezer köbméterre, tehát nagyon fontos, hogy a lakosság odafigyeljen a vízhasználatra, és igen, nagyon fontos az is, hogy a nagy ipari létesítmények adott esetben korlátozzák magukat, és mi erre oda fogunk figyelni, és szeretnénk, hogyha ennek komoly következményei lennének. Annyit elmondok azért, hogy a sok rossz mellett a körülményekhez képest igyekszünk helytállni. 140 millió köbméterrel több vizet sikerült megmentenünk pluszban, mint tavaly, ebből lehet gazdálkodni. Azt kell mondjam, hogy ugyan a Velencei tó vízszintje a legkisebb vízszint alatt van 4 centivel, a Balaton vízszintje még a legkisebb mért vízszint felett van 50 centivel, de mindkét tavunkban egész elfogadható a víz minősége is, ami a legfontosabb, hogy az oldott oxigén még ilyen körülmények között is megfelelő mennyiségű, tehát egyelőre az élővilágot nem veszélyezteti. Elsején volt a legmelegabb a Duna Paks alatt, akkor 31,5 fok volt, és 30 fok felett már lehet baj, de igyekeztünk időben oda telepíteni olyan levegőztető berendezéseket, amelyek megtették azt, hogy az oldott oxigén mennyisége nem csökkent, és most már több mint 3 fokkal, talán 4 fokkal is hűvösebb a Duna vize, tehát az élővilág számára újra biztonságos. Tehát igyekszünk, több mint 300 ember dolgozik azon nap, mint nap, hogy a 80 vízhiányos körzetben védekezzen, körülbelül 70 körzetben 24 órában kell védekezni. Haladunk előre, és persze bízunk abban, hogy lesz eső. Most úgy tűnik, hogy egyébként a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén is várható csapadék. Köszönöm szépen!
1: Személyes érintettségokán Gulyás Gergely frakcióvezető úr kért szót. Ő megadom a szót 2 percben, kérem, a személyes érintettség megjelölésével kezdje a
6: bocsánat, elnök asszony, én ügyrendiben kértem szót.
1: Akkor most a napi rendelőttieknél ügyrendi
6: felszólalásra nincsen lehetőség.
1: Akkor kérem, térjünk erre vissza, amikor ennek helye van. Jó, köszönöm.
6: Bocsánat, nem értettem.
1: Kérem, térjünk erre vissza, amikor ennek helye van. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazott számlálógépben. Soron következik az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi 3-as törvény módosításáról szóló TÉPER 274-es számú törvényjavaslat határozathozatala. Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott. Továbbá a benyújtással egyidejűleg a házszabály 72. paragrafusának első bekezdése szerinti javaslatot tett, amelyben a túlterjeszkedő módosító javaslat vonatkozásában azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a házszabály 71. paragrafus 3-tól 8. bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. A fentiekre tekintettel először a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről, majd a 72. paragrafus első bekezdése szerinti eljárásról szavazunk, és ezek elfogadása esetén kerül sor a túlterjeszkedő módosító javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság előzetesen jelezte, hogy nem állít előadót. Megkérdezem, hogy az előterjesztő kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségével kapcsolatban 2 perces időtartamban. Akkor tovább folytatjuk a munkát, most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősíti-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 186 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szabályszerűnek minősítette. Most a házszabály 72. paragrafusának első bekezdése szerinti javaslatról döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az országgyűlés hozzájárulásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. paragrafusának 3.-tól 8. bekezdéseinek alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 187 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslathoz hozzájárult. Most a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a túlterjeszkedő módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most! Igen.

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a túlterjeszkedő módosítójavaslat egyszerű többséget igénylő részét 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Tájékoztatom Önöket, hogy a KDMP képviselőcsoportja az 5-ös számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, amely dr. Latorcai Csaba a KDMP képviselőjének indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 47 igen szavazattal, 141 nem ellenében tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Most a záró szavazás következik. Tekintettel arra, hogy az országgyűlés a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot és az összegző módosító javaslatot is elfogadta, a záró szavazás során a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egészéről döntünk. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a záró szavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 180 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló TPER 168-as számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló TPER 173-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosítójavaslattól történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosítójavaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosítójavaslatot 182 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta. Most a záró szavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 182 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 6 tartózkodással elfogadta. Soron következik a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001 évi 20-as törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025 évi 134. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló TPER 289-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosítójavaslatot 145 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 42 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik, arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 136 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 51 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, egy nem ellenében és 51 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk, most az általános vitákkal folytatjuk munkánkat.

0: Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyarország alaptörvényének 17. módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 324-es számon, a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót dr. Törőcsikné dr. Görög Márta igazságügyi miniszterasszonynak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perc időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Az alaptörvény módosítási javaslat megértésének alapja, hogy őszintén beszéljünk azokról a közjogi folyamatokról, amelyek az elmúlt 16 évben az államszervezet működését meghatározták. E folyamatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a választópolgárok az Országgyűlés számára olyan demokratikus felhatalmazást biztosítottak, amely egyértelműen kiterjed az alkotmányos intézményrendszer átfogó megújítására és az alkotmányos demokrácia helyreállítására. A kormány a választópolgárok akaratának megfelelően folyamatos lépéseket tesz a jogállamiság az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében. Az alaptörvény 17. módosítása egy újabb fontos lépés, amely mindenekelőtt megteremti annak lehetőségét, hogy a Magyar Köztársaságnak hamarosan új alkotmánya legyen, amely tükrözi majd a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományainkat. Bár az elmúlt időszakban az alkotmányos jogrend formálisan fennmaradt, az államszervezet intézményei működtek, az alkotmányos működés tartalmi következményei azonban fokozatosan végül teljesen kiüresedtek. Az alkotmányos intézmények jelentős része nem gyakorolta ténylegesen a számára biztosított hatásköröket, más esetekben pedig működésük túllépett eredeti alkotmányos rendeltetésükön. Ennek következtében a végrehajtó hatalommal szembeni intézményi ellensúlyok fokozatosan és folyamatosan meggyengültek. A közhatalom gyakorlásának alkotmányos korlátai eltűntek. Az államszervezet különböző intézményei és szereplői működésük során nem önálló alkotmányos szerepfelfogásuknak megfelelően jártak el, hanem döntéseikben és mulasztásaikban egyaránt ugyanazon központi politikai akaratot érvényesítették. Az államszervezet meghatározó közjogi tisztségeit olyan személyek töltötték be, akik kinevezésük vagy megválasztásuk során ugyan szabályozott eljárás keretében nyerték el megbízatásukat, kiválasztásuk azonban kizárólag az azonos politikai többség akaratán alapult, egyes esetekben személyre szabott jogalkotás útján nyerték el megbízatásukat. Ennek eredményeként az alkotmányos intézményrendszerben olyan személyi és intézményi függőségi viszonyok alakultak ki, amelyek a hatalommegosztás, a személyes és intézményi autonómia érvényesülését jelentősen korlátozták. Az állam működése azonban hosszú távon nem választható el attól a társadalomtól, amelynek szervezeti és működési keretét biztosítja. A demokratikus társadalmat az érdekek, értékrendek és politikai meggyőződések pluralizmusa jellemzi. A társadalom egésze nem rendelkezik egységes, minden részérdeket felülíró akarattal. Az alkotmányos államműködésnek ezért nem egyetlen politikai akarat kizárólagos érvényesülését kell szolgálnia, hanem olyan intézményi kereteket kell alakítania, amelyek biztosítják a különböző társadalmi érdekek és álláspontok alkotmányos megjelenési kiegyensúlyozását és demokratikus képviseletét. Az alkotmányos jogrend, mint legfontosabb társadalomszervező, a legitimációját végső soron a néptől nyeri. A közhatalom forrása a nép. Ezért mutatta be a kormány a 17. alaptörvény módosítás szövegének tervezetét társadalmi egyeztetésre, és ezért tartja fontosnak, hogy meghirdesse azt az alkotmányozási folyamatot, amely széles társadalmi és szakmai egyeztetésen alapul majd. azért, hogy a magyar embereknek közös alkotmánya legyen. Ezt a célt kell, hogy szolgálja most is az alkotmányos demokrácia intézményrendszere. A jogállami helyreállításnak abban a szakaszában, amelyhez most érkeztünk el. A hatalommegosztás elve nem önmagáért való, hanem annak alkotmányos garanciája, hogy a közhatalom gyakorlása ne koncentrálódhasson egyetlen politikai központban, és az állami szervek egymással szemben is képesek legyenek érvényesíteni alkotmányos funkciójukat. Az alkotmányos intézmények rendeltetése éppen az, hogy biztosítsák a közhatalom megosztását, a kölcsönös ellenőrzést és a demokratikus legitimáció folyamatos fenntartását, miközben ellátják az alkotmányban meghatározott önálló feladataikat. Az alkotmányos demokrácia, a hatalommegosztás, az alapvető jogok védelme és a jogállamiság egyéb követelményei közös európai alkotmányos hagyományunk részét is képezik. Magyarország szuverén európai államként és az Európai Unió tagjaként, a nemzetközi közösség részeként e követelmények érvényesítésére alkotmányos és politikai értelemben egyaránt kötelezett. A korábbi magyar kormányok e téren súlyos közjogi mulasztásokat követtek el, amelyek 2026. április 12-én világos felelősségre vonáshoz vezettek. Az országgyűlési választásokon az emberek felhatalmazása arra irányult, hogy Magyarország államszervezete és közjogi működése ismét összhangba kerüljön a magyar alkotmányos értékekkel és az európai alkotmányos demokráciák közös elveivel. A jogállami helyreállítás, mint belső közjogi feladat Magyarország európai közösségen belüli helyzetének, hitelességének és cselekvő képességének helyreállítását is szolgálja. Fontos cél, hogy Magyarország ne az európai jogállamisági viták tárgyaként, hanem az európai együttműködés aktív, megbízható, meghatározó szereplőjeként vegyen részt az Európai Unió működésében. Az alaptörvény 17. módosítása szervesen illeszkedik ahhoz, azokhoz a jogalkotási intézkedésekhez, amelyeket az országgyűlés és a kormány a demokratikus jogállam intézményi feltételeinek helyreállítása érdekében elfogadott. A módosítás célja, hogy megszilárdítsa a független alkotmányos intézmények működésének alaptörvényben foglalt garanciáit, megerősítse a felelős közpénzügyi gazdálkodás és a közigazgatás alkotmányos kereteit, valamint olyan általános képviseleti modellt alakítson ki, amely bár nem a bevett módon, de alkotmányos szintű szabályozással biztosítja a politikai megújulás lehetőségét, ezzel garantálva a társadalom tényleges képviseletét az ország legfőbb népképviseleti szervében. A módosítási javaslat azon alapul továbbá, hogy a demokratikus hatalomgyakorlás nem épülhet arra a feltételezésre, hogy a mindenkori parlamenti többség alkotmányozó többséggel rendelkezik. Az államszervezetnek akkor is működőképesnek kell maradnia, ha a kormány kizárólag egyszerű parlamenti többségre támaszkodik. Az alkotmányos intézmények feladata nem a demokratikus döntéshozata akadályozása, hanem annak biztosítása, hogy a választópolgárok bizalmát élvező parlamenti többség a jogállamiság követelményeinek tiszteletben tartása mellett képes legyen az ország irányítására. Az alaptörvény 17. módosítása olyan tárgykörökben tartalmaz halaszthatatlan alkotmányos változtatásokat, amelyek rendezése nélkül az állam alkotmányos működése, a demokratikus jogalkodás, a felelős kormányzás és a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás nem biztosítható. A módosítás ezért az államszervezet alapvető intézményeinek működését, a közhatalom gyakorlásának alkotmányos kereteit, a közpénzügyi alkotmányosság garanciáit, a bírói függetlenséget, a közigazgatás egyes alkotmányos alapjait, valamint a demokratikus jogalkotás tényleges feltételeit érintő rendelkezéseket foglalja magában. A módosítás célja kettős. Egyrészt biztosítja, hogy a választópolgárok demokratikus felhatalmazásán alapuló parlamenti többség ténylegesen képes legyen alkotmányos keretek között jogot alkotni a megkívánt közpolitikai célok megvalósítása mentén. Másrészt olyan további intézményi garanciákat alakít ki, amelyek a közhatalom gyakorlását, a jogállamiság, a hatalommegosztás, az elszámoltathatóság és az átlátható állami működés követelményei közé szorítják. A módosítás ennek megfelelően egyszerre szolgálja a demokratikus döntéshozatal működőképességét és annak alkotmányos korlátozottságát. Olyan közjogi kereteket teremt, amelyek az új alkotmány megalkotásáig a jogállami helyreállítás újabb mérföldköveként biztosítják az állami szervek működését, a közpénzek felelős felhasználását, valamint azt, hogy a jogalkotás demokratikus mederben megfelelő intézményi kontroll mellett valósuljon meg. Mindez egyúttal garantálja, hogy a választópolgárok által adott széleskörű demokratikus felhatalmazás a közérdek érvényesítésére ténylegesen eredményekhez vezethessen, ugyanakkor a közhatalom gyakorlására továbbra is alkotmányos garanciák és felelősségi mechanizmusok mentén kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt években a bírósági igazgatás és a legfelsőbb bíróság vezetőit a kétharmados politikai többség részben személyre szabott jogalkotás útján választotta meg. Az, hogy a jövőben a bíráknak közvetlen beleszólásuk lesz az OBH elnökének, illetve a kúria elnökének jelölési folyamataiba, lehetetlenné teszik majd a kormányzati motivációjú választás lehetőségét. A bírósági szervezetrendszer így ténylegesen is megkapja az önigazgatási jogát, ami a függetlenség egyik legfontosabb garanciája. A bírói kar bevonása a jelölési és visszahívási folyamatba garantálja, hogy a bíróságok csúcsvezetői, a kormánypárti képviselők kétharmados parlamenti többsége mellett ne a mindenkori kormányzat politikai akaratának végrehajtói, hanem független intézmények legyenek. A javaslat továbbá módosítja 6 évre az OBH, illetve a kúria elnöki mandátumának idejét az intézményi megújulás, ezáltal az intézményi függetlenség erősítése érdekében. A módosítás mellett a választás és a visszahívás részletszabályait a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvények fogják tartalmazni. Az Alkotmánybíróságnak képesnek kell lennie arra, hogy a közhatalom tényleges korlátja legyen. Az alkotmányossági felülvizsgálat azonban csak akkor lehet érdemi, ha az Alkotmánybíróság független és az intézmény a társadalom bizalmát élvezi. A kormány kizárólag olyan szükséges és arányos beavatkozásokat kívánt alkalmazni, amely a testület kiegyensúlyozottabbá tételét, így függetlenségét hivatott biztosítani. A kormány emiatt szükségesnek tartotta, hogy alkotmányos helyreállítás keretében visszaállításra kerüljön az alkotmánybírák 70 éves nyugdíjkorhatára. Ezt a szabályt egyébként a korábbi alkotmányozó többség 2013-ban törölte el minden indokolás nélkül. A javaslat a nyugdíjkorhatár visszaállítása mellett az Alkotmánybíróság elnöke megválasztásának lehetőségét is visszaadja a testület számára. Az Alkotmánybíróság tagjai közül 3 évre választ elnököt. Az alaptörvény 37. cikk 4. és 5. bekezdésének hatályon kívül helyezése kapcsán, amely az Alkotmánybíróság úgynevezett központi közpénzügyi tárgyú hatásköri korlátozásának az eltörlését jelenti, a javaslat a hatáskör visszaállítását kezdeményezi. A rendelkezéseket a 2010-es alkotmányzó többség az Alkotmánybíróság, illetve az alkotmányosság elleni első támadásként iktatta a korábbi alkotmányba, majd átemelte az alaptörvénybe is. A magyar szakmai közösség, maga az Alkotmánybíróság, illetve a Velencei Bizottság is éles kritikával illette a korlátozást, kiemelve, hogy az alkotmányosság érvényesülésének, védelmének ez Európában és talán a világon is páratlan csorbítása. Az Alkotmánybíróság az alkotmányosság védelmének legfőbb szerve. Magyarországon valamennyi jogszabálynak összhangban kell állni az alaptörvénnyel, ebből következően eredendően ellentétes az alkotmánybíráskodás intézményével egyes tárgyköröknek az alkotmánybíróság hatáskörei alóli kivonása. Ezzel ugyanis megszűnik az alkotmányvédelem, a kivett tárgykörökben alkotmányellenes jogszabályok is alkothatók, mert nincs semmilyen szankció. A módosítást követően az új tagokkal kiegészült hatásköreit visszanyert testület lehetőséget kap arra, hogy tényleges, független kontroll gyakoroljon a közhatalom felett, visszaállítva az alkotmánybíróságba vetett egykoron rendkívül magas társadalmi bizalmat. Ezen felül a javaslat az intézményi megújulás érdekében a jövőre nézve csökkenti az alkotmánybírók mandátumának idejét, visszaállítva a rendszerváltás idején elfogadott 9 éves mandátumtartamot. Az alkotmánybíróságot érintő jelenlegi reform, vagyis a 70 éves nyugdíjkorhatár visszaállítása, a 9 éves mandátum, az elnökválasztás régi új szabályai, illetve az alkotmánybíróság hatásköri korlátozásának a megszüntetése együttesen jelentik az alkotmánybíróság függetlenségének, a hatékony alkotmánybíráskodásnak a helyreállítását. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat a közvagyon védelmének és a jogellenesen felhasznált közvagyon visszaszerzésének érdekében létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közösség erőforrásainak megőrzése, valamint a közvagyonnal való gazdálkodás átláthatóságába vetett közbizalom helyreállítása érdekében ugyanis szükséges egy olyan független intézmény alkotmányos megalapozása, amely elősegíti a

védelme, amely kiemelt alkotmányos jelentőséggel bír. A javaslat mindemellett hatályon kívül helyezi az alaptörvénybe iktatott közpénz fogalmát. E rendelkezés következtében ugyanis szűkült a közpénzek feletti demokratikus kontroll, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés, amely összeegyeztethetetlen az alkotmányosság követelményeivel, éppen ezért indokolt ennek a rendelkezésnek a hatályon kívül helyezése. Az alaptörvény hatályba lépésével egy új központi államigazgatási szervtípus jelent meg, az úgynevezett önálló szabályozó szerv. Az elmúlt időszak közjogi gyakorlata megmutatta, hogy az önálló szabályozó szerv alaptörvényi konstrukciója végül nem a szakmai függetlenséget és az autonómiát támasztotta alá, hanem egyes esetekben a demokratikus felelősség és a jogorvoslat követelménye alóli kibújás lehetőségét teremtette meg. Az önálló szabályozó szervekre vonatkozó alkotmányozó szabályozás újragondolása szükséges, mert ezek a szervek alaptörvényi szintű külön szabályozása, sajátos jogállása olyan kivételt teremt a demokratikus államszervezeti felelősségi rendszer alól, amely e szervek feladataira tekintettel általánosan nem indokolható. A javaslat továbbá visszanyúl a rendszerváltáskor kialakított konszenzushoz, visszaállítja a megye elnevezést, ezzel szimbolikusan előre jelezve a modern területi közigazgatás és az önkormányzati igazgatás sürgető reformját. A fegyveres szerveket érintő szabályozás területén a javaslat megszünteti az országgyűlési őrséget, és visszaállítja az országgyűlés elnökének hagyományos fegyelmi jogköreit. A költségvetési tanács a továbbiakban nem gyakorolhat vétójogot a költségvetés elfogadása tekintetében, jelentősen megerősítve a mindenkori kormánytöbbség költségvetési felelősségét. A politikai felelősséggel nem rendelkező költségvetési tanácsnak ugyanis nem lehet olyan jogosítványa, amely a politikai felelősséget elvonja, avagy csökkenti. Tisztelt Ház! A népképviseletben való részvétel nem csupán a rendszeres választási részvételt jelenti, nem csupán azt jelenti, hogy választók és választhatók lehetünk, hanem azt is, hogy az egyes választott tisztségekhez tényleges hozzáférés biztosít az állami szabályozás. A képviselői megbízatás időtartamának korlátozása biztosítja, hogy a népképviseletben az új tapasztalatok és nézőpontok, új szempontok az alkotmány erejénél fogva képesek legyenek érvényesülni, biztosított legyen a magyar emberek számára a tényleges képviseleti megújulás. Hiszen az országgyűlés Magyarország legfőbb népképviseleti szerve, ahol a pluráris demokrácia érvényesülése érdekében biztosítani kell a különböző szempontok megjelenését, a tényleges részvételt. Az intézkedés nem a passzív választójog korlátozása, hanem éppen annak kiterjesztése. Hiszen, bár elméletben egyesek nem indulhatnak 12 év közszolgálat után újra a parlamentben, de mások éppen így tudnak majd hozzáférni ahhoz ténylegesen a gyakorlatban. Így tudnak ahhoz hozzáférni, hogy ténylegesen országgyűlési képviselők lehessenek. A jogot annak érvényesülésével, az élő joggal együtt kell vizsgálni, és alkotmányosságát megítélni. Magyarországon a becsontosodott struktúrák megbontása csak ilyen pozitív diszkriminációs intézkedéssel lehetséges a jogállami helyreállítás szellemében.

A hatalomgyakorlás demokratikus jellegének megteremtését szolgálja továbbá a minősített többséggel elfogadandó úgynevezett sarkalatos törvények tárgykörének csökkentése is. A minősített többséggel elfogadott szabályok ugyanis szükségtelenül széles körben korlátozzák a mindenkori alkotmányozó többséggel nem rendelkező kormányzati többséget abban, hogy a közhatalmat megfelelő módon gyakorolják. A demokratikus hatalomgyakorlás lényege, hogy a választó

0: polgárok felhatalmazást adnak a mindenkori parlamenti többségnek a kormányzásra, és így az aktuális kormány számára a saját programja végrehajtására. Ha a mindennapi szakpolitikák, illetve a változó természetű társadalmi kérdések jelentős része kétharmados törvényekben kerül szabályozásra, akkor egy új, egyszerű többséggel rendelkező kormány megbénul, nem lesz képes végrehajtani programját, ami szükségképpen demokratikus deficitet okoz. Tisztelt Országgyűlés! A köztársasági elnököt érintő alaptörvény módosítás az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos eleme. A javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkciói ténylegesen el tudja látni, kifejezhesse a nemzet egységét és őrködhessen az államszervezet demokratikus működése felett. A kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvény módosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Az államfői mandátum megszüntetése a népakarat kifejezése, amely összességében az alkotmányos demokrácia működésének helyreállítását célozza. Az új, megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be etiségét. Az alkotmányozó hatalom a demokratikus felhatalmazás birtokában jogosult arra, hogy egy olyan kivételes közjogi helyzetben, amikor az alkotmányos intézményrendszer demokratikus működésének feltételeit helyre kell állítani, az államszervezet legfontosabb intézményeinek működését átmeneti szabályokkal rendezze. A köztársasági elnöki megbízatásra vonatkozó rendelkezés ilyen egyszeri, átmeneti alkotmányozó intézkedés, amely nem egy személy felelősségének megállapítását, hanem a köztársasági elnöki intézmény demokratikus legitimációjának és alkotmányos szerepének a helyreállítását szolgálja. A javasolt megoldás egyben a cél eléréséhez szükséges legenyhébb és arányos beavatkozás is, mivel az alkotmányos helyreállítás időszakára csupán átmenetileg biztosítja a köztársasági elnöki tisztség betöltését az Országgyűlés által megválasztott államfő útján, aki a kivételes közjogi helyzetben a nemzet egységének kifejezésére és az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés alkotmányos feladatának ellátására kap felhatalmazást. Tisztelt Országgyűlés! Az alaptörvény 17. módosításának célja tehát az, hogy Magyarországon érvényesüljenek egy alkotmányos demokrácia intézményi feltételei, és megindulhasson az alkotmányozási folyamat. Az alaptörvény 17. módosításával javaslatunk szerint az alkotmányozó hatalom arra is ígéretet tesz, hogy megkezdődik az átfogó, széles szakmai és társadalmi egyeztetésen alapuló alkotmányozási folyamat. Az alaptörvény 17. módosítása ennek alkotmányos feltételeit teremti meg. Helyreállítja az alkotmányos kontroll intézményeit, megerősíti a független igazságszolgáltatás garanciáit, biztosítja az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás alkotmányos alapjait, valamint olyan demokratikus államszervezet kialakítását szolgálja, amelyben a választópolgárok felhatalmazása tényleges és felelős kormányzati cselekvésben érvényesülhet. Erre tekintettel kérem a kormány nevében a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben. Megadom a szót Mellétei Barna Mártonnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 30 percben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! 16 évvel ezelőtt az akkori képviselők, közül sokan most is itt ülnek még szemben ebben a házban, egy új rendszert alapítottak, úgy nevezték, hogy Nemzeti Együttműködés Rendszere. A köznyelben csak NER, és ezt mindenki ismeri, neresek, neres lovagok, mi mind szoktuk használni ezt a kifejezést. És bár nem vagyok történész sem, és politológus sem, én mégis egy másik kifejezést ajánlanék most ebben a körben. Ez pedig a neofeudalizmus. Önök megalapították és működtették a magyar neofeudalizmus rendszerét. Orbán Viktor hitbizományokat és hűbérbirtokat osztott ki hívei között. Ő volt a szultán, a nerlovagok pedig a pasái. Úgy is bántak az országgal. Nem vitás, hogy az előttünk fekvő alaptörvény módosítási javaslat egy meghatározó eleme a neofeudális rendszernek a leváltásának. Megteremti annak a lehetőségét, hogy Magyarország alkotmányos működésének keretei ténylegesen helyreálljanak. A jogállamiság megújuljon, és egy működő, emberséges, demokratikus országban tudjunk élni. Az alaptörvény módosítás további érdemi lépések fogják követni. Rövidesen változni fog a bírósági szervezetekről és igazgatásáról szóló törvény, amely részletében meghatározza a kúria és az OVH elnöke visszavásának módját. Továbbá ősszel megkezdi a munkáját az új alkotmányt előkészítő bizottság, amelynek célja, hogy egy éven belül egy olyan új, modern alkotmány készítsen elő, amelyet a választók országos népszavazáson tudnak megerősíteni. Ennek ilyen módon szemben az alaptörvénnyel lesz legitimitása, és a szavazó polgárok is meg fogják azt erősíteni. Szintén fontos, a demokrácia helyreállítása és megőrzése szempontjából kiemelkedő lépés lesz egy új választójogi törvénynek a megalkotása is. Erre minden bizonnyal az új alkotmány elfogadását követően kerül sor, de a gondolkodás természetesen erről már a kampányban megkezdődött és jelenleg is folyamatban van. Többször elmondtam már, hogy megítélésem szerint a legnagyobb hibát a rendszerben az okozta, hogy a hatályos választási rend alapján túlságosan gyakran kapott kétharmados felhatalmazást a mindenkori kormány. Persze, ismerve a jelenlegi ellenzéknek a működését és gyakorlatát, ez nem is volt véletlen. Ez volt maga a terv. Az igazán nagy gond azonban nem az, hogy kétharmados többséget kaptak, hanem az, hogy az Orbán kormány ezzel a hatalommal nem csak élt, hanem visszaélt. Ezért készült iPad-en, képviselőtársam a képen elhagyta a termet, egy senki által nem támogatott alaptörvény, és ezért került egy báb a köztársasági elnök pozícióba. Ezért lett ezért lett a volt fideszes képviselőjelölt, később legfőbb ügyészből, az Alkotmánybíróság elnöke, ezért nem paritás alapon döntött a parlament az alkotmánybírókról, és ezért lehetett az a Rigó Csaba, a gazdasági versenyhivatalnak az elnöke, aki korábban a Fidesz zalaegerszegi vezetője volt, később kormányhivatalt vezetett, meg közbeszerzési hatóságot is vezetett, egy igazi univerzális zseni, vagy másként egy vazallus, aki ma a Macsói Bán, holnap Erdély Vajda, aztán meg szerémségi őrgróf. Ezek a személyi döntések mutatják meg igazán, hogy a Fidesz nem akar jól működtetni intézményeket, nem szakemberekre akart azokat bízni, hanem az volt a legfontosabb, hogy a kiválasztott vezetők lojálisak legyenek. Lojálisak legyenek, és Orbán Viktor a hű csatlósai meg is kapták a jutalmukat. A Tisza a kampány során azt ígéretet tette, hogy ha megfelelő felhatalmazást kap, úgy ezeket a bábokat, vazallusokat leváltja. A jelen jogalkotás célja tehát ennek az ígéretnek a megvalósítása. Az alaptörvény módosítás tehát egyfelől helyreállítja a demokratikus intézmények hitelességét oly módon, hogy az intézmények szakmaiságát, integritását alásó személyi vezetőket meneszti, vagy legalábbis a menesztésüket lehetővé teszi. Jelentős változás az is, hogy a Tisza kormány szakít az Orbán kormány azon gyakorlatával, hogyha valamely jogszabályt ideológiai vagy másokból fontosnak tart, akkor azt sarkalatosnak minősíti. Ennek a gyakorlatnak az egyedüli célja az volt, hogy kizárólag kétharmados többség birtokába lehessen ezeket a jogszabályokat megváltoztatni. Ez egy újabb visszaélés volt a kétharmados felhatalmazással, hiszen a törvényeket főszabály szerint azért mégiscsak egyszerű többséggel hozza az országgyűlés. Természetesen vannak, és kell is, hogy legyenek olyan jogszabályok, amelyek az alaptörvénynél alacsonyabb szintűek, de amiknek a módosításához mégiscsak kétharmados többség kell. De a Fidesz ebben a kérdésben is elvetette a súlykot. Kekvák, szuverenitásvédelmi hivatal, és sorolhatnám. A Fidesz, ahogy jeleztem, nem minden jogszabály, ami sarkalatost kívánunk megszüntetni, de azt gondolom, hogy vannak olyan jogszabályok, amelyeknél ez indokolt, de a legtöbb esetben nem az. A Fidesz számára a sarkalatos törvények a pártkatonák bebaszózását is jelentette. Erre semmi szükség nincsen, sőt. A magyar emberek pontosan arra szavaztak áprilisban, hogy szüntessük meg a hitbizományokat és a hűbérbirtokok rendszerét, ezt a sajátságos Orbán neofeudalizmust. A sajtóban az alaptörvénytan legnagyobb visszhangot kapott kiváltó módosítása annak az új szabálynak a bevezetése, hogy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 választáson nyerhet mandátumot, azaz maximum 12 évig lehet országgyűlési képviselő. Annyi műhelytitkot elárulok, hogy erről a kérdésről több körben is egyeztettünk frakción belül is, és a képviselőink döntő többsége teljes mértékben támogatta a javaslatot. A javaslat célja ugyanis az, hogy a politika időről időre megújuljon, új szereplők kerüljenek be, a régiek pedig kerüljenek ki. Elmondom. Nem tartjuk kívánatosnak, hogy az országgyűlésnek örökös tagjai legyenek, akik a pártvezértől kapják a mandátumokat, mint annó a földes urak a birtokaikat. Azt tapasztaltuk, hogy ezek a politikusok pont úgy is bánnak az országgal és a választókerületekkel, mint a saját birtokukkal. Köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Én alapvetően versenyjogásznak tartom magamat, és azt tartom szerencsésnek, ha minél kevesebb a versenyt befolyásoló szabály van hatályban. De el kell... Rétvári kolléga úr, figyelme ajánlom, hogyha befejezem a gondolat, akkor talán eljutunk oda. Képviselő úr, hogyha közben tud nevetni, esetleg tud figyelni is az érvre. Takács úrnak is üdvözlöm, igen. Tehát el kell, hogy ismerjem, hogy mind a gazdaság területén, mind a közéletben bizonyos esetekben szükség van a beavatkozásra, éppen a verseny helyreállítása érdekében. Ilyen beavatkozásra akkor van szükség, amikor a verseny torzul, és magától nem tud helyreállni, vagy amikor a beláthatatlan hosszú idő lenne a verseny helyreállítására önmagában. Ebben az esetben az államnak kötelezettsége segíteni és beavatkozni annak érdekében, hogy a verseny megújuljon. Most is ez történik. Egyértelmű mindannyiunk számára, hogy szükség van politikai megújulásra és szemléletváltásra, és arra, hogy a képviselőségre a politikusok ne megélhetési célként, hanem szolgálatként tekintsenek. Természetesen a parlamentből kieső képviselők folytathatják a politikai pályájukat, akár önkormányzati képviselőként, akár európai parlamenti képviselőként, akár párt tisztségviselőként is. Ennek semmilyen akadálya nem lesz. Mindazonáltal azt gondolom, hogy az se túl nagy baj, ha egyes képviselők a versenyszférában próbálnak meg elhelyezkedni.

Ehhez mindenkinek sok erőt és kitartást kívánok, érdemes a felkészülést már most megkezdeni. Jogászként a legfontosabb változásnak azt tartom, hogy az alkotmánybírósági szabályozás alapvetően a korábbi, a jelenleginél nagyságrendekkel demokratikusabb rendhez tér vissza. Az alkotmánybíróság tagjait 9 évre választják, nem újra választhatók, az elnököt pedig saját maguk választhatják, és 70 éves kor elérésekor a megbízatásuk megszűnik. Ez a szabályozás lehetővé teszi, hogy az alkotmánybírák az alkotmány és így a demokrácia őrei legyenek újra politikai befolyástól mentesen. Az alaptörvény módosítás minden bizonnyal felvet politikai kérdéseket, de a tervezett módosítás egészen biztosan kiállja az európai értékrend és a jogállamiság kérdéseit. A jogállamiság helyreállításának előfeltétele ugyanis, hogy mindazon szereplők, akik részt vettek ennek a rendszernek a kialakításában, illetve nem emeltek szót ellene, pedig minden lehetőségük, sőt, alkotmánybíróként, köztársasági elnökként feladatuk is lett volna, távozzanak a pozíciójukból. Ezt követően lehet csak egy új, demokratikus jogállamot felépíteni. A Tisza frakció a tervezett alaptörvény módosítással meglepő módon egyetér. Azt támogatja és kéri a többi frakció tagjait is, hogy szavatukkal támogassák azt. Végül röviden szeretnék egy pár szót a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról is mondani. Hadd nézzek egy történelmi mondatot, mégpedig az Aranybullának a 16. cikkejét. Ha már itt a vazalusokról volt szó. Egész vármegyéket vagy egyéb királytiszteket örökbe nem adunk. És ha már egyszer úgy alakult, hogy valahogy átjátszódott az állam vagyona, átjátszódásra került, ugye, a közpénz jellege elvesztésre került, akkor egy demokratikus kormányzat kötelessége, hogy minden törvényes eszközzel próbálja meg visszaszerezni azt. Önök persze most riogatják az embereket, csak ez alkalommal nem háborúval és erőszakkal átoperált gyerekekkel, hanem AVH-val, padláslesöpréssel és hasonló szemenszedett hazugságokkal. Természetesen szó sincs ezekről. Egy ország várja azt, hogy az új hivatal visszaszerezze a bűnözőktől mindazt, amit elloptak. Mert bizony, itt bűnözőkről van szó. Olyan emberekről, akik belenyúltak a közös kasszába. Ezek az emberek tolvajok. És ezen nem változtat. És ezen nem változtat az sem, hogy több-kevesebb sikerrel és hosszabb vagy rövidebb ideig együtt szotyisztak a díszpáholyban Orbán Viktorral. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal egy politikától független, nagyon erős jogkörökkel rendelkező hivatal lesz, amelynek célja a közpénzlopások feltárása, a bűnözők bíróság előállítása és végső soron a feudalizmus gazdasági rendszerének a felszámolása. A Tisza frakció egyetért és támogatja az alaptörvény 15. módosításának a tervezetét. Nagyon szépen köszönöm, meghallgattak.

0: Megadom a szót Gulyás Gergelynek, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 30 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Egy olyan javaslat van az országgyűlés előtt, amelyre a rendszerváltozás óta nem volt példa, és nyugodtan mondhatjuk, hogy azért nem volt példa, mert ez nem a rendszerváltozás utáni időszakhoz tartozik, ami szemben azzal, ahogy tévesen Melitei Barna Márton képviselőtársam külön rendszernek nevezte az előző 16 évet. Az előző 16 évet nyilván különbözőképpen ítéljük meg. Bizonyára ez a vita még a következő időszakban is fenn fog állni, de itt 1990 óta a magyar nép dönthetett mindig arról, hogy kiket akar az országgyűlésbe választani, kit akar kormányon látni, kit akar ellenzékben látni, és ennek volt köszönhető az is, hogy a Fidesz-KDNP kormány kormányzati pozícióból is háromszor kapott felhatalmazást, és ennek volt köszönhető az is, hogy önök az előző választást, ráadásul ilyen parlamenti többséget eredményező eredménnyel nyerték meg. Ebből következik, 1990 óta Magyarországon demokratikus körülmények voltak, 1990 óta azok a jogszabályok, amelyek megszülettek, azok alapvetően a demokrácia követelményének megfeleltek. Lehet vitatkozni, hogy melyik inkább és melyik kevésbé, de olyan, ami alapvető demokratikus értéket számolt volna föl, az a kommunista diktatúrában volt utoljára, amit most miniszterasszony és a kormány előterjesztett, az ebbe a körbe tartozik. Ilyen 1990 óta nem volt. Ez nem azt jelenti, hogy a javaslatnak egyébként ne lennének olyan részei, amik akár önmagukban üdvözlendőek is lehetnének, és hogy ne a végén dicsérjem a javaslat egyes részeit, ezért ezekkel kezdem. Ha van alkotmányosan elfogadható kritika a 1990 utáni időszak AB jogköreivel kapcsolatosan, akkor kétség kívül a 2010-es alkotmánybírósági jogkör korlátozás az legalábbis tűri a vitát, bár miniszterasszony rendkívül kemény szavakat használt, arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ilyen erős szavakat használt erre, akkor a saját előterjesztésére minősítetlen szavakat kellett volna, hogy használjon. Másrészt pedig arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1990-es évek második felének liberális követelése volt, többek között Kis Jánosé, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét költségvetési tárgykörökben korlátozni kell, mert az hagyományos közpolitikai döntés. Én ennek ellenére sose voltam lelkes ettől a megoldástól. Még akkor sem, hogyha az az állítás sem igaz, ami elhangzott a miniszteri expozéban, hogy ez kizárt tárgyköröket a vizsgálatból, mert valójában bizonyos tárgykörök vizsgálatát korlátozottan tette lehetővé. Tehát minden tárgykör vizsgálatát lehetővé tette, de voltak olyan tárgykörök, amit korlátozottan, ez a pénzügyi vagy adókérdésekben, adóilleték kérdésekben, ott kétség kívül csak meghatározott alapjogok sérelme esetén, de miután ezek között az emberi méltóság jelen volt, ezért az emberi méltóságból pedig bármely alapjog levezethető. Ezért nem igaz, hogy kizárt lett volna ez. Erre jó példa egyébként, hogy a végkielégítésekkel kapcsolatos törvényi szabályozást az alaptörvény módosítást követően, tehát ha úgy tetszik, a hatáskörkorlátozást követően is megsemmisítette és megsemmisítette az Alkotmánybíróság. Ennek ellenére ez az egyetlen olyan része a javaslatnak, ami pozitívumnak tekinthető. Ezeknek a hatásköröknek a helyreállítása, ez önmagában egyébként még üdvözlendő is lenne. Vannak semleges részei ennek a módosításnak, az, hogy az Alkotmánybíróság tagjait a jövőre nézve 9 évre választja az országgyűlés, vagy 12 évre, ennek olyan nagy jelentőségét én nem látom. Volt egyébként egy koherens rendszer, amíg 9 év volt Magyarországon, addig újra lehetett választani az alkotmánybírákat, amikor ennek a lehetőségét kizártuk, hozzátéve a bírói függetlenséget növelve, hiszen az újraválasztás lehetősége az mindig is azért egy függetlenségi korlát, hiszen a bíró akkor tekintettel kell, hogy legyen arra, hogy az újraválasztása az politikailag lehetséges-e vagy sem. Tehát amikor mi ezt kizártuk, akkor a német gyakorlatnak megfelelően 12 évre növeltük az alkotmánybírói megbízatást. Ennek a 9 évre változtatása különösebb jelentőséggel nem bír, ahogy én ide sorolom a kúriai elnöki és OB elnöki megbízatásnak a 6 évre történő csökkentését is. Nagyjából itt véget érnek a semleges módosításai ennek a javaslatnak. Még a kétharmados kör szűkítésén lehet vitatkozni, ott van két nagyon durva lépés, aminek a következményeit csak remélem, hogy nem látta át előterjesztő, és nem szándékosan kívánja azt előidézni. Mert a nemzeti vagyon esetén azt elfogadom, hogy egy szűkebb kört meg lehet határozni, mint ami most a törvény meghatároz, ahol viszont egy kétharmados kör fenntartása indokolt, hogyha e tekintetben ez nem a politikai bosszú része, akkor az előterjesztő ezt a részt még átgondolhatja. A termőföldnél viszont óriási hiba a kétharmados védelemnek a megszüntetése. Ez azt teszi... Ezzel önök azt teszik lehetővé, hogy egy olyan szabályozást, ami ma még az európai szabályok szerint is elfogadottan, vagy az elfogadottság határán lévő módon a külföldi termőföld tulajdon szerződést kizárja, azt meg lehessen gyengíteni, azt bármilyen minimális többséggel rendelkező kormány eltörölhesse, és a külföldiek termőföld szerzését Magyarországon lehetővé tegye. Ha nincs ilyen szándékuk, akkor ezt a módosítást, ettől a módosítástól tekintsenek el, ennek rendkívüli kára lehet hosszú távon, rendkívül veszélyeket rejt magában. Ha valahol indokolt a kétharmados szabályozás fenntartása, akkor az ez a terület. Ami a Kúria és az OBH-val kapcsolatos visszahívhatósági szabályokat illeti, volt ilyen 1990 előtt. Amit önök helyreállítanak, az a kommunista diktatúrának a szabályozása volt e tekintetben. Úgyhogy azt hozzák vissza, amin egyszer már túl voltunk, úgy gondolom, hogy ha az országgyűlés választ, főleg, hogy egyébként már az Európai Unióval való megállapodás egyében mi is mindenféle előzetes országos bírósági hivatali jóváhagyást, vagy országos bírósági tanácsi jóváhagyást a leendő kúriai elnök megválasztásának feltételévé tettük, és ezt meg lehet tenni az Országos Bírósági Hivatal esetében is, ezért a jelenlegi rendszerben minden garancia biztosítható. Egy olyan a bírákat egyébként politikai véleménynyilvánításra, aktivitásra késztető visszahívási intézményt bevezetnek, az kifejezetten káros az igazságszolgáltatás függetlensége szempontjából, és még egyszer mondom, egy olyan időszakot hoz vissza, amikor a bírói függetlenség nem volt garantált, és amikor a politikai befolyás a bíróságokon nyíltan érvényesülhetett. Ha volt olyan terület, ahol egyébként bármilyen mértéktartó jogász pontosan tudta, hogy az elmúlt 36 évben a bírák függetlenül ítélkezhettek, és politikai ráhatás nélkül volt lehetőség a legkényesebb ügyeket is eldönteni, akkor ez ilyen terület volt. Kár ide a politikai akcionizmust behozni. Ez a gyakorlatban akkor is káros lesz, hogyha elsőre egy demokratikus intézkedésnek tűnik. Ami az Alkotmánybíróságot illeti, ott bár miniszterasszony kerülte teljesen nyílt igazság minden elemének kibontását, de valójában önök lefejezik az Alkotmánybíróságot, és szerzett jogokat vonnak el. Az ugyanis, hogy önök jövőre nézve milyen korhatárt vezetnek be, ez természetesen az alkotmányozó hatalom megteheti. Azt azonban, hogy olyan bírákat, akiket úgy választottak meg, hogy az ő megbízatásuk 12 évre szól, és nincs életkori korlát rájuk vonatkoztatva bevezetni a 70 éves életkori korlátot, ez minden alkotmányos demokratikus szabállyal ellentétes. És ugye a miniszterasszony azt mondta, hogy 13-ban indokolás nélkül történt meg ennek az eltörlése, de valójában csak azért, mert miniszterasszony megtévesztik a kollégái, ugyanis soha nem volt ilyen alkotmányos szabály. Soha nem volt ilyen alkotmányos szabály. A helyzet az, hogy az alkotmánybírósági törvényben volt ilyen szabály, és miután minden hatásköri korlát, beleértve az életkori korlátot is az alkotmányban nevesített, ezért ez a szabály valójában ellentétes volt az alkotmánnyal. Kétségkívül megtehette volna TC13-ban az akkori alkotmányos többséggel rendelkező Fidesz-KDNP kormány is, hogy az alkotmányba átteszi a 70 éves szabályt. És mi nem ezt választottuk, hanem eltöröltük a törvénybe is. De ilyen alkotmányos szabály Magyarországon soha nem volt. Az AB törvényben volt ilyen szabály. És ezt vissza lehet hozni, sőt, be lehet írni az alkotmányba is, akkor legalább alkotmányos lesz. De azokra érvényesíteni, akiket korábban választottak meg, és akiknek szerzett joguk van ahhoz, hogy a meghatározott mandátum végéig alkotmánybírák legyenek, ez egy alkotmányos demokráciában lehetetlen és elfogadhatatlan. 12 éves képviselői mandátum korlátozás kapcsán, amit miniszterasszony elmondott, azt, hogyha néhány hónappal ezelőtt, választások előtt mondjuk, egy egyetemi felelet kapcsán meghallgatja, akkor fejvesztve rohan ki ön is, és különösen az alkotmányok tanszék, tudom, hogy civilista miniszterasszony, az alkotmányok tanszék összes tanára a teremből, és még az egyes beírására sem biztos, hogy lett volna idejük. Azt mondani, hogy a passzív választójognak a durva és visszameleges hatályú korlátozása, az a választójog kiterjesztése, ne haragudjon miniszterasszony, ez a diktatúrának a cinizmusa. Ez a diktatúrának. És És azt elfogadom, és én azt elfogadom, hogy itt a kétharmados tiszta többség nem jogász végzettségű tagjai. Kellően utálják a korábbi kormány képviselőit ahhoz, hogy örülnek, hogy ez a régi ellenzéki pártok, most már ellenzéki pártokat érinti. Hozzáteszem, hogy olyan intézkedést hoznak, ami minden ellenzéki frakció több mint felének az újraindulását lehetetlené teszi, beleértve a Mi Hazánkot is, a KDNP-t is és a Fideszt is, önöknél pedig egyetlen egyet sem, de akkor legalább olvasta volna föl ezt a rendelkezést. De ezt a cinikus indokolást, a választók kiterjesztése, ne haragudjon, ez jogászhoz méltatlan és elfogadható. Ráadásul az ilyen nyílt valótlanság állítása, hogy a miniszteri tisztség iránti tisztelettel viseltessek, az tényleg egy diktatúrának a cinizmusát idézi fel. Ez a választójog korlátozás semmilyen nemzetközi jogi szabálynak nem felel meg, A demokratikus versenyt torzítja, és én azt értem, hogy önök jobban örülnek, hogyha nem minket látnak a parlamentben, de addig van demokrácia Magyarországon, amíg ezt nem ön dönti el, kedves miniszterasszony, nem is ez a 140 egy ember, aki jó szívvel meg fogja szavazni a javaslatot, ha majd a választópolgárok. És hogyha egy választópolgár úgy gondolja, és majd ha egy választópolgár úgy gondolja, hogy nem 4 év képviselőség után egy tiszás képviselőt, vagy képviselői tapasztalat nélkül egy új képviselőt, hanem 40 év után Németh Zsolt képviselőtársamat szeretné a parlamentben látni, akkor hogy jönnek önök azok, ahhoz, hogy ezt megakadályozzák? És hogyha ezt megteszik, akkor miért a demokráciára hivatkoznak? Akkor azt mondják, hogy önök okosabbak a magyar népnél, ezért szűkítik a demokratikus szabályokat, és eldöntik, és korlátozzák a magyar nép szabadságát. Nekem az, hogy képviselőr azt látni fogja, hogy nekem ez mennyire nem fáj. Nekem ebben semmilyen személyes fájdalmat az ügy nem okoz. Semmilyen személyes fájdalmat nem okoz.
2: Ezek jogi tények.
1: Nem erről... Ez a... 12 perce beszélek, és eddig 2 perce, hogy államtitkár úr is értse, 12 perce beszélek, eddig 2 percet szánok erre. Kétség kívül a arcátlanságnak és a visszaélésnek az egyik legdurvább példája, ezért szeretném ezt önöknek jelezni, hogy amit tesznek, az elfogadhatatlan, és amit tesznek, az példátlan is. Senki ilyen módon, ilyen cinikus módon, ilyen durván a diktatúrát idéző módon ilyen szabályokat nem fogadott el, és egyetlen egy európai példát nem tudnak hozni, egyetlen egy jogállami példát sem tudnak hozni hasonlóra. Az alkotmányos demokrácia helyreállítására hivatkozni a 17. módosítás kapcsán kifejezetten cinikus éppen ezért. De mégis a mélypontja ennek a javaslatnak az a köztársasági elnöki tisztségnek az érdemi felszámolása, hiszen ezt követően alig ha lehet arról beszélni, hogy a magyar köztársasági elnöknek bárki legyen is az, méltósága van, és hogy pont azokat a feladatokat, amelyeket az alkotmányból a miniszterasszony is, illetve a Tisza vezérszónoka is idézett, megtestesíti a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, már előre lehetetlené teszi, hogy ezt az ezt követő köztársasági elnökök megtegyék, különösen az a következő, akit előre megaláznak azzal, hogy még csak nem is meghatározott időre választják, hanem majd az új alkotmány elfogadásáig. Nyilvánvaló, hogy ez a döntés nem legitim, a következő köztársasági elnök legitimitása is alapvetően lesz megkérdőjelezhető, ennek beláthatatlan következményei vannak a jogrendszer egészére nézve és a kinevezésekre nézve. Arról már nem is beszélve, hogy egyébként a köztársasági elnöknek, és ezt önöknek legalábbis a jogvégzetteknek tudni kell, politikai felelőssége nincsen. Amikről önök beszélnek, hogy a köztársasági elnök milyen politikai hibákat követett el, amikkel én nem értek ugyanegyet, de a vita szempontjából irreleváns. Nincs a köztársasági elnöknek politikai felelőssége. Éppen ezért a politikai hibák azok nem szolgálhatnak indokul az eltávolításra. Ráadásul miniszterasszony tisztában van azzal, hogy ha viszont a köztársaság bármi olyat tett volna, ami szándékos alkotmánysértés, hivatalával összefüggő szándékos törvénysértés, akkor van erre az alkotmányban egy megfosztási eljárás. Miért nem azzal élnek? Az egy jogrendszeren belüli megoldás. Csak önök is tudják, hogy semmi ilyet a hivatalban lévő köztársasági elnök nem tett. Egész egyszerűen az, hogy önöknek, még egyszer mondom, a frakcióvezető asszony azt mondja, hogy semmit nem tett. Én ezzel nem értek egyet, semmit nem tett, de még egyszer az, hogy a köztársasági elnök hivatalának, hivatali felfogása az egyezik-e frakcióvezető asszony véleményével, ennek nincs jelentősége, illetve tényleg csak akkor van, hogyha egy diktatúra működése az irányadó mostantól, mert akkor le lehet váltani más független állami hivatalok vezetőit, akár a magyar állam első polgárát is, a köztársasági elnököt, mert a párt frakcióvezetőinek nem tetszik a működése, vagy a miniszterelnöknek nem tetszik a működése. Ilyen demokráciában nem fordulhat elő. Ilyen egy jogállamban nem fordulhat elő. Az biztos, hogy a végrehajtó hatalommal szembeni intézményi egyensúlyok kiüresedés, az ekkor következik be, amit miniszterasszony indokolásként mondott, az azután indokolt, amit most önök csinálnak, nem pedig eddig volt így. Eddig a köztársasági elnöki tisztség viselői döntöttek arról, hogy mikor, milyen formában élnek a hatásköreikkel. Áder János élt a legtöbbször az alkotmányos vétó lehetőségével és a politikai vétó lehetőségével is. Áder János élt a legtöbbször. Áder János ilyen nem Fidesz alapító, de hogyha Velkei képviselőtársam, ha már a...
2: Ön jobban tudja,
1: most már ott tartunk, hogy a Tisza frakcióvezetője jobban tudja, hogy ki a Fidesz alapító, mint a Fidesz alapító Németh Zsolt. Erről nehol... A frakcióvezető azt mondja, ha egy ilyen alkotmánymódosítást is elfogadnak, hogy Áder János Fidesz alapító volt, akkor így lesz, de amíg nem, addig nem így lesz. Legyen kedves elfogadni. Úgyhogy azt szeretném csak jelezni, hogy ha már Velkei képviselő úr a külügyminisztériumban kapott fontos megbízatást, legyen kedves mondjuk a német köztársasági elnökök politikai hátterét tanulmányozni, nem nagyon fog olyat találni, aki ne lett volna pártpolitikai tisztség viselője, sok esetben kifejezetten magas pártpolitikai tisztségek viselője. Úgyhogy szívesen egyesével is átvehetjük, de ez volt a gyakorlat. Tehát önmagában az, hogy egyébként pártpolitikai múlttal rendelkező személyeket választanak meg köztársasági elnöknek, az egy teljesen bevett európai gyakorlat. De akivel szemben most ezt az alkotmányos akciót vezénylik itt, tehát a miniszterasszony vezényli, vagy a miniszterelnök vezényli, távol maradása miatt most éppen ez a hálátlan szerep miniszterasszonyra jutott, ő még pártpolitikus sem volt, és párttag sem volt soha, és az Alkotmánybíróság elnökeként olyan nagyon fontos határozatokat hozott meg, amelyeket egyébként még a liberális jogászi világ egy része is üdvözölt. Úgy gondolom, hogy ilyen szempontból még a pártpolitika vágya is teljesen alaptalan ebben az esetben. Úgyhogy összességében azt tudom mondani erről az előterjesztésről, hogy tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz frakció módosítójavaslatokat nem is fog ehhez benyújtani, semmilyen formában asszisztálni ehhez nem tudunk. A még megmaradt demokratikus alkotmányos jog közepette a gyülekezési jog lehetőségével fogunk élni, amikor is csütörtökön délután 6 órakor a Sándor palotánál fogunk az alkotmánymódosítás ellen tüntetni, de egyébként pedig semmilyen olyan módosítás ezt a javaslatot nem tudja a közös európai alkotmányos hagyomány részévé tenni, hogy újra a miniszterasszonyt idézzem, ami egyébként nem iktatja ki mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket a kúriával, az alkotmánybírósággal, a köztársasági elnök hivatalával, a képviselőséggel kapcsolatosan hoznak, és kifejezetten kártékony lesz az, ami a nemzeti vagyonra vonatkozó szabályozás, és különösen, ami a termőföldre vonatkozó szabályozás kétharmadosságát szünteti meg. Természetesen most önöknek nagy többsége van, önök a választást nemrég nyerték meg, a választópolgárok nagy többsége sem alkotmányjogász, de ettől még önök 16 évvel ezelőtti ehhez képest egészen minimális határátlépést kérnek rajtunk számon, az biztos. Nyugodtan nevessenek, mert az, amit a miniszterasszony joggal kritizált, az alkotmánybírósági hatáskör korlátozás, az egy szerény határátlépés volt ahhoz az alapvető demokratikus normákat felszámoló, a választójogot korlátozó, a demokratikus választást érdemben lehetetlenítevő, a köztársasági elnököt tisztségétől megfosztó, az alkotmánybíróságot lefejező javaslathoz képest, amit előterjesztettek. Ez még egyszer mondom, nem sérelme a jogállamnak, hanem a vége. Köszönöm a figyelmet.

0: A KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy két felszólaló ismerteti a frakció álláspontját. Közös időkeretük 30 perc. Elsőként megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterasszony. Tulajdonképpen Tar Zoltán örökbecsű mondatát is beléktathatták volna az alaptörvénybe, hogy választást kell nyerni, és nem mindent lehet, mert tulajdonképpen ez ennek a részletes kifejtése, amit most itt az alaptörvény 17. módosításában látunk, meg hát a 16. is már hasonló volt, és lehet, hogy még hasonlók következnek is. Az lett volna talán az őszinte, és az őszinte becikkelyezése a Tisza párt alkotmányos gondolkodásának. Az elmúlt napokban kialakult egy vita, miniszterelnök úr Magyar Péter és Áder János volt köztársasági elnök között, és azt üzente az őt ért kritikákra válaszként Magyar Péter Áder Jánosnak, hogy idézem, ha csendben maradtál volna, bölcs maradtál volna. Áder Jánosnak voltak közjogi érvei, voltak jogi okfejtése, hogy miért tartja veszélyesnek azt a közjogi módosítást, amiről most is tárgyalunk. És erre a válasza a miniszterelnök részéről nem egy közjogi ellenvélemény volt, nem a saját javaslatnak megindokolása, nem nemzetközi példáknak a felsorolása, hogy miért emeljük át ezt a szabályozást, hogy más országban láttunk, és ott valamiért előnyös, hanem személyeskedett, támadott, és ilyesfajta fenyegető mondatot mondott, ha csendben maradtál volna, bölcs maradtál volna. Ez annak a jelzése mindenki számára, a volt köztársaság elnökön keresztül, hogy itt mindenki maradjon csöndben, mert ha bárki megszólal, akkor az azzal nézhet szembe, hogy akkor indul ellene a hergelés, hazugságokat terjesztenek róla, jön a gyűlöletkeltés vele szemben. Ez az üzenet, ez mindenki számára a miniszterelnöktől, hogy senki nem merjen ezzel ellen az alaptörvény módosítása ellen megszólalni, mert a köztársaságnak volt egy közjogi megalapozottságú véleményre, amire nem érveket kapott válaszként, hanem személyeskedő támadást és lejáratási kísérletet. Ez a miniszterelnök üzenete mindenki számára, aki kritikát mer megfogalmazni az ő általa tolba mondott alaptörvény módosításával szemben. Önök arról beszéltek itt ma már többen többször, hogy itt a jogállamot kell helyreállítani, mert 16 év alatt itt megszűnt Magyarországon a jogállam, valamest a demokrácia is. Persze akkor önök hogyan kerültek hatalomra, ezt az árulját most nem nyitom meg, hanem egy másikat. Önök azt mondják, hogy amikor az új alaptörvény elfogadásra került, azzal a közjogi szervezet rendszer kikerült a jogállamiság köréből. De akkor én azt hadd kérdezzem már meg, hogy de hát ez az alaptörvény módosítás, hogy az első ciklus elején volt, 2010 és 14 között. Akkor Magyar Péter, a miniszterelnök, miért szavazott 14-ben a Fideszre? Ha önök azt mondják, hogy a Fidesz 10 és 14 között felszámolta a jogállamot, ő miért hagyta ezt jóvá a 2014-es szavazatával? És miért hagyta jóvá a 2018-as szavazatával is? És miért szavazott 2022-ben is arra a rendszerre, amire önök itt azt mondják most, hogy nem jogállami rendszer? Hiszen olyan alaptörvényi szabályokat változtatnak meg, amelyek az alkotmányozás során születtek 2010 után, szinte kivétel nélkül, és az önök miniszterelnöke, persze az ország miniszterelnöke, de az önök pártjának a miniszterelnöke, Magyar Péter pedig ezeket a saját szavazatával, közjogi döntésével háromszor erősítette meg. Háromszor erősítette meg azokat a döntéseket, amelyeket önök itt antidemokratikusnak tartanak, nem jogállaminak tartanak, feudálisnak tartanak, vazallusnak tartanak, sokféle jelző volt rá, és ő mégis ezt háromszor a saját közjogi legerősebb döntésével, szavazatával megerősítette. Önök azt mondták, hogy mindenki, aki ebben a rendszerben volt, az tulajdonképpen egy törvénytelen rendszerben volt, és az egész arról szólt, hogy valakik ebből megazdagoljanak. De amikor ő diplomata volt, diákhitel központvezető volt, amikor magyar közútvezető volt, volánbuszvezető volt, akkor ennek a rendszernek a volánbusz igazgatósági tag volt. Van egy ilyen társaság. Igazgatóság. Itt vagy a magyar, vagy az MBH banknak volt az egyik vezetője a felügyelő bizottságban, amiket önök támadnak, amiket önök törvénytelnek, vagy a közérdekkel ellentétesnek tartanak, a közvagyon való gazdálkodás ellentétesnek tartottak, akkor miért Magyar Péter miniszterelnök, miért korábban ezeket a tisztségeket töltötte be? Hogyan tudják önök ezt a kettőt összeegyeztetni, hogy ami rendszer támadnak, annak a rendszernek volt a vezetője Magyar Péter miniszterelnök? Ami itt az expozét is illeti, A demokrácia helyreállításában tényleg az embernek kicsit olyan érzése volt, ez a most egy lépést hátra lépünk, aztán két lépést erről lépjünk, hogy most bizonyos demokratikus intézményeket korlátoznak, de majd egyszer jön egy új alaptörvény, egy új alkotmány, ami egy nagyon széleskörű vita végén fog megszületni, és onnantól kezdve minden majd demokratikus lesz Magyarországon, de egyre csak az egy lépés hátrát látjuk. Amit elhangzott az expozéban, meg kell erősíteni a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat. Ez hangzott el szó szerint. Meg kell erősíteni a kormánnyal a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat. És akik az ellensúlyt képezik jelenleg a közjogi rendszerünkben, akár alkotmánybíróságként, köztársaság elnökként, vagy bármilyen más módon, ezeket mind lefejezik szinte, akire lehetőségük nyílik. Hogy lehet azt mondani? Tényleg Orwelli, amiben vagyunk, ebben igaza volt Áder Jánosnak, Orwelli, hogy amikor valaki azt mondja, hogy úgy erősíti meg a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat, hogy akik ott ülnek ezekben a tisztségekben, azokat mind eltakarítják a Tiszapártnak az útjából, és majd ők, önök kineveznek majd új embereket. Ez nem az ellensúlyok megerősítése, hanem pontosan a meggyengítése. Pont ellentétes, amit csinálnak és amit mondanak, ami az expozéban elhangzott. Viszont az nagyon fontos volt miniszterasszonytól, és köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, hogy a most ezzel az alaptörvény módosítással meneszteni szándékozott közjogi vezetőknek elismerte ön, hogy szabályos volt a megválasztása. Teljes mértékben törvényes volt a megválasztása. Köszönjük ezt az elismerést. Mert ez azt jelenti, hogy az eltávolításuk csak politikai alapú. Hiszen ha valakinek szabályos volt a megválasztása, akkor utána egy politikai ízlés miatt távolítják el önök. Hiszen teljes mértékben jogszerűen kerültek abba a székbe, ahova kerültek, és jogszerűen gyakorolták azt, amit az alaptörvény nekik feladatként ír, hiszen ha nem jogszerűen gyakorolnák, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene. Tehát ön elmondta, hogy jogszerűen lettek megválasztva, nem indítanak jogszabálysértés miatt megfosztási eljárást. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag politikai okokból menesztik ezeket az embereket, mert nem az önök politikai ízlése szerint valók. És önök úgy erősítik meg, csak hogy visszautaljak az előző mondatra miniszterasszonytól, úgy erősítik meg az ellensúlyokat, hogy aki politikai ízlés szerint önöknek nem tetszik, azokat eltávolítják a pozíciójukból. Cinizmus lehet fokozni. Miniszterasszony nagyon helyesen elítélte a személyre szabott jogalkotást. Na most egy olyan alaptörvény módosítás expozéjában ítélte el a személyre szabott jogalkotást, aminek van ugye egy mondata, ami Súlyog Tamás mandátumát megszünteti. Ami nem az előző köztársaság elnökökre vonatkozik, helyes, mert visszamenőleg nem lehet jogot alkotni. Nem a következő köztársaság elnökökre vonatkozik, hogy mostantól minden köztársaság elnök, csak egyre. Csak és kizárólag Súlyog Tamásra, hiszen ő van most hivatalban, ez a mondat csak őre vonatkozik. És egy olyan alaptörvénymódosítás vitájában, ami egy személyre szabott jogalkotás, egyetlen egy köztársaságra vonatkozik, és az ő mandátumát szünteti meg, ön arról szónokol tényleg gyönyörű szép veretes mondatokban, hogy nagyon rossz dolog a személyre szabott jogalkotás. Ennél magasabb szintű személyre szabott jogalkotás magyar közöktörténetben szerintem nem volt. És ön azt mondja, hogy ezt azért fogadjuk el, hogy ne legyen személyre szabott jogalkotás. Akkora ellentmondás, akkora cinizmus, akkora Orwelli világ, hogy szerintem ilyen példát valóban keveset találunk az egész európai jogtörténetben. Az egész európai jogtörténetben. Következő pont, amit szintén mondott miniszter azt mondja, hogy nagyon fontos, nagyon szép mondat, bármelyik tankönyvbe beleillik. Nagyon szép mondat, hogy ne egy politikai központból érkezzenek a közjogi tisztségviselők. Mindenhol beírható. Csak hogy olvastam Magyar Pétert. Mit nyilatkozott? Hogy az új köztársaság elnök akár jöhet a Tiszapártból, akár jöhet a kormányból. Ugye a Tiszapártnak van kb. 29 tagja, tehát nem olyan széles a közeg, ez egy széles demokrácia jegyében, egy 29 tagú párt, tehát ott hozzák a döntést. Én még nem láttam fényképet a Tiszapárt taggyűléséről, ahol mondjuk elnököt vagy alelnököt választanak. Biztos összegyűltek, biztos egy helyen voltak, biztos szabályos volt, biztos minden úgy történt, hogy a törvényekben meg van írva, csak egyetlen fényképet nem láttunk arról, hogy mikor választották meg a Tiszapárt vezetőit, vagy hogy fogadja el a költségvetését a párt, vagy hogy jelöli az országgyűlési képviselőjét. Tehát semmilyet nem látunk egy 29 fős párt esetében, de lehet, hogy innen jön, tehát ebből a 29 főből, vagy a nem tudom, 16-20 fő körüli kormányból jön. Tehát miközben ön itt egy nagyon szép jogelvet elmond itt nekünk, hogy ne egy politikai központban érkezzenek közüki tisztségviselők, Magyar Péter elmondja, hogy dehogy nem. Hát jöhet a kormányból is, meg jöhet a 29 tagú pártból is, nincs ebben semmi probléma. Miközben a mostani köztársasági elnök nem pártag, nem a pártból, nem egy pártból jött, nem a kormányzatból jött. Tehát önök azt mondják, hogy önök majd hoznak a Tisza pártba egy köztársasági elnököt, hogy helyreállítsák a demokráciát, hogy fékek és ellensúlyok legyenek magyar közügyi rendszerben, és személyre szabott jogalkotással, a személyre szabott jogalkotás ellen szónokolva leváltják azt a köztársasági elnöket, aki egy köztisztetben a jogász, az Alkotmánybíróság elnöke volt, elismerik a tevékenységét politikai oldalaktól függetlenül, és sohasem volt pártag. Így állítják önök helyre a demokráciát a saját szavaik szerint a köztársasági elnök kapcsán. Szintén gyönyörű szavak hangzottak a Tisza pártból. Az európai alkotmányos demokráciák közös jogi elveivel összhangban van ez a javaslat. Kérem szépen, tényleg, mutassanak a közös európai demokratikus családból egyetlen egy országot az utóbbi évtizedekből, ahol egy köztársasági elnököt így távolítottak volna el valaha. Egyetlen egyet mutassanak. Mutassanak egyetlen egyet, közben az Alkotmánybíróságot is lefejezték. Ahogy az egész bírósági szervezetrendszer élében, ez már részletesen kifejtésre került, hogy milyen változást hajtottak végre, mutassanak egyet, ahol minden közjogi ellensúlyt, minden közjogi tisztségviselőt egyetlen egy huszár vágással eltávolítottak Európában. Hol volt ez? Svédországban? Spanyolországban? Belgiumban? Melyik országban történt ilyen? Mert ön azt mondta, hogy az európai alkotmányos demokráciás közös jogi elveivel összhangban történik ez. Mutassanak már egy országot, amivel ez összhangban történik. 12 éves szabály. Nem is értem, 8 év szerepelt a különböző Facebook bejegyzésekben és a választási ígéretben. Hogy lett a 8 évből 12? Miért lett plusz egy ciklus? Mikor lett? Miért lett? Hogyan lett? Semmifajta indokolást nem hallottunk, hogy a választási ígéretben szereplő 8 éves szabály hirtelen hogy lett 12 éves szabálya az alaptörvényben. Erről egy szó sem esett. Gyönyörű volt valami jogkiterjesztés az, hogy a választójogot korlátozzák. Ez is Orwelli, gyönyörű. Ő mit üzen Manfred Webernek? Azt mondja, hogy ő ugye 22 éve európai parlamenti képviselő, tehát hogy elmondták, hogy mennyire szörnyű, ha valaki több cikluson át európai parlamenti képviselő, hát neki mit üzen, aki két évtizede van az európai parlamentben, vagy azoknak, akik tényleg akár itt a magyar parlament és az elmúlt másfél évszázadban itt hosszabb ideig gyakoroltak képviselőket, őket mind ilyesfajta joggal visszaélő embernek tartja, akik nem a választói akaratot képviselik, és akik igazából csak terhet jelentenek a jogállamiságnak. Kíváncsi vagyok, hogy Webernek ezt önök elmerik-e mondani vala is. És hát valljuk meg, miről szól ez? Mert lehetnek ilyen szép elvek mögötte, de arról szól, hogy mindenkit, akit nem Magyar Péter időszakában választottak meg országgyűlési képviselőnek, azt mindenképpen ki akar űzni a közjogi rendszerből, akik, és ez egy személyes bosszú is, akik nem ismerték föl a Fidesz-KDNP-ben az ő személyes kvalitásait, a személyes grandiózusságát, azok most megkapják a magukért, amiért nem ismerték föl időben, hogy ki az a csillogó tekintetű elme, akit az ország vezetésére alkalmas lenne. Hát most ő ezt üzeni vissza, és ez a fajta személyes bosszú az, ami megjelenik ebben a jogszabályhelyben is. Elmondta a miniszter asszony, a törvényalkotás gördülékenységét biztosítja a javaslata. Milyen törvényekre készülnek, aminek ezek szerint a gördülékenységét akadályozta volna a köztársaság, meg az Alkotmánybíróság? Mert azt mondta, hogy gördülékeny kell, hogy legyen a törvényalkotás, ezért kell eltávolítani ezeket a közjogi tisztségviselőket. Kicsit aggasztó. Aztán mindjárt ismerjük az Európai Bíróság, meg az Európai Jogok Európai Bíróságának, vagy Emberi Jogok Európai Bíróságának a gyakorlatát, Bakó ügyben, Jóri ügyben, hogy ilyen esetekben milyen döntést hoz, úgy látom Osebből, hogy ön is ismeri. Mindjárt tudjuk, hogy amikor ilyen pereket indítottak korábban, egy sokkal összetettebb közjogi módosításkor, nem egy ilyen gyors lépésnél, akkor ezek a nemzetközi jogi fórumok megítélték a ciklusuk hátralevő idejére való összeget azoknak a tisztségviselőknek, akiknek időközben szűnt meg a mandátuma, ami azt jelenti, hogy önök milliárdokat fognak a végén, hogyha ilyen pereket elindítnak az érintettek, kifizetni. Többet fognak ennek a közjogi átalakításnak a kártérítésére költeni, közpénzből, mint amennyit kórházi klímákra költenek. Többe fog kerülni ezeknek a számlája a végén. Átgondolták ezt? Az is elgondolkodható szabály volt számomra, majd el fog gondolkozni pár évtized múlva, mert az hangzott el, hogy azért kell bevezetni az alkotmánybíróknál a 70 éves korlátot, hogy biztosítva legyen az alkotmánybíróság függetlensége. Tehát amikor majd remélem megélem, amikor a 70. születésnapomat ünnepelem majd a gyerekeimmel, remélem szerint az unokáimmal közösen, akkor fogom ezek szerint elveszíteni a függetlenségemet, amikor elfújom a 70 gyertyát a tortán, majd visszaemlékszem erre, nem tudom, akkor ez alaptörvény rész még hatályban lesz-e vagy sem, de ezek szerint jó tudni, hogy 71 évesen mindjárt elveszítjük a függetlenségünket, addig függetlenek vagyunk, utána már nem. Közjogi lefejezés kapcsán valóban mindnyáján arra vagyunk kíváncsiak, mire készülnek önök? Mi az, amire a Tisza párt készül, és amihez útban volt önöknek, vagy útban van önöknek a köztársaság elnök is, az alkotmánybíróságnak a vezetője is, és még sok más közjogi tisztviselő, akit eltávolítanak. Miért kell őket eltávolítani? Mire készülnek önök, hogy elveszik a költségvetési tanácsnak a vétójogát a költségvetéssel kapcsolatban? Mi őrködik arról, hogy egyensúlyban legyen a költségvetés, ne növekedjen az államadósság? Mire készülnek önök? Mire készülnek önök az államadósság kapcsán? Mire készülnek önök akár a nemzeti vagyon kapcsán? Mire készülnek önök a jövő évek pénzügyi döntései kapcsán? Miért veszik ki a sarkalatos törvények közül a földtörvényt? Miért veszik ki a sarkalatos törvények közül a földtörvényt? 2010-ben olyan országot örököltünk, ami zsebszerződésekkel volt tele, végre Magyarországon a magyar gazdák művelik a magyar földet, tulajdonosként is. Miért veszik ki a földtörvényt a sarkalatos törvények közül? Mire készülnek? Mi a céljuk? Miért nem mondják el, hogy mi a céljuk azzal, hogy a nemzeti vagyontörvényt és a földtörvényt kiveszik a sarkalatos, tehát legjobban bebiztosított törvények közül? Önök a nemzeti vagyon védelmére hivatkoznak ezen jogszabály kapcsán, és pont a nemzeti vagyontörvény védelmi szintjét csökkentik kétharmadosról felesre. Ez is egy elég nagy ellentmondásnak tűnik. Miért nem mondják el, miért kell eltörölni a költségvetési tanácsnak a vétójogát, miért kell eltörölni a földtörvény és a vagyontörvénynek a kétharmados sarkalatos részét, intézkedéseit? Állami Vagyonhivatal, AVH. Nincs még egy olyan eljárás valószínűleg, ahol egyrészt egy szervnek ennyiféle jogosítványa van, a nyomozástól kezdve a vádképviseleten át a jogorvoslatig, a fellebezésig, és mindemellett, hogy ilyen széleskörű jogosítványa van, ami valóban a magyar közökben nem nagyon volt példa, sőt, megmerem állítani, hogy nem is volt példa, emellett jogorvoslatot az érintetteknek minél kevesebb mértékben biztosít. Tényleg az jut eszébe az embernek, hogy aki osztályidegen, azzal szemben az AVH mostantól intézkedni tud. Mi lehet ennek a célja? Az egyik, nyilván van egy jó cél, amivel egyetértünk, a közvagyonnak a védelme. De a közvagyonnak a védelmét sokféle más módon meg tudták volna valósítani a mostani körülmények között is, a mostani lehetőséggel, a mostani különböző ügyészségi, rendőrségi és más eszközökkel. Mégsem ezt választották, hanem létrehoznak egy új szervet. És látjuk az RMDSZ példáján keresztül, hogy amikor Romániában létrehoztak egy hasonló szervet, akkor ez bizony a külföldi érdekérvényesítésnek egy erős politikát is befolyásoló szerve lett. És nem látjuk a

0: szemben is majd a későbben megvalósítani, ami az ő piaci helyzetüket befagyasztja, és a multik addig abba a légüres térbe, abba a vákumba be tudnak nyomulni. Önök korrupció kapcsán multikról sohasem beszélnek, csak mindig magyar vállalkozásokról. Nyilván a korrupciót akár multi, akár magyar vállalkozás követi el, üldözni kell, felelősségre kell vonni, elfogadhatatlan, nulla tolerancia van szükség. De itt, ennél az intézménynél, mert látjuk a nemzetközi példákat, azért aggasztó, hogy ez a magyar cégek háttérbeszorulásával és a multik előretörésével járhat, valamint a politikai bosszú eszköze lett, direkt nem mondom azt, hogy a Fidesz-KDNP-vel szembeni, vagy az ellenzékkel szembeni politikai bosszú, mert amikor a magyar történelemben egy ilyen szervezetet létrehoztak, ami az osztályidegenek ellen jött létre elvileg, akkor előbb-utóbb azt a hatalom a saját belső leszámolására is használta, tehát itt azért bőven van ok aggódni. Önöknek is tisztelt képviselőtársaim, hogy érdemes-e a jogállamiságnak ennyire a határmesdjéjére menni. Feltennék egy utolsó előtti kérdést. Mi a közös bennük? Zrínyi Miklós, Andrássy Gyula, Tisza István, Második Rákóczi Ferenc, Hunyadi János, Széchenyi Ferenc, Teleki Pál. Túl azon, hogy nemzetünk nagyjai mindjárt főispánok voltak. A magyar államiságnak 1000 évig része volt a vármegyerendszer és a főispáni tisztség. Kiabáljuk, hogy ugyan már, nem ugyan már, tisztelt képviselőtársaim, ez tény. Szent István királyunk hozta létre a vármegyerendszert, és Szent István királyunk nevezte ki az első főispánokat. Az önök programja elvileg a Szent István terv. És a Szent István terv keretében az 1000 évvel ezelőtt Szent István által létrehozott vármegyéket és főispánokat felszámolják. Pont a Szent István tervben, pont Szent Istvánnak az 1000 éves művét. Tudják, vannak körülöttünk országok, amelyek büszkék a nemzeti hagyományaikra. Mondjuk Lengyelország, ahol Vajdaságnak hívják a területi közigazgatási egységet, vagy Szlovéniában Zsupánnak hívják a helyi vezetőket, mert büszkék a nemzeti hagyományukra, az 1000 éves hagyományukra, pedig hát ez a két ország ugye még függetlenségben nálunk is nehezebb sorsot kapott a történelemtől. De mégis büszkék arra, hogy úgy nevezik, hogy a történelemben nevezték ezeket, ahogy Szent István királyunk elnevezte, hogy 1000 éven keresztül a honvédő vitézeink köztük vannak, a reformkor nagyjai benne vannak, független magyar első miniszterelnök köztük vannak, és mind főispánok voltak, és mind vármegyékből érkeztek. Nekünk erre kell büszkének lenni, amit önök tesznek a vármegy és a főispáni tisztségnek az eltörésével, az az 1000 éves magyar múlttal való szakítás, az 1000 éves magyar múltnak a megtagadása. Két párt volt itt a magyar parlamentben, amely kivezette a vármegy elnevezést és kivezette a főispán elnevezést. Az egyik a Rákosi korszakban a Magyar Dolgozó Pártja, a másik pedig a Tisza párt lesz, amelyik a Rákosi úton halad, előre a Lenini úton, és az 1000 éves közigazgatási Szent Istváni fogalmainkat kitörli, kiradírozza a magyar közjogi rendszerből. Tisztelt képviselőtársaim, önöknek most a parlamenti többségük ehhez megvan. A társadalmi támogatottságuk is jelen pillanatban valóban megvan. De amikor majd nehezebb idők jönnek önökre is, és visszagondolnak, hogy mikor mentek túl messzire, hol követtek el hibákat politikailag, amit nem kellett volna megtenni, ezekre a pillanatokra már vissza fognak gondolni, amikor orwelli érveléssel, az önkény kiépítésében túl messzire mentek. Ezért megyünk el csütörtökön este 6-kor a Sándor palota elé, hogy tiltakozzunk ennek az önkénynek a kiépítése ellen.
1: Megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, jogállamisági szempontból Isten hozott mindenkit a kubai szocialista köztársaságban. Ez egy történelmi jelentőségű reformcsomag a Tisza kormány részéről a jogállamiság helyreállítása vagy a demokráciához való visszatérés. Valójában önök felnéznek a kubai mintára, és olyan illusztris klubba lépünk be jogállamiság szempontjából, mint a Fülöp-szigetek, Botswana és Paraguay. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek az elmúlt 100 évben egyetlen nyugati demokráciában nem jelentek meg. Amit most bevezettek, vagy bevezetni készülnek, arra inkább a harmadik világ egyes országaiban találunk példákat, ott is megkérdőjelezhető körülmények között. Nézzük is, miről is van szó. Ugye korlátozzák az Európai Unióban például a miniszterelnöki vagy kormányfői ciklusokat. Nos, egyetlen ország rajtunk kívül nincs az Európai Unióban, de ha picit távolabb megyünk, akkor egy országot találunk, nos ez Kuba. Kuba például, ahol a miniszterelnöknek a ciklusát korlátozzák, vagy Botswana, aki egyben a kormányfő is, ő az egyetlen a világon, aki ezt a korlátozást bevezeti, ez az

0: Ország. Ezeket a megoldásokat általában nem szoktuk demokratikus mintaként a parlamentarizmus elé állítani. Úgy látszik, a Tisza kormány számára ez egy példaértékű modell. A figyelmeztető jelek persze tetten érhetőek voltak ebben a kudai-kubai példában, a Fidel Castro-i stílusban, vagy ahogy miniszterelnök úr sokszor társalog velünk, az nagyon hasonló stílusjegyeket mutat, de ha már a kubai modellt másoljuk, akkor legalább legyünk következetesek ebben a hosszú monológokban is. De hogy miért is a kubai alkotmányos rendszer célja a Tiszának? Nos, következő lépésként leváltották-e valaha a világban az alkotmánymódosítással az államfőt? Nincs ismert eset az Európai Unióban, miniszter asszony. Nincs. A Tisza kormány most azt tervezi, hogy alkotmánymódosítással szünteti meg Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátumát. Tisztelt képviselőtársaim, ez egyértelműen és cáfolatlanul azt jelenti, hogy a miniszterelnök a saját bábját fogja beültetni ebbe a pozícióba. Még Ukrajnában sem merészkedtek odáig 2014-ben, hogy egy új személyre szabott alkotmánymódosítással távolítsák el az elnököt. Ha nagyon keresgélünk, egyetlen egy országot, Latin-Amerikát találjuk, ahol az államfő leváltását egy úgynevezett alkotmányos eljárás keretében valósították meg, ott bűncselekmény vagy súlyos kötelezettség esetében van erre lehetőség, de Paraguay is példa a Tisza számára, ott 2012-ben Fernando Lugo elnököt egy gyorsított eljárás keretében távolították el. Nos, ez a jól ismert harmadik világbeli hatalomkoncentrációs receptnek az ízvilágát idézi. Előbb lecserélni az intézményvezetőket saját emberekre, aztán alkotmányozni, addig, amíg a saját személyre szabott rendszer már nem is tűnik idegennek. Legalább legyünk őszinték, ez nem egy demokratikus értékekhez való visszatérés, erre senki nem szavazott, ez egy személyes uralomnak a bebetonozása. Korlátozzák-e bárhol a nyugati demokráciában a parlamenti képviselők ciklusainak a számát? Sehol. Csak önök. Sehol az Európai Unióban nemzeti szinten nincs alkotmányos vagy törvényi kormány. Nincs. Franciaországban felmerült az ötlet, de minden alkalommal elvetették, mert ők is úgy ítélték meg, hogy az ilyen korlátok gyengítik a törvényhozás szakmai kapacitását és ellenőrző szerepét, valamint korlátozzák a választók szabad döntését. Az Európai Parlamentben semmilyen cikluskorlát nincs a képviselőkre, és az Európai Parlament saját elemzései is egyértelműen fogalmaznak, a parlamenti mandátumok korlátlanok, mert csak és ezt külön tükrözik kizárólag az európai alkotmányos hagyományokat és a szabad mandátum elvét. Ahol mégis bevezették a képviselői ciklus korlátozásokat, az természetesen a nyugati világon kívül történt, például Costa Ricában vagy a Fülöp-szigeteken. Ezeket a megoldásokat azonban nem szokták mintaként állítani az európai parlamentarizmus előtt. Ez a Tisza kormány számára úgy tűnik szintén példaértékű. És hogyha a tudományos világ fontossá vált számunkra, akkor érdemes foglalkozni azzal, hogy a Chicagói Egyetem ezt külön kutatta, és azt mondta a cikluskorlátozások vonatkozásában, hogy az időkorlátok miatt a törvényhozók veszítenek befolyásukból a bürokratákkal szemben. Vagyis a nemzeti képviselők relatív szerepe csökken a nem választott bürokratákkal szemben. A hivatalos apparátus nagyobb befolyást szerez a döntéshozatalban, a képviselők pedig egyre inkább rájuk vannak utalva. És vajon miért is teszi ezt a magyar kormány, és miért tűnik egyre nyilvánvalóbbnak, hogy ezt a forgatókönyvet Brüsszellel közösen írták? Ebben a helyzetben gyengül a parlament ellenőrző szerepe, különösen az olyan összetett területeken, mint a szuverenitásvédelem, vagy az uniós jogszabályok átültetése. Egy gyengébb országgyűlés nehezebben tudja kontrollálni a kormány brüsszeli tárgyalásait és az uniós elvárások hazai érvényesítését. Ebben a helyzetben nagyobb mozgástér nyílik a külföldi lobby előtt, és tovább erősödhet a brüsszeli befolyás. Egy kevésbé hatékony törvényhozás kisebb ellenállást tud kifejteni az uniós mechanizmusokkal, és általában a szuverenitás korlátozó intézkedésekkel, vagy a lopakodó hatáskörbővítésekkel szemben. Tegyük fel a kérdést. Mi Magyarország érdeke egy olyan parlamentben, ahol a képviselők három ciklus után eltűnnek, mert a külföldi és a globalista érdekek jól láthatóak, csak a magyar érdeket nem tudjuk beazonosítani. Különösen érdekes mondhatni Habatortán, hogy ezt a korlátot éppen olyan azok vezetik be, akik először kerülnek be a magyar parlamentbe. Az önök pártját ez a demokratikusnak és egyenlőség alapúnak hazudott korlátozás természetesen nem érinti, ennyit a kettős mérce logikájáról. Csak nem visszamenőlegesen, ugyebár. Tisztelt képviselőtársaim, amit most reformnak neveznek, az valójában egy veszélyes és talán visszafordíthatatlan bosszú kormányzás által vezélelt kísérlet a magyar parlamentarizmus és a szuverenitás meggyengítésére. Mert lássuk be őszintén, aki a kubai szónoki stílust és a harmadik világbeli mandátumtrükköket másolja, az nem a demokráciát építi. Önök rendszerváltást hazudnak, de csak a saját uralmukat betonozzák be. Annyira nem bízik a magyar szavazópolgárok döntéseiben a Tisza, hogy a választójogot is korlátozzák. Mi lesz a következő lépés a miniszterelnök és a képviselők ciklus korlátozása után, valamint az államfő személyre szabott elmozdítása után? Vagy ki lesz a következő? Nem építhetünk jogállamot olyan eszközökkel, amelyek maguk is sértik a jogállamiságot. Erre senki nem szavazott. Gratulálok a kubai mintát másoló történelmi reformcsomagjukhoz. Most már hivatalosan is csatlakozhatunk a kubai bocvánai klubhoz, és úgy védik ezt a jogállamiságot, hogy a képviselők mandátumát és a személyre szabott alkotmánymódosítás eszközét használják. Nos, méltó utódai lettünk Kubának, Bocvánának, és sorolhatnám még. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Megadom a szót Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának 30 perces időkeretben. Rendben.

0: Tisztelt Országgyűlés! Jogállamot nem lehet helyreállítani nem jogállami eszközökkel, demokráciát nem lehet helyreállítani diktatúrával. És még mielőtt a saját érveimet felsorolom, szeretnék idézni azok közül az alkotmányjogászoktól, azoktól a jogvédő szervezetektől, akik politikailag semmiféleképpen nem tartoznak a Mi Hazánk mozgalomhoz. Csak hogy lássák, hogy itt nem arról van szó, hogy politikai elfogultság irányítja a szavaimat. Mondjuk itt van például Hak Péter alkotmányjogásztól egy idézet, ez egy olyan jogon kívüli politikai megoldás, amit önök most itt az Országgyűlés elé terjesztenek, amellyel az 1990 óta létező államfői intézmény az eddigi formájában megszűnik Magyarországon. Ezzel a törvényhozó több kárt okoz majd, mint aminek az elhárítására törekszik. De szintén kritikát fogalmazott meg László Róbert, a politikai kapitál munkatársa, politikai elemző, és még nagyon sokan eltekintek a felsorolástól, bár nagyon sok idézetet összegyűjtöttem. Tehát itt nem valamilyen politikai vita van, hanem a vita az arról szól, hogy Magyarországon önök egy alkotmányos válságot idéznek elő, és ahogy az előbb fogalmaztam, a jogállamiságot nem jogállami eszközökkel akarják helyreállítani, demokrácia helyett pedig diktatúrát akarnak kiépíteni. Amikor én korábban itt az egyik vitában miniszterelnök úrnak azt vetettem föl, hogy tulajdonképpen egyre inkább úgy tűnik, hogy a Tiszapárt valamiféle jakobinus diktatúrát kezd építeni, akkor ott még lehet, hogy a vita hevében erősen fogalmaztam. De most elolvasva azt, amit elénk tettek, hát egyre inkább úgy tűnik, hogy önök tényleg valamiféle jakobinus diktatúrában gondolkodnak, és felhívom az önök figyelmét arra, hogy általában az ilyen típusú elképzelések, az ilyen típusú irányok, azok a történelemben mindig úgy végződtek, hogy a giotin alá végül már nem csak a politikai ellenfelek kerültek, hanem végül maguk azok, akik elindították ezt a folyamatot. Tehát szerintem előbb-utóbb a Tisza párt fog majd szembesülni azzal, hogy mekkora őrültséget csinálnak most. Előbb-utóbb önök fogják saját bőrükön majd megtapasztalni, hogy milyen rendszert építenek ki, és ebből nagyon komoly bajuk lesz önöknek is, nyilván most ezt az ellenzéknek szánják, de valójában egész Magyarországnak, és ezért katasztrofális az, amit önök most itt kitaláltak. Sőt, a korábbi viták hevében nem csak jakobinus diktatúrát emlegettem, hanem azt is, hogy hát Rákosi Mátyás tett olyanokat, mint amiket önök most kitalálnak, de hát ezt is konkrét tényekkel tudom alátámasztani. Ugye Rákosi Mátyás volt az, aki 1948-ban, bizonyára emlékeznek rá, Tildy Zoltánt politikai zsarolással, gyakorlatilag az alkotmányos rend megerőszakolásával mozdította el. Hát most ugyanezt látjuk, gondoljunk bármit is Súlyog Tamásról, ezek tények. Vagy például Rákosi Mátyás volt az, most pedig Magyar Péter nevéhez fog majd fűződni a magyar történelemben, aki eltörölte a vármegye kifejezést, és helyére teljesen történelmietlen módon, önök itt historizáló elnevezésről beszélnek, nem tudom a vármegye esetében értelmezni, mert egyetlen egyszer törölték el a vármegye szóból a vár szót, ezt Rákosi Mátyás tette meg, most pedig Magyar Péter és a Tiszapárt teszi meg. Én nem lennék erre büszke az önök helyében, hogy így kerülnek be majd a történelem könyvekbe. És valóban ez a előterjesztés, ez a alaptörvény módosítási csomag, ez valójában egy egypárti diktatúra felé mozdul el. Erről szól a 12 éves mandátumkorlátozás is a parlamenti képviselők esetében. És itt most engedjenek meg nekem megint egy személyes megjegyzést, még mielőtt valaki azt mondaná, vagy azt gondolnák esetleg a honfitársaink, akik nézik ezt a vitát, hogy itt magunkról, vagy magamról, tehát én most a saját nevemben tudok beszélni, magamról beszélek, és aggódom emiatt a mandátumkorlátozás miatt. Annak idején, 2018-ban, amikor a Jobbik alelnöke voltam, és akkor mondjuk egy 20%-os párt alelnöke voltam, akkor a pártvezetésen belüli ideológiai viták miatt én azt kértem, mint a párt második ember, hogy a 64. nyilván nekem ez egy szimbolikus szám, legyek az országos listán, tehát semmiképpen nem akartam bejutni az országgyűlésbe, bármikor, ha úgy érzem, hogy nincs rám szükség, akkor én nagyon szívesen önként is távozom az országgyűlésből, de egyre inkább úgy tűnik, hogy nagyon nagy szükség van ránk itt az országgyűlésben, hogy valaki felhívja a figyelmet arra, hogy önök milyen diktatúrát építenek. Szóval nem magamról van szó, annál is inkább, mert mert a 12 éves korlát az rám nem vonatkozik, még csak alig több mint 4 éve vagyok parlamenti képviselő, de a magyar demokrácia érdekében mégiscsak tiltakoznom kell ez ellen. És nagyon egyszerű okom van erre. Ugye Európában egyetlen egy ország sincs, nem hogy az Európai Unióban, Európában egyetlen egy ország sincsen, ahol a parlamenti képviselők számára ilyen, vagy bármilyen, akár csak ehhez hasonló időkorlát, mindegy, hogy 8 éves, 12 éves, vagy én azt szarkasztikusan javasoltam miniszterelnök úrnak a múlt heti vitában, legyen akár 1 éves ez a mandátum korlátozás, a nép megválasztja a képviselőket, és 1 év múlva a Tisza párt, vagy Magyar Péter kirúghatja őket, tehát így is lehet természetesen a népképviseletet korlátozni, mert hogy ez erről szól. Valójában önök akarják eldönteni, hogy kik lehetnek itt mondjuk az országgyűlésben, vagy kik lehetnek akár az ellenzéki padsorokban. Tehát ha Európában egyetlen egy ország, már Európában azért egy-két olyan demokratikusabban, Magyarországnál demokratikusabban működő ország azért van. Ha egyetlen egy ilyen országban sem gondolták eddig azt, hogy a parlamenti képviselőket, és én most direkt nem térek ki a miniszterelnök, vagy akár a köztársasági elnök esetében a mandátum korlátozásra, mert arra egy picivel több, nem sok, de egy picivel több példa van a világon, még akár nagyjából demokratikus országokban is van erre példa, hiszen ők hatalmat gyakorolnak. És ebben az esetben lehet erről vitázni, de a parlamenti képviselő az képviseli a népet. Az nem automatikusan nem hatalomgyakorló, főleg ha egy ellenzéki képviselőről beszélünk, ezért nem gondolom azt, hogy a parlamenti többség vagy a kormány többség eldöntheti, hogy ki képviselheti a népet. De azért ugye van egy-két ország, hogy azért ne legyek ennyire igazságtalan önökkel szemben, van egy-két ország, ahol van ilyen mandátum korlátozás, ilyen időbeli korlátozás a világon. Én is utána néztem ma reggel, hogy mennyire jól működtek ezek, például a Fülöp-szigeteken, mennyire segítette ez a demokrácia képítését, vagy például Mexikóban, nem tudom, hogy arra emlékeznek-e, alig több mint 10 évvel ezelőtt történt Mexikóban, ahol korlátozzák a parlamenti képviselők mandátumát, tehát ott van ilyen időkorlát, hogy ott valójában mennyiben sikerült egy demokratikus társadalmat képíteni. Ugye Mexikóban történt meg az, hogy egy polgármester utasítására a helyi rendőrség elrabolt 43 tiltakozó egyetemisták, akik egy olyan rendezvény ellen akartak tüntetni, ahol a polgármester úr felesége felszólalt, és ezért a polgármester úr úgy gondolt, hogy hát ne legyenek már ellenzékiek, akik tüntetnek, esetleg bekiabálnak, vagy tiltakoznak, vagy fölhívják a figyelmet a demokráciára, ezért a rendőrséggel a polgármester elraboltatta a 43 diákot, és kivégezték őket. Mexikó egy ilyen demokrácia. De hát ne legyünk ugye igazságtalanok, Fülöp-szigeteken is van ilyen a képviselőkre vonatkozó mandátum korlátozás. Fülöp-szigeteken nem tudom mennyire segítette ez elő a demokrácia helyreállítását. Elképesztő korrupciós botrányok rázzák meg a Fülöp-szigeteket minden esztendőben, a tavalyi esztendőben is. Egyébként vannak hasonlóságok a magyarországi korrupciós botrányokhoz, például a Covid időszak idején ott is túlárazott ilyen egészségügyi berendezések meg lélegeztető gépek beszerzésén keresett rengeteget a hatalom. Tehát vannak ilyenek, de nem oldotta meg sem a korrupciót, sem a demokratikus deficit által okozott problémákat nem oldotta meg a parlamenti képviselők időbeni mandátum korlátozása, ez sehol nem működik, Magyarországon sem fog működni. De azért lesz hatása. Lesz hatása. Jó lesz ez az oligarcháknak, jó lesz ez azoknak a háttérben a szálakat mozgató erőknek, legyenek ők, vagy nevezhetjük őket bürokratáknak, nevezhetjük őket bankároknak, pénzügyi nagyembereknek, nevezhetjük őket nagyvállalkozóknak, vagy éppen nevezhetjük Brüsszelnek. Nekik biztosan jó lesz az, hogy meg sem lehet majd nevezni. Tehát a választópolgárok meg sem tudják majd nevezni előbb-utóbb a parlamenti képviselők nevét nem tudják értékelni a munkájukat, nem beszélve arra, hogy az utolsó ciklusban, amikor már úgyis tudja a parlamenti képviselő, hogy el fog köszönni az országgyűléstől, akkor éppen azt gondolom, hogy lehet, hogy a szándékuk az volt, hogy bár ezt nem látom, hogy a demokráciát erősítsék, vagy a korrupciót, a rendszerszintű korrupciót visszaszorítsák, de pont ellenkező hatása lesz. Tehát éppen azokra a parlamenti képviselőkre, akik tudják, hogy nem sokára akárhogy is teszik a dolgukat, el kell köszönniük, ők már a civil életüket fogják építeni, és szerintem a korrupciós kockázatokat fogják ezzel majd csak erősíteni. A köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban már említettem Rákosi Mátyást, és hogy Tildy Zoltán köztársasági elnököt hogyan mozdították el. Független attól, még egyszer mondom, hogy ki mit gondol Súlyog Tamásról, rettenetes volt végignézni akár csak azt, amikor itt állt Magyar Péter miniszterelnök, és ahogy itt próbálta dehumanizálni és méltóságában alázni Súlyog Tamást, ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. Politikai eszközökkel természetesen el lehet mondani a kritikákat, de ilyen eszközökkel, erőszakkal, fenyegetéssel, vagy akár a jogállamiság sárba tiprásával nem lehet egy köztársasági elnököt elmozdítani, és olyan precedenst teremtenek most azzal, amit most tesznek, ami bármikor visszaüthet majd, akár a Tisza párt által megválasztott köztársasági elnökre is, ha majd úgy alakul egy választások után a helyzet, hiszen miben különböznek önök mondjuk a Fidesz kétharmadától? Miben? Hát azt gondolta volna az ember, hogy önöknek az a baja Súlyog Tamással, hogy ahogy miniszterelnök úr szokta mondani, az előző kormányzat és az előző kétharmados többség bábja, akkor miben fog különbözni az új köztársasági elnök, akit pontosan ugyanúgy fognak megválasztani, a kétharmados többségükkel visszaélve. Ráadásul már azt is mondta miniszterelnök úr, hogy miért ne lehetne a Tisza párt tagja, miért ne lehetne egy Tisza sziget tagja, tehát meg fognak választani egy politikusukat majd köztársasági elnöknek, és itt az szerepel, szó szerint azt írják, hogy akár 5 évig, hát majd az új alkotmány, hogy persze megint nem alkotmány ez a nemzetgyűléssel, hanem önök fognak majd megírni, ugyanolyan párt alaptörvény lesz, mint amit a Fidesz csinált. Nem tudom, hogy akkor önök most miben állítják helyre vajon a jogállamiságot. Lehet, hogy önöknek úgy tűnik, szerintem a Fidesznek is úgy tűnt, amikor ők írták az alaptörvényt, hogy itt társadalmi, nagyon széles társadalmi egyeztetéssel alkotmányoznak. Lehet, hogy most önök így gondolják, de ez komolyan, tehát ez tényleg nem érzik, hogy ez vicc, hogy most szombatig széles társadalmi egyeztetésen vannak az alaptörvény módosító javaslataik, lehet küldeni egy e-mailt? Vagy hogy kiderült a miniszterelnök úrral való vita során, hogy fele annyian küldtek e-mailt, mint amennyien mondjuk a YouTube csatornámon egy szavazáson részt vesznek? Ne vicceljenek már! Ez a széles körű társadalmi egyeztetés, hogy online lehet küldeni a Tisza párt aktivistáinak egy e-mailt? Hát ne vicceljenek már! Hát önöknek jóval több szavazója van, mint amennyien írtak. Hát ebben még biztos nincsenek benne mondjuk a Mi Hazánk, vagy akár a bármelyik másik pártnak a szavazói. Ez nem széles körű társadalmi egyeztetés volt. Ezt önök megint csak az abszolút filmszínház keretében, hogy kipipálják, hogy volt ilyen, ezért csinálnak egy ilyen online kérdőívet, bár még azzal sem nagyon fáradtak, e-mailt lehet írni, úgyhogy ennél az egy kicsit komolyabb űrlapot kellett volna, hogy készítsenek. Önök pontosan ugyanúgy egy bábot fognak majd oda tenni a köztársasági elnök székébe, ezt sem tudom értelmezni, hogy akkor ez most mire jó azon kívül, hogy meg milyen rendszerváltásról beszélnek. Hát pártváltás az van, kormányváltás volt, de hát ez semmiféleképpen nem rendszerváltás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, amit mi akkor, amikor arról beszéltek, hogy mindenféle típusú korrupciót és a közpénzzel való visszaélést fog majd kivizsgálni ez a hivatal, akkor üdvözöltünk. De azt is elmondtuk, hogy ha ez valójában egy nem független, ugye az országgyűlés többsége majd megválasztja a vezetőjét, tehát magyarul önök fogják majd megválasztani, de mondjuk azt, hogy persze nyílt pályázati úton, módon majd ez a hivatal elkezd működni, akkor ez alapvetően lehet, vagy lehetne egy jó dolog, és azért ez mégiscsak itt van Magyarországon, nem olyan, mint az Európai Ügyészség, hogy azt sem tudjuk, hogy kik, milyen külföldi emberek avatkoznak be mondjuk Magyarországon az igazságszolgáltatásba, tehát ezt lehetne üdvözölni. Ha és amennyiben ezt nem valamilyen politikai célokra akarják felhasználni, nem csak kizárólag az ellenfeleik ellen, vagy majd a párton belül tudják, a jakobinus diktatúráknál erre nagyon kell figyelni, hogy előbb-utóbb a párton belül leszámolások is elkezdőnek majd a Tisza pártnál. Tehát, hogyha nem politikai bunkós botként akarják használni, hanem részlehajlás nélkül, akkor ez lehetne egy jó dolog. És elmondom, hogy mi okozza a rendkívüli aggodalmamat, hogy miért gondolom azt, hogy boszorkány üldözésre akarják használni, ahelyett, hogy valóban a közpénzre akarnának vigyázni. Amikor itt megkérdeztem most már kétszer is miniszterelnök urat arról, hogy vajon fogja-e vizsgálni ez a hivatal, ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal valóban jobb, mintha az állami lenne a nemzeti helyett, ezért jó, hogy ebben van egy ilyen közmegegyezés a parlamentben, a nemzeti szót szeretjük használni, mert az állami lenne, akkor tényleg AVH lenne a rövidítése, ez azért aggodalomra ad okot, ha már itt Rákosi Mátyást ma ide citáltam. De hogy ami igazán aggodalomra okot ad, az az, hogy megkérdeztem itt miniszterelnök urat, hogy fogja-e vizsgálni ez a hivatal az általa szignózott, és nem egy szerződésről van szó, hanem éveken át folyamatosan aláírt, nyilvánvalóan túlárazott szerződéseket, amelyeket Balási Gyula cégével írt ő alá a Diákhitel Központ vezetőjeként. És erre őszintén mondom, hogy megdöbbentem, mondhatta volna nyugodt szívet, végülis önök választják majd meg a hivatal vezetőjét, mondhatta volna itt az ország nyilvánosság előtt, hogy természetesen őt is vizsgálhatja, hiszen mindannyiunkat kell, hogy vizsgáljon, nem? De nem ezt a választ kaptam tőle. Azt a választ adta itt az ország és az országgyűlés nyilvánossága előtt, azt a választ adta a miniszterelnök úr, hogy őt már a Fidesz kormány alatt, alulról, fölülről, nem is tudom, hogy mondta, hogy ezekre már nem voltam kíváncsi ezekre a részletekre, hogy őt bekamerázták, megvizsgálták, stb. Várjanak, hát itt most valami nem stimmel. Tehát ezek szerint ő azt mondja, hogy akkor a Fidesz kétharmad alatt, ugye itt rendben működött az igazságszolgáltatás, tehát őt akkor elszámoltatták, ez le van zárva ez az ügy szerinte. Ugye ez nem 20 évvel ezelőtti, arról volt szó, hogy 20 évig visszamegyünk majd a korrupciógyanús ügyek föltárásában. Ez 5 évvel ezelőtti ügyekről beszélünk, nem 20 évvel ezelőttről. És ő azt mondta, hogy nincs mit, itt nincs látnivaló, nincs mit vizsgálni. Hát őt már a Fidesz alatt megvizsgálták. Hát nyilván a Fidesz, ha a Fidesz kormány szerint ugye Balási Gyula szerződéseivel minden rendben volt, nyilván a Fidesz ezt mondja. Hát akkor persze, hogy nem fogják kimondani Magyar Péter esetében sem, hogy ott valami nem volt rendben. Szerintem viszont nem voltak rendben a Balási Gyurával kötött szerződések. Szerintem túlárazottak voltak. De akkor Magyar Péternek is ott kell állnia a vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal, akár nemzeti, akár állami, előtt, most majd a vizsgálat során. Tehát, hogyha ilyen választ adott a miniszterelnök úr, akkor megerősödött bennem a gyanú, hogy ez valójában csak politikai boszorkányüldözésre akarják majd használni, és nem valódi elszámoltatásra. Aztán ugye a bírók és a bírósággal kapcsolatban, ugye a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók általi megválasztása vagy visszahívásával kapcsolatban szintén komoly aggályaim vannak. Ugye itt az országgyűlésben eddig nem nagyon mert szerintem erről soha senki beszélni. Nem csak a mostani összetételű országgyűlésben, korábban sem mert senki erről beszélni, mert hát rákoppintanak a politikus orrára valahonnan Strasbourgból, Luxemburgból, Brüsszelből, vagy bárhonnan rákoppinthatnak a politikus orrára, hogyha azt mondja, hogy bizony a különböző bírói testületekben is emberek ülnek. Emberek ülnek, akikről azt feltételezzük, hogy függetlenek. De mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha ezek a taláros testületek szintén különböző érdekek által vezéreltek? Mi van, hogyha a Strasbourgban ülő taláros testületek, mi van, hogyha a Magyarországon ülő taláros testületek nem függetlenek a saját üzleti kötődéseiktől, nem függetlenek a politikai véleményüktől, nem független attól egyébként, hogy az adott bíró nő vagy férfi. Ugye Magyarországon egy bírónak, itt nincs esküdszék, mint az angolszász világban, egy bírónak óriási ereje, hatalma van a döntések meghozatalakor. És mi van, hogyha nem független a saját státuszától? Mi van akkor? Mert nem tartom jónak azt sem, és nyilván azt tudom támogatni, hogyha elvesszük a kormánytöbbségtől, elvesszük a kormányoktól azt a lehetőséget, hogy a bírók fölé, vagy akár az Országos Bírósági Hivatal esetében oda delegáljon vezetőket, képviselőket, rendben van. De önmagában elintézni azzal ezt az ügyet, hogy adjuk vissza az önigazgatást teljes mértékben a bíróknak, megint csak nem tartom jónak, ha nem teszünk mellé garanciákat. Hogy ezek a bírók és bíróságok és különböző testületek, ezek valóban függetlenek legyenek, nem látok ilyet. Egyébként is elnézést kérek, de hát régóta mondogatom, hogy ezek azért fércmunkák, tehát alaptörvényt módosítunk, ahhoz képest ez fércmunka, de erre azért jó lenne, hogyha kitérnének, akár utólag is, hogy ezt hogyan lehet szabályozni, akár a mozgásteret csökkenteni, hogy azért ne legyen egy olyan bírói mérlegelési jogkör, hogy mondjuk valaki ugyanazért az elkövetett bűncselekményért 2 évet, a másik meg 12 évet kap, ezt valahogy mégiscsak kell ezeket a garanciákat megjelenítenünk. Mondom, tabukat döntögetek, mert ezt az országgyűlésben, egyik országgyűlésben sem merték soha szóvá tenni, de bizony ilyenek vannak. Dr. Görög Márta igazságügyminiszter asszony terjesztette elénk ugye ezt az alaptörvénymódosítást. Vannak üzleti és személyi összefonódások, miniszterasszony. Ezt ön pontosan tudja, annál is inkább, mert hát nem önnel, de a férjével éppen találkoztam most egy bírósági eljárás során. Dr. Duda Ernő professzor úr perelt be engem azért, mert ugye a vakcina beszerzések kapcsán megemlítettem egy videóban. Aztán elég érdekes ítélet született, nem térnék most erre ki, de az indoklásban olyan politikai állásfoglalásokat és véleményt tett a bíró, ami szerintünk, Schiffer András jogi képviselőm szerint is, teljesen elfogadhatatlan. Aztán bizony, nevethetnek rajta, csak eddig önök föl voltak háborodva, amikor a politika bármilyen módon megjelent mondjuk az igazságszolgáltatásban. Hagy legyek már én is fölháborodva, hogyha politikai véleményt leír egy bíró. Főleg akkor, amikor kiderül, hogy igazságügyi miniszter asszony férje védte ugye Duda Ernő professzor urat, akiről pedig kiderült, hogy konkrétan alapítója, és igencsak nyakig benne van üzletileg, abban a Szolvó Kft-ben, amiről szólt az egész peres eljárás, aki ugye a világ egyik igen jól ismert cége, akkor ilyenkor fölmerül az emberben az, hogy igenis vannak személyi, üzleti és egyéb összefonódások, nem csak a politika tudja befolyásolni a bírói ítélkezéseket. Szerintem bármilyen összefonódás, legyen az személyi, legyen az üzleti, bármilyen, vagy éppen politikai, azt ki kell zárni teljesen az igazságszolgáltatás minden részletéből, és ezt nagyon sokszor szoktuk látni, nem csak Magyarországon, hogy bizony van ilyenfajta befolyásolás, hanem látjuk ezt külföldi vagy nemzetközi viszonylatban is, ezért önmagában csak akkor elfogadható az önök javaslata, hogyha az ilyen garanciákat a közeljövőben szintén mellé fogják majd tenni, hogy még föl sem merülhessen semmiféle való befolyásolás, politikai állásfoglalás, vagy bármi ezzel kapcsolatban. Szerintem sok honfitársunk fogja majd önöktől megkérdezni. Én értem, de mondjuk miniszter asszony majd magyarázza el a honfitársainknak, hogy miért tartották annyira fontosnak itt megemlíteni, hogy a menekülteknek, tehát itt Magyarországon a menekülteknek is szavazati joga van az önkormányzati választásokon. Ezen úgy átsiklott mindenki, ezt szerintem a honfitársaink megnyugtatás érdekében mondjuk el. Ha mondjuk 2015-ös migrációs invázióhoz hasonló előfordul Magyarországon, és ugye ismerjük a migrációs paktum minden egyes pontját, és vitatkoztunk itt már nagyon sokat erről, akkor akár komoly választásokat, mondjuk Budapesten a főpolgármester személyét eldönthetik majd a menekültek, lesznek majd itt annyian Magyarországon, legalábbis abba az irányba haladunk. Úgyhogy említsék már meg, hogy ez ebbe a férc munkába miért volt fontos megemlíteni. Nem én miattam, a honfitársaink megjuttatása érdekében kérem ezt önöktől. És akkor itt a végén még ugye két dologra szeretnék kitérni. Az egyik a földforgalmi törvény sarkalatosságának megszüntetését is magyarázzák már el szintén azoknak a most aggódó vidéki magyar honfitársainknak, akik egyszerűen nem értik, hogy ezt miért tartják ennyire fontosnak. Egyébként az egész alaptörvénymódosítást nem értjük nagyon sokan, hogy miért ennyire sürgős ez önöknek, de hogy a földforgalmi törvénye kapcsolatos, tehát a kétharmados sarkalatosságának megszüntetését miért tartják ennyire sürgetőnek, azonnali végrehajtásnak, ezt nem nagyon érti az ember, mint ahogy egyébként az összes többi esetében a sietséget sem nagyon értjük, de hogy ez hogy kerül megint ide a menekültek alá nem sokkal, ez szerintem sok honfitársunkat fog érdekelni, annál is inkább, mert valahogy a független objektív média, ugye a közmédia is nyilván ilyen lesz, hiszen az RTL volt vezérigazgató helyettese fogja az objektív és tárgyalagos médiát kialakítani, valahogy átsiklott ezeken az apróságokon, mint például a földforgalmi törvény, úgyhogy kérem, hogy térjenek ki akkor erre is, hogy valójában mik a szándékai, mire készülnek, milyen terveik vannak, mert hogy ez valójában megint csak a spekulánsok, az oligarchák, a nagytőkések előtt nyithatja meg a lehetőségeket, és a magyar föld védelmét csökkenti, kiszolgáltatottabbá teszi a gazdákat és a vidéki magyar honfitársainkat. És mivel az időm lassan a végére jár, még amit mindenképpen szeretnék kiemelni. Nyilván ez érzelmileg is megérint, és ma már említettem, ugye a vármegyék visszanevezése megyékre. Ahogy említettem, hát Magyar Péter helyében nem lennék arra büszke, hogy Rákosi Mátyás mellé kerül be a neve a magyar történelem könyvekbe, de hogy megint ez miért volt ennyire sürgős, azt már végképp nem értem. Annál is inkább, mert a saját bevallásuk szerint ez közel 600 millió forintba fog kerülni a magyar adófizetőknek. Ugye egész eddig a választások óta egy rendes jakobinus törekvés keretében önök a kiadások csökkentéséről beszéltek, fölöslegesen ne szórjuk a pénzt, mi ezt támogatjuk. Nem a jakobinus diktatúrát, de azt, hogy fogjuk vissza az adófizetők pénzének az elszórálását, elherdálását, például járjanak a miniszterek kereskedelmi repülőjáratokkal, maximálisan támogatom. Ott kell ülni, ez rendben van, a fapados járatokon én is ott szoktam ülni, nagyon helyes, meg járjunk vonattal, ez is nagyon helyes. De akkor most miért dobunk ki 600 millió forintot erre, hogy átírjuk a táblákat vármegyéről megyékre? Akkor ennél már az önök parlamenti képviselője, Gajda Attila, ugye, aki az én szűke pátriámnak a megválasztott képviselője, szerintem jobb ötlete volt, ugye egy vörös szívvel leragasztotta a vár szót, így legalább akkor nem kerül 600 millió forintba a magyar adófizetőknek, bár én javasolnám a vörös szív helyett a vörös csillagot. Tehát a vár szót a vörös csillaggal, ne a vörös szíve, vörös csillaggal ragasszák le. Szerintem ez a legjobb megoldás, de az adófizetők pénzét ne haragudjanak, ne pazaroljunk már 600 millió forintot. A Magyar Közút még hozzátette, hogy ugye a táblák már nincsenek meg, az még 50 millió forint. Tehát ne dobáljuk már az adófizetők pénzét ilyenekre, és ha már a szűke pátriám nevében is szólhatok Gajda képviselő úrhoz, akkor örülök, hogy felfedezte ezt a rendkívüli súlyos problémát, hogy Csongrád-Csanád vármegye táblán át kell ragasztani a várszót. Javaslom, hogy esetleg a vízgazdálkodással kapcsolatban ott a választókörzetében nálunk, ugye a Homokátságon valami komoly tervvel álljon már elő a helyi polgármestereknek, vagy mondjuk, amit kértem ugyan az előző kormánytól, és kaptunk rá ígéretet, sőt meg is tervezték, de nem valósították meg, valami forrás hiány lehetett itt, mert a Fidesz kormány nem adott rá pénzt. Móra halomtól, hogyha megy, úgy tudom, délvidéki származású. Szerintem sokat jár azon az úton, ami Móra halomtól a határátkelőhöz, az ásotthalmi határátkelőhöz vezet. Ma már a második legnagyobb forgalmat bonyolítja a magyar-szerb határon. Ehhez képest a Kádár rendszerben a tanyavilágnak épített mindenféle alap nélküli botrányos úton közlekedik az a sok százezer honfitársunk, illetve külföldi. Szerintem irgalmatlanul ciki, hogy átmegy az ember Szerbiába, és jobb minőségi utak vannak, mint amikor bejön az Európai Unióban. Tehát én tudok javasolni, még majd esetleg beszélgessünk ötleteket, hogy mivel érdemes foglalkozni. Mondtam, tehát a Fidesz nem építette meg, most remélem, hogy Gajda Attila képviselő úr legalább annyira szívügyének tekinti majd ennek a körzetnek a valós problémáit. Én nem tartom valós problémának azt, hogy a megye tábla, ami ott van mellettünk, azt át kellett gyorsan egy vörös szívvel ragasztani, úgyhogy javaslom, hogy valódi problémákkal kezdjenek majd el foglalkozni. Ebben a formájában így mindenféleképpen el kell utasítanunk az alaptörvény módosító javaslataikat az előbb hosszasan kifejtett ügyek miatt. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon találtam benne egyetlen egy olyan mondatot sem, amit így ebben a formában támogatni tudunk, hogyha hozzátesznek például a bíróságok és a bírók esetében garanciákat, és bízhatunk abban, hogy a bírói önigazgatás az független lesz minden, legyen az üzleti, vagy személyes, vagy politikai érdekektől, akkor természetesen lehet támogatni ezt a javaslatot is, de így ebben a formájában nem. Főleg úgy, hogy az összes többi ide vonatkozó rész és paragrafus, az pedig nem a demokrácia, sokkal inkább egy diktatórikus és nem jogállami berendezkedés irányába mutat. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most a Nemzetiségeket Képviselő Bizottság által felkért nemzetiségi szószóló felszólalása következik. Megadom a szót Gallai Gergely német nemzetiségi szószólónak 15 perces időkeretben, aki nemzetiségi nyelvén ismerteti felszólalásának első mondatait, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon Öni a szó.
2: Danke vielmals. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, Hohes Haus. In Vertretung des Ausschusses der Nationalitäten Ungarn stehe ich heute als Berichterstatter vor Ihnen, um unseren Standpunkt zur 17. Änderung des Grundgesetzes darzulegen. Tisztelt Elnökasszony, tisztelt Miniszterasszony, tisztelt Ház! A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága képviseletében bizottsági előadóként azért állok ma Önök előtt, hogy kifejtsem álláspontunkat az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Tájékoztatom önöket, hogy a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a 2026. július 6-i ülésén, mint a vitához kapcsolódó bizottság, az egyes házszabályi rendelkezések 32. paragrafus második bekezdése alapján döntött a részletes vita lefolytatásáról, valamint a 36. paragrafus 5. bekezdése alapján kialakította a törvényjavaslattal kapcsolatos véleményét, pontosabban előzetesen megfogalmazott egy további módosító szándékot. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy ezt a módosítási kezdeményezésünket vezessem elő önöknek. Ahogyan azt mindjárt előttünk ismert, 2012. január 11-ével az alaptörvény határbelépését követően megszűnt az önálló nemzetiségi ombudsmani hivatalunk, és a jövő nemzedék érdekeinek védelmét ellátó intézmény is betagozódott az egységes alapvető jogok biztosi rendszerébe. A jelenlegi hatályos szabályozás egy sajátos alkotmányjogi ellentmondást hordoz. Az alaptörvény a biztos helyetteseket kiemelt alkotmányos tisztviselőként ismeri el, megválasztásukhoz kétharmados parlamenti támogatás szükséges, ugyanakkor önálló alkotmányos jogköreik gyakorlatilag nincsenek. Ez jelentősen korlátozza alkotmányos szerepük tényleges érvényesülését. Minden egyes lépésünkhöz a biztos engedélye szükséges, míg az alkotmánybírósághoz sem fordulhatnak közvetlenül saját elhatározásukból. Ez a függőség pedig nem csak a jogsértések elleni gyors fellépést gátolja, hanem szélsőséges esetekben az egyes szakterületek függetlenségét is rombolja. Ezt az ellentmondást feloldandó javasoljuk, hogy erősítsük meg a biztos helyettesek lehetőségeit a következők szerint. A biztos helyettesek kezdeményezésére is vizsgálja felül az alkotmánybíróság a jogszabályoknak az alaptörvénnyel való összhangját. Az alapvető jogok biztosához hasonlóan a helyettese is alapjogvédelmi tevékenységet láthassanak el önállóan. Ezen tevékenységükről pedig évente számoljanak be a biztoshoz hasonlóan az országgyűlésnek. A biztos helyettesek, a jövő nemzedékek, azaz a környezet és természetvédelem, illetőleg a Magyarországon élő nemzetiségek jogvédelmének nemzetközileg elismert szakértői. Alapvető társadalmi érdekünk kell, hogy legyen, hogy az alaptörvényben is nevesített szakterületükön bármikor önállóan felléphessenek, és azonnali, hatékony intézkedéseket tehessenek, adminisztratív és esetleg döntési szűrők nélkül. Az alaptörvény módosításához benyújtandó kiegészítésünkről gyors, de átfogó egyeztetéseket folytattunk a nemzetiségi közösségeinkben. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettest illetően a miénkhez hasonló egyetértő jelzést kaptam Farkas István úrtól, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnökétől is. Tisztelt Ház! A bizottsági ülésünkön több szószólásom is elmondta. A hazai nemzetiségeknek a hosszú távú célja az önálló nemzetiségi biztos intézményének helyreállítása. Meggyőződésünk, hogy ez szolgálná leginkább a ránk nemzetiségi szószólókra bízott közösségünk érdekeit. Tudjuk jól, hogy a jogalkotásban, a politikában a céljainkat csak lépésről lépésre haladva érhetjük el. A most benyújtandó módosító javaslatunk egy ilyen elengedhetetlenül fontos mérföldkő. Mindezek alapján arra kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága által holnap benyújtásra kerülő az alaptörvény 17. módosítását érintő kiegészítését. Summázva a mostani javaslatunkat, az alaptörvény kiemelt jelentőségűnek tulajdonítja mindkét területet, ezért célszerű és indokolt a vonatkozó alkotmányos garanciák megerősítése, amit a biztos helyettesek önálló fellépései lehetőségei szolgálnak. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra reagálva frakciónként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező szószóló kaphat szót 2 percben. Megadom a szót Molnár Zoltánnak, a Tisza képviselőinek 2 perces időtartamban.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Még 16 hét sem telt el a választások óta, de úgy látszik a Fidesz és KDNP képviselőik már nem emlékeznek, hogy mi történt. 16 év. Közel egy emberöltő fele, egy gyermek felnövekedésének ideje. A Fidesz kormányzás elmúlt 16 éve azonban nem a fejlődésről, hanem a magyar demokrácia módszeres, tégláról téglára történő lebontásáról szólt. Kétharmados többségük birtokában önök nem kormányoztak, hanem kisajátították a hazánkat. A folyamat a fékek és egyensúlyok rendszerének kiüresítésével kezdődött. Az alkotmánybíróság jogköreinek megnyírbálásával és a lojális káderek pozícióba helyezésével a független igazságszolgáltatást pártkatonák felügyelete alá vonták. Az állami számvevőszéktől a kúriáig nincs olyan független intézmény, amelyet ne szálltak volna meg, elvéve a kontroll lehetőségét a választóktól. Ezt követte a választási rendszer gátlástalan átírása. Saját magukra szabták a körzethatárokat, és olyan rendszert hoztak létre, ahol a szavazatok kisebbségével is abszolút hatalmat lehet szerezni. Ez nem demokrácia. Tisztelt képviselőtársaim, ez a játékszabályok utólagos meghamisítása. És miből tartották fenn ezt a rendszert? A közpénzből finanszírozott agymosásból. Önök felszámolták a vidéki független sajtót, a közmédiát pártpropaganda gyárás irányították, és évente 100 milliárdokat költöttek gyűlöletkeltő plakátkampányokra. Mindeközben a nemzeti vagyont úgynevezett magánalapítványokba, kekvába szervezték ki, hogy a haverok zsebébe landoljon az, ami a magyar népé. Hat évig utána rendeleti kormányzással mindenféle indokokra való tekintettel. És most egy országfigyelő döbbenten
1: az Ászen Színház,
3: az utolsó mondatom, bocsánat. És most az ország döbbenten figyeli azt az Álszent Színházat, amelyet a Fidesz és KDNP-s képviselők játszanak a 16 éves kormányzásuk után. Azután, hogy a török császár janicsárjaiként lépésről lépésre leépítették a jogállamot, önök megbuktak, mint a visszajáró bolti tolvaj, vagy egy piti csalú, és ahelyett, hogy visszaadnák a lopott szajrét, és vállalnák a felelősséget, még önök kiabálnak rendőrért. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a további előre bejelentkezett felszólalókkal folytatjuk. Megadom a szót dr. Stumpf Péternek, a Tisza képviselőjének 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, házelnök asszony, tisztelt Országgyűlés. Én a vármegy átnevezéssel kapcsolatban készültem felszólalni, de egy pillanatra álljunk meg itt a képviselői cikluskorlát is, ugye több felszólalásban megjelent, és hát ugye van itt egy kellemetlen tény, amivel szembe kell nézni. Úgyhogy miért van az, hogy ennek a javaslatnak, ami valóban Európában példátlan, ennek ilyen széles társadalmi támogatottsága van? Hogy erre igény van? Ugye erre igény van, és ez egy ítélet. Ez ítélet azok fölött, akik az elmúlt 16 évben, akár 36 évben itt ültek ezekben a padsorokban. Azért akarják magyar emberek azt, hogy csak 12 évig lehessen valaki képviselő, mert önök voltak a képviselőik az elmúlt években. Ez az igazság, ez az oka. Visszatérve akkor a vármegyéknek az átnevezésére. Ugye itt arról van szó, hogy ez nem a hagyománytiszteletről szól, hanem egyébként szerintem analóg módon azzal, amivel kezdtem a felszólalásomat. Itt az történt, hogy kivettek egy kifejezést, azok kettőt, mert ugye a Fő Ispánt is, kivették a történelemkönyvekből, és ennek a maffia államnak a szimbólumává, kifejezésévé tették a vármegyét és az Ispánt. Ugye most önök minden felszólást azzal kezdtek, hogy stop önkény. De a magyar emberek számára a vármegye kifejezés ennek a rendszernek és az önkénynek a szimbólumává vált. Ezért támogatják azt, hogy megváltoztassuk, hogy visszanevezzük megyére a vármegyét, hogy visszanevezzük kormány megbízottra a Fő Ispánt. Azért van szükség erre a módosításra, mert komolyan vesztük a rendszerváltás ígéretét. Ehhez adtak nekünk kétharmados felhatalmazást a magyar emberek. Azt várják el, hogy vessünk véget kiskirályok, Fő Ispánok korának, az urambátyám viszonyoknak, Fidesz hűbéri rendszerének. Az elmúlt 16 évben egy olyan rendszert építettek ki önök, többek között itt ülve, aminek az volt a célja, hogy függőségben tartsa az embereket. Tényleg igazi hűbéri rendszer volt, ezt a politikatudomány a mai modern kifejezéssel kliensállamnak hívja egyébként. Ebben a rendszerben a vármegye képviselőinél személyesen kellett kilincselni a települések fejlesztési forrásaiért. Nem a pályázatok minősége vagy a fejlesztéseknek a szükségessége volt a szempont, hanem az, hogy ki hogyan tud lobbizni a vármegye fideszes kapitányainál, az egyéni választókerületek vezetőinél. Ezért lettek statiszták a polgármesterek a fideszes kampányvideókban, így váltak kényszerből kampányaktivistává a kormányhivatalokban dolgozó szakemberek, közszolgák. A párthoz való lojalitáson múlt az, hogy ki kapja meg a Magyar Falu program forrásait, ki mennyi pénzt kap a versenyképes járások programból, ki hogyan részesül a visszaosztott szolidaritási hozzájárulásból. Szolidaritás helyett ez a kitartottság rendszere volt. Súlyos aránytalanságok alakultak ki, mert a párthoz és a vezérhez leghűbb, egyre kevesebb település szinte bármit kérhetett, miközben a többség a legszükségesebb fejlesztéseket sem valósíthatta meg. Nem gazsuláltak elég rendesen. Ezt a rendszert építette ki a Fidesz és Orbán Viktor 16 év alatt, és ennek tették szimbólumává a vármegye és az ispán elnevezéseket. Ennek a rendszernek az elsőprésére szavazott a magyar emberek döntő többsége április 12-én. Egyébként a két kifejezésnek a megváltoztatása szerepelt a Tisza programjában, így jött össze a 3,5 millió szavazat. Ahogyan a vármegye rendszer nem szolgálta az állampolgárok szükségét és igényét, úgy a főispán sem. A főispán azt leste, hogy mi állhat az Orbán rendszer érdekében, mi az, ami a rendszerre veszélyt jelent. A kormányhivatalban az egyébként kiváló szakemberek fejére olyan pártpolitikai kinevezetteket ültettek, akik az ország helyett szűk pártelit érdekeit képviselték helyben. Ezért fordulhatott elő, hogy Debrecenben büntetlenül a kormány támogatásával mérgezhette a Szemkor a földet, a talajvizet. Ezért fordult elő, hogy Szegeden a BYD fittyet hányhatott a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokra. Ezért történhetett meg, hogy Gödön a Samsung magzatkárosító mérget szivárogtatott a vízbe, a földbe, a levegőbe. Ezért fordulhatott elő az, hogy legalább 250 településre szórhatta ki aszbesztel szennyezett kőzúzalékot. És még hosszan sorolhatnám. A fideszes főispánok a visszaélések felderítése helyett a botrányok eltusolásában voltak érdekeltek, ezzel bízták meg őket. Ez a rendszer, amit a magyarok április 12-én leváltottak. És ha a magyar választói akaratot komolyan vesszük, akkor nem tehetünk más, mint hogy újra megyének nevezzük a megyét, és kormány megbízottnak a kormányhivatal vezetőjét. Köszönöm szépen!
1: Most megadom a szót Tuzson Bencének, a Fidesz képviselőjének 15 percben.
5: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Azt gondolom, hogy ezen a mostani előterjesztéssel, amit 17. alkotmány módosításnak vagy alaptörvény módosításnak neveznek, ezzel valóban egy vízválasztóhoz érkeztünk. Egy vízválasztóhoz, mert most önök még azt gondolják, hogy itt valami jót cselekszenek, de higgyék el nekem, néhány év múlva önök, amikor visszaemlékeznek majd erre az időszakra, akkor meg fogják bánni, hogy így szavaztak. Meg fogják bánni önök azért, mert mostantól kezdve egy valóban másik időszak következik Magyarországon. Egy valóban másik időszak, egy olyan időszak, amikor az alaptörvény ma már nem Magyarország alaptörvényét és az emberek érdekét fogja szolgálni, hanem bizony ez az önkénynek az alapokmányává fog válni. Higgyék el nekem, most önök ezt nem így gondolják. Ezt nem így gondolják. De néhány év múlva önök is így fognak erre visszaemlékezni. Hogyha megnézzük azokat a rendelkezéseket, amelyek most ebben az alaptörvény módosításban vannak, akkor azoknak a súlyosságát, ha sorrendbe vesszük, akkor talán valóban a köztársasági elnök mandátumának megszüntetése az egyik legsúlyosabb dolog. Nem véletlen az, hogy a képviseleti demokráciákban az ilyen mandátumoknak az időbeliségét egymástól elválasztják. Azért választják el, mert ezt időbeli hatalom megosztásnak hívják, és azért választják el, hogy az aktuális kormányzó többség, az aktuális végrehajtó hatalom ne tudjon közvetlen hatást gyakorolni a másik hatalmi ágra, vagy a hatalmi ágak felett álló köztársasági elnökre. Ezért van az, hogy a köztársasági elnök mandátuma 5 év, és a megfosztási eljárás is részletesen szabályozott. részletesen szabályozott, és nyilván önök azért nem is élnek ezzel a lehetőséggel, mert nincsen meg a jogi alapjuk rá. Nincsen meg arra az alapjuk, hogy megfosszák a köztársasági elnököt a mandátumától. Ezért egy néhány szavas alaptörvény módosítással érik el ugyanezt. De hozzá kell tennem, hogy az általános gyakorlat szerint, és erre még az Alkotmánybíróságnak is van egy 2012-es határozata, az átmeneti szabályozásba beemelt rendelkezés, hogyha az egyébként nem átmeneti jellegű vagy személyre szabott, akkor az nem része az alkotmányos szabályozásnak, tehát az alkotmánynak sem válik részévé. Nem a jogi szabályozás az, ami az alaptörvénybe emel be, hanem az, hogy az a jellege, annak a jogszabálynak a jellege oda tartozik-e. Tehát hiába cselekszenek így, attól ez a döntés még nem lesz alaptörvénynek megfelelő, alaptörvénnyel összhangban álló rendelkezés. És ilyenkor mindig érdemes azt is megnézni, hogy mik a nemzetközi példák. Hogyan alakult ez a történelem során, és mikor volt olyan eset, hogy a köztársasági elnököt ilyen módon fosztották meg a mandátumától. Kevés ilyen példa van. A nyugati demokráciák történetében nincs is ilyen példa. Ahhoz, hogy ilyet lássunk, vagy hasonlót lássunk, valóban a 20. század elejére kell visszamennünk. 1934-ben egyesítették Németországban a kancellár és az államfői tisztséget. Ezt azután tették meg, miután Hindenburg meghalt. Volt Magyarországon példa erre, Tildy Zoltánnak az esete. Tildy Zoltán ugye nem akart lemondani a mandátumáról, de ott sem a szabályt módosították, 48-ban nem a szabályt módosították, hanem zsarolással vették rá Tildy Zoltánt, hogy lemondjon, majd 49-ben egyébként megváltoztatták a rendszert, és akkor ugye létrejött az elnöki tanács, tehát egy másfajta testület jött létre. 1948 Csehszlovákia esete. Csehszlovákiában Beneš esetében volt még ilyen. Benest arra akarták rákényszeríteni, hasonló eljárásrenddel, mint amit most önök csinálnak, hogy a kommunista alkotmányt írja alá, ami megszüntette volna az ő tisztségét. Beneš ezt nem vállalta, és ezért lemondott a tisztségéről. És utána egy hosszú időszak következik, mert nem nagyon van a történelemben példa arra, hogy ilyen történhetett volna. Európában egyáltalán nincsen, de a világban van. 2018-ban Venezuelában volt hasonló eset, a legfőbb ügyésznek az esete, amikor a legfőbb ügyészt kényszerítették rá arra, hogy fosztották meg egyébként a mandátumától. Hasonló esetek egyébként csak Európán kívüli esetek voltak. Ilyen volt például Myanmarnak az esete 2021-ben, vagy Niger esete 2023-ban, ahol egyébként kényszerrel fosztották meg az elnököt a mandátumától. Tehát nincsenek olyan esetek, amikor így el lehetne járni, és egy köztársasági elnököt a mandátumától így meg lehetne fosztani. Nem volt ilyen. Nem volt ilyen a nyugat-európai demokráciáknak a történetében. És erre nem baj, hogyha önök is odafigyelnek, mert álságos az indokolás. Álságos ennek az alaptörvénynek az indokolása, hiszen olyan indokokat sorol fel, amelyek nincsenek összhangban magával a szöveggel. És valóban ez óriási nagy cinizmus. Cinizmus azzal indokolni egy szabályt, egy jogszabályt, ami pont az ellenkezőjét csinálja. Nézzük az országgyűlési képviselőknek a mandátumát. Ugye most az lesz az új szabály, az önök elképzelése szerint, hogy aki már háromszor indult, nem is kell kitölteni a mandátumot, háromszor indult országgyűlési választáson és mandátumot nyert, az többet nem lehet országgyűlési képviselő. Persze ez úgy tűnik elsőre, mintha ez egy általános, mindenkire érvényes szabály

Önök nem látnak szívesen minket. Ezt el is mondta, hogy Melétei képviselő úr is elmondta itt az előbb. Melétei Barna képviselő is elmondta az előbb, hogy ennek a célja az, hogy bizonyos képviselők ne legyenek itt a későbbiekben a parlamentben. Azt azért hívom fel erre a figyelmet, mert önök ugyan 53%-ot kaptak a választásokon. De arra nem kaptak felhatalmazást a választóktól, hogy eldöntsék azt, hogy kit szeretnek látni a másik padsorokban, vagy nem szeretnek látni a padsorokban. Ilyen felhatalmazást nem kaptak. Önök azt a felhatalmazást kapták, hogy odaülhetnek, és többséget alkothatnak, és döntéseket hozhatnak. De a másik féllel való leszámolás, ilyen alkotmányos eszközökkel való leszámolásra önöknek nincsen felhatalmazásuk, és a későbbiekben sem lesz felhatalmazásuk. Nem véletlen az, hogy ilyen típusú szabályozás sehol sincsen. Nincsen Európában ilyen szabályozás. Sőt, a Velencei Bizottságnak állásfoglalása is van ebben a kérdésben. A Velencei Bizottság kifejezetten nem ajánlja az ide ilyen típusú korlátozást, mert több nemzetközi egyezménnyel is szembe megy. Az ENSZ keretében, a Polgári és Politikai Jogok Egyesség okmányában. 25. cikk, tessék elolvasni. Ott is arra utal az a cikk, hogy a választhatóságot nem lehet korlátozni. A választójog és a választhatóság joga az nem korlátozható. De hozzáteszem, hogy az európai egyezményeinkben is nagyon sok helyen, az Európa Tanács keretében kötött egyezményeinkben is nagyon sok helyen van ilyen típusú utalás. Nem véletlen, senki nem alkot ilyen szabályt, és nem alkalmaznak ilyen szabályokat. Más oka is van természetesen, hogy nem alkalmaznak. A Velencei Bizottság ajánlása az kifejezetten kitér arra, hogy egyébként azért nem indokolt, mert az ilyen típusú szabályozás, az, ahogy egyébként Toroczkai képviselő úr utalt is erre, az elősegíti a lobby szervezeteknek a tevékenységét, és a képviselőkre való nyomásgyakorlás sokkal könnyebb lesz, mert nyilván csak egy ciklusuk van, és a következő ciklust már nem fogják tudni képviselőként megélni. Tehát ezek a szabályok, ezek egyáltalán nem ajánlottak. Ez a mostani szabályozás, ez kitér az Országos Bírói Hivatalra és a bíróságoknak a szervezetrendszerére is. Nem teljesen világos a szabályozásból egyébként, vagy a mostani szövegből, hogy maga a mostani szabály az hogyan terjed ki a jelenlegi OBH elnökre és a jelenlegi kúria elnökre. De az önök gyakorlatát és hivatkozásait ismerve, nyilván úgy gondolják, hogy a felmentési okok azok ki fognak terjedni az új, a régi bírósági elnökökre is, tehát a bírósági vezetőkre, mind az OBH elnökére, mind pedig a kúriának az elnökére. Most ez óriási nagy probléma, mert amikor megválasztanak egy tisztséget, a tisztség megválasztásakor érvényes szabályok szerint kell annak a tisztségnek a mandátumát kezelni. Volt már vitánk, amikor a miniszterelnöki tisztségről beszéltünk. Itt ugyanerről az esetről van szó. Volt már vitánk arról, amikor, illetve most van vitánk arról, hogy az országgyűlési képviselőket hogy kell kezelni. Az bizony visszaható hatály, és e felett egyébként nem érdemes vitatkozni, hogyha az adott tisztség, vagy az adott jogviszony keletkezésekor, akkor jogszerűen létrejött keletkezésekor nem volt olyan szabály, ami negatív jogkövetkezményt fűzött volna ahhoz a jogi állapothoz, az mindig visszamenőleges hatály. Itt is arról beszélünk, a képviselők tekintetében is, de az OBH esetében is így vagyunk, és az OBT-nek az esetében is így vagyunk. És ki kell térnünk az alkotmánybírákra is, az alkotmánybíráknak a helyzetére. Ugyanis itt is az a helyzet, hogy nem azt kell megnézni, hogy önök milyen szabályt alkotnak, hanem mindig úgy kell rátekinteni a jogra, hogy annak a valós joghatása az micsoda. A valós joghatása pedig az, hogy visszamenőleges hatályú szabályalkotással itt is, de önök lefejezik az alkotmánybíróságot. És hogy ennek politikai okai vannak, az nyilvánvaló, mert a miniszterelnök arról a székről mondta el, hogy egyébként nem tetszik neki az alkotmánybíróság elnöke. Ha többséget akarnak alkotni az alkotmánybíróságon, több eszközök is lehetett volna erre. De önök azt az eszközt választották, hogy

0: az egyébként megválasztott alkotmánybíró, mandátumát megrövidítik. Megrövidítik azáltal, hogy nyugdíjba küldik az alkotmánybírókat. Több állásfoglalás is van ebben, egyébként nemzetközi térben, európai bíróság állásfoglalása is van ebben a körben. Az alkotmánybíróság, az alkotmánybírákra vonatkozólag is van állásfoglalás, amely elmondja azt, hogy az alkotmánybírák függetlenségének egyik legfontosabb garanciája az, hogy a mandátumuk ne lehessen megrövidíteni. Ha nem lehet megrövidíteni a mandátumát, akkor tud függetlenül bíráskodni. Tehát ez az alkotmánybírák működésének, a függetlenségüknek a biztosítéka. Ha többséggel megválasztanak egy alkotmánybírót, de bármikor a törvényhozó hatalomnak lehetősége van elvenni valakinek a mandátumát, annak a függetlensége sérül. Mert egy döntésekor, nem azt veszi elsődlegesen figyelembe, hogy objektíven az a jogszabály alkotmányos-e vagy sem, hanem mindig motoszkál a fejében az, hogy mi lesz akkor, hogyha nemmel döntök, és ez az aktuális hatalomnak nem fog tetszeni, vajon az ő mandátumát is megszünteti-e az aktuális törvényhozó hatalom. Ezért van az, hogy ezek a típusú mandátumok, egy alkotmánybíró mandátuma különleges védelmet élvez minden európai jogrendszerben. Nem volt rá sehol példa egyébként, hogy alkotmánybírónak a mandátumát ilyen formában rövidítették volna meg. Több jogeset is van arra, ami a bírókra kiterjedően is így van, szóval több eset is van Magyarországgal kapcsolatban, meg Lengyelországgal kapcsolatban is volt olyan jogeset, ami pont az ugyanilyen típusú szabályozást zárta ki, illetve állapította meg azt, hogy egyébként az európai jogelvekkel ez ellentétes, mert sérül benne a függetlensége a bíráskodásnak. Zárójelesen jegyzem csak meg, hogy a bírói függetlenség az nem feltétlenül az igazgatásnak a mintájában nyilvánul meg. Bírói, ezt igazságügyminiszter asszonynak mondom, az igazságszolgáltatásnak az igazgatási rendje az ezerféle. Európában is ahány ország van, annyiféle. Annyiféle igazgatási rend van. Valahol közvetlenül a végrehajtó hatalom alatt van az igazgatás. Volt ilyen rend egyébként Magyarországon is. Van, ahol egy fél önigazgatási rendszer valósul meg, és van, ahol egy erős önigazgatási rendszer. A magyar rendszer egyébként az erős önigazgatási rendszereknek a körébe tartozik. Magyarországon a bíróknak a függetlensége igazgatási szempontból most is sokkal erősebb, mint ha körülnéznek bármelyik környező országban. Hát bírót leváltani Magyarországon szinte lehetetlen, nem lehet. Németországban mondjuk a bírók választásának van olyan bíróság, ahol egyébként a tartományok vezetői közösen választanak bírókat. Vagy van olyan ország egyébként, Franciaország, ahol az államtanács, ami a közigazgatási bíróság, közvetlenül a végrehajtó hatalom által választott testület. Tehát az igazgatási rendszer mindenhol különböző. Elnézést kérek, elnök asszony, mert úgy látom, hogy az időmből kifutottam. Én csak annyit szeretnék önöknek elmondani. Köszönöm szépen. Nem akartam az ülésvezetésbe semmilyen szempontból beleszólni, de csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez egy vonal, ez egy vörös vonal, amit önök most átlépnek, és higgyenek nekem, a későbbiekben ez önökkel is szembe fog fordulni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Megadom a szót dr. Jakab Zsuzsannának, a TISZA képviselőjének 15 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Magyarország alaptörvénye 15 év alatt nem vált olyan alkotmányos alappá, amely képes lett volna biztosítani a közhatalom korlátozását, a demokratikus intézményrendszer kiegyensúlyozott működését és a társadalom egészének képviseletét, holott ez lenne a rendeltetése. Ehhez képest az alaptörvény a hatalom kiszolgálója lett. A mindenkori politikai többségtől független keretek garantálása helyett az aktuális politikai érdekekhez igazodott. A társadalmi összetartozás kifejezése helyett a politikai megosztottságot mélyítette. Olyan korlátokat épített be, amelyek egy egyszerű demokratikus többség mozgásterét indokolatlanul szűkítik. Magyarországnak ezért új alkotmányra van szüksége. Egy új alkotmány azonban nem töltheti berendeltetését, hanem egyoldalú politikai döntésként születik, hanem társadalmi részvételen, érdemi szakmai vitán, átlátható előkészítésen alapul. Ehhez időre van szükség. Így a jelenlegi helyzetben olyan korrekciókat kell tenni, amelyek lehetővé teszik a demokratikus intézmények független és jogszerű működésének helyreállítását. Meg kell erősíteni a fékek és ellensúlyok rendszerét, vissza kell állítani az alkotmánybíróság és a bíróságok függetlenségét, el kell hárítani azokat a szabályokat, amelyek a választói felhatalmazással rendelkező, de kétharmados többséggel nem bíró parlamenti többség döntéshozatali mozgásterét korlátozzák. A 16.-7. alaptörvény módosításra irányuló javaslat ezért egy átmenetileg szükséges, legsürgetőbb korrekciókról szól. A módosítások a hatalom alkotmányos korlátozását, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a közpénzek átlátható kezelését és a demokratikus kormányozhatóság helyreállítását szolgálják. Emlékezzünk vissza, kedves képviselőtársaim, hogy korábban sosem volt társadalmi egyeztetés az alaptörvény kapcsán, pedig legalább 15 alkalom és 15 év lett volna rá. Ezért fontos feltenni a kérdést, hogy mit jelent a valódi társadalmi részvétel a közéleti politikai folyamatokban. Vajon hány honfitársunk gondolja úgy, hogy az úgynevezett nemzeti konzultációk, vagy a legutóbb már nemzeti petíciónak keresztelt kampány során valóban érdekelt volna bárkit az emberek véleménye? Vajon hányan mondanák, hogy ezek látszólagos közpénzből megvalósított politikai eszközök voltak csupán, érdemi következmény nélkül? A nemzeti konzultációk egyik sajátossága volt, hogy a kérdések nem semleges módon vetették fel a problémákat, a válaszok pedig nem szakpolitikai alternatívákat soroltak, hanem a kormány, a volt kormány értelmezési keretét tükrözték. Így mélyítették el a kormány gyűlöletálláspontját olyan ellenségképekkel, mint Brüsszel, Soros György és a sosem látott terve, a migráció, a szankciós politika, később ellenzéki politikusok, majd a háború. És ha már Orwell elhangzott, egy egészen szürreális orwelli világ dupla gondolja bontakozott ki előttünk. Óceánia mindig is Eurázsia ellen viselt háborút, vagy mégsem? Megfontolt hazugságokat mondani, és közben őszintén hinni bennük, elfelejteni bármilyen tényt, ha időszerűtlenné vált, és aztán, ha ismét szükség van rá, előkotorni a feledésből éppen csak a szükséges időre, tagadni az objektív valóság létezését, és ugyanakkor számításba venni a tagadott valóságot. Mindez elengedhetetlenül szükséges. Ez volt az önök kommunikációja. Orbán Törzsor. A konzultációk politikai súlyát a tematizált közbeszéd adta, mert egy-egy konzultáció nem csak kérdőívekből állt, hanem plakátkampányokból, televíziós, rádiós, online hirdetésekből és a kormányzati megszólalásokból is. Klasszikus politikai kampányként a bukott kormány üzeneteit tartotta napirenden a nyilvánosságban, miközben előre meghatározott politikai következtetésekhez épített tömeges támogatást. Beslések szerint mindezt 119 milliárd forint közpénzből. A Fidesz így tette blóvlivá a társadalmi párbeszédet. A Tisza kormány ezzel szemben a valódi társadalmi egyeztetésre fókuszál, ahol az állampolgárok, a civil szervezetek, szakmai közösségek és intézmények érdemi szereplőként vesznek részt a politikai döntések előkészítésében, alakításában és ellenőrzésében. A társadalmi egyeztetés nem pusztán egy kommunikációs eszköz, hanem demokratikus garancia. A valódi részvétel lényeg az, hogy az emberek érdemben hatni tudjanak az őket érintő döntésekre, így azok elfogadottabbak, átláthatóbbak és ellenőrizhetőbbek lesznek. Az alaptörvény 17. módosításának társadalmi egyeztetése is ezt a kaput nyitotta meg. 5 nap alatt több mint 23 000 észrevétel, rengeteg érdemi vélemény érkezett. Nem pusztán igen-nem válaszok, hanem megalapozott, előremutató, további vita alapját képező vélemények. Rengeteg hozzászólás érkezett a mandátum korlátozáshoz kapcsolódóan, és akkor témánál vagyunk. Ugye a javaslat 12 évre korlátozza, addig a javaslattevők 90%-a még szigorítana ezen. Engedjék meg, hogy feltegyem itt a kérdést, hogy miért szükséges ez a korlátozás? Hát szerintem ezt látjuk itt. A hazaszolgálatához leginkább alázatra, józanságra és valós tapasztalatokra van szükség. Annak ellenére, amit az elmúlt évtizedek elhitettek az emberekkel, a hatalom korántsem természetes. A korlátlan hatalomgyakorlás, mint látjuk sok esetben, negatív irányba változtatja a személyiséget, ami messze eltávolította a döntéshozókat a valóságtól. Ez nem pártpolitika, ez csoportgondolkodás, egy empirikus kutatásokkal alátámasztott társadalomtudományi tézis, mely szerint a hatalmi pozíciókban lévők elveszítik a kritikai érzéküket, ami a vezetőik személyiségre torzító hatással vannak. Én hetek óta hallgatom az ellenzéki hozzászólásokat, de mindig megdöbbenek azon, hogy mennyire elszakadtak önök a valóságtól. Önök közül sokan nem érzékelik azt a valódi világot, ami önök körül van. Nem látják, milyen körülmények között és milyen problémával küszködnek az emberek. Kialakítottak egy alternatív valóságot, ami meghamisított statisztikai adatokon nyugszik, és a magyar embereket puszta számokká silányítja. És hát nyugodtan lehet menni, szocializálódni a munkaerőpiacra. Tapasztalatot kell szerezni, meg kell ismerni a munkavállalói kihívásokat és motivációkat, így jó eséllyel kialakul a képességük arra, hogy a döntések következményeit számok helyett emberi sorsokban értelmezzék. Önök elszigetelődtek a gazdasági és a társadalmi realitástól, nem látják a teljesítménykényszer összefüggéseit, kevésbé ismerhetik a munkahelyi fegyelemből adódó konfliktusokat, így megélt tapasztalatok hiányában a hitelességük megkérdőjelezhető. Egyébként szívesen segítünk majd egy versenyképes önéletrajz összeállításában. Április 12-e egy jogállami forradalom volt. Az emberek tudták, mire szavaznak, ismertek voltak a vállalásaink, egyik lényeges üzenetünk volt a társadalmi részvételiség biztosítása és a demokratikus jogállam helyreállítása. Mi ezért jöttünk, ezért szolgáljuk a hazánkat. Anna örök, de a hatalom nem. Köszönöm.
1: Most megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőjének, 15 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Hát bevallom, szerettem volna ott lenni azon a frakcióülésen, ahol ezekről a kérdésekről önök tárgyaltak. Nyilvánvalóan ilyen lehetőségem a jövőben se lesz, ezért kénytelen vagyok a fantáziámra építeni. A frakcióba két erővonalat látok. Az egyiket nyilvánvalóan a miniszter, elnök és a sógora képviseli. És a másik erővonal talán az igazságügyminiszter asszony. Ezt a jó szándékot én megelőlegzem önnek. Önnek egy lehetetlen feladatot kellett ma teljesíteni, amikor ezt az expozét megtartotta. Jogtudósként tényleg tekintélyes múlttal a háta mögött azt kellett előadnia, amit én azt gondolom, hogy ön teljes szívvel nem képvisel. Kétfajta dolog viaskodik itt a frakcióban, a forradalmi jogalkotás és a jogállam tisztelete. Én az utóbbiak közé sorolom, de a forradalmi jogalkotás, mint gondolat, azt gondolom, hogy ebben az alkotmánymódosításban azért alapvetően dominál mindent. Hogyha különbözőek vagyunk, ez természetes. Morális gátak mindannyiunkban vannak, de különböző módon erősek. Ha azok dominálják a folyamatot, ahol a morális gátak félretehetők, az ilyen emberek dominálnak, akkor nyilvánvalóan a jogalmi, az ilyenek a jogállami korlátokkal kapcsolatban is úgy gondolkodnak, hogy ezek félretehetők. Ezt a viaskodást látom én a Fidesz frakcióban, bocsánat, a TISZA frakcióban. Az elszólásom ellenére az önök tervezetét tárgyaljuk, tehát az önök frakciójában ezt a vitát látom, és ennek egy terméke az, amit ma itt mi tárgyalunk. Én azt gondolom, hogy a beterjesztett alkotmánymódosításból egy dolog, több dolog világosan látszik. Önök most azt mondják, hogy a halaszthatatlanul fontos kérdéseket hozták ide, és a többit meghagyják egy pár évig tartó alkotmányozásnak. Én meg azt látom, hogy az alkotmányban vagy az alaptörvényben számtalan helyen lényeges kérdésekbe durva módon forradalmi logikával belenyúlnak, és ez kérdésessé teszi számomra az alkotmányozás komolyságát. Hisz most halaszthatatlan kérdések kapcsán lényegi kérdéseket gyakorlatilag elrendeznek. Mi az, ami kiolvasható ebből az alaptörvénytervezetből? Egyrészt azt, hogy önökbe elhatározott szándék van arra, hogy a választóikat, akik ide juttatták önöket a parlamentben, a jövőben, őket erős szándékkal korlátoznák. Ezzel egyben korlátozzák a jövőben a demokratikus versenyt, kiiktatják, vagy minimum szűkítik a jogállami ellensúlyok szerkezetét. Fontos lépéseket tesznek, és nagyon durva lépéseket tesznek az előző alkotmánnyal szemben a közvagyon védelmét érintő kérdésekben. Azt is mondhatom, és ezt majd megpróbálom indokolni is, hogy a magánvagyon totális ellenőrzésére tesznek kísérletet. Igaz, hogy ezt azzal a jelszóval teszik, hogy a közvagyon védelme érdekében tesznek mindent. Itt nyitok egy zárójelet. Ha a közvagyon érdekében önök lépéseket tudnak tenni, vissza tudják szerezni azt a közvagyont, ami jogszerűtlenül került magánzsebekbe, tegyék, ehhez én gratulálni fogok önnek. De az, amit előkészületben van, az megteremti annak a lehetőségét, hogy a magánvagyonokat totális módon ellenőrizzék, és ebben az országban ennek azért tragikus hagyományai vannak. És egy harmadik dolog, amit én látni vélek, az pedig azt is jelenti számomra, hogy a jövedelem tulajdonosok, akik megjelentek a magyar alkotmányba, vagy a mindenkori költségvetésben, hogy csak néhányat soroljak. Az állam, mint egy nagyon fontos jövedelem tulajdonos, a magánszemélyek, mint fontos jövedelem tulajdonosok, és a vállalkozások a harmadik kör, itt nyitok egy újabb zárójelet, multivállalatok. Megtörténik, megteremtik annak a lehetőségét a nemzeti vagyon újra szabályozásának kérdésében, hogy egy jövedelem átcsoportosítás történhessen meg, elsősorban a nemzetközi vállalatok irányába. Ezt persze nehéz most a konkrét szövegből kiolvasni, de ezt azért mondtam el, mert pár év múlva erről beszélgetünk, majd a mindenkori költségvetések kapcsán, akkor erre rá lehet mutatni, hogy na itt alapozták meg azt, amit költségvetési törvényekben realizálnak. És akkor néhány konkrétum. Az első kérdésköröm az volt, vagy az első megjegyzésem az volt, hogy a választóikat, akik önöket a hatalomba juttatták, azoknak a lehetőségeit szűkítik a jövőre vonatkozóan. Nyilvánvalóan ez elsősorban a parlamenti választásokon keresztül történik meg. Én egy olyan képviselőként beszélek most itt önöknek életkorom okán, aki ezekben a kérdésekben nem leszek már érintett. Én egyszerűen a 3000 janicsár egyike vagyok, aki soha nem pályázott. Soha nem csak nem nyert, soha nem is pályázott közvagyonra, se állami, se önkormányzati vagyonra. Ezért én ezeket a kérdéseket is nyugodtan nézem, amit itt önök elő készítenek, és nyilvánvalóan életkorom okán semmiképpen se pályázom arra, hogy újra országgyűlési képviselő legyek. Ismerem azt az intést, amit itt megfogalmaznak, 12 év jár az országgyűlési képviselőnek. Én ezt 2,5-szeressen már meghaladtam, ezzel a bűntudattal beszélek most itt önöknek. De mi lesz az eredménye annak, amit önök előkészítenek? Most az Isten adta nép úgy juttatta önöket a hatalomba, hogy önök mögött még nem lehetett politikai teljesítmény. Tisztelet a kivételnek, akik mondjuk ilyen pályán mozogtak esetleg az önkormányzati világba. Ellenünk szavaztak 16 év után a választók, így kerültek önök ide. Politikai teljesítményük 4 év múlva már lehet. Joggal kalkulálhatnak azzal, akik itt meg tudnak gyökeresedni a parlamentbe, ha a 12 év egyáltalán meggyökeresedést jelent, hogy ez esetleg ellenzéki képviselői státuszt is fog jelenteni. És így kellene önöknek 12 év alatt politikai teljesítményt felmutatniuk. Nem fog megtörténni, nem fog sikerülni. Mindannyian abban lennénk érdekeltek, hogy az egyéni országgyűlési képviselők erősödjenek. Ezzel a 12 éves szabállyal a mindenkori pártarisztokráciát hozták helyzetbe. Önök, akik most lelkesen tapsolnak a saját pártarisztokráciájuknak, a falujában a súlytalanságuknak ágyaznak meg. Soha önökből egyéni képviselő, olyan egyéni képviselő nem lesz, akinek súlya van a saját pártarisztokratáikkal szemben. És önök ezt a helyzetet lelkesen tapsolják. Azt fogják elérni, hogy a mindenkori budaiak diktáljanak az országnak, önök pedig, akik a végekről ezeket a gondolatokat kiszolgálják, valójában a saját választóiknak, a saját választóikat árulják el ezekkel a kérdésekkel. A másik dolog, amit még szeretnék ebben a kérdéskörben idehozni, mert nyilvánvalóan ez a legsúlyosabb, ez a köztársasági elnököt érintő kérdéskör. Trónfosztás van a magyar parlamentben, mert itt történelmi példákkal előjöttünk, hát a trónt nyilvánvalóan idézőjelbe értem, ezt talán még ön is fel tudja fogni. 1707 ónódi országgyűlés, Rákóczi felkelés idején megtörtént a Habsburg ház trónfosztás, de mondhattam volna szabadságharcot is, én tudatosan csak a felkelésről beszéltem, mert a felkelés az ténykérdés volt, hogy szabadságharc volt-e, ezt a történészek között is vitatott. Vagy ami még ismertebb, 1849 a Habsburg ház trónfosztása. Mindkettő vitathatatlanul egy olyan időszakban történt meg, amikor több volt, mint forradalom, mert nyílt háborús konfliktus volt a központi hatalom és a magyarok képviselői között. Most önök úgy csinálnak, mintha ez lenne a helyzet. Ezért utalok megint arra, hogy a forradalmi jogalkotás és a jogállam tisztességes módon történő egyensúlyba hozása viaskodik önökben. A köztársasági elnököt úgy távolítják el, hogy ennek lenne most alkotmányos lehetősége is. Még véletlenül se nyúlnak ezekhez az eszközökhez, hanem egyfajta forradalmi jogalkotási gondolkodással arra kaptunk felhatalmazást, hogy bármit csináljunk a választások után. Az alkotmány egy mondatjával a jelenlegi köztársasági elnököt kiiktatják. Nyilvánvalóan, amit csinálnak, meggyőződésem, hogy nemzetközi fórumokon is kritika tárgya lesz, meggyőződésem, hogy megbuknak ezeken a fórumokon. Persze, esemény után leszünk ezekben a kérdésekben. Közvagyonvédelme. És a lényegi kérdések mindig a vagyon és a közpénz körül vannak. Még egyszer mondom, ha a céljuk csak az lenne, hogy törvénytelenül meggazdagodottaktól visszaszerezzenek valamit, ez ellen senkinek semmi kifogása nincsen. De ezzel az intézménnyel, amit létrehoznak, amit mi csak AVH-nak hívunk, létre fognak hozni egy kaoszt ebben a világban, ami eddig is létezett, rendőrség, ügyészség, bíróság világába bejön egy új típusú intézmény, ami a lehetőségek teljessével rendelkeznek. Már csak bírói funkciókat kellett volna oda telepíteniük, leegyszerűsített volna a kérdés, nem csak vizsgálódnak ebben a hivatalban, nem csak vádat emelnek, hanem az ítéletet is megfogalmazzák, vagy esetleg még a végrehajtást is rájuk lehetett volna bízni. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény gondot fog okozni, és ezért mondom azt, hogy magánvagyonokat fog veszélyeztetni, pedig önöknek nyilvánvalóan ez nem célja, ez meggyőződésem, de ez, amit itt amit csinálnak, és ahogy létrehozzák, ez a magánvagyonokat veszélyeztet, és ilyen szempontból mindenkit veszélyeztetetlen, az átláthatatlan, követhetetlen rendszer. És a harmadik kérdéskör, Magyarországot sokszor fosztották már ki, sokszor a mi hibánkból, és most újra ez készül, azt gondolom. Ha az Orbán kormány tevékenységét vizsgálják, akkor azt fogják látni, hogy a vagyonnak azt a részét, amit előttünk a szocialista kormányzat elherdelt, azt ez a kormány visszavásárolta. A multik kárára, a multik kiszorítása okán visszaszereztük ezt a vagyont. Ez a vagyon ma még itt van. Ebből a vagyonból, vagy a multik kárára megszerzett vagyonból működtettünk különböző rendszereket, ami minden magyar állampolgárnak hasznára volt. Rezsicsökkentéssel öntsem le ezt a kérdéskört. Nyilvánvalóan bántja azokat az érdekköröket, a jövedelem tulajdonosok harmadik körét, és elsősorban a multikra utalok, akiktől ezt a vagyont az Orbán kormány visszaszerezte, és az állam és az állampolgárok hasznára működtette. Önök azzal, hogy a sarkalatos törvényi jellegét a nemzeti vagyon és a nemzeti vállalatok egy része körül megszüntetik, annak ágyaznak meg, hogy visszafelé történhessen egy korrekció. Mindaz, ami eddig az államunk és az állampolgárok érdekét szolgálta, történhessen egy visszamozgás a multik irányába. Nagyon szeretnék ezen a területen tévedni, de meggyőződésem, hogy amikor az első költségvetésről már beszélni fogunk, állandóan lehetőségem lesz rámutatni annak, megteremtették az alkotmányos alapját is lám a költségvetésben. Már itt vannak tetten érhetőek azok a folyamatok, amikre itt én célzok. Ezért igaz az, amit Tuzson Bence mondott, hogy ez egy határátlépés. Most még önök lelkesek tapsolnak a forradalmi jogalkotás gondolatainak, hirdetőinek, de meggyőződésem, hogy már a ciklus vége felé szégyelleni fogják azt, amit itt ma elindítottak. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező szószóló 2 perces felszólalására van lehetőség. Megadom a szót Kőszegi Krisztiánnak, a Tisza képviselőjének, 2 perc időkeretben.
4: Tartom. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársak, Tami Hazánk elnökkel már nincs jelen a teremben. Nagyon érdekes, amikor az Európai Unióról beszél, arról az Európai Unióról, amiből ő ki akar lépni. Tudjuk jól, hogy a Mi Hazánk egy euroszkeptikus párt. Hova tovább? Vörös csillagról beszél, miközben tudjuk azt, hogy az egyik példaképe az Putyin. Sőt, a legnagyobb államférfinak, az egyik legnagyobb államférfinak Orbán Viktor tartja, aki tudjuk, hogy egy igazi moszkovita. Tehát, hogyha már... Hogyha már a vörös csillagról beszélünk, akkor az inkább a Mi Hazánkos táska van benne, de hát ott azért van még egy önkényuralmi rendszer, az pedig arról kereszt, az egyiket azért ki kéne venni. Nem erőltetett. A diktatúrával kapcsolatban pedig. A diktatúra egyik jellemzője, hogy a vezetők hosszú távon, akár korlátlan ideig akarják megtartani a hatalmukat. Ugye? És hogyha már a Helsinki Bizottságra hivatkoznak, tudják, hogy az önkormányzatokat hogy definiálták? Választási autokrácia vagy hibrid rezsim. Ugye? Az mit jelent? Szavazatvásárlás. Történt ilyen? Média leuralása. Történt ilyen? Közpénzek választási kampányra fordítása. Történt ilyen? Hankó Balázs. Balázs. Választási törvény megváltoztatása, választókerületek átrajzolása. Ugye ezek mind megtörténtek. Tehát önök egy választási autokráciát építettek ki egyelőre, aztán ki tudja, hogy hova fajult volna ez a dolog. Ha ebben a kérdésben magukra ismernek, akkor a gyászidőszak második fázisába értek, hogyha nem, akkor még mindig a tagadásban vannak. Köszönöm szépen!
1: Most megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezetőnek. 2 perc időkeretben.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Köszönjük szépen Stumpf Péter képviselőnek az őszinte szavait. Azért van az alaptörvénymódosítás, hogy minket innen a parlamentből kirakjanak. Köszönjük, hogy ő legalább őszintén elmondta, nem köntörfalazott, nem közjogi, meg 12 éves szabály egyebek, egy az egyben ennyi erővel, egy mellékletként hozzáfűzhették volna nevünket, és akkor még egyszerűbb lett volna és tisztább lett volna. Csak hogy tisztelt képviselő, attól, hogy mi most egy választást elvesztettünk, ettől még nem kell minket kiírni a közéletből, mert 2002-ben is veszített a Fidesz választást, meg 2006-ban is, és aztán meg 2/3 nyert. Összekeverik önök ezt a kettőt, aki végleg nem levett részt a közéletben, vagy pedig egy választást, vagy akár 2 választást egymás után elveszít. Azt viszont visszautasítom, amit Stumpf képviselő a polgármesterekkel kapcsolatban mondott. Én nem tudom, miért a közellenség a Tisza pártban a polgármester, hogy gerinctelenek voltak és gerinctelenül gazsuláltak az elmúlt években az országosi képviselőknek, vagy a főispánoknak, ez utóbbit nem tudom pontosan, hogy miért, ezt viszont visszautasítom. Na, főispánok kapcsán, ha már itt vagyunk, hadd idézzem önöknek majd a végén nem, hogy kiket. A vármegye és a főispán tisztségek a múlt elnyomó rendszerének maradványai. A népi demokráciában nincs helye olyan intézményeknek, amelyek éveken át a nagybirtokosok és burzsázia, most önöknél oligarchák, hatalmát biztosították a dolgozó néppel szemben. Idáig Rákosi, most jön Kádár, a főispánság eltörlése kiköszöböli a középkori feudális vonásokat, és megadja a szervek népi demokratikus jellegét. Ezt akár önök is mondhatták volna, Rákosi és Kádár szavai, de a Tisza párt szavai kísértetiesen egy az egybe egybevágnak azért, mert ők is és önök is szakítani akarnak az 1000 éves magyar történelmel, ezért hasonlítanak ezek a szavak. Ami pedig a demokratikus és nagy egyeztetéseken áteső jelenlegi alaptörvény módosítást illeti, 8 nap alatt fogják önök elfogadni, 8 nap alatt fogják elfogadni ezt az alaptörvénymódosítást. Önök azt mondták a kampányban, hogy soha nem fognak ilyet csinálni, hogy önök ezzel nem fognak élni, és most mégis 8 nap alatt módosítják az alaptörvényt. És azt mondta Magyar Péter, hogy akkor tartja érvényesnek az alaptörvény szóló népszavazást, ha a lehető legnagyobb felhatalmazás lesz valaha a népszavazások történetében, ez több mint 3,7 millió igen szavazat kell, hogy legyen, mert a gyermekvédelmi szavazásnál ennyi szavazat érkezett, meglátjuk, lesz-e 4 millió ember, aki támogatja az önök alaptörvényét. Köszönöm szépen!
1: És megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőinek 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Továbbra is nagy népszerűségnek örvendek ott a tulajdon. Köszönöm szépen. Lesz majd még hosszabb felszólásom is, vagy próbálok majd szót kérni az AVH ügyben, mert tegnap láttam, betalált önöknél is, meg a liberális sajtónál is, hogy az AVH felállításáról beszéltem egy interpellációban, hogy visszaidézik önök az alkotmány módosítással is, meg a vagyonvisszaszerzési hivatallal is a Rákosi rendszernek a sötét időszakát. De most akkor a 12 éves korlátozásról önök úgy beszélnek és úgy reagálnak mindig az itteni felszólásokra, hogy itt mindenki a munkáját, az állását félti, és ezért tiltakozunk a 12 éves mandátumkorlátozás ellen. Én pont akkor raktam le először életemben a képviselői esküt, amikor önök május 9-én. Majd meglátjuk, hogy melyikünk lesz itt tovább az országgyűlésben, a választók eldönthetik majd. Úgyhogy biztos, hogy nem azzal van bajom, hogy a következő választáson nem indulhatok. A probléma az azzal van, hogy önök mindenféle kritikára, ami elhangzik, akár a 12 évvel kapcsolatban, akár mással kapcsolatban az alkotmánymódosítás ügyében, önök a röhögő fejezésnek az intellektuális szintjén válaszolnak, és a Facebook kommenteknek az intellektuális szintjén, amit Magyar Péter honosított meg a magyar politikában. Egyszer kellett volna nevetniük, amikor jogtudósként a miniszter asszony arról beszélt, hogy pozitív diszkrimináció az, hogy korlátozzák a mandátumoknak a hosszát. Mi nem fogunk beadni módosító javaslatot, mondta Gulyás Gergely is, de önök fontolják meg, hogy korlátozzák még jobban. Hogyha egy évben korlátozzák, akkor évente 199 új emberből lehet Magyarországon országgyűlési képviselő. Hogyha havonta korlátozzák, akkor 2388 ember lehet minden évben országgyűlési képviselő. Hogyha hetente korlátozzák, akkor 10.348 országgyűlési képviselő lehet. Hogyha egy napot lehet mindenki országgyűlési képviselő, akkor több mint 72.000 embernek adják meg a lehetőséget, hogy országgyűlési képviselő legyen. Döntsék el, hogy ez jó-e így.
1: Kedves képviselőtársaim, folytatjuk az írásban bejelentkezett felszólalókkal. Megadom a szót Balla Györgynek, a Fidesz képviselőjének 15 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, tisztelt képviselőtársaim. A hatalomban lévők elvesztik valóságérzéküket, hallottuk most egy tiszás képviselőhölgytől. Ezt Kőszegi képviselő úr hozzászólása után nem kétlem, csak meglep, hogy ez 2,5 hónap után is sikerül. Ritkán szoktam ilyet tenni, hogy politikus társamat idézzem, de annál tűpontosabb megfogalmazása, mint annak, ami most zajlik, mint amit Gulyás Gergely frakcióvezető úr mondott, nincsen. A mai nap az a demokrácia vége, és az önkény kezdete. Ez a helyzet, tisztelt képviselőtársaim. Miniszter asszony szavait igyekeztem alaposan figyelni. Amit úgy általánosságban mondott a fékek és ellensúlyok rendszeréről, meg az államszervezet egészéről, az szerintem hiba nélküli volt. Az ő szavai, ezek a gondolatok, pont azt igazolják, hogy szégyen begyújtani egy ilyen alaptörvénymódosítást, miniszterasszony. Ha komolyan gondolja mindazt, amit általánosságban mondott, akkor nem nyújthatta volna ezt be. Nézzük a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ha jól értem az önök érvelését, amit nem fogadok el, de ha jól értem, mi azzal üresítettük ki a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogy mindenhova a saját embereinket ültettük. Azt kétségtelenül elismerem, hogy nem az ön mögött álló jogászok közül választottuk mondjuk azt, aki szerint egyébként kétharmados törvényeket feles törvénnyel is meg lehet változtatni. Eddig aláírom. Elfogadva, megengedve, de nem elfogadva az önök érvelését, a saját embereinket ültettük oda. És önök most mit csinálnak? Önök most mit csinálnak? Leváltják az egyébként mandátummal bíró állami vezetőket, és a saját embereiket ültetik oda. És önök szerint ezzel helyreállt a fékek és ellensúlyok rendszer. Gratulálok hozzá. Egyébként jelezném, tisztelt miniszterasszony, hogy 16 év alatt nem fordult az elő, hogy bármelyik állami vezető ne tölthette volna ki a hivatali idejét. Olyan előfordult, hogy mást választottunk helyette, de olyan, hogy törvényt módosítsunk azért, hogy leváltsuk, kirúgjuk, megsértsük, olyan biztos, hogy nem. Én megszoktam azt is, hogy ha az érvek elfogynak, akkor mindenre azt mondják, hogy az emberek nem kormányváltásra, nem rendszerváltásra szavaztak. Én megéltem egy rendszerváltást, sőt, aktív részese voltam. Akkor a diktatúrából a demokráciába sikerült váltani. Eddig Magyarországon demokrácia volt. Ha most rendszerváltás lesz, akkor ez egy másik irány. És nagyon örülök, hogy kitetszik engem kacagni. Hogy kitetszenek nevetni. Ha nem volt Magyarországon demokrácia, akkor önök mégis hogy ülnek itt? hogy ülnek itt? Nem egy demokratikus választáson kaptak nagyon nagy felhatalmazást arra, hogy itt üljenek a parlamentben? Olyan diktatúrát a világ nem látott még, ahol egyébként a diktatúra ellenzéke választások útján kerül ekkora többségbe parlamentbe. Ez képtelenség. Miért kell eltávolítani a köztársasági elnököt? Miniszter asszony, ön pontosan tudja, hogy a jelenlegi alaptörvényben megvan rá a mód. Igaz vannak feltételei. Ha abból bármi igaz lett volna, amit ön mond, bármi igaz lett volna, akkor egyébként a megfosztás jogcímen el lehetne távolítani a köztársasági elnököt. Ha nem látná el a feladatát, ha nem végezné azt az előírtaknak megfelelően, akkor a megfosztás jogcímen el lehetne távolítani. Csak hogy ő elvégezte a feladatát. Rendesen, ahogy neki elő van írva. Neki egyetlen egy bűne van, hogy az önök miniszterelnöke utálja. Megfenyegeti, zsarolja, és az első pillanattól kezdve ki akarta rugni, mert az önök miniszterelnöke nem bírja elviselni, nem bírja elviselni, ha nem mindent ő irányít. Ez a helyzet. És egy egyetemi professzor meg ehhez asszisztál. Gratulálok. Nemzeti vagyon visszavétele. Az első mondat, hogy minden, amiben önök jogszerűtlenséget tárnak föl, és ahhoz kapcsolódóan a nemzet tulajdonába visszavesznek bármilyen vagyont is, azzal nekünk nem, hogy nincs problémánk, hanem támogatjuk. De amikor egy olyan hivatalt hoznak létre, ami mindenkit vegzálhat, aminek már a neve is egyébként azt fogja jelenteni, hogy mindenki féljen tőle, azzal van problémánk. És különösen van azzal problémám, hogy a miniszterelnök a pulpituson, Mellétei Barna képviselő úr pedig most itt a padsorokban, egyébként már meg is hozta az ítéletet. A hivatal kapcsán azt mondta, hogy akikkel szemben ezek el fognak járni, azok bűnösök, tolvajok, stb. Ez az ítélet. Ezt eljárás után szokták meghozni, nem előtte, demokráciában. Volt ilyen a tanúban, de nem gondolom, hogy oda kéne eljutnunk. A miniszterelnök pedig ezt naponta csinálja. Szerintem, amit ők csinálnak, az politikai megrendelés. Arra pedig semmi szükség nincs, mert olyan országban már éltünk. Igazén a vége fele csak, akkor már nem volt ez annyira gyakori, de olyan országban már éltünk, amikor a diktatúra hatalmának birtokosai egyébként politikai megrendelésre vihettek börtönbe embereket. Nem szeretnék újra ilyen rendszerbe élni, ha már az előzőnek a lebontásában aktívan részt vettem. Képviselői mandátumkorlátozás. Ugye nehéz úgy mellette érvelni, hogy egyetlen egy olyan példát sem tudnak mondani, bárhol Európában vagy a nagyvilágban, ahol demokrácia van, ahol ilyen lenne. Elég kínos volt a magyarázkodás a miniszterasszony. Elég kínos. Hogy ezzel nem szűkítik, hanem bővítik a választójogot. Most ennyire vegyük már egymást komolyan. Miért van erre szükség? A parlamentben az őszinte vitáknak van helye. Azért van arra szükség, mert önöknek van egy erőszakos, akarnok miniszterelnöke, aki mindig csak másodhegedűs lehetett volt évfolyamtársai mögött, Gulyás Gergely mögött és Kocsis Máté mögött, akit soha nem vettek komolyan, és mindig fusztrált volt, kisebbségi érzése volt emiatt. Most pedig egy alaptörvényben rögzített paragrafussal el tudja azt intézni, hogy ő későbbi ideig lehessen képviselő, mint Gulyás Gergely vagy Kocsis Máté. Ezért van erre szükség, miniszterasszony. Többször hallottuk azt a kifejezést öntől is sajnos, hogy amit most csinálnak, az a társadalmi elvárás. Tudja, milyen közel áll ahhoz, hogy annak idején azt mondták, hogy ezt akarja a dolgozónő? Nagyon-nagyon közel. Alig van különbség közte. Alig van különbség közte. És végül engedjen meg nekem egy személyes megjegyzést. Tudja, egyszer mindennek vége van. A miniszterségnek is. A miniszterségnek is. És akkor vissza kell majd menni az egyetemre. És ezután nagyon nehéz lesz arcpirulás nélkül végigmenni a folyosón. Nagyon nehéz lesz nem észrevenni azt, ahogy a diákok összesúgnak a háta mögött. Én még mindig meggondolnám ön helyett, mert ezt a elfogadhatatlan javaslatot még mindig visszavonhatja. Tudom, hogy ez át fog menni, de legalább ne adja hozzá a nevét. Köszönöm szépen.
7: Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben vitát szeretnének folytatni, akkor legyenek kedvesek gombot nyomni, és akkor tudják a vitát hozzászólások formájában lefolytatni, a bekiabálásoknak nincsen helye. A következő hozzászólónk Nacsa Lőrinc képviselő úr, a KDNP frakciójából.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Előjáróban azt szeretném leszögezni, hogy önök most nem ezt gondolják, de attól még, hogy többségük van, nem biztos, hogy igazuk van. Ez egy nagyon fontos alapvető szabály, amit önök úgy néz ki az elmúlt 2 hónapban, nem gondolkoznak magukra érvényesnek, nem gondolnak magukra érvényesnek, hogy az is lehet, hogy tévednek. Az is lehet, hogy azért, mert többségük van, nincsen igazuk. Van egy mondás, Nietzsének tulajdonítják, azt mondja benne Nietzsche, hogy aki állandóan erőt fitoktat, az a gyengeségét és a félelmét próbálja leplezni. Azt szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy elolvasták-e ezt az alaptörvény módosítást. Nem csak amit a frakcióvezető asszony elmondott önöknek a tájékoztatón vagy a telexikben olvastak, hanem hogy elolvasták-e. Két részről szeretnék alapvetően beszélni, amiről érintőlegesen már szó esett ma, de kevesebb szó esett, mint a köztársasági elnök intézmény szánalmas megalázásáról, vagy éppen a mandátum korlátozásról. Ez pedig a sarkalatos törvények és annak védelme, vagy a védelem alól való kikerülése. A jelenleg hatályos, amit éppen készülnek módosítani, a jelenleg hatályos alaptörvény több kiemelt jelentőségű területet, és ez bírja a politikai és szakmai vitát, hogy túl sok területet véd a sarkalatos törvény, vagy nem, de több kiemelt területet, köztük a nemzeti vagyont és a termőföld forgalmát is sarkalatos törvényi védelem alá helyez. Ez azt jelenti a valóságban és a gyakorlatban, hogy az ezekre vonatkozó alapvető szabályokat, az ezekre vonatkozó törvények módosítását csak az országgyűlés kétharmados többsége tudja megtenni. A most itt előttünk lévő 17. alaptörvény módosítás ezt a garanciát megszüntetné, így a jövőben elegendő lenne az egyszerű parlamenti többség, a feles többség a szabályok átírásához. És itt először a termőföld forgalmáról szeretnék beszélni, mert lehet, hogy ezt még önök sem látják át, hogy mit okoz ennek a védelemnek a kivétele, és arra szeretném önöket kérni, hogy gondolják meg, hogy így szeretnék-e ebben végső formájában elfogadni ezt a törvényt. Miért? Mert a termőföld az nem egy egyszerű vagyontárgy, hanem stratégiai nemzeti erőforrás. Az alaptörvény P cikke a termőföldet a nemzet közös örökségének tekinti, és jelenleg is előírja, hogy a földtulajdon megszerzésének és használatának alapvető szabályait hogyan lehet megszerezni a termőföldet, ezt sarkalatos törvény szabályozza. Mi van a jelenlegi szabályozásban? Külföldi magánszemélyek és külföldi tulajdonú társaságok főszabály szerint nem vásárolhatnak magyar termőföldet. Vannak kis szűk kivételek, ezek alapvetően az uniós jogrend miatt vannak. Uniós jogrenddel kellett összhangba hozni a magyar jogrendet, ezért vannak szűk kivételek, de főszabály szerint külföldi magánszemélyek és külföldi tulajdonú társaságok nem vásárolhatnak Magyarországon termőföldet. A földszerzés, ez is ebben a törvényben van, elsősorban helyben élő földműves magyar gazdák számára biztosított. Elővásárlási jog illeti meg többek között a helyben gazdálkodókat, a szomszédos földtulajdonosokat és bizonyos esetekben az államot is. A szabályozás célja a birtokkoncentráció mérséklése, a családi gazdaságok támogatása és a spekulatív földfelvásárlás visszaszorítása. A mezőgazdasági termelés hosszú távú biztonságát és Magyarország élelmiszer önrendelkezését is szolgálja. Most ez a törvény egyelőre nem módosul, csak kiveszik a kétharmados védelem alól, hogy nem vásárolhatnak külföldi tulajdonú társaságok és magánszemélyek magyar termőföldet. Lehet, hogy ezt nem gondolták végig, lehet, hogy van benne valami hátsó üzleti szándék, nem akarok rosszat feltételezni. Arra kérem önöket, miniszterasszonyt is, hogy gondolják át, hogy feltétlenül ki kell-e venni a kétharmados védelem alól a termőföld forgalmi törvényt. Mert miért jelenthet kockázatot, ha önök ezt megteszik? Ha a földforgalmi szabályok már nem kétharmados, hanem feles többséggel módosíthatók, egyszerű többséggel módosíthatók, akkor egy későbbi parlament lényegesen könnyebben változtathatna a földszerzés feltételein. Nagy befektetők számára, külföldi tőke számára egyszerűbbé válhat a nagy birtokoknak a megszerzése, csökkenne a hosszú távú kiszámíthatóság a magyar gazdák számára, és a földpiac szabályai politikai ciklusonként sokkal könnyebben változtathatóak lennének. Önöknek megvan a kétharmados felhatalmazása, ha valamit változtatni szeretnének a földforgalmi törvényen, azt meg tudják tenni, én csak annyit kérek önöktől, hogy ne vegyék ki a sarkalatos törvények köréből, ne vegyék ki a kétharmados védelemből. A másik ilyen kérdés a termőföld forgalma mellett az a nemzeti vagyon sarkalatos védelme. A mostani alaptörvényünk szerint a nemzeti vagyon kezelésének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése, a természetes erőforrások megóvása és a jövő nemzedékek érdekeinek figyelembevétele. A nemzeti vagyonra vonatkozó alapvető szabályok jelenleg szintén sarkalatos törvényben szerepelnek. Mit jelent a nemzeti vagyon? Ide tartoznak többek között. Állami tulajdonú földek, az erdők, a vízkészletek, az állami közművagyon, a stratégiai állami társaságok és egyéb kiemelt állami és önkormányzati vagyonelemek. A jelenlegi szabályozás, amely kétharmados védelmet nyújt ezeknek a nemzeti vagyonelemeknek, azt gondolom, hogy egy olyan védelmet biztosít, hogy nehezebb, gyorsan, rövidtávú politikai érdekek alapján átalakítani az állami vagyon kezelését. Nem jutunk oda, önök is mindannyian emlékeznek a Gyurcsány kormány történelmi büntettére, hogy 192 többségében állami tulajdonú társaságot kútyavetyéltek el áron alul, és a 192 állami társaság egy része, jelentős része, több mint a fele nyereséges volt. Tehát nyerességet termelt az állami költségvetésből, amiből oktatásra, egészségügyre, vidékfejlesztésre, önkormányzatokra, bármi másra, közútfejlesztésre lehetett költeni. Eladtak 192 állami céget, mert nem volt meg a kétharmados védelme a nemzeti vagyonnak, nem tartozott a sarkalatos törvények közé. Ezért kérem önöket, hogy ennél is a termőföldforgalmi törvény mellett a nemzeti vagyon védelme érdekében fontolják meg, hogy nem veszik ki a sarkalatos törvények közül ezeket a törvényeket, mert jártunk már így, 192 többségében nyereséges állami vállalatot adtak el Gyurcsány Ferencék. És utána a vízművek, az energetikai közműcégek, a víztározók, a gáztározók, a reptér, a molpakát, ezeket vissza kellett vásárolni, ezeket önök pontosan ismerik a közelmúltban, az elmúlt 20-25 év történetében. Azért, mert nem volt kétharmados védelme. Azért, mert feles többséggel lehetett módosítani, és a mellékletből nemes egyszerűséggel kiszedték ezeket az állami vállalatokat, és értékesítették sokszor áron alul, sokszor haveroknak. Ha önök ezt kiveszik a sarkalatos törvények közül, akkor megvan az esélye, hogy ez még egyszer megtörténjen. Én azért kérem, hogy ez ne történhessen meg még egyszer. Nem biztos, hogy önök alatt 4 év múlva, 8 év múlva, 12 év múlva, ha nincsen kétharmados védelme a nemzeti vagyonnak, a stratégiai állami társaságoknak, az erdőknek, a termőföldnek, akkor megtörténhet az, ami 2004-5-6-ban megtörtént Gyurcsány Ferencék ideje alatt. Szerintem egyikünk sem akarja, hogy megtörténjen az, hogy 192 többségében nyereséges állami vállalatot kútyavetjéljenek el áron alul, de én azt gondolom, hogy ha önök ezt nem akarják, és egyetértünk ebben, szerintem ebben egyetérthetünk, akkor ezt sem vegyék ki a sarkalatos törvények közül. Mert ha kiveszik, akkor könnyebbé válik az állami vagyon kezelésének vagy hasznosításának szabályait egész egyszerűen megváltoztatni. A szabályozás kevésbé lenne stabil, minden parlamenti többség könnyebben átírhatná a tetszése szerint, ahogy éppen hozzááll a nemzeti vagyonhoz. És nyilvánvalóan csökkenne az a kétharmados garancia is, amely jelenleg szélesebb politikai konszenzus követel meg az ilyen döntésekhez. És engedjenek meg két-három megjegyzést az alaptörvény módosítás egyéb részleteit. A legfontosabb, ezt a kettő törvényt tartom, hogy ne kerüljön ki a sarkalatos védelem alól a termőföld forgalma és a nemzeti vagyon. De itt az előbb képviselőtársaim, Németh Balázs képviselő úrra bekiabáltak, hogy kiszavazott rá, meg listás. Önöknél is van 45 listás képviselő. Ne alázzák meg őket. Ez egy olyan rendszer, amely 106 egyéni és 93 listás képviselő bele. Képzeljék el, az is megtörténhet a következő 4 évben, hogy valaki önök közül lemond. És akkor a 218-at is be tudják hozni a listáról. Ő sem lesz illegitim képviselő, őt is szívesen fogjuk fogadni, vele is vitatkozni fogunk, ő is itt teljes jogban vehet részt az országgyűlés munkájába. Még egyszer mondom, önöknél is van listás képviselő, tehát most ön például Orbán Anitát és Kapitány István gyalázza, mint listás képviselő. Képviselő úr, kicsit fontolja.

0: Miért gondolják önök például, hogy Tilki Attila képviselőtársam, aki megnyerte az egyéni választókerületét most az április 12-i választása, ott 25 ezer ember rosszul szavazott. Önök most ezt mondják ezzel a módosítással, hiszen ő már betöltötte a három ciklust, a 12 évet, és 25 ezer ember, helyben élő ember úgy döntött, hogy jól képviseli az érdekeiket, hogy jókat tesz a választókelet érdekében, hogy ott van közöttük, hogy közösségi munkát végez, hogy képviseli az érdekeit itt a Nemzet templomába. Miért mondják önök, hogy 25 ezer ember rosszul dönt? A mandátumkorlát most is benne van a rendszerben, a mandátumkorlát maga a választás, nem három ciklusonként van mandátumkorlát most a rendszerben, hanem négy évente egy ciklusonként, hiszen minden ciklusban oda kell állni a választók elé, minden ciklusban újra kérni kell a bizalmat, és a választók eldöntik, hogy önöket, minket, másokat ide küldenek-e, vagy nem küldenek ide. Ez maga a legdemokratikusabb mandátumkorlát, ezért ezt használják az Európai Unió, a NATO, az EBSZ és a nyugati világ tagállamai országai, Costa Rica, Fülöp-szigetek és Botswana nem, Németország, Franciaország, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Balti államok, Skandináv államok, Mediterrán államok mind igen, nincs mandátumkorlát, azért nincsen, mert maga a választás a legjobb mandátumkorlát. Azt képviselőtársak egy gondolatkísérletet engedjenek meg, hogy mit szóltak volna akkor, ami a választás előtt fél évvel, egy évvel, két évvel, mondjuk olyan kétharmados felhatalmazásunk volt a magyar nép jóvoltából, olyan szabályokat hozunk, hogy mondjuk európai parlamenti képviselő nem indulhat országgyűlési képviselői választáson, hiszen miniszterasszony érveivel egyetértve, hát akkor ez is passzív választójog bővítés, hiszen valaki már ül egy képviselői helyen, ne foglaljon el még egy képviselőjelölti helyet, hiszen akkor ne indulhasson európai parlamenti képviselő, aktív európai parlamenti képviselő, ne indulhasson az országgyűlési választáson. Önök felháborodtak volna, ha ezt a szabályt meghozza itt a Magyarországgyűlés kétharmados felhatalmazással? Felháborodtak volna. Hozhattunk volna ilyen döntést, jogszerűen is hozhattunk volna ilyen döntést, de nem demokratikusan. Ezt értsék meg, hogy azért, mert valami jogszerű, mert meg tudják hozni, az nem biztos, hogy demokratikus. Nem hoztunk ilyen döntést, hogy nem indulhat az, aki európai parlamenti képviselő. Nem hoztunk olyan döntést, hogy csak az lehet országgyűlési képviselő, akinek 5 év kormányzati tapasztalata van, vagy önkormányzati tapasztalata. Nem hoztunk ilyen döntéseket, mert jogszerű lett volna? Igen. Demokratikus lett volna? Nem. Nem lett volna demokratikus, és akkor önök közül nagyon sokan nem ülnének itt, tisztelet a kivételnek, nagyon sokan nem ülnének itt. Szerintem bízzuk a választókra azt, hogy ők kiket szeretnének látni a parlamentben. Önök közül is, olyan formációk közül is, akik lehet, hogy meg sem alakultak, olyan parlamenti képviselőjelöltek, akik még soha nem gondolkoztak el, ebben a pillanatban sem gondolják azt, hogy ők a politikába képzelik el a következő 4-8-12 akárhány évüket, de a legfontosabb mandátumkorlát az maga a választás, nem három ciklusonként, hanem egy ciklusonként. Én azt gondolom, hogy nekünk úgy kell eljárnunk, hogy nem csak jogszerűen, hanem demokratikusan is. Az a határátlépés, amire itt most önök készülnek, az a termőföld forgalmát, a magyar termőföld vagyont veszélybe sodorja, a nemzeti vagyont veszélybe sodorja, és azokat az alapvető demokratikus normákat, amelyben 36 évig, sőt, a átkos rendszer előtt is abszolút konszenzus volt. Magyar választók dönthessék el, hogy ki jöjjön ide, a magyar választók felhatalmazása alapján válasszák meg a közjogi tisztségviselőket, és a magyar választók mondhassák meg azt, hogy éppen abban a négy évben ki irányítja az ország, a nemzetnek a sorsát, mert itt nem piti politikai bosszúra van szükség, itt nekünk nem csak négy évben kell gondolkodnunk, az jár el helyesen politikusként a közéletben, aki nem csak négy évre néz előre, hanem a nemzet sorsát tartja a szeme előtt, és a nemzet sorsa az jóval túlmutat a mi itteni négy évünkön, meg az önök kormányzásán, meg a mi kormányzásunkon, meg a következő 4-8-12 éven sokkal messzibbre mutat, ezért arra kérem önöket, hogy ne a rögtön a parlamenti működésüket, ne a demokratikus elemek lebontásával, ne a jogállam lebontásával kezdjek, hanem annak megerősítésével. Ebben támogatni fogjuk önöket, a jogállam lebontásában, amit most tesznek, abban meg nem. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most 2 perces felszólalásokra van lehetőség. Ennek keretében jelentkezett Bihari Zoltán képviselő úr a Tisza frakciójából. Megadom a szót, parancsoljon.

0: Tisztelt elnök helyettes asszony és tisztelt képviselőtársak! Én nagyon örülök, hogy számos pszichológus ül itt a patkóban szembe velünk, hiszen csak emlékeztetném, hogy felírtam ide magamnak a ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Tuzson Bence, Hargitay Ákos, Balla György sokat foglalkozott azzal, hogy a tiszásoknak a lelki világa az nehogy megsérüljön, hiszen néhány év múlva lehet, hogy meg fogjuk bánni azt, amit most szavazunk. Hát ez legyen a mi gondunk. Én azt hiszem, hogy nem fogjuk megbánni. Többször elhangzott, hogy nincsen európai példa arra, hogy az alaptörvényben módosítások történjenek. Na most, ez igaz, ugyanis sehol Európában nem volt példa arra, hogy egy ilyen illiberális illiberális rendszert építsenek ki, mint ami itt van. És most külföldi példát tehát ezért nem lehet Európában találni. Önök a demokráciával most vissza akarnak élni. És egy ilyen illiberális rendszer építése után most a demokráciára hivatkozva próbálnak alaptörvény módosítással, az a mi alaptörvény módosításunkkal szembe menni. Na most Gulyás képviselő úr azt mondta, hogy egy kis határátlépés volt az alkotmányozásban. Hát ez olyan, mint amikor egy nőre azt mondják, hogy egy kicsit terhes. Tehát, hogyha valaki átlépi az alkotmányosnak a határát, az alkotmányozásnak a határát valahol átlépi, akkor az át van lépve. Tehát önök, maga Gulyás Gergely ismerte be, hogy átlépték az alkotmányozásban a határt.
1: Tisztelt képviselő, lejárt az ideje.
0: Jó,
1: kettő perc át rendelkezésére. Szintén két perces időkeretben kért szót Németh Balázs képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen, nem tudtam, hogy nincs más a frakciónkból, aki bejelentkezett két percet, de jó is így, hogy közel, sajnos a frakcióvezető asszony elment. Igazából személyes érintettség miatt szerettem volna szót kérni. Jó lenne lezárni sokat gyára azt a vitát, hogy ki az, aki közülünk itt ülhet a parlamentben, és ki az, aki nem. Szűcs képviselőtársammal már volt egy ilyen vitájuk, hogy aki listáról van bent, ő valójában nincs is igazából bent. Még az alkotmány módosításba bevehetik, vagy majd a választásokkal kapcsolatos törvények esetleges módosítását. Hogy listás képviselő ne lehessen, olyan képviselő, aki egyéniben is indult, de ott nem győzött, ő listáról ne juthasson be. Egyébként a 44. helyen szerepeltem a Fidesz-KDNP-nek a listáján, de nálunk nem ez volt a lényeg. Nálunk az volt a lényeg, hogy egy olyan 52 fős frakció képviselje itt a 2,5 millió ránk szavazó választót, aki igenis képviselni tudja őket a Magyar Országgyűlésben, méltó arra, hogy képviselje őket a Magyar Országgyűlésben, és mindent megtesz annak érdekében, akár a mostani alkotmány módosításról szóló vitában is, hogy megakadályozza azt, hogy önök visszafordíthatatlan károkat okozzanak Magyarországnak. Ezért dolgozunk, sajnos önök jó úton mennek afelé a röhögős fejekkel, meg a kommentek, Facebook kommentek színvonalán elhangzó felszólásokkal, hogy visszafordíthatatlan károkat okozzanak, mi viszont szeretnénk azt mondani, hogy stop önkény, és megállítani az önkény kiépítés útját itt Magyarországon. Ezért várunk mindenkit csütörtökön este 6-kor a Sándor palotához a stop önkény tüntetésre. Köszönöm szépen.
1: Visszatérünk az előre bejelentett felszólalók listájához, ennek keretében pedig Szűcs Gábor képviselő úr következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Mellétei Barna Márton képviselő társamtól meghallgattuk, hogy mennyire fontos számára a verseny. annyira fontos a verseny, hogy kizárják a politikai versenytársakat belőle. Így az igazi. Ez már gondolom a működő és emberséges Magyarország. Tisztelt miniszterasszony, a választók valóban demokratikus felhatalmazást adtak önöknek, de nem antidemokratikus lépésekre. Miniszterasszony, az ellensúlyok meggyengüléséről beszélt a felszólalásában. Ezen bizonyára sokat segít a köztársasági elnök politikai alapon történő eltávolítása, valamint az Alkotmánybíróság tagjainak az eltávolítása. Velkei államtitkár úr még itt van, nem érti, hogy miért kiáltunk önként 16 év után. Segítek, azért, mert a Fidesz-KDNP 16 év alatt sem csinált olyat, amit önök 50 nap alatt. Egy elképesztő túlhatalommal bíró az AVH-hoz hasonló szervezet létrehozását, az Alkotmánybíróság lefejezését, a köztársasági elnök politikai alapú eltávolítását, Sólyom László ugyebár kitölthette a mandátumát, és a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását. Ez nem csak velünk szemben korlát. Engem például pont annyira korlátoz, mint bármelyiküket itt velem szemben. Ez a magyar választó korlátozása, több millió magyar választó akaratának a korlátozása, különösen az egyéni választókerületekben. Tegnap kérdeztem Tar Zoltán, csak ugye pont a kérdés előtt kiment, így Tompa Enikő államtitkárasszony válaszolt, csak sajnos nem a kérdésemre, ezért újra felteszem, hát ha 140 vagy most már mondjuk 70 emberből valaki tud erre nekem válaszolni, miért tartják elfogadhatónak, sőt szükségesnek, hogy korlátozzák a szabad választói akaratot. Mit mondanának azon ellenzéki képviselők szavazóinak, akik képesek voltak még ebben a közhangulatban is egyéni választókerületben győzni, de a következő választáson már nem indulhatnak, mert önök korlátozták a mandátumukat. Miért nem voksolhatnak az emberek újra rájuk, hiába szeretnének? Vagy mit mondanának azoknak a tiszás szavazóknak, akik mondjuk három ciklus után újra szeretnék önöket itt látni a parlamentben, de nem szavazhatnak önökre? Mit mondanák nekik, hogy miért? Mert hoztunk egy ilyen fantasztikus módosítást. Hol összeegyeztethető ez a demokráciával? És akkor Csontos államtitkár úr, ön az alkotmányos aggályokra, amiket mi felsoroltunk, úgy reagált, hogy önöknek magas a támogatottságuk. Hoznék egy idézetet. Szólni kívánok most alkotmány tervezetünk bírálatairól, visszhangjáról. A magyar dolgozónép lelkes örömmel üdvözölte a tervezetet, Rákosi Mátyás. Nem ön. Attól, hogy valaki jól áll a közvéleménykutatásokban, vagy megnyeri a választást, nem lesz legitim minden, amit tesz. És két rövid történelmi példa. 1933. januárjában Hitler megnyerte a választást. Minden legitim volt, rendben volt, amit csinált. De folytathatom 1924 áprilisával. Mussolini 65%-kal nyert. Minden oké volt, ami Olaszországban utána történt, az azt követő 20 évben. Ne vicceljünk már. Miniszterasszony, ismét önhöz fordulok. Önt, mint egykori dékánt, én meg szerettem volna kérdezni még a felszólalása előtt, hogy mit gondol a passzív választójog korlátozásáról, ami a módosításban megjelenik. Köztudott ugyanis, hogy ez alkotmányellenes, nem csak nálunk, hanem bárhol Európában ilyen nincsen. Alapelv, hogy a választáson minden nagykorú, cselekvőképes, a közügyektől nem eltiltott személy választó és választható, gondolom ebben egyetértünk. Amit viszont nem értek, hogy önt ez mégsem zavarja, hogy ezt korlátoznák. Na de mi a helyzet az aktív választójoggal? Nézzük, ez szerintem fontosabb az aktív választójog. Milliók választójogát korlátozzák azzal, hogy nem szavazhatnak arra, akire szeretnének. Legyen az illető tiszás, fideszes, teljesen mindegy, melyik párt jelöltje. Ön szerint ez elfogadható? Illetve úgy hallottam mindkét említett államtitkár, Velkei és Csontos államtitkár uraktól is, hogy probléma volt az alaptörvénye, hogy állítólag egy iPad-en írták. Államtitkár urak, hadd kérdezzem meg, a laptop vagy az asztali számítógép demokratikusabb eszközök? Ez volt tényleg a probléma? Nem az a baj, hogy milyen informatikai eszközön íródott, hanem az, hogy önök 50 nap alatt kétszer módosították, utóbbi esetben példátlan módon, illetve tartalommal. Ez az önkény megtestesülése, és ez ellen fogunk tüntetni csütörtökön 18 órakor a Sándor palota előtt. Legyenek ott minél többen, köszönöm szépen!
1: A következő hozzászóló Simicskó István képviselő úr, a KDNP frakciójából. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! Sok minden elhangzott már itt a vita kapcsán. Szerintem fontos, hogyha alaptörvényről vitatkozunk, akkor meg egyébként is őrizzük meg a nyugalmunkat. Tehát csatlakoznék Hargita János képviselőtársamhoz, barátomhoz, hiszen majdnem hasonló élethelyzetben vagyunk, de nem azért jöttünk, hogy erről most beszéljek, de nyilván abban a szempontból, hogy 1998 óta lehetek a Magyar Országgyűlésnek tagja. Több ízben megválasztottak egyéni körzetben is, több ízben listáról kerültem be, igazából annyi a különbség, hogy a választókerületi munka, amit most önök kezdenek megtapasztalni, hogy milyen fogadóórákat kell tartani, helyi rendezvényeket ott kell lenni, de alapvetően a jogállása egyforma, akár listán, akár egyéniben jutott be valaki a parlamentbe. Tehát én érzem és értem a vita kapcsán az indulati elemeket, értem a szemrehányást, a számonkérési szándékot, értem a bosszúvágyot. Én csak azt szeretném mondani önöknek nagy tisztelettel, hogy higgyék el nekem, hogy a bosszúból vagy indulatból elkövetett jogalkotás az nem helyes irány. És én nem akarok semmiféle erkölcsi mércét tartani önöknek, hát majd megítél a jóisten az önök tevékenységét, meg a választópolgárok. Egy biztos, hogy nyilvánvalóan én sem törekszem már további parlamenti képviselői mandátumra, hiszen ez a 8. mandátumom, és nagy megtiszteltetés, hogy ehhez falai között szolgáltattam. Több száz törvényjavaslatot nyújtottam be, alkotmánymódosító javaslatot nyújtottam be, és miniszterként pont akkor voltam, és lehettem honvéd miniszter, nem csak a migrációs válsághelyzet időszakára utalnék, hanem arra, hogy nem volt kétharmadunk. Tehát én voltam az a miniszter, aki úgy tudtam az alaptörvényt módosítani, az alkotmányt, terrorveszélyhelyzet kapcsán, hogy bizony-bizony rengeteg társadalmi egyeztetést és politikai egyeztetést kellett lefolytatnom. Mert komolyan vettük az alkotmánynak a szabályozását. És bizony hatpárti tanácskozások voltak a minisztériumban, és eljöttek, még a független képviselőket is meghívtam. Így ment át. Úgyhogy nem volt kétharmadunk, így is tudtunk alaptörvényt és alkotmányt módosítani. Tehát szerintem én azt szeretném önöknek javasolni vagy tanácsolni, hogy én értem a kommunikációs paneleket, volt ebben részem nekem is. Értem, hogy ezt mindig el kell mondani, hogy volt önöknek 16 évük, és loptak, csaltak, hazudtak, meg korruptak voltak. Egyrészt több esetben elhangzott már az, hogy nem szerencsés általánosítani, nincsen kollektív bűnösség, ezt tagadjuk, ezt az elvet. És én azt hiszem, hogy ha ebbe sokáig benne maradnak, ebbe a kommunikációs vonalba, akkor a társadalmat fogják megfertőzni. Már így is nagy a gyűlölet magyar és magyar között, a társadalom tagjai között. Sosem voltam híve a személyeskedésnek. Talán aki ismeri a politikai pályámat, azt pontosan tudja. Ehhez falaiban és falankon kívül sem mondtam el semmilyen személyeskedő megjegyzést és észrevételt. Mindig mindenkinek igyekeztem megadni a tiszteletet. Csak arra szeretném kérni önöket, hogy egy picit higgadjanak önök is le. Én értem az elszántságot, meg hogy ezt elvárják önöktől a radikális emberek, és itt most mindenkit börtönbe kell csukni, és létre kell hozni a vagyon visszaszerzési hivatalt, és nem tudom micsodát. Egyetértek, legyen a lopott pénzeknek a visszaszerzésére valami, de erre vannak meglévő állami szervek. Ezek jól működnek. NAV, rendőrség, sok-sok minden más. Az ő munkájukat, az ő felelősségüket csökkentik ezen keresztül, hogyha egy új, ilyen AVH jellegű szervezetet létrehoznak. Tehát kellő önmérséklet, én azt mondom, Lao Tse kiváló bölcsember volt az ókori Kínában, aki egy bivaj hárán járta be az ókori Kínát, és beszélgetett, megállt az helyi emberekkel. És rengeteg élettapasztalatát tett szert. És azt mondta, hogy a nyugalom a mozgás irányítója. Tehát nem kell itt indulatoskodni, fenyegetőzni, szépen mindenki higgadjon le, és végezzék mindenki tisztességesen a munkájukat. Ezt várják önöktől a választópolgárok is. Én egyébként, most kiment a frakcióvezető asszony, én nem hinném, hogy a mandátum korlátozás az egy jó gondolat. Pilisvörösváron nyert magasan a Tisza frakcióvezető asszonya. Most 3 ciklus után ott fognak zokodni a pilisvörösváriak, hogy miért hagyja abba a politikát, és egy olyan szabályt hozott a Tisza, hogy márpedig ők szeretnék negyedszer is megválasztani. Miért fosztják meg magukat ettől a lehetőségtől? Hát nem bíznak önmagukban? Hát igenis, és egyébként pedig, ha már ez a kérdés így fölmerül, hát kérem, sehol ilyen nincsen Európában, ez elhangzott több ízben, hogy korlátoznák a mandátumok számát. De akkor miért 3 mandátum legyen? Mi nem legyen 4, vagy miért legyen 2, vagy 1? Hát legyen 1. És akkor önök is érintve lesznek 4 év múlva. És majd jöjjenek az újak. És akkor mindig legyen egy ilyen forgás, és akkor ez majd meglátjuk, hogy milyen politikai elitet nevel ki, és egyáltalán megtanulják, hogy a házban hol van a büfé, merre kell menni, az kell legalább 4 év, vagy 8 év. Én még sokszor 3-4 ciklus után is eltévedtem a házban, de hát nyilván önök jobb képességekkel rendelkeznek, mint én. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne csökkentsék a lehetőségüket időkorlátozással. Szerintem helytelen ez az irány. Amit még itt fölírtam, bocsánatot kérek, mégis egy-két idézetet is fölírtam itt magamnak. Ugye egy jogalkotásnál, főleg egy alaptörvény, egy alkotmány módosításánál szerintem nem csak a társadalmi egyeztetése fontos, az is fontos persze, de legalább legyenek körültekintőek arra, hogy a nemzetközi környezetben mi zajlik és mi történik. Tehát ha tudnak fölhozni nemzetközi példákat, azok jók. És persze nem Bolíviát, meg nem tudom miket kell fölhozni, hanem valami európai is példát. Önök rendszeresen jártak Brüsszelbe, látják, meg akarnak felelni a brüsszeli elvárásoknak, hát akkor miért nem felelnek meg ebben? Nem hinném, hogy Ursula von der Leyen ezt kért önöktől, hogy a parlamenti képviselők mandátumát csökkentse le 3-ra. Nem hallottunk ilyet. Másként kérte, igen, a párti képviselő elmondta. Szóval én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy vannak általános jogelvek, amiket egyébként jó, hogyha betartunk mindannyian, többek között a jogbiztonság szempontjából is, ugye a visszamenőleges hatálytilalma egy általános jogelv. Ez szerintem fontos lenne, és hogy van ez értelmezve, miniszter asszony, ne haragudjon, hogy személyesen megszólítom, de hogy van ez értelmezve az alkotmánybíráknál, jövőre nézve történik, legyen 9 év, és mostantól kezdődően számítva, vagy majd 30-tól számítva, vagy a következő választásokon, és miért van visszamenőleges hatály a parlamenti képviselőkre? Tehát miért van az, hogy aki már 3 ciklus letöltött, az nem lehet többet? Engem nem érint a dolog, csak önöket sajnálom, tehát higgyék el, hogy érted, jöttem, nem ellened. Tehát én azért hívom fel a figyelmet, amikor majd a nagy fekete autók jönnek, persze ez egy másik helyzet lesz. De tisztelt képviselőtársaim, én úgy hiszem, hogy nem tudom, ismerik-e, bizonyára sokan látták, egy klasszikus film, Garas Dezső, kiváló színész és rendező filmje, ez a Legény anya, tudják, amikor Kállai Ferenc tanácselnök, először Gödörtársnak, a BK-nak, a Víznek, stb. Oda jutnak a falu szélén a kocsmához. És ott van a falu lakossága, apraja, nagyja. És mindenki tolja a kocsmát, mert el kéne tolni, arrébb kéne tolni, hogy elférjen a sok föld, amit kitettek a gödörből. És aztán visszarohan kétségbe esetten a polgár tanácselnök, Kállai Ferenc is mondta, hogy Béláim, túltoltuk. Túltoltuk. Szerintem nem kell túltolni. Tehát higgyék el, mindent megnyertek, önök a királyok most, minden hősök, dolgozzanak tisztességesen, nem kell bosszútól vezérelten jogalkotást vinni, és alkotni szerintem térjünk vissza a normalitáshoz és a jogállami keretek közé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Ismételten 2 perces felszólalásra van lehetőség, ennek keretében Ferenci Gábor képviselő úr jelentkezett a Tisza frakciójából, parancsoljon.
0: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Van valami különleges abban, amikor a Fidesz beszél jogállamról. Éppen azok beszélnek jogállamról, akik 16 éven át lebontották az ellensúlyok, fékek és ellensúlyok rendszerét, akik úgy alakították át az államot, hogy mindig az ő hatalmuk legyen az első és a legfontosabb. És éppen azok beszélnek önkényről, akik a saját választóikat is becsapták, akiknek a listáján az előrébb szereplő jelöltek helyett Orbán Viktor önkényesen megmondta, hogy kik kapnak mandátumot, és gyakorlatilag azok, akik a lista végén kullogtak, vagy éppen a választókerületükben súlyos vereséget szenvedtek. Ez volt a NER valódi működése, nem a teljesítmény számított, hanem a lojalitás. Nem a szakértelem, hanem a párthűség. Nem a közérdek, hanem a hatalmuk megtartása. Önök éveken át félelemben tartották az országot, fenyegettek háborúval, ellenségképet gyártottak, mert azt hitték, hogy a félelem örökké elegendő lesz a kormányzás helyett. De a magyar emberek döntöttek április 12-én, és azt mondták, hogy elég volt. Elég volt a korrupcióból, elég volt a kivételezésekből, elég volt abból, hogy Magyarországon ne ugyanazok a szabályok vonatkozzanak mindenkire. Ezért fontos az alaptörvény 17. módosítása, mert a jogállam helyreállítása nem bosszú, nem politikai leszámolás, hanem annak kimondása, hogy ebben az országban senki sem állhat a törvények felett. Kérem a tisztelt házat, hogy támogassák az alaptörvény 17. módosítását. Köszönöm szépen.
1: Ismét visszatérünk az előre bejelentett felszólalók listájához, ennek keretében pedig Bóka János képviselő úr következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
5: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm a szót. Elnézést kérek a háztól, hogy a demokráciával visszaélve hozzászólok a vitához. Higgyék el, azért van erre szükség, mert feltétlenül indokoltnak tartom. Egy kis magyar abszurdnak lehetünk most tanulni az alaptörvény módosításának a vitájával. Ha jól értem, az alaptörvény módosításának két politikai indokát fogalmazták meg eddig a Tisza párt képviselői. Az egyik politikai indok az volt, hogy a jelenlegi alaptörvény, mint az elmúlt 16 év bizonyítja a Tisza párt szerint, a közhatalom korlátozására nem volt alkalmas. Ezért változtatni kell rajta. Tehát ha jól értem, a közhatalom korlátozására nem alkalmas alaptörvény állítólagos korlátaiba ütközve, önök ezeket a korlátokat nem figyelembe veszik, hanem rögtön arrébb akarják tolni, vagy át akarják lépni. Ez az egyik abszurd. A másik abszurd az az, hogy önök szerint erre az alaptörvény módosításra azért van szükség, mert önök erre demokratikus felhatalmazást kaptak, egész pontosan a választópolgárok 53%-ától, és ez a felhatalmazás önöknek lehetőséget nyújt arra, hogy bármit megtegyenek. És ugye ez a felhatalmazás, mint hallottuk önöktől, ez a felhatalmazás ez azért történhetett meg, mert a választópolgárok elolvasták az önök életrajzát, elolvasták az önök vállalásait, és önökre szavaztak. Önök szerint ez 2026-ban jó dolog, de valamilyen csodálatos ok miatt 2030-ban ez már nem jó dolog, hogy a választópolgárok elolvashatják a képviselőjelölteknek az életrajzát, a vállalásait, és eldönthetik, hogy kire akarnak szavazni. Szóval ez nevetséges lenne, hogyha nem lenne ennyire szomorú. Az alaptörvény módosítást az érdemes abból a szempontból megvizsgálni, hogy milyen célt követ, és ezeket a célokat milyen eszközökkel kívánja elérni. Én úgy látom, hogy az alaptörvény módosítás négy politikai célt követ. Az első politikai cél az az, hogy önök megszálljanak olyan alkotmányos intézményeket, amelyek megszállása nem következik a parlamenti választások eredményéből. Önök közvetlenül meg akarják szállni a köztársasági elnöki pozíciót, és közvetlenül meg akarják szállni az alkotmánybíróságot. A kúria elnöki pozíciója és az országos bírósági hivatal elnöki pozíciója esetében a piszkos munkát a bírákkal akarják elvégeztetni. Ezeknek az intézményeknek a megszállását olyan módon akarják elvégezni, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy bármely más további intézmény megszállása hasonló módon megtörténhet. Önök tehát a jogállamiságot a jogállamiság lebontása révén kívánják erősíteni. A másik politikai célja az alaptörvény módosításnak az az, hogy a parlamenti képviselettel rendelkező jelenlegi politikai ellenzéket gyakorlatilag kizárják a 2030-as választásokból, és így a politikai küzdelemből. Ugye akárhogy is misztifikáljuk a 2026-os választást, azért mégiscsak az történt, hogy az akkor legerősebb ellenzéki párt, a Tisza párt elnöke, országgyűlési mandátumot szerzett, és önök őt miniszterelnökké választották meg. És az a helyzet, hogy az önök módosítása 2030-ra vetítve lehetetlenné teszi, hogy a választók a jelenleg legerősebb ellenzéki párt elnökét országgyűlési képviselővé válasszák, és itt utána miniszterelnökké válasszák. Ez a helyzet. Tehát önök a demokráciát úgy akarják megerősíteni, hogy közben a demokráciát korlátozzák. Az alaptörvény módosításnak a negyedik politikai célja a jog és politika viszonyának meghatározása az elkövetkező időszakra. Ha jól értem, innentől kezdve a jog az nem a politikai akarat korlátja lesz, hanem a politikai akarat eszköze. A törvény és a jog innentől kezdve senkit nem véd meg, mert ezek bármikor átléphetők. Önök tehát a jogot úgy akarják erősíteni, hogy valójában a jogon átlépnek. A negyedik cél pedig valamilyen számomra érthetetlen okból, erről fogok még részletesebben beszélni, a sarkalatos törvények körének szűkítésén keresztül a garanciális elemek, illetve eljárási ellensúlyok körének a szűkítése, tehát önök a garanciális elemeket, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerét annak lebontásán keresztül akarják megvalósítani. Ez emlékeztet engem a szocialista jogtudomány nagy alakjainak, Wyszyńskynek, illetve Szabó Imrének a műveire, ahol tudjuk, hogy a forradalmi kommunizmusban ugye az állam az a fokozatos erősödés révén fog elhalni. Tehát itt most az történik, hogy a jogállam az a fokozatos leépülés révén fog erősödni. Gratulálok, hogy ide elérkeztünk. Most innentől kezdve, hogy látjuk, hogy valamennyi cél illegitim és kifejezetten káros, mélyen elítélendő és elutasítandó, függetlenül attól, hogy milyen eszközökkel és hogyan akarják önök elérni ezt a célt. Az eszközök vizsgálata tehát igazából felesleges is lenne, de szeretnék néhány eszközről is beszélni, mert ezek között vannak annyira durva és penetráns megoldások, amiről talán érdemes néhány szót beszélni. Itt nem fogom az előttem szólókat ismételni. Ugye, ha jól értem, önök egy teljes alkotmányos felülvizsgálatra készülnek, és ez az alaptörvénymódosítás nem ennek a teljes alkotmányos felülvizsgálatnak a része. Ez csak olyan sürgős rendelkezéseket tartalmaz, amelyek valamilyen ok miatt halaszthatatlanok, addig is, amíg ez a teljes alkotmányos felülvizsgálat megvalósul. Nem teljesen világos számomra, hogy például a sokat emlegetett választójogi korlátozás, amire legkorábban a 4 év múlva megrendezésre kerülő választásokon lesz, fog érvényesülni, hogy ennek az alaptörvény beiktatása miért szükséges most, miért nem lehetséges erről egy vitát folytatni az alaptörvény a teljes alkotmányos felülvizsgálat során. Ugyanez a helyzet a sarkalatos törvények hatókörének a korlátozásával, vagy a kúria és az OBH elnökének a visszahívásával kapcsolatban. Ezek mind olyan koncepcionális kérdések, amivel kapcsolatban érdemi vitát a teljes alkotmányos felülvizsgálat során kellene lefolytatni, nem pedig egy olyan alaptörvénymódosítással, ami ezt megelőlegezi. Vannak az alaptörvénymódosításban olyan csonkaszabályozási elemek is, amikről nem lehet állásfoglalni anélkül, hogy pontosan tudnánk, hogy mi van az előterjesztő, illetve a kormány többségnek a fejében. Ilyen például a kúria elnökének és az OBH elnökének a visszahívása, ahol az alaptörvény erről csak említés szintjén rendelkezik, és erről majd sarkalatos törvények fognak részletesen rendelkezni. Ilyen az önálló szabályozó szervek és ezekre rendeletalkotási jogköreinek a kivezetése. Azt tudjuk, hogy ki akarják vezetni, de azt nem tudjuk, hogy mit akarnak helyette. Ezt önök is elismerik, hogy nem tudják, hogy mit akarnak helyette. Azért tartják hatályban ezeket a rendeleteket a jövőre nézve is, mindaddig, amíg nem tudjuk meg, hogy ezt hogyan kívánják önök szabályozni. Ugyanez a helyzet a vármegye és a főispán kérdésével. Ugye önök ezt át akarják keresztelni megyére, illetve kormány megbízottra, de ugye ez nem kapcsolódik egyelőre semmilyen közigazgatási reform. Tehát, hogyha önök a vármegyét vagy a főispánt valamilyen feudális politikai rendszer maradványának tekintik, akkor ugyanúgy a feudális politikai rendszer maradványa a megye és a kormány megbízott is, mert hogy semmilyen közigazgatási reform ezeknek az elnevezéseknek a megváltoztatásához nem kapcsolódik. Néhány az általános megjegyzéseken túlmenően néhány speciális megjegyzés. A köztársasági elnök elmozdítására vonatkozó javaslatról sokat beszéltek. Én az előttem szólóknál még határozottabb álláspontot képviselek. Én szerintem ez nem csak egyszerűen ellentétes valamennyi európai jogállamisági standarddal, hanem ez valójában nem is alaptörvénymódosítás, ez visszaélés az alaptörvénymódosítás címkéjével. Ennek a rendelkezésnek ugyanis nincsen normatív tartalma, ez semmilyen jövőre vagy akár jelenre alkalmazandó szabályt nem határoz meg. Nem szól arról, hogy a köztársasági elnök elmozdításának a rendjét önök átalakítanák. Nem szól arról, hogy önök új alkalmassági vagy összeférhetetlenségi feltételeket fogalmaznak meg. Vagyis ez nem szabályozás, ez nem norma. Ez egy konkrét, személyi döntés, hogy valakinek, aki jelenleg a köztársasági elnök hivatalt viseli, az országgyűlés kétharmados döntésével megszűnik ez a megbízatása. Ez nem alaptörvénymódosítás, ez egy konkrét, személyi döntés. Az alaptörvény leírja, hogy hogyan lehet ilyen konkrét, személyi döntést meghozni. És az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy az országgyűlés kétharmada ilyen konkrét, személyi döntést nem hozhat meg. Vagyis önök ezzel a rendelkezéssel nem alaptörvényt módosítanak, hanem hoznak egy konkrét, személyi döntést olyan módon, ahogyan az alaptörvény értelmében nem lehetséges. Ezt az alaptörvény nem teszi lehetővé. Ez nyilván fölveti azt a kérdést, hogy ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság érdemében vizsgálhatja-e, mert hogy egyébként címkézése szerint alaptörvénymódosításnak minősül, de tartalmát tekintve nem az. Ugye szó esett európai példákról, és arról, hogy vissza akarunk térni Európába és az európai intézmények kebelébe. Továbbra is várjuk a kormány és az előterjesztő jelzését arra, hogy megkívánja-e várni a kormány az elfogadással a Velencei Bizottság véleményét, vagy egyáltalán kérje a kormány a Velencei Bizottság véleményét. Ez különösen fontos annak a fényében, hogy előterjesztő miniszterasszony az expozéjában hosszan beszélt az előző alkotmányos berendezkedést érintő Velencei Bizottsági kritikákról. A rendelkezések között szerepel, az Alkotmánybíróság elnökének és az életkorra való hivatkozással más alkotmánybíráknak az elmozdítása is. Ugye lehet legitim vitát folytatni arról, hogy a 9 vagy 12 éves mandátum, ami megújítható vagy nem megújítható, vagy az életkor az hogyan alakul, de ennek a rendelkezésnek egyértelmű célja az Alkotmánybíróság elnökének elmozdítása és az Alkotmánybíróság összetételének a jelentős átalakítása. A képviselői mandátumok korlátozásáról csak annyit szeretnék még megjegyezni az elhangzottakon túlmenően, hogy ez egyébként Magyarország nemzetközi kötelezettségeit is sérti, a polgári és politikai jogok nemzetközi egyesség okmányát, illetve az emberi jogok európai egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvét, tehát ezzel a döntéssel Magyarország a nemzetközi jogsértés állapotába is kerül. Önök a sarkalatos törvények körét is akarják szűkíteni. Ezek között számomra érthetetlen, hogy a közérdekű adatigénylésre vonatkozó szabályok, vagy a rendkívüli jogrendre és a vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályok esetében ez miért lenne szükséges. Itt alapvető garanciális elemek felszámolásáról van szó. Kicsit hosszabban beszélnék a bíróságok önigazgatásáról, illetve a kúria és az OBH elnökének a visszahívásáról, mert ha jól értem ezt az előterjesztő, a bíróságok önigazgatási jogainak a kiszélesítésével és a visszanyert bírósági önigazgatással indokolja. Szeretném világossá tenni, hogy a bíróságok nem kaptak plusz önigazgatási jogokat, nem nyertek vissza semmilyen önigazgatást, nem történt ebben a tekintetben semmilyen modellváltás. Az történt, hogy a bírák két tisztviselő esetében visszahívási jogot kaptak egy később meghatározandó eljárásban. Itt két érdekességre hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy visszahívási jogot csak a bírák kaptak. Ugye a bírói szervezetben a bírákon kívül dolgoznak fogalmazók, titkárok, ügyintézők, leírók. A bírósági szervezetben dolgozók többségét ők teszik ki, lényegesen többen vannak, mint a bírák. Ezeknek a személyeknek az igazgatási jogosítványai nem csak a bírákat, hanem a bíróságban dolgozó más személyeket is érintenek, de önök valamilyen okból ezt a jogot csak a bíráknak akarják megadni. Ez a jogosítvány a kúria és az OBH elnökére vonatkozik. Az nem világos, hogy a kúria elnöke miért esik ebbe a körbe, ugye a kúria elnöke igazgatási jogosítványokkal csak a kúria tekintetében rendelkezik. A kúria elnöke a bírósági rendszer egészére nézve igazgatási jogosítványokkal nem rendelkezik. Vagyis nem világos, hogy a bírói önigazgatásba hogyan tartozik bele az, hogy olyan bírák, akik fölött a kúria elnöke igazgatási jogosítványokkal nem rendelkezik, miért kapnának visszahívási jogot. A másik, ugye a kúria elnökének vannak ítélkezése és a jogegységesítési tevékenységgel kapcsolatos hatásköre is, de ugye a bírói önigazgatás, az ítélkezés és a jogegységi tevékenységre nem terjed ki, az egy nem igazgatás, hanem ítélkezési jellegű tevékenység, ahol nyilván a visszahívás nem értelmezhető. Ugyancsak érdekes, hogy a visszahívás az OBH elnökére vonatkozik, aki ugye központi igazgatási feladatokat lát el, a bírósági szervezetben emellett helyi igazgatási feladatokat is ellátnak a bírósági elnökök, rájuk ugye a visszahívási intézmény nem terjed ki csak az OBH elnökére. Ezt nehéz másként értelmezni, mint hogy az országgyűlés által választott tisztviselők visszahívására korlátozódik az előterjesztés, ami egyértelműen az egész bírói szervezetet a politikai erőtérbe fogja tolni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal esetében a társadalmi konzultációra bocsátott szöveget ismerem én. Ugye önök élesen tiltakoztak minden olyan hozzászólással szemben, ami szerint ez politikai rendőrség. Semmi okunk azt hinni, hogy ez ne lenne politikai rendőrség. Hogyha önöknek a korrupció elleni küzdelem lenne fontos, akkor a rendelkezésre álló intézményrendszert erősítették volna meg, például a rendőrséget és az ügyészséget, akkor nem olyan szervet hoztak volna létre, amelynek az eljárása nem minősül hatósági eljárásnak, így nincsen vele szemben bírói jogorvoslat sem, eljárási biztosítékok, és akkor nem olyan szervet hoztak volna létre, amely bármilyen ügyet magához vonhat jogorvoslat nélkül, és olyan szervet, amely a vele szemben benyújtott panaszokat saját maga bírálja el. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az alaptörvény módosításban szerepel egy olyan rendelkezés, ami a közvád kizárólagos képviseletének a jogosultságát az ügyészségtől elveszi. Erre nyilván a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal ügyészi vált képviseleti jogosítványa miatt van szó, de jelzem, hogy ezzel az alaptörvény módosítással önök nyilván az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előtt készítik elő az utat. A Magyarország államformája ennek az alaptörvény módosításnak a hatályba lépésével abszurdisztánná alakul át. Én ezt nem kívánok asszisztálni. Köszönöm önnek.
1: Hozzászólásra jelentkezett Törőcsökné dr. Görög Márta igazságügyi miniszter, soron kívül megadom a szót, parancsolja.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Azt gondolom, hogy érdemes tisztán látni azt, hogy mit történt, milyen helyzetben vagyunk most, és miről szól maga ez az alaptörvénymódosítás. És mi az a státusz, amely státuszhoz képest új alkotmányos alaptörvénymódosítási eszközökkel kell élni. Elhangzott az önök részéről az, hogy ha nem lenne alkotmányos demokrácia, akkor most a Tisza képviselői nem ülhetnének itt. De ez nem jelenti azt, hogy ez egy normálisan működő alkotmányos intézményrendszer feltételezne. Hol tartunk? Április 12-én hol tartottunk? Alapvetően két szempontból fontos nézni ezt az egész folyamatot. Abból a szempontból, hogy mire van szükség. Az egyértelmű egyrésztről, hogy szükséges az alkotmányos demokrácia, a jogállamiság helyreállítása, és nagyon fontos a megújulás. Ha az alaptörvény rendelkezéseit nézzük, mind a kettő ebbe az irányba mutat. És hogyha megengedik, az utóbbi vonatkozásban, bár nyomhattam volna személyes érintettség kapcsán, de nem tettem. Pont a megújulással van összefüggésben az a hozzászólás, amit Balla György képviselő úr tett. Mert a megújulásban az is benne van, hogy hogyan szeretnének a választók, a magyar emberek élni. Szeretnének egy emberséges, jó, igazságos, jogállamiság mentén működő, és ha megengedik, egymásra odafigyelő, és ha lehet ilyen, derus Magyarországot. Úgyhogy... Úgyhogy éppen ezért nem szóltam hozzá, és ha megengedik, Vitályos Eszter hozzászólása után szerettem volna hozzászólni, hogy pont ezért viszont Vitályos Eszternek gratulálok a bronzérméhez. Itt tartunk, jogállamiság helyreállítása, illetőleg megújulás. Önök azt mondják, hogy stop önkény, önkény van. Hogyha az önkény értelmezési tartományát tekintjük, az önkény az egy egyoldalú akarat, egyoldalú akaratnyilvánítás, egyoldalú célok, feladatok, megfontolásoknak a megvalósítása. Nehéz ott önként mondani, ahol a választási program, az alaptörvény valamennyi főbb módosítási pontjára kitért. Nincsen olyan pontja, amely a választási programban ne jelent volna meg. És innentől kezdve az országgyűlésnek, a képviselőknek, a kormánynak nem csak joga, hanem kötelessége is végigvinni azt a felhatalmazáson alapuló döntést, amit a választás során az állampolgárok meghoztak. És ha már önkény, mai nap folyamán megannyi alkalommal elhangzott az önök részéről. Velencei Bizottságra hivatkozás, Unióra, Emberi Jogok Európai Bíróságára. Ezért én is kell, hogy hivatkozzak az önök önkény felfogására és az önkény megjelölésére. Az Európai Parlament a 7-es cikkes eljárás következtében és köztében egy 2022-es állásfoglalásában azt írta, hogy Magyarországon egy választásos önkényuralom hibrid rezsimje valósul meg. Ezzel be is szeretném zárni ezt az önkényre utaló kifejezést. És ugye az is elhangzott az, hogy valószínűleg sok mindent másként látunk. Másként látjuk a 16 évet, másként látjuk az alaptörvénymódosítást, másként látjuk azt, hogy ezekre a alkotmányos demokrácia leépítéséhez kapcsolódó válaszokra milyen úton, módon jutottunk. Ha megengednek még egy kitételt, ha már a derűs Magyarországot hoztam, valószínűleg ugyanazt a filmet néztük, csak más felirattal. Ha miniszterelnök úr itt lenne, valószínűleg azt mondaná, hogy orosz felirattal. Látták önök, zárójelt be szeretném zárni. És hogy egy-két vonatkozásban, ugye a mi célunk az az, most ott tartunk, vagy hogy van egy ház. Viszont annak a háznak a tetején a cserepek elcsúsztak, sőt, a cserepeket lefújta a szél, és a gerenda is megbicsaklott. Most ezzel az alaptörvény módosítással befoltozzuk a tetőt. Tudjuk, hogy megingott az alap. Tudjuk, hogy repedezik a fal, azt is tudjuk, hogy más színű homlokzatot kellene, hogy kapjon ez az alaptörvény. De most a legszükségesebb és a legfontosabb, szükséges és arányos alaptörvény módosításokat kell nekünk végigvinni úgy, hogy ezek a vállalásban szerepeltek. Szerepeltek ezek a kitételek, és szerepelt az is, hogy egy inkluzív alkotmányozási folyamat fog megindulni. Eltérően attól, hogy 2010. május 15-én az országgyűlés alakuló ülését követő első napon egy interjúban hangzott csupán először az el, hogy egy új alaptörvény fog majd kelteződni. Amit vállaltunk, amit a programban vállaltunk, az nyomon követhető. És ugye itt nagyon sok szó esett a köztársasági elnök mandátumáról. Hivatkoztak önök Velencei Bizottságra, amivel egyébként ugye korábban a viszony azért nem igazán mondható volt baráti viszonynak az önök részéről. Hogyha a köztársasági elnök funkcióját tekintjük, amit az alkotmány jelöl, ugye a nemzetegységét kell, hogy kifejezze, és az állam demokratikus működése felett kell őrködnie. Azzal a hatalomkoncentrációval, ami az elmúlt időszakban kialakult, nem volt lehetőség arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény a valós funkcióját betöltse. Nem tudta megakadályozni a hatalomkoncentráció elmélyülését, nem tudott a fékek és ellensúlyok eszközévé lenni, és mondják önök azt, hogy most tudna lenni, de pártpolitikai függetlensége nincsen, nem alakult ki a köztársasági elnöki funkciónak. Éppen ezért kiüresedett, és ezt kell helyreállítani. És hogyha azt nézzük, hogy a jogállamisági kritériumoknak, ahogy önök ezt többször megjelenítették, miként felel meg, hogyha a frissített jogállamisági ellenőrző listát tekintjük, akkor ezen frissített jogállamisági ellenőrző lista azt mondja, hogy akkor, amikor a jogállam helyreállítása történik, azt kell vizsgálni, hogy a rendszer mennyire mélyült el, mennyi ideig tartott, és mennyire bicsaklott meg a társadalmi közbizalom. Plusz emellett azt kell vizsgálni, hogy az egyes érdekek milyen arányban állnak egymással. Az egyértelműen látható, és a választás eredménye is ezt mutatja, hogy a köztársasági elnöki intézményben, de azt látjuk, hogy más intézményekben is, a társadalmi közbizalom teljes egészében megbicsaklott. És hogyha azt nézzük, hogy mihez fűződik nagyobb társadalmi érdek, a mandátumbiztonsághoz, avagy az alkotmányos demokrácia a jogállamiság helyreállításához, akkor egyértelmű lehet a válaszunk, és egyértelmű a válaszunk is. És ugye azt mondtam, hogy jelenleg be kell foltozni a tetőt. Ezek a rendelkezések, ezek az intézkedések átmenetiek, egyszeriek, szükségesek és arányosak. A köztársasági elnöki mandátummal kapcsolatos intézkedés javaslatnak a legitim célja, ennek az alkotmányos demokráciának a helyreállítása, a jogállamiság helyreállítása, a rendszer egészének a javítása. És felmerült több képviselőtől, hogy miért nem egy másik intézmény. Ha végig gondoljuk, hogy miért nem a megfosztási intézmény, akkor ugyanebbe a körbe fogunk visszacsatlakozni, ugyanebbe a hatalom koncentráció körbe, az alkotmánybíróság tagjainak kinevezésénél, vagy egyáltalán az alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozásánál. 2010-ben ugye sor került erre a hatáskör elvonása, de emellett ne felejtsük el, hogy 11 főről 15 főre emelték, átalakították az alkotmánybíróságon belüli egyensúlyt, eltörölték a nyugdíjkorhatárt, teljesen egy oldalúvá vált az alkotmánybíróságnak az összetétele, ráadásul a köztársasági elnök korábban az alkotmánybíróság tagja, elnöke volt. Azt a pártatlanságot elvárni, ami egyébként a megfosztási eljárás kapcsán megjelenik, azt kétséges elvárni. Ugye, ami még a hozzászólásoknak egyik központi magva volt, az a OBH kúria elnöke vonatkozásában a bírói igazgatás, a bírósági szervezetrendszer függetlenségének a megjelenése, és volt olyan mondat, ami arra utalt, hogy jelenleg is biztosítható a bírói részvétel, a bírói önigazgatás, utalva az OBT-re. Igen, de azért a zárójelbe tegyük hozzá, hogy láttuk ezt Varga Zsé András kúria elnök kinevezése kapcsán, amikor az OBT 13 ajánlik az egyhez arányban nem támogatta, mégis ő jelenleg a kúria elnöke. És itt... És itt elhangzott az is, hogy a kúria elnöke vonatkozásában miért kap a többi bíró is jogot. Ugye az alaptörvénymódosítás erről nem beszél. Nem beszél arra nézve, hogy a kúria elnöke vonatkozásában kik azok a bírók, akik ezt a jogosultságot kapják, ahogy szerepelt az én expozémben is, illetőleg az alaptörvényben is, erre vonatkozóan sarkalatos törvény, a BSZ és illetőleg a BJT lesz az, ami majd megfelelően tartalmi elemeket fog rendelni ehhez a kérdéskörhöz. Az Alkotmánybíróság kapcsán összességében kell vizsgálni az összes alaptörvénymódosítást. 70 éves életkor, hatásköri szabályok, a valóban a függetlenséget biztosítja a hosszabb időintervallum, és az, hogy nem újra választható, viszont az, hogy az Alkotmánybíróság elnökét a tagok saját maguk közül választják meg, ez az egész összességében biztosítja az Alkotmánybíróságnak a kiegyensúlyozottabb működését és a függetlenségét is, és ezzel kapcsolatosan is a Velencei Bizottság frissített jogállamisági ellenőrző listája, ezzel kapcsolatosan, ha pontot szeretnék segítségül hívni, itt helyre hívható a társadalmi bizalom helyreállításának a fontossága, ami fontosság vonatkozásában a függetlenség biztosítása az, ami e vonatkozásban megjelenik. A földtörvény vonatkozásában most nincs itt a képviselő úr, de az alaptörvény pécik első bekezdése azt mondja, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, zárójel, pont, zárójel bezárva, védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzés az állam és mindenki kötelezettsége, vagyis ez továbbra is tartalmazni fogja a visszalépés tilalma, az e vonatkozásban nem jelenik meg. Az MVVH vonatkozásában azt látom, hogy itt is van egy konszenzus arra nézve, hogy a jogellenesen megszerzett vagyon vonatkozásában bizonyos hatáskörökkel rendelkezzen az MVVH. Elhangzott itt az, hogy ugyanúgy, mint amikor a uniós csomagot tárgyaltuk az integritás hatóság kapcsán, az a félelem, hogy egy román hatósághoz hasonló szerv jön létre. Pont ezért varrunk be az MVVH-ról szóló külön törvénybe olyan eljárási garanciákat, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Ugye az MVVH az társadalmi egyeztetésen volt, és most zárult rá a társadalmi egyeztetése. Ott is meg annyi visszajelzést kaptunk, ami visszajelzések mentén az MVVH-ra vonatkozó rendelkezéseket is e vonatkozásban fogjuk megfelelően módosítani. Köszönöm szépen!
1: Ismételten 2 perces felszólalások következnek. A Tisza frakciójából Kincse Csongor képviselő úr kért szót. Parancsoljon!
7: Köszönöm a szót, elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim. Idéznék Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak a vezérszónoki felszólalásából. Azt elfogadom, hogy itt a kétharmados Tisza többség nem jogász végzettségű tagjai kellően utálják a korábbi kormány képviselőit ahhoz, hogy most örüljenek. Én szeretném azt határozottan visszautasítani, hogy itt bármelyikünk utálat alapján hozna döntéseket. Mi a magyar emberektől kaptunk felhatalmazást, és a magyar emberek érdekeit képviseljük. És ez külön... Ezután külön megmosolyogtató volt, hogy a Rétvári frakcióvezető úr gyorsan bebizonyította, hogy a jogász végzettség nem feltétlen párosul a szövegértési képességekkel, ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna mondatot, fenyegetésként értelmezte. Ez egy jó tanács volt szerintem, csak inkább. Egyébként én sokszor gondolkozom azon, hogy önök azután, amit 16 évig műveltek, a sok évnyi rendeleti kormányzás után, a személyre szabott jogalkotások után, hogyan tudnak most olyan szavakkal dobálózni itt, hogy önkény, diktatúra, AVH, politikai bosszú vagy Orwelli jelzők. Aztán, ha bár jogász nem vagyok, orvos az igen, és eszembe jutott egy fogalom, amit még pszichiátria tanulmányaim során tanultam, ez pedig a projekció. A projekció az egy olyan elhárító mechanizmus, vagy egy olyan önvédő mechanizmus, amely során az elfojtott érzelmeinket, a hibáinkat másokra vetítjük rá, másokra projektáljuk. És én rájöttem, hogy szerintem legbelül... Szerintem legbelül önök pontosan érzik, hogy mit tettek ezzel az országgal, mit tettek a magyar emberekkel, és ezeket a hibáikat próbálják ránk projektálni. És akkor még, bár nincs itt a teremben Balla György, azért még annyit hozzátennék a felszólalás után hozzá, hogy többször érvelt azzal, hogy mennyire aktív részvevője volt a rendszerváltásnak. Kérdezném tőle, hogy vajon mit szólna a fiatalkori énje, ha látná most, hogy mivé lett. Köszönöm szépen.
1: Szintén két perces időkeretben kér szót Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház, miniszter asszony azt mondta, hogy emberséges, derűs Magyarországot akarnak építeni. Még el is hiszem önnek, legyen itt, csak szóljon az Ankarában lévő főnökének, amikor a pulpitusról állva üvöltözik közjogi méltóságokkal, hogy kinek mennyi ideje van emelt fővel távozni. Amikor Hegedűs Barbara képviselőtársamnak megkérdőjelezi, hogy ő milyen édesanyja. Amikor Panyi Miklós képviselőtársam feltesznek egy normális kérdést, mire az a válasz, hogy egy hazug tróger vagy. Ez az emberséges vagy a derűs Magyarországnak a része. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ön ezt szeretné építeni, én elhiszem önnek, de a főnök az nem ezt szeretné. Szemmel látható. Menjünk tovább, amit mondott. A választási programjukban benne volt az, amit most csinálnak mindegyik, és éppen ezért ez rendben van, ön ezt állította. Miniszter asszony, ha benne lenne a választási programjukban önnek vagy bárkinek, bármelyik országban a kivégzések, akkor az is rendben lenne, megszavaznák az emberek. Ön szerint 1990-ben az miért az alkotmánybíróságra bízták a halálbüntetésről szóló döntést, hogy kivezessék-e vagy sem? Azért, mert vannak olyan alkotmányos alapelvek és olyan alkotmányos alapvetések, amiket nem lehet 23 ezer visszaküldött véleményre bízni, amit önök ugye mesterséges intelligenciával a főnöke mondta, válogatnak majd szét. Hanem itt alkotmányjogászoknak kell dönteniük, és vannak alapelvek, amiket nem lehet átlépni. Említette még ön a hetes cikkely szerinti eljárást, hogy az EP miért indított, és milyen elvárások voltak velünk szemben. Miniszter asszony, pontosan tudjuk, milyen elvárások voltak. Április 12-én még nem voltunk, jogállam, diktatúra voltunk. 3 nap telt el, azt hiszem, 15-én mondta azt Manfred Weber, az önök főnökének korábbi főnöke, hogy Magyarországgal szemben meg kéne szüntetni a hetes cikkely szerinti eljárást. Nulla, azaz nulla jogszabályt alkotott azóta az országgyűlés, hiszen április 12 és 15 között nem is ülésezett. Nem hozott semmilyen törvény, igen? A hozzáállás meg a 3 nap alatt, köszönjük, tehát akkor nem a törvényekkel volt baj, köszönjük, ez jó volt, tehát magyarán megváltozott, hogy ki fog kormányozni, erről volt szó. Politikai szempontok érvényesültek csak, és utolsó Kincse Csongor azt mondta, hogy nem a gyűlölet irányítja. Én elhiszem, hogy ön nem az irányítja, csak a főnökét irányítja a gyűlölet. Elhiszem, hogy ön nem. De igen, de őt igen, és az a baj, hogyha őt az irányítja, önöknek meg követniük kell. Nem én mondom ezt, félreértés ne essék, nem szeretnék senkit megsérteni. Ő tudja, hogy fogalmazott egy tavaly október 15-én kikerült levélben? Kólásdoboznak nevezte önöket jelöltként. A kólásdobozokat le lehet cserélni. Ezért kell őt követniük, őt pedig a gyűlölet irányítja. Köszönöm.
1: A KDNP frakciójából szintén 2 perces hozzászólásra jelentkezett Sesták Miklós képviselő úr. Parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretnék egy pár alkotmánybírósági határozatszámot itt a jegyzőkönyv számára lediktálni, ha megengedi a tisztelt ház. 11/1992, március 5-ai alkotmánybírósági határozat. 43/1995, 6. hó 30-ai alkotmánybírósági határozat. 57/1994-es 11. hó 17-ai alkotmánybírósági határozat. 1/2016 első hó 29-ei. 10/2018 7. hó 18-ai. És a 34/2014/11. hó 14-ei határozat. Mindegyik alkotmánybírósági határozat, legyen ez a régi alkotmányra alapított, vagy az új alkotmányra alapított, mindegyik kimondja, hogy az alkotmány bécik első bekezdéséből vezethető le az, hogy a jogállamiságból fakadó jogbiztonság a visszamenő hatályú jogalkotás tilalma. Én azt szeretném kérni, hogy amennyiben a most itt tárgyalt alkotmánybíróság vagy alkotmánymódosítás vonatkozásában a Tiszapárt frakciója úgy dönt, hogy ezt megszavazza, akkor javaslok egy módosítót beadni a BCIK első bekezdés módosítását, és mindenképp szükségesé teszi, mert amennyiben nem veszi ki ebből a jogállami megállapítást, akkor bármilyen döntésük jogellenes lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Ismételten hozzászólásra jelentkezett Törőcsikné dr. Görög Márta igazságügyi miniszter asszony, megadom a szót, parancsoljon.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, Szűcs Gábor hozzászólásához kapcsolódóan 7-es cikkes eljárás. Hogy a 7-es cikkes eljárásnak melyek voltak az alapvető szempontjai, ami miatt 18-ban indult. Hogyha ezeket a szempontokat nézzük, és azt, hogy mi történt az elmúlt 50 nap alatt, akkor

0: hatóság ellenőrzési körének a erősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer. Ehhez kapcsolódott a KEKVA rendszernek a kivezetése, illetőleg a felsőoktatási intézmények vonatkozásában az átalakítása, az akadémiai szabadságnak a garantálása. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam önnek, hogy az az időszak, amely itt mögöttünk, törvényhozásban, törvényalkotásban mögöttünk van, ezek mind-mind a hetes cikkes eljárás megszüntetéséhez kapcsolódóan is, és nem csupán a jogállamiság helyreállításához kapcsolódóan megjelent törvények. Köszönöm szépen.
1: Visszatérünk az előre bejelentett felszólalókhoz, így vagy Vitályos Eszter képviselőasszony következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A kormány által benyújtott Magyarország alaptörvényének 17. módosítására irányuló javaslat egy olyan csomag, amelynek preambuluma ugyan a jogállami demokrácia helyreállításáról beszél, de valójában a hatalmi ágak átrendezését, a politikai verseny korlátozását és a választópolgárok jogainak szűkítését valósítja meg. Ez a módosítás nem a jogállam megerősítése felé tett lépés, hanem egy határozott és igencsak erőszakos lépés az önkényuralom irányába. Gyakran halljuk önöktől a különböző törvényjavaslatok vitájakor, hogy önök erre kaptak felhatalmazást. Nos, erre egészen biztosan nem kaptak felhatalmazást, amire most készülnek. Tisztelt országgyűlés! A javaslat szövegének elején az országgyűlés alkotmányozó hatalomként kijelenti, hogy új alkotmány megalkotását készíti elő széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetésre hivatkozva. Ám már ebben az átmeneti időszakban olyan változtatásokat vezet be, amelyek az állam alkotmányos intézményrendszerét úgy rendezik át, hogy a mindenkori parlamenti többség kétharmados felhatalmazására hivatkozva gyakorlatilag tetszése szerint formálhatja az intézményi kereteket. Ez az átmeneti állapot így nem a jogállam állítólagos helyreállítását, hanem egy politikailag rugalmasan alakítható ügymenetet jelent, amelyben egyre kevesebb valódi fék és ellensúly marad. Tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy elsőként a hivatalban lévő köztársasági elnök megbizatásának megszüntetéséről beszéljek. Az alaptörvény 17. módosításának záró és vegyes rendelkezésének 34. pontja alapján a tervezett módosítás hatályba lépése utáni napon megszünteti a hivatalban lévő köztársasági elnök megbizatását, és az országgyűlés új államfőt választ az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre. Ez a rendelkezés lényegében egy politikai döntéssel, hiszen közjogi indok nem áll rendelkezésre, önök is pontosan tudják ezt, lezárja egy demokratikusan megválasztott köztársasági elnök mandátumát pusztán az alkotmányozás átmeneti időszakára hivatkozva. Az államfő intézménye így ahelyett, hogy a nemzet hosszabb távú egységét és a jogállami stabilitást testesítené meg, a mindenkori többség által rugalmasan alakítható átmeneti tisztségé válik. Ez nem a hatalmi ágak kiegyensúlyozott együttműködését, hanem a politikai ciklusokhoz kötött személyi újraosztást erősíti. Az országgyűlési képviselők választhatóságának korlátozása mellett sem mehetünk el szó nélkül, mert ez nem pusztán egy technikai paragrafus, hanem egészen konkrétan a választópolgárok jogait szűkíti. Az új 23-as cikk második bekezdése úgy rendelkezik, hogy az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki országgyűlési képviselői megbizatását összesen 12 évig már betöltötte, vagy akit legalább 3 választáson országgyűlési képviselővé megválasztottak. A javaslat indokolása szerint ezzel új társadalmi tapasztalatok és szemléletmódok jelennek meg, mérséklődnek a megmerevedő politikai struktúrák, és erősödik a képviseleti rendszer plurális jellege. Tisztelt Ház! A plurális demokrácia lényege nem az, hogy paragrafusok határozzák meg, hogy meddig lehet valakit képviselőnek választani, hanem éppen, hogy az lenne, hogy a választópolgárok szabadon dönthessenek. Ha egy képviselő rosszul dolgozik, leváltható egy ciklus után. Ha jól dolgozik, akkor a választók akár 20 éven át is bizalmat szavazhatnak, és szavazhassanak is neki. Ez a módosítás azonban nem a képviselőket, hanem a választók jogait korlátozza, hiszen kimondja,

0: bizonyos személyeket pusztán az idő múlása okán, vagy a többszöri bizalom alapján a választópolgárok többé nem választhatnak meg. Ez nálunk konkrétan a Dunakanyarban azt jelenteni, hogy az a mintegy 23 ezer választópolgár, aki a legutóbbi választáson a bizalmával engem tisztelt meg, a jövőben elveszíteni az ehhez való jogát. Nem én veszítem el ezt a jogot, hanem a nekem bizalmat adó választópolgárok. És bár nagyra tartom Mellétei Barna Márton képviselőtársam bizonyos megszólásait, de azt azért szeretném visszautasítani, hogy önök valamiféle vélt morális felsőbbrendűséggel életvezetési tanácsokat adjanak nekünk. Én a saját életemben, hagyd mondjam el önöknek azt, hogy én már 20 éves koromban pénzügyi területen dolgoztam, versenyszférában, 21 évesen már vezető voltam, és saját elhatározásomból választottam aztán a közszolgálatot, mert egész egyszerűen nem tudok magasztosabb munkát, mint hogy az ember a saját hazájáért dolgozzon. Tehát nem szeretném azt kérni, köszönöm szépen, hogy kioktassanak arról, hogy hogyan kell a versenyszférában dolgozni, dolgoztunk ott elég sokan, köszönöm. Viszont ezzel a tervezettel most elvágnak ettől a lehetőségtől, engem is, és saját magukat is elvágják ettől a lehetőségtől 12 év után. De igen, hát ez a helyzet Magyarországon legalábbis. Egy tolvonással megállapítanák, hogy a választópolgár bizalma legfeljebb 3 ciklusig ér, utána a jogalkotó nála jobban tudja, hogy kire szavazhat és kire nem. Ez azt gondolom, hogy éles ellentétben áll a népszuverenitás elvével, amely szerint a hatalom a népé, és a nép szabadon választja képviseletét. Önök egész egyszerűen kizárják és kiiktatják a választás versenyéből a politikai ellenfeleiket. Én úgy látom, hogy semmi más indoka nincs ennek a tervezett módosításnak. Tisztelt Országgyűlés! A módosítás szintén súlyos területe az alkotmányos intézmények személyi összetételének és a függetlenségének az átrendezése. Az Alkotmánybíróság tagjait ezentúl 9 évre választja az Országgyűlés, nem választhatóak újra, és megbízatásuk a 70. életév betöltésével megszűnik. Ezek önmagukban kiegyensúlyozott szabályok is lehetnének, ha nem párosulnának olyan átmeneti rendelkezésekkel, amelyek kimondják, hogy az, aki a módosítás hatályba lépésekor már betöltötte a 70. életévét, 2 hónapon belül elveszíti a megbízatását. Ez tehát nem csupán jövőre néző általános rendezés, hanem konkrét személyekre visszamenőlegesen alkalmazott alkotmányos nyugdíjazás. Az alkotmányos többség ezzel egy mozdulattal cserélheti le az Alkotmánybíróság jelentős részét, majd az új 2/3 által választott testülettől várja a jogállamiság védelmét. Így az a szerv, amelynek a feladata az alaptörvény őrzése, maga is egy egyszeri politikai döntéssorozat fogja lehet. Ez megint nem a függetlenséget erősíti, hanem a politikai befolyás lehetőségét növeli az alkotmánybíráskodás felett. És ugyanez a logika érvényesül a bírói önigazgatás körében. Az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a kúria elnökét a bírák közül a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja 6 évre újraválasztás nélkül a visszahívás lehetőségével. Elegánsan fogalmazva, a függetlenség retorikája mellett olyan rendszer jön létre, amelyben a bírósági vezetők pozíciója folyamatosan fenyegetett, és az alkotmányos többség bármikor élhet az átalakítás eszközével. Ez a bíróságok függetlenségének látszatát, de nem a lényegét erősíti. Tisztelt képviselőtársaim, ahogyan a frázis is mondja, tovább is van, mondjam még. Az egyik, ha nem a legnagyobb aggodalomra okot adó újítás az egész ország minden lakosa számára, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Ez a hivatal a közvagyon védelmére, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatására és visszaszerzésére jön létre. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, mint közvádló, az állam büntető igényének érvényesítője. Sokakban sejlik fel az egykori AVH réme. Jogokat gyakorol a nyomozás során, közvádat képvisel a bírósági eljárásban, és önálló vagyonvisszaszerzési, vagyonvédelmi feladatokkal rendelkezik. Ha történelmi távlatokra tekintünk vissza, egy olyan konstrukció rajzolódik ki, amely veszélyesen közelít egy, a vagyon felett büntető hatalmat koncentráló önálló állami gépezethez. Az egykori államvédelmi hatóság is a nép vagyonának és törvényességnek védelmére hivatkozva működött, miközben valójában a politikai ellenfelek üldözésének, a gazdasági és társadalmi ellenállás megtörésének eszköze volt. Természetesen nem állítom, hogy ez a hivatal szó szerint az AVH visszahozatala lenne, de a logika egy közvetlen állami büntető igényérvényesítő szerv, amely a vagyon körül nyomoz, vádat emel, vagyonról rendelkezik, túl közel áll ahhoz a struktúrához, amelyet az őseink elmeséltek nekünk, hogy hogyan működött. Biztosan mindenki emlékszik az ilyen is hasonló történetikre. Remélem, hogy nem akarják visszahozni a 10 millió házmester országát, hogy egymást feljelentgető, irítségen alapuló, bejelentő közössége legyen ez az ország. Amikor egy ilyen hivatal létrejön, és a részletes szabályokat a kétharmados többség által megalkotott törvényre bízzuk, valójában szabad kezet adunk abban, hogy később kiket tekintenek jogellenesen közvagyont felhasználó szereplőknek. Lehetnek ezek ellenzéki politikusok, korábbi kormányzati tisztségviselők, de lehetnek nem kívánatos gazdasági szereplők, nyugdíjasok vagy akár civil szervezetek. Bárki a hivatal ügyfele lehet, bárkit vizsgálhatnak, félreértés ne essék. Politikusok, üzletemberek, vállalkozók, egyszerű munkavállalók. Ha a vagyonvisszaszerzés címkéje alatt politikai leszámolás zajlik, akkor ez az intézmény a jogállam védelmezője helyett az önkény eszköze és jelképe lesz. A hivatal függetlensége ebből a szempontból csak forma és állarc, ha a kinevezés, az elszámoltatás és a szabályozás teljes mértékben a politikai többség kezében van. Végül, de nem utolsó sorban szót kell említenem a sarkalatos törvények körének drasztikus visszavágásáról. Mindössze egyetlen egy kérdést tennék fel, mert nagyon megy az idő. Mi indokolja a nemzeti vagyonról szóló törvény kétharmados védettségének az eltörlését? Ezt az egyszerű kérdést szeretném ezzel kapcsolatban feltenni. Tisztelt Ház, képviselőként kötelességem kimondani, hogy ez a módosítás és annak egyik pontja sem fogadható el. Nem fogadható el a jogszabályok szerint megválasztott köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, a képviselők választhatóságának időkorlátja sem, mert a választó jogát korlátozza. Nem fogadható el a vagyonvisszaszerzési hivatal jelen formája, mert a jogállami büntető hatalom és a politikai akarat veszélyes összefonódását hozza létre. Az alkotmányos fékek védelmét biztosító sarkalatos szabályok tömeges feloldása sem fogadható el, mert védtelenné teszi a polgárokat a többségi önkénnyel szemben. Tisztelt Országgyűlés! Személy szerint nemet mondok az önkényre, nemet mondok a demokrácia lebontására, és nemet mondok arra, hogy Magyarországot visszataszítsák a történelmünk legsötétebb évtizedeibe. Nem fogadom el a személyre szabott jogalkotást, és azt sem fogadom el, hogy bármilyen jogsértést azzal próbáljanak igazolni, hogy erre kaptak felhatalmazást. Nem. Nem erre kaptak felhatalmazást. A választók nem arra adtak önöknek megbízást, hogy a jogállamot lebontsák, hogy az alkotmányosságot kiüresítsék, vagy a hatalom érdekeit a törvények fölé helyezzék. A demokratikus felhatalmazás nem korlátlan hatalom, hanem felelősség. A törvényeknek mindenkit egyformán kell szolgálniuk, nem a hatalmat, hanem az embereket. Ezért egyértelműen kimondom, nemet mondok minden olyan törekvésre, amely a szabadságot, a jogbiztonságot és a demokráciát veszélyezteti. Most még szégyenkezés nélkül módosíthatják, vagy visszavonhatják ezt az elfogadhatatlan javaslatot, jövő héten kedden már késő lesz. Éppen ezért tisztelettel, de határozottan kérem képviselőtársaimat, ne támogassák a TÉPPER 324-es számú javaslatot jelen formájában, és szeretnék ezúton is felszólítani minden, a hazánk jövőért aggódó honfitársunkat, hogy vegyen részt csütörtökön 18 órától a Sándor Palota előtt tervezett tüntetésen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Ismét 2 perces felszólalások következnek. A Tisza frakciójából Sasi Nagy Edit képviselőasszony jelentkezett. Parancsolja.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt Ház, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim! Szeretnék egy picit segíteni önöknek az emlékezésben. Különösnek tartom, hogy éppen önök aggódnak az önkény és a jogállamiság lebontása miatt. Önök, akik rögtön a 2010-es hatalomra kerülésük után első intézkedései között korlátozták az Alkotmánybíróság költségvetési hatáskörét. Központosították a médiarendszert. Botrányos körülmények között felszámolták a magánnyugdíjpénztári rendszert. 3000 milliárd forintot vettek el a magyar emberektől. Hazai egyházaktól vonták meg az egyházi státuszukat. Központosították a bírói igazgatást. De az önök regnálásához fűződik többek között a bírák kényszernyugdíjazása, az adatvédelmi biztos mandátumának idő előtti megszüntetése, a választási rendszer egyoldalú átalakítása, a választókerületek átrajzolása, a civil szervezetek elleni számtalan hatósági fellépés, azok jogszabályi megbélyegzése, a Lex CEU, a legelesettebb honfitársaink, a hajléktalan emberek megbélyegzése, a hajléktalanság alkotmányos szintű tiltása, a kekvák létrehozása, az állami vagyon átláthatatlan kiszervezése, a magántőke alapokhoz szükséges törvényi háttér gyalázatos megalkotása. Tudják, kedves képviselőtársaim, azokra gondolok, amelyekben a közpénz eddig rendre elvesztette közpénz jellegét. De itt van a homofób propaganda törvény, a homoszexualitás felháborító összemosása a pedofiliával. A civil szervezetekre vonatkozó ellehetetlenítési törvény. Tömeges kirúgások az oktatásban a tanártüntetéseket követően. Önök voltak továbbá azok, akik állandósították a rendeleti kormányzást. Létrehozták az úgynevezett szuverenitásvédelmi hivatalt, amit épp most szüntettünk meg. Illetve amikor látták, hogy a Tisza mozgalom lavinaszerűen erősödik, akkor korlátozták a gyülekezési jogot, és arcfelismerő szoftverrel kezdték azonosítani a tüntetéseken résztvevőket. A sort még hosszan folytatnám, de valójában mind ismerjük ezeket a tényeket. Önök azok, akik úgy tesznek, mint akik nem emlékeznek, mi pedig azok, akik helyreállítjuk a jogállamiságot Magyarországon. Köszönöm a figyelmet!
1: Szintén két perces felszólalásra jelentkezett Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm, köszönjük a felsorolást képviselő asszonynak, Ruf Bálin magyar hangja, Sasi Nagy Edit. És akkor miniszterasszonyra szeretnék még reagálni két pontban. Az egyik, felsorolt számos olyan intézkedést, olyan lépést a jogalkotás terén, amit elvártak Brüsszelben, és amit a jogállamisági eljárás megszüntetése érdekében tettek. Csak ön az elmúlt 50 napról beszélt, amikor tényleg volt itt jogalkotás, hát itt voltunk. De én a 3 nappal a választások utánról beszéltem. Mert április 15-én már elhangzott az a nyilatkozat, hogy Magyarországgal szemben meg kéne szüntetni a 7-es cikkely szerinti eljárást. Amivel egyébként mi a kezdetektől egyetértettünk, még jóval korábban meg kellett volna szüntetni. Ami érdekes volt, de ugye a képviselőtársa kisegített minket, hogy miért is volt ez, hát megváltozott a politikai légkör. Nem jogállamisági problémák voltak, félreértés ne essék. Ahogy én is tudom, nyilvánvalóan ön is tudja, 7-es cikkely szerinti eljárást akkor lehet indítani, ha valaki megsérti az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében foglalt alapelveket. Nézzünk csak szemezgetve egy-kettővel, már csak azért is, mert 1 percem van. Emberi méltóság tiszteletben tartása. Mafia, bűnözők, gyávák, milyen anya, tróger és hasonlók ugye a miniszterelnök részéről. Ez nyilvánvalóan az emberi méltóságnak a csúcsa, illetve annak a tiszteletének a csúcsa. Jogállamiság. Visszamenőleges hatályú jogalkotás, személyre szóló jogalkotás, passzív és aktív választójog korlátozás, ez minden csak nem jogállami. És van ilyen is az EUS második cikkében, hogy tolerancia. Hát a miniszterelnök úr működése az maga a tolerancia csúcsa. Köszönöm.
1: A KDNP frakciójából Nacsa Lőrinc képviselő úr jelentkezett 2 perces hozzászólásra, öné a szó.
4: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, miniszter asszony, köszönjük, hogy a vitában is felszólal. A sarkalatos törvények jelentős számú lecsökkentése, és különösen az általam is a vezérszónoki felszólásban említett földforgalmi törvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény miért kerül ki erre? Legyen szíves, adjon választ. Jövőbeni tervezett módosítások miatt tudom, itt voltam, hallgattam végig a felszólását, mert számomra ez nem megnyugtató indok, amit ön elmondott, és azért nem megnyugtató, mert továbbra is tartom azt, hogy a termőföld forgalmának a kétharmados védelme az nem egy parlamentnek segít vagy nem segít, hanem a magyar nemzetstratégiai kincsünk megóvásában segít. A nemzeti vagyonvédelme az nem az a kérdés, hogy ezt a miniszterelnök úr azzal indokolta a sarkalatos törvények számának lecsökkentését, hogy túlságosan megköti a következő parlamenteknek a kezét. De ebben lehetne köztünk egyetértés, hogy ezekben igenis kössük meg egy feles többségnek a kezét, hogy ne lehessen kijátszani a nemzeti vagyont, ne lehessen kijátszani a magyar termőföldet, ne lehessen stratégiai állami vállalatokat értékesíteni, ne lehessen a külföldiek számára, a külföldi tőketársaságok, befektetési alapok és magánszemélyek számára lehetővé tenni a termőföld védelmét. Tehát én nem értek egyet azzal az indoklással, hogy megköti túlzottan a következő parlamentek kezét, mert pont azért kerültek be a sarkalatos törvények közé, és még egyszer mondom, az ezen kívüli törvények bírják a vitát, hogy kikerülnek a sarkalatos törvények közül, de szerintem ez a kettő nem. És ilyen módon igenis azért lettek sarkalatos törvények, hogy ne lehessen feles többséggel módosítani, ne lehessen a következő parlamenteknek, bármelyikének 5-10-20-30 évvel később kijátszani ilyen módon a nemzeti kincsünket, és nem elég érv, hogy ne kössük meg a következő parlamentek kezét, mert ezekben a témákban szerintem meg kell kötnünk a parlamentek kezeit. Köszönöm szépen.
1: A következő előre bejelentett felszólalónk Orbán Balázs képviselő úr a Fidesz frakciójából. Önnél szó.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt igazságügyi miniszter asszony. Érdeklődéssel hallgattam a felszólalását, engedje meg, hogy először erre reagáljak. Először is a hetes cikkely szerinti eljárás. Ugye itt, amire abban az összefüggésben hivatkoznak, hogy ugye ez az az eljárás, ami lehetővé teszi a jogállam helyreállítását Magyarországon, hiszen az Európai Unió is elmondta, hogy milyen problémák vannak. 2024. május 27-én egy akkor még csak jövendőbeli politikus úgy fogalmazott egy interjúban, hogy a Magyarországgal szembeni eljárás az zsarolás, Jurova biztos asszony egy jogállamiság fetisiszta harcos, aki hiába próbálja a demokráciát exportálni. Tudja, hogy ki volt ez a jövendőbeli képviselő? Magyar Péter, leendő miniszterelnök és jelenlegi miniszterelnök. Tehát az ön főnökének az álláspontjával mennek szembe. 2 évvel ezelőtt volt, tudom, hogy a világ feje tetejére tud állni, de az önök miniszterelnöke mondta azt, hogy a hetes cikkely szerinti eljárás az egy vicc, az egy politikai boszorkányüldözést. Önök is tudják, hogy ez így volt, mi is tudjuk, hogy ez így volt, és a magyar emberek is tudják, hogy így volt. És amikor nem figyelnek oda a tisztes képviselők, akkor ők maguk is véletlenül elmondják, hogy itt a képviselőtársunk esetében ez kicsúszott. Mindenki tudja. Ne tegyünk úgy, mintha a hetes cikkely szerinti eljárás egy komoly eljárás lenne, amire hivatkozva azt meg lehet tenni, ami ebben a törvényjavaslatban van. A másik ilyen dolog, én nagy örömmel hallottam azt, hogy ön, mint igazságügyminiszter, fontosnak tartja azt, hogy derűs Magyarországban éljünk, és hogy derűs Magyarország legyen. És jó Isten látja lelkemet, én minden felszólásban próbálok úgy fogalmazni, hogy a civilizált kultúrát, vita és beszélgetés kereteit itt a ház között meg tudjuk tartani, és ha nevetni is tudunk, néha egymáson, néha saját magunkon, akkor az rendben van. De ugye én kodifikációval is foglalkoztam korábban, ezért megnéztem a statutum rendeletet, hogy mit mond az igazságügyi miniszter feladat és hatásköréről, mert ez rendkívül módon meglepett, hogy ön az egyik legfontosabb feladatának a derűs Magyarországot nevezte. Most a 90/2026-os kormányrendeletben ott nagyon-nagyon sok mindent találtam. Derűs Magyarországért való felelősséget az igazságügyminiszternél nem találtam. Az igazságügyi politika kialakításáért, az alkotmányos szervekkel való párbeszédért való felelősséget, és a jogalkotás minőségének fejlesztéséért való felelősséget találtam ott. Tehát én azt szeretném mondani önnek, hogy természetesen az, hogy egy civilizált kultúrát vita kereteim belül itt kedélyesen egyet nem értünk egymással, az rendben van. De igazságügyi miniszterként a felelősség az arra vonatkozik, hogy a jogalkotás minősége az hogyan, illetőleg, hogy az alkotmány hogyan áll, illetőleg, hogy az alkotmány módosítások azok milyen minőséget, jogállami minőséget képviselnek. Én 2 dolgot szeretnék mondani, mert nagyon sok pontja van ennek a módosításnak. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy a jegyzőkönyvnek, utókornak vagy önöknek, de tényleg figyelmükbe szeretném ajánlani. A képviselőtársaim nagyon-nagyon sok mindent elmondtak. Az egyik a köztársasági elnök tisztségének vagy mandátumának megszüntetése. Ugye, ahogy Boka János elmondta teljesen egyértelműen, ez egy konkrét személyi döntés, ez nem egy norma. Az alkotmányban foglalt eljárásrendet megkerülve önök megpróbálnak normává átcsomagolni egy konkrét személyi döntést, ami teljesen egyértelműen az indokolásban ezt ki is mondják, tehát ilyen az, amikor az alkotmányos érvelés és a politikai kommunikáció kollízióban van egymással, tehát el is mondják, hogy egy konkrét személyi döntést megpróbálnak normává átmaszkírozni. Ettől ez még nem lesz alkotmányos, ettől ez még nem lesz jogállami, ettől ez még nem lesz elfogadható. És én arra szeretném felhívni a figyelmet, mert ezt sokan elmondták a képviselőtársak között. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi fog következni ebből. Mi lesz ezután? Mert önöket nyilván vannak illúzióim, és nyilván a kollégáim fantasztikus képességekkel, szónoki képességekkel rendelkeznek, és szerintem nagyon szép érveket soroltunk föl, de nem azt látom az önök arcán, hogy elbátortalanodtak a mi felszólalásaink eredményeképpen. Ezért én arra szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy mi történik ezt követően. Ugye az fog történni, hogy önök alkotmányellenesen, jogellenes eszközökkel eltávolítanak egy köztársasági elnököt. Majd ezt követően megválasztanak ennek a helyére, nyilvánvalóan alkotmányellenesen és jogellenesen egy másik köztársasági elnököt. És vele fogjuk együtt élni a következő éveinket. Most az ilyen helyzetekre a jog, persze van alkotmányjogi dogmatika is, de van polgári jogi dogmatika is, meg van büntetőjogi dogmatika is, minden jogterületen ismerik az erre vonatkozó problémát. Polgári jogban például azt mondják, hogy ami kezdetektől fogva hibás, azt az idő múlása nem teszi jogszerűvé. Void ab initio. De a büntetőjogban is van hasonló alapelv, ezt úgy hívják, főleg angol száz területen használják, hogy ez a mérgezett fa gyümölcse. Tehát a jogellenesen megszerzett bizonyítékok, azok nem használhatók később az eljárások során. És ugyanez a helyzet az alkotmányjog területén is, hogyha valami eleve jogellenes, érvénytelen, semmis, azt az idő múlása nem teszi érvényessé. Nincs joghatása, és nem javítható. Tehát az a helyzet, hogy önök egy olyan helyzetet hoznak létre Magyarországon, ahol az önök által majd megválasztott köztársasági elnök legitimitása először a rendszerváltozás utáni történelemben joggal kérdőjelezhető meg, és a következő években folyamatosan meg lesz kérdőjelezve. Lábon lesz lőve. Úgy születik, hogy már lábon lőve születik az új köztársasági elnök. És az a helyzet, hogy ugye itt van egy probléma, mert ezt el lehet mondani a többi közjogi tisztviselővel összefüggésben is. De a köztársasági elnök az, aki aláírja a törvényeket, és aki meghozza az összes olyan közjogi aktust, amire egyébként a legitimációs lánc épül. Tehát például különböző közjogi tisztségviselőknek a kinevezése. És mi van akkor, ha rájuk is kiterjed a mérgezett fa gyümölcse? Mi van akkor, ha jön egy kormány 2030-ban, és azt mondja, hogy mivel az előző köztársasági elnök eltávolítása alkotmányellenes volt, ezért az új köztársasági elnök, akit önök kineveztek, hatalomban segítése is alkotmányellenes volt, és ebből következően az összes köztársasági elnök által aláírt döntés és törvény érvénytelen. Nem kell alkotmánybíróság, nem kell senkinek kimondania, mert érvénytelen. Tehát az a helyzet, és erre nem tudják azt mondani, hogy ez nem így van. Erre ilyen-olyan oldalazó érveket, meg ezeket a helyreállító jogállamisággal kapcsolatos balliberális fantazmagóriákat el tudják mondani. Ezeket már évek óta hallgatjuk, ez egy nagyon izgalmas szubkultúra, de ezek az érvek vannak. Egy semmi más nincsen. Tehát miközben önök 141 képviselővel mandátumot nyertek, soha nem látott felhatalmazásuk van. Minden adott ahhoz, hogy egy olyan 4 éves ciklust végigcsináljanak, amiben formailag semmilyen döntésük nem kérdőjelezhető meg, még az is adott hozzá, hogy egy olyan alaptörvényt vagy alkotmányt fogadtassanak el, amelynek a legitimitását nem lehet megkérdőjelezni, ezzel a döntéssel, amit most meg fognak hozni, Súlyog Tamás eltávolításával kihúzzák az egész alól a szőnyeget. És onnantól kezdve az, hogy milyen közjogi helyzet lesz Magyarországon, és hogy hogyan fogunk a következő években élni, és milyen bizonytalanság lesz, az nem tudja egyikünk sem megmondani. És leharagudjon, miniszter asszony, derűs Magyarországról beszélt, de az alkotmányozásért és a jogalkotásért való felelősség is van. És itt leszünk egy olyan Magyarországon, ahol az alapvető közjogi struktúrák és a jogalkotásnak az alapvető fundamentumai kérdőjeleződnek meg. És ez egyenes út a weimarizálódás irányába, és ez nem politikai lózunk. Ez nem arról szól, hogy, most majd akkor erre hivatkozva önök megváltoztatják a szándékukat. Arra gondoljanak, hogy mi lesz 2028-ban, 29-ben, 30-ban, 31-ben, 32-ben, 34-ben. És azt mutatja, hogy nem gondoltak ebbe bele, mert hogyha belegondoltak volna, akkor ezt a pontot kiszedték volna az egészből. Mert az egész felfüggesztése ezzel a komplett közjogi struktúrának az 50., 60., 70. napon tönkre megy. És innentől kezdve mindegy, hogy kit neveznek ki köztársasági elnöknek, mindegy, hogy mit csinálnak az új alaptörvénye, közjogilag hibás lesz. Mert egy olyan ember fogja aláírni, aki jogellenesen foglalta el a pozícióját. Ebben a helyzetben leszünk a következő, a ciklus végéig, és lehet, hogy egy évtizedig tartó közjogi válságot szabadítanak rá Magyarországra. Úgy, hogy egyébként a politikai céljuk elérése érdekében semmi szükség nincs erre a dologra. És a másik dolog, amit szeretnék mondani, az az a pontja a javaslatnak, amiről kevesen beszélnek. Ez a költségvetési tanácsnak a vétójogának az eltörlése. Én ezt óriási problémának látom. Egyrészt látok egy szisztematikus szándékot arra vonatkozóan, hogy a magyar állami szerveket meggyengítsék. Ugye itt az alkotmányos szervek leváltása egy dolog, amiről beszéltem a köztársasági elnökkel kapcsolatban, még egy dolog, 12 éves korlátozás, az is a politikai rendszer stabilitása ellen hat. Az integritási hatóság, mint ilyen brüsszeli inkvizíció szervezetnek a létrehozása, az is ilyen. Ennek az AVH-nak nevezett vagyonvisszaszerzési hivatalnak a létrehozása is ilyen. Ezek döntési kompetenciák átadása az EU-nak, amiről tapsikolnak már Brüsszelben, hogy majd milyen könnyű lesz ez ügyben az új magyar kormánnyal együttműködni. Ezek mind az alkotmányos szervek és az alkotmányos rendszer megbontását, legyengítését szolgálják. És ugye azt a szándékot is látom, ugye miről szól a költségvetési tanácsnak a vétójoga? Azt mondja az alkotmány, hogy amíg az államadósság nem éri el GDP arányosan 50%-ot, addig olyan költségvetést kell csinálni, kivéve ha nagy gazdasági válság van, vagy valami rendkívüli helyzet, amelyikben csökken az államadósság szintje. Ez az egy feltétel, ami benne van az alaptörvényben. Ami Magyarország, igen, sikerült, nagyon sokszor. Köszönöm a kérdését a képviselő úrnak, érdemes megnézni az elmúlt 16 év statisztikáját, nincs ezügyben semmi szégyenkezni való. Tehát ezt a célt szolgálja, és van egy alkotmányos szerv, ami ennek az érvényesülése fölött őrködik. Na most önök ezt a féket kikapcsolják. Miért? Hallgatom a pénzügyminisztert, látom a politikai mintákat, azért, amit a lengyelek csináltak, meg amit a románok csináltak. Mert azt látják, hogy semmi másból nincs növekedés, és semmi másból nem lesz növekedés, csak eladósodásból. Tehát önök egy olyan helyzetet készítenek elő, ahol ebben az évben is már a 7-8 közötti sávban lesz a költségvetési hiány. Azért, mert a hitelminősítők ebben az évben ezt még elnézik önöknek, és utána folyamatosan megpróbálják ebbe a magas sávban tartani a költségvetési hiány. Csak hogy, ha bármikor jön egy politikai válság, akkor ott van egy kiszolgáltatott, leépített politikai rendszer. Ha beüt egy gazdasági válság, akkor ott vannak a nemzetközi hitelminősítők, amelyek fogják a magyar költségvetési gazdálkodásnak a szívét. És azt mondják, hogy innentől kezdve két dolog lehet. Privatizáció jöhet, vagy megszorítás. Ez a kettő lehetséges. A privatizáció oda megy vissza, ahol a nemzeti, nemzeti vagyonról szóló törvény kétharmadosságának a kiiktatása, ott is megvan az előkészítés, és nem lesz olyan alkotmányos szerv, ami ebben az esetben azt az egyébként teljesen civilizált elvárást, amit a választópolgárok önökkel szemben is érvényesítenek, ki tudná kényszeríteni, hogy csökkenjen évről évre a költségvetési hiány. Mi az előző 4 éves ciklusban, ami nagyon-nagyon nehéz volt, költségvetési hiányt 6,7-ről 4,7-re hoztuk le, és az Európai Uniós átlag alatt tartottuk az államadósság szintjét. Higgyék el, hogy az európai gazdaság nagyon nagy problémában van. Tudom, hogy most fanfár, görög tűz van, és lilaköd, és hogy minden fantasztikus lesz. Nagyon nehéz 4 év előtt állunk. És ebben a helyzetben kiiktatni egy költségvetési féket, az szerintem több, mint felelőtlenség. Én 2 dolgot látok. Egyrészt az, hogy lából lövik az alkotmányos rendszert, egy olyan sérülést kap, ami lehet, hogy most elsőre nem látszik, de utána hosszú időkig tartó belső vérzéseket okoz, amiket nem lehet elállítani, hosszú évekig tartó közjogi viták és weimarizálódás fenyeget minket, és ebben a javaslatban a másik dolog, hogy kiiktatnak egy kulcsfontosságú költségvetési féket, aminek nagyon-nagyon-nagyon komoly problémája lesz. Privatizáció lesz, és megszorítás lesz. És szerintem erre nemet kell mondani, és a Fidesz-KDNP politikai közössége ezért erre mindenféleképpen a magyar emberek védelmében nemet fog mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Ismételten felszólalásra jelentkezett Törőcséknél dr. Görög Márta igazságügyi miniszterasszony, megadom a szót, parancsoljon.
6: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! Én szeretem tényleg a tisztánlátást. Ön is tudja, hogy a derűs Magyarországot nem mint igazságügyminiszteri statútumrendelethez rendelt feladatként jelöltem, hanem akként, hogy mi az a 2 alapvető cél, ami mozgatja most a társadalmat, a jogállamiság helyreállítása, illetőleg a megújulás vonatkozásában. És ez visszamutat az elmúlt 16 évre. Úgyhogy ebben se csúsztasson, nagyon szíves, és az elmúlt 16 évben se csúsztasson. És ha már csúsztatással kezdte, akkor engedje meg, hogy az a csúsztatás is, amit itt különböző területekről vett dogmatikai meglátásokkal kapcsolatosan jelenít meg, mérgezett fa, gyümölcse, semmiség, in integrum restitúció, szerintem mindent kezeljünk a helyén. Ugye azt egyértelműen rögzítettük mind az indokolásban, mind a expozéban, a felszólalásban is, hogy miről szól ez az egész alaptörvénymódosítás. És érdemes ezt tényleg tisztán látni. Arról szól, hogy helyre kell állítani a fékek ellensúlyok rendszerét, a hatalom megosztásának rendjét. És vannak olyan közjogi tisztségek, amelyek vonatkozásában ez a megbomlott rendszer, a kiüresedett intézményi struktúrák, kiüresedett funkciók, a függetlenség hiánya jelenleg akadálya az alkotmányos demokrácia helyreállításának, és úgy, hogy 2 lépcsőbe tekintjük. Ezért vannak most átmeneti, szükséges és arányos szabályok, amelyek például a köztársasági elnök intézményéhez kapcsolódnak, és ezért van a hosszú távú szabály, amiben egy inkluzív alkotmányozási folyamatot akarunk elindítani. Amiben emlékszem, hogy még a napirend előtti hozzászólásoknál Rétvári Bence mondta, hogy ha az is olyan lesz, mint az alaptörvénymódosítás, ugye ez a 2 nem így van egymással összhangban. Ősszel elindítunk egy nagyon alapos, társadalmi, szakmai egyeztetésen nyugvó, inkluzív alkotmányozási folyamatot, amiben be fogunk mindenkit vonni. Viszont vannak már addig is olyan feladatok, amelyeket meg kell lépni, vannak olyan átmeneti szabályok, szükséges és arányos szabályok, és a köztársasági elnöknél, ahogy mondtam, a legitim cél ennek az alkotmányos demokráciának és a függetlenségnek a visszaállítása. És hogyha nézzük az uniós tendenciákat is, a mandátumbiztonsághoz kapcsolódóan jogösszemérésnél a függetlenséget és a társadalmi bizalmat sokkal magasabbra teszi. Azt látjuk, hogy a köztársasági elnök intézménye teljesen összefort szerepfelfogását is tekintve, azzal a hatalomgyakorlással, azokkal a kiüresedett funkciókkal, amelyek ezt az időszakot jelezték, és biztosítani kell a zavartalan működést, és biztosítani kell azt, hogy elő tudjuk készíteni a kereteket az alkotmányozás folyamatára. És ami még ugye a MVVH-nál, pont azért szabtuk úgy az MVVH-ra vonatkozó szabályozás, hogy nem tud 10 millió házmester országa lenni. Ezt már rögtön az elején leszögeztük, egyértelműen úgy van fölépítve a szabályozás, hogy nem tud az lenni. Az Alkotmánybíróság tagjainál pedig ugye elhangzott az, hogy jó lenne, ha újra lehetne őket választani. Pont az újraválasztás jelenteni az, hogy nem garantáljuk a függetlenséget. És ugye korábban a 70 év, ami vonatkozásában én nem azt mondtam, hogy az alaptörvény szabályozta, hanem az ABTV. És ugye itt több esetben elhangzik az, hogy 70 év, illetőleg a mandátumoknak a csökkentése. Én csak egyetlen egyet szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani. Amikor a bírák kényszernyugdíjazására került sor, akkor Schmidt Pál 194, majd később Áder János közel 40 bírói státusznak a megszüntetését írta alá. Ekkor, mintha valami teljesen más lett volna az a metodika, ami most megjelenik e vonatkozásban. És azt is szeretném jelezni, hogy nem mondtam sohasem azt, hogy a 7-es cikk az alapja az alaptörvény módosításnak. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az itt elhangzottakat. Köszönöm.
1: Most 2 perces felszólalásokkal folytatjuk a vitát. Berki Ákos képviselő úr következik a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
7: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony! Tisztelt ház! Ha már úgyis rengeteg történelmi analógiát hallottunk, én is készültem egyen. 2006-ban az MSZP miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc az összedi beszédben elmondta, hogy végig hazudták a kormányzásukat, meghamisították a költségvetést. 2026-ra kiderült, hogy a Fidesz kormányzása alatt szintén végighazudták az egész kormányzást, és a minisztériumi költségvetéseket szintén meghamisították. Van még tovább is. 2010-ben az MSZP egy csúfos vereség után gőgösen, gúnyosan beült a parlamentbe, és elhitték, hogy néhány hónap múlva visszatérnek. 2026-ban egy történelmi vereség után a Fidesz és a KDNP szintén gőgösen és gúnyosan beült a parlamentbe, és már aki beült, ugye, és nem tudnak szembenézni a népakarattal, nem bírnak túllépni a gyász első fázisán a tagadáson. Azt nem tudom, hogy ki volt 2010 után az MSZP legfőbb politikai irányvonalainak meghatározója, de hogyha tippelnem kéne, hogy 2026-ban kik határozzák meg a Fidesz politikai irányvonalait, akkor lehet, hogy Orbán Balázsra gondolnék, hasonlóan jó munkát végez, mint a kampányban, vagy lehet, hogy Pócs János, az is sok mindent megmagyarázna. Én azt hiszem, hogy sok magyar nevében tudok köszönetet mondani azért, hogy így halad a megújulás. Önök hirtelen elkezdtek aggódni a demokráciáért, mint a bolti tolvaj, aki rendőrért kiállt. Amit önök csinálnak, annál nincsen antidemokratikusabb. Meg akarják akadályozni, hogy a népakarat érvényesüljön. Önök azt akarják elérni, hogy ne teljesítsük azokat a vállalásainkat, amiket mind elmondtunk, nagyon sokszor elmondtunk, leírtuk, és ami miatt megválasztottak minket. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy emiatt választottak meg minket. Köszönöm szépen a figyelmet!
8: Tisztelettel üdvözlöm az országgyűlést, és most Németh Balázsnak adom meg a szót 2 perces hozzászólásra.
9: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt ház, igazából Sasi Nagy Edit hozzászólása közben nyomtam meg a gombot, de most is érvényes, mert vadul elmúlt 16 évezett ő is, meg sokan önök közül az elmúlt néhány órában. Gaztettek voltak az elmúlt 16 évben. Nem volt jogállam, nem volt demokrácia. Rátámadtunk a jogállamra, és azt ígérték önök, hogy minden jó lesz. Eddig minden rossz volt, és majd most minden jó lesz. De hát amit most önök csinálnak, az minden eddiginél rosszabb. Olyan vörös vonalat lépnek át az alkotmányozásban, az alkotmánymódosításban, amire nem volt példa az elmúlt 16 évben, sőt előtte sem, 1990 óta. Önök becsapták a választókat ezzel kapcsolatban is. Én megengedőbb vagyok, mint Orbán Balázs, vagy optimistább vagyok, mert én én itt-ott látom a pislákolást, hogy kezdenek néhányan rájönni, hogy amit önök most terveznek, és amiről majd szavazni fognak jövő héten, az egy gaztett, az egy támadás a magyar demokrácia, a magyar jogállam ellen. Úgyhogy javaslom azoknak, akiknél pislákol már ez az, hogy jöjjenek csütörtökön este 6-ra a Sándor Palotához. Áder János korábbi államfő is beszédet mond majd, érdemes lesz meghallgatni, és ne lépjék át a vörös vonalat. Köszönöm.
8: Köszönjük, képviselő úr. Most a Rétvári Bencének, a KDNP képviselőjének, frakcióvezetőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő.
10: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Egy dolgot szeretnék csak egy kicsit talán tisztába tenni mindenki számára, hogy mit jelent egy választási eredmény, és mit nem jelent. Nyilván a Fidesz-KDNP voltak választások, amit megnyert, volt, amit megnyert ellenzékből, volt, amit megnyert kormányról, volt, amit elveszített ellenzékből, volt, amit elveszített kormányról. Mindenfajta konstelláció felállt már. De hogy arra ma már utaltam, volt olyan, hogy kétszer egymás után a Fidesz-KDNP elvesztett választásokat, 2002-ben és 2006-ban, de utána 2010-ben, és aztán még háromszor, kétharmados többséggel tudott nyerni. Önöknél az a félreértés, hogy önök úgy gondolják, hogy ha valaki elveszít egy választást, akkor azt örökre ki kell radírozni a magyar politikából. Hogy a választók egy olyan döntést hoznak, hogy akkor soha többé ne legyen a magyar politikának része. Nem ezt a döntést hozzák. Azt mondják, hogy a következő 4 évben ne az a politikai csoport vezesse az országot. Kerüljön ellenzékbe. Ezt a döntést hozták most a választók. Önök kormányoznak, mi vagyunk ellenzékben. De ilyen volt már, ahogy mondtam, 2002-ben, 2006-ban, amikor a Fidesz-KDNP ellenzékbe került, aztán pedig kormányra került. De nem az a választásnak a tétje, hogy ki az, aki örökre úgy gondolja, hogy ő fogja vezetni az országot, és a másikat pedig örökre ki tudja törölni, és alaptörvény módosítása mindent, ami azelőtt volt, ami rajta kívül volt, azt eltöröl, mert annyira egocentrikus, annyira csak magával foglalkozik, annyira meg van győződve önön grandiózusságáról, hogy azon kívül semmit el nem tud képzelni, és úgy gondolja, minden mást a radírral ki lehet törölni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy 4 évente választás van, parlamenti váltógazdaság valamelyest, valaki ellenzékben van, néha kormányon. Ennek a módosításnak és a Tisza párt elmúlt 2 hónapos hozzáállásának pontosan az a szereptévesztés, hogy önök úgy gondolják, hogy arra kaptak felhatalmazást, hogy semmisítsék meg a magyar polgári nemzeti kereszténydemokrata oldalt. Minden lehetséges eszközzel nem erre kaptak, arra kaptak, hogy vigyék az országot jobb irányba. Az emberek azt gondolták, 3,5 millió, vagy 3,3 millióan, hogy önök majd jobban fogják tudni csinálni. Ezt várják önöktől az emberek. Csinálják jobban, nem pedig azt, hogy töröljük ki a politikába, és próbálják meg megsemmisíteni a rivális politika erőket. Köszönöm szépen.
8: Köszönjük szépen. Most visszatérünk az írásban előre jelentkezett felszólalókhoz. Szalai Piroskának adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő asszony.
11: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Mivel hogy írásba előre jelentkeztem, ezért otthon már összeírtam 6 olyan szempontot, amit mindenféleképpen nagyon egyszerűen szeretnék elmondani önöknek a törvényjavaslattal kapcsolatosan. De mielőtt a 6-ot elkezdeném, azért egy 7-dikkel hadd indítsak most itt reagálva az előbb elhangzottakra. Én azt hiszem, hogy ha valaki gőgös és gúnyoros, akkor azok nem itt ülnek közöttünk. És ezt azt hiszem, ebbe megegyezhetünk. A másik, Orbán Balázs képviselőtársam az előbb említette, hogy mennyire sarkalatos pont az alaptörvényben az államadósság csökkentése, milyen fontos feladat. Az államadósság 2010-ben 80% fölött volt Magyarországon, folyamatosan csökkent 2020-ig, egy olyan évünk volt, amikor emelkedett, ez a 2020-as esztendő, de Európában mindenhol emelkedett akkor. 2019-re ez a 80% fölötti érték 65-re lejött, utána az emelkedés után még mindig a 2010-es 80% alatt volt, és most szintén azóta is folyamatosan csökken. Tehát mielőtt itt bárki bármiféle gúnyos meg nem gúnyos mondatot kimondana, egy olyan esztendő volt, amikor Magyarországon az államadósság csökkent, az az esztendő, ami a Covid éve, és egész Európában mindenhol csökkent, mindenhol emelkedett akkor. A 6 pont, amit szeretnék nagyon leegyszerűsíteni. Alapvetően először azt gondolom, beszéljünk a visszamenőleges hatályról. Én óvodást, nekem nagyon régen volt óvodás gyerekem, de az óvodás gyereknek is meg kellett azt tanítani, hogy a társas játékozás közben, játék közben szabályokat nem módosítunk. Azt hiszem, hogy ezt a mostani óvodás gyerekeknél is ugyanígy tanítjuk. Akkor miért tesszük meg ezt a visszamenőleges hatályú jogalkotást itt a parlamentben? Mi azért már nem óvodások vagyunk, azt gondolom. Egyébként erről azt hiszem, hogy Boka képviselő úr pár nappal ezelőtt már beszélt. Aki ezt megteszi, azt a gyerekeknél is úgy mondjuk, hogy önként valósít meg, erőszakos cselekedetet végez akkor, amikor ilyet szeretne tenni. Hát akkor mi miért nem fogadjuk el, hogy egy visszamenőleges hatályú jogalkotás az igenis önként és önként valósít meg, és erőszakos cselekedetet jelent. Egyébként meg, hogyha egy kicsit nem a gyerekek nyelvén beszélünk, akkor demokratikus jogállamban az állampolgár joggal számíthat arra, hogy egy korábban jogszerűen megszerzett jogi helyzetet az állam nem változtatja meg váratlanul és indokolatlanul az állampolgár hátrányára. Ne is tegyük, azt gondolom. Másik olyan gondolat, amit szeretnék nagyon leegyszerűsítve elmondani, ez a választhatóság korlátozása, a 12 éves meg a háromszori választhatósági ciklus. Ezek egyértelműen és mindenféle középiskolás történelemkönyvekben is benne vannak, hogy amikor Magyarországon történt bármilyen választhatósági szűkítés, akkor az ellenzék önkényes megsemmisítéséért történt, azt célozta. Semmi köze nincsen a közélet megújításához, és az önök által folyamatosan hangoztatott demokrácia meg jogállamiság visszaállításához. Soha senki nem állította, nemzetközi szinten sem, hogy a magyar demokrácia azért sérült volna, mert vannak a parlamentben 12 évnél régebb óta itt levő politikusok is. Nem is állíthatta, mert hogyha bárki ezt állította volna, akkor olyan történelmi nagyjainkra is rásütötték volna az antidemokratikus bélyeget, mint például hazánk legelső szabadon választott kormányának miniszterelnöke, Batthyány Lajos. Javaslom, nézzenek ide! A teremben két freskó van, az egyik az azt a pillanatot ábrázolja, amikor István Nádor jobb válla fölött egy kopasz, szodó, szakállas, úriember is ott van, és megalakul az első szabadon választott parlament. Batthyány Lajost a sárváriak küldték el a parlamentbe. Batthyány Lajos 18 éven keresztül szolgálta a hazát. Az én szülővárosom Sárvár, és sokáig kimutatható, hogy a családunk ott élt. Önök szerint antidemokratikusak voltak a sárváriak? Akkor, amikor, vagy bűnösek? Akkor, amikor 18 éven keresztül nem hallották meg az idők szavát, és képesek voltak Batthyány Lajost küldeni az ő képviseletükre. Persze tudom, az osztrákok azt mondták, hogy igen, bűnös Batthyány. Attól, hogy bűnösnek nyilvánították, innen nem messze, pár száz méterre még ki is végezték. Ezért nem tudott 19 meg 20 éven keresztül parlamenti képviselőnk lenni. Ugye önök nem az osztrák önkény példáját kívánják követni, és ugye nem vár ugyanez a sors azokra a képviselőtársaimra, akik már több mint 12 éve itt dolgoznak a parlamentben. Harmadik gondolat, szalámi taktika. Ezt is tanulta mindenki, azt gondolom, ezt a fogalmat. Biztos emlékeznek rá. Honnan is hallottuk, amikor történelemből tanultuk? A második világháború után hazánkban az akkori szovjet megszállási zóna többi országához hasonlóan, mondhatni keleti blokk többi országához hasonlóan, ezzel a módszerrel vették át a hatalmat a kommunisták. Az eljárás lényege az volt, hogy az ellenzéket szép sorba egyesével semmisítsék meg, többek között azzal, hogy a kommunisták számára rivális pártok vezetőit, vezéregyéniségeit kivonják a forgalomból. Ez a taktika vezetett aztán 1947-48-ba a kommunista egyeduralom kiépítéséhez, a Rákosi féle önkényhez. Ott is az önkényt használjuk, önkény szót. Most, hogyha ezzel az alaptörvény módosítással ugyanezt teszik önök is, kivonják a forgalomból a legtapasztaltabb ellenzéki politikusokat, akkor mit építenek? Magyar féle önkényt? Nem tudom. Önök azt mondják, hogy mindezt azért tehetik meg, mert az önök által megkérdezett emberek ezt várják önöktől. Önök szerint Rákosi nem mondott ilyet, hogy őtőle is azt várták, az ő általa megkérdezett emberek? És önök tudják ugye azt, hogy igen, van olyan magyar állampolgár most is, aki nem választható. Ezek azok, akiket a közügyektől eltiltottak. De a közügyektől történő eltiltás határozott időre szól. A 12 év utáni nem választhatóság pedig életfogytiglan szól, jelen tudomásunk szerint. Na nézzünk egy negyedik témát. A köztársasági elnök eltávolításával kapcsolatban mi mindent tanultunk, hasonlót, igen. Először is azt, hogy jelen pillanatban 12 köztársasági elnöke volt hazánknak, jelen pillanatig, akkor, hogyha Károlyi Mihály, Tildi Zoltán, Szakasi Csárpádot, Szűrös Mátyást is beleszámoljuk. Márpedig bele kell, mert ők is azok voltak a Károlyi 70 napos köztársasági elnökségével együtt. És érdekes módon eddig egyetlen egyet sem menesztettek olyan szégyen teljesen, ahogy most tervezik kiiktatni Sulyog Tamást. Sőt, menjünk tovább. Még soha senkit nem fosztottak meg a hivatalától, pedig a megfosztás az egy jogintézmény, erről már többször is hallottunk. A hivataltól való jogszerű megfosztás a magyar jogrendben szereplő egyetlen egy indoka sem jöhet szóba, most sem, Sulyog Tamásnál sem. Ezt valószínűleg önök is tudják. Ezért most önkényesen, antidemokratikusan, törvénymódosítással szüntetik meg a megbízását. Ezt nem kellett indokolni, nem is indokolták, pontosan azért, mert nem nagyon lenne olyan indok, vagy én nem tudok elképzelni olyan indokot, ami helytálló lenne. Ha akárhogy akarjuk is fogalmazni, ez egyértelműen egy erőszakos önkény egyik formája. Szintén soha senki nem állította, hogy az önök által emlegetett demokratikus jogállam visszaállításához szükség lenne a köztársasági elnök eltávolítására. Ha ez így van, akkor lehet, hogy rosszabbak önök, mint a kommunisták voltak, amikor 1947-ben a kékcédulás augusztusi választások után hosszú időn keresztül ugyan, 48. július 1-jéig lemondatták formailag Tildi Zoltánt. Ez a lemondatás, ez zsarolás volt, tény, de jogilag akkor is egy lemondás lett az outputja, a vége. Most lehet, hogy túltesznek ezzel a törvénymódosítással, még ezen a Tildi Zoltános lemondatáson is. Azért Tildi Zoltánról talán annyit tudjunk, hogy 89. júliusában a Nagy Imre pervádottaival együtt ugyanakkor egy felülvizsgálattal rehabilitálták. Lex Sulyog. Ezt a szót, vagy ezt a fogalmat, ezt már használjuk egy ideje, amióta szóba került, hogy törvénymódosítással fog a mostani elnök úr távozni. Ez a törvénymódosítás, ez a szó, hogy Lex Sulyog, ez azért szerepelt az előtt is, mielőtt ez a törvénymódosítás szóba került volna a magyar történelemben. Szerencsés Károly tanulmányát szeretném figyelmükbe ajánlani történészként. E falak között már korábban született egy Lex Sulyog. Az a Lex Sulyog az a Lex Sulyog a magyar alkotmányossággal és az egyetemes jogállamisággal szemben történő jogszabálymódosítás volt. A történelem most ismétli önmagát. Az első jegsúlyok Súlyog Dezső ellen hozták. Súlyog Dezső annak idején a 1947-es kékcédulás országgyűlési választásokon nem indulhatott, mert úgy döntöttek a kommunisták, hogy nem engedik indulni. Először rendőri erőszakot zúdítottak rá, a sajtóját megvonták, és aztán a választójogi törvényt módosították, és ezt hívják legsúlyoknak. Jogászi bravúrokat kellett ott is megvalósítani mindenféleképp, hogy ezt meg tudják tenni. Ezen túl viszont, amikor nem indult a kékcédulás választásokon, Súlyog Dezső

0: amelynek a fő tulajdonsága az volt, hogy a király a hatalom teljes koncentrációját önkorlátozta, és ezzel a zsarnokság kialakulását meggátolta Magyarországon. Második András király akkori törvényalkotása Európában egyedülálló volt, a Magna Carta sem tartalmazott ilyen szabályozást, de valószínű a világon is az egyik legelső lehetett. Az aranybulla pecsétje az alkotmánybírók ünnepi eseményein az alkotmánybírók nyakában van. Tehát ilyen szinten folytatódik az aranybulla, azt gondolom, az aranybulla szimbolikája Magyarországon. Tekinthetünk úgy, hogy már akkor tiltotta az olyan törvényhozói cselekményeket, amire most készül ezzel a törvénnyel a Tisza. Két olyan pontja van, amit mindenféleképpen a maradék fél percben is el szeretnék mondani. Az egyik a második cikkely, ami azt mondja ki, hogy szabad ember csak törvényes bírói ítélettel lehet elfogni, javakat elkobozni. A másik pedig a 26-os cikkely, amelyik meg azt mondja ki, hogy nem szabad külföldieknek elajándékozni, eladni, vagy külföldiek kezére juttatni sem a magyar földet, sem a magyar vagyont. Azt gondolom, hogy ennyi fért bele az időbe, a történelem órába, viszont mindenkit szeretnék én is megkérni arra, hogy ha egyetértenek azokkal a gondolatokkal, hogy nem kellene még egy legsúlyokot, és még egy a magyar alkotmányos rendszert, felszámoló rendszert létrehoznunk, akkor találkozzunk csütörtökön 18 órakor.
1: A köszönjük, képviselőasszony! Most a kétperces hozzászólásoknak adok helyet. Velkei György, a Tisza képviselője következik. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm szépen, tisztelt ház, elnök asszony, képviselőtársaim! Úgy érzem, megint kicsit kikerültünk abból a kontextusból, amiben vagyunk, amiről szól ez az előttünk fekvő alkotmány módosítási, alaptörvény módosítási előterjesztés, és szeretnék néhány dolgot ezzel kapcsolatban elmondani. Jó régóta várok már erre a kétperces felszólalásra. Én azt tudom, azt úgy fejezném ki magam, hogy kizökkent az idő, és most mi vagyunk itt azért, hogy helyrehozzuk. Az a történet, amit most írunk, ami most zajlik, az egy helyreállító funkció. Amit önök az elmúlt években tönkretettek, ahogyan önök lekormányozták hazánkat arról az útról, amin hitünk szerint járnia kell, elkezdték a kivezetését az Európai Unióból, oroszbarát politikát folytattak, magyarokat magyarok ellen fordítottak, illiberális demokráciát építettek, propagandát hoztak létre, kizökkentették az időt, és mi azért vagyunk itt 141-en, hogy ezt helyrehozzuk. Világosan megígértük a kampányban, hogy ennek az eszköze lesz az önök által kinevezett Báb Színház felszámolása. Ennek az eszköze lesz az is, hogyha és amennyiben megkapjuk erre a felhatalmazást, a kétharmados felhatalmazást akkor, és nem mond le magától a köztársasági elnök, akkor azáltal, hogy ő teljesen méltatlan arra, hogy megtestesítse a nemzet egységét, és ez több millió szavazó és ugyanígy kifejezte a szavazatával, ennek érvényt szerzünk. Ez történik most. Pontosan az, amit megígértünk, lehet jogászkodni, de ez a kizökkent idő helyreállítása, ami most történik. És megyünk tovább. Köszönöm szépen, le is járt az idő.
1: Köszönjük szépen, újra visszatérünk az írásban előre jelentkezett. Bocsánat, közben látom, hogy Rétvári Bence kétperces felszólaláshoz nyomott gombot, úgyhogy Rétvári Bence a szó.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Velke úr szavaira reagálnék. Amikor a Fidesz-KDNP került hatalomra 1998-ban,

0: 2010-ben. Akkor nyilvánvalóan olyan köztársasági elnök volt, amit nem feltétlenül a Fidesz-KDNP szavazott volna meg, hogyha ő dönthetett volna erről korábban. De ettől függetlenül nem azt mondta, hogy most kizökkent az idő, és majd a Fidesz-KDNP visszazökkenti, és 98-ban, vagy 2010-ben, hát azért ne haragudjon, de azért Horn Gyula vagy Gyurcsány Ferenc számomra kizökkenés jelent a normál életből. Tehát egyik ők is ötyögnék együtt szívesen, közösen. Szóval egy ilyen időszak után, Horn Gyula után, Gyurcsány Ferenc után, de nem mondta azt a Fidesz-KDNP, hogy mivel Horn Gyula idején választották meg a köztársasági elnököt, vagy Gyurcsány Ferencék idején választották meg a köztársasági elnököt, ezért kizökkent az idő, és mivel én azt mondom, hogy kizökkent az idő, amit nyilván egy jogilag teljesen megfoghatatlan fogalom, közjogilag mit jelent a kizökkent idő, mert irodalmilag értem, de közjogilag mit jelent önnek a kizökkent idő képviselő, melyik alaptörvényben olvasson a kizökkent időről? Németországban, Franciaországban, hol lehet a kizökkent időről olvasni? Mivel ön azt mondja, hogy kizökkent az idő, ezért önöknek joguk van eltávolítani a köztársasági elnököt, egy Európában sehol nem látott, egy mondatos, személyre szabott jogalkotással, és visszamenőleges hatállyal sok mindenki mást is eltávolítani a közéletből. Tisztelt képviselő, pontosan azt jelenteni a tisztelet, az egymás iránti tisztelet, meg a választók iránti tisztelet, hogy önök igenis megvárják, míg az illető kitölti a ciklusát, és nem azt mondják, hogy kizökkent az idő. A Fidesz-KDNP 1998-ban is, meg 2010-ben is tiszteletben tartotta a korábbi parlament döntését, és minden köztársasági elnök kitöltötte a ciklusát. Csak a Tisza kormány képzeli úgy magáról, és a Tisza többség a parlamentben a rendszerváltás óta, hogy neki jogában áll a kizökkent idő című jogilag megfogadott a fogalomra hivatkozva, hogy eltávolítani a köztársasági elnököt. A Fidesz-KDNP ilyet soha nem tett, úgyhogy önök minket ebben a kérdésben ne kritizáljanak.
1: Köszönjük, frakcióvezető úr! Újabb 2 perces hozzászólás következik. Panyi Miklós a Fidesz részéről. Képviselő úr, öné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőhölgyek és urak. Velkei államtitkár úrra én is szeretnék reagálni. A kizökkent időről beszélt. Én meg szeretném kérdezni, hogy ez a kizökkent idő, ez mikor toldatája államtitkár úr ezt a kizökkent időt? 2024-ben megvolt-e már ez a kizökkent időbeliség, ez az idő, amikor ön a magyar kormánynál jelentkezett, ugye a római akadémiai pályázatban, ugye az ottani intézet vezetői pozícióra, amiben ön hosszasan taglalta a pályázatában, hogy a közösséget szeretné szolgálni képességeivel, amit egyébként ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett, azon a közszolgálati egyetemen, amit egyébként önök is számos felszólásukba mindenféle janicsár képzőként, meg Fidesz káder képzőként apostrofálnak, ahol egyébként Velkei úr ott tehetséggondozást végzett, és egyébként a pályázatában azt is leírta, hogy ugye kéri Hankó miniszter úr támogatását is a pályázatához. Tehát akkor erről a kizökkent időről kérem Velkei államtitkár urat, hogy nyilatkozzon, mert önök a mai felszólalásaikon is elmúlt 16 éveztek, miközben önök között tucatjá vannak olyanok, akik évtizedeken keresztül a korábbi rendszerben fontos pozíciókat töltöttek be. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönjük szépen, most viszont tényleg visszatérünk az írásban előre jelentkezett felszólalókhoz. Nincsen személyes érintettségre, most nincsen lehetőség ebben a vitában. Visszatérünk az írásban előre jelentkezett felszólalókhoz. Takács Árpád, a Fidesz képviselője következik, parancsoljon.
3: 2 perc. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Ez most megfogott engem is a kizökkent idő, és az, hogy lehet jogászkodni, csak nem tette hozzá, hogy de minek. Úgyhogy megpróbálok nem jogászkodni, de ugyanakkor szomorúan hallgattam miniszterasszony expozéját a személyre szabott jogalkotásról. Éppen ezt tették. A miniszterelnökének a szavaival válaszolok, hogy nyugodjon meg, nem tart sokáig, jó? A hatalom megosztásról és az alapvető jogok védelméről és a nemzetközi egyezményekről ideérti a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség okmányát, amely tiltja az észszerűtlen korlátozást. És ha most erre önök azt mondják, hogy ez észszerű korlátozás, a képviselői mandátum korlátozás, akkor nem az, mert ezt nem önök mondják meg, hanem az egyezmény, amelynek részesei vagyunk, amely meghatározza, vagy kimondja azt, hogy a kor, az állampolgárság vagy a közügyektől való eltiltás az észszerű, minden más nem. És önök is tudják, ön is tudja, miniszter asszony, hogy ez el fog bukni a nemzetközi szervezeteknél, a nemzetközi bíróságon. Nyilván jó néhány évnek el kell majd telnie, de ez mindenképpen el fog bukni. Más nem kérdezek és nem mondok, mert Békés Csaba és Békés Vármegye, és én személyesen is nagyon sokat köszönhetünk önnek. Rengeteget tett értünk, amiért tiszteletemet és köszönetemet fejezem ki ön iránt, és én ezt tiszteletben tartom. Egyetlen kérdésem azért van, hogy ez a jogászhivatás étosza, amelyről körülbelül egy évvel ezelőtt oly hosszan beszéltünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! Tegnap Szűcs Gábor tette egy nagyon jó tanácsot, vagy adott egy jó tanácsot önöknek, mégpedig azt, hogy az alkotmány tankönyvet, vagy az alkotmányjogot tanulmányozzák. És emlékeim szerint van benne, és azt hiszem Kukorelli István írt, az azt gondolom, hogy ez a név az elfogadható mindenféle oldalnak, aki azt mondta, hogy az alkotmány nem csak írott szöveg, amelyet a jogászok különféle régi és új módszerekkel értelmeznek vagy elemeznek, hanem annál sokkal több, a nép önkifejezésének eszköze, kulturális örökségének tükre és reményeinek alapja. Egyáltalán nem hiszem azt, hogy az önök szavazói úgy akarták kifejezni önmagukat, hogy saját döntésekben is korlátozva lesznek a jövőben. Erről szól a képviselők mandátumának a korlátozása. Volt itt 12 év, 8 év, most már háromszori újraválasztás, tehát van itt minden. De ez nem más, mint az önkény kiépítése és álságos jogalkotás. És hivatkozik a javaslat arra, hogy a közélet megújításának a szükségessége, de egyértelműen az aktuális ellenzék megsemmisítését célozza, és önök 50 nap alatt eljutottak odáig, hogy a Rákosi korszakot meghaladó módon alkotmányos szinten korlátozzák az aktív és a passzív választójogot is. Lábbal tiporják, hogy említettem a polgár és politikai jogok nemzetközi egyesség okmányát, és azt hagyjuk már, hogy visszaható hatályú, mert nem kell itt jogászkodni, értettük. Tudják, mi a közös? Tudják, mert ma már itt elhangzott, Bolíviában, Ecuadorban és Peruban. Ugyanaz, mint Costa Ricában és Fülöp-szigetekben, ott van ilyen. Európában ilyen nincs. Így sikerült önöknek kiírni magukat Európából, pontosabban oda megérkeznek a bizottság szárnyai alá, de az európai jogrendszerből. De föl lehet tenni a kérdést, hogy mi a cél? Kinek az akarata ez? Magyarország a kísérleti terep. Elképzelhető az, hogy a brüsszeli birodalmi törekvések miatt a nemzeti parlamentek leépítése kezdődjön meg mesterséges módon. Azt állítja Magyar Péter, hogy amikor ezt önöknek felvetette ezt a képviselői maximalizálást, vagy korlátozást, attól függ, honnan nézzük, akkor önök ennek örültek. Megpróbálom idézni, múlt héten mit mondott. Azt mondta, hogy kérték. Mit kérték? Követelték. Üsségben legyenek kedvesek a Google-be, és akkor megtalálják azt a korszakot, amikor ez egy jelszó volt ebben a parlamentben, és elhangzott, hogy nem kérjük, hanem követeljük. És tudják, hogy milyen szavakat használ az önök miniszterelnöke. Visszatérve, amit mondott Kukorelli István, a nép önkifejezésének eszköze és kulturális örökségének tükre. Azt láttuk, hogy mennyire fontos önöknek a kultúránk, amikor a keresztény kultúra védelmét ki akarták venni nagy felhevülésükben az alaptörvényből, és amikor az első performance is volt, hogy a nemzeti hitvallást azt a közintézményekből kitiltották, levették. Nem tudom, olvasták-e? Remélem, olvasták, mert az nem más, mint sorsközösség az ezer éves Magyarországgal. Sorsközösség a hőseinkkel. Sorsközösség azokkal, akik építették ezt az országot a nemzetiségeinkkel. Erdéllyel, Felvidékkel, Székelyfölddel, Párciummal, és lehetne sorolni. És azokkal a nemzetiségekkel is, akik itt élnek, dolgoznak és építették ezt az országot. És sorsközösség a jövőre nézve a családokat helyezzük elsődleges központba. És önök tapsoltak, amikor ezt kidobták és kivitték. Önök mindig tapsolnak, de erre is láttunk példát ebben a házban is, ugyanabban a bizonyos korban. És másféleképpen akartam kicsit jogászkodni, de ma reggel elolvastam egy hírt, lehet, hogy korábban kellett volna, de most jött elém. Azt állítja a miniszterelnök a vármegye megszűnése kapcsán és a megye bevezetésén, hogy ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet. Értem én ennek az eredőjét, meg a forrását is, hiszen az önök nagy tanítómestere Manfred Weber, aki magyarok ellen szavazott, azt mondta korábban, azt mondta, idézem, hogy a nemzeti szuverenitás nem létező dolog. Egy Potyomkin falu, egy déli báb, egy hazugság. Ezt az identitás meg érték nélküli Manfred Weber mondta egyébként, aki már 22 éve szemtelen módon ül az Európai Parlamentben. És önök ezzel azonosulnak. Az ezer éves Magyarország a Szent Koronatan, az Aranybulla, Verbőci hármas könyve, az áprilisi törvények, az 56-os hősök, és történelmünk önök szerint csak díszlet. Mondják ezt el, menjenek vissza az időbe. Próbálják ki, menjenek vissza az időbe, és mondják ezt el Szent Istvánnak, Hunyadinak, Jurisis Miklósnak. El fog menni a hangja, ezt is a miniszterelnök ezt szokta mondani, csak úgy idézem, hát ha akkor szót fogad. Tehát Szent Istvánnak, Hugyadinak, Jurisics Nikolának, így Vas megyére, Dobó Istvánnak, és kedves gyulai barátaim, mondják el az oroszlán szívű várvédő Kerecsényi Lászlónak, vagy mondják el a gyulai Mány Erzsébetnek, vagy M. Szabó Andrásnak, a márciusi ifjaknak, Deáknak, a rendszerváltóknak, hogy mondják ezt al, hogy az ezer évben, amiért küzdöttek, a smafu, hogy az csak egy déli báb, és Nándorfehérvár egyébként csak egy Potyomkin falu volt, semmi más, Manfred Weber értelmezésében. És ha nem küzdöttek volna ők, azt tudniuk kell, egyébként nevetnek ezen, akkor ugyanúgy eltűnünk a történelem süllyesztőjében, ahogy számos nép eltűnt. Mint ahogy elvesznek a nyugati nagyvárosok is mostanában. Az egykor szabad és mondhatjuk úgy, hogy harcos vikingeknél Norvégiában illegális bevándorlók imádkoznak a keresztény templomaink előtt. Megszüntették London melletti iskolákban a húsvéti körmenetet, mert az bántotta az illegális migránsok és a betelepülőknek a vallását. Fegyveres katonák járőröznek Franciaország, Németország nagyvárosaim, mert olyan a biztonság. Tudják miért? Mert feladták azt a kicsi szuverenitást. És a történelmünk önök szerint, az önök vezetője szerint egy díszlet. Hallják, amit mondanak meg? Megolvassák? Lehet ezen mosolyogni, de a mi történelmünk, az én vagy a mi értelmezésünkben, az többet jelent ennél biztonság, összetartozás, öröm, nem kizárólag törvényi alapon összetartozó emberek közössége, hanem annál sokkal több emlékek, érzések, élmények, amelyeket sejtszinten őrzünk. Sejtszinten kell, hogy érezzük a szabadságunkat, a nemzeti lobogunk színeit, az erőt, a hűséget és a reményt, és őrizzük a magyarságunkat, de most éppen a nemzeti jelképekről, meg a földről, ami a legfontosabb, veszik le a védelmet. Jobb, ha ezt nem felejtik el, és átadják a gyerekeiknek is. Az, hogy a főispán, vagy nem főispán, meg arra nem tudom, érdemes-e reagálnom két szót az ostobaságokra, de egy egészen biztos, önök most kineveztek hét főispánt, valószínűleg nem figyelték oda, vagy azért, mert a tiszás főispán az jó főispán, a tiszás döbrögi az jó döbrögi, ha már ezzel piszkáltak minket az elmúlt években. De aztán visszatérnek a kormány megbízotthoz. Csak jelzem önöknek, hogy 2010-11-ben éppen a Fidesz vezette be a kormány megbízott intézményét is. Tehát ahhoz térnek vissza, önök csak a Fideszben tudnak gondolkodni. És azt kell, hogy mondják, hogy nagyon fontos, hogy szakmailag jól végezzék a munkájukat. A kormányhivataloknál az ügyféli elégedettség országos szinten, a miniszterasszony biztosan pontosan tudja, meghaladja a 90%-ot, azaz 100 emberből 93 ember kiválónak értékeli a kormányhivatalok közigazgatási munkáját. És a világon mindenhol, hívják azt prefektusnak, vagy hívják azt zsupánnak, egy nagyon komoly feladata van a területi közigazgatás vezetőjének, higgyék el, ez így van, a kormány társadalompolitikájának a végrehajtása és a végrehajtatása. mert egyébként hogy tudna érvényesülni az állategészségügyi kártérítések kifizetése, vagy az egységes kérelmek a földnél, ezt Gyulai képviselőtársam kiválóan tudja. Tehát azt kell érvényesíteni, amit eldöntenek nyugdíjakba, oktatásba, mindenhol. Tehát a kormány társadalom, el fog menni a hangja, a kormány társadalom politikájának az érvényesítése az elsődleges feladata, egyébként nem lenne értelme kinevezni. Itt is így lesz. Úgyhogy ez fog történni. Tehát ott tartunk most, hogy önök nem azonosulnak az 1000 éves történelmünkkel, akkor mivel? A tempóból azt látjuk, hogy a tanácsköztársaságnak az árnya idevetül. Önök nem öltöztették ugyan vörös rongyokba Budapestet, de szó nélkül hagyták, hogy az LMBTQ lobby legszélsőségesebb szimbólumot tartalmazó zászló kihelyezve legyenek. Ez is egy jó kis szenvedő szerkezet. Ez lesz az új világ a falvakban, a városokban, mindenhol. Lehet ezen nevetni, de térjünk vissza rá erre 2 év múlva. Az a kulturális örökség tükre, hogy ugyanúgy, ahogy Tildy Zoltánt megfenyegették, hál' Istennek nem mentek el odáig, de volt itt más is egyébként, a köztársasági elnököt. És amikor azt mondjuk, hogy reményeink alapja az alkotmány, önök ezt elveszik. Önök lépésről lépésre, tégláról téglára, ezt Orbán Viktor mondta 2022-ben egyébként a SZIP-eken, csak ezt is elvették. Tehát lépésről lépésre bontják le a jogállamot, dobják sútba a demokratikus értékeket, mint a választójog vagy az államfő sérthetetlensége. Ezen mintát adnak arra, hogy senki nincs biztonságban, és bárkit leg lehet gyalázni, alázni, röhögőfejezni, amit tesznek itt is, miközben én tisztességesen végighallgattam egyébként mindenkit. Az a helyzet, hogy önök elveszik a jövőt önmaguktól is, de az egy dolog, meg a gyermekeiktől is, és azt olvastam, hogy aki elveszi a jövőt, az elveszi a titkot. Aki elveszi a titkot, az elveszi a reményt. Népre hivatkoznak, meg arra, hogy társadalmi egyeztetés volt. Társadalmi egyeztetés, pontosan tudják önök is, arról szól, hogy szakmai szövetségekkel, érdekképviseleti szervekkel egyeztetünk, a tudományos élet képviselőivel, a civil szervezetekkel, akik reprezentálják a társadalmat, nem 23 ezer Tisza-szigetnek kiadott feladatként értelmezzük a társadalmi egyeztetést. Hozzá kell tennem, hogy önök bevallása szerint 50 ezer tag van a Tisza-szigetekben, ennek a fele sem válaszolt ezek szerint. Önök népre hivatkoznak, mi viszont nemzetre. Vas Albertre, tudom, nem lehet hivatkozni sok helyen, de mi hivatkozunk rá, mert egyetértek vele, hogy néppé gyúrták a nemzetet, és önök most ugyanerre készülnek, hogy néppé gyúrják a nemzetet, és hogy legyen helyesen idézni, vagy lehessen, ez a mai nemzedék kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet. Az üzenet az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok újra nemzetté. Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért. Lehet azt mondani, hogy az Orbán kormány nem tett sok szépet meg jót, de önök azt állították, hogy ők jobbak, önök jobbak lesznek és különbek lesznek, és pontosan ellenkezőt cselekszenek, mint ahogy mondtak. Ez is tapsolhatnak majd. Önök tapsoltak akkor, amikor lemondtak a szuverenitásról, és tapsolnak akkor is, amikor megkérdőjelezik az elmúlt 16 év sikereit. Van egy klasszikus film, amikor a szenátus önként tapsolja meg a diktatúra kikiáltását, és elhangzik az a mondat, hát így bukik el a szabadság, dübörgő tapsviharral. És ha majd sok-sok év múlva a gyerekeik és unokáik megkérdezik, hogy mit csináltál, amikor sírba helyezték az ország függetlenségét és 1000 éves történelmét, azt válaszolják majd, hogy felállva tapsoltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönjük, képviselő úr! Két perces hozzászólásra jelentkezett Barna Szabó Tíme, a képviselőasszony. Képviselőasszony, jön a szó.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. Én is tudok egy nagyon jó klasszikust. Az a cím, hogy a szavazatára látták esetleg. Na, ide vezet 28 év önkény. Tudják, én honnan jövök? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Az ottani elődöm 28 évig volt képviselő. Ez egy emberöltő. Az ottani légkör az teljesen jól megmutatja, hogy mit jelent az, amikor a hatalom ilyen szinten korlátlan mértéket ölt. Minden nap ott van az emberekkel a beszélgetésekben, a döntéseikben, vagy még akár a lájkjaikban is, és én ebben éltem, hogy ez miben látszott. Egy 4 gyerekes édesanyával beszélgettem, aki magára maradt. Még haza se értem a beszélgetésből, és már kaptam a telefont, hogyha tartalmat berek belőle csinálni, ezt a nőt kirúgják a közmunkáról. A szemem láttára rúgták ki a mentős kollégákat az korábbi ügyeleti rendszerből, mert nem voltak elég lojálisak. Papíron mindez biztos, hogy rendezve volt, de ezt mindannyian tudtuk, hogy mi történik. A polgármester urak, mióta képviselő lettem, nagy előszeretettel írnak nekem e-mail teljes ártatlanságban, hogy mikor intézem már az unió, vagy a pályázati pénzeket. Más polgármesterek pedig elmondják, hogy elnézést kérnek a kampányban mutatott viselkedésükért, de ezekre ők rá voltak kényszerítve, és meg voltak zsarolva. Ez nem önkény. A pultokhoz nem mertek hozzám odajönni a választópolgárok, messziről szóltak, hogy veletek vagyunk, de félünk, hogy kirúgnak bennünket. Tudják, mit okozott nekik a hatalom? Poszttraumás stresszindrómát azt okoztak ezzel a gyönyörű kormányzással. Ez volt Simon Miklós 28 éves végtelen királysága, hogy nélkülem áll a fű sem nőhetett. Úgyhogy nagyon komoly feladatom van nekem és a képviselőtársaimnak, mert a közszolgáltatások mellett a társadalom mentális egészségét is helyre kell állítani. Köszönjük szépen.
1: Tisztelt képviselők, visszatérünk újra az írásban előre jelentkezett képviselőkhöz. Hídvégi Balázs, a Fidesz képviselője következik. Öné a szó, képviselő úr.
5: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt tisztás képviselők. Nincsenek könnyű helyzetben nyilvánvalóan, mert csak első pillantásra és csak felszínesen nézve a dolgokat van az úgy, hogy könnyű egy kétharmados többségű frakcióban helyet foglalni. Valójában nem olyan könnyű egy ilyen helyzetben mást mondani, vagy eltérő véleményt megfogalmazni, mint ami épp az elvárás. Én biztos vagyok benne, hogy mint a híres filmben, önök mindannyian egyéniségek. Egytől egyig. Nem tudom, hogy lesz-e valaki, akinek van bátorsági föltenni a kezdet, hogy ő nem. De ez majd kiderül a következőkben, mert sok szempontból, sok helyzetben, sok szempontból nézve nehezebb ilyenkor mást mondani, mint az elvárás. Önök egyelőre itt fölényeskednek, és láthatóan teljesen el vannak alélva saját maguktól és a győzelmüktől, és öntelt módon nevetgélnek, és így állnak hozzá a dolgokhoz. Képviselő társuk itt beszélt a kizökkent időről. Hát érdemes akkor erről talán egy gondolatot mondani, hogy mi az, ami kizökkent, vagy inkább ki az, aki kizökkent. Hát leginkább az önök főnöke, Magyar Péter zökkent ki 2024-ben a Fidesz világból. Kizökkent a házasságából, kizökkent a kényelmes állásaiból, és azóta egy bosszú hadjáratban vesz részt, és önök ebben társutasok, és egyelőre statiszták. A kérdés az, hogy ez így is marad-e, vagy fel tudnak nőni ahhoz a feladathoz, amit kétségtelenül elnyertek képviselőként itt a parlamentben. Mert hogy jelen pillanatban az az alkotmánymódosítási javaslat, amit tárgyalunk, az egy kicsinyes és kis stílű bosszú hadjáratnak a része, annak az egotripnek a része, amelyhez önök asszisztálnak. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e bátorságuk ellépni ebből az irányból, lesz-e bátorságuk más csinálni és korrigálni, amíg még lehet néhány javaslatot, mert hogy ez a javaslatcsomag, ez nem más, mint az önkény alkotmányba foglalása. Túlmutatnak ezek a javaslatok egy technikai módosításnak a részletein. Arról döntünk, hogy a magyar alkotmányosság az a jogállamiság, a demokratikus legitimáció és a hatalommegosztás irányában marad-e, vagy arra halad-e tovább, vagy az aktuális pártpolitikai érdekeket emeli alkotmányos rangra. Nézzünk néhány konkrétumot ezzel kapcsolatban. De mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a harag és a bosszú nem jó tanácsadó, amikor az alkotmányról beszélünk, vagy az alkotmányt akarják módosítani. A leginkább és legelőre kívánkozó téma, a legfontosabb téma az a köztársasági elnököt érintő javaslat. A javaslat egyetlen mondattal, eljárási szabályok és feltételek nélkül egyszerűen megszünteti a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát. Magyarország történetében az államfő, vagy az uralkodó korábban eltávolítására csak trónfosztáskor egészen különleges, kivételes helyzetekben, államsorsot eldöntő esetekben, történelmi helyzetekben volt példa. Bethlen Gábor idején, az Ónodi Országgyűlésen, ez már elhangzott korábban, függetlenségi nyilatkozattal, vagy a Habsburg ház trónfosztásakor. Most azonban nem idegen uralkodóházról, nem szabadságharcról van szó, és nem államforma váltásról, legalábbis ezt még nem közölték, ha ez a cél, hanem arról, hogy egy alkotmányos eljárásban megválasztott legitim hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát időlött megszüntetik. Ez önkényes, személyre szabott, egy politikai eltávolítás gyakorlatilag, amit alkotmányos módosításként próbálnak eladni. Ez nem egy általános szabályt fogalmaz meg, hanem egy konkrét közjogi méltóság megbízatását szünteti meg. Nincs felelősségi eljárás, nincs megállapított jogsértés, nincs alkotmánybírósági döntés, mindössze politikai elégedetlenség. A Velencei Bizottság az Albán Meta ügyben világosan kimondta már konkrétan korábban, hogy az alkotmányos hatáskör esetleges túllépése sem vezethet automatikusan egy köztársasági elnök hivatalvesztéséhez. Az ilyen szankció kizárólag kivételes esetben ultima ratio jelleggel alkalmazható. Súlyos jogsértés esetén megfelelő garanciák és arányossági mérlegelés mellett. A köztársasági elnök megbízatása azért szól a parlamenti ciklusokon túlívelően, hogy ne az államfő legyen az aktuális parlamenti többség kiszolgáltatottja, ne függjön attól az ő hivatala, hogy éppen az aktuális többség mit gondol. Ha minden új kétharmad első dolga lehet az előző parlament által legitim módon megválasztott köztársasági elnök leváltása, akkor az államfői intézmény kiüresedik, megszűnik önálló alkotmányos súly lenni, vagy ellensúly, ahogy szeretnek erre hivatkozni, és egyszerű zsákmány pozícióvá válik, önök most éppen erre készülnek. És ez akkor is igaz, hogyha egy nagyobb mérvű ősszel kezdődő, mint hallottuk, alkotmányos vitát akarnak kezdeményezni, akkor még inkább indokolatlan az, hogy most ezt így meglépjék. Ez nem csak a jelenlegi köztársasági elnökről szól, hanem üzen minden jövőbeli államfőnek is, ha nem igazodsz az aktuális kétharmad politikai elvárásaihoz, akkor alkotmánymódosítással bármikor eltávolíthatnak a hivatalodból. Nézzük a következő fontos témát, ez pedig az országgyűlési képviselői mandátumnak a maximálása. Ezzel kapcsolatban hadd tegyem fel azt a kérdést önöknek, hogy hallottak-e már a népfelség elvéről. Én föltételezem, hogy miniszterasszony biztosan hallott róla, olvasott is erről. Jean-Jacques Rousseau-t, Montesquieu-t, John Locke-ot, akik írtak erről. És amelyen alapul az, hogy a végső döntés a demokráciában általános választói, mert a választópolgárok mondják ki. És ez nem korlátozható. Itt nem csak a passzív választójog korlátozásáról van szó, tehát a választhatóságról, hanem az aktív választójogról, hiszen az emberek jogát korlátozzák arra, hogy arra szavazhassanak, akire szeretnének, hogyha eltiltanak ilyen értelemben itt képviselőket. Ez a választói döntési szabadságot korlátozza, teljesen nyilvánvalóan. És megdöbbentő, hogy alig 50 nap alatt a Tisza eljutott idáig. Most itt ugye árulkodó, ugye a visszaható hatály, nyilvánvalóan ez egy politikai bosszú, egy kicsinyes, kisstílű bosszú az önök politikai ellenfeleivel szemben. Nézzenek szembe ezzel a tényezővel, semmivel nem tudják indokolni az igazság, semmivel. Most éppen, ha jól értem, 12 év, vagyis ugye 3 mandátum ez a limit. De ha jól olvasom a szöveget, javítsanak ki, hogyha esetleg nem jól értelmezem, az is teljes mandátumnak, tehát 4 évnek számít, ha valaki egy 4 éves cikluson belül időközi választáson később szerez mandátumot, vagy mondjuk listáról vesz át egy mandátumot később, és mondjuk csak rövidebb időt tölt a parlamentben. Az én esetem pont ilyen, én 2013-14-ben voltam egy évig képviselő, aztán 24 őszétől, mikor hazajöttem az Európai Parlamentből, onnantól másfél évig, bő másfél évig a választásokig, és most vagyok itt megválasztva ismét. Ha jól értem tehát, akkor ez így már ki is meríti az önök limitjét. Ugye azt mondják itt az értékelésben, vagy az indoklásban, hogy azért kell ezt limitálni, hogy mérsékelje a hosszú idő alatt kialakuló, megmerevedő, politikai struktúrák fennmaradását. Tehát, hogyha jól értem, akkor miniszter azt mondja, az általában csak 12 év alatt kialakuló megmerevedés, az az én esetemben akkor már 6,5 év után kialakul majd, hogyha ez a ciklus véget ér. Így van ez? Persze az is lehet, mert azt is hallottuk itt a mai vitában, hogy a listás képviselői fogalommal azért sokuknak gondja van, mintha ezt nem értenék. Javaslom egyébként, olvassák el a választójogi törvényt, ott ez le van írva. De önök sokan úgy gondolják, hogy ez nem is igazából számít, hogyha valakit listán választanak meg. Tehát ha így van, és engem listára választottak meg, akkor mégsem 12 év a 6,5. Így lesz ez a végén. Ugye elég abszurd a helyzet, de fel kell tenni azt az alapvető kérdést, hogy ki dönt a politikai alkalmasságról. Vajon a tapasztalat, a köz érdekében végzett munka, a közszolgálat, az egy idő után már hátránnyá válik? Miért válna azzá? Az a helyzet, hogy itt még miniszter asszony is, aki láthatóan időnként kínba volt, amikor értékelnie vagy előadnia kellett ezeket a javaslatokat, árulkodó az arckifejezése, miniszter asszony, ne haragudjon meg, de látszott önön, mint hogy mellétei képviselő úrról is látszott, a zavartan elhadart beszéde bizonyos részleteiben, hogy kínban van, hogy ezeket elő kell adja. De az a helyzet, hogy az egész politikusi, közszolgálati szakma és hivatás elértéktelenítése az, amit önök ezzel át akarnak erőltetni. Ön diszkriminációról beszél, pozitív diszkriminációról, de vajon mi indokolja azt, hogy a választói akaratot ilyen értelemben az aktív választójogot is, tehát az emberek szabadságát arra, hogy arra szavazzanak, akire szeretnének, a népfelség elvét ilyen durva módon korlátozzák. És még egyszer mondom, a visszaható hatály az egészen arcátlanul lehozza ezt a kis stílű bosszúállásnak a szintjére. Javaslom és kérem, hogy ezt gondolják át, önökről is szó van, a képviselői munkájuknak a komolyságáról és arról, hogy valóban egyéniségek-e a politikában, vagy csak simán kiszolgálnak egy agresszív politikai akaratot. Hadd szóljak néhány szót a vármegyék és a főispánok kérdéséről is. Ugye itt önök azt állítják, ha jól értettem az expozéban, hogy a modernizáció, a korszerűség okán kell visszatérni a megye, illetve a kormány megbízott elnevezésekhez. De hát, ahogy már többen elmondták itt a mai vitában, ez egyedül a kommunisták csinálták meg. Tudnék, a vármegye, meg a főispán fogalmak és kifejezések, ezek nem a Fidesz-KDNP találtak ki. Ezek ezredéves magyar kifejezések és fogalmak. Ezek Szent Istvánhoz mennek vissza. Mindig is így hívták ezeket a területi egységeket és a vezetőiket. Miért kellettől megszabadulni? Gondoljanak arra egyébként, hogy más országokban is milyen módon ragaszkodnak a hagyományos elnevezésekhez, hagyományos fogalmakhoz. Ugye Németországban megvan például a Landkreis és a Landrat kifejezés. Franciaországban több mint 200 éve prefe-nek hívják a főispánnak megfelelő ottani tisztségviselőt. Ezt sem modernizálják választásról választásra a korszerűségre hivatkozva. Vagy Lengyelország, ahol a vajdaságok és az élükön álló vajda szintén erre a régi hagyományra utal, vagy magának az országnak a neve megjegyzem. Tudják-e lengyelül, hogy van Lengyelország, hivatalos elnevezése? Zsesposzpolita Polska. Mit jelent a Zsesposzpolita szó? Körülbelül a köztársaságot jelenti, a közjóért létrejött közösséget. Valami olyasmit, amit angolul a Commonwealth kifejezés jelent, az angol a brit nemzetközösség. The British Commonwealth. Ott is megőrzik ezeket a kifejezéseket, elnevezéseket, mert utalnak a történelemre, utalnak az identitásra. Ugyanilyen magyar esetben a vármegye és a főispán. Teljesen értelmetlen ezeket megszüntetni, vagy megváltoztatni, egy elég rossz társaságba keveredve, hogy ez már többször elhangzott, mert Rákosiék csinálták ezt meg, csupán helyreállítottuk az ezredéves magyar hagyományt. Ne féljenek ezt megőrizni, korszerűsíteni egy rendszert, vagy akár a vármegyék, akár a főispánok jogosítványait módosítani lehet, attól, hogy így hívjuk őket. Ez a többi országban is megtörténik, amiket idéztem. De miért kell eldobni ezt a magyar történelmi elnevezést és kifejezést? Semmi nem szól emellett. Ez így összességében tehát nem több, mint egy kicsinyes bosszú és abban való részvétel. Merjenek! Legyen önökben elég kurázsi ellépni ettől. Tekintsék saját magukat is. Önök most már itt megválasztott képviselők. A listán megválasztott kiszások is, nem csak az egyéni körzetet nyertek. Higgyék el, ők is ugyanolyan joggal képviselők, mint a többiek. Önöknek egyéni felelőssége is van, mert mindannyiuknak. Én értem a nyomást, ami egy nagy frakcióból és a egotripben utazó miniszterelnökből árad önök felé. Ez az, ami árad. Ez az agresszió, meg ez a nyomás. Nem könnyenek ellenállni, ezzel tisztában vagyok. Önök új képviselők, most kezdik ezt a dolgot. De az, hogy önökből lesz-e valódi politikus, államférfi, olyan személyiség, akire érdemes odafigyelni, nem csak szavazógépek, nem csak egy statiszták egy ilyen ügyben, az azon is múlni fog, hogy mennyire lesznek képesek most nemet mondani ezen javaslatok némelyikére, amiről azt gondolom, hogy elég részletesen és elég sok szempontot idehozva beszéltünk. Ez a módosítás szűkíti a politikai részvétel szabadságát, gyengíti a köztársasági elnöki intézmény függetlenségét, relativizálja az alkotmányos hagyományainkat, és olyan eszközöket emel alkotmányos rangra, amelyek Európában, a civilizált nyugati világban példátlanok. Példátlanok. Ez egy önkényes, kiszámíthatatlan rendszert hoz létre, szégyen ebben részt venni, ez a javaslat így, ahogy van, szégyenteljes. Az a véleményem, hogy mindannyiuk esetében, tisztelt képviselők, ez a vita a következő néhány nap a szavazásig, ez egyben egy tisztesség próba is lesz. Az önök tisztesség próbája, a karakterük, a gerincességük, az integritásuk próbája. Tudom, hogy nem könnyű ellenállni, tudom, hogy nem könnyű kibeszélni ebből a kórusból, de lássuk, hogy hány tisztás képviselőben lesz elég kurázsi, hánynak lesz elég mersze arra, hogy korrigáljon, még nem késő. A javaslat ebben a formában teljes mértékben elfogadhatatlan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Veres Ádámnak, a Tisza képviselőjének. Képviselő úr, öné a szó.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház. Egészen különös hallgatni azt a cinizmust, amelyel az ellenzéki képviselőtársaim megszólalnak itt az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, és nehéz eldönteni, hogy önök tényleg elhiszik-e azt, amit mondanak, vagy pedig csak úgy tesznek. Beszéljünk világosan, bontsuk ki egy kicsit ezt a kizökkent időt még jobban. Beszéljünk még egy picit a 16 évről, hogy miről is gondolunk itt mi pontosan, miről beszélünk, amikor ezt megemlítjük. Amit önök tettek az elmúlt 16 évben, az nem volt más, mint a demokratikus intézményeknek a színfalakká silányítása. És ezek mögött, a színfalak mögött a tényleges intézményeket önök úgy, ahogy van, a földdel tették egyenlővé. Bábszínházat csináltak a köztársasági elnöki intézményből, az alkotmánybíróságból, az igazságszolgáltatás intézményeiből, és gyakorlatilag túszulejtették a teljes magyar államot. Az egyetlen intézmény, amelyet meghagytak a kirakatba, az a választás volt, hiszen el sem tudták képzelni, hogy veszíthetnek azzal a hatalomkoncentrációval, amivel önök rendelkeztek. Azonban a magyar emberek átláttak ezen a színházon, április 12-én, és megmutatták azt, hogy az, amit önök ciklusról ciklusra egyre silányabb előadásokkal csináltak, és szórakoztatták a nagy érdeműt, annak az ideje lejárt. És amire mi kaptunk felhatalmazást, az az, hogy lebontsuk ezeket a díszleteket, eltakarítsuk a romokat, és a helyükre építsünk egy hiteles, funkcionáló és ténylegesen demokratikus jogállamot. Önök ettől félnek. Félnek attól, hogy nem maradunk következmények nélküli ország, félnek attól, hogy mi lesz önökkel, hogyha megszűnnek a kiváltságaik, és félnek attól, hogy mi kerül napvilágra azok mögül, a díszletek mögül, amelynek a napjai meg vannak számlálva. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Két perces hozzászólásra jelentkezett Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője, a szó, képviselő úr.
7: Képviselő asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház képviselő asszony, itt az imént előhozta a szokásos, a Fidesz megfélemlített mindenkit mantrát. Ott ül fent Vitályos Eszter képviselő társa, most elnök asszony minőségében, akinek a választókerületében rálőttek egy aktivistára. Egy másik aktivistát... Igen, ellenbizonyítás, igen. Egy másik aktivistát, a videó is van, megvertek azért, mert rászólt valakire az utca, hogy ne tépkedje le a Fidesz plakátjait. De itt van Németh Balázs képviselőtársam, akinek, most ment ki ez előbb, akinek egy őt formáló bábút felakasztottak a kampány során, ugye a szeretet és az emberség jegyében. Így zajlott a kampány, tisztelt képviselőtársaim, de tegnap találkoztam egy rendőrhölggyel egy minisztérium előtt, szándékosan nem mondom sem a nevét, sem a minisztériumot, aki arról számolt be, egyrészt, hogy nagyon bízik bennünk, másrészt elmondta, hogy szörnyű a légkör, és nemrég azért szólták meg, mert csúnyán nézett. Legalábbis az szerint, aki ő csúnyán nézett. Egészen elképesztő. És akkor most itt van ez a vagyon vissza, ugyanolyan sztori, mint amit a hölgy adott elő, és akkor itt van most ez a vagyon vissza védelmi és visszaszerzési hivatal, ismertem nevén is rövidebben AVH. Ez pedig pontosan ezt a légkört, a csengőfrász légkörét teremti meg. Ennek az alapját pedig pont most ezzel az alaptörvény módosítással kívánják önök megteremteni, és ezért kell rá mindenkinek, aki elkötelezett a demokrácia irán nemet mondani, és ezért fogunk holnap az önkény ellen tüntetni csütörtökön, 18 órakor a Sándor palota előtt. Legyenek ott minél többen, államtitkár úr, önt is várjuk. Várunk.
1: Köszönjük, képviselő úr, most ismét visszatérünk az írásban előre jelentkezett felszólalókhoz. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője következik. Képviselő asszony, öné a szó.
4: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, ma ő, holnap te. Azt hiszem, ezzel lehetne összefoglalni valójában az alaptörvény 17. módosításának a szellemiségét. Mert vannak olyan pillanatok az ország életében, amikor nem a politikai oldalak, nem a pártérdekek, hanem az alkotmányosság, a jogállam, az ország jövője kerül mérlegre. Nem egyszerűen egy újabb alaptörvény módosításról vitázunk, arról döntünk, hogy Magyarország továbbra is jogállam kíván-e maradni, vagy végképp átlép egy olyan rendszerbe, ahol a politikai többség számára már semmilyen alkotmányos korlát nem létezik. Amikor valójában a jog többé nem korlát, hanem fegyverré válik. Ez az önkény. Azt gondolom, hogy a benyújtott módosítások azt üzenik, hogy ha van kétharmad, akkor nincs olyan tisztség, nincs olyan intézmény, nincs olyan alkotmányos garancia, amelyet ne lehetne egyetlen politikai döntéssel félresöpörni. A jogállam nem attól létezik, hogy vannak törvények. Még az önkényuralom alatt is szoktak lenni törvények. A jogállam attól létezik, hogy a hatalom sem állhat a jog fölött. Hogy a legerősebb politikai többség sem tehet meg bármit, csak pusztán azért, mert lehetősége van rá. A köztársasági elnököt egyetlen mondattal távolítják el az alaptörvény módosításával. Miniszterasszony, tényleg úgy gondolja, hogy innentől kezdve a köztársasági elnöknek a stabilitása, a jogköre, a megbízhatósága az garantálva lesz, hiszen kineveznek egy új köztársasági elnököt. Eltelik 3-4 hónap, lehet, hogy ugyanúgy itt fogunk ülni, és egy újabb alaptörvény módosítása, egy újabb mondattal majd megszüntetik neki is a mandátumát, ha mondjuk nem ír alá egy törvény, vagy ha kritikát, ellenvéleményt fogalmaz meg. Ez lenne egyébként a stabil jogállam és demokrácia. Ha egyszer lehetséges ezt megtenni, akkor holnap ugyanez megtörténhet bárki mással, bármilyen tisztségviselővel, az aktuális politikai többség akaratának lesz bárki kitéve az országba. Ma ő, holnap te. Ugyanez a logika jelenik meg egyébként az alkotmánybíróság esetében is, de erről most részletesebben már nem beszélnék. Mert azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselői mandátum korlátozásról azzal a szempontból beszéljünk, az aktív és a passzív választójogot is korlátozza. Hosszú évszázadok alatt jutottunk el odáig, hogy ne különböző cenzusok határozzák meg a választójogot. Volt rang alapján, volt vagyoni helyzet alapján, volt nem alapján. Egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy eljutottunk odáig, az általános és egyenlő választójog mindenki számára adott. Most ott tartunk, és tényleg az a demokrácia, hogy mondjuk Kon Zsófia képviselőtársam 35 évesen a hazájában ezentúl többet nem lett választható. Ez egyébként a szavazó polgároknak a lenézése, amit önök csinálnak. Lenézik például az ő esetében azt a több mint 24 ezer választópolgárt, aki rászavazott. De még az önök szavazóit is lenézik, mert az ő esetében volt körülbelül ezer olyan tiszás választó, aki listán a Tiszára szavazott, egyéniben Kon Zsófiára.
8: Ezért ez a választójognak a korlátozásáról szól. Azon kívül, hogy visszamenőleges hatályú, így az elmúlt 20 évnek a vezető politikusait fogják egyébként lefejezni, mert ez nem csak a Fideszről szól, nem csak a Mi Hazánkról szól, ez egyébként a volt baloldali szocialista politikusokról is szól. De a jövőben pedig ez azt jelenti, hogy ők egy politikai cenzust hoznak be, politikai tehetség alapján. Mert innentől kezdve, hogyha valakit szeretnének megválasztani, hogyha valaki jó képviselő, akkor se tehetik majd meg a választópolgárok. Ezért ez a választójognak a korlátozásáról szól. És itt nem tudnak semmilyen jogi érvet felhozni. Mert valójában ugye a választójog az, a politikai akarat az, ami mindig egy korlátot szab. Választás van, akkor eldönthetik a választópolgárok, kinek szavaznak bizalmat. Nem tudtak példát hozni, de néhány nemzetközi példát azért én is hagy hozzak, ahol hasonló van. Mexikó például ott, ezelőtt 2025 előtt 12 éves mandátum volt, ha mandátum korlátozás úgy nézett ki, hogy egy ciklus ki kellett hagyni, utána újra választható volt. 2025-ben az új baloldali progresszív elnök volt az, aki 2021-ben olyan korlátozást behozott, hogy nincs újraválasztás. Costa Ricában egy ciklus után nincs ismétlés, de ha egy ciklus kimarad, utána újra lehet egyébként valaki parlamenti képviselő. Fülöp-szigeteken 3 ciklus után ki kell hagyni egy ciklus, de ismét lehet valaki országgyűlési képviselő. Tehát önök még ez alá is mennek ezeknek az országoknak a szabályozásánál. Tehát ez valójában nem gondolom, hogy ezeket a demokratikus példákat kellett volna mondjuk alapul venni egy alaptörvény módosításnál. Nem ezek a legjobb példák, azt gondolom, a demokratikus rendszereket illetően. Én szeretnék egy önkritikával is élni. Korábban a Fidesz-KDNP kormánya is követett el hibákat az alkotmányozás során. Ez most válik egyértelművé. Nem mindig vettük kellő súllyal figyelembe azokat a nemzetközi szakmai véleményeket, amelyek a fékek és egyensúlyok rendszerének gyengülésére figyelmeztettek. Sokszor úgy gondoltuk, hogy ezek túlzó kritikák. Abból indultunk ki, hogy számunkra vannak olyan vörös vonalak, amelyeket akkor sem lépünk át, ha jogilag rendelkezésre állnak a lehetőségek, és a parlamenti többségünk is megvan hozzá. Azonban most sajnos világosan látszik. Ezekre a figyelmeztetésekre nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetnünk. Hogy miből látszik ez igazán? Az, hogy az alkotmányos rendszer egyik fő feladata az lenne, az alkotmány egyik fő feladata az lenne, hogy megvédje a társadalmat, az országot az erőszakos önkénytől. Viszont most mutatkozik meg igazán sajnos, hogy a kétharmados felhatalmazással rendelkező Fidesz-KDNP kormányok képesek volna önkontroll gyakorolni, de önök nem. Mert bármennyire történtek megkérdőjelezhető vitára okot adó döntések és döntéshozatali módok, ilyen visszaélések a kétharmados alkotmányozó hatalommal 1990 óta nem történt Magyarországon, és a múlt hibái nem igazolhatják a jövőbenieket. A rendszerváltozás óta számos kormány rendelkezett jelentős parlamenti többséggel, ehhez hasonló döntések mégsem születtek. Ezért nem lehet azt mondani, hogy most csupán a jogállamiság sérelméről beszélünk, ez már nem a jogállam sérelme, hanem annak a vége. Amit ma láttunk, az nem alkotmányos reform, hanem az önkény építése. Ha ma elfogadjuk, hogy egy alkotmánymódosítás lehet egyetlen személy eltávolításának eszköze, ha elfogadjuk, hogy visszamenőleges szabályokkal lehet átalakítani független intézményeket, ha elfogadjuk, hogy a politikai ellenfeleket alkotmányos eszközökkel lehet kizárni a versenyből, akkor holnap már nem lesz olyan alkotmányos garancia, amelyre bárki hivatkozhat. Ma ő, holnap te. Ezért arra kérem önöket, hogy ne pártpolitikai szempontból mérlegeljenek. Gondoljanak arra, hogy milyen országot hagyunk örökül. Olyat, ahol a hatalom korlátozott, vagy olyat, ahol a korlátok csak addig léteznek, amíg a politikai többségnek az kényelmes. Kedves tisztelt képviselőtársaim! Az új AVH létrehozásáról is, vagyis Nemzeti Visszaszerzési Hivatalról. Nem vonom kétségbe az önök jó szándékát, jó akaratát, lelkesedését. Önök politikai tapasztalat nélkül úgy ülnek itt, meg vannak győződve arról, hogy önökre ezek a szabályok nem üthetnek vissza. Hiszen itt majd az önök szerint jogtalanul meggazdagodott oligarchák lesznek a vádlottak padján. De úgy gondolom, hogy tévednek. Csak emlékezzünk vissza néhány történelmi példára, akár a Rajk-perre. A párt őkre sokszor a legközelebb csapott le. Ha a köztársasági elnököt egy tolvonással eltávolítják, önök szerint, kedves képviselőtársaim, önök mennyiben számíthatnak majd más elbírálásra? Elég lehet egy kritika, egy ellenvélemény, egy felszólalás, ami nem tetszik miniszterelnöknek, vagy a frakcióvezetőnek egy frakcióülésen? Ugye a közvagyon a fogalmában most sok minden beleértendő. Gondoljanak bele, hogy volt-e olyan cégük, aki mondjuk pályázatot nyert, volt-e olyan közférával, aki fizetést kapott, volt olyan, aki bármilyen támogatást, akár napelem támogatást, családtámogatást valaha kapott, akkor kopogtathatnak önnél. Ez elég egy rossz kérdés, ellenvélemény. És én azt javasolom önöknek, egy frakcióülésen olvassák el még egyszer az alaptörvénymódosítást, tegyenek föl kérdéseket. Én bízom benne, hogy ezt megtehetik, de ha úgy érzik, bármikor is, hogy vannak olyan kérdések, javaslatok, amiben van egy ilyen önfék, hogy lehet, hogy azt nem érdemes megkérdezni, mert mit szól Magyar Péter, akkor gondolkozzanak el azon, hogy valóban az a rendszer épül, amit szerettek volna. Tisztelt képviselőtársaim, a történelem ritkán egyik napról a másikra változik meg. A szabadságot nem mindig tankokkal veszik el, sokszor törvényekkel, rendeletekkel, apró lépésekkel. A kérdés nem az, hogy mikor veszük észre az utolsó lépést. A kérdés az, hogy felismerjük-e az elsőket. Mert amikor már mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a jogállam súlyosan sérült, addigra gyakran túl késő visszafordítani a folyamatot. Ezért ezt a módosítást nem lehet támogatni. A jogállam és az alkotmányosság érdekében ezt a hazát csak egyetlen döntés szolgálhatja, a javaslat elutasítása. És én azt szeretném még miniszterasszonynak mondani, ha derű. Azt gondolom, mindegyikünknek ez a célja, nyilván legyen egy derűsebb, nyugodtabb hangulat, akár itt a parlament falain belül konstruktív vitákat tudjunk folytatni. Én bízom benne, hogy a derűs hangulat ez megmutatkozik a kormányüléseken is. Mert hogyha azt a fajta hangulatot és azt a fajta politikai hatalomgyakorlást teszi a miniszterelnök, mint amit itt tapasztalunk, akkor nincsenek illúzióink. Úgyhogy én bízom benne, hogy a jövőben bármilyen jogi döntés az valójában Magyar Péternek az agresszív politikai hatalomgyakorlásának a korlátozására is fog irányulni, mert eddig úgy tűnik, hogy ön is csak ebben egy eszköz és a kiszolgálója ennek a folyamatnak. Ezt az önként ezt meg kell állítani. Csütörtökön ezért 6 órakor a Sándor palotába várunk mindenkit. Állítsuk meg az önként. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, képviselőasszony! 2 perces hozzászólásra jelentkezett Benke József, a Tisza képviselője. Öné a szó, képviselő úr.
9: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tudják, az, amit csinálnak, ez a szemfényvesztés, ez komolyan mondom, de tényleg ezt mesterfokon teszik, de ne gyakorolják, mert már nem vevők erre a magyar emberek. Igazságügy miniszter asszony több szakmai szempontból összefoglalta egyébként azokat a tényeket, amik jogilag tények. Én egy más úton szeretném ezt megvilágítani. Én egy egyszerű ember vagyok, aki egy halmozottan hátrányos térségből érkezik, Dél-Somogyból, és bizony az a 16 év politikája tette tönkre ilyen mélységéig Dél-Somogyot, ahogyan önök politizáltak az elmúlt 16 évben. És ennek issza egyébként a levét mai napig. Önök akarnak minket kioktatni, erkölcsi dilemma elé állítani, és beszélnek kurázsiról. Hadd osszak meg néhány dolgot, hogy miért nincs hozzá joguk. Mert amikor a köztársasági elnök szabadon engedett egy pedofil bűnözőt, önök hallgattak. Orbán Balázs, aki ott ül önök között, 56-tal kapcsolatban elmondta mérgező szavait, önök hallgattak. Lázár János megosztó szavainál önök hallgattak. És tudják, én is egy olyan választókerületből érkezem, ahonnan képviselőtársam, ahol bizony szemtanúja voltam, és ez nem az én vízióm, hanem ez a magyar valóság volt, amikor mentünk házról házra, kopogtattunk, jött utánam egy fehér transzporter, és akivel szóba álltam, utána mindenkihez visszament, és megfenyegette őket. Utána egyfolytában terrorizálta őket, és minden lehetséges módon félelemben tartotta azokat az embereket. Tehát amikor önkényről beszélünk, itt vannak azok a tettek, amik egyébként a magyar valóság volt. Tudják, mi 141-en, akik itt vagyunk, nem lennénk itt, hogyha önök úgy végezték volna a dolgukat, hogy erre ne legyen szükség. De bizony a magyar emberek azt mondták, hogy kiállnak magukért, és változást szeretnének. Ezért vagyunk mi itt. Köszönöm a szót!
1: Sz- Szintén 2 perces hozzászólásra megadom a szót Radics Bélának, a Fidesz képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
10: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Hát most sikerült végighallgatni nagyon sok tisztás felszólalót, és őszintén mondom, hogy amikor végeznek ezekkel a sablonos szövegekkel, mindig eszembe jut Lukács evangélium, amikor Jézus keresztre feszítik, Jézus felfelé néz, és az atyához szól, és azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ezt a teljes jó indulatommal mondom önöknek, ugyanis szerintem önök nem tudják, hogy most pontosan mit cselekszenek. A magyar demokrácia koporsójába verik be az utolsó szöget ezzel a javaslattal. És itt álságosan 16 éveznek mindannyian ugyanazt a szöveget elmondják, 16 évesen, vagy 16 éveznek folyamatosan, álságosan, miközben az elmúlt 16 évben az önök között lévő emberek voltak a legnagyobb haszonélvezői az előző rendszernek. Úgy, pontosan úgy vannak itt felháborodva, hogy Magyar Péter, az önök elnöke 2010-ben, 14-ben, 18-ban, de még 22-ben is alkoholos, mámoros,

0: Állami intézetekben volt folyamatosan, és ahogy a Magyar-Római Intézetnek nem lehetett a tagja, nem tudta folytatni a diplomáciai teljesítményét, akkor hirtelen megsérdődött. Nem beszélek, itt van közöttünk, látom, itt is van Tóth Norbert, hát ő nálam jelentkezett a figyelőt, ez a pár évvel ezelőtt, kedves képviselőtársam, emlékszik, igaz? Pár évvel ezelőtt még pontosan ott ült velem szemben, ott ült velem, és a standnál, a Fidelitas és a Fidesz standjánál gyűjtötte velünk az aláírásokat. Nem beszélek itt,
1: képviselő,
0: egy a lényeg, mindannyian sikerült megszerezni Bújdos Andreával, Kapitány Istvánnal komoly vagyonokat. Ebben a nehéz diktatúrában nagyon is jól járta. 90 ingatlanja van önnek is, képviselő úr. Én azt mondom, hogy hagyják abba ezt a sablonos dumát, és ha jót szeretnének, akkor jöjjenek velünk csütörtökön, 18 órakor.
1: Köszönjük szépen a hozzászólását.
0: Köszönöm szépen.
1: Most megadom a szót Törőcsiknél dr. Görög Márta igazságügyi miniszterasszonynak. Parancsoljon, miniszterasszony, önné a szó.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ma már másodszor hallatszik csúsztatás az erős Magyarország kapcsán. Megköszönöm, hogyha Hegedűs Barbara sem csúsztatja azt, amit a derűs Magyarország vonatkozásában a társadalom visszacsatolása érdekében mondtam. Ugye ma már nagyon sok képviselőtől hallottuk a patkó túloldali szárnyából a mostani csütörtöki rendezvényre való invitálást. Köszönöm szépen. És miután az egyik hozzászólásban elhangzott az is, hogy ugye Áder János lesz az, aki köszöntőt is tart, illetőleg a mai nap folyamán is, illetve az elmúlt hetekben nagyon sok olyan hozzászólás érkezett, ami a Baka ügyet hozta föl a köztársasági elnök vonatkozásában. Éppen ezért én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsikét közelebbről megnéznünk ezt a Baka ügyet is. Meg kell nézni azt, hogy egyáltalán vannak-e hasonlóságok, másodszorban mi is ennek a Baka ügynek a lényege. Ugye eddig a Baka ügyre való hivatkozás az mindig úgy történt, mint hogyha messzi távoli országban történt volna az a tényállás, ami a Baka ügyre vezetett. Ugye Baka András 2009-ben lett a legfelsőbb bíróság elnöke, 2015-ig tartott volna a mandátuma. Ő volt ugye ebben az időszakban az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak is az elnöke, ezért az ő feladata volt a bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos jogszabályoknak a véleményezése. Ő adott esetben a bírók kényszernyugdíjazásával, a bírósági szervezetrendszer átalakításával kapcsolatosan is többször felszólalt. És ugye tudjuk, 2010. május 15-én Orbán Viktor bejelentette, hogy egy új alkotmányozási folyamat indul, zajlik az alkotmányozás, készen van az alaptörvény, és ehhez képest 2011. április 14-én elhangzik, hogy a legfelsőbb bíróság elnökének személyében nem lesz változás. Július 6-án a magyar kormány biztosította a Velencei Bizottságot arról, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit nem használják majd fel arra, hogy a korábbi jogi szabályozás alatt megválasztott személyeket hivatalokból elmozdítsák. Október 19-én az egyik kormánytag kijelentette, hogy ugyanazokkal a funkciókkal fog rendelkezni a kúria, mint a legfelsőbb bíróság, és kizárólag a legfelsőbb bíróság elnevezése fog változni, semmilyen személyi változás nem fog bekövetkezni. November 19-én benyújtásra került egy törvényjavaslat a korábbi alkotmány módosítására, azzal, hogy a kúria elnökét legkésőbb ugyanezen év dec 31-ig kell megválasztani. Rá egy napra az országgyűlési többség két napja benyújtotta Magyarország alaptörvényének átmeneti rendelkezéseiről szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében Baka András mandátuma az alaptörvény hatályba lépésével megszűnik. A javaslat indokolása a szervezeti átalakításra hivatkozott. Ugye mai nap folyamán az egyik hozzászólásban már ugye kártérítés mértékkel, ránkvetítés, stb. Megjelent. Ehhez kapcsolatosan azt érdemes látni, hogy egyrésztről ez a Baka ügy nem messzi távoli országban történt. Másodszorban pedig azt érdemes látni, hogy a Baka ügy tanulságai és a Baka üggyel kapcsolatos köztársasági elnök mandátum vonatkozásában teljesen más a szituáció, teljesen más a kontextus. Önök arra hivatkoztak, hogy a szervezeti bírósági szervezeti rendszer alakul át. Gyakorlatilag ez az átalakulás annyit jelentett, hogy legfelsőbb bíróság tábla le,

0: tábla föl. Ehhez képest már több alkalommal jeleztem a mai felszólalásaim, vagy a köztársasági elnök intézménye, hogy teljesen másról van szó. Igen, kizökkentünk az időből. Igen, kizökkentünk a normális, alkotmányos demokráciából. És igen, teljesen más a szituáció, mint volt 2010-ben. Akkor egy működő alkotmányos demokráciában voltunk. Ehhez képest önök már 2010-ben rögtön elkezdték, ahogy a egyik hölgy hozzászólás, egyik országgyűlési képviselői hozzászólás megjelent, szalámizni. Ezt kezdték az Alkotmánybírósággal. Először is a folyamat első lépéseként megváltoztatták a bírójelölés szabályait. 11-ről 15 főre emelték, hogy önöknek kedvező legyen az Alkotmánybíróság összetétele. Megváltoztatták ugye a 70 éves szabályt. Teljesen átalakították, csökkentették a hatáskörét, és ugye önök jogintézményről jogintézményre bontották le a jogállamiságot, és ugye jelenleg ezzel az átmeneti szabállyal szükséges és arányos módon ezt a rendszert kell helyreállítani. És ez az, ami miatt ez az alaptörvénymódosítás most itt van, előttünk van. Ugye megjelent már megint az, hogy az MVVH bárkinél kopogtathat. Egyrésztről ugye az alaptörvényből ezt nehezen lehet kiolvasni. Másodszorban az MVVH beterjesztésre kerülő törvény javaslatból is nehéz lehet ezt majd kiolvasni. Úgyhogy én azt kérem, hogy ezzel kapcsolatosan ne legyen dramatizálás. Egyrésztről a jogellenesen megszerzett közvagyonról van szó. Másodszorban olyan eljárási garanciák kerültek ebbe a törvényjavaslatba beépítésre, amelyek erre a kijelentésre és arra, hogy kialakuljon csengőfrász egyáltalán nem biztosít megfelelő alapot. És igen, ez az alaptörvény módosítás kivételes. És a hangsúly a jogállamiság helyreállítása, Velencei Bizottság jogállamisági jelentései vonatkozásában ezen a kivételes jellegen van. És ugye az is elhangzott, hogy társadalmi egyeztetés 5 napig tartott és összemosva azzal, amit mi az alkotmányozási folyamat vonatkozásában ígértünk. A vonatkozó jogszabályi háttér alapján alaptörvényhez nem szükséges társadalmi egyeztetést. Ehhez képest, és ha figyelték, társadalmi párbeszédnek hívtuk, pont azért, hogy már erről az azonnali, szükséges és arányos átmeneti szabályozásról is legyen társadalmi diskurzus. Ami társadalmi diskurzusnak a második lépcsője, az az alkotmányozási folyamatnál fog megkezdődni. És az lesz az, amit egyébként a választás során a CISZA ígért, és a kormány is ígért, egy inkluzív alkotmányozási folyamat indul. És ugye elhangzott az is, hogy már nem is emlékszem, hova írtam föl, hogy miért nem várjuk meg az alkotmányozási folyamatot. Pont azért, mert az alkotmányos demokrácia zavartalan működését kell biztosítani, vissza kell állítani egyes jogintézményeknek a függetlenségét, mert csak is és kizárólag ez biztosítja a megfelelő átmenetet. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, miniszter asszony. Most visszatérünk az írásban előre jelentkezett felszólalók köréhez. Pócs János, a Fidesz képviselője következik. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Még meg se szólaltam, akkor már jöttek a megjegyzések itt a Tisza soraiból, de szeretném önöket megnyugtatni, illetve a türelmüket kérni, mellesleg egyáltalán nem zavar, hogy fütyülnek vagy nevetnek, hogy most önökhöz szeretnék szólni. Elsősorban önökhöz, és az önök mögött lévő választókhoz szeretnék szólni. De kérem, engedjék meg, hogy mindenek előtt szóljak Benke József képviselőtársamhoz. Az előbb nem tudom, hogy jön itt párhuzamba, hogy az alkotmány módosításra azért van szükség, mert a kampányban egy Volkswagennal megfigyelték a tisztásokat, és meg is fenyegették őket. Tisztelt képviselőtársam, nem várom el öntől, hogy az én Facebook oldalamat nézegessen, de ha esetleg mégis megtenné, vagy a Hír TV oldalát, akkor meggyőződhetne róla, hogy a múlt héten, ugye már régóta önök vannak kormányban a múlt héthez képest, amikor a Hír TV-vel Torna Zsadányba, tudják, ez a Tisza maffiának a központja, látogattunk a Hír TV-vel, akkor onnantól kezdve, hogy a település határát átlépük, akkor 5 autóval követtek bennünket, keresztbe álltak előttünk, megálltak és fenyegettek. Ez már a Tisza kormány alatt van, a Tisza hálózat, maffia hálózatnak a központjában. Ezért is szeretném azzal kezdeni, amit néhány képviselőtársam, amivel befejezte a mondani valóját, hogy Magyar Péter egyszebélyes önkényuralmát állítsuk meg csütörtökön 18 órakor. Azt szeretném kérni önöktől, mivel azt mondtam, hogy önökhöz szeretnék szólni. Tegyék meg, hogy önök is ott lesznek. Kérem, hogy itt a nyilvánosság lehetőségét kihasználva szeretném kérni, hogy a tisztás aktivisták is legyenek ott. Mégiscsak tapasztalatból tudom, mert én az előzőn is ott voltam. A Jászberényi Tisza-szigetnek a vezetője és a párja azon is ott volt. Azon is ott volt, és látszott rajta, hogy nem leskelődésből, hanem aggodalomból van ott. Kérem, hogy most is legyenek ott, mert higgyék el, lehet rajta nevetni, ez nem rólunk szól. Ez szól önökről, az önök mögött lévő választókról. Tisztelt képviselőtársaim, nagyon tévednek, hogyha azt hiszik, hogy az alkotmánymódosítás, amit most itt próbálnak foggal, körömmel, meg itt macskakaparással, meg mindennel megragadni, ez Orbán Viktorról szól, a köztársaság elnökről és a fideszes képviselőkről. Nem, tisztelt képviselőtársaim, ez nagyon nagy mértékben önökről is szól. És eleve gondoljunk csak bele, itt hallgatva az önöknek az érveit, hogy ennek az alkotmánymódosításnak miért van itt az ideje. Tisztelt képviselőtársaim, ennek az alkotmánymódosításnak, amit önök be akarnak vezetni a demokrácia ellen és a diktatúra érdekében, ennek akkor lennének ezeknek az érveknek alapjai, talán jogos alapjai, hogyha mi 5-5-szörre is megnyertük volna a választást. Önök pedig ellenzékben lennének. És akkor azt tudnák mondani, hogy a Fidesz az alkotmánnyal bebetonozta úgy a hatalmát, hogy íme a nép már nincs mellette, de mégis a Fidesz van kormányon. A Fidesz általi alkotmánymódosítások biztosították azt a demokráciát, aminek köszönhetően önök most itt vannak. És attól félnek, hogy ez megismétlődik. Ezért akarják szétverni. És ezért akarnak valami fekete afrikai diktatúrát építeni. És tisztelt képviselőtársaim, igen, demokráciában az, amit önök csinálnak, se Európában, se Amerikában, az nem fordul elő. Ennek mi semmilyen nyomát nem csináltuk, mert egyébként önök nem tudták volna megnyerni a választást. És tisztelt képviselőtársaim, amikor bátorkodtam azt mondani, hogy higgyék el, az, amire önök most készülnek, és ezáltal szeretném üzenni a nyilvánosság lehetőségét kihasználva a tisztás választópolgároknak. Nem a köztársasági elnökről szól, nem Orbán Viktorról szól, és nem az itteni fideszes képviselőkről szól, hanem önökről. Amikor önök hazamennek, elmennek falunapra vagy fogadórára, és találkoznak a választópolgáraikkal, és meg fogják önöktől kérdezni, hogy mire szavaztak. Erre szavaztak? Mert a tisztás választópolgároknak abban teljesen igazuk volt. Azt mondták, hogy változást akarnak, valami jobbat. Ezért meg kell őket süvegelni, kalapot le előtte. De nem jobbat kaptak, rosszabbat. Demokrácia helyett diktatúrát kaptak, és az önök választóitól elveszik önök most önkénnyel, önkényuralommal, elveszik azt a választói jogot a népakarattól, hogy ők eldöntsék a választók, mert mégiscsak nem buták, meg nem büdösek, meg nem ostobák, hanem, ahogy a legutóbbi választás önöket igazolta, bölcsek. De ezt a bölcsességet elveszik tőle. Legközelebb nem ők dönthetik el, hogy ki legyen a polgármester, ki legyen az országgyűlési képviselő, esetleg ki legyen az országgyűlési képviselő, hanem Magyar Péter önkényuralma egy személyben, amikor megmondja a választóknak, hogy kire szavazhatsz, és kire nem szavazhatsz. Ki az a polgármester, aki szavazhatsz, és ki az az országgyűlési képviselő, akire nem szavazhatsz. És azért bátorkodtam azt mondani, hogy önökhöz szeretnék szólni, tisztelt képviselőim, tisztelt tisztás képviselő. Nem tudom, hogy önök tudják-e, hiszem, hogy tudják. Önöket kiemelte piedesztára. Elsősorban a nép, és másodszorban Magyar Péter. És az életben mindig minden téren, aki a piedesztára emel, az a piedesztáról le is taszít. ehhez, ha még van, akinek van egy olyan arroganciája, egy olyan pszichés akarata, és olyan önkényuralma, mint Magyar Péternek, az bármikor meg fogja önökkel tenni. És csak hogy ne tűnjön légből kapottnak. Tisztelt képviselőtársaim, amikor azt mondom, hogy kiemelte önöket piedesztára, kérem, engedjék meg, hogy személyes tapasztalattal érjek. És tisztelt elnök asszony, szeretném előre bocsátani, nem fogok személyeskedni, csak személyes tapasztalattal érek. Jelenleg országgyűlési képviselő, Harmai Ferenc államtitkár úr, bizonyára emlékszik rá. 2024. decemberében én mondtam, hogy indulni fog a Tiszaszínekbe képviselőnek. És azt mondta, hogy most hallja először. Én is Magyar Péter köréből hallottam. Amikor még hárman voltak ebben a körben, emlékszik rá, képviselő úr, akkor én mondtam, hogy a három közül önt fog talpon maradni. Magyar Péter köreiből tudtam. Azért, mert aki a piedesztára emel, az bármikor a piedesztáról le is tudta taszítani. És azt, amikor azt mondom, hogy honnan, mit tudtam, akkor azon társadalmi egyeztetés volt, tudják? Ami az önök feje fölött a másik kettő képviselővel is elvileg volt olyan társadalmi egyeztetés. Volt a fenét. Ahogy Halmai Ferenc képviselőtársamnak megmondtam, hogy ő fog talpon maradni önök közül is. Magyar Péter erőre tudta az összes többi társadalmi egyeztetés. Az olyan színjáték volt, mint amiről most beszélnek, és olyan színjáték volt, amikor Magyar Péter azt mondta, hogy menjen Brüsszelbe, vagy ne menjen Brüsszelbe. Ezt majd a társadalmi egyeztetés dönti el. A Magyar Péter önkényuralma azt jelenti, hogy mindent ő egy személyben dönt el. És egy személyben fogja azt is eldönteni, hogy a választópolgárok legközelebb önökre szavazhatnak, vagy nem szavazhatnak. Mert aki feltesz a piedesztára, az le is taszít onnan, ebbe teljesen biztosak lehetnek, tisztelt képviselőtársaim. És tisztelt képviselőtársaim, ha már azt a bátorságot vettem, hogy azt mondtam, hogy önökhöz szólok, bár Magyar Péter szerint senki nincs mögöttünk, senki nem szavazott ránk, azért mégiscsak vagyunk egy néhányan, akik 16 vagy 15 ciklusos képviselői múlttal rendelkezünk. És tudjuk, mit jelent, amikor haza kell menni. Fogadóórát kell tartani. El kell menni a falunapra, beszélni kell a lakossággal, beszélni kell a gazdasági egységekkel, és beszélni kell a gazdákkal. És tisztelt képviselőtársaim, ha önök ezt az alkotmánymódosítást megszavazzák, akkor nagyon szemlesütve kell bemenni az emberek közé. Nagyon szemlesütve kell bemenni. Mert tudják, amit önök most megszavaznak, az a kuláklista, az a padlássöprés, amit a kommunista elődeik már egyszer megcsináltak. És ők is nagyon rosszul jártak. És pontosan ugyanez a kuláklista, amikor Magyar Péter eldönti, hogy kitől mit kell elvenni, amikor a gazdálkodóktól, a gazdasági egységektől eldönti, hogy a gazdagoktól el kell venni, és óra kell adni a szegényeknek. Ezt Marx elvtárstól tanulta. Ezek jegyében, ezek a gazdasági egységek vezetői meg vannak rémülve. És önök akár tudják, akár nem, az ország minden pontján arra készülnek, hogy ugyanúgy, mint 2010 előtt Ausztriában, Németországban, Lengyelországban és Romániában fognak boldogulni, mert ebből az országból menekülnek. Mert nem szeretnék, hogy az elmúlt évtizedek alatt bármit, amit összeszedtek, amit be akartak fektetni, azt önök elvegyék, mert Magyar Péternek nem tetszik. Mint ahogy volt már rá példa, hogy volt nagyvállalkozó az önök körei közül, és aki bátorkodott egy kritikus megjegyzést tenni Magyar Péterre, annak felsorolta, hogy mennyi állami támogatást vett fel. Ahogy van ma is valaki, aki kritikai észrevételt mer megfogalmazni Magyar Péterrel szemben, annak drónnal levideózza a házát, lefényképezi, megfenyegeti. Ez, önökre is ez vár. Ezek a gazdasági egységek, amik ma Magyarországnak a gazdasági motorjai, akik munkahelyet teremtettek, ezek az emberek a kuláklistával, az AVH-val, a padlássöprés miatt el fognak menni az országból. Önöknek, kedves képviselőtársaim, amikor hazamennek, a fogadóórákon, a falunapokon, a rendezvényeken, ezzel kell szembenézni. Nem lesz egyszerű. Én azt szeretném kérni tisztelettel önöktől, hogy gondolják végig. Érdemesen. Azért biztos, ami biztos. Csütörtökön 18 órakor. Legyenek ott önök is. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Ügyrendi felszólalásra jelentkezett Rost Andrea képviselőasszony, parancsolja. Egy perc áll a rendelkezésért.
3: Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt ház, az M1 képernyőjén ebben a pillanatban ez olvasható: a közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Tisztelt képviselőtársak!
1: Tisztelt képviselők! Tisztelt képviselők! Tisztelt képviselők, ez köszönjük szépen a bejelentését, de ez nem volt ügyrendi javaslat, úgyhogy szavazást sem rendelünk el róla. Köszönöm szépen. Most visszatérünk, kis türelmüket kérem szépen mindnyájuknak, visszatérünk a kétperces felszólalói körhöz. Hatala Orosz Csaba, a Tisza képviselője jelentkezett felszólalásra. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, hát valószínűleg az ország 80%-ával együtt elképedve hallgatom az ellenzék hozzászólásait. Volt szó itt történelem átírásról, időutazásról, mindenféle érdekes dolgokról, de van egy téma, amire mindenképpen szeretnék hozzászólni, és ami releváns, és ez pedig a legitimáció. Barna Szabó képviselőtársam kifejtette, hogy az önök legitimációja min alapult. És én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ezt önök most is megpróbálták. Április 12-én is megpróbálták, például laktelepülésen a polgármester végignézte, ahogy embereket szállítottak szavazni, ahogy fél liter pálinkával vették meg a szavazataikat. Ez a polgármester még mindig a helyén van egyébként. Ez az önök legitimációja, mert mondják, hogy önöknek is volt kétharmada, nekünk is van, ez ugyanaz. Nem ugyanaz. Az önök kétharmada esetleg 2010-ben volt legitim, és azóta ilyen módszerekkel őrizték meg. A mi kétharmadunk ezzel szemben azon alapul, hogy bejártuk az országot, Magyar Péter bejárta az országot, és ezen belül például 2024. május 9-én Miskolcon, az országjárás állomáson, én ott voltam önkéntesként, hallottam a saját fülemmel, bejelentette, hogy amikor meg lesz a felhatalmazásunk, korlátozni fogjuk a képviselő, az országgyűlési képviselők mandátumainak a számát. Mindenki, az egész ország tisztában volt vele, hogy mire adnak felhatalmazást, ugyanúgy számtalan helyen bejelentette, és a tömeg egyetértett, ezres, tízezres tömegek, hogy az Orbán bábokat el kell távolítani, erre kaptunk felhatalmazást. És meg is fogjuk csinálni, amit vállaltunk, meg fogjuk csinálni.
1: Köszönjük. Megadom a szót szintén kétperces hozzászólásra Panyi Miklósnak, a Fidesz képviselőjének.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tudom, mindenre reagálnék. Először igazságügyminiszter asszonyra, aki ugye a 2010-es alkotmányozás folyamata kapcsán fogalmazott meg több kritikát, tartalmit is, eljárásit is. A Velencei Bizottság 621/2011-es állásfoglalásából idéznék. A magyar alaptörvény egy olyan alkotmányos rendet hoz létre, amely a demokrácia, a jogállamiság, valamint az alapvető jogok védelmére épül. 2011/621, javaslom tanulmányozásra, és akkor az ezzel kapcsolatos vitákat is azt gondolom legalábbis itt lezárhatjuk. Képviselő úr, Benke képviselő úr ugye szintén beszélt az önkényről és a teljedő önkényről, amilyen szavaztak az emberek. Hát képviselő úr előttül kettővel Bihari Vádalkú Zoltán képviselő úr esetleg vele is konzultáljon ezzel kapcsolatban, hogy ő hogyan alkalmazza azt a gyakorlatot, amit egyébként ön számon kér a korábbi kormányzaton. És ha már itt több kapcsolat és sztori is előkerült, akkor én Brüsszelben dolgoztam akkor, amikor a korábbi alaptörvény kapcsán egyébként heves viták voltak az Európai Parlamentben. Lefettem részben Magyar Péter kinti munkásságát is. És ugye több ponton előjött itt például a Kékbolygó Alapítvány, a köztársasági elnök intézménye, és Áder János köztársasági elnök úr is. És ugye kinevették itt Hegedűs Barbara képviselő asszonyt is, aki azt azzal kapcsolatban kérdezte fel önöket, hogy mégis milyen elbírálásra számítanak Magyar Pétertől, aki így beszél velünk ellenzéki képviselőkkel. Na most ez is igaz, ugyanúgy, ahogy múlt héten is minden egyes mondatom igaz volt, amikor az önök főnöke meghazudtolt, és önök ezt megtapsolták. Tudják ki az a két ember, aki segített Magyar Péternek, hogy munkát kapjon az állandó képviseleten, és ott 9 évet dolgozhasson? Két ember, az egyik ott ül, Gulyás Gergelynek hívják, a másik pedig Áder János volt. Erre számíthatnak önök is, ilyen elbírálásra, ilyen módszerekre, ilyen megaláztatásra. Amit mondtam, ez így történt. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.
1: Szintén két perces hozzászólásra megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőjének, parancsolja.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Én a sok tisztás felszólalót meghallgattam tisztelettel, és az elmúlt 16 évről hordanak össze mindenfélét, de arra továbbra sem válaszolnak, egyikőjük se. Önök azt állították, hogy olvasták az alaptörvénymódosítást, egyetértenek, fontos, hogy miért kerül ki a kétharmados védelem alól a nemzeti vagyon törvénye. Miért kerül ki a kétharmados védelem alól a földtörvény forgalmi törvény, a termőföld forgalmi törvény. Miért kerül ki a kétharmados védelem alól például a magyar zászló és címerről szóló törvény. Mi az, amit önök terveznek, tudnak és szükség van ehhez? Erre a kérdésre nem válaszolnak, szerintem ez alapvető fontosságú, mert itt politikailag szerintem napestig tudjuk egymást támadni oda-vissza. De ez egy konkrétum. Elveszíti a kétharmados védelmét 2-3 olyan súlyosságú és fajsúlyú törvény, amelyre nem válaszoltak, hogy önök ezt miért támogatják, miért gondolják. Minden tisztelettel én a tisztás képviselők véleményére vagyok kíváncsi, mert igazságügyi miniszter az, hogy nem fog szavazni az alaptörvénymódosításról, hogy ők miért gondolják azt, hogy helyes, hogyha kikerül a kétharmados védelem alól a nemzeti vagyon védelme és a termőföld forgalmi törvény. Miért gondolják önök azt, hogy ez helyes lépés, hogy nem kell védeni kétharmadosan egy ilyen fajsúlyú törvényt? Tehát én arra lennék kíváncsi, hogyha legközelebb gombot nyomnak, én erre bátorítom önöket, és vitatkozunk erről, hogy mondják el, hogy önök szerint miért fontos, hogy ez megtörténjen. Miért támogatják ezt a módosítást, ha erről beszéltek frakciülésen, ha elolvasták a törvényt, akkor nyilatkozzanak arról, hogy ezt a részét, mert értem, önök szerint arra kaptak felhatalmazást, hogy egy mondattal kiírják a köztársasági elnököt a közjogi rendszerből. Értem, hogy önök ezt gondolják, szerintem ez egy hamis érv, amivel magukat áltatják, de ez egy nagyon konkrétum. Kétharmados védelmet élvez a termőföld forgalma, most nem fog. Kétharmadot élvez a nemzeti vagyonvédelme, most nem fog. Erre válaszolnak, hogy önök ezt miért gondolják, hogy ideillő, idevaló, és ezt meg kell szavazni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Soron kívüli felszólalásra jelentkezett Törőcsiknél dr. Görög Márta igazságügyminiszter asszony. Vagy véletlen volt?
7: Véletlen volt.
1: Okay. Köszönöm. Jelentkezett, akkor parancsoljon.
0: Mert nem soron kívülire, hanem a...
1: Igen, csak mivel ön a kormány képviselője, itt soron kívülinek értelmezi az ülésvezetést.
0: Jó, hát akkor igen, köszönöm szépen. Értelmezési tartományán nem változtat azzal, hogy felszólalásra jelentkeztem. Nacsa képviselő úr, nem kell minden mögött összeesküvéseket keresni. Én azt gondolom, hogy ki is mondta, Béláim túltolták, tehát nem kell túltolni ezt az összeesküvés elméletet. A régi beidegződések nem kell, hogy feltétlenül működjenek a jelenben is. Illetőleg ugye Panyik képviselő úr javasolta nekem, hogy tanulmányozzam a Velencei Bizottságot. Én sok mindent javaslok önnek tanulmányozni. Ha már Velencei Bizottság. Javaslom önnek tanulmányozni a Velencei Bizottságnak az alaptörvény megalkotásának módjával összefüggésben. Az alaptörvénnyel összefüggésben, különösen kiemelve például a sarkalatos törvények indokolatlanul széles körben való alkalmazását, ugye amiről ma is beszélünk, a civil szervezetek kapcsán elfogadott átláthatósági törvénnyel összefüggésben, a tervezett majd elvetett különálló közigazgatási bírósági rendszer összefüggésben, az egyenlő bánásmód hatóságának az alapvető jogok biztosának hivatalába való olvasztásával összefüggésben, a szuverenitásvédelmi törvénnyel összefüggésben megfogalmazott kritikáit, az emberi jogok Európai Bírósága által megállapított emberi jogok Európa Egyezményének sérelmét, a dohány kiskereskedelem monopolizálása, bírósági kontroll nélküli titkos megfigyelés, Bak András mandátumának idő előtti megszüntetése, tankönyvpiac monopolizálása, nemzetiségi választási rendszer visszásságai miatt, vagy éppen az Unió Bírósága kötelezettségszegési eljárást követően megállapította az uniós jog megsértését többek között az általam ma már említett bírák kényszernyugdíjazása miatt, az adatvédelmi biztos mandátumának idő előtti megszüntetése miatt, a Lex NGO miatt. Úgyhogy ezek csak a különösen, ugye tudjuk jogászként, hogyha a felsorolás elején ott van a különösen, akkor az ember nem egy taxatív felsorolást ad, úgyhogy én pedig különösen ezeknek a tanulmányozását javaslom az ön számára. És ha már alkotmány, a korábbiak során volt egy idézet Cucurellitől, mi szerint az alkotmány sokkal több, mint az írott szó, és hogy ehhez tartsuk magunkat. Igen, mi tartjuk magunkat. Tartjuk magunkat a jogállamisági kritériumokhoz, az alkotmányossági szempontokhoz, és hogyha az a mondás, hogy az alkotmány sokkal több, mint az írott szó, akkor eléggé érdekes az értelmezése annak, a Sólyom László által láthatatlan alkotmánynak nevezett gondolkodásmód teljes mértékű elutasítása vonatkozásában, amit az önök kormánya korábban megvalósított. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönjük szépen! Most ismét az írásban előre jelentkezett felszólalók következnek. Koncs Zsófia, a Fidesz képviselője következik. Öné a szó, képviselőasszony.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Ma mérföldkőhöz érkezett az új országgyűlés, ugyanis megkezdődött, sőt már egy ideje tart az újabb alaptörvény módosításának a vitája, pontosabb az alaptörvény újabb módosításának a vitája. Hiszem, hogy minden új kormányt egyébként megillet az, hogy nézzük meg, hogy az első 100 napban milyen intézkedéseket hoznak, és alapvetően milyen javaslataik vannak, milyen hangulatot hoznak létre, akár itt a parlamentben, illetve milyen kommunikációt folytatnak. 100 nap mindenkit megillet. Ugyanakkor amellett nem lehet elmenni, hogy itt alapvetően az új Tisza kormány az első 50 napban odáig jutott el, hogy mind az aktív, mind a passzív választójogot alkotmányos szinten korlátozza. És én úgy gondolom, hogy hiába hivatkoznak arra, hogy erre a választók hatalmazták fel önöket, én úgy gondolom, hogy a visszamenőleges hatály tekintetében egészen biztosan nem kaptak felhatalmazást. A rendszerváltás óta ez a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Ehhez képest korábban senkinek nem jutott eszébe az, és meg sem próbálta eltávolítani a köztársasági elnököt, vagy akár az alkotmánybírókat, anélkül, hogy kitöltötték volna a ciklusokat. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik. Önök igazából ezzel az egy mondattal távolítják el az egyébként teljesen jogszerűen megválasztott köztársasági elnököt. Ilyen máshol nyugati demokráciákban abszolút elképzelhetetlen. Vajon ez személyre szabott alkotmányozás? Hát a válasz igen, hiszen a köztársasági elnök mandátumának megszüntetése klasszikus személyre szabott jogalkotás, a javaslat ugyanis nem általános, jövőre néző, semleges szabályt alkot, hanem egy konkrét, hivatalban lévő közjogi tisztségviselő megbízatását szünteti meg, egyedül egy személyre vonatkozik, ez pedig Súlyog Tamás. Nincs felelősségi eljárás, nincs megállapított jogsértés, nincs alkotmánybírósági döntés. Van egy politikai akarat, amit igazából egy alkotmány módosítással véghez visznek. Márpedig a jogállam egyik legalapvetőbb követelménye, hogy a jogalkotó általános szabályokat alkosson, ne pedig konkrét személyek sorsáról döntsön normatív formában. És egyébként pedig, ha jogsértés merül fel, annak is megvan az intézménye, hiszen ott van a megfosztási eljárás, amivel önök most nem élnek, tehát mindenféle garanciális utat kikerülnek. A köztársasági elnököknek a mandátuma nem véletlenül 5 évre szól. Ez nem esik egybe az országgyűlési ciklusokkal, ugye ez 4 évre szól. Ennek az a szándéka, hogy sokszor nem esik egybe egy új országgyűlésnek, vagy akár egy új kormánynak a mandátuma annak az időszaka, a köztársasági elnök mandátumának az időszakával. Korábban is volt erre példa, és soha nem merült fel az, hogy akár Göncz Árpád, akár Mádül Ferenc esetében hasonlót hozzanak, hasonló döntést próbáljanak meghozni az akkori országgyűlésben. Ha egy új kétharmad első döntése az, hogy lecseréli a neki nem tetsző államfőt, akkor a köztársasági elnöki intézmény megszűnik önálló közjogi ellensúly lenni. Igazából a jövőre nézve önök kiüresítik ezt az intézményt, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szomorú a jövőre nézve, hiszen ez egy olyan egység volt, és igazából politikai konszenzus volt abban, hogy ilyen a rendszerváltás óta elképzelhetetlen volt, hogy megtörténjen. A Tisza azonban itt nem állt meg. Ugye az alkotmánybírók tekintetében volt arról vita, és szerintem ez a vita igazából teljesen valid, hogy mondjuk a korhatár elvi lehetősége, az probléma, nem probléma, erről lehet beszélgetni. Ugyanis itt is a probléma igazán a mi részünkről az, hogy ha a korhatár valóban általános intézményi szabály lenne, akkor a jövőben megválasztott bírákra kellene alkalmazni. Itt ismét szerzett jogokról van szó, és arról, hogy már igazából megválasztott bíráknak nem hagyják kitölteni a mandátumát, és ha viszont a jelenlegi bírákra alkalmazzák, mert még ezt fogják tenni, akkor a cél a jelenlegi testület átrendezése. Tehát ugyanaz a probléma, ami igazából ezt az egész alaptörvény módosítást jellemzi. És itt érkezünk meg ahhoz a tényleg egyedülálló és nyugati világban teljesen elképzelhetetlen, mondhatjuk úgy, hogy sajnos sajátos hungarikumhoz, hogy igazából az országgyűlési képviselőknek az újraválaszthatóságát korlátozzák, de ezt nem úgy teszik, hogy a jövőre nézve, hanem ismét visszamenőleges hatállyal. És több probléma van ezzel, nem csak a passzív választójog, mert az is egy probléma lehet, de sokkal inkább az aktív választójog tekintetében van probléma, hiszen a választókat tiltják el attól önök az önök döntésével, hogy egyébként maguk döntsenek arról, hogy mondjuk kit szeretnének támogatni, hiszen ő maga el sem tud majd indulni ezen a választáson. A másik probléma, amit látni kell, hogyha nem visszamenőleges hatállyal vezetnék be, akkor még a demokratikus elveket el lehetne hinni. De mivel látjuk azt, hogy igazából az a céljuk, hogy az ellenzéknek a jelentős része ne is tudjon elindulni a következő országgyűlési választáson, igazából önök a politikai ellenfeleiket szeretnék lefejezni, és ez meg is fog történni, hiszen nyilván ezt a javaslatot végig fogják vinni, nem tudjuk önöket ebben meggátolni, pedig higgyék el, hogy a jövőre tekintve ez egy nagyon fontos közös diskurzus lenne, hogy legalább ebben állapodjunk meg, hogy a visszamenőleges hatalom, ugye miniszter asszony sokszor a jogállam helyreállításáról beszél, és a különböző közjogi intézményekről. Csak azt nem tudom, hogy mondjuk az országgyűlési képviselőknek a visszamenőleges hatállyal történő mandátum korlátozása, az újraválaszthatóság kérdése, az a jogállamiság helyreállítását egyébként hogyan érinti. És ezért rendkívül álságos egyébként ez a javaslat. Azt is szeretném kiemelni, hogy azt is gondolják végig, hogy ezzel például mit üzennek nem csak a Fideszes szavazóknak, azoknak a Fideszes szavazóknak, akik egyébként szeretnének helyben támogatni egy Fidesz-KDNP-s jelöltet. Tovább megyek, mit üzennek azoknak a Tiszás szavazóknak, akik a mostani választáson nagyon-nagyon sok helyen egyébként pártlistán a Tiszára szavaztak, egyéniben pedig a Fidesz-KDNP-nek a jelöltjére. Nekik mit üzennek, hogy önök egyszerűen fogják, és egy alkotmánymódosítással el lehetetlenítenek embereket attól, hogy újrainduljanak választáson. Én hiszem azt, hogy önök között nagyon sok olyan jó szándékú ember ül, akinek van egyéni választókerülete, és fogja látni azt, hogy ez egy nagyon-nagyon szép hivatás. A politika soha nem lehet cél, csak egy eszköz ahhoz, hogy embereknek tudjunk segíteni. És akinek egyéni választókerete van, szerintem ezt meg tudja tapasztalni, hogy azok a fejlesztések, vagy azok a segítségek, amiket az ember oda tud vinni abba a térségbe, az milyen sokat jelentenek. És én hiszem azt, hogy önök között is sokan lesznek, akik akár 10 év múlva újra lesznek választva, és ott fognak ülni, és azt fogják érezni, hogy hát úristen, ez hihetetlen, hogy én a szívemet, lelkemet odaadtam az embereknek, és igazából eltiltanak attól, hogy újraindulhassak. Mondom, hogyha ez nem visszamenőleges hatállyal lenne meghozva ez a döntés, azt is mondanám, hogy értem a demokratikus elveket. De mivel itt is van visszamenőleges hatály, azt tudom mondani, hogy igazából ez az egész rendszer az önként építi tovább. És szintén a javaslattal kapcsolatban csatlakoznék sok képviselőtársamhoz, Nacsa Lőrinchez is, hogy tényleg nem értjük azt, hogy miért van szükség számos további elemre is. Most nem csak az AVH-ra gondolok, hanem a sarkalatosság kivezetésére, a termőföld védelmének az ügyében, a nemzeti vagyont érintő alkotmányos garanciák, vagy a nemzeti jelképekkel kapcsolatos szabályok tekintetében. Ugyanis miniszterasszony azt mondja, hogy ne lássunk bele többet, de akkor nem értjük, hogy miért vannak itt ezek a javaslatok. Erre igazából nem kaptunk választ, arra sem, hogy érthetetlen, hogy miért szüntetik meg a költségvetési tanácsnak a vétójogát, ami túlmutat sok mindenen, hiszen itt már a pénzügyi stabilitás és a felelősségvállalás kérdése is megjelenik. Tudom, hogy úgy érzik, hogy ezek az alkotmányosságot érintő kérdések nagyon messze vannak a mindennapoktól, és igazából ezeket miért is hozzuk szóba, de ahhoz csatlakoznék, akik már ezt elmondták, hogy az alaptörvény tervezett módosításának végső üzenete az, hogy innentől bárkivel bármi megtörténhet Magyarországon. És ezért jöjjenek el csütörtökön, és tiltakozunk valóban. Ez az egész javaslatcsomag ellen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
8: Tisztelettel köszöntöm az országgyűlést. Most megadom a szót Borics Mihálynak 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr. Tisztelt ház! A mai vita folyamán az ellenzéki képviselők rendszeresen rámutatnak arra az alaptörvény módosítás kapcsán, hogy eddig az állampolgárok választójogát senki és semmi nem korlátozta. Mindenki arra szavazott, akire akart. Sajnálom, hogy Pócs úr már nincs a teremben, szeretnék a konteójára válaszolni, és szeretném kihangsúlyozni itt a nyilvánosság előtt is, hogy a Tisza a többi párttal ellentétben választókerületenként 3 jelölt közüli választási lehetőséget biztosított az embereknek, míg önöknél a jelöltek kiválasztásába nem volt beleszólása a választópolgároknak. A képviselőket érintő módosítás nem érinti a választópolgárok szabad választását, kizárólag a pártok megújulását segíti, és az önök pártjainak most pont erre a módosításra van a legnagyobb szüksége. A választópolgárok április 12-én nem csak egy rendszerről formáltak vélemény szavazataikkal, hanem annak a rendszernek a bebetonozott politikai dinoszauruszairól is a választókörzetekben. 10 képviselő jelenleg az önök soraiban, akiknek a választópolgárok valóban bizalmat szavaztak a saját kerületükben. A többiek az önök frakciójában kizárólag a török császár kegyelmének köszönhetik azt a széket, amiben most olyan görcsösen kapaszkodnak. Ehhez a személyre szabott döntéshez semmi köze nem volt a választópolgároknak. A választópolgárok 2026. április 12-én döntöttek, és önök közül jó néhány emberből nem kértek, most mégis itt ülnek. Kérdezném önöktől, akkor ki az, aki nem veszi komolyan a választópolgárok döntését, vagy ki az, aki nem bízik a választópolgárok bölcsességében? Köszönöm.
8: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Boris, mi erre csak egy mondat erejéig? Tudom, bocsánat. Ez úgy sem lesz 2 perc.
11: Szóval Boris Mihály képviselő úrra szeretnék reagálni. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt a kritikát fogalmazta meg velünk szemben, hogy itt nem volt előválasztás a választás előtt. Ha ez valóban egy alkotmányos kritika, akkor szeretném jelezni, hogy egyetlen egy választókerület volt, ahol Tisza nem tartott, ahol Magyar Péter indult. Budapest 3-as választókerület, akkor ott sem volt demokratikus az a választás. Ilyen alapon ugye, Budapest 3-as véke, így van, ott nem volt. Nem, minden a máshol volt, ott nem volt. A másik pedig... Jó, ezt majd elmondj. Megbeszéljük, magyarul is értek, államtitkár úr. Megbeszéljük ezt. A másik igazságügyi miniszternek szeretném mondani, a miniszter azt mondja, párhuzamba állította ugye Baka András ügyét, még több mint 15 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőttről, most Súlyog Tamás ügyével párhuzamba állította. Az a helyzet, hogy ott volt egy szervezeti átalakítás. Ugye megszűnt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, megszűnt a legfelsőbb bíróság, létrejött az OBH, ugye az igazgatási feladatokra, és létrejött a kúria. Tény és való, hogy Strasbourgban a magyar állam pert vesztett Baka András, teszem be, ez ténykérdés. De nem volt, miniszter azt mondja, nem volt szervezeti átalakítás. Akkor volt egy szervezeti átalakítás, most szervezeti átalakítás nincs. Ugyanúgy van köztársasági elnök hivatal, Sándor Palota, ugyanúgy folytatódik tovább, csak magát a szemét váltják le. És ezért mondjuk azt, hogy itt most egy személyre szóló jogalkotás van, míg ott egy teljes szervezeti átalakítás volt. Éppen ezért a kettő nem párhuzamba állítható. Köszönöm.
8: Köszönöm szépen. A kormány nevében megadom a szót Törőcsikné dr. Görög Mártának 15 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Párhuzamba állítottam, azt mondta. Nem én állítottam párhuzamba. Önök kezdték el párhuzamba állítani minden egyes hozzászólásban, a Baka ügyre való hivatkozással. És a bírósági szervezetrendszer átalakításának a mérve, ugye ezt ezzel a táblacserével jeleztem. Ehhez képest a köztársasági elnök intézménye teljesen más a szituáció. Éppen ezért. És önök voltak azok, akik eddig végig a Baka ügyre hivatkoztak, és ezt szerettem volna csak rögzíteni, hogy teljesen más, mert itt ebben a szituációban új alkotmányos alapokat kell lefektetni, az alkotmányos demokráciát kell helyreállítani, magát az egész folyamatot, az egész rendszert kell megtekinteni, és éppen ez az, hogy itt nem lehet hivatkozni arra, amire önök egyébként korábban már hivatkoztak. A költségvetési tanács vonatkozásában, ahogy már az expozémban is megjelenítettem, a költségvetési tanácsnak nincs. Tehát az, hogy még egy olyan köztes politikai felelősséget kapjon, amivel gyakorlatilag az országgyűlésnek a felelősségi körét korlátozza, csökkenti, bármilyen igét használhatok, ez ebben a rendszerben nem megfelelő, éppen ezért kerül kivezetésre, és hogyha végig gondolják, az Alkotmánybíróság hatásköre pedig bővül. Pont azzal a hatáskörrel, amit önök először 2010-ben kivezettek, és hogyha figyeljük a központi közpénzügyi hatásköröket, akkor itt látható, hogy a mi módosítási javaslatunk az ebben a mérlegben miként jelenik meg. Ugye elhangzott az is egy arra való utalás, mint hogyha mi azt mondtuk volna, hogy nem jogszerűen választották meg a köztársasági elnököt. Miért nem mondtunk? Mi azt mondtuk, hogy bár jogszerűen választották meg, ugyanakkor teljes egészében kiüresedett ez az intézmény, nem tudta ellátni azt a funkciót, a hatalomkoncentráció, fékek ellensúlyok, hatalommegosztás elve okán, ami viszont veszélyezteti már a demokratikus berendezkedést is. Tehát mi ezt mondtuk, és ugye megjelenik itt ez a szerzett jogoknak a védelme, és emögé felállítva az évrendszer. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit már ezzel kapcsolatosan és más megjelenő ellenérvek vonatkozásában megjelenítettem, hogy a mandátumbiztonság, vagy e vonatkozásban, hogyha ezt értik, mert a kontextusban ez jött, hogy a mandátumbiztonság alatt értették a szerzett jogokat, ilyenkor megint az van, hogy egy mérlegbe kell belehelyezni, hogy melyikhez kapcsolódó társadalmi érdek a mérvadó és a nagyobb. És hogyha nézzük a frissített jogállamisági ellenőrzési listát, akkor azt látjuk, hogy a jogállamiság helyreállításához, mint egész eljáráshoz, rendszerhez képest, annak sokkal nagyobb a társadalmi érdeke, sokkal nagyobb társadalmi érdek fűződik hozzá, mint a mandátumbiztonsághoz. Köszönöm szépen!
8: Köszönöm, miniszter asszony. Most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Így megadom a szót Zsigó Róbert képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
12: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő társai, mint a vita vége felé nehéz új dolgot mondani, hiszen nagyon sok minden elhangzott, de azt gondolom, hogy ebben a javaslatban, amiről tárgyalunk, olyan súlyos dolgok vannak, hogy néhány ügyet mindenképpen el kell mondani, talán újra is. Tisztelt képviselőtársaim, ha egy rövid mondatban vagy gondolatban kellene elmondani, hogy a most előttünk lévő javaslat miről szól, mi a lényeg, akkor ez a mondat úgy hangozna, hogy ez az alaptörvény módosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkény uralom kezdete Magyarországon, hiszen ahogy el is hangzott a rendszerváltozás óta, ez a 10. parlamenti ciklus. 6-szor van kétharmados felhatalmazása egy kormánynak. Eddig azonban senki nem kísérelte meg, sem a köztársaság elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének az eltávolítását, és senki nem kísérelte meg kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Ez a javaslat nem a jogállamiság sérelmét, hanem a jogállam végét jelenti. Tisztelt ház, engedjenek meg erre néhány példát. Csak egy banán köztársaságban fordulhatna elő, hogy a köztársaság elnököt csak azért, mert éppen a hatalmon lévőknek vagy a miniszterelnöknek nem tetszik a személye, csak úgy eltávolítanak. Egészen pontosan egy banán köztársaságban is sajnos Magyarországon itt nálunk, hiszen a javaslatok, ahogy el is hangzott, a javaslatok szerint a jelenlegi köztársaság elnök megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik. A köztársaság elnök mandátumának megszüntetése, ez is elhangzott többször, klasszikus személyre szabott jogalkotás. A javaslat egy konkrét hivatalban lévő közjogi tisztségviselő megbízatását szünteti meg, és az is elhangzott, és ez nagyon fontos, hogy a szabály jellegét tekintve nem alkotmányos jellegű szabály. Nincs felelősségi eljárás, nincs megállapított jogsértés, nincs alkotmánybírósági döntés, van egy politikai akarat, amely az alkotmány szövegbe kerül. Ez súlyosan sérti a jogállam egyik legalapvetőbb követelményét, miszerint a jogalkotó általános szabályokat alkosson, ne pedig konkrét személyek sorsáról döntsön, normatív formába rejtve. Miért is van erre szükség, hiszen a hatályos alaptörvény pontosan szabályozza, mikor szűnhet meg a köztársaság elnök megbízatása. Ha jogsértés merül fel, arra ott van a megfosztási eljárás, szigorú anyagi-jogi feltételekkel, kétharmados döntéssel, alkotmánybírósági eljárással. A mostani javaslat éppen ezt a garanciális utat kerüli meg. Nem azt mondja, hogy történt-e szándékos jogsértés, nem bizonyít, nem mérlegel, hanem egyszerűen alkotmánymódosítással megszünteti a mandátumot. Egy diktatúra cinizmusával azzal vádolják a köztársaság elnököt, hogy nem lojális a Fico kormánnyal. Azzal vádolják, hogy az önök politikai nézeteit nem osztja, és önöknek nem tetszik a működése. Ilyen egy demokráciában nem fordulhat elő. Az elnöki mandátum éppen azért szól 5 évre, és éppen azért nyúlik túl a parlamenti ciklusokon, hogy az államfő ne legyen kiszolgáltatva az aktuális parlamenti többségnek. Ezért ezt az érvelést nemhogy nem tudjuk elfogadni, de egyenesen szembe megy a köztársaság elnöki tisztség lényegével. És ezzel a köztársaság elnöki intézmény megszűnik önálló közjogi ellensúly lenni, és a parlamenti többség egyik zsákmány pozíciójává válik. Ez pedig megkérdőjelezi a leendő köztársaság elnök és az általa hozott döntések legitimitását. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek a jogrendszer egészére nézve. Ezt Ormán Balázs képviselő úr részletesen elmondta. Tisztelt Országgyűlés! A most tárgyalt alaptörvény módosítás előkészíti az ország kifosztását is. Legalábbis nem lehet másra gondolni akkor, amikor megszüntet néhány törvény sarkalatosságát erről. Többen beszéltek a termőföldről szóló, de nemzeti vagyonról szóló szabályozásról. Én külön szeretnék beszélni a termőföld ügyében, hiszen nagyon veszélyes az, amit a termőföld ügyében tesznek. A termőföld nem egyszerű vagyontárgy, hanem nemzeti erőforrás. A magyar föld története nem egyszerű birtoktörténet. A magyar föld a magyar szabadság, a vidéki megmaradás és a nemzeti szuverenitás egyik alapja. A termőföld és az erdő nem olyan, mint bármely más piaci jószág, véges, helyhez kötött, nem újra teremthető természeti erőforrás, és alapvetően meghatározza az ország élelmiszerbiztonságát, vidéki társadalmát és természeti állapotát. Ezért a tulajdonjog megszerzésének és hasznosításának a szabályai nem kezelhetők úgy, mint bármely más vagyontárgy fogalma, és indokolt, hogy a rá vonatkozó alapvető szabályok erősebb alkotmányos védelem alatt álljanak. Az eddigi sarkalatos szabályozás a nemzeti vagyonvédelmét szolgálja, a termőföld és az erdő a nemzet közös örökségének része, a földforgalmi szabályozás mögött nem csak tulajdonjogi, hanem környezetvédelmi, élelmezésbiztonsági, vidékpolitikai és nemzedékek közötti igazságossági szempontok állnak. Az alkotmánybíróság rámutatott, az állami tulajdonú termőföld is nemzeti vagyon, amelynek kezelésénél a közérdeket, a természeti erőforrások megóvását és a jövő nemzedékek szükségleteit kell figyelembe venni. A sarkalatos törvényi szabályozás azt biztosítja, hogy ezeknek az erőforrásoknak a tulajdoni és használati viszonyait ne lehessen rövid távú politikai vagy üzleti érdekek alapján könnyen átalakítani. A sarkalatosság emellett védi a gazdákat a kiszámíthatatlan szabályozás változásoktól, korlátot szab a földspekulációnak, és védi a jövő nemzedékek érdekeit. Ezeket mind-mind veszélyezteti a most tárgyalt javaslat. Én is azt tudom mondani, mint számos képviselőtársam, kérjük, hogy gondolják át, hogy ennek biztosan szerepelnie kell a mostani javaslatban. Tisztelt Ház, a benyújtott szöveg visszavezeti a szövegbe a vármegye helyett a megye elnevezést. A vármegye kifejezés történelmileg a kommunista rendszer szüntette meg. A szocialista államigazgatás az addigi vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig tanácselnököknek nevezte át, teljesen elszakadva a korábbi magyar történelmi és alkotmányos hagyományoktól. A múlt eltörése úgy tűnik újabb közös pont lehet. Tisztelt Országgyűlés, ez a néhány általam elmondott példa is azt bizonyítja, amit a hozzászólásom elején mondtam. Ez az alaptörvény módosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Ez a javaslat nem a jogállam sérelmét, hanem annak végét jelenti. Mondhatnák úgy is, hogy árad. Árad az önkény. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit és jogállamit. Éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy álljunk ki közösen Magyarország szabadsága és demokratikus rendszere mellett. Csütörtökön 18 órakor találkozzunk a Sándor Palotánál. Köszönöm szépen a figyelmüket!
8: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Bakos Csaba Attila képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
13: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Hadművészet elkötelezett kutatójaként és oktatójaként meglehetős érdeklődéssel hallgattam több képviselő társamnak a jogelméleti előadását az önkényről, a köztársasági elnökről, a joghatásról és a jogkövetkezményekről. Köszönöm szépen, nagyon sokat tanultam belőle. De egy dolgot hadd jegyezzek meg, és maradjunk a köztársasági elnöknél, aki önön magában egy csodálatos intézmény, többek között a Magyar Honvédség főparancsnoka is. És szerintem abban megegyezhetünk, hogy a honvédek az egyetlenek ma Magyarországon, akik úgy szolgálják a hazájukat, hogy amikor ezt elkezdik, akkor azt a fogadalmat teszik, hogy az életem árán is megvédem ezt a hazát. Úgyhogy én szeretném megkérdezni, mert önök azt mondják, hogy Súlyok Lászlóról van itt szó egyedül. Tamás, volt egy Súlyok László nevű katonám, elnézést kérek. Tehát szeretném megkérdezni önöktől azt, hogy amikor 2012-ben a honvédséggel kapcsolatosan a honvédek jogállásáról szóló törvényt megváltoztatták, és a 25 év után kapható, nem kötelező, de kapható szolgálati nyugdíj intézményét megszüntették, akkor hol volt ez a köztársasági elnök, aki kiállt volna a honvédek mellett? Nekem akkor 28 év, 4 hónap szolgálati időm volt, tehát ha jól értem, akkor visszamenőlegesen elvették tőlem azt a jogot, hogy szolgálati nyugdíjba vonuljak. Kérdezem azt, hogy 2023-ban, amikor egy kormányrendelettel megfiatalították a Magyar Honvédséget, akkor hol volt a köztársasági elnök, aki kiállt volna, mint főparancsnok a honvédjei mellett? Pontosan erről van szó. Nem róla van szó, hanem a köztársasági elnökről, a Magyar Honvédség főparancsokáról. Nem egy emberről van szó. Pontosan ezt szeretném alátámasztani. És kérdezem én, hogy 2024-ben, amikor egy kormányrendeletet csináltak a honvédek szolgálati jogállásáról, ami azt teszi lehetővé, hogy a kormány egy nemzeti minimumot változtasson meg bármikor, akkor hol volt a köztársasági elnök? Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
8: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Németh Balázs Lajos képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
14: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen. Arról vitázunk ma itt most már nagyon sok órája, hogy önök önkényuralmat építenek-e ki. Önök önkényuralmat építenek ki. Kiváló bizonyíték erre, hogy az önkényúr úgy döntött, hogy le kell kapcsolni a köztévé és a közrádió adását, és az interneten is korlátozni kell a közmédia elérését. 1957 májusa óta, 1957 májusa óta kizárólag technikai okok, illetve haláleset alkalmával sötétült el a köztévé képernyője. Most is haláleset történt. Meghalt a magyar demokrácia. Önök rosszabbak, mint a kommunisták, önök rosszabbak, mint a kommunisták, az önkény kiépítésének egy újabb lépése, a közmédia elsötétítése. A közmédia épületéből ma egész nap biztonsági őrök vezetik ki az ott dolgozókat, olyanokat, akik évek, sőt van, aki évtizedek óta kiváló szakmai munkát végez, azért, mert az önkény úr így döntött. Önök rosszabbak, mint a kommunisták. A Hír TV szerencsére még életben van. Üzenem mindenkinek innen is, hogy irány a Hír TV.

Köszönöm szépen, elnök úr. De engedjék meg, hogy én is a tévével kezdjem. Láttam, hogy a legkiválóbb szereposztás szerint művésznőre bízta a rendező, hogy a drámai bejelentést megtegye a köztévé lekapcsolásáról. Megértem, az ő drámai képességei ehhez megvannak. Önök amúgy is szeretik ezeket a nagy drámai bejelentéseket, nagy drámai bemondásokat, nagy drámai gesztusokat. Én azt javasolnám önöknek, hogy nyomják le az M4-et is a foci VB idején, annak igazán lenne drámai hatása, ha már a köztévéről beszélünk. Én sem vagyok jogász, ahogy itt más is mondtam már, tehát nem jogi természetű lesz a hozzászólásom, hanem sokkal inkább, mint természettudományos ember, ugye én mindenben a logikát és az ok-okozati összefüggéseket próbálom keresni. Én is nem találtam. A Tisza érvelésében nem találtam. Kiválóan mutatott rá itt képviselőtársam, nem találtam. A Tisza okfejtésében, mivel védik a védhetetlent, kevés logikai kapcsolatot lehet találni a valóság és az önök érvelése között. Hadd mondjak néhány példát. Örülök, hogy fölélénkítettem kicsit a társaságot, mert láttam, hogy kezdtek egy kicsit leülni, de hát mivel én vagyok az utolsó fideszes hozzászóló, ott mondom, kicsit pesgőbbre veszem a figurát. Akkor nem. Nem én vagyok. Na, tehát első. Európára hivatkoznak. Oké. Nagyon szép dolog. Pedig egyetlen európai országot sem tudtak mondani, ahol van például cikluskorlátozás, vagy ad hominem jogalkotással korlátozzák a köztársasági elnöknek a ciklusát. Nem tudtak mondani. Minden más, csak hogy önöket idézzem, jogászkodás. De nem volt példa. Második. A választójog kiszélesítését. A választójog kiszélesítéseként és pozitív diszkriminációként bemutatni a választói jog durva korlátozását, az egy erős logikai bukfenc. Hadd tegyek még egy javaslatot. Ennyi erővel akkor a szólásszabadság és a gyülekezés jog kiszélesítéseként tiltsák be a csütörtöki tiltakozásunkat, tiltsák be a csütörtök 18 órára meghirdetett tüntetésünket, mint az önkényuralom kiépítése elleni tiltakozásként hívtunk elő a Sándor palotához. Követelem, hogy tiltsák be a szólásszabadság és a gyülekezés jog kiszélesítéseként, hiszen ez az önök érvrendszere, ha jól értettem. És akkor, ha ugye cikluskorlátozásról beszéltünk. Én ugyanolyan elbírálás alá esem, mint önök, hiszen most kezdem az első ciklusomat. Jó, ilyenkor már jönnek, hogy fú, listás, ugye, meg ebből két dolog látszik. Egy, vagy nem értik a választójogi törvényt, szívjük joga, időnként olvassák el. Kettő, ami ennél súlyosabb, értik, csak nagyon hülyének nézik a választóikat. Mert megint egy populista és demagóg szlogenné silányították le ezt a kérdést. Most önök nem értik, vagy hülyének nézik a választókat. Ez a kettő eset van ebben az esetben. De akkor mi a helyzet? Ugye jó, értem én, a szent cél a fideszes kiskirályok uralmának a leépítése és azoknak az eltakarítása. Ugye? Jól értem, ez a cél. Csak akkor beszéljünk őszintén. És mi van azokkal a képviselőkkel, akik nem csak a kormányzásunk alatt voltak képviselők, hanem már előtte is, ellenzékben. Vagy mi van azokkal a képviselőkkel, akik leélték úgy az életüket egyéni képviselőként, itt a parlamenti ciklusaikat, hogy végig ellenzékben voltak. Mert hogy az utolsó 16 évben mondjuk nem fideszesként. Velük mi a helyzet? Ők is helyi fideszes kis királyok? Az önök logikája szerint igen. És tudom, hogy csípi a szemüket, hogy én itt vagyok, biztos többségük örülne, ha nem lennék itt, mert rá tudok világítani egy-két olyan logikai bukfencre, mint mondjuk a mostani érvelés technikájuk, vagy a 0%-os gyógyszeráfa, amiről kiderült, hogy nem úgy gondolták, aztán közben Magyar Péter négyszer mondta be, hogy nem csak a vényköteles, hanem valamennyi gyógyszerre érvényes lesz. Ezeket én meg fogom tenni, én ezekre rá fogok világítani. De akkor újabb ad hominem jogi alkotásra teszek javaslatot, írják bele a következő alkotmánymódosításba, hogy ne lehessen országgyűlési képviselő az, aki a Fidesz kormány alatt kormányzati pozíciót töltött be. Üdvözlöm Vitézi Dávidot. Vagy köztisztviselő volt. Akkor engem is kinyírnak, ugyanis nem tudom, én 2010 óta köztisztviselőként dolgoztam. Vagy vezetőbeosztást töltött be. Elköszönünk miniszterelnök úrtól. Folytathatnám a sort. Vagy akit a Fidesz alatt kideveztek, meddig megyünk le? Kórházigazgatónak, iskoligazgatónak, osztályvezető főorvosnak? Balatinc főorvos úr, nem tudom, mit van-e, de...

0: Hát akkor őtől le is elköszönök. Nyilván ő is a fideszes diktatúra kiszolgálója volt. Azt mondja Mellétei Barna Márton képviselőtársunk, hogy az előző rendszerben gyakorlatilag Orbán Viktor akaratán múlott, hogy valaki országgyűlési képviselő lette, vagy nem. Ami nagyon tetszett frakcióvezető asszonynak, bőszen bólogatott. Hadd kérdezzem meg frakcióvezető asszony, ön Orbán Viktor akaratából ül itt? Tényleg? Orbán Viktor segítette önt képviselői székbe? Én nem szeretném önt ezzel megvádolni. Nem szeretném azzal önt megvádolni, hogy ön Orbán Viktor akaratából, nem akarom önt bajba keverni, de legyenek méltányosak. Tehát önök egy olyan rendszerben, választási rendszerben szereztek óriási többséget, ami a Fidesz választási rendszere volt. Ugyan van olyan képviselőtársuk, aki szerint vissza lehet élni a demokráciával, de én nem fűznék föl erre. És mi van benne most még a levegőben? Az van benne a levegőben, hogy a következő körben jönnek a polgármesterek. Jó lenne. Következő körben jönnek a polgármesterek. Hát nézzünk azok közül néhány legendás fideszes kiskirályt. Jó? Mert valószínűleg őrájuk is kiterjesztik a cikluskorlátozást. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere. 91 óta szolgálja a budaörsieket. Aktívan kampányolt a Tiszának. Tóth József, 13. kerület, Angyalföld polgármestere. 1994 óta. Önök szerint ő is egy fideszes kiskirály, nem? A fia egyébként Ruffurnál, a Ruffur kegyelméből a nemzetbiztonságokat felügyeli, és egyébként önöket is aktívan figyelteti, csak úgy mondom. Botka László, Szeged legendás fideszes kiskirálya, ugye? Vagy hogy mondjam, a minden fideszes kiskirályok császárát, Karácsony Gergely, ugye? Aki önöknek tavaly a nagy Pride-el gyakora kampányeseményt szervezett, hogy arra vonatra azért, bár nem szívesen foglaltak állást, de azért felültek. Fékek és ellensúlyok. Parádés volt az okfejtése, miniszterasszony. Tényleg, kristálytiszta logika. Egy a probléma, pont az ellenkezőjét csinálják, mint amit mondanak. Mert mi más szolgálna jobban egy kétharmados, hatalom kontrollját, mint egy másik, korábbi, egyébként szintén kétharmados országgyűlés által megválasztott köztársasági elnök. Kérdem én. Egyszerűsítve, és lassan mondom, hogy mindenki megértse, tehát egy kétharmados, korábbi országgyűlés által megválasztott köztársasági elnök nem, egy tiszás köztársasági elnök viszont garanciát jelent Magyar Péter kormányának és országgyűlésének az ellenőrzésére. Jól értem? Úgy látom, hogy valószínűleg igen. Nemzeti vagyonvédelme mellett érvelnek. Nagyon helyesen. De leszállítják a nemzeti vagyonvédelmét szolgáló törvények garanciális szintjét. Többször felmerült, hogy miért, de választ egyszer sem kaptunk. Azt mondják, hogy halaszthatatlan és szükséges változásokat tartalmaz az alaptörvény módosítás. Valóban? Kinek halaszthatatlan ez? Kinek halaszthatatlan például a földtörvény védelmi szintjének a lejjebb szállítása? A magyar választóknak? Kérdezem én. Vagy azoknak, a külföldi lobbyerőknek, akik többek között önöket hatalomba segítették? Mert nekik tényleg halaszthatatlan, ugyanis önöknek sem lesz mindig kétharmaduk. Most van. Most kell ezt meglépni. Most kell azokat a törvényeket megváltoztatni, amik lejjebb viszik a nemzeti vagyon és a magyar termőföld védelmét. Válaszolok én önök helyett, bár nem engem kérdezett Nacsa Lőrinc képviselőtársam, mert onnan választ nem kapott, ezért bátorkodom. És akkor, ha már nemzeti vagyon. Ugye itt van az új AVH létrehozása, amiről miniszterasszony elmondta, hogy majd lesznek garanciális elemek a törvényben, stb. Stb. Önök azt állítják, hogy mi azért tiltakozunk, mert félnivalónk van, mert hogy mi loptunk, ugye? Út a börtönbe program. Ez volt a Tisza egyik nagy szlogenje. Én többször felajánlottam itt belügyminiszter úrnak is, hogyha egyetért a miniszterelnökkel, jöjjön ide, aztán rendelje el a letartóztatásomat. De a valóság az, hogy ezzel próbálják csak fenntartani azt a tömegpszichózist és a lincs hangulatot, amit kialakítottak ügyesen a közösségi média segítségével, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy a választási ígéreteiket, amik valóban jók az embereknek, nem vagy nem úgy szeretnék megvalósítani, ahogy az a kampányban elhangzott. Legyen szó a 480 forintos benzinről, a 0%-os gyógyszeráfáról, vagy az iskolakezdési támogatásról, amit végül nem 700 ezer, csupán 400 ezer gyermek kap. Egyébként az helyes, hogy ez a 400 ezer megkapja. Úgyhogy tegyük világossá, nem azért tiltakozunk, amit önök állítanak, mert félnivalónk lenne. Na sajnos nincs itt miniszterelnök úr, mert ugye ő mondta, hogy neki benéztek alulról, fölülről. Hát mondom, hogy nekem is benézhetnek. Na nem ő, meg nem szárazon. Meg valószínűleg a fizikuma se lenne meg hozzá, mert az én lelkiismeretem tiszta. Tehát nem azért tiltakozunk, amit önök állítanak, hanem azért tiltakozunk, mert egy kontroll nélküli, hatalomkoncentrációval rendelkező szerv jön létre. Emlékeznek arra, amikor a választási kampányban Magyar Péter azt mondta, hogy ő attól tart, hogy majd kokain csempésznek az ő kocsiába, és utána letartóztatják? Na most egy teljes bírói kontroll nélküli szerv bemehet bírósági kontroll nélkül bárkinek az ingatlanába, aki valaha állami pénzt kapott, és gyakorlatilag itt tartunk. Titkosszolgálati eszközökkel figyelhetnek meg gyakorlatilag bárkit, bírói kontroll nélkül tarthatnak házkutatást. Én remélem, hogy a törvényben ezeket miniszterasszony el fogja rendezni, de jelenleg nem itt van. És most, hogy nézem önöket, azt látom, hogy itt önökre nézek, hogy önök még mindig nem értik. Önök nem értik. Némelyek üveges tekintettel, némelyek magabiztosságot színlelő bárgyú mosolyjal tapsikolgatnak, van, akinél ez a kettő egyébként még vegyül is, és elmondják újra és újra azokat a hazug frázisokat, üres lózungokat, tartalom és konkrétum nélküli vádakat, amiket a kampányban használtak, és amit egyébként miniszterelnök úr a heti másfél órás gyűlölet másfél órájában minden héten itt felhasznál. És azt is látom egyébként többségük szemében, és ezt próbálják egyébként a választóiknak is súlykolni, hogy ez majd mind csak a fideszesekre fog vonatkozni. Hát nem. Üzenem mindenkinek, önöknek is, meg a választóiknak is, hogy ez egy tévedés. Hodie mihi, krasz tibi. Ma nekem, holnap neked. Ugye, ki mondta ezt? Ez Danton mondta Robespierre-nek, amikor elkísérték a giotin alá. És így is lett. Ezt önök behozták ide a röhögő fejkultúrát a parlamentbe. Azt hiszik, hogyha engem most kiröhögnek, attól nekem nem lesz igazam. Hát közlöm önökkel, hogy igazam lesz. De ez majd másfél-két év múlva ezekre a kérdésekre térjünk vissza. Ma nekem, holnap neked, üzenem önöknek, és még egy javaslatom van, és ezzel le is zárom a mondandómat. Forgassák gyakran a törikönyvet, sokkal gyakrabban, mint eddig. Itt kár, hogy elment Felkei államtitkár úr, mert láttam, hogy neki kvantumfizikai érdeklődése is van, és neki Stephen Hawking az Idő rövid története című könyvet szerettem volna ajánlani. Abban ugye benne van, hogy a tudomány jelen állása szerint az időben való visszafelé haladás az jelenleg nem lehetséges, de hát önök szeretnének 1950-ig visszamenni körülbelül. Tehát Stephen Hawkingot is ajánlom figyelmükben, meg a Töri könyvet is, mert abból megtudhatják, hogy a forradalom végül felfalja a saját gyermekeit, az önkény pedig mindenkit utolér. Önöket is, azokat is, akik most felállva tapsikolnak. Tik-tak. Tik-tak.
1: Köszönöm, képviselő úr. Két perces szót kérő körében megadom a szót Csézi Erzsébet képviselő asszonynak.
2: Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, én is a közmédiára válaszolnék először. Az a különbség a mi demokráciánk és az önökék között, hogy mi be fogjuk önöket engedni a közmédiába. Többször elhangzott már, mióta megalakult ez a kormány, hogy nyomógombok vagyunk, meg tapsolók. Az önök legnagyobb hibája az, hogy lenézték az ellenfeleiket, meg a magyar embereket is, és ebbe teljesen bele is buktak, mint látszik. Egy dolog, ami nagyon fontos, hogyha mi kormányunk fog egy ilyen kegyelmi botrányba belekeveredni, akkor mások nevében nem mondhatom, de én leszek az első, aki feláll innen, és méltón távozik. Mert azt hiszem, hogy mindenki saját maga dönt az emberségéről, és hogy mi az, ami belefér neki. Egyébként én 1998-ban első szavazóként a Fideszre szavaztam, és a nagypapám is nagyon nagy reményekkel volt, hogy itt vannak a fiatal demokraták, és tiétek a jövő könnyes szemmel. Aztán, és mondhatom, hogy az egész ország is így gondolta nagyon sokan, de nem mi változtunk meg. nem mi változtunk meg. Igen, és hogyha egy pici kontroll maradt volna önökben, akkor még mindig önök vezetnék ezt az országot. És azt, hogy mi itt 141-en ülünk, azt az önök kormányzásának köszönhetjük. És az, hogy a köztársaság elnöknek önök elvették a közjogi méltóságát, önök vették el. Önök a kegyelmi botrányba buktak bele, beáldoztak két nőt, és azt hitték, hogy ezzel minden rendezve van. És utána itt hallgattak, és nem vetették ki maguk közül a bűnösöket. Viszont az emberek ezt nem felejtik el, főleg, hogy gyerekek voltak érintve ezzel. Én is ekkor álltam a Tisza mellé. És most pedig visszaadjuk a magyar embereknek a választási jogát, és választani fognak egy fethetetlen és független köztársasági elnöket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót Pócs János képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
3: Kedves művésznők, nagy tisztelettel szeretném a figyelmüket felhívni arra, amikor most azt mondták, hogy a Fidesznek a legnagyobb bűne a kegyelmi ügy volt. A kegyelmi ügybe a köztársasági elnök, meg mondhatni a kormány is belebukott. De önök, ott ketten kedves művésznő, és önök előtt Bódis Kriszta a képviselőasszony, akkor mikor mondanak le most a gyermekvédelmi botrány kapcsán? Amikor most kiderült, hogy egy hazug gyermekvédelmi kampányt építettek, a Bangós Anyikának 4 millió forintot adtak egy hamis interjúi, és egy beteg, hátrányos helyzetben lévő gyermeket, ahogy Magyar Péter mondta itt a múlt héten, egy bedrogozott gyereket 3 napig fogva tartottak önök, kedves Bódis Kriszta, szállodába tartották, és elvitték Tarnasadányra gyűlöletet kelteni. Ha önök úgy gondolják, hogy a gyermekvédelem, ha itt előfordul, akkor lemondanak, akkor tessék, most mondjanak le. 1 perccel ezelőtt mondta kedves művésznő. És tisztelt képviselőtársaim, itt nagyon sok írv képviselő úr részéről, amikor a köztársasági elnök ellen szól. Mindegyikben ott van valami személyes bosszú. Képviselő úr elmondta, hogy valami hadi ügyben, miért nem szólalt meg az ön személyes ügyében a köztársasági elnök. Magyar Péter folyamatosan azt mondja, hogy amikor őt lepoloskázták, bár nem a köztársasági elnök volt ott az ő konyhájában, aki a diktafont elrejezte, akkor miért nem szólalt meg a köztársasági elnök. Hát az önök esetében mindenhol, mindenki ellen valami személyes bosszú van. Mi nem mondtuk, és hogyha ne adj Isten lenne egy tiszás köztársaság, elnök, akkor se fogjuk rajta számon kérni, hogy a pedofidesz miatt, amit ránk rogasztottak, alaptalanul bennünket megvádoltak, akkor miért nem szólalt meg a köztársaság elnök? Vagy esetleg Magyar Péter, hogyha annyira magára vette, és önök képviselőtársam a személyes bosszút, akkor Ponyi Miklós képviselőtársam most miért nem szólal a köztársaság elnökhöz, hogy Magyarország miniszterelnöke a múlt héten őt le hazug trógereszte? Önök ezt várják a köztársasági elnöktől, hogy mint egy piaci kofa úgy ossza az igazságot? Nagy bajba lehetnek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Latorcai Csaba alelnök úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Én is Csézi képviselőasszonyra szeretnék reagálni. Nem tudom, hogy észrevette képviselőasszony, hogy mit mondott, szeretném felidézni. Úgy fogalmazott, hogy az a különbség a mi demokráciánk és az önök demokráciája között, és folytatta. Nos, képviselő asszony, szerintem nincs nekünk demokráciánk, és nincsen önöknek sem demokráciája. Az, aki úgy gondolkodik, mindannyiunknak van demokrácia, és arra azt kellene közös erővel építeni. Én legalábbis nem a saját képviselőimre esküdtem föl itt az országgyűlésben, hanem nem a saját szavazóimra, hanem minden magyar emberre. Nagyon-nagyon-nagyon tévúton járnak, hogyha ilyenfajta fosztóképzőkkel látják el a demokráciát, és abból, ahogy a felszólalásából is kiderült, ki akarnak rekeszteni több mint 3 millió embert. Mert itt igaz, hogy az ülésteremnek csak 1/3-át teszi ki a 3 frakció, de mindösszesen 3 millió szavazót tudhatunk magunk között. Szóval, képviselőasszony, nincsen, mi demokráciánk nincsen. Önök demokráciája, demokrácia van, azt kellene építeni. És ez az alaptörvénymódosítás, igen, elárulta magát képviselőasszony, ez az alaptörvénymódosítás nem minden magyar ember demokráciáját építi, hanem az önök demokráciáját.
1: Köszönöm, alelnök úr. Most visszatérünk a normál szót kérők köréhez. Elsőnek megadom a szót, Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Először is azoknak, akik itt vannak, Takács Péter, Németh Balázs, Szűcs Gábor, Pócs János, Vitályos Eszter, Radics Béla, önöknek különösen köszönjük, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy itt lehetünk. Önök, igen, látom megint a pozícióját, félti Pócs úr. Ez, amit itt az elmúlt, hát nem tudom, 7 órája, vagy 8 órája beszélünk erről a 8 órája. Hát egy szóval tudnám jellemezni, hogy mi történt most itt, vagy mi történik még, mert még tart. Szürreális. 50 felszólalásuk volt, számoltam. A kétpercesekkel, meg egyebekkel. Sajnálom szegény szövegírót, mert nagyon úgy tűnik, hogy ugyanaz az ember írta önöknek, hiszen ugyanazok a szavak jelentek meg. Viszont rengeteg elszólás volt. Egy párat azért úgy megosztanék önökkel. Rétvári Bence, frakcióvezető úr, előszeretettel használja azt, hogy amikor hatalomra jutottunk, és ez nagyon sokat elárul arról, hogy önök hogyan gondolkodnak. Hatalom, nem felhatalmazást kaptak, hanem hatalomra jutottak. Ez a hatalom az, amiért most az emberek azt mondták, hogy ennek vége legyen, és valaki más kell, aki felhatalmazást kap, aki szolgálatnak és nem hatalomnak tekinti ezt a pozíciót. Másik ilyen elszólás Panyi Miklós képviselő úrtól jött, aki megvádolta személyeskedéssel Velkei államtitkár urat, hogy mert egy állami intézménynél dolgozni, mintha az állami intézmény, vagy az állami egyetem, vagy bármilyen ösztöndíj, amit az állam ad, az az önöké lenne. Ez volt. Aztán figyeltem, hogy milyen szavak hangzottak el ebben az egy ember által írt összes felszólalásban, mert nagyon-nagyon hasonlóak voltak. Önkény, bosszú, Rákosi, Ceausescu is megjelent, Castro, AVH, bocsánat, AVH, ezek az önök szavai. Tudják, a szavak meghatározzák az embereket. Önök ebben a keretben élnek. Ezek az önök szavai. Aztán volt még egy érdekes, a lábon lőtt jelző szerkezetes Orbán Balázs. Hát gyakorlatilag szerintem megint ő találta ki ezeket a szavakat? Ő adta az önök szájába? Miért gondolják azt, hogyha a kampányban nem működött az ő módszere, akkor most működni fog? Az egyik legpikánsabb dolog az volt, most már sajnos úgy látom, nincs itt Takács Árpád képviselő úr, hogy egy szép idézetet osztott meg velünk. Így száll hát sírba a szabadság, dübörgő tapsvihar közepette. Tudják, honnan van ez az idézet? Csillagok háborúja, szitek bosszúja. Ez is bosszú. Nagyon stílusos azért itt a... Én szeretem a csillagok háborúját, tehát nincs ezzel semmi gond. Elmondok egy idézetet. Mind összefügg a módosításra, higgyék el, jutok oda is. Van 15 percen, úgyhogy... Ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok. Gondolom, ismerős önöknek. És... Valóban miért is gondolják azt, hogyha ugyanazt mondják, mint amit a kampányban, mint ha 50-szer elmondják, miért gondolják, hogy valaki ezt még elhiszi? Saját magukat járatják le, 50-szer elmondanak ugyanazt, nevetségessé válik. De tudják... Nem érdekes, hogy mit mondanak. Arra kell figyelnünk, hogy mit csináltak az elmúlt 16 évben. Önök, és még sokan mások, asszisztáltak ahhoz, hogy 60 ezer milliárd forint közpénz, az emberek pénze, a NER oligarchák, és még ki tudja kinek a zsebébe landoljon. És ez a probléma. Tudják, ez egy nagyon szép kis üzleti modell, amit kitaláltak. Fidesz erre építette. Szerezzünk meg mindent, amit lehet a közpénzből, annyi morzsát hagyjunk a köznek, és annyit törődjünk a közjóval, ami arra elég, hogy a következő választáson megint megtartsuk ezt az üzleti modellt. Ennyi az egész üzleti modelljük. Természetesen használnak hozzá eszközöket. Ennek az egyik része nyilván a propaganda, amit nagyon örülök, hogy mától már nem fog működni. De még van egy eszköze, és önök ezt nem is látják, nem értik. Vagy ha értik, akkor nem tudnak szabadulni tőle. Ez pedig az a mérgező, bántalmazó kapcsolat, amit a Fidesz kiépített ebben az országban. Önökkel is, és minden választóval is. Szerintem sokan vannak, akik ismernek ilyen kapcsolatot családban, barátok között. És tudják, hogy működik ez a kapcsolat. Milyen is ez? Az egyik, csendet kérek. Lehet, hogy érdekeset mondok, lehet, hogy érdekli önöket. Eddig az volt, ugye?
1: Tisztelt képviselő asszony, egy percre kérem. Itt ülünk már 8 órája. Én arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy koncentráljunk a lényegre, és figyeljünk egymásra, hiszen ez nem a kocsma,
5: köszönöm,
1: ez a magyar
5: elnök.
1: Parlament épülete.
5: Ezekben a kapcsolatokban jelen lehet a nyílt fenyegetés, a fizikai bántalmazás, az egzisztenciális fenyegetés és a szeretet megvonás. De van olyan változata is, ami a félelemre épül, vagy a veszteségérzetre épül. Biztos hallották már azt, hogy ha elhagysz, akkor nem fogsz tudni megélni egyedül. Hogyha nem fogsz tudni boldogulni egyedül. A bántalmazott ezekben a kapcsolatokban egyszerűen nem látja, hogy ő bántalmazott. És magyarok se látták sokáig, hogy bántalmazottak vagyunk a NER és a Fidesz által. Sokan ma is azt gondolják, hogy talán önök közül is azt gondolják, hogy szeretik azt, amihez ragaszkodnak, és minden bűnt, ami felmerül, azt elnézik. Vagy pedig megpróbálják megmagyarázni. És néha ezt meg lehet, de van, aki azt mondja, hogy elegem van ebből. És van, aki azt mondja, hogy kilépek ebből a bántalmazó kapcsolatból. És 3,5 millió ember áprilisban azt mondta, hogy kilépek ebből a bántalmazó kapcsolatból. Tudják, ebből nem könnyű kilépni, teljes szakítás kell. Ez az, amit mi csinálunk most. Másképp nem lehet kilépni. És személyeskedhetnek, bánthatják azokat az embereket, akik felszabadították ezt az országot, legyen az Tóth Péter, legyen az a miniszterasszony, legyen bárki más, legyek én, bánthatnak, 2 éve bántanak, nem érdekel, sokunkat nem érdekel, mindannyiunkat bántottak az elmúlt jó pár hónapban, lejárattak, plakátokra raktak, televízióba kifiguráztak, kikarikatúráztak. Radics úr, ön hallgasson, ön élen jár ebbe. És ne higgyék, még mindig ne higgyék, hogy nem látjuk, hogy mivel próbálkoznak. Próbálnak megosztani minket. Orbán Balázs, Bencsik úr is tegnap előadott egy nagyon szép kis performance-t, Hídvégi Balázs előadta, szégyenről beszélnek. Ne higgyék, hogy nem látjuk, de nem hiszünk maguknak, higgyék már el, hogy nem hiszünk maguknak. Teljesen felesleges ez a próbálkozás. Pontosan azért vagyunk itt, mert egy szavukat sem hisszük el. Végig hazudták az elmúlt 4 évet minimum. És még csak annyit, hogy el a kezekkel, jó? A frakcióról. Ne próbálják meg szétszakítani sem a Tiszának a frakcióját, sem pedig a szavazóit. Egységesek vagyunk, és tudják, miért vagyunk egységesek? Mert tudjuk, miért vagyunk itt. Nem azért, hogy a saját pozíciónkat védjük, mint önök, hanem azért vagyunk itt, mert romokban az ország, válságban az ország, el akarjuk takarítani a romokat, azokat a romokat, amiket önök hagytak ott, és új országot akarunk építeni. Önök pedig eldönthetik, hogy áldozatok maradnak ebben a bántalmazó rendszerben. Nézzék meg, hova lett az ön főnökük? Az, aki az ön bántalmazójuk. Nincs itt, ide bedobta önöket. Bogzsáknak bedobta önöket. Úgyhogy döntsék el, hogy maradnak áldozatok, vagy bántalmazók. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Házelnöki pozíciómból fakadóan 2 dolgot szeretnék kérni. Az egyik az, hogy tiszteljük meg egymás felszólalását, ez frakció felül mondom, tehát pártpolitikai mentesen. A másik pedig az, hogy próbáljunk a tájnál maradni és a személyeskedések nélkül folytatni a további vitát. Köszönöm szépen. A következőkben megadom a szót Molnárné dr. Lezsák Anna képviselőasszonynak 15 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, és köszönöm az iránymutatását. Már úgy éreztem, hogy nem is erről a törvényről fogunk vitatkozni, hanem egy teljesen más témát nyitottunk. Tisztelt országgyűlés, Grósz Széchenyi István azt vallotta, merjünk nagyok lenni, s valóban nem is olyan nehéz. Legyünk egyszer s mind bölcsek is. Az én nemzedékem már egy szabad Magyarországon élhette felnőtt korát. De ez a szabadság nem magától jött el, hanem voltak bátrak, akik kivívták azt. És így volt ez korábban is, 1000 éves történelmünk során. Édesapám Lezsák Sándor és nemzedéke még a szabadság kivívásáért küzdött. Nekünk minden körülményben az a feladatunk, hogy megőrizzük, amiért akkor sokan az egzisztenciájukat, vagy akár az életüket is feláldozták volna. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol azt tanultam meg, hogy a közélet nem a hatalomról, hanem a közszolgálatáról szól, hogy a szeretet hatalma nem egyenlő a hatalom szeretetével. És azt is megtanultam, hogy a szabadság, a demokrácia nem magától értetődő, hanem olyan érték, amelyet minden nemzedéknek tovább kell örökítenie. Akik átélték a kommunista diktatúrát, azok pontosan tudják, hogy a jogállamiság elvesztése soha nem egyik napról a másikra történik. Nem fegyverekkel kezdődik, és nem látványos fordulatokkal folytatódik, hanem azzal, hogy a jog fokozatosan a politika szolgálatában áll. Lépésről lépésre, cserépről cserépre, tégláról téglára. Tisztelt képviselőtársaim, a törvényhozás nem játék. Az országgyűlés nem játszótér. Ezért mindenek előtt kérem önöket, ne vegyék a szájukra, ne játszanak azzal a kifejezéssel, hogy rendszerváltás. Emlékeztetném önöket, hogy az már lassan 40 évvel ezelőtt megtörtént. Én 10 éves koromban ott voltam a lakiteleki sátorban, amikor édesapám még kivívták, hogy egy sötét és aljas diktatúra után a magyar nép újra saját kezébe vegye a sorsát. Emlékeztetnék mindenkit, hogy az a helyzet, hogy maguk most itt az ország házában ülhetnek, az annak a rendszerváltó nemzedéknek köszönhető, akik egy valódi, véres, idegen szuronyokkal a nyakukba ültetett diktatúrával szemben álltak ki a hazáért és a szabadságért. És akkor ott annak a kiállásnak komoly tétje volt. Bár gyerek voltam, de pontosan láttam és értettem, milyen önkényuralomban felnőni. Milyen az, amikor megfigyelik az embert? Milyen az, amikor a másképpen gondolkodókat beviszik elbeszélgetésre? Tudom, mert 1987-ben 10 évesen láttam, milyen rettegve részt venni egy rendezvényen, a lakiteleki találkozón, amire sokan úgy jöttek el, hogy nem tudták, onnan haza vagy a börtönbe visze az útjuk. Tudom, mert amikor 12 éves voltam, átéltem, hogy édesapámat, aki akkor magyar történelem szakos tanárként tanított a lakiteleki általános iskolában, politikai gondolataiért két civil rendőr vitte be elbeszélgetésre, jobb belátásra bírni. Most úgy tűnik, önök, akiknek többsége még nem élte át az 1990-es eseményeket, újra a rendszerváltásról beszélnek. De emlékeztetném önöket, hogy most ezzel az alaptörvény módosítással nem rendszerváltás, hanem visszarendeződést készül. Visszalépés az 1990 előtti 40 éves önkényuralom korszakához, amire most itt készülnek, az 1000 éves alkotmányunkra épülő történelmünk legsötétebb korszakát idézi. Tényleg ezt akarják? Ha ezt a módosítást Rákosi Mátyás vagy Kun Béla elolvasná, elégedetten csettintene a nyelvével. Tisztelt képviselőtársaim! Az alkotmány nem arra való, hogy pillanatnyi, mesterségesen szított közhangulatot meglovagolva, kicsinyes bosszúra, az emberek legalantosabb ösztöneire építve módosítgassuk. Az alkotmány különösen Szent István országában arra való, hogy a nemzet sorsát, az itt élő honfitársaink életét hosszú távra meghatározó alapvetéseket foglaljunk bele. Lehet más véleményünk egy-egy intézmény működéséről. Lehetnek vitáink tisztségviselőkről, korábbi döntésekről vagy politikai szereplőkről. Ezek természetesek egy demokráciában. Ezért különösen fontos, hogy amikor alkotmányos kérdésekről döntünk, félretegyük a napi politikai érdekeket. Az alkotmány és a jog nem lehet a politika eszköze. Nem lehet arra használni, hogy személyekre szabott törvényeket vagy visszaható hatályú jogszabályokat hozzunk. Nem lehet arra használni, hogy a pillanatnyi politikai többség a saját képére formálja azokat az intézményeket, jogköröket, amelyeknek éppen az a feladatuk, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszerét fenntartsák. A rendszerváltás nem pusztán egy történelmi esemény volt. Erkölcsi örökség is. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy egy köztársasági elnököt a hatalomból elmozdítsanak az alaptörvény vagy az alkotmány módosításával csak azért, mert őt az előző kormány ideje alatt nevezték ki. Ezt még a sokszor szidott Fidesz kormány sem tette meg, egyetlen egyszer sem. Ha egy köztársasági elnökkel ez megtehető, akkor akárkivel megtehető, és igaza van Hegedűs képviselőtársammal. Ma ő, holnap te, vagy te, vagy te, vagy te. Mert ez az önkényuralmi rendszer lényege. Ha a köztársasági elnök leváltható politikai akaratból, akkor a köztársasági tisztség maga olyan, mint egy bábú, amelyet a többség kénye kedve szerint elmozdíthat. Ha egy köztársasági elnök leváltható politikai akaratból, akkor az olyan, mintha egy bírót le lehetne váltani a politikailag nem tetsző ítélete miatt. Hiszem, hisz a történelem bebizonyította már sokszor, hogy Magyarország ereje mindig abból fakadt, amikor képesek voltunk mi magyarok hosszabb távon gondolkodni, mint egy parlamenti ciklus, és a saját önnön politikai bosszúján felől tudni emelkedni az egyén, a közösség, a nemzet érdekében. Ez a jogállam valódi próbája. A demokrácia rend nem abban mérhető, hogy a tiszta többség meddig terjeszti ki a saját hatalmát, hanem abban, hogy mennyire képes megőrizni a szabadság garanciáit. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor méltók lehetünk mindazok örökségéhez, akik a szabadságot nem ajándékba kapták, hanem közös bátorsággal vívták ki. Kérem a tisztás képviselőtársaimat, jól gondolják meg, mit cselekednek. Ne lépjék át a vörös vonalat, mert ennek akár meggondolatlanságból, akár hirtelen felindulásból, akár előre megfontolt szándékból hozott döntésüknek hosszú távú következménye lesz. És nyoma lesz annak, ki hogyan szavazott. A mai nappal az agresszív önkény kiépítése megkezdődött. Önökön múlik, megállítják-e. Bölcs belátást kívánok önöknek.
1: Köszönöm, képviselőasszony. Most megadom a szót Kulcsár Krisztián képviselőnek 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen, elnök úr. Miközben maguk az önkény kiépítésével és a demokrácia levontásával vádolnak önöket, minket, valójában arról van szó, hogy megteszük az első fontos lépést a jogállamiság kialakítása érdekében. Én szeretném önöknek elmondani igazából azt, hogy mi van ennek a törvényjavaslatnak a megszületése miatt. A szomorú valóság az, hölgyeim és uraim, hogy maguk egy egyszemélyes részvénytársaságot csináltak a hazánkból, egy olyan egyszemélyes részvénytársaságot, amelyet szervezett bűnözői módszerekkel irányították. De nem ezért zavarták el önöket. Hanem én elmondom önöknek, hogy miért zavarták el. Az azeri baltázsgyilkos kiengedéséért, a magánnyugdíjpénztárak ellopásáért, azoknak a meteorológusoknak a kirúgásáért, akik a munkájukat végezték, a Sádul Völner ügy miatt zavarták el önöket. Mészáros Lőrinc, Garancsi István, Orbán Győző, Orbán Ráhel, Szíj László, Balázsi Gyula, Tiborcz István mesés gazdagodása miatt zavarták el önöket. Az ellopott autópálya és kaszinó koncesziók miatt, a lerohasztott kórházak miatt, a vasúthálózat katasztrofális állapota miatt, a kíméletlen karaktergyilkosságok miatt, a kiszáradó velencei tó mellé épített 50 milliárdos kajakkenu akadémia miatt, azért, mert ki akarták vezetni Magyarországot az Európai Unióból és a NATO-ból, a homofóbia és az idegengyűlölet miatt zavarták el magukat, a poloskázás miatt, a 60 puszta és az ott lögelő zebrák miatt zavarták el önöket, az 50-es éveket idéző propaganda miatt, a Népszabadság és az Index ledarálása miatt, a CEU elüldözése miatt, a kegyelmi ügy miatt, Szájer József, Borkai Zsolt és Bese atya sajátos kikapcsolódási szokásai miatt, az Eliosz ügy miatt, a Kaletta ügy miatt, a Pegazus botrány miatt, a lélegeztetőgép biznisz miatt, Semjén Zsolt helikopteres vadászatai miatt, a kamupártok miatt, az SZFE lenyúlása miatt, 2000 embercsempész kiengedése miatt, a másfél kormányzati cikluson áttartó rendeleti kormányzás miatt, közvagyon alapítványokba való kiszervezése miatt, az MNB kifosztása miatt, ami a világtörténelem legnagyobb bankrablása volt, a trafikmutyi miatt, Lázár János kastélya és földjei miatt, miközben maguk szerint 47 ezer forintból ebbe az országba meg lehetett akkor élni, amiatt, mert maguk a 16 éves kormányzása eredményeképpen Magyarország hivatalosan is Európa legkorruptabb és legszegényebb országa lett. Ez a maguk kormányzásának a hagyatéka. Most csak arra kérjük önöket, hogy hagyják, hogy alkotmányos felhatalmazásunknak megfelelően és a társadalom elvárásai szerint végezzük a dolgunkat. Köszönöm szépen!

0: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Latorcai Csaba képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, engedjék meg, hogy először ne az előterjesztés érdemével foglalkozzak, hanem Kulcsák Krisztián képviselő úrral. Képviselő úr, Lezsák Anna felszólalása közben ön arra vetemedett, hogy Lezsák Sándor, akinek az érdemei elévülhetetlenek a valódi rendszerváltás tekintetében, ott akkor kellett kurázsi, kellett bátorság Laki Telken 1987-ben, ön Lezsák Anna felszólalása közben Lezsák Sándor édesanyját a legsúlyosabb jelzőkkel illette. Kérjen bocsánatot! Most! Most! Kérjen bocsánatot! Ne sunnyogjon! Kérjen bocsánatot! Önt megválasztottuk 100%-kal az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Tagozat elnökének. Ezt az országgyűlés 100%-ban kell képviselnie, és így megsérti egy képviselőtársát. Szégyelje magát! Szégyelje magát! Ez nem méltó az országgyűléshez. Ez az önök vitakultúrája? Ezt mondta, ne aggódjon, egy hét múlva benne lesz a jegyzőkönyvben, mert ide lehetett hallani. Szégyelje magát! Hol a bátorság? Hol a bátorság, képviselő úr? Elvárjuk a bocsánatkérést. Nem szégyen, az a férfiúi dolog fölállni és bocsánatot kérni.
0: Tisztelt képviselő úrral, jelenleg az általános vita
1: műfajában vagyunk. Kulcsár képviselő úr közel sem olyan bátor, ezért folytatnám a hozzászólásom érdemével, amelyben nem annyira azzal szeretnék foglalkozni, tisztelt országgyűlés, amit a javaslatban beleírtak, amit beleírtak az alaptörvénybe, sokkal inkább azt, amit kihúzni szándékoznak, amit egy tolvonással megszüntetnének, és különösen is azokkal a rendelkezésekkel szeretnék foglalkozni, miután miniszterelnök úr hetek óta arra szólít föl bennünket, hogy olyan ügyekkel foglalkozunk, és olyan ügyeket hozzunk a házfalai közé, amelyek az embereket testközelből érintik, nos, a testközelből érintő rendelkezésekkel, amelyeknek a védelmét megszüntetik. De mielőtt rátérnék, igen, a termőföld kérdésére, és arra, hogy számunkra teljesen érthetetlen, hogy miért szüntetik meg a termőföldnek azt a fajta kétharmados védelmét, amit az alaptörvény eddig biztosított, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról a társadalmi egyeztetésről, amit miniszter asszony most már inkább társadalmi párbeszédnek nevezett, amelyről elbüszkélkedett miniszterelnök úr a múlt héten, hogy több 20-néhány ezer észrevétel érkezett. Nos, tisztelt országgyűlés, a elmúlt hetekben visszatérően 0%-os pártként definiált kereszténydemokrata néppárt, akkor, amikor ki akarták írni az alkotmányból a keresztény kultúrára történő hivatkozást, nos, ez a 0%-os KDNP 3 nap alatt 38 ezer aláírás gyűjtött össze a keresztény kultúra alkotmányban történő megőrzése érdekében, és akkor önök hallgattak erre a 38 ezer emberre, helyes volt, de ha egy 0%-os párt 38 ezer aláírást tud összegyűjteni 3 nap alatt, akkor az önök teljesítménye egy hét alatt 27 ezer hozzászólás, illetően a dupla nullára hasonlít. Miniszter asszony, amikor Nacsa Lőrinc képviselőtársam hasonlóan a termőföld védelmével kapcsolatban érdeklődött, jelzem, azóta se kaptunk rá választ, akkor miniszter asszony azt válaszolta, hogy túltoljuk ezt a kérdést, nincsen semmilyen összeesküvés. Miniszter asszony, bennem nincsen semmilyen összeesküvés, egyszerűen nem értem, hogy miért vezetik ki az alaptörvényből a termőföld kétharmados védelmét. Eddig ez konszenzus volt. Az egy hatalmas eredmény volt, 20 éven keresztül, sőt 30 éven keresztül szinte egy állandó probléma volt, hogy termőföldet nem magyar emberek is vásárolhattak. Az, hogy termőföldet nagy gazdasági erővel rendelkező tőkések vásárolhattak. Ezt végre tudtuk egy sarkalatos törvénnyel korlátozni. Mi a céljuk ennek a korlátozásnak a megszüntetésével? Ismét azt akarják, hogy osztrák tőkeerős vállalkozók megjelenjenek és elkezdjék felvásárolni a magyar termőföldet? Szeretnénk válaszokat kapni. Miniszterasszony nagyon jól tudja, hiszen ennek specialistája, hogy ahogy Zsigó képviselő úr is mondta, a termőföld nem egy egyszerű vagyontárgy, az igenis egy nemzeti erőforrás. A termőföld, az erdő az nem olyan, mint más vagyonelemek, nem újra termelhető természeti erőforrás, és azon túl, hogy meghatározza az ország élelmiszer biztonságát, a vidéki társadalom létét is a termőföld biztosítja. Sőt, erős kapcsolata van a környezet védelmével, vagy az alaptörvény P-cikkében a természetvédelmi kötelezettséggel is. Nem érthető számunkra, hogy miért akarják kivezetni a termőföld védelmének kétharmados erejét. A termőföld tulajdonjogának megszerzésére, hasznosítására vonatkozó szabályok évtizedekre határozzák meg az agrárium szerkezetét, és emiatt is fontos, hogy minden a termőföld szerkezetet, tulajdonosi szerkezetet alapjaiban meghatározó szabályrendszer vonatkozásában minden egyes módosításkor törekedjünk a lehető legteljesebb parlamenti egyetértésre. A földvásárlás, a haszonbérlet, az üzemfejlesztés, vagy éppen Magyarország előtt egyébként is hatalmas kihívásként ott lebegő generációváltás több évre, sokszor évtizedekre szóló beruházási döntéseket igényel. Ha ezeknek az alapjai egyszerű többséggel gyakran és gyorsan változtathatók volnának, az gyengíteni a gazdálkodói biztonságot, gyengíteni a hitelképességét, az üzemátadást és magát a generációváltást is. Nem értjük, hogy miért akarják módosítani az alaptörvénynek a termőföld védelmére, a magyar gazdák védelmére vonatkozó klauzuláit. Kérjük, változtassanak ezen a szándékukon. Nem mindegy az sem, hogy a magyar földet és azt megművelők helyben lakó gazdák, családi gazdaságok, valódi mezőgazdasági üzemek, vagy pedig tőkeerős befektetői körök, akik sokszor csak és kizárólag befektetésként kezelik a termőföldet, és nem azért, hogy megműveljék azt. Ha szigorítani akarnának a termőföld tulajdonlására vonatkozó szabályokon, szeretném jelezni, partnerek leszünk benne. De most nem szigorítanak, hanem éppen, hogy az enyhítésnek, a lazításnak ágyaznak meg, tisztelt képviselőtársaim. A termőföld, az erdő hasznosítása közvetlen hatással van bizony a talaj állapotára is, a vízgazdálkodásra, a biodiverzitásra, a klímavédelemre, egy szóval a teremtett környezetünk védelmére. Ha lazítnak a termőföldekre vonatkozó szabályokon, akkor bizony lazítanak ezzel a természetvédelmi szabályokon is. Ez pedig az Alkotmánybíróság is többször kimondta, hogy a teremtett környezetre, a természetvédelemre vonatkozó szabályokból visszalépni nem lehet. Azt látjuk, hogy ez a módosítás igazából az aktuális gazdasági érdekeknek, a Tisza aktuális gazdasági érdekeinek felelnek meg, és egyáltalán nem a nemzet hosszú távú környezeti, élelmiszerbiztonsági és agrárgazdálkodási szempontjainak. Úgyhogy, tisztelt képviselő társaim, a sarkalatosság, amit most önök el akarnak törölni, az nem egyfajta merevséget jelent és jelentett, hanem ez egy hosszú távú garanciát, azt jelenti, hogy az alapvető keretek megváltoztatásához komolyabb politikai felelősségre, átgondoltabb döntésre és szélesebb parlamenti támogatásra lenne szükség, de most ezen önök valamiért irgalmatlanul gyorsan, számunkra érthetetlen módon, és még egyszer mondom, várnánk miniszterasszonynak az alátámasztó érveit, de nem kapjuk, ezen változtatni akarnak. A másik terület, amely kapcsán szeretném tisztelettel figyelmüket kérni, ez pedig a nemzeti vagyonvédelmére vonatkozó szabályok. Érthetetlen. Érthetetlen. Miközben arról zengedeznek hetek óta, hogy a nemzeti vagyont vissza kell szerezni, a nemzeti vagyont meg kell őrizni, azt gyarapítani kell. Ehhez képest a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásra vonatkozó szabályokat pedig fellazítják. Én kezdem azt gondolni, tisztelt országgyűlés, hogy nem állunk mással szemben, mint hogy volt egy előírt darabszám, hogy hány darabbal kell csökkenteni a sarkalatos törvények számát, és akkor ahogy esik, úgy puff van, nem figyeltek arra, hogy a nemzet és minden magyar ember alapvető létfeltételeit garantáló szabályokat vesznek ki a védett jogi területek közül. De menjünk végig tételesen, mert nem gondolom, hogy a Tisza frakció ülésén, amikor döntöttek erről az alaptörvény módosítás benyújtásáról, akkor végigmentek, hogy mik azok a nemzeti vagyonelemek, amelyekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat fellazítják, és innentől kezdve úgy adhatják, vehetik, ahogy éppen aktuálisan kedvük tartja. Tisztelt országgyűlés, lehet, hogy kicsit hosszú lesz, de kérem türelmüket, ha kell, akkor még következő felszólalásban is szeretném ezt ismertetni, mert legalább egyszer hallgassák végig. Szóval, amit kényük kedvük szerint a jövőben eladható lesz, első helyen a Magyar Villamos Művek Energetika ZRT-nek 75% plusz 1 szavazata. Bakonyerdő Erdészeti és Faipai ZRT 100%-a. Dalerd Délalföldi Erdészeti ZRT 100%-a. Északerdő Erdőgazdasági ZRT 100%-a. Gemenci Erdő és Vadgazdaság ZRT 100%-a. Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRT 100%-a. Ipolyerdő ZRT 100%-a. Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT 100%-a. Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT 100%-a. Egererdő Erdészeti ZRT 100%-a. Mecsekerdő ZRT 100%-a. Nefag Nagykunsági Erdészeti és Faipari ZRT 100%-a. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti ZRT 100%-a. Pirisi Parkerdő ZRT 100%-a. Sefag Erdészeti és Faipari ZRT 100%-a. Szombathelyi Erdészeti ZRT 100%-a. Vadex Mezőföldi Erdő és Vadgazdálkodási ZRT 100%-a. Vértes Erdő ZRT 100%-a. Zalaerdő Erdészeti ZRT 100%-a. Budapesti Erdőgazdaság ZRT 100%-a. Kaszó Erdőgazdaság ZRT 100%-a. Verga Veszprémi Erdőgazdaság ZRT 100%-a. Magyar Export Import Bank ZRT, tudják, aminek a vezetőit most rúgták ki, na ennek a 100%-a. Vajon miért rúgták ki a vezetőket? Magyar Export Hitel Biztosító ZRT 100%-a. A Magyar Posta ZRT-nek csak 75% plusz 1 szavazata. MÁV Magyar Államvasutak ZRT 100%-a, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRT 71,7622%-a, Magyar Fejlesztési Bank 100%-a, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 100%-a, HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő ZRT 100%-a, Államadósságkezelőközpont ZRT 100%-a, Garantika Hitelgarancia ZRT, na ennek csak a 25% plusz 1 szavazata, Regionális Fejlesztési Holding ZRT 100%-a, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT 100%-a, Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT 100%-a, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 100%-a. A szerencsejáték 100% ZRT 100%-át is eladhatják, pusztán aktuális kényük kedve szerint. Ugyanígy a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT 25% plusz 1 szavazatát, a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovasstratégiai Kft. 100%-át, a Magyar Lóverseny Fogadást Szervező Kft. 100%-át, ismerik a Diákhitel Központ ZRT-t, annak a 100%-át. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT 100%-át, Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT 100%-át, Magyar Közút Nonprofit Kft. ZRT 100%-át. Ne aggódjanak, folytatni fogom, tisztelt képviselőtársaim! Szóval ezeket a cégeket, köszönöm szépen, kényük kedvük szerint adhatják, vehetik. Nem értjük, hogy miért. Csak egy tolvonás. Annak a tolnak a vonása, amivel visszavonják a sarkalatosság megszüntetésére vonatkozó

mondott. A lovagiasság legbiztosabb megnyilvánulásaként nem lemondásra szólítom fel, mert mindenkinek lehet rossz, emberek vagyunk, mindenkinek lehet rossz pillanata, mindenkit eluralhat az indulat, mindenkinek elhomályosulhat a tudata, csak akkor kérjen ezért bocsánatot. Azt nem tudtam csak eldönteni, hogy a képviselőasszony édesanyjára, vagy a képviselőasszony apai nagymamájára tett vállalhatatlan jelzőt, olyan jelzőt, amiért mi felénk, ott, ahol én felnőttem, nem szokott egy bocsánatkérés elegendőnek bizonyban. Ez az egyik. Aztán... Vannak pártok, amelyeknek már a nevük is megtévesztő. A legjellemzőbb az elmúlt 16 évben a demokratikus koalíció volt, ebben a legmegtévesztőbb az volt, hogy demokratikus. Az önök pártjának teljes neve teljesen megtévesztő, tisztelet és szabadság pártja. Tisztelet a kivételnek, mert nem kollektív bűnösséget hirdetek. Önök közül egyre több emberben azt látom, hogy semmilyen tisztelet nincs. A szabadságot, például a választójogot pedig extrém mértékben akarják korlátozni. Ez is egy megtévesztő pártnév, tehát már az sem igaz, ahogy elnevezték saját magukat. De nézzük, hogy mi is a baj, a legfőbb baj a 17. módosítással, tisztelt. Egyre nagyképű kormánypárti képviselők. A hatalmi arrogancia legbiztosabb jeleit látom önökön elhatalmasodni, de sokkal gyorsabb lefolyása, mint amit 2010-től kezdve láttam. Nem mindenkin, akik nem csak nyelvtanilag, és nem csak jogilag, hanem politikailag is értik azt, ami itt folyik, azok sokkal szerényebben viselkednek, és sokkal visszafogottabban. A legfontosabb kérdés, hogy miért veszik ki a sarkalatos törvények köréből a költségvetési tanács vétójogát, miért rendezik át kétharmaddal azt, hogy mi tartozik és mi nem tartozik a kétharmados törvények körébe, és a legfontosabb nemzeti kincsünket, a termőföldet, a termőföldről szóló törvényt, miért veszik ki a kétharmados védelem alól, illetőleg a nemzeti vagyont ahelyett, hogy a mi hazánk által, már ennek a ciklusnak a legelején javasolt 4/5-ös védelem alá helyeznék, még a kétharmados védelmet sem tartják meg, hanem leviszik az egyszerű többség szintjére. Ez egyébként annak is lehet az előjele, hogy annyira nem bíznak saját magukban, meg a szeretve tisztelt vezérükben, hogy legjobb esetben is egyszerű többségű győzelemmel kalkulálnak 2030-ban, és akkor meg lehet tenni azt majd egyszerű többséggel is, amihez most kétharmad kellene. Márpedig itt a másik fogalmi dugó, több fogalmi dugóba belenéztek, meg a napba is többször belenéztek, és nem tudják, hogy az emlősök közül egyedül az oroszlán képes, hogy belenézne abba, hogy nem vakítja el. Önöknek már többször is sikerült itt. Listás képviselők, egyéni képviselők. Egyszerű matek. A tiszás listás képviselők nélkül még egyszerű többségük sem lenne, hiszen csak 96 egyéni mandátumunk van, ami nagy teljesítmény, megsüvegelendő. De a listás képviselők nélkül egyszerű többségük sem lenne, nem hogy kétharad, úgyhogy mielőtt elkezd mozogni a szájuk, tegyék, kapcsolják sebességbe az elmejüket, arra kérem önöket. Aztán nézzük meg, hogy önök mivel játszanak. És most főleg azokhoz a kormánypárti képviselőkhöz szólok, akik így pacekra első ránézése is gazdák, esetleg erdészek, akiknek van termőföld tulajdonuk. Mondom ezt egy harmadik generációs paraszti család büszke sarjaként. Aki nem csak virágcserében látott termőföldet, tisztelt képviselőtársam. Volt olyan szerencsés. Azt tudja, hogy amikor kimegyünk a saját gyümölcsös kertünkből, végigmegyünk a saját erdőnkön, a legelőnkön, szántókon, az az igazi szabadság. Az az igazi szabadság, amit senki nem vehet el tőlünk. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy paraszti családban nőttem fel, és az én legértékesebb örökségem nem a családi gazdaság, meg a saját jogomon, saját jövedelmemből a megtakarításon terhébe vásárolt termőföld, az én legértékesebb örökségem a józan paraszti ész, ettől jobb és hatékonyabb fegyver nincs, és nem létezik. Legalább egy millió hektár nem erdőművelésű ágú vagyont kezel a Nemzeti Földalap. Legalább egy millió hektár erdőművelésű ágú vagyont kezelnek a latorcai képviselő által felsorolt állami erdőgazdaságok. Ezek első ránézése jóval magasabb, mint 60 ezer milliárdos értéket képviselnek. Ezeknek az összértéke lehet, hogy nagyjából felbecsülhetetlen, pontosan nem meghatározható, de lehet, hogy többszörösei a 60 ezer milliárd forintnak. Elemi kötelességünk, hogy 4/5-ös záradék alá helyezzük, mint

0: A nemzeti vagyon összes többi elemét, hiszen itt, amikor a miniszterelnök úrtól az első párbeszéd alkalmán megkérdeztem, hogy mire készülnek akár a MOL, akár az MVM stratégiai vagyonával, ami nemzetbiztonság alapkérdés is, akkor igaz, hogy ő azt mondta, hogy nem akarják értékesíteni, de arra egy árvaszót nem mondott, hogy a Mi Hazánk által javasolt előzetes 4/5-ös parlamenti döntéshozatallal mi a helyzet. És mivel ezt láthatóan nem akarják, sőt, most már egyszerű többséggel is módosíthatóak ezek a szabályok, ezért a legrosszabbakra gondolunk. És aki gazdálkodik, akinek földtulajdona van, legyen ez erdőgazdálkodó, legyen ez szántóföldi kultúrában gazdálkodó, zöldség vagy gyümölcstermelő, vagy éppen állattartó, tudja, hogy egyre nehezebb fennmaradni. Ilyen felvásárlási árak mellett, amelyeket az elmúlt években, vagy amelyek az elmúlt években kialakultak, nagyon nehéz megmaradni. Jó, benne olyan javaslatokat nyújtottak volna be, hogy a kis és közepes családi gazdálkodóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek tisztességes felvásárlás áras szabályozása kapcsán mi az üzenetük, mi a megoldás. A problémákat tudjuk, a felsorolásokkal tele van a padlás, csak azzal nem vagyunk előrébb. Nem azt tárgyaljuk itt, hogy mondjuk milyen személyi jövedelemadó szabályok szerint fognak a magyar emberek ezt adózni, hogyan kívánjuk a kis, mikro és kis vállalkozásokat támogatni, hanem az abszolút filmszínházban vegy tiszta hatalom technikáról beszélünk, tisztelt képviselőtársaim. Az a minimum, hogy legalább azt visszavonják, hogy a termőföldről és a nemzeti vagyonról szóló törvényt kiveszik a kétharmados védelem alól. Ez az első és legfontosabb, mert ezzel elképesztő károkat lesznek képesek okozni, akár ebben a nem kell ez 12 év, 4 év alatt is le lehet nullázni az állami vagyont. Lehet, hogy nem ez a céljuk, de higgyék el, hogy majd nem önök fogják ezt eldönteni. Önök közül a legtöbbeknek halvány fogalma sincs, mibe keveredtek. Higgyék el, halvány fogalmuk sincs. Ami pedig itt a különféle mesebeszédek, ne haragudjon, igazságügyi miniszterasszony. De ha annak idején a Miskolc Egyetem Állam és Oktudományi Karán, másod-harmadéves koromban, alkotmányokból, vagy éppen a választójoganyagból ilyen feleletet adtam volna a tanáraimnak, úgy rúgtak volna ki, hogy egyik lábam se érte volna a földet, és soha eltanácsoltak volna a jogtudományok meg a jogi előadások örökös látogatását. Örökre eltanácsoltak volna hajánál fogva előrángatott érvekkel. Mérleg serpenyőjére beszél, a mérleg serpenyőjében tudja, ön szubjektív politikai, nem objektív szakmai érveket sorol fel, hanem szubjektív politikai érveket, amelyek ilyen formán gyakorlatilag megfoghatatlanok. Na de miért is ilyen, miért van szükség a köztársasági elnök ilyen gyors közjogi likvidálására? Mert hogy ez az. Ez, amit önök művelnek, egyébként mandátum korlátozás kapcsán is, tisztelt képviselőtársaim, az jogalkotási gengszterizmus, törvényhozási terrorizmus, semmi más. Miért lehet szükség? Mert egy köztársaság elnök például ki tud írni egy előre hozott önkormányzati választást. Többször én magam tettem fel ezzel kapcsolatos kérdéseket. Sokszor provokáltam is önöket, hogy hát, ha valamit kiböknek ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy nyilatkozástop van, én úgy értesültem, hogy a kormány erről még nem döntött. Hogy lesz előre hozott önkormányzati választás, vagy sem. Egy tiszás báb köztársaság elnökkel ki tudják iratni. Miért van erre szükség? Mert hogyha ezt még a Tisza népszerűségének csökkenése, a népszerűtlen intézkedések bevezetése előtt teszik meg, akkor betiszásodik majd az egész ország, és mindenhol elfoglalják az önkormányzati bástyákat. Na az lesz majd az a hatalomkoncentráció, amelynek a kialakulása ellen elvileg önöknek küzdeni kellene, meg elvileg önök papíron küzdenek. És hogyha ezt megfejelik azzal, hogy a polgármesterekre is mandátumkorlátozást vezettek be, akkor gyakorlatilag lefegyverzik azokat a polgármestereket, akik az önök jelöltjeivel szemben jó esélye elindulhatnak kisebb vagy nagyobb településeken. Jó lenne, hogyha e tekintetben megeredne a nyelvük, próbálnának őszinték lenni. Lesz előrehozott önkormányzati választás, vagy nem lesz? Ez egy viszonylag egyszerű kérdés. Nem nagyon lehet félreérteni. Lesz, vagy nem lesz? És lehet, hogy, sőt, biztos, ezt be kell látni, hogy a fékek és az ellensúlyok rendszere nem nagyon működött az elmúlt években. Rengeteg hiba volt ezzel kapcsolatban. Na de ilyen közjogi likvidálásra még banán köztársaságokban is csak nagyon ritkán akadt példa. És lehet, hogy az egyik, az abszolút filmszínház, egyik nettó hatalomtechnikai oka, hogy egy tiszás báb köztársaság elnöke könnyebb lesz kiíratni egy előrehozott önkormányzati választást. Mondják már meg nekem, hogy mi különbség van a Fideszes kétharmad által megszavazott báb köztársaságelnök, vagy annak nevezett köztársaságelnök, és majd a tiszás többség által megszavazott köztársasági elnök között. Hát majd azért, mert ez az önök bábja, akkor ez egy jó báb. Akkor ez alkalmas. Semmi különbség nincs. Semmi különbség nincsen, de azt is el kell önöknek mondanom, hogyha ezt egy konzervatív, szándékosan nem mondok pártneveket meg színeket, ezt, amit önök beadtak, ezt egy konzervatív, patrióta, szuverenista kormány adta volna be, az önök nyugat-európai liberális szövetségeseik már neonáci diktatúrát kiáltanának, összehívnák az ENSZ biztonsági tanácsát, lehet még a NATO csúcsot is, és az emberi jogok szörnyű végzetéről fantáziálnának, vagy a nagyvezérük szokta mondani, delirálnának. Mivel ezt egy liberális kormány vezeti be, ugye ez a hungarofób, magyar gyűlölő, aljas gazember Manfred Weber tálalásában, ezzel semmi gond nincsen. Tudják, mire megy kajáték, tisztelt tisztelt képviselők? Hogy belátható innen belül, itt patrióta, szuverenista kormány semmilyen módon, semmiféleképpen ne tudjon megalakulni, ezért hozzák be, ezt hagytam direkt a végére, a 12 éves mandátum korlátozás szabályát. Az, hogy a visszamenőleg a hatályba durván beleütközik, az nem is kérdés. És egyetlen tisztességes, egyetlen, azzal se értenék egyet, azzal se értenék, egyetlen tisztességes szabály önnek az lenne, hogy az idő számítása, a 12 éves idő számítása az most a törvény hatályba lépésétől kezdődik. Én azzal se értenék egyet, és megmondom miért. Tőlem áldázabb ellensége az óbaloldalnak nem sok van ebben a parlamentben, sőt ebben az országban. Szinte semmi nincs, amiben egyet tudnék velük érteni. De soha, legrosszabb, legelborultabb pillanatomban nem fordult meg a fejem, az agyam leghátsó szegletében sem, hogyha esetleg lehetőségem vagy lehetőségünk nyílna rá, akkor korlátozzuk az ő megválaszthatóságuk jogát. Hogyha egyéni körzetet tudnak nyerni, vagy olyan párt színeiben indulnak, amely legalább az 5%-os küszöböt beugorja, miért ne lehetnének itt? Miért ne mondhatnák el a véleményüket? Miért ne képviselhetnék azt a kisebb vagy nagyobb politikai közösséget, amelyik bennük bízik, amelyik bennük hisz? És azért az a nyulak bátorsága kell, tisztás képviselők. Nekem nem kell szájról olvasó, hogy megállapítsák. Az a nyulak bátorsága kell, hogy bevezetnek egy olyan szabályt, ami önök közül a 141, pontosabban Magyar Pétert leszámít, a 140 fős politikai magánhegyseregből sem 2030-ban, sem 2034-ben senkire sem vonatkozik, senkire se, míg az ellenzéknek a felére, vagy a több mint a felére vonatkozik. Hát ez az az eset, amikor nem csak a lóláb, hanem az egész ménes kilóg ebből a képből tisztelt képviselők. Azért hagyják magukat zavartatni a tényektől. Mert hogyha olyan szabályokat hoztak valami önök közül legalább mondjuk néhányukra vonatkozik, akkor azt mondom, hogy az objektivitás látszatát talán még sikerül fenntartani. Ismétlem, azzal sem tudnék azonosulni, elvi alapon. A választók ilyen módon való korlátozása miatt, hogyha most kezdődne, egyébként én adtam be erre módosítót. Hát én Ferencváros szurkolóként megtanultam, hogy küzdeni mindig, feladni soha. Tudom, hogy el fogják utasítani, de én legalább felveszem a küzdelmet. Még hogyha a sikernek cseke és az esélye. És tudják, mit idéznek ezzel elő? És az igazságügyi miniszter asszonynak mondom, ki tudja, lehet még köztársasági elnök is lehet önből. Ma olyan produkciót nyújtott, olyan szinten vedlett át szakemberből politikussá, hogy szerintem a top 3-ban ott lehet majd Magyar Péter jelöltjei között. Tudják, mit idéznek ezzel elő? Akkor elmondok néhány példát, hogy, és az, nem ez a személyes sértés is. Marián Kozma gyilkosai. Ha nem rosszalkodtak bent a kaptárban, jövőre, 2009 februárjában követték el a bűncselekményt, 2021-ben szabadulhatnak, 18 év fegyházat kaptak. Ha nem követnek el utána bűncselekményt, 2038-ban ők már indulhatnak egy választáson. De hogy bár nem Mátyás vagyok, hanem István, igazságos vagyok. Akkor mondok egy másik példát is. A cigányság sérelmére elkövetett gyalázatos sorozatgyilkosságok egyetlenül elkövetője, amelyik nem tényleges életfogytilom kapott, 2022-ben szabadult 13 éves fegyházbüntetéséből. Ő már 2034-ben ott lehet, majd a választó, ott lehet a szavazalapokon. Én szóval állítom, hogy parlamenti képviselők lesznek, gyakorlati esélye kb. Nulla. De az elvi esélye megvan. Szemben azokkal, akik büntetlen előletűek, akik tisztességesen végezték a munkát, csak azért, mert önöket Pityáner kicsinyes politikai bosszú vezérli a mérhetetlen frusztráció jegyében. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót. 2 perces időkeretben Kulcsár Krisztián képviselő úrnak.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni Lezsák Anna képviselőtársamtól. Indulatos voltam, bocsánatot szeretnék kérni, indulatos voltam, természetesen nem gondoltam szó szerint. Elnézést.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót 2 perces időkeretben Molnár Néa dr. Lezsák Annának, annak képviselő asszonynak.
3: Keresztény emberként, Kulcsár képviselőtársam, elfogadom a bocsánat kérését. És most a közvetítés nézőkhöz szeretnék fordulni. Ilyen az igazi tisztelet és szabadság párt arca. Azaz a Tisza valódi arca. Mi itt az ellenzékben hétről hétre tűrjük az agresszív, arrogáns, abúzust, megszégyenítést, bántalmazást. Ez az önkényuralom valódi arca. Ma én, holnap ön. És mi mindannyian így gondoljuk itt az ellenzékben, úgy gondolom. Zsöszvi Varga Judit.
1: Köszönjük, képviselő asszony, és tisztelettel szeretném kérni, hogy térjünk vissza a törvényjavaslat vitájához. Megadom a szót Törőcsikné dr. Görög Márta miniszterasszonynak.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ugye a legutóbbi felszólalásom óta elhangzott hozzászólásokhoz képest egyetlen egy olyan terület van, amelyet szeretném még egyszer megerősíteni. Ugye ez a KDNP képviselő urak által jelzett termőföld. Ugye a alaptörvény módosítás a második bekezdés hatályon kívül helyezésére irányul, és az első bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik. Természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők, vízkészlet, biológiai sokféleség, különösen a honos növény és állatfajok, valamint elnézést. A kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az alaptörvénymódosítás ezt a rendelkezést nem érinti, ez ugyanúgy hatályban marad. Tehát a védelem az továbbra is alkotmányos kötelezettség, viszont pont amire Latorcai képviselő úr is rávilágított, és amit már jeleztem, hogy ugye ennek a visszalépés tilalmának az alkotmányos elve mindennek a védelmét továbbra is erősíti, függetlenül attól, hogy ez sarkalatos-e vagy sem. És a nemzeti vagyon vonatkozásában is ugyanez mondható el, azzal, hogy ugye Latorcai képviselő úr ugye ezt címzett nyilatkozatként jelenítette meg, hogy kényük, kedvük szerint eladhatják. Ugye az is elhangzott a hozzászóláshoz képest, hogy erre már miniszterelnök korában is válaszolt, hogy nincsen ilyen szándék, amely ezen nemzeti vagyon körébe tartozó forgalmi értéke bíró vagyon tárgyaknak az eladására vonatkozna. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Most megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Először is szeretném megköszönni Bújdosó frakcióvezető asszony irányomban megnyilvánuló kiemelt figyelmét. Szeretném megnyugtatni, hogy rajtam nem fog múlni az ön által vezetett frakciónak az egységessége. Hogyha az hibának róható föl itt a tisztelt házban, hogy szakpolitikai kérdésekben időközönként egyet tudunk érteni, és nemzeti minimumban tudunk gondolkodni, akkor én ezt vállalom, és én bizakodom abban, hogy az ön dörgedelmes felszólalását követően lesznek a Tisza frakcióban is olyan képviselőtársak, akik szakpolitikával foglalkoznak, és nemzeti minimum kérdéseiben egyet tudunk érteni annak érdekében, hogy ez az ország ne csak hangos, hanem működőképes is legyen. Közpolitikai kérdésekkel és szabályokkal én most nem szeretnék foglalkozni, hiszen egy ilyen kimenő szériás képviselő vagyok, akinek politikai ambíciói már nagyon régen nincsenek, valószínűleg azért vagyok itt, 1990-ben választottak meg először polgármesternek, utána 5 cikluson keresztül, vele párhuzamosan egyéni önkormányzati képviselőnek, majd 2010-től 4 alkalommal egyéni országgyűlési képviselőnek. Azt gondolom, hogy önök számára ez a lehetőség, ha elfogadják az alaptörvény módosítását, nem fog megadatni, tehát ezt a versenyt én megnyertem, de ennek nincs is jelentősége. A jelentősége annak van, hogy képesek vagyunk-e a született érzelmi és az életünk során tanult intelligencia alapján úgy megnyilvánulni, amit megint csak úgy értettem az ön szavai frakcióasszony, hogy szememre hányt, hogy úgy tudunk egymással beszélni és szót érteni, hogy tiszteletben tartjuk az idősebbek a fiatalokat, a fiatalok az idősebbeket. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális hozzáállás, testtartás, viselkedési mód, főleg egy önök által meghirdetett szeretett országban. Amiről konkrétan szeretnék az alaptörvény kapcsán beszélni, két képviselőtársam, Latorcai és Apáti képviselőtársam már érintették a föld tulajdonlással kapcsolatos sarkalatos törvény alaptörvényből történő kivételével, de én a családi gazdaságokra szeretnék itt fókuszálni. Azokra a családi gazdaságokra, amelyek mindig is itt a Kárpát-medencében a magyarok bejövetele előtt, és azóta is a vidéknek a tartó oszlopát képzik. Azokról a családi gazdaságokról és a mögöttük álló gazdálkodókról, akik hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a vidéki közösségnek a virilistái, tehát a saját jövedelmükből, zsebükből, megtermelt javaikból helyi közösséget támogató aktív tagjai voltak. Azok a paraszt gazdálkodó emberek, akik a húsvéti körmenetben a feltámadt Krisztus szobrát vitték, mert a legelső helyen lévő gazdálkodókat, parasztokat ezzel tisztelték meg, és a többiek pedig az iparos testület tagjaival a gyertyát vitték a feltámadt Krisztus mellett. Hogy értsük azt, hogy miért támadták Európa szerte a vidéket, és miért próbálták meg a termőföldről leszakítani a földműveseket, a parasztságot. Azért, mert a szakrális létalapnak tekintették mindig is a termőföldet, amely a megélhetésüket, a saját, személyes, családi megélhetésüket, és annak a közösségnek a megélhetését biztosították, amelybe beleszülettek, amellyel együtt éltek, sorsközösséget vállalva, és ezért az 50-es években leszakították őket erről a szakrális talapzatról. Listázták, majd leszakították, a földet, a megélhetést elvették. Éppen ezért volt fontos az 2010 után, hogy a magyar föld védelme mellett a családi gazdaságok is kiemelt védelmet kapjanak, ahogy azt Latorcai képviselőtársam említette, már csak azért is, mert értelmes cél és okszerű gazdálkodást, mezőgazdasági tevékenységet csak stabil és kiszámítható környezetben lehet végezni, ahol biztonságban van a termőföld és biztonságban van a mezőgazdasági üzem is. 2013-ban Ányán József képviselőtársammal mi egy elég hosszú módosító indítványt terjesztettünk a földforgalmi törvény kapcsán az országgyűlés elé, amely nem mindenkinek a tetszését váltotta ki. Szigorúbb földtörvényt szerettünk volna. Az üzemméreteket alacsonyabb szinten meghatározni, egyrészt, másrészt pedig a spekulánsok megjelenését teljes körűen kiszűrni. És a valóban helyben lakó és gazdálkodó családok számára, földművesek számára a további földszerzés lehetőségét első helyen biztosítani. Miután ez nem sikerült, Ágyán professzor úr távozott, én maradtam, és rövid időn belül volt egy gyulai kihelyezett frakcióülés, ahol második nekifutásra sikerült meggyőznöm képviselőtársaim többségét, hogy nevesítetten a családi gazdaságok kerüljenek be az alaptörvény sarkalatos törvényei közé. és be is kerültek. Önök most innen a sarkalatos törvények köréből szeretnék kivenni a családi gazdaságukra vonatkozó szabályozási kötelezettséget, a kétharmados szabályozási kötelezettséget, amely aláshatja a gazdálkodóknak, a gazdálkodó családoknak a bizalmát a döntéshozással szemben. Ha egyetértünk azzal, hogy a vidéket nem kell visszaadni a természetnek, ahogy azt az önök frissen kinevezett helyettes államtitkára korábban hosszasan elemezte, akkor biztosítanunk kell azokat a jogi garanciákat, akár sarkalatos törvény keretében is, amelyek ezt a védelmet a vidéken élő gazdatársadalom számára biztosítja, akik nem akarják visszaadni a természet számára azt a vidéket, amelybe beleszülettek, és amely az otthonuk, amely a megélhetésük, és mindannyiuk, az önök megélhetését, mindannyiunk megélhetését biztosítja, hanem azon gazdálkodni szeretnének, a természeti erőforrásokat úgy használni, hogy az későbbiekben is használható legyen, és az üzemméret ebből a szempontból egyáltalán nem figyelmen kívül hagyható. A családi gazdálkodó az jobban odafigyel arra a földre, amely a saját tulajdonában van, amelyet saját maga művel, igazi gazdája lehet a földnek, az anyaföldnek, és éppen ezért nem csak köszönetet kell mondani, hanem a jogi garanciákat is biztosítani kell. Hosszú ideig nem léptünk előre, de 2020-ban megszületett az a törvény, az alaptörvény felhatalmazása alapján is, amely a családi gazdaságok működési, adózási környezetét alakította ki. Az őstermelőknek, az őstermelői családi gazdaságoknak, majd rá egy esztendőre megszületett az a törvény, amely a gazdaság átadás megkönnyítésével lehetővé teszi azt, hogy az idősebb nemzedék könnyített körülmények között mind jogszabályi, mind gazdasági, mind adózási illeték szempontból könnyített körülmények között tudja azoknak a bátor helyi fiatal hősöknek átadni a családi gazdaságot, akik vállalják azt, hogy üzemszerűen fogják működtetni. A szükséges tudás megszerzésével, böcsülettel, fölkészülten. Tisztelt képviselőtársaim, én azt mondanám, hogy ha lehetőséget látnak rá, mint ahogy 2013-ban lehetőséget látott a többség arra, hogy javaslatomra bekerüljön ez a védettség a családi gazdaságokra vonatkozóan, akkor az önök támogatásával, közreműködésével ez maradjon is benne az alaptörvénybe védett sarkalatos jogszabályként. Ami pedig a nemzeti vagyont érinti, én alapvetően ebből a vonalas közműveket, tehát a közmű vagyont emelném ki, amely az ország működő képességét alapvetően befolyásolja, de ezen kívül az országban élők számára, minden háztartás számára a szolgáltatások biztonságos és megfizethető igénybe vételét is biztosítja. Válaszolnék Latorcai és Apáti képviselőtársamnak, hogy mire ez a nagy sietség a sarkalatos törvények közül történő kivételt illetően. Itt a kormányzat azzal indokolja a sarkalatos passzusok ritkítását, megritkítását, vagy kigyomlálását, hogy a korábbi rendszert túlságosan merevnek ítélve rugalmasabban lehessen gazdasági, agrárgazdasági kérdésekben, vagy éppen nemzeti vagyont érintő kérdésekben igazodni a folyamatosan változó piaci környezethez. Azért ez egy elég árulkodó indoklása ezeknek a passzusoknak a kivételére vonatkozóan. Én nem is szeretnék további feltételezésekbe belemenni, én csak azt szeretném kiemelni, hogy volt olyan időszak, amikor ebben az országban a közmű vagyon privatizációja elsődleges kérdéssé vált annak érdekében, hogy a költségvetési lyukakat tömködjék. Amikor külföldi tulajdonba került ez a közmű vagyon, onnantól kezdve maga a kormányzat vagy az országgyűlés nem, vagy csak nagyon nehezen tudta megvédeni a fogyasztók érdekeit ezzel a túl erős gazdasági hatalommal szemben. 1998 után ennek egy része visszavásárlásra került. 2002 után ennek egy jelentős részét ismételten értékesítették. 2010-ben ez ismételten visszavásárlásra került, és születtek olyan jogszabályok, amelyek a fogyasztók érdekeit, a szolgáltatások megfizethetőségét érintették. Most abban az esetben, hogyha ez a vagyon, ez a közmű vagyon ismét magánszolgáltatók tulajdonába kerül, akkor a rezsi védelemre fittyet hányva meglehetősen nehéz helyzetbe fog kerülni a Tisza kormány és a Tisza frakció, mert nem fogják tudni garantálni a befektetők, úgymond befektetők számára azt az extra profitot, amit elvárnak, és amit mindig kiköveteltek maguknak a privatizációs folyamatokkal és döntésekkel együtt. És ennek az lesz a következménye, hogy vagy a költségvetésből kell finanszírozni ennek a fedezetét, vagy el kell fogadniuk az Európai Unió vagy Európai Bizottságnak azon javaslatait és elvárásait, miszerint a fogyasztókat ilyen formában semmiféle védelem nem illeti meg. Tehát egy esetleges privatizáció az azt jelenti, hogy a költségek megnövekednek, a fogyasztói szempontok és érdekek pedig háttérbe kerülnek. Ezért tisztelettel azt javaslom önöknek, hogy fontolják meg a stratégiailag fontos nemzetbiztonsági üzemeltetési, magának az ország üzemeltetésének szempontjából fontos vagyonnak, nemzeti vagyonnak a bentartását a sarkalatos törvények között. Azt gondolom, hogy mindannyian nyugodtabbak lehetünk akkor, mi mindenképpen, a fogyasztók kiváltképpen, de talán önök is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr, és megadom a szót Ráki Zsolt képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, messze nem fogom kimeríteni. Csak egy gyors kérdés, hogy hol volt az az igen nagy aggódás a földforgalmi törvénnyel kapcsolatban, amikor 2025. december 24-én jött ki egy olyan hatályba lépő módosítása, egy lazítása a földtörvénynek, hogy a pénzügyi befektetők is földet tudnak venni. Ki az a háziasszony, vagy bárki, aki december 24-én a magyar közlönyöket nézegeti, és figyeli, hogy akkor mi jött ki. Tehát ez lenne a kérdés. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Latorcai Csaba képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen. Megértem Ráki képviselő úr felindulását. Akkor bízom benne, hogy azt a törvénymódosítást, ami megnyitja a lehetőséget, hogy már ne csak pénzügyi befektetők, hanem bárki, még nem magyar állampolgárok is vásárolhassanak termőföldet, mert ennek a folyamatnak az a vége, akkor nemet fog nyomni erre az alkotmány módosításra. Igazságügyi miniszter asszony próbált megnyugtatni bennünket, hogy nincs olyan szándék, hogy az állami vagyonelemeket eladják, nincsen olyan szándék, hogy megnyissák a termőföld tulajdonlást külföldiek előtt, vagy kifejezetten befektetési célzattal. Nagyon egyszerűen meg tud bennünket nyugtatni, miniszter asszony. Vonják vissza ezt a módosítást. Vonják vissza, és maradjon a termőföldvédelmen kétharmados, sarkalatos védelem, és ugyanígy a nemzeti vagyonelemek védelmén is maradjon a kétharmados védelem. Mert addig, amíg föntartják ezt a módosítást, addig azt mondják, hogy nem érdemel védelmet, és akkor szeretném folytatni, nem érdemel védelmet a Magyar Közút Nonprofit ZRT, nem érdemel védelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT, nem érdemel védelmet a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft., nem érdemel védelmet a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Kft., nem érdemel védelmet az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs ZRT, nem érdemel védelmet a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., és nem érdemel védelmet, figyeljenek képviselőtársaim, mert ami igazán stratégiai vagyonelem, a Nemzeti Vízművek ZRT. Megtapasztaltuk, volt már olyan Magyarország életében, a magyar emberek már elszenvedték, hogy milyen volt az, amikor külföldi befektetőknek átjátszották bagóért a stratégiai közműszolgáltatókat, így a vízműveket is. Állítólag ellopta a Fidesz-KDNP kormány a nemzeti vagyont. Érdekes, a vízműveket és a vízszolgáltatást mi tudtuk visszaszerezni. Most önök mégis el akarják adni. Ha nem akarják eladni, nyugtassanak meg bennünket, és azt az 52 céget, ami rajta van a kétharmados védelmet jelentő vagyontörvény listán, azt akkor maradjon továbbra is kétharmados védelem mentén. De ugyanígy egyébként a vagyontörvény jelen pillanatban itt a Kossuth téren elhelyezett emlékműveket is védelem alá helyezi, így a Rákóczi emlékművet, a Kossuth emlékművet, József Attila portrészobrot, igen, a Tisza emlékművet is talán el akarják vinni. Volt már ilyen szándék, hallottuk az elmúlt években itt a magyar parlamentben is, hogy a Tisza István szobrátnak nincsen semmi helye. Szerintünk igenis a Kossuth téren ott kell maradjon Tisza István emlékműve. Ha önök kiveszik a sarkalatos védelem köréből a Kossuth téren lévő szobrokat, azt mondják, hogy nincs ott a helye akár Tiszának, akár Andrássy Gyulának, akár a Nemzeti Vértanúk emlékművének, és akár az összetartozás emlékhelyének. Ugyanígy, és akkor szeretném elmondani, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek jelen pillanatban alkotmányos védelemben részesülnek, és ezt az alkotmányos védelmet önök most meg akarják szüntetni. Figyeljenek, tisztelt képviselőtársaim, különösen a Tiszától, mert nem lesz olyan választókörzet, amit ne érintene. Budapest első kerületében a Királyi Palota és a Szentgyörgy téri Színház utcai műemlék együttes, Sándor Palota, a Királyi Palota épülete, Honvéd főparancsnokság, Kármelita templom, igen, a Kármelita rendház is, miniszterelnök urat hallhattuk az elmúlt hetekben, hogy még nem találták ki, hogy mi legyen a sorsa, ezek szerint benne van a pakliban az, hogy eladják a teljes vagyonelemet. De van itt lakóház az első kerület Anna utca 1 szám alatt. Apród utca 1-3 Szemelvej Szignát szülőháza. Nem érdemel védelmet. Dísztér 15, Delamott palota. Döbrentei tér 9, Rudasfürdő. Kapisztrán tér 2-3-4, Nándor laktanya, ugye ez a hadtörténeti intézet és múzeum. Kapisztrán tér 6, Mária Magdolna templom tornyának maradványa. Táncsics Mihály utca 9, József kaszárnya, az Erdélyi bástya és Kammerhof. Ezt is mi szereztük vissza, ez az Amerikai Egyesült Államok tulajdonában állt. Hát így loptuk el mi a nemzeti vagyon. Nem csak, hogy visszaszereztük, hanem még alkotmányos védelembe is részesítettük. Na nézzük, mi van a második kerületben. Budakeszi út 91-95, Budaszentlőrinci Pálos Kolostor és templom romjai, Fő utca 82-86, Ganz utca 4, Királyfürdő, de ugyanígy a Császárfürdő, Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai, a Gülbaba türbéje sem érdemel védelmet, Nyék falu középkori templomának romjai szintén kikerül a védett állami tulajdoni körből. Budapest harmadik kerületben Akvinkumi római polgárváros romegyüttese, Megyfa utcában szintén egy római ház maradványai, ugyanígy a Pacsirta mező úton lévő katonai amfiteátrum, Szentendrei úton a római polgárváros. Budapest belvárosából Ferenciek tere 6, az egyetemi könyvtár. Károlyi Mihály utca 16, a Károlyi palota. Kossuth Lajos tér 11, Földművelésügyi Minisztérium. De engedjék meg, hogy egy pillanatra azért csak visszatérjek a Károlyi palotára, hiszen ez a Magyar Polgári Kultúráért Alapítvány használatában van, miközben az elmúlt hetekben azt nyomták, hogy visszaszerezték az állami vagyont, amit a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba szerveztünk. Itt az ékes bizonyíték, hogy ezek mindvégig állami tulajdonban voltak. Most önök akarják ezt kiadni az állami tulajdonból? Ha nem, vonják vissza azt a rendelkezést, ami megszünteti ezen ingatlanok tekintetében az alkotmányos védelmet. Ugyanígy Kossuth Lajos tér 12, a kúria épülete március 15-e téren kontra Aquincum romjai. Budapest 6. kerület, Andrássy út 22, a Magyar Állami Operaház épülete. Andrássy út 67, a régi zeneakadémia, Andrássy út 69, a régi műcsarnok, Andrássy út 71, képzőművészeti egyetem, Bajza utca 41, régi pesti kálvária, Liszt Ferenc tér 8, Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem, Terész körút 51-53, a nyugati pályaudvar felvételi épülete. Budapest 8. kerületéből a keleti pályaudvar felvételi épülete és az Illés utca 25 alatt található Füvészkert műemléki együttese, benne a Festetics villa és a Pálmaház nem érdemel alkotmányos védelmet. Miért nem érdemel alkotmányos védelmet a Fiumei úti temető? Miért nem érdemel alkotmányos védelmet a Múzeum körút 4-8 alatt található Ötvös Loránd Tudományegyetem épülete? Miért nem érdemel alkotmányos védelmet a Magyar Nemzeti Múzeum? És miért nem érdemel védelmet az Ötpacsirta utca 2 alatt található Almási Andrássy palota? De ugyanígy nem érdemel védelmet önök szerint a Pollak Mihály tér 3 alatt található Festetics palota. Nem érdemel védelmet a Ludovika Akadémia épülete. Budapest 9. kerületéből nem érdemel védelmet, tisztelt képviselőtársaim, az Iparművészeti Múzeum épülete. Budapest 11. kerületéből nem érdemel védelmet a Citadella. Nem érdemel védelmet a Budapesti Műszaki Egyetem műemléki épületei sem. És nem érdemel védelmet a Hősök terén található Szép Művészeti Múzeum, a Milléniumi Emlékmű, valamint a Stefánia úton lévő Földtani Intézet. De ugyanígy nem érdemel védelmet a Vajdahunyadvára sem. Budapest 22. kerületében pedig nem érdemel védelmet a Rudnyánszky kastély együttese, valamint nem érdemel védelmet a Szent Flórián téren található római tábor romjai. Ez csak Budapest. De folytatom Baranya vármegyével, tisztelt képviselő társaim. Ezt szerintem végig kellett volna tárgyalniuk frakcióülésen. Hogy mik azok a vagyonelemek, amelyeknek a védelmét önök támogatják, hogy például Baranya vármegyében a horvát tájház védelme megszűnjön Kásádon, vagy Magyaregregyen a Márévár, vagy Pécsett az ókeresztén sírkápolna, vagy Idris Baba tűrbéje. De ugyanígy, miért nem érdemel védelmet Jakovári Hasszán dzsámija? Miért nem érdemel védelmet Pécsen az ókeresztény mauzóleum? Miért nem érdemel védelmet a pécsi pálos templom és kolostorom? Miért nem érdemel a védelmet a pécsváradi vár? Vagy a siklósi vár? Vagy a szászvári vár? Vagy a szigetvári vár magyar nemzet történelmének emblematikus védelme? Miért nem érdemel védelmet Bács-Kiskun vármegyéből a Lajos Mizsei Tanya Múzeum? És miért nem érdemel védelmet Gyulán, a Várfürdő úton a gótikus várkastély? Miért nem érdemel védelmet Gyulán a Harukern-Wenkheim almási kastély? Miért nem érdemel védelmet Kondoroson a Geist kastély? Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében miért nem érdemel védelmet a Boldogkör váraljai vár? Vagy a Füzéri vár? Vagy Göncön a híres Huszitaház? Vagy Göncön a pálos templom és kolostorom, vagy Komlóskán, és nem tudom, itt van-e a Ruszin szószóló, a Rutén tájház, Kuritjánban a pálos templom, Martonyin szintén a pálos templom, Miskolcon szintén a pálos templom, vagy a Diósgyőri vár, Miskolcon a Hámori őskohó. Miért nem érdemelnek védelmet a Regéci vár romjai? Miért nem érdemel védelmet az Ónódi vár romja, vagy Sárospatakon a Rákóczi vár együttese, Szerencsen a Rákóczi várkastély, miért nem érdemel védelmet Szomolyám, vagy Szödligeten a szádvári romok, Tardon a tájház. Csongrád család vármegyében miért nem érdemel védelmet Derekegyházon a Károlyi kastély együttese. Miért nem érdemel védelmet Fábiánsebestyénben a Csernaféle szélmalom? Miért nem érdemel védelmet Nagymágocson a Károlyi kastély együttese? Vagy Szegváron szintén a Károlyi kastély? Fejér vármegyében miért nem érdemel védelmet az Alcsút-dobozi Habsburg kastély és maradványai a kastélyparkkal és az alborétummal? Vagy Bicskén, hoho, Bicskéről mennyit hallottunk, a Batthyány kastély együttese? Tisztelt képviselőtársaim, tudják, hogy mivel viccelődött most itt a képviselőtársunk? Tudják, hogy mi van Bicskén a Batthyány kastélyban, aminek a védelmét meg akarják szüntetni? Éppen egy gyermekvédelmi intézmény. Önök most ezt röhögték ki. Mi egy gyermekvédelmi intézmény megtartása mellett foglaltunk állást, amit önök ki akarnak írni az alaptörvényből. Vonják vissza! Vonják vissza! Így vonják vissza a Csákvári Eszterházi kastély együttesének esetleges értékesítésére vonatkozó javaslatokat. Ugyanígy a Csókakői várom sem érdemel önök szerint védelmet. Fülén a tájházat is kilúgoznák. Iszka-Szentgyörgyön az Amádé Bajzát Pappenheim kastély együttese sem érdemel védelmet. Ugyanígy Székesfehérváron a romkert és a koronázó templom romjai, vagy éppen Tácon a híres gorziumi romok. Győr-Moson-Sopron vármegyében a Dénesfai-Ciráki kastély együttese sem érdemel védelmet, úgy, ahogy a teljes fertődi Eszterházi kastély sem. Győrben a vármegyeháza sem érdemel alkotmányos védelmet, ugyanígy az Apátúrház sem. Nagyszenkem Széchenyi István kastélya sem érdemel védelmet. Sopronban a teljes várkerületet vontuk kétharmados sarkalatos védelem alá, önök ezeket megszüntették. Így Sopronban a Fabricius ház védelmét, Sopronban a tábornok ház védelmét, Sopronban a Sztornó ház védelmét, Sopronban az Eszterházi palota védelmét, Sopronban a zsinagóga védelmét, és mi két zsinagógának a védelmét, majd Szanyban a püspöki kastély együttesét. Hajdú-Bihar vármegyében a Debreceni Déri Múzeum védelme is kikerül, Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem főépülete is kikerül a védendő állami tulajdoni körből. Ugyanígy Derecskén a tájház, Hajdú-Böszörményben, nincs itt Hajdú-Böszörmény képviselőasszonya, nagyon sajnálom, a Hajdú-kerületi székházat is, annak a védelmét is megszüntetnék. Ugyanígy a Nagyhortobágyi kőhídét is, a Nagyhortobágyi csárdájét is. A Hortobágyon még az egykori szekérállás, ami szintén meghatározó népi műemlék, ennek az állami tulajdonban tartási kötelezettségét is lényegesen enyhítenék. De ugyanígy Heves vármegyéjét is, Heves vármegyében, Egerben, Validé Szultán a törökfürdő romjai is erre a sorsra kerülnek, az Egri vár és erődrendszer romjai, az Egri minaret is, 60-ban a Grassalkovics kastély együttese is kikerül a védendő értékek közül, Parádon a Falu Múzeum sem lesz kétharmados állami tulajdonban tartási kötelezettséggel ellátva, és Sirokon a várom is. Következő felszólalásomban, tisztelt képviselőtársaim, pedig folytatom Komárom-Esztergom vármegyével.
8: Köszönjük, képviselő úr, most újra 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Havasi Balázsnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
9: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, illetve hát köszönöm Latorcai Csabának, hogy felolvasta az egész Google Maps-et. Legközelebb kezdhetjük Európával is. Egyébként rendkívüli örömteli pillanat ez az első felszólalásom, és nagyon örülök annak, hogy ma 16 órakor leállt a propaganda sugárzása az M1-ben és a Kossuth Rádión. Illetve szeretném megköszönni a 6 millió magyar választópolgárnak, hogy elmentek szavazni. Külön köszönöm azoknak, akik a Tiszának szavaztak bizalmat. Őszintén egyébként nem tudom, hogy mi történik most itt a teremben, hogy hogyan lehetnek ennyire elszakadva a valóságtól a jelenlegi ellenzék. Önök úgy beszélnek a megújulásról, hogy közben semmi jelét nem mutatják meg annak, hogy megértették a választók világos üzenetét. A Fidesz hirdetett meg egy megújulási programot a saját pártjukban pár hete. Nem az én tisztem, hogy segítsem önöknek az, hogy a kommunikációs stratégiájuk mi legyen, de az együttműködés érdekében megpróbálok segíteni. Tudják, mi lett volna az első lépés, hogy önök nyerjék ezt a választást? Egy őszinte bocsánatkérés. Annak a kimondása, hogy hibáztak. Enélkül nem tudnak megújulni. A magyar emberek több mint egy évtizede vártak erre a változásra. A Tisza történelmi felhatalmazást kapott. Ez nem kiváltság, hanem felelősség. A mi feladatunk most a cselekvés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
8: Következő hozzászólás, elnézést kérek, Szűcs Gábor a Fidesz részéről. Parancsoljon, képviselő úr.
10: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim. Ígérem, annyi köze az én felszólalásomnak is lesz az alaptörvény módosításához, mint a képviselő úr felszólalásának. Kulcsár Krisztián képviselő úr vállalhatatlan anyázás előtt két felszólalás hangzott el, amire szeretnék reagálni. Az egyik, az Csézi Erzsébet képviselőasszonytól, azt mondta, hogy a köztársasági elnök töltve az elnöki hivataltól elvettük a méltóságot. Szerintem az veszi el, aki a pulpitusról üvöltözik a köztársasági elnökkel, és határidőt szab neki, hogy meddig távozhat emelt fővel. Na, ő veszi el a méltóságát. A kegyelmi ügy kapcsán azt mondta, hogy szerintem nem vállaltuk a felelősséget. Tudtam, hogy egy igazságügyi miniszter, meg egy államfő is lemondott, de esetleg tud mást, akkor mondja, csak felhívnám a figyelmét, hogy aki valakiről más előtt becsületcsorbításra alkalmas tényt állít, hírezt el, tudják, az bűncselekmény, tehát csak óvatosan. A harmadik pedig az volt, hogy szerintem mi azért veszítettünk a választáson, mert szavazó gomboknak neveztük önöket. Szerintem nem így volt, de én biztos, hogy nem mondtam ilyet. Sőt, ezen az ülésen is elmondtam, hogy nem fogom önöket ennek nevezni. De ha szeretnék megtudni, hogy ki volt, ki tett hasonlót, akkor az interneten üssék be bármelyik portára, hírportára az október 15-i híreket, akkor jött ki, hogy Magyar Péter kólásdoboznak nevezte a jelöltjeit, így többek között önöket is. Nem mi, ő volt az. És akkor frakcióvezető asszony, már úgyis bólogat, frakcióvezető asszonynak szeretnék még egy pár mondatban reagálni. Azt mondta, hogy voltak olyan megszólalások itt, vagy felszólalások, amik komoly elszólásként értékelhetőek. Az egyik ilyen volt az, hogy Rétvári Bence azt mondta, hogy hatalomra jutottak, nem pedig az, hogy felhatalmazást kaptak. Szerintem, ami egy igazi elszólás, sőt, az elszólás egy fokkal erősebb, amikor mondjuk Bihari Zoltán képviselő úr azt mondja, hogy a polgármestereknek, ha szeretnének tovább hivatalban maradni, melegen ajánlja a vádalkut. Na, az egy komoly elszólás. Hozzáteszem, miniszter asszony, erősítsen meg, ugye a vádalkut azt a magyar büntetőjog nem ismeri, ilyen nincsen, de egyesség olyan van, nagyon hasonlít rá, az ügyészség és a terhelt köthetik, az az alapja, hogy a terhelt beismeri a bűnösségét. Miért bűnösek a polgármesterek? Miért bűnösek a polgármesterek, képviselő úr? Mit szeretne velük csinálni? Látom. Köszönöm.
8: Köszönjük, képviselő úr. Most Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője következik. Parancsolja, szintén két perces hozzászól.
11: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Miniszter asszony, köszönöm a válaszát. Én látom, hogy az a bekezdés benne marad az alaptörvényben, amely védi alapvetően a nemzeti kincseinket, a termőföldet, az élővilágot. Ez egy nagyon fontos dolog. Csak az a helyzet, hogy arra nem tudott még senki 141 képviselő plusz miniszter asszony válaszolni, hogy ha önök meg szeretnék védeni a nemzeti vagyont, akkor miért kerül ki? Önöknek kétharmada van, ha valamit el akarnak, miért kerül ki a kétharmados védelem alól a nemzeti vagyonról szóló törvény és a földforgalmi törvény? Mert erre az egyet, tehát hogy olyan nincsen miniszter asszony, hogy véletlenül belecsúszott a törvénymódosításba ez a két passzus. Olyan nincsen, hogy valaki odaírta és legyintettek egyet, hogy úgy marad. Nyilvánvalóan van egy szándék, nyilvánvalóan van egy jogalkotói szándék. Ön nyújtotta be, ön tudhatja a jogalkotói szándékot. Egyszer is mindenkor rövidre zárhatnánk ezt a nemzeti vagyonról szóló vitát, ha elmondanák, mert Nézze, miniszterasszony, az egyszeri ellenzéki képviselőnek az a feladata, hogy a kormány által benyújtott törvényben keresse az aknákat, keresse a veszélyeket, keresse a jogállam lebontásához, vagy valamiféle politikai veszélyhez vezető lépéseket. Ez egy óriási vörös felkiáltójel, hogyha egy kormány azt mondja, hogy nem kell kétharmados védelem a termőföldnek, nem kell kétharmados védelem a nemzeti vagyonnak. Itt nyilván van egy hátsó szándék. Értem, hogy önök azt kérik, hogy ne lássunk bele valamit, csak eddig, az elmúlt 9 órában nem kaptunk rá választ, hogy miért került be végeredményben ebbe az alaptörvény módosításba az, hogy ezt éppen ki szeretnék venni a kétharmados védelem alól. Ráki képviselőtársamnak pedig csak jelezném, hogy nem nyitott meg a tulajdonszerzésben az a földtörvénymódosítás semmit, hanem azt mondta, hogy a haszonbérleti szerződés is művelésnek, saját művelésnek számít. Nem nyitott ki szélesebb körben vásárlási lehetőséget a termőföldre, nincsenek új szereplők, akik vásárolhatnak termőföldet. A 2025 végi módosítás, amire ön célzott, annyit mondott ki, hogy a haszonbérlet a saját művelésnek számít, tehát haszonbérletbe lehet adni a földet, semmi más. Havasi képviselőnek meg jelezném, hogy a nemzeti vagyon az nem Google Maps, erre vigyázzunk. Köszönöm szépen.
8: Köszönjük, képviselő úr. Most ismét a normál felszólalói kör következik. Elsőként megadom a szót Schummer Orsolyának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselőasszony.
12: Nem fogok élni a teljes időkerettel. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök, alelnök asszony, elnézést kérek. Hát tisztelt pillanatnyilag elnök asszony, elnézést. Jó. Nagyon örülök neki, hogy a termőföldről, mint közös kincsünkről így beszélünk, és abszolút alá tudom ezt támasztani, hogy, hogy hát a legnagyobb, talán a legnagyobb kincsünk a víz mellett a termőföld, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy felhozták Árnyán József nevét, hiszen biztosan tudja mindenki, hogy ő a földeladások adatainak az elemzésével foglalkozik az utóbbi években, és nagyon klassz jelentéseket tesz közzé ezzel kapcsolatban, és a következőt írja a földeladások adatainak elemzése alapján, amit szó szerint fogok idézni, hogy mindenki, tehát ne véletlenül se a saját szavaimmal átfordítva, hanem az ő szavaival fejezzük ki a lényeget. Tehát a földeladások adatainak elemzése alapján egy olyan korrupt, legújabb kori feudális, hűbéri birtokadományozó, klientúra építő, jutalmazó, büntető rendszerképe rajzolódik ki, amelyben az állam a gazdálkodó családok, helyi közösségek helyett a nemzeti tőke erősítése jelszavával, politika közeli, üzleti, rokoni, baráti körökkel és vagy nagybirtokos zöldbárókkal, továbbá a spekuláns tőkével, annak hazai és külföldi oligarcháival köt szövetséget. Hazai és külföldi oligarcháival köt szövetséget, alakít ki stratégiai partnerséget, mondja ezt a volt államtitkár a földeladások elemzése alapján. Ángyán szerint egyre több jel mutat arra, hogy a hierarchikus rendszer működtetése révén Magyarországon a földet a gazdáknak fedő nevű program keretében egyáltalán nem a kormány által hangoztatott néppárti stratégiaváltás a földön és a földből élő családok és helyi közösségek megerősítése és helyzetbehozása, hanem államilag támogatott földspekuláció, intézményesített földrablás zajlott. Na, ennyire hiteles minden érvük a mai napon. Köszönöm szépen.
8: Panyi Miklós következik. Panyi Miklós következik a Fidesz részéről. Öné a szó, képviselő úr.
13: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Több mindenre fogok reagálni. Havasi képviselő úrnak is gratulálok, hogy megszületett az első kis videója az országgyűlési munkáról. Javaslom, a következő felszólásában ne az ellenzékkel és ne a Fidesszel foglalkozom, hanem esetleg az ország különböző fontos ügyeiről és problémáiról. Egyben szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy ezt a közvetítést sokan nézik, és sokan vissza fogják nézni, és sok helyen ez referenciapont lesz a magyar alkotmány fejlődése szempontjából is, és sok száz, sok ezer szakdolgozat fog születni, úgyhogy minden, ami itt elhangzik, azt nagyon sokan fogják nézni, halani és utána rögzíteni. Core dokumentum lesz, ahogyan az is, ahogyan majd szavazni fognak erről az alaptörvény módosításról, ami nemzetközi egyezményeket sért, és Európában példátlan. És az is biztos, hogy Kulcsák Krisztián se lesz majd büszke arra, amit itt elmondott ezen a felszólásában, ebben a hozzászólásában. Ugye a képviselői mandátum korlátozása, én listás képviselő vagyok, és most melyre jobban az az érzékelésünk, hogy most már ezzel is probléma van, hogy valaki úgy jutott be képviselőként, hogy egy listának egy későbbi helyén szerepelt. És voltak képviselők, akik ugye bejutottak, lemondtak róla, és mások vették át a helyét. Én annyit szeretnék kérni,

problémájuk van velünk. Értem én, hogy itt mindenki lehetne itt rángatni a jelzőket elő, amit miniszterelnök úr itt ugye szokott ránk aggatni. És önök értem, hogy önök most ezzel az új, egyébként Európában példátlan, egzotikus országokban pedig használt 12 éves mandátum korlátozással a 10 egyéni képviselőből 9-et eltiltanak, ellehetetlenítenek, hogy újra indulhasson a választáson, ennyit a versenyről. És értem én, hogy önök le akarják darálni a frakcióvezetést is, és egy komoly szürke állam itt a frakcióban, például Gulyás Gergely miniszter, volt miniszter urat, frakcióvezető urat, hogy ne indulhasson a következő választáson, de ezek szerint önöknek most már azokkal is bajuk van, és akkor az a kérdésem, hogy ez a következő, akik egyébként listáról kerültek be fiatalabb, korábban, én is első ciklusos országgyűlési képviselő vagyok, akik így kerültünk be ebbe az országgyűlésbe, akkor ez a következő, miután több mint 30 embert ellehetetlenítenek az ellenzék közül, hogy újrainduljanak a választáson, akkor most a maradék 20 a következő? Ez a cél? És akkor önök itt beszélnek demokráciáról, meg jogállamiságról, meg versenyről? Hát álljon már meg a menet. Hatályos választási szabályok szerint ülünk itt ebben az országgyűlésben. 2,5 millió jobboldali szavazót képviselünk. Ezt tessék tiszteletben tartani. Diktatúrázás, hosszasan lehetne sorolni a jelzőket, tatárjárás, felperzselt föld, Észak-Korea, ugye ezeket halljuk, 16 éve halljuk ezeket. Tudják, ki mondta azt először Orbán Viktorra, hogy diktátor? És mikor? 2010. decemberében volt, ez Jean Asselborn nevű luxemburgi külügyminiszter volt, aki itt egyébként Göncz Kinga inspirálására mondta ezeket a szavakat, és a nemzetközi sajtóban szétterjedt, ugye akkor volt egy médiatörvény vita Magyarországról. Mi azóta halljuk ezeket, és az alaptörvény vitában is egyébként, hiszen nyilván akkor, amikor ugye új alaptörvény lépett hatályban Magyarországon 2012. január 1-ével, és aminek kapcsán egyébként idéztem ma a Velencei Bizottságnak az akkor kiadott állásfoglalását, akkor egy óriási vita volt Magyarországról és az akkori alaptörvényről. Néhány akkori megszólalás, és érteni fogják, hogy miért hozom ezeket ide. Miket írtak akkor rólunk arról az alaptörvényről, ami azóta is egyébként ugye hatályban volt? Magyarországon a rasszizmus, a történelmi mitológia és a nemzeti szintű frusztráció undorító kotyvalék a bugyog. Ezt egy svéd egyik legismertebb napilap írta. Aztán Correire della Sera, Magyarországon terjed a gyűlölet, a rasszizmus, mások lenézése és a fasiszta egyenruhában masírozó gárdisták felnulása csak jelképezi ezt a drámai változást. Még egy idézet. Az alkotmány kötelezővé teszi a munkát, mint Sztálin uralma alatt. Ez azokat elégíti ki, akik azt állítják, a romák nem szeretnek dolgozni. Mi az elmúlt 16 évben folyamatosan kaptuk ezeket, és bízom benne, ezzel önök is egyetértenek, nagyon-nagyon méltatlan rágalmakat, és ez ugye folytatódott később a migrációs nyomás során lévő méltatlan megnyilvánulásokkal, amikor a II. Világháború vagonjaira utaló nyilatkozatokat tettek uniós politikusok, és hosszasan lehetne sorolni. És nem belevenve a mostani kampány által, vagy a mostani kampány alatti nyomásgyakorlásba, ugye nemzetközi, tehát külföldi titkosszolgálatoknak a különböző akcióira, lehetne a Mettáról, a Hírkeresőről, nagyon sok mindenről beszélni, vagy éppen a Kamu Zsolti bácsi ügyről, vagy éppen a gyermekvédelmi kisvideóról. De az a helyzet, hogy mi mindezek ellenére, és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is, ez a jobboldali közösség, a Fidesz-KDNP szövetsége közel 40%-ot ért el a választáson. És arra kérem önöket, hogy amikor itt diktátoroznak, amikor itt minket méltatlan módon megbélyegeznek, ez jusson eszükbe, és tessék tiszteletbe tartani ennek a 2,5 millió választópolgárnak az akaratát és a választását. Bújdosó Andrea frakcióvezető asszony kapcsán szeretném jelezni, hogy amit próbált most a számba aggatni Velkei úr kapcsán, én nem azt mondtam. Én államtitkár úr kapcsán, visszanézhetjük akkor közösen, szívesen csinálok belőle akkor egy videóösszeállítást. Velkei úr kapcsán elmondtam, hogy ő még 24-ben pályázott a római kultúrintézeti főigazgatói posztra, előtte pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanított tehetséggondolatot.

0: mondozott, igen. És önök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet korábbi vitáimban nagyon sokszor Fidesz káder képzőnek és Sanúcsár képzőnek mondták. Én ezt mondtam. Én nem azt mondtam, hogy baj, hogy ő ott tanított, csak amikor az elmúlt 16 évről beszélünk, hogy kinek hány évben volt abban részese, kinek hány évig volt ott funkciója, és azok az intézmények, amiket önök becsülnek ott egyébként ki volt tanított, akkor legyenek kedvesek erre is figyelemmel lenni. 60 ezer milliárd forint, ugye van ez a becsült bűvös szám, 60 ezer milliárd forint. Én azt a jó hírt szeretném megosztani akkor frakcióvezető azt mondja, hogy megtaláltam ebből 81 milliárd forintot. Hiszen az elmúlt 5 évben az a cég, aminek egyébként társtulajdonosa volt, tanács miniszter úr, 81 milliárd forintos közbeszerzési szerződései voltak egyetemekkel és magyar kormányzati szervekkel. És ezt a 81 milliárd forintot akkor, hogyha az önök bevallása szerint ugye minden, ami pénz, ami közpénz kilapátolás volt, és el volt lopva, akkor ezt a 81 milliárd forintot vissza is lehet gyűjteni. És hadd mondjam tovább, képviselőasszony. Ezek között, a szerződések között egyébként vannak kékbolygó alapítvánnyal kötött szolgáltatások is. Ugye az a kékbolygó alapítvány, ami most megint ugye hétvége óta a Tiszás sajtóban ugye pellengére van állítva, hogy milyen ilyen-olyan-amolyan közpénz kifolyások voltak ott, stb. Hát ennek a cégnek a kékbolygó alapítványa is volt szerződése. És kedves frakcióvezető asszony, én nem feltételezem azt tanácsminiszter úrról, hogy bármilyen bűncselekmény vagy jogellenes esemény történt volna itt. De azért mégiscsak álljon meg a menet. Mert önök arról beszélnek, hogy maffia állam és a maffia államnak a működése. De akkor hogy lehet az, hogyha itt egy maffia állam működik, akkor mégis sok ezer, sok tízezer vállalkozó mégiscsak úgy gondolta, hogy azokban a keretekben lehet dolgozni, lehet szerződéseket kötni, lehet közbeszerzéseken indulni. És meg lehet tisztességesen dolgozni ezért a pénzért. Tehát én csak ezt szeretném mondani, hogy én annak ellenére, hogy sok milliárd forintos közbeszerzések voltak, én nem vélemezem azt tanácsúról, hogy bármi jogellenes történt volna ezekben a szolgáltatási szerződésekben, de ha erről a 60 ezer milliárd forintról beszélnek, akkor bizony ezeket a szerződéseket is tegyék oda. Sok ezer, sok tízezer vállalkozó és tisztességes szolgáltatásokat, tisztességesen dolgozó vállalkozást is minősítenek ezekkel. Ugye frakcióvezető asszony mondta, hogy itt a mi szókészletünkben, itt hosszasan sorolta, hogy miket aggattunk itt többek között elő meg magunkra. Frakcióvezető asszony mondta ezt a Ceaușescu dolgot. Hát frakcióvezető asszony, 3 hete ön volt az, aki a 2026-os magyarországi választásokat a 89-90-es romániai fordulattal hasonlította össze. És azért frakcióvezető asszony, én szeretném azt tisztában tenni, hogy mégiscsak akkor a forradalom alatt több mint 1000 ember meghalt. Több mint 3000 sebesült volt. És tudjuk, hogy a Ceaușescu diktatúra, tényeken kérem ne vitatkozunk, micsoda nyomorúságot okozott egész Romániának, Erdélynek is. Hány tízezer embert hurcoltak el, telepítettek ki, lőttek le a határon. Szóval képviselőasszony, ha ön ilyen összehasonlításokat tesz, ez felelőtlen, ez méltatlan, és leginkább az áldozatokkal szemben méltatlan. Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Én nagyon kérem frakcióvezető asszony, hogy ezektől tartózkodjunk, mert nem segíti a magyar demokráciát, és ugyanez a maffia állam és a különféle maffiás jelzős megnyilatkozások is, hiszen, és idő fogytán nem megyek bele, de tanulmányozzák kérem annak az olasz maffiának a működését, aminek a működés alatt több ezer embert gyilkoltak meg Olaszországban, többek között kiskorúakat, képviselőasszony. Én kérem önöket ezért, hogy mindenképpen ezeket a kereteket a közös országépítés szellemében próbáljuk megtartani. És az AVH, az új felálló vagyonvisszaszerzési hivatal vonatkozásában, most, hogy megjött államtitkár úr is, Porcsai államtitkár úr is, én szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem tudom azzal tisztában vannak-e, hogy a jelenlegi javaslat szerint külföldi cégeknek a tucatjai fognak beleesni egyébként ennek a szervnek a működési körébe, ami rendben van, nyilván valami jogalkotói cél is, ez nincs diszkrimináció. Igen, azért, mert a közbeszerzési szabályok miatt számos olyan külföldi cég van, akinek a tevékenységét, bevételét nagyon sokszor egy az egybe közbeszerzésből lévő forrásokból folytatja. Német, svájci, francia, osztrák cégek, hosszasan lehetne sorolni, de nyilván kigyűjtötték, és ezekkel a cégekkel kapcsolatban vannak. És ha példátlan, ennek a szervezetek a működése, akkor ez valóban példátlan. Hány olyan országot tudnak megnevezni Európában, vagy a nagyvilágban, ahol bármelyik kormány azt tudja mondani, például egy külföldi cég működésére, hogy én onnantól kezdve, mivel itt van közbeszerzés forrás, bemehetek, iratokat foglalhatok le, bankszámlákat ellenőrizhetek, egy teljes olyan eljárást folytathatok, ami Európában példátlan eljárási és nyomozati cselekményeket forrathat. Nyilvánvalóan a nyugati partnereik ezzel tisztában vannak, és nyilván örülnek ennek a fordulatnak. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, én azt gondolom, hogy a vitában mi számos érvet elmondtunk, ezek nagy részét nem is tudom és nem is szeretném megismételni, egyébként is úgy látjuk, hogy süket fülekre találnának, hiszen eldöntötték, Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot, lefejezi a kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is, létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat, egyébként nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. És az is tény, hogy ez az alaptörvény módosítás, ez példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében, és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ez nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek. Jövő héten fognak róla szavazni, fog ez az országgyűlés szavazni, ez dokumentált lesz, lelkük rajta. Én azért azt kérem önöktől, hogy még egyszer gondolják végig. Számos olyan érvet elmondtunk, ami én azt gondolom legalábbis megfontolásra érdemes. De azt is szeretném leszögezni, hogy a Fidesz-KDNP frakciók nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében, és nem fogunk részt venni az önkény felépítésében. Ezért mi sem a részletes vitában, sem pedig a szavazáson nem fogunk részt venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Latorcai Csabának, a KDNP képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Először Schumer képviselő asszonynak szeretnék reagálni, aki Ángyán professzor úrnak egy írásával örvendeztetett meg bennünket. Minden tiszteletem Ángyán professzor úré, de az, amit fölolvasott képviselő asszonynak, képviselő asszony, abban nem volt igaza Ángyán professzor úrnak, csak hogy mondjak egy tévedést, hogy Ángyán professzor úr hol tévedett. Jelen pillanatban nincsen lehetőség külföldiek termőföld szerzésére. De Ángyán professzor úrnak akár még igaza is lehet a jövőben, hogyha ezt az alaptörvény módosítást így ebben a formában megszavazzák, mert onnantól kezdve tényleg csak egy pillanatnyi tolvonás, egy pillanatnyi döntés, egy feles döntéssel önök a termőföld szerzésre vonatkozó szabályokat úgy írhatják át, ahogy akarják. Havasi képviselő úr pedig, ugye, ahogy említette, a Google Maps-et olvasom, hát azt ugye nem, nagyon nehéz felolvasni. Értem, hogy zavaró, hogy ennyi ingatlan van és ennyi vagyonelem van, de örüljünk neki mindannyian, hogy jelen pillanatban a magyar államnak, Magyarországnak ennyi köztulajdonban álló vagyoneleme van, hogy még két felszólalás alatt csak Komárom-Esztergom vármegyéig érhettem, de továbbra is várjuk a választ, hogy miért csökkentik ezeknek a nemzeti vagyonban lévő vagyonelemeknek a védelmi szintjét. Miért csökkentik a dömösi prépostság védelmi szintjét? Miért csökkentik a pilisszentléleki pálos kolostorom védelmi szintjét? Kisbéren miért csökkentik a Batthyány Wenckheim kastély műemléki együttesének a védelmi szintjét? És itt megint megállnék, tisztelt képviselőtársaim, egy pillanatra, mert az elmúlt hetekben kastélyoztak orba szájba, hogy mennyi kastélyt adtunk el. Nem tudom, hogy hanyadik kastélyt olvasom fel, és még mennyi lesz. Tehát mennyi van az állami tulajdonban? Most ezek szerint önök akarják kilúgozni az ezekre vonatkozó, a kastélyokra vonatkozó védelmi szabályokat? Önök akarják eladni a kastélyokat? Ha nem akarják, csak egy apró döntés, vonják vissza a nemzeti vagyontörvény sarkalatosságát megszüntető kezdeményezésüket. Amíg ezt nem teszik, addig veszélyben lesz a komáromi erődrendszer műemléki együttese, az igmándi erőddel, a monostori erőddel és a csillagerőddel. Veszélyben lesz az oroszlány vértes szentkereszti bencés templom és korostorom. Veszélyben lesz Tatám a népparkban az angol kert és műemléki együttese. Veszélyben lesz az eszterházi kertilak, a mecsek és Tatán a vár együttese is. Várgesztesen szintén veszélyben lesz a várom. Nógrád vármegyében jelen pillanatban védett a vármegyei börtön, ez megszűnik. Drégelypalánkon a Szondivár, Hollókőn a Palóc Múzeum, Hollókőn a várom, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely együttese, köszönöm a segítséget, a nógrádi várom, Salgótarjánban Salgóvára, és Széchenyben a Forgács kastély együttese. Itt egy újabb kastély, milyen érdekes. Pest megyében a Érdi minaret, Fóton a Károlyi kastély együttese, egy újabb gyermekvédelmi intézmény védelmi szintjét csökkentik, hogyha elfogadják ezt a javaslatot, és ugyanígy Gödöllőn a vasútállomás királyi várótermét, valamint Gyömrőn a Teleki kastély együttesét, Pirisen a Beleznai nyári kastély védelme is csökken, Piris-Szentkereszten a Ciszterci apátság romjai, ahol Bánkbán meggyilkolta Gertrudis királynét, Pomázon a Teleki kastély épület együttesét is kiveszik a védett vagyonkőzből, a Váci diadalívet is elhordhatják ez alapján, Visegrádon a királyi palota teljes romterülete is jelen pillanatban védelem alatt áll, ami megszűnik. Ugyanígy Visegrádon a Ferences kolostor romjai, Visegrádon az erődrendszer, az Alsóvár és a Fellegvár is, a Salamon torony, Visegrádon a római kasztrum romjai, valamint az Eperjesi templom romjai is, és Zsámbékon a premontrei prépostság romjai. Somogy vármegyében Balaton-Szentgyörgyön eladhatóvá válik egy tolvonással a Csillagvár utcai tájház. Balaton-Szentgyörgyön nem csak a Csillagvár utcai tájház, hanem maga a Csillagvárat is eladhatják. Istvándiban szintén a tájház, Kerekén a Katonavár romjai, Somogyváron a Szent Egyed bazilika és Bencés apátság romjai, a Szennai híres tájház, Zamárdin a majorsági épület együttes, és Zamárdin van egy tájház is, ami veszélybe kerül. Szabolcs-Szatmár, itt mondják a Tiszás képviselőt, azt is már majdnem eladták, most már el is tudják. Eddig nem lehetett, mert kétharmados szavazatszám kellett volna hozzá, ezt most önökök kinyírják. Kisvárdán a várom is veszélybe kerül, Nyírbátorban a Bátori kastély, a Szabolcsi földvár, ahol Magyarország első zsinatát is tartották. Tarpán a Szárazmalom, ezen felül Túrisvándin a híres vízimalom. Tolna vármegyében az Apponyi kastély együttesének a védelmét is csökkentik, csak úgy, mint az ozorai Pipóvárat. Dunavöldváron a török torony is eladhatóvá válik, és a Sibon tornyai várra is kereshetnek akár vevőt. Vasvármegyében a bozsoki Battyányi várkastély is. Cákon a Gesztenyi és Pince sor is állami tulajdonban van. Ez eladhatóvá válik Csákány-Doroszlón, a Battyányi kastély együttese, a Hegyhád-Szentpéteri tájház is, a kőszegi Jurisicsvár együttese is veszélyben forog. Szalafőn a Népi Műemléki Együttes is akár egy tolvonással megszüntethető a védelmi szintje. Vassurányban a Silson kastély is. Veszprém vármegyében Az alsó őrs Petőfi köz hét alatt található gótikus ház védelme is megszűnik az örök javaslata alapján. Ugyanígy Badacsony Tomajom, Szegedi Róza háza, udvarán a Présházzal és a Vincellérházzal. Badacsony Tomajom, a Kisfaludi Sándor Présház védelme is megszűnik. Bakonybélben a Tájházé, a Cseszneki Várom és a Csopaki Vizimalom is könnyedén kikerülhet az állami tulajdonból. Dobán a Somló várának a romjai is veszélybe kerülnek, csak úgy, mint Döbröntén a Szarvaskővára. Dörgicsém, Felső Dörgicsei kettős templom romja. Igen, itt azt mondják tisztás képviselő társaim, hogy ismert meg hazát. Hát ezek szerint nem ismerik, mert simán igent mondtak frakcióülésen. Ezeknek a hazánkat behálózó, védett, nemzeti tulajdoni körbe tartozó ingó és ingatlan vagyon védelmi szintjének a csökkentésére. Dörgicsén az Alsó Dörgicsei és a Kis Dörgicsei templom védelmi szintjét is csökkentenék, és Gyula Keszin a várromét is. Kővágóörsön az Ecséri templomrom, Kővágóörsön a Tájház, Magyarpolányon is a Tájház, Nagyvázsonyban a Schumacherház, Nagyvázsonyban a Kinizsi várromjai is veszélybe kerülnek, de ugyanígy a nagyvázsonyi Pálos templom, Nemes Vámosi híres Baláca, római villagazdaság és az örvényesi vízimalom is ezeknek is megszűnik a jelenlegi védelme. Miért? Miért szűnik meg Pápán a Kluge-féle kékfestő üzem állami tulajdoni védelme? A Sümegi váré miért? A Szigligeti várom miért? Tésen a szélmalmok védelmi szintjét miért kell csökkenteni? Tihanyban a Halászcégház és gazdaháznak a védelmét miért kell szüntetni? Ugyanígy Várpalotán a Turivár, Veszprémben a Veszprémvölgyi Apáca kolostor, vagy a Premontrei templom és kolostorrom védelmi szintje is csökken. Ugyanígy a Veszprém fajszi középkori templomromé is. Zalavár megyében, a Georgikon, híres Georgikon major, ami most kétharmados védelemben részesül, ennek a védelme megszűnik. De ugyanígy az egész híres Festetics kastély épületegyüttesé is. Ugyanígy az Amazon szálló, lóváltó és lakóház épületegyüttese Keszthely, Kastély utca 11 alatt. Keszthelyen a Fenékpusztai műemléki együttes védelmi szintjét is csökkentik, csak úgy, mint a Rezi várromét, vagy az Alaszentgróti Batthyány kastély együttesét is. Zalaszántón szintén veszélyben van a várrom, de ugyanígy a zalavári egykori apátság is. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, a vagyontörvény mellékletében található 13 állami tulajdonban lévő sportingatlan is, ami nem adható ki állami tulajdonból. Miért akarják esetleg kiadni a Puskás stadiont, vagy a 10. kerületi Fehérúti sporttelepet? A tatai edzőt, kár, hogy elment Kulcsár képviselő úr, mint volt MOB elnök, kíváncsi vagyok a véleményére, hogy miért? A tatai edzőtábor talán el akarják adni? Miért veszik ki? Támogatja Kulcsár képviselő úr vajon a tatai edzőtábor védelmi szintjének és a kétharmados állami tulajdonban tartásának feloldását? A Kőér utcai sportuszodát piacosítani akarják? Vagy akár a Margit-szigeten a Hajós Alfréd sportuszodát? Vagy a Csaszit, a Császár-Komjádi uszodát a második kerületben? Vagy a Duna arénát? Jé, ezt is mi építettük. Így csökkent az állami vagyon. A Duna aréna védelme, kétharmados tulajdonban, állami tulajdonban tartási lehetősége megszűnik, csak úgy, mint a 11. kerületi tüskecsarnoké, amit vérrel, verejtékkel alig tudtunk visszaszerezni. Szegeden a Matyi Éri evezős pálya. Kár, hogy nincs itt Stumpf képviselő úr, biztos lenne néhány szava hozzá. De a Dunavarsányi edzőtábor egy újabb MOB által és a Magyar Nemzeti Sport által használt edzőtábor védelmét is megszüntetik. Ugyanígy a Gyöngyös-Mátraházai edzőtáboré is. Tisztelt országgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim, ez mindösszesen 327 darab vagyonelem. Persze, igazságügy miniszter asszony előbb azt mondta, hogy nincs cél ezeknek az eladására. Nyugtasson meg miniszter asszony, egy módosítással, tisztás képviselőtársaim, egy módosítással nyugtassanak meg, vegyék ki a 17. alkotmány módosításból ezeket a rendelkezéseket. Addig ezek nagyon, nagyon hiteltelen állítások, hogy nem akarják eladni ezeket a vagyonelemeket, és tudják, hogy miért hiteltelen ez az állítás? Visszatérnék az első felolvasott vagyonelemre, ami a magyar villamosművek. Néhány héttel ezelőtt Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter mondta maga, hogy nem tartja ördögtől valónak az MVM-nek a tőzsdére vitelét. Ahhoz azonban, tisztelt képviselőtársaim, hogy az MVM-et tőzsdére vihessék, ami jelen pillanatban 75% plusz egy szavazatot bír, ahhoz, hogy ezt tőzsdére vigyék, az első lépést most fogják megtenni azzal, hogy megszavazzák az MVM-nek és előbb említett több mint 320 magyar nemzeti vagyonban lévő vagyonelemnek a kétharmados védelmének a csökkentését. Mi ezt nem tudjuk támogatni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a vagyonelemeknek a magyar nemzet tulajdonában kell maradni. Igen, az MVM-nek is. Mind a 75% plusz egy szavazatának. Önök most, ha megszavazzák a 17. alkotmány módosítást, megágyaznak ezeknek a vagyonoknak az eladásának. Ne tegyék, vonják vissza mind a termőföldre, mind pedig a nemzeti vagyon kétharmados védelmének megszüntetésére vonatkozó, kilúgozó szabályokat. Ezt kérjük önöktől, ha ezt nem teszik meg, azzal elismerik, hogy gyakorlatilag a magyar állami vagyont, a magyar nemzeti vagyon értékesítését készítik elő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönjük, képviselő úr! Most megadom a szót Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőjének. Képviselő úr, öné a szó.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Nem tudtam az első 15 percben mindent elmondani. Nyugalom. Szokni kell az ilyesmit. Én értem, hogy első bálozóként ez egy kicsit szokatlan, de amikor én az első ciklusomat kezdtem, akkor nem reggeltől, mondjuk kora estig terjedő vitákon kellett itt ülnöm, hanem ott, amikor reggel 9-kor elkezdtük a műszakot, és másnap kakaskukorékolás után mentünk haza, hogy aztán 2 óra kezdjük a következő ülésnapot, úgyhogy elég szórakoztató tud lenne a törvényhozás időnként. Bírni kell a gyűrődést, tisztelt képviselőtársaim. Az MVVH, vagy AVH, teljesen nevezzük annak, aminek akarjuk, hatáskörei a jelenlegi összöveg szerint azért messze túlnyúlnak az egyébként kétségkívül kívánatos célon, hogy az elmúlt 16 évben, vagy akár az elmúlt 36 évben ellopott közvagyon visszaszerzésé. Mert hogy erre szükség van, ez indokolt, hogy sok gazemberség történt, abban nincs vita köztünk. De hát itt nem csak arról van szó, hogy a NER meg az azt megelőző kormányok vagy rendszerek bűneit, közvagyon lopását vizsgálják és esetleg szerzik vissza, hanem ettől sokkal messzebbre és mélyebbre fog szaladni a kés, nem csóválni kell a fejüket, bele kell olvasni a norma szövegbe. Gyakorlatilag ezzel két nagy csoportot tudnak csak vizsgálni, a férfiakat és a nőket kis túlzással Magyarországon. És ez nagyon könnyen a politikai bosszú ellehetetlenítés vagy leszámolás eszközévé válik. Én azt látom önökön, itt a nemzeti vagyon elemeinek, meg a termőföld védelmének a lazítása kapcsán, hogy önök tényleg azt hiszik, nagy többségükben elképesztő gyermeki naivitással, így semmi rosszaság nem készül. Hát tisztelt képviselőtársaim, egy fegyvert nem azért készítenek, hogy inkább előbb, mint utóbb ne használják. Hát ugye mi más célja lenne ennek a lazításnak? És a legjobban személy szerint az MVM-et meg a MOL-t féltem. Mert a MOL pozícióit erősíteni kell. A kevés igazi sikertörténet egyike. Azt egy szóval sem mondtam, hogy a MOL-t a jelenlegi vezetésével kell mindenképpen megtartani. Ez abszolút tűri a vitát. Kiskerüzletáktól a legfelső vezetésig bezárólag. A múltkor szóltam erről néhány szót, tehát ezt igencsak felül kellene vizsgálni. De hogy a MOL-nak a pozícióit minél jobban erősíteni kellene, ott nincs vita, az alapvető nemzetbiztonság és nemzetstratégiai érdek. Mint hogy a magyar termőföld védelme is, és azért lesz égbe kiáltó hiba, hogyha a külföldi tulajdonszerzés előtt megnyitják a kapukat, mert egész egyszerűen a magyar gazdatársadalom jelenlegi állapotában, az esetek döntő többségében nem tudja állni a versenyt a nyugat-európai nagytőkével szemben. Egyrészt azért, mert ők sok évtizedes, hova tovább évszázados előnyben vannak hozzánk képest, másrészt a mi termőföldünk az ő léptékeikhez képest még mindig rendkívül olcsó, és a gazdatársadalom egyik legnagyobb problémája, hogy a generációváltás szinte megoldatlan. Nagyon gyakori lesz az a jelenség, hogy amikor a most már a 70-es vagy 80-as éveit taposó, gazdálkodó generáció egyszer majd sajnos nem lesz, mert meghalnak, akkor nincs, aki átvegye a gazdaságokat, és ezeket el fogják adni az örökösök, mert nem éri meg gazdálkodni, mert mással foglalkoznak, másként alakult az életük, és kik fogják tudni ezt megvenni, amikor kialakul a gyárverseny? Hát nem a nehéz helyzetben lévő családi gazdálkodók esetleg egy szomszédos földterületről, hanem azok, akik óriási tőke birtokában ide fognak jönni, és felvásárolják a magyar termőföldet. Az pedig nagyon gyengérben is, hogy hát a termőföldet nem lehet innen elvinni. Hát persze, fizikailag nem lehet elvinni, azért is ingatlan. De az, hogy az már nem nekünk fog teremni, ha nagyapáink meg dédapáink földjén cselédek meg napszámosok lehetünk, akkor az egyébben már nem a miénk. Ha nem a mi nevünk van ott a tulajdoni lapon, vagy legalább a földhasználati lapon, akkor azt a földet mi már elvesztettük. Ez a második Trianon kategóriája lehet. Nem tudunk olyanokkal versenyezni, akik elképesztő előnyben és fölényben vannak hozzánk képest, önhibánkon kívül. Aztán kár, hogy nincs is Stumpf képviselő úr, ugye türelmesen ki kellett várnom a soromat, ugye azt mondta, hogy milyen nagyszerű, elsöprő támogatottsága van, ugye a 12 éves mandátum korlátozásnak. Én azt javaslom, hogy ne álljanak meg itt. Isten őriz, hogy elveszítsék a lendületüket. Ugyanak, hogy 90, az élve boncoló Tiszás netkommandó 95%-os támogatottságra lökte ezt fel. Ez 23 ezer embert jelent, ez körülbelül 0,29%-a az összes magyar választópolgárnak. Na erre azért véleményt meg jogalkotást alapozni, az több mint merészség, tisztelt képviselőtársaim. Azt javaslom, hogy a lendület ne hagyjon alább, hozzák be azt a javaslatot, ne is tegyék fel szavazásra, hogy lássák, hogy igazam van. Minimálbért vagy a minimálbér felét keresse minden országgyűlési képviselő. Nem 95% lesz a támogatottsága, hanem 99,9%, de lehet, hogy önök előtt nincsenek akadályok. 170%-os lesz ennek a társadalmi támogatottsága. Önök pontosan tudják, vagy ha nem tudják, akkor tájékoztatom önöket, hogy politikust szivatni, politikustól jogosultságokat elvenni, politikust korlátozni, politikus részére többletkötelezettséget megállapítani, az verhetetlen népszerűségnek fog örvendeni. Valószínűleg a világ minden országában így van ez, nálunk ez fokozottan. Tehát ez nem érv, hogy most 95 vagy 99% a támogatottsága. Hozzák be, tessék, a nagy lendület jegyében minimálbért, mert régen voltak ilyen Facebook csoportok, és lehet még most is vannak. Minimálbért a politikusoknak, minimálbért az országgyűlési képviselőknek. És tudják, az a helyzet, hogy különösebben velünk nem babrálnak ki, mert az, hogy nem haltunk éhen a politikai szerepvállalásaitok, pont az a bizonyíték, hogy még tudok beszélni, mert ha 2015 éhen haltam volna, akkor nyilván már fent lennék az úrán, és nem tudnék semmilyen parlamenti felszólást elmondani. Bizonyos szempontból könnyebb az ember élete, nincsenek összeférhetetlenségi szabályok, kinyílnak előtte a lehetőségek, nem erről van szó. Még mielőtt megpróbálnák félremagyarázni ezeket a mondatokat, nagyon könnyen félre lehet magyarázni, még különösebb rossz indulat se kell hozzá. De az, vagy arra még nem kaptam választ, hogy önök szerint hogy lehet az, vagy hogy gondolják azt egyáltalán önök, hogy már az egyenlő elbánás, az egyenlő bánásmód elvét sem veszik figyelembe, és olyan szabályt hoznak halált megvető bátorsággal, amely még 8 év múlva sem fogja érinteni önöket, ellenben a jelenlegi ellenzék döntő többségét ledarálják. Nyilván ez a politikai cél. Ez a politikai cél. Előre kitervelten, részben politikai nyereségvágyból, részben aljas indokból, a bosshoz a klasszikus aljas indokok egyike. Önök ezt akarják végrehajtani, ennek semmi más magyarázata, hatalom koncentráció, hatalmi struktúrák betokozódása, valami is, mit mondanak. Hát egyrészt azért nem mindegy, mondjuk, hogy kormánypárti vagy ellenzéki képviselők esetleges hatalom koncentrációjáról beszélünk, de egyébként nem itt dől el a történet. Nem itt dől el a történet. Akkor ilyen alapon beszéljünk egy önálló hatalmágról, a bíróságokról, a bírói hatalomról, tisztelt igazságügyi miniszter asszony. Nem véletlenül önálló hatalmi ághoz kapcsolódnak. Szerintem a bírák egy bíró kezében sokkal nagyobb hatalom van, mint akár egy átlag, mondjuk mezei kormánypárti, vagy főleg ellenzéki képviselő kezében. A bírók főleg büntető ügyekben, szó szerint emberi sorsokról, kis túlzásról, életről vagy halálról döntenek. Ugyanez az igaz az ügyészekre is. Az ő kezükben sokkal nagyobb hatalom van, mint egy átlag parlamenti képviselő kezében. Akkor vezessük be rájuk is a 12 éves korlátozást. Megnézhetik majd, hogy hányan választják ezt a pályát. Sőt, akkor mondok egy még meretegebbet. Nem jogi, hanem szó szerint fizikai értelmű, sebészorvos kezében mekkora hatalom van. Ők aztán tényleg élet és halál urai. Akkor 12 év után hagyják ott a pályát, mert orvosbárók rendszerbe tömörülve óriási lesz a hatalomkoncentráció. Értik ennek a képtelenségét? Hát nem véletlenül nem vezettek be sehol Európában ilyet. Chile, Bolívia, Peru, Mexikó, Fülöp-szigetek, ezek lennének a demokrácia nagy példái. És képzeljék el ezt egy pillanatra, hogy önök nem megnyerik a választást, hanem akár kisebb vagy nagyon mértékben ellenzékbe szorulnak, és a Fidesz-KDNP hoz be egy ilyen szabályozást. Becsibészelték volna a nyugat-európai liberális barátaikat, hogy rárontsanak Magyarországra, ahogy az előbb mondtam, náci diktatúrát, meg mindenhez hasonló képtelenséget kiáltva. Ellenkező előjellel ez történt volna. Én tudom, hogy az empátia az nem politikai kategória, de önök is érzik ennek az egész helyzetnek a képtelenségét. És szerintem sem fog megállni semmilyen nemzetközi fórumon ez. És kérdezem, hogy miniszterasszony, így szemtől szembe, nem egymás háta mögött beszélünk, hogyha bekövetkezik ez, akár 2030-ig, vagy azután, és mindig ön az igazsági miniszter, bírja azt a terhelést, amit önre raknak, akkor vállalja a felelősséget, és lemond majd az igazsági miniszteri tisztségre, hogyha nekünk lesz igazunk? Vállalja? Mert ez semmilyen jogelvnek nem felel meg. Sem az egyenlő elbánás, illetve de egyenlőképpen elbánnak mindenkivel, aki önöknek nem tetszik. Ez igaz. Ez nagyon is igaz, tisztelt képviselőtársaim. Ismétlem, én beadtam erre, én magam, egy módosító javaslatot, illetve kettőt. Az egyik, hogy vegyék ezt az egész képtelenséget, a másik, hogy legyen időnk végig gondolni, meg megfuttatni nemzetközi fórumokon, hogy ez az idő, ennek a 12 évnek a számítása, ennek az egyébként képtelen módosításnak a hatályba lépésével kezdődjön. És őszintén, milyen alapon degradálnak minket, nem véletlenül hoztam az előbb nagyon szélsőséges hasonlatokat, hogy komoly, életellenes bűncselekményeket elkövető, börtönviselt bűnözők, a magyar bűnözői világ különleges minősége, hogy szokták mondani a BV intézetekben, ezt így nevezik, ha kiszabadulnak a kaptárból, és a rendszerint 10 éves közügyektől eltiltás letelik, és nem követtek el újabb bűncselekményt, akkor 2031-ben, 30-hozzal, 42-ben ott lehetnek a szavazólapon. Elvileg. Gyakorlatilag valószínűleg nem lesznek ott, de elvileg meg lesz az esélyük. Míg a munkájukat tisztességesen végző képviselők, én most döntően egyébként nem feltételezem, alapvetően nem azt feltételezem embertársaimról, hogy bűnözőnek születtek volna, önöktől is azt feltételezem, hogy a politikai hatalmukkal visszaélve korrupciós bűncselekményeket akarnak elkövetni, a Fidesz-KDNP képviselői sem ezt előfeltételezem, akik elkövetik, azok majd lakoljanak meg a tetteiket. A nagy klasszikusokat idézek Gino Majálisáról, a rosszakat meg kell büntetni, a bűnösök szenvedjenek, ebben nincs vita. Ebben nincs vita köztünk, de milyen alapon gondolják, hogy önök felsőbbrendűek? Mert az a felsőbbrendűség elmélete sajátos leképeződése. Mert kapaszkodjanak meg, egyikőjüktől se érzem magamat kisebbnek. Nagyobbnak se, különbnek se, de legalább olyan minőségűnek, igen. Ez egy hivatás, tudják? És adás egy olyan hivatás, amit az ügyészi, a bírói vagy az orvosi pályával ellentétben semmilyen egyetemen, semmilyen főiskolán nem tanítanak. Olyan képzés, hogy országgyűlési képviselői képzés, olyan nincs. Nem is lesz. Van egy alaprátermettség. Az embernek vagy jó a vére, vagy jó a habitusa ehhez, vagy nem, de rengeteget lehet csiszolódni, rengeteget lehet tanulni, amihez egy dolog kell, idő, gyakorlat és tapasztalat. És hadd mondjam el azt még önöknek, hogy én milyen szemlélettel, úgymond a sajátos szemlélettel végeztem, és amelyik lehetőségem lesz, végzem ezt a munkámat. Én kiszoktam azt számolni, hogy mennyibe kerülök a magyar adófizetőknek. És a mérleg serpenyőjébe, ez objektív serpenyő, nem olyan, mint az öné miniszterasszony, ez objektív serpenyő. Mennyit hajtottam a közjavára? Nem lehet minden pénzben mérni. Mert amikor mondjuk daganatos betegnek a gyógyszerbeszerzésében segít az ember, és megmenti vagy meghosszabbítja az életét, azt nem tudom forintban mérni, nem is lehet. De vannak objektív, forintban mérhető számunk. Én tisztán állok, a választópolgárok tisztán állok a Jóisten előtt. Mert úgy gondolom, hogy vagy többet, vagy legalább annyit hoztam, mint amennyibe kerültem. Ez egy jó értelemben vállalkozói szemlélet. Javaslom önöknek is kiszámolni, hogy mennyibe kerülnek önök minden apró tétellel együtt a magyar adófizetőknek, És ahhoz képest mi az, amit behoztak a konyhára? Mi az, amit el tudtak intézni, ki tudtak lobbizni? Mert nem jut mindenkinek egyenlőképpen. Ez egy óriási verseny, hogy a saját választókerületen kisebb vagy nagyobb közösségeinek mit tud az ember kilobbizni, kihajtani. És egy bevállalósabb ellenzéki képviselő sokszor sikeresebb, mint egy kicsit visszafogottabb kormánypárti képviselő. És itt a tisztességes érdekérvényesítésre beszélek, nem valami fajta hátsó szándékokról. És önök csak azért, mert likvidálni akarják közjogi eszközökkel az ellenzéket, meg akarják könnyíteni a 2030-as választásokra való felkészülést. Ezért akarnak keresztbe tenni, plusz sajnos azt kell látnom, hogy a miniszterelnök úr viselkedése sokszor átragad egyesekre, akiknek nem ingyen nem vegyék magukra, és a sejtszintű, ha van ilyen, akkor ez most bejött a közéletbe, a sejtszintű gyűlölködést. A sejtszintű gyűlölködést látom, hogy csak azért valaki alsóbbrendű képviselő, mert van már politikai tapasztalata, gyakorlata, rutinja. Elfogadhatatlan minden ilyen korlátozás, semmilyen jogelvnek nem felel meg, úgyhogy nagy tisztelettel javaslom a módosító javaslatom elfogadását. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, képviselő úr! Most 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót. A frakcióvezető asszony visszavonta a szókérést? Rendben. Akkor elsőként megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőjének.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Láttuk, meg körbe ment a hír, hogy a tiszások nem szólhatnak hozzá, pedig most kezdődik a tánc az alkotmánymódosítás ügyében is, meg úgy egyébként is itt a vitában. Ugye tulajdonképpen arról vitázunk, hogy önök alkalmasak-e az ország vezetésére. A mi állításunk az, hogy aki ilyen alkotmánymódosítást akar elfogadtatni az országgyűléssel, az nem alkalmas az ország vezetésére. És van itt most már egy másik indok, hogy miért nem alkalmasak, illetve egy kérdésem igazából. Kulcsár Krisztián gyáva, Kulcsár Krisztián elmenekült, hogy frakcióvezető asszony, önhöz szeretném címezni a hozzászólásomat. Az az állításom, hogyha önök megtűrik a frakcióban azt a képviselőt, aki itt az országgyűlés termében az édesanyukáját emlegette egy képviselőtársának ocsmány, primitív, bunkó, sutyó, kocsmai stílusban, egy ilyen politikusnak nincsen helye abban a frakcióban, amelyik többségi frakcióként Magyarországot akarja vezetni. Az, ami itt történt, az az, hogy megbukott az első tiszás képviselő 57 nappal azután, hogy átvette a mandátumát. Hogyha Kulcsár Krisztián valódi sportember, akkor lemond a mandátumáról. Hogyha Kulcsár Krisztián valódi sportember, akkor visszaadja a mandátumát, és nem hoz szégyent az olimpikonokra, akiket szintén ő képvisel. Hogyha önök nem teszik ki a frakcióból Kulcsár Krisztiánt, és Kulcsár Krisztián ezután, a méltatlan akció után nem mond le a mandátumáról, akkor szégyent hoz minden magyar sportemberre, minden magyar olimpikonra és a Tisza frakció egészére. Ami most itt történt, az legutóbb 2005-ben történt meg az országgyűlésben, akkor Kunce Gábor volt ugyanaz, aki hasonlóra ragadtatta el magát. Önök az SZDSZ-nél is rosszabb SZDSZ-t hozták vissza ide az országgyűlésbe. És kíváncsi vagyok, ha már téma volt itt többször is ma az, hogy mi lett a közmédiával, kíváncsi vagyok, hogy erről vajon beszámol-e majd az új független közmédia, hogy Kulcsár Krisztián mit tett itt az országgyűlésben, és kíváncsian várjuk azt, hogy lemond a mandátumáról. Köszönjük szépen!
1: Normál felszólalások keretében következik V. Németh Zsolt, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt 10 órás vitában a legfőbb érvük jogiak helyett az volt erre a szégyenletes alkotmányos puccsra, hogy ezt a nép akarja. Az a fölcsuszamlásszerű győzelem, az idézi ezt elő, kötelező, hogy önök ezt megtegyék, kérik a választók, erre szavaztak. No hát, mekkora ez a győzelem? 3,4 millió ember szavazott a Tiszára. A Fidesz-KDNP 2,5 millió szavazatot kapott. A mi hazánk meg 350 ezret. Nos, ha megnézzük, hogy mennyi a különbség az ellenzék és a kormánypártok között, akkor azt látjuk, hogy az 550 ezer voks. Azaz kevesebb, mint 300 ezer ember, aki vagy ide szavaz, vagy oda szavaz. Eldönti, hogy vajon melyik tábort választja. Ez a ingadozó sokaság, majd erre visszatérek, ez az ingadozó sokaság aközül választ, hogy vajon szeretné-e továbbra is megtartani akár a nők 40-et, az adókedvezmények rendszerét, a családtámogatásukat, tetszik-e neki az, hogy lecserélhették a nagycsaládosok az autójukat kedvezménnyel, és hogy néz ki Budapest, a Városliget, a Várnegyed, akár itt a Nemzet főtere, stb. Tetszik-e az, hogy a munkanélküliségi ráta az a legalacsonyabb szinteket ostromolta, és a dolgozók számára megnőtt, több mint 1 millió emberrel több dolgozik, mint 2010-ben. Vagy pedig azt az ajánlatot fogadta el, amelyet az egyik önnökhöz leigazolt rapper mondott, hogy hát a Fidesz az kiment a divatból, valami új kellene, meg talán arrogánsak voltunk. És ezt itt egy kicsit elődöznék, mert én bízom abban, hogy ez utóbbi. És ha ez így volt, akkor van esélyünk. Ugyanis ha mi arrogánsak voltunk, akkor önök ennek a paródiáját adják elő. Tehát amit a miniszterelnök Magyar Péter megenged magának, az ebben a házban még nem történt meg. És itt térek vissza arra, hogy vajon mire szavaztak a választók? Valóban erre? Ezt követelték? Ezt az alkotmányos puccsot? Ha személyre szóló alaptörvényellenes jogalkotással szeretné megalázni, eltávolítani a köztársasági elnököt, húzzon ide X-et. Rajt volt ez a szavazólapon? Vagy az, ha szeretné, hogy korlátozzuk az ön alkotmányos jogát, hogy kiképviselje önt az országgyűlésben, tegyen ide egy X-et. Nem volt ez a szavazólapon. Nem volt rajta szavazólapon, hogy önök önként vezetnek be. Nem volt rajta szavazólapon, hogy a kollektív bűnösség elve alapján mindenki gyanússá válik, aki április 12 előtt bármilyen közszerepet vállalt ebben az országban. Bármilyet. Ha polgármester volt, akkor ők lesznek a gyanúsak. A polgármesterek lettek az önök kulákjai. Gyanúsak. És hát azt meg különösen nem szeretnék a választók, legalábbis remélem, hogy, és nem adtak erre felhatalmazást, hogy önök a vesztes mellén ugráljanak. Hogy például Strompová képviselőasszony szemétnek nevezze az ő által megválasztottakat. Pontosítsunk, szemétnek. Tehát a szemétdombra került, a képviselők a szemétdombra kerültek, így fogalmazott. Ronald Reagannek volt 1982-ben egy mondata, amikor a kommunizmusról beszélt, még csak nem is a kommunistákról. A kommunisták fognak a történelem szemétdombjára kerülni, ő nem így fogalmazott, hanem a Fidesz képviselői a szemétdombra kerültek. Vagy képviselőtársa, másik Vas megyében élő listás képviselőtársa, ő hetz kampányt indít, mint egy hólavinát, aminek a végén aztán egy szennylap a szavazást is tud arról tartani, hogy például engem a börtönbe kell-e küldeni, avagy nem. Jó, hogy nem a vérpadra. Népbíróságot tartani. Emberek. Lehet szavazni, hova menjen a képviselő. Lezsák Anna fölidézte a rendszerváltozást, én részt vettem abban. 13 választást nyertem, pontosabban 13-on indultam, és 12-t nyertem. 4 polgármesterit és 8-at. 8 országgyűlésit egymás után, most már azt hallom, hogy ez sem érv, mert csak azt tudja megnyerni, aki erőszakosan kiépített valami birodalmat. Elmondom önöknek, hogy ez nem így van. Kemény munkával el lehet ezt érni, hát ők, önök ezt nem fogják megérni, hiszen 3 ciklus után hát ezt nem lehet tovább üzni, bármilyen jól is csinálják. De ami a legérdekesebb, az az a választás volt, amit elveszítettem. Ez 1994-ben volt. Elveszítettem, amikor elmentem haza, megnéztem a gyerekeimet, ők rám néztek, hogy az apjukat le lehet győzni, ezt át kell élni, aztán átadni a hivatalt. Egy átadás átvételt csinálni, lerakni egy kulcsomót, és menni, történetesen nekem kalapom is volt, és ősz is volt, és venni a kalapot. És aki egyszer ezt megélte, abba több alázat szorul. Azt tudja, hogy ez előfordulhat. Az nem ugrál a legyőzött ellenfelének a mellkasán. Abban az időben egyébként, hogy csak egy történetet felelevenítsek, Lezsák Sándor volt egy faluban, ahol elugrott egy, akár ma tiszás is lehetne, habitus miatt mondom, hogy mit dumál ön, mit kiabál itt a pártitkára, az ott még mindig ott van a házában, nagy házában. És Lezsák Sándor megfogta a széket, és húzta a kijárat felé, hogy hol van. Hol van? Én nem tudom, hol van. Menjünk, menjünk. És mindenki ülve maradt. Ez mutatta egyébként az akkori társadalom józanságát is. Antal József mondta erre, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Hát az önök hergelése, én abban bízom, hogy az sem lesz hatásos. De azt kell, hogy mondjam, hogy a kísérlet megvan. Tehát az a minta, amit önök itt csinálnak a házban, különösen a miniszterelnök, az hat, vidéken is. Előlépnek a Tisza-sziget tagok, és ugyanazzal a testtartással nézik, hogy mit lehet itt a polgármesteri vád. Tényleg komolyan gondolják, hogy önök valamiféle erkölcsi magaslaton állnak, akár bármelyik a polgármesterekkel szemben, vagy az országgyűlési képviselőkkel szemben, gondolják azt, hogy százalékos arányban önök között kevesebb a gazember, mint ebben a frakcióban? Miért? Hogy gondolják? Ezt ne bólogasson, képviselő úr, költői kérdés volt. Kikérem magamnak. Kikérem magamnak. Tehát én azt kérem, hogy még ideje korán van. Önökön múlik, akik győztesek voltak, hogy milyen közhangulat lesz ebbe az országba, és hogy lehet levezényelni az amúgy normális elszámoltatást. Tegyék meg. Külön-külön. De ne kollektív bűnösséggel alapján. Tegyék meg. Tegyék meg a feljelentéseket, pörgessék föl a hatóságok munkáját, a bűnöző szervek munkáját, tegyék meg. De ezt hagyják abba. Ez egy hiszterizált társadalom, és ez mese, mind hiteltelen, hogy ő ilyen, milyen kedves, örömteli, vagy mosolygós ország, vagy mi lesz? Derűs ország. Nem lesz így derűs ország. És zárásként annyit hadd mondjak, hogy a kedvenc idézetem Szacsvai Imrétől van. Szacsvai Imre az országgyűlés jegyzője volt 1849-ben, amikor a függetlenségi nyilatkozatot az országgyűlés elfogadta. Ő volt az országgyűlés egyik jegyzője, így a jegyzőknek az egyik legnagyobb példaképe. Ő írta alá a függetlenségi nyilatkozatot, a napnak Kossuth a hőse volt, Szacsmai meg a mártírja. A nagyváradi szobrán az található, hogy csak egy tolvonás volt a bűne. Ezért őt kivégezték. És a kivégzés előtti este az öccsének írt egy búcsúlevelet. És a következőt írta, visszatérve az ingadozó sokaságról, hogy kerüljétek az ingadozó sokaságot, amely fáklyás zenéit és egyéb kíváncsi hiúságait majdnem olyan gyönyörélvezettel rendezi, mint amellyel a vérpad áldozatait körüldongja. Én azt kívánom önöknek, hogy első nap, mikor önök hazamennek egy vesztes választás után, akkor jusson eszükbe ez az idézet. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, képviselő úr. Két perces hozzászólásra jelentkezett Radics Béla, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
6: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Kezd már későre járni, látom egy-két tisztás szem is kezd már szűkülni, de tudják, ilyenkor az ember elgondolkodik, és az előbb pont azon gondolkodtam, hogy én azon kevesek közé tartozom, akik nem tudják, hogy milyen többségben lenni. Erzsébetvárosban kezdtem a politizálást, ott megtapasztaltam Nédemüller Péter DK-s polgármesternek az önkényét. Aztán ugye csatlakoztam a fővárosi önkormányzathoz, a közgyűléshez, ott kollégák lettünk Porcser Áron, képviselőtársammal, Bujdós Andrával, onnan ismerjük egymást, és én mindig megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor ellenzékben kell lenni. És ebből az ellenzékbilétről kijött az, hogy nagyjából, üdvözlöm, kijött az, hogy hogy mikor van valami gyanús dolog a másik oldalon. És tudják, ez mindig az volt, amikor lapított a többség. És most önök lapítanak. Nagyon furcsán lapítanak. Mindig bekiabálnak itt, amikor egy-két mondat elhangzik, akkor elhagyja a szájukat a 60 puszta, vagy éppen agyánzzák a másikat, mondjuk a trógerezés után ez már nem is nagyon meglepő, de valahogy nem nyomják meg a gombot. Nem nyomják meg a gombot akkor, amikor valóban meg kellene szólalni. Most meg kellene szólalni. Bódis Kriszta miért nem nyomja meg a gombot? Porcser Áron miért nem nyomja meg a gombot? Való Mihály, üdvözlöm, hogy megjött. Miért nem nyomja meg a gombot? Sompová képvisel azt, hogy miért nem nyomja meg a gombot? Most verik bele a magyar demokráciát egy olyan koporsóba, ahonnan nincs kiút, és nem tudnak megszólalni ezzel kapcsolatban. Az volt az önök mottója II. János Pál pápa után, hogy ne féljetek. Hát legyenek bátrak. Nyomják meg a gombot, elhangoztak itt rendkívül fontos érvek, itt vagyunk már lassan 10 órája, és senki nem tudott egy épeszű mondatot kimondani önök közül arra vonatkozó, hogy miért kell megásni Magyarország demokráciájának a sírját. Úgyhogy várom a válaszokat. Legyenek bátrak!
1: Szintén 2 perces hozzászólásra jelentkezett Bújdosó Andrea Anna frakcióvezetőasszony. Parancsoljon, frakcióvezetőasszony.
7: Elnök asszony, azt hiszem, hogy elég jó példája a demokráciának az, hogy 11 órája itt ülünk, és végighallgattunk körülbelül 100 felszólalást, ebből nagyon nagy része, körülbelül 70%-a ellenzéki felszólalás. Meghallgattuk természetesen a szakmai felszólalásokat, és a kevésbé szakmaiakat is, és azt hiszem, az pedig tényleg példátlan, hogy miniszterasszony 11 órája ül úgy, hogy nem ment ki, nem evett.

0: És azt hiszem, hogy ennél jobb példája a demokráciának nincs, hogy az ellenzéknek van lehetősége végigmondani a minden felszólalását, türelmesen végighallgattuk. Azt hiszem, elég szép számban itt vagyunk. Frakcióvezetők közül is talán nem sokan vannak itt rajtam kívül, úgyhogy általában ilyenkor már nincsenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt szeretnénk folytatni, csinálják a dolgukat, mondják el a véleményeiket, mi meg fogjuk hallgatni. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Szintén 2 perces hozzászólásra jelentkezett Apáti István. A Mi Hazánk képviselője, parancsolja.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, én is fejet hajtok miniszterasszony kitartás előtt, de tapasztalataim szerint tapsol nem lehet jól lakni, úgyhogy azzal segítenének a miniszterasszonynak, hogyha legalább valami szénhidrát bombát hoznának neki, csokit vagy valamilyen szilárd ellátmányt, a sokkal nagyobb segítség lenne számára, szerintem, mint pusztán a taps. Én nyers biogyömbérrel tudom megkínálni, miniszterasszony, hogyha elfogadja, nagyon szívesen rendelkezésére bocsátom a még megmaradt fogyóban lévő készleteimet. Őszintén mondom, nem gúnyolódva, rendkívül egészséges. Én már denevér vagyok, függő állat a biogyömbértől, mert nélkül nem tudok létezni. A humor az én kokainom, tudom, hogy nem mindenki ilyen szerény a magyar politikában, és nem mindenki éri be ennyivel, de majd a kötelező drogtesztek erre is rávilágítanak. Ugyanakkor mielőtt lezárnánk ezt a vitát, szeretném nemzetközi összefüggésekre felhívni az önök figyelmét, hogy mibe is keveredtek, vagy mibe is ártják bele magukat. Ugye olyan egyszerű összefüggésekre, amelyeket nagyon nehéz nem észrevenni. Ugye az AfD-t Németországban, messze a legsikeresebb és legnépszerűbb pártot, úton, útfélen be akarják tiltani, miután rájött arra a nyugat-európai liberális maffia, hogyha egy védő nem tudja tartani a csatárt, mert a csatár mindenképpen kicselezi, akkor végső elkeseredésében úgy felrúgja, hogy a hordágyra kerül, és így diszkvalifikálja a küzdelemből. Aztán azt a szuverenista frakciót, amelyben a Mi Hazánk is ott van, feloszlatással fenyegetik az önök által bálványként tisztelt Európai Unióban a demokrácia nagyobb dicsőségére, itt pedig közjogi likvidálást akarnak végrehajtani a parlamenti ellenzék 50 vagy több mint 50%-ának a sérelmére. Ezek nem egymástól függetlenül megjelenő molekulák az európai politikai térben, hanem szorosan összefüggő bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények. Köszönöm szépen!

hogy mi minden bűnlistánk van. Na most a bűnlista mellé azért hadd tegyem már azt oda, hogy és miért szavaztak ránk mégiscsak az a 2,5 millió magyar állampolgár, aki meg igenis ránk szavazott. Azért, mert önök azt mondják ugyan, hogy az államadósság megemelkedett. Én ezt az előbb elmondtam, hogy az államadósság egyetlen egy esztendőben emelkedett meg az elmúlt 16 esztendőben, és az a Covid időszaka, és nem emelkedett annyival, mint az Európai Unió többi országa. Most már az Európai Unió átlaga alatt vagyunk. Önök mondanak, hát ugye éppen most veszik ki, most fogják kivenni, a Latorcai képviselő úr is pont erről beszélt, a termőföldet és a nemzeti vagyont a kétharmados védelem, a sarkalatos védelem alól. Hát Ukrajna már kivette több mint 10 éve, és ott már nincs is igazából ukrán kézbe föld. Nem tartott nagyon sokáig, hogy fölvásárolják az ő értéküket. Nemzeti vagyon. Mondják azt, mintha ez a törvény is arról szólna, hogy a fideszesek a nemzeti vagyont elkótyavetyélték. Na azért egy-két számot hadd mondjak. Akkor, amikor mi 2010-ben elkezdtünk kormányozni, akkor csak a versenyszféra számát szeretném mondani. Külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok aránya a GDP termelésben Magyarországon több mint 50% volt. És egészen sokáig több mint 50% volt, mert nem tudtunk a GDP termelő cégeket, nem tudtuk gyorsan időbe visszavásárolni. A közműcégek is, amit Bencsik képviselő úr említett, de a reptérre gondoljanak, az tényleg nem olyan régen vettük vissza. Igaz, hogy a MOL-nak az éppen pont az oroszok által megvásárlás folyamatában levő részvényeit még 2010-ben el tudtuk csípni utolsó pillanatban, mert ugye a Gyurcsányék, illetve Gyurcsány bajnai, inkább bajnai kormány árulta akkor a magyar MOL-t, és ezzel az 50%-kal mi az egyik legnagyobb, több alkaló, több olyan esztendő volt, amikor a legnagyobb külföldi irányítású cég arányt tudtuk produkálni a GDP-ben. Mit gondolnak 2024-re az utolsó adat szerint, mennyi ez az adat? 10%-ponttal kevesebb, 40,3%-on állunk. Tehát a GDP termelő vállalatok, bármennyire jöttek a nemzetközi beruházások, a külföldi beruházások, ezen vállalatokon belül a nem külföldi tulajdonú, a nem külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok, pénzügyi szektor felejtsük el egy picit, aránya a GDP termelésben 10%-kal nagyobb lett. A magyar tulajdonú, a magyar irányítású vállalatok aránya 10%-kal nagyobb lett. Ettől se kell nagyon boldognak lenni, egyébként 22-ben még 40-valahány százalék volt, és még akkor is Írország után az elsők voltunk, és Írországot érdemes ilyenkor azért külön kezelni. Ettől a mostani legutolsó 40,3%-tól sem kell igazán nagyon boldognak lenni, mert ez a hatodik legmagasabb még mindig az Unióban. Az Unió átlaga 24%, de a franciáknál mondjuk 15%. Hogyha nem figyelünk oda, idegenforgalmi nevezetességeink, az erdőink, a minden más egyéb állami nemzeti vagyonelem mellett, azokra a vagyonelemekre, amik a versenyszférában termelik a GDP-t, és ezeket nem tartjuk meg saját magunknak, akkor nem csak a gazdasági szuverenitásunkat dobjuk oda a semmibe, akár azért, mert egyik évben van egy kis plusz bevételünk, tegyük föl. Ezt csinálták Horn Bokros időszakban, és ezt csinálták végig a Medgyessy Gyurcsány bajnai időszakban is, hogy ebből működtek, éltek. De hogyha erre nem figyelünk oda, akkor ez a magyar lakosság zsebéből is iszonyú méretű pénzeket vesz el, és utána egy következő időszakban, amikor egy szuverenistább nemzeti kormány jön ismét, akkor megint ott kezdhetjük, hogy újra vásárolnunk, újra vissza kell vásárolnunk a közüzemeinket,

0: Tehát, hogy ez egy tényleg végtelen ciklus innentől. Ezért nagyon fontos, emblematikus is, de ez több, mint emblematikus, egy olyan döntést meghozni, hogy kivesszük a sarkalatos törvények közül a termőföldet is, meg a nemzeti vagyont is alapvetően. Az államadóssággal kapcsolatban folyamatosan azt hallgattuk, hogy az idei esztendőben mekkora hatalmas hiány keletkezett az első negyed évben. Az első negyedéves hiányunk olyan 2000 milliárd forint volt összességében. Önök most 10 milliárd eurós hitelt vettek föl tegnap. Ez a 10 milliárd eurós hitel, ez 3500 milliárd forintnak megfelelő összeg, hogyha 35-tel számolunk. Ez a 3500 milliárd forint, ez az egyszeri hitel, ez a tavalyi egész évben megtermelt hiány, nem a hitel, hanem a hiánynak a 86%-a. Ez az egy darab hitel igazából. Lehet, hogy mi is ugyanarra az útra léptünk tegnap, mint amire Lengyelország, amikor hazahozta a mostani Tusk kormány az Európai Unióból, ő hozzájuk hazahozta azt a uniós pénztömeget, amit nem kaptak meg az előző kormányok, és mellette csinált 7-8%-os hiányt abba az esztendőbe. Tehát önök, amit nekünk magas értéknek mondtak, év elejé hiányadatot, annál nagyobb mennyiségű hitelről döntöttek a tegnapi napon. Még egy dolog. Az év elején miért van nagyobb hiány? Mert magyar gazdaság olyan, hogy a költségvetésnek az év elején kisebb a bevétele, nem akkor folynak be a társasági adók és mindenféle más egyebek, nem akkor költjük a legnagyobb összegeket, a fogyasztás is november-decemberben a legnagyobb, és ezáltal az áfa is, viszont januárban meg kell emelni a közszféra teljes keresetét, az éves keresetet, míg a versenyszféra általában márciusban szokott emelni a minimálbér fölötti kereseteket alapvetően, akkor, amikor február végére elkészülnek az éves tervek, és akkor ők márciusban teszik föl ezeket a dolgokat. Emellett mi a fegyveres testületek 6 havi fegyverpénzét kifizettük, emellett 13.-14. havi nyugdíjat kifizettük, emellett a közszférába a lakástámogatást kifizettük, és emellett természetesen januárban, februárban volt a rezsitámogatásunk nagyobb mértékű, mindig október 15 és április 15 között a fűtési időszakban magasabb a rezsitámogatás értelemszerűen a költségvetésbe. Ezt csak azért mondom, mert ezeket a hosszú bűnlistákat, amiket most kétszer hallottunk, én egyébként ezt nem akartam ezt az egész történetet itt végigmondani, de amikor önök kétszer elmondják azt a bűnlistát, ami abszolút nem valós adatokra épül, ismét köszönöm szépen, hogy megérkezett képviselő úr, öntől hallottuk a mai napon azt, hogy Magyarország a legszegényebb, legkorruptabb ország. Én ezt akárhányszor elmondják, türelmem lesz, elmondom, nem. Az Európai Uniós standardek szerint a magyar szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők aránya 2017 óta jobb, mint az uniós átlag, most már, és nem növekedett ez az arány a COVID utáni időszakban sem, nálunk csökkent negyedik legnagyobb mértékben a szegénység kockázatával élők száma, több mint 1.300.000 honfitársunk ki tudott lépni a szegénységből. Hogyha gondolják, én nem hiszem, hogy önök között van olyan, aki ezt még nem hallotta tőlem, de hogyha gondolják, akkor a következő ülésnapokon is el fogom mondani. A korrupcióra ugyanezt tudom mondani, hogy nem azt mondom, hogy nincsenek Magyarországon egyedi történetek, és főleg a politikához kötődően, de hogyha a gazdaságba nézzük a korrupciót, akkor a Világbank adatai szerint Magyarországon a cégek akiket megkérdeznek ebbe az időszakba, a megkérdezés előtti esztendőben azoknak a cégek aránya, akiktől vagy kértek kenőpénzt azért, hogy közférabeli vagy a közszolgáltatásokba előnyt élvezzenek, vagy nem kértek, de fizettek, ezeknek az aránya 1,2% összesen, hivatalos világbanki mérés szerint. Az uniós átlag 2,5%, az OECD átlag a 3,5%. Lengyelországban 8% körüli, Belgiumban 6,9%. És Belgiumban ugyanúgy tűntek el SMS-ek Ursula von der Leyen telefonjáról, és egy csomó egyéb más sztorit is tudunk. Tudunk úgy kártyázni, vagy pingpongozni, vagy bármit csinálni, hogy mi is mondunk egy valamit Magyarországról, de akár Belgiumból, vagy más egyéb országból is tudnak ilyet mondani. Számomra hihetetlenül irritáló, amikor akár a miniszterelnök, akár bárki egyéb más olyan adatokat mond, amivel Magyarországot, a magyar emberek reputációját, nem a politikájét, az majdnem mindegy. Az előbb is hallottuk Kapáti képviselő úrtól, hogy nem a politikusok reputációja a legjobb Magyarországon értelemszerűen. De amikor a magyar emberek és a magyar gazdaság reputációját aláásó, abszolút igaztalan olyan számokat hangoztatnak és súlykolnak, és mondanak el ezerszer, aminek nincsen semmilyen valóság alapja. Az előbb emlegetett szegénységi mutatóval mérik az országokat, az Európai Unióban, minket is. Nekünk annak a mutatónak az értékét kellett fölvállalni, hogy mennyivel csökkentjük 2030-ra, meg 2020-ra az előző 10 éves stratégiában. Hogyha azokat a méréseket, amivel hivatalosan mérnek bennünket, azokat a kötelező versenyszámokat nem hozzuk, akkor a nem kötelező, hanem szabadon választott versenyszámokban lehetünk nagyon jók, nem kerülünk föl még a listára sem. Mi ezeket a számokat folyamatosan hoztuk. Amit önök mondanak, azok valószínű, hogy nem a kötelező számok adatai, mert ha ugyanazt néznénk, akkor nem lehetne ennyire csak rossznak, csak feketének, csak használhatatlannak kimondani Magyarországot. Én továbbra is azt szeretném, hogyha akár az államadósság, mert az államadósság az most az alaptörvény mostani módosításába az államadossággal kapcsolatos témák bekerültek. A termőföld és a nemzeti vagyon védelmével kapcsolatos módosítások szintén bekerültek. Ha legalább ezt a 3 módosítás csomagot kivennék, és ezeket a módosításokat, ezeket a gyengítéseket nem tennék bele az önök által megszavazandó törvényekbe. Már az óriási dolog lenne, és az az egész társadalmunkra és a gazdaságunkra is csak pozitív hatással lenne. Még egy dolog, hogyha már még van egy pár másodpercem, nem nagyon szeretem, hogyha azokat a tényeket, amikkel mérnek bennünket, és a hivatalos riportokban, akár OECD-ben mutatja a pénzügyminisztérium, akár az Eurostatról, vagy Európai Unió bármely riportjából olvashatjuk ki, ezeket a konkrét tényeket bárki csúsztatásnak említené. Ugyanis ezek nem csúsztatások, ezek a hivatalos adatok. Legalább a hivatalos adatokkal próbáljunk tisztába lenni, és a jegyzőkönyvekbe is. Hadd kerüljenek már be a hivatalos adatok is a mindenféle bűnlisták mellé. Köszönöm, hogy meghallgatta.
1: Köszönjük, képviselő asszony. 2 perces hozzászólásra jelentkezett Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszony. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen. Az előbb ilyen időbeli elcsúszások miatt nem tudtuk az egyik kötelességünket teljesíteni, úgyhogy szeretném kérni, hogy meg is köszönjük mi külön egy kis kedvességgel.

0: Interesting. Köszönjük, miniszter asszony. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, szeretném megkérdezni, hogy jelentkezik-e még valaki felszólalásra? Amennyiben nem, akkor az általános vitát lezárom, illetve... Szeretném... Tisztelt Országgyűlés, őrizzék meg a hidegvérüket, legyenek kedvesek. Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Öné a szó, miniszterasszony.
0: Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, tisztelt Országgyűlés, tekintettel arra, hogy az általános vitában gyakorlatilag minden témánál többszörösen felszólaltam, és megjelöltem azokat az érveket, indokokat, amelyek az alaptörvény módosítást alátámasztják. Engedjék meg, hogy egy rövidebb összefoglalót tartsak e vonatkozásban. Először is meg szeretném köszönni a Tisza frakciónak ezt a nagyon figyelmes és kellemes meglepetését. Hát ilyenben még nem volt részem, maradjunk annyiban. Ugye azzal kezdtem a mai első felszólalásomat az expozé után, hogy ennek az alaptörvény módosításnak és illetőleg egyáltalán annak, amiben élünk, a hétköznapoknak egy nagyon fontos üzenete van, és ez az üzenet a megújulás. Megújulni a hétköznapokban, megújulni a társadalomnak, és megújulni itt, ezen országgyűlési falak között. És ez a megújulás ez azt jelenti, hogy az elmúlt hetekben olyan törvényjavaslatokat terjesztettünk elő, amelyek a jogállamiságot támogatják, amelyek az uniós források hazahozatalán keresztül is támogatják a jogállamiság helyreállítását, illetőleg a mai alaptörvény módosítás is ebbe az irányba mutat. Ahhoz, hogy ezt a módosítást meg tudjuk tenni, egy kettős alapgondolat az, ami megjelenik. Jogászoknál az feletté fontos, hogy legyen mindennek célja, indoka, egy zárt logikai rendszert építsünk fel, és ugye ez a célindok itt az alaptörvény módosítás kapcsán is megjelenik. Én meg ugye magánjogászként teleológikus értelmezéstől nem tudok eltekinteni, úgyhogy ezért amit szeretnék rögzíteni, az az alaptörvény módosításának a célja, hogy miért van szükség erre az alaptörvény módosításra, és miért most, ami elhangzott többször a mai általános vita keretében. Ennek a módosításnak a célja az az, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit, valamint megteremtse azon intézményi alapokat, amelyek nélkül sem a demokratikus kormányzás, sem az új alkotmány előkészítése nem valósítható meg. A módosítás nem tekinthető teljes körű alkotmányreformnak, hanem olyan átmeneti alkotmányos intézkedéscsomag, amely kizárólag a jogállami működés helyreállításához és az államszervezet megújításának előkészítéséhez feltétlenül szükséges szabályokat tartalmazza. Igen, ez az alaptörvény módosítás egy átmeneti módosítás, szükséges és arányos átmeneti módosítás. Elhangzott többször az, hogy... miben más ez az alaptörvénymódosítás, és milyen uniós példák azok, amelyek ezen alaptörvénymódosítás elé helyezhetőek. A helyzet az az, hogy egy olyan helyzetbe csöppentünk, amely helyzet egyedülálló. Egyedülálló és olyan eszközrendszert kíván meg, ami a helyzet egyedülállósága okán kivételes átmeneti szabályokat, kivételes és szükségszerű, arányos a jogállamiság helyreállításához, az alkotmányos demokrácia zavartalan jelenlegi működéséhez feltétlenül szükséges szabályokat kíván meg. Olyanokat, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere és a hatalom megosztás elve egyértelműen támogatja ezeknek a céloknak az elérését. És azért kivételes ez az eszközrendszer, és azért kivételes az alkotmányosodási folyamatot megelőző jelenlegi átmeneti alaptörvény módosítás, mert ahogy mondtam, uniós példát azért nem találunk, mert ily mérvű állapot egyik uniós tagállam vonatkozásában sem mutatható ki, amikor is nekünk az alkotmányos demokrácia normális irányába kellett visszakormányozni az egész országot, és ezért kivételes ez a jelenlegi alaptörvény módosítás, ami előremutató abból a szempontból, hogy megteremti azokat a feltételeket, azokat a kereteket, amelyek egy inkluzív alkotmányozáshoz szükségesek. Én arra biztatok mindenkit, hogy akkor, amikor ezen széles szakmai társadalmi kört érintő alkotmányozási folyamat megkezdődik, mindenki éljen azzal a jogával, hogy hozzászól, megvilágítja az egyes jogintézményeknek a lényegét. Mit gondolunk mi az alkotmányos demokráciáról? Mi a mi alkotmányos demokrácia felfogásunk, és ehhez a jogintézményeknek milyen szerepfelfogást kellene társítaniuk megfelelően. És én arra biztatok mindenkit, hogy ebben az inkluzív alkotmányozási folyamatban vegyen részt, amelyet pedig azt tesz lehetővé, hogyha ez az alaptörvény módosítás, mint kivételes és átmeneti alaptörvény módosítás elfogadásra kerül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, miniszterasszony! Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt országgyűlés, soron következik a kriptoeszközátváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés téper 305-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Boda Nikoletta államtitkárasszonynak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkárasszony!
1: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt országgyűlés! Tisztelt képviselők! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat egy olyan problémát kezel, ami a pénzügyi témájuk közbeszédben az elmúlt egy évben különösen sokszor felmerült, és jogosan számos kritikát kapott. Nevezetesen a kriptoeszköz szolgáltatók validálási kötelezettségéről és az ehhez kapcsolódó büntetőjogi következményekről van szó. A most benyújtott törvényjavaslat célja, hogy hatályon kívül helyezze az erre vonatkozó rendelkezéseket, így teljes mértékű jogharmonizációt biztosítson a kriptoeszközök piacáról szóló uniós rendelettel, az úgynevezett MiCA rendelettel. Tisztelt országgyűlés! A kriptoeszközök piaca ma az egyik legdinamikusabban fejlődő pénzügyi ökoszisztéma. Átfogó szabályozását az Európai Unióban a 2024 közepétől hatályba lépett MiCA rendelet biztosítja. Hazai kiegészítő szabályozásként a kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi 7. törvény szolgál, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Bank mint illetékes felügyelet kijelölését valósítja meg, és a kapcsolódó felügyeleti jogköröket, illetve egyéb hazai eljárási szabályokat részletez. Magyarországon azonban 2025. július 1-től hatályba lépett a kriptoeszközökre vonatkozó törvény azon módosítása, amely értelmében a kriptopénzek hagyományos készpénzre vagy más kriptopénzre történő átváltása kapcsán validálási követelmény került bevezetésre. Azaz, az ilyen átváltások kizárólag egy engedéllyel rendelkező validátor által kiállított, megfelelőségi nyilatkozat alapján hajthatók végre. A validátorok engedélyezése a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága feladatkörébe került. A szabályozás továbbá büntetőjogi szankciókat is bevezetett. A büntető törvénykönyv módosítása alapján a kriptopénzekkel való visszaélés és a validálási követelmény megsértése bűncselekménynek minősül. A büntetőjogi vonatkozások nem csak a szolgáltatót, hanem a kriptoeszköz tulajdonosokat, azaz az egyszerű felhasználókat is érintik. Bűncselekményt követel az, aki jogosulatlan kriptoeszköz átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és jelentős, legalább 5 millió forint értékű kriptoeszköz vált át hagyományos pénzre vagy más kriptoeszközre, így a pontos értéktől függően több évre is büntethető. Tisztelt országgyűlés! Javaslom, tekintsük át, mi a probléma ezzel a szabályozással. A validátori rezsim rendelkezései alapvetően túlmutatnak a MiCA követelményein. A közvetlen hatályosuló MiCA rendelet maximum harmonizációs jelleggel határozza meg a kriptoeszköz szolgáltatókra vonatkozó engedélyezési kereteket. Azaz további nemzeti kötelezettségeket nem lehet előírni. Ezt az elvet sérti, hogy a szolgáltatóknak a jogosulatlan szolgáltatásnyújtást elkerülése érdekében szerződniük kell egy olyan validátorral, amelyet külön engedélyeztetni kell a MiCA rendelet alapján beszerzendő engedélyen felül. Ilyen engedélyt eleinte egyetlen cég kapott, később kettő, és hogy nem, mindkettő a NER holdudvarából került ki. Ez nem fogyasztóvédelem volt, hanem durva piackorlátozás, egy teljes, innovatív szektor tett működésképtelenné a haverok gazdagodása érdekében. És nem csak a szolgáltatók jártak rosszul. Több százezer magánembert taszítottak jogbizonytalanságba, sokaknak kellett büntetőeljárástól, akár börtöntől tartaniuk pusztán azért, mert kriptoeszközt tartottak, váltottak, vagy ilyen szolgáltatást használtak. Ráadásul a jelenlegi szabályozás az egységes felügyeleti rendszert is megtöri, hiszen a validátorok felügyelete a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága feladata, míg a kriptoeszköz szolgáltatások felügyeletéért a Magyar Nemzeti Bank felel. Tisztelt Országgyűlés! A kriptoeszköz szolgáltatók az imént taglalt negatív és piacromboló szabályozási változásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban megszüntették a kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásaikat Magyarországon. Idén januárban az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen, mert úgy látta, hogy a fent részletezett indokok alapján a hatályos szabályozás nincs összhangban a MiCA rendelettel. Ezért, mint egyértelműen megállapítható, az eljárás mielőbbi lezárása és megnyugtató rendezése érdekében a szabályozást hatályon kívül kell helyezni, melyet megvalósít az önök elett fekvő törvényjavaslat is. Végezetül szeretném azt is kiemelni, hogy a tervezett társadalmi egyeztetése során rendkívül sok támogató véleményt és visszajelzést kapott a pénzügyminisztérium magánszemélyektől és számos egyesülettől is, így kijelenthető, hogy a magyar kriptofelhasználók elsöprő többsége egyetért a javaslattal. Mindezek alapján tisztelettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a kriptoeszközátváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, most megadom a szót Sopov Ildikó Éva képviselőasszonynak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselőasszony.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A pénzügyminisztérium által benyújtott törvényjavaslat visszavonja a kötelező tranzakcióvalidálást és hatályon kívül helyezi a kriptoeszközökkel kapcsolatos BTK tényállásokat. Igen, jól hallották, kedves képviselőtársaim! Miközben Európa jelentős lépést tett előre a kriptopiacok uniós szabályozásával, a Magyar Országgyűlés tavaly nyáron beírta a kriptobefektetőket a büntető törvénykönyvbe. Miért volt szükség uniós szintű kriptoszabályozásra? Néhány mondatot hadd mondjak erről, mert szükséges, hogy lássák, megértsék. Az elmúlt években a digitális eszközök, különösen a blokklánc technológiára épülő kriptoeszközök egyre fontosabb szerepet kaptak a globális pénzügyi rendszerben. Ugyanakkor sok ilyen eszköz, szolgáltatás hosszú ideig kívül maradt a hagyományos pénzügyi szabályozáson, ami jogbizonytalanságot és kockázatot okozott a befektetők és a szabályozó hatóságok számára is. Az Európai Unió erre reagálva egységes szabályozási keretet alakított ki a belső piacon, melynek célja, hogy védje a fogyasztókat, növelje az átláthatóságot és erősítse a bizalmat, miközben teret hagy a digitális pénzügyi innovációnak. Valljuk be, ezt elég jól sikerült teljesíteni a kriptoeszközök piacáról szóló úgynevezett MiCA rendelettel. Az Európai Unió ugyanis megalkotta globális szinten a kriptoszabályozás első átfogó rendeletét, és kifejezetten a kriptoeszközök kibocsátására, nyilvános forgalmazására és a kereskedelmi platformokra való bevezetésére vonatkozó szabályokat részletezte. Európa felismerte, hogy a globális versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a digitális eszközök egységes piacának kiépítése és egy erős, versenyképes digitális eszközökre épülő gazdaság megteremtése. A kriptoeszközök, a tokenizált pénzügyi eszközök, a digitális euró uniós piaca ezért ma már az Európa versenyképességének egyik meghatározó eleme, tényezője. Miközben Európa a digitális pénzügyi infrastruktúrát a versenyképesség és a jövő egyik kulcselemének tekinti, egyben arra is törekszik, hogy felelős pénzügyi innováció globális élvonalába kerüljön. Nem véletlen, hogy a világ vezető kriptoközpontjai, így Hongkong, Szingapúr, Dubaj, New York is kiemelt figyelmet szenteltek a MiCA európai implementációnak végigkísérésére. Az EU és a kriptoeszközök, az EU és az USA kriptoeszköz piaca eltérő erősségekkel rendelkezik. Az USA elsősorban a tőke, az innováció és az intézményi befektetések terén erős, míg az EU a szabályozás területén. A MiCA ezért nem csupán kriptoszabályozás, szükséges, hogy lássuk, hogy egy stratégiai eszköz is arra, hogy Európa vonzó és kiszámítható környezetet teremtsen a digitális pénzügyi innováció számára. A kriptocégek ugyanis nem azt a régiót keresik, ahol nincs szabályozás, hanem azt, ahol kiszámítható és világos szabályozás van. A MiCA ígérete egyértelmű volt. Egységes szabályozás a kriptoeszköz szolgáltatók számára az EU teljes területén, nagyobb jogbiztonság a felhasználóknak, kiszámíthatóbb működési környezet a vállalatoknak, valamint egyenlő versenyfeltételek a piaci szereplőknek, azoknak a piaci szereplőknek, akik hajlandók megfelelni az elvárásoknak. Az olyan globális szereplők, akik pedig nem hajlandók, velük szemben hatékony végrehajtásra van szükség az európai piacon. Nem utolsó sorban a MiCA az Európai Unió rendeleti szintű szabályozása, ami azt is jelentette, hogy közvetlenül hatályos a tagállamokban, így Magyarországon is. A tagállamok nem alkothattak szigorúbb vagy más szabályozást. Egy szóval minden adott volt a kedvező szabályozási környezethez. A piaci szereplők alkalmazkodtak az engedélyezési követelményekhez, a hangsúly pedig már a következetes végrehajtáson volt. A MiCA alapján a kriptoeszköz szolgáltatók jellemzően kiválasztottak egy uniós tagállamot, ahol engedélyt akartak szerezni, és ott nyújtották be az engedély iránti kérelmüket. Egy nagyon rövid regionális kitekintést tennék csak, Ausztriában 10 ilyen engedélyt adott ki a szabályozó hatóság, Németországban 59-et, Csehországban 11-et, míg Magyarországon az MNB ebben a szabályozási környezetben 0 engedélyt adott ki. Ebbe a térbe érkezett meg Magyarország 2025. július 1-én, és egy igazi hungarikummal írta át, bátran mondhatom, trollkodta meg az uniós kriptoszabályozást. Ez több mint 600-800 ezer magyar felhasználót érintett hátrányosan. Elérte, hogy 2025 végére több szolgáltató kivonult Magyarországról. Bejött a neres érdek, a fogyasztóvédelem és pénzmosás elleni küzdelem köntösébe bújtatott alternatív, eltérítő szándék, és miközben az európai digitális eszközök piaca egyre nagyobb, emberek milliói használnak kriptoeszközöket, innovatív Web3 vállalkozások épülnek, és az intézményi befektetők részvétele is egyre szélesebb körül, addig Magyarország konkrétan megfojtotta a kriptopiacot, egy jól irányzott mozdulattal egyik napról a másikra kivégezte. Ha bárkinek az az ötlete támadna, hogy ez a befektetővédelem és a pénzmosás, hogy ezt esetleg a befektetővédelem vagy a pénzmosás elleni küzdelem indokolta, ki kell, hogy ábrándítsam. Az uniós szabályozás minden szempontra gondolt. A MiCA mellett egyéb normákat is behozott, ilyen az úgynevezett travel rule, az utalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabály, az uniós pénzmosás elleni szabályok, amelyeket Magyarország a nemzeti jogba már átültetett. Itt másról volt szó. A magyar szabályozás a már ismert neres módon kisajátította a piacot. Tette ezt persze a maga rejtett, burkolt, kilóg a lóláb módján, bevezette a validátori rezsimet, és persze egyetlen percig nem zavarta, hogy ezzel túlterjeszkedett a MiCA rendeletem. Mindezt akkor tette, amikor nem az uniós szabályrendszer magyarországi eltérítésén kellett volna dolgoznia, hanem a MiCA rendelet következetes és összehangolt uniós végrehajtására kellett volna összpontosítania. Az időt az energiát, az erőforrásokat sokkal inkább az Európában engedéllyel nem rendelkező kereskedőkkel szembeni hatékony fellépésre kellett volna fordítani. Milyen speciális eltérítő szabályozást vezetett be 2025. július 1-től Magyarország? A magyar szabályozás előírta, hogy a kriptoeszközök pénzre vagy más kriptoeszközre történő átváltását csak egy Magyarországon engedéllyel rendelkező validátor megfelelőségi nyilatkozatával lehet végrehajtani. Ez a szolgáltatás természetesen díjköteles, így a kereskedőnek kötelezően szerződnie kell a validátorral. Az ilyen igazolás nélküli tranzakciók jogellenes tranzakciónak számítottak. Ez a megoldás teljesen ellentétes az uniós szabályozás céljaival. A mesterséges belépési korlátokat teremtett a piacon, többletköltségeket rótt a szolgáltatóra, és több piaci szereplőt arra késztetett, hogy kivonuljon a magyar piacról. Az Európai Bizottság, mint ahogy a kormány képviselőjétől is hallottuk, kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Jól látható, tisztelt képviselőtársaim, hogy a totális kontroll mellett kiválasztott szereplőket kívánt helyzetbe hozni a magyar szabályozás. Egészen példátlan módon a magyar piacon mind a felhasználói, mind a szolgáltatói oldalon büntetőjogi jogkövetkezményeket vetett be a piac elrettentésére. Magyarország ismét külön utat választott, fekete lyuk lett Európa szívében. Ebből a szabályozási kómából rázta fel az iparágat a kormány június 30-án benyújtott törvényjavaslata, amelyet ma általános vitában tárgyal a tisztelt ház, és amely megszünteti a validálásra vonatkozó kötelezettséget. Megszünteti továbbá a teljesen indokolatlan büntetőjogi kötelezettséget is. A kriptoszabályozás visszatér oda, ahova tartozik, az uniós szintre. Így szolgálja a transzparenciát, a pénzügyi stabilitást, a magyar és európai polgárok befektetésvédelmét, és biztosít kiszámítható jogi környezetet a piac szereplőinek. Tisztelt képviselőtársaim, kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot.
0: Köszönjük, képviselő asszony. Most megadom a szót Takács Árpádnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Hát igen, máshogy látjuk a világot valóban ebben a kérdésben, de annak örülök, hogy a társadalmi egyeztetés ebben megtörtént, és nagyon remélem, hogy a GDPR-ra jobban figyeltek, mint az alaptörvény módosításával kapcsolatos társadalmi egyeztetésnél. A helyzet az, hogy azt szeretném először leszögezni és rögzíteni, hogy a Fidesz-KDNP kormány 2025-ben azzal a szándékkal alkotta meg a Magyarország versenyképességének javítása érdekében az egyes törvények módosításáról szóló 2025 évi 67. törvényt, és benne külön kitérve a kriptoeszközök szabályozására, hogy a kriptovalutákkal való kereskedelem, ugyanúgy, mint más pénzeszközökhöz hasonlóan legyen szabályok között, legyen keretek között, legyen visszaellenőrizhető és visszakövethető módon történjen minden. A modern időkben vagy a mai világban olyan új eszközök, mint a kriptopiac új kihívásokat jelentenek, azt gondolom, hogy mindenkinek. Az állampolgárok számára is, az állam számára is, és ezek a negatív hatások, vagy ezek a kihívások olykor negatívan befolyásolják a hétköznapjainkat, és ilyenkor szükséges a szabályozás eszközével védelmet biztosítani és törvényt alkotni. Azt gondolom, hogy ebbe mindannyian egyetértünk, hogy az új helyzetekre, a szabályozásnak, a jogszabályoknak reagálnia kell valamilyen módon. És a kriptoeszközökkel való kereskedelem a legtöbb állampolgár számára nem véletlenül olyan zavaros, hiszen az itt történő kereskedelem keretei azok képlékenyek, és vagy van mögöttük garancia, vagy nincs, de ha van mögöttük garancia, akkor az rendkívül illékony. A kriptoeszközök immateriális kereskedelmének világa mögött könnyen megbújik az anonimitás, ebben gondolom egyetértünk mindannyian, és előfordulhat, hogy a szürke zónában egyesek olyan szervezett bűncselekményeket követnek el, melyre az állam nincs felkészülve, és az új csalási módok nem merítik ki az adott bűncselekmény törvényi tényállását. láttunk már ilyet, és a büntetőjognak éppen az az egyik jellegzetessége, hogy mindig csak követni tudja az adott cselekményeket, tehát először megtörténik valami, és aztán dönt arra a jogalkotó, hogy ez kriminalizálja, avagy nem, és azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. Éppen ezért az előző kormány, értve a modern idők kihívásait, a validálási kötelezettség bevezetésével kézzelfogható garanciát tett a kriptokereskedelem mögé, és valóban így van, hogy preventív módon új büntető tényállás fogalmazott meg az ezzel való visszaélésnek. Hogy mi ebben a probléma, azt még mindig nem értem, de megjegyzem, hogy a Fidesz-KDNP kormány volt az első Európában, aki az illegális migráció ellen is fellépett, mert tudta azt, hogy a keretek nélküli bevándorlás milyen veszélyeket rejt magába, és a kriptovilág kontroll nélküli hasonló veszélyeket is rejthet magában. Az ellenőrizetlen pénzmozgás ugyanis a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meleg ágya lehet, de ugyanígy a tiltott pártfinanszírozás meleg ágya is lehet. Tisztelt Ház, mi azt látjuk, hogy a Tisza kormány el akarja törölni a kriptovalutákkal való visszaélés önálló büntető tényállását, és el akarja törölni a kriptokereskedelem ellenőrizhetőségét, de a Tisza kormány itt nem áll meg, hiszen a Fidesz-KDNP által felépített, ha lehet így fogalmazni, védő falat akarják lebontani vagy lerombolni, és hát lehet ideológia alapon is, múltat végképp eltörölni axiomája alapján. A törvényjavaslatban tettek egy olyan rendelkezést, amely szerint a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága birtokába került adatokat a törvény hatályba lépését követő 3 munkanapon belül visszaállítható módon törölni kell. Nocsak, tesszük fel a kérdést. És ez az utóbbi rendelkezés kapcsán kérdem, hogy miért szükséges vissza nem állítható módon ezeket az adatokat törölni. Van valami rejtegetni való esetleg? Talán tiltott párfinanszírozásokra, mikroadományokra bukkannánk a törölni kívánt adatok között? Tisztelt Ház, tisztelt képviselőtársaim, az imént elhangzottak alapján a Fidesz frakció nem tudja támogatni az előttünk lévő törvényjavaslatot, még akkor sem, hogyha bizonyos kérdésekben önnek képviselő asszony teljes mértékben igaza volt, de összességében azt gondolom, hogy a büntető tényállás miatt nem tudjuk támogatni, mert ez minden elvében destruktív, azt gondolom, úgyhogy ezt a kriptokereskedelem élénkülésének köntösébe bújtatva azt gondolom, hogy nem teljesen értünk egyet abban, amit önök szeretnének, és fontos az, amit én most elmondtam. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket!
0: Köszönjük, képviselő úr, most megadom a szót Nacsal Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Fontos kérdés a kriptoeszközök szabályozása. Úgy érzem, hogy ez most egy fél megoldás, amit a kormány idehozott elénk, hiszen számos kérdés nem rendez. A MiCA rendeletről sokat beszélt Tiszás képviselőtársam, Sopov képviselőasszony a vezérszónoki felszólásában. Azért alapvetően a MiCA rendelettel kapcsolatban is számos kritika fogalmazódott meg az Európai Uniós tagállamok, illetve a startup világ részéről. Nem egy végleges és valamiféle teljes körű megoldásként kell tekinteni a MiCA rendeletre, hiszen pont most célozta meg azt az Európai Bizottság, hogy a MiCA rendelet elmúlt másfél-két évéből összegyűjti a tapasztalatokat, hiszen további módosításokra lehet szükség. Én csak azt mondom, hogy ne tekintsünk úgy erre az Európai Uniós rendeletre, mintha ez valami mindent eldöntő és mindent megoldó olyan szabályozás lenne, ami kezel mindent, amire szükség van, hiszen itt is hagy nemzeti hatáskörben dolgokat, például az engedélyeket, ahogy ön is elmondta a számokat, hogy Csehországban, Ausztriában, Németországban hány engedély van kiadva, itt is a nemzeti hatóságok adják ki ezeket az engedélyeket. A törvényben nincs benne, hogy ki fogja Magyarországon kiadni ezeket az engedélyeket, milyen módon lesz ez kezelve, ha a MiCA rendelet ilyen módon teljes hátültetésre kerül. Azt gondolom, hogy azért volt egy nagyon határozott válasz a büntető törvénykönyvben erre a fajta bűncselekményre, a kriptoeszköz szabálytalan átváltására, mert egy modern idők bűncselekményére gyors és határozott válasz kell. Pontosan tudjuk, és az Európai Unió is önök előszeretettel hivatkoznak a rendeletre is, vagy uniós policy-kre. Az Európai Unió is megfogalmazta azt, hogy a kriptoeszközökben jelentős mértékű kockázat van, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, különböző olyan, akár terrorizmus finanszírozása, hiszen ezek nyom nélkül, nagyon sokszor nyom nélkül eltüntethető, a konkrét tulajdonos személyét nem felfedő olyan alkalmazások, olyan pénzügyi megoldások, amely nem a hagyományos banki világban történik, és ezáltal számos esetben kötődött már visszaéléshez kriptoeszközöknek az átváltása, illetve olyan kriptovilág, amely azt gondolom, hogy mindenképpen valamiféleképpen, és ezt önök is tudják, szabályozásra szorul. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a MiCA szabályozás is, a MiCA rendelet is inkább a nagyok oldalára áll a kicsik helyett. Ott vannak a kisvállalkozások, az innovatív startupok, amelyekre egy óriási bürokratikus terhet ró, egy óriási adminisztrációs terhet ró, egy óriási pluszköltséget ró, miközben a nagyok vígan el vannak, és megint a nagyok nyernek ebből a MiCA szabályozásból. Ez a legnagyobb kritika egyébként az Európai Unió MiCA rendeletével kapcsolatban, hogy megint a nagy cégek nyernek, és a picik veszítenek rajta. Én azt gondolom, hogy nekünk mi mondhatunk egy picit mást, mint az Európai Unió. Mi mondhatjuk, hogy jobb helyzetbe szeretnénk hozni a startupokat, jobb helyzetbe szeretnénk hozni azokat a kis szolgáltatókat, akik nem óriási kontinenseket vagy sok országot lefedő kriptoszolgáltatásokat banki szolgáltatással ötvözve kínálnak, hanem helyi, akár magyar innovatív megoldásokat is támogatni. Én ezt tartanám kívánatosnak, ez nincsen benne ebben a törvényben. Azt azért látni kell, hogy nyilvánvalóan lépni kell a törvényalkotásnak, a döntéshozóknak, a kriptoeszközök folyamatosan alakulnak, a kriptoeszközök piaca folyamatosan fejlődik. Nehéz ezt egy lassú jogalkotással lekövetni, ezt a változást. De azt, hogy egy túlzott liberalizáció, azt azért abban egyezzünk meg, hogy egy túlzott liberalizáció elősegítheti a tiltott pártfinanszírozást, vagy egyéb más pénzmosással kapcsolatos, vonatkozzunk el a politika világától, pénzmosással kapcsolatos tevékenységet, hiszen mindig is ez sokkal inkább jelen volt a kriptoeszközök világában, az olyan akár terrorizmus finanszírozása, pénzmosás, illegális tevékenységek finanszírozása, mint egyébként a hagyományos banki világban. Nekem kérdéseim vannak, államtitkár asszony, a törvényjavaslattal kapcsolatban. Egyrészt, hogy ki fogja kiadni az engedélyeket, milyen módon tervezik a MiCA rendeletet, MiCA rendelet felülvizsgálatát Magyarországon, bevonják-e ebbe a cégeket, bevonják-e ebbe a startup világot, részt vesznek-e az Európai Uniós felülvizsgálatba, hiszen a rendelet számos módon pontosításra, aktualizálásra szorul. És van egy kérdés, ami igencsak gyanús, tisztelt képviselőtársaim, ha valaki először, másodszor, meg harmadszor is elolvassa, rögtön megjelenik a kis ördög és sugdos a bal meg a jobb fülébe az embernek. Önök azt írták bele a törvénybe, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága az eddigi kriptoátváltásokat, validálásokat, amelyeknél megjelent az engedélyezési procedúra, ennek a listáját a törvény hatályba lépése utáni 3 munkanapon belül vissza nem állítható módon törli. Tehát, ha vissza nem állítható módon törül, akkor például a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal sem tud gyanús ügyleteket vizsgálni, hiszen önök azt a szabályt hozták, hogy le kell törölni, azt a szabályt szeretnék most meghozni, vissza nem állítható módon ezeket az ügyleteket, amik az elmúlt években a kriptoeszközök piacán zajlottak, ezeknek a listáját, ezeket törölni kell. Hogyan fogja vizsgálni? Mi van, hogyha valaki ezt a megrendelést kérte önöktől? Mi van, ha egy kormánytag érintette ebben? Tehát azért mindig fölmerül ez a kérdés, hogy hogy lehet egy olyan szabályt hozni, hogy 3 napon belül azonnal, nagy sietséggel, páni félelemből, 3 napon belül vissza nem állítható módon törölni kell ezeket az adatokat. Tehát ez olyan, mintha önök azt mondanák, hogy a nem tudom melyik bank, mutassunk rá egy valamelyik kereskedelmi bankra, törölni kell a ügyfél adatait, hogy milyen pénzmozgás, milyen bevétel, milyen kiadás, mi történt. Ez azért, értem, hogy képviselő rázza a fejét, de ön se tud választ adni, hogy ez miért fontos, hogy 3 napon belül töröljük. Ön se tud választ adni, ön csak vakon elfogadja, amit a pénzügyminisztérium idehozott. Csak azért vagyunk itt, hogy kérdéseket tegyünk föl.
5: Azért vagyunk itt, hogy megértsük ennek a lényegét, és azért vagyunk itt, hogy ha egy ilyen törvényjavaslatban beleírják ezt a mondatot, akkor az igenis gyanút kell, tisztelt képviselő úr, mert ezeket az ügyleteket akkor például a vagyonvisszaszerzési hivatal hogy fogja vizsgálni? Vagy az ügyészség, vagy a rendőrség, vagy az adóhivatal, hogy mondjuk egy kriptoeszköz átváltás szabályosan történt-e, befizették-e utána az adót? Szabályosan használták-e föl, nem tiltott pártfinanszírozásra használták föl, nem valamiféle illegális tevékenységre használták föl. Ezek nagyon fontos kérdések, és államtitkár asszony, azt szeretném kérni, hogy válaszoljon nekünk a vitában arra, hogy miért fontos az, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága 3 napon belül vissza nem állítható módon törölje ezeket az adatokat. Mert én azt gondolom, hogy összességében beszélve a kriptoeszközök piacán a szabályozónak, a döntéshozónak nekünk lépni kell. Szükség van az Európai Uniós normáknak, az Európai Uniós rendeleteknek is a magyar jogrendbe való olyan szintű beültetésére, hogy az ne hátrányosan érintse a magyar kisvállalkozásokat, mert ez a MiCA rendelet a nagyoknak kedvez alapvetően, tehát szerintem mi fogalmazhatunk meg kedvezményes szabályokat a kisebb vállalkozásokra, a túlzott bürokrácia és a túlzott adminisztráció elkerülése érdekében. De ez az egy kérdés. Ebben muszáj tisztán látnunk, szerintem önöknek is muszáj tisztán látnia, mindenkinek, hiszen az elmúlt napokban itt másról szóltak a politikai viták, csak így a vagyonvisszaszerzés, úgy a közvagyonvédelme, így az átlátható pénzügyek, szerintem ez helyes, de akkor miért a TISZA, nem tudom, 15. törvényjavaslatában rögtön az elején egy ilyen passzus benne van, hogy ilyen adatokat rögtön, azonnal, vissza nem állítható módon, nem kereshető módon törölni kell. Ez az egy kérdés, bennünket nem hagy nyugodni, erre szeretnénk kérni a választ, és természetesen azt meg támogatjuk, hogyha a modern idők szavát meghalva, a modern világban is, abban a Web3-as világban is, amely most már akár akarjuk, akár nem körülvesz bennünket, abban egy a modern idők szavát is figyelembe vevő szabályozás születik, de ezekre a kérdésekre viszont választ kell kapnunk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Azzal addig egyet lehet érteni, hogy érdemes felülvizsgálni a kriminalizálás, dekriminalizálás tengelyen, hogy szükséges-e büntető törvénykönyvi tényállásokat beiktatni, akár a kriptoeszközzel visszaélés, vagy jogosulatlan kriptoeszköz átváltási szolgáltatás címmel, vagy egy tényállás, kettő vagy kettőnél több tényállás szükséges-e. Ez bőven tűri a vitát. Az, hogy melyik cég milyen alapon kapott validálás jogosultságot, az is egy jó felvetés. De a legjobb felvetés az, amit itt az előttem szólóktól elhangzott, hogy mindenfajta biztonsági mentés nélkül, ráadásul 3 munkanapon belül letörlik az egészet úgy, ahogy van. Tényleg ennek mi a jogpolitikai indoka, mi a pénzügyi indoka, mi az adatvédelemmel kapcsolatos indoka, tehát hogy biztonsági mentés nélkül, akár egy arra feljogosított szernél sem lehet egy biztonsági mentés, mert hát aki mondjuk már 2 hónapnál hosszabb ideje politizál, annak a veszélyérzete azért nem egy 2 éves gyermek szintjén van. Hát azért annak kiélesednek az érzékszervei. És hogy talán a süső a sárkányban, mondták, hogy ez gyanús, felettébb gyanús. És nem azért, mert ördögöt festek a falra, hanem azért, mert semmilyen észér nem szól emellett, tisztelt képviselőtársaim. És egyébként a skála mindkét végpontján óriási károkat okoznak, mert lehet, hogy súlyos bűncselekményeket, vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménysorozatok feltárását teszi lehetetlenné egy ilyen totális és végleges törlés, vagy lehet olyan történeti tényállás is más bűncselekményekhez kapcsolódóan, amikor esetleg enyhítő körülmény, vagy felmentési ok válik kideríthetetlenné az adott büntető eljárásban. És igen, milyen furcsa, hogy a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hév és rendület most hirtelen köddé válik, eltűnik. Hadd kérdezzem már meg, hogy a 141 rendszerváltó képviselő közül hányan tartanak kisebb vagy nagyobb összeget megtakarítás formájában valamilyen kriptoszámlámi kriptoeszközökben. Az mi frakciónkban nincs ilyen. Ugyanezt megkérdezhetem a Fideszes KDNP-s képviselőktől. Nálunk nincs ilyen. Önöknél hány van? Van érintettség, vagy nincs érintettség? Kormánytagok esetében van érintettség? Mert egyébként én lehet, hogy egy földhöz ragadott Csengeri vagy szatmári paraszt vagyok, de az egész úgy, ahogy van, egy marhaság volt, amikor elindult. Ugyanis valós gazdasági teljesítmény nélkül a szürke meg a koromfekete pénzek tisztára mosásának egyik tipikus eszköze lehet, a különböző durva nemzetközi bűncselekmények egy kiváló terepe lehet az egész, amikor elindult. Nyilván nem bérből és fizetésből élő átlagos szegény polgárok indították el ezt a világ különböző országaiban. Biztos, hogy nem ők találták ezt ki. Terrorszervezetek finanszírozása, és itt nem csak az iszlám világ terrorszervezeteire gondolok, hanem amiről önök nagyon szívesen megfeledkeznek, vagy mikor szakbizottságokban szóba kerül, hogy mosolyognak, az úgynevezett fejlett nyugati világ legagresszívabb terrorszervezete az Antifa finanszírozását is részben kriptoeszközökkel oldják meg. Én nem azt mondom, hogy a TISZA finanszíroz az Antifát, egy szóval nem mondom. Még mielőtt olyasmit akarnának a számba adni, ami meg sem fogalmazódott az anyamban. Nem tartunk itt. Nem tartunk még itt, de mondják már meg, egyrészt miért ilyen sürgős? Tehát ez szerintem Magyarország első 200 legnagyobb problémája között most nem szerepel. Tehát ez bőven várhatna. Másrészt, hogy egy kijelölt szervnél, ki lehet ezt találni, vagy akár minisztériumnál, miért nem lehet egy teljes biztonsági mentést elhelyezni? Nem hiszem, hogy ez technikailag, technológiailag kivitelezhetetlen lenne. Nagyon olyan az íze ennek az egésznek, hogy el kell tüntetni a nyomokat. Úgy, hogy azokat nem is lehet visszafejteni. Ez nagyjából olyan, mint amik hagyományos bizonyítékot elégetnek. A tűz az egyetlen, amiben minden elenyészik, úgyhogy utána bizonyíthatatlanná válik. Ha egy ilyen törlést végeznek, akkor gyakorlatilag ez fog ebben az esetben történni. Mindig gondolkozzanak úgy, hogy fordítva ellenkezőjellel történik valami. A politikai ellenfeleik, az ellenzék próbálna valami, akár önálló nyitványként benyújtani. Önök nem gyanakodnának? Önök feltétlenül csak a legjobbat, a legtisztább, a leghófehérebb szándékot feltételeznék? Rövid határidő, véglegesség, visszavonhatatlan, helyrehozhatatlan, helyreállíthatatlan. Mi szükség van erre? Higgyék el, hogy az önök kormányában is vannak, meg lesznek 7 próbás imposztorok. Nem fogják az önök orrára kötni a disznóságokat, de önökkel megszavaztatják. Gondolják, hogy önöket majd beavatják abba, hogy mi készül. Majd önök közül bejön, aztán egy hétfőről kedre meg kell szavazni. De elmúlt 16 évben rengeteg ilyet láttam. Hát de miniszter úr, hát ön az elmúlt 16 év egyik fő haszonélvezője volt. Hát önnek kellene a legszerényebben viselkednie. Tehát ön még csak nem is Orbán vagy Fidesz károsult, mert azért önnek jutott a jóból. Hát könyörgöm. Hát pontosan azért kellene tanácsolnia, önnek már kellő politikai rutinja van. Újabban már gyújtó hangvételő beszédeket is tudom, tehát látom, hogy megvan önben az X-faktor. Azt látom, miniszter úr. Tehát olyan erényeket csillogtat, villogtat, komolyan mondom. Ezt ugye hétfőn, tegnap, lassan már szerda van, komolyan csodálkoztam, miniszter úr. De hát azért önnek egy kicsit megértőbben kellene viszonyulni a rutintalanabb képviselőtársaihoz, és érdemes lenne egy edukálási folyamatot elindítani, kockázatelemzés, kockázatokra és veszélyekre való figyelemfelhívás. Hogy a gyanútlan is egyébként szerintem többségében jó szándékú tisztás képviselők nehogy politikai gyalogsági aktákra lépjenek. Mert abból még akár nagyobb is lehet. Úgyhogy ezekre várnánk érdemi válaszokat, de nem úgy, hogy akkor kell gótolódni, mikor az ellenfélben nem tud válaszolni, mikor már egy támadással lehet vezetni, hanem most mondják meg, hogy miért van szükség.

Elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Amikor jelentkeztem felszólalónak, még nem gondoltam volna, hogy ilyen későn fogok hozzászólni. Elég száraz a téma, úgyhogy megpróbáltam egy picit rövidíteni itt menet közben. De azért egy kis történeti áttekintéssel szeretném kezdeni, hogy egy picit izgalmas legyen. Ugye 2008-ban kezdődött a blokklánc fizetési technológia, amikor Satoshi Nakamoto ugye a bitcoin elektronikus készpénzrendszert megalkotta. Ez egy válasz volt ugye a 2008-as világgazdasági válságra, akkor a pénzügyi rendszer válságára. Célja az volt, hogy pénzügyi és kereskedelmi tranzakcióból kiszorítsa a bankokat és a pénzügyi közvetítőket. A beléjük vetett bizalom megszűnése miatt. Megjegyezném, hogy micsoda párhuzam ez az idei választásokra, ahol az emberek a politikai hatalomba vetett bizalmukat veszítették el, és adtak egy elég erős választ a politikai rendszerváltásra. Ennyit a történeti kitekintésből. Ugye a 2024-es 7-es törvény a kriptoeszköz piacára olyan szabályozást vezetett be Magyarországon, ahol kriptoeszköz átváltást validáló szolgáltatást tett kötelezővé, ami egyedülálló egész Európában. Itt már mondták előttem a felszólalók a MiCA szabályozást, ami ugye egy egész európaira vonatkozó általános szabályozás. Ugye két nagyon fontos dolog miatt nem jó ez a szabályozás, amiért meg is kell szüntetni. Az egyik az, hogy a validáló szolgáltatást végző céget, szabályozását a szabályozott tevékenysége felügyi hatósága adta ki, ami nincs összhangban a kriptoeszközök piacra szóló unió szabályozással, ezzel a MiCA szabályozással. Ez az egyik nagy probléma. A másik pedig az, hogy a magánszemélyek, bárki, aki kriptót tart, és a kriptoátváltásra foglalkozó cégek, akik nem ezen a validátoron keresztül végzik ugye az átváltást, büntető törvénykönyv alapján magánszemélyként 2-től 5 évig, szolgáltatási tevékenységet végzőként 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendők. Ez a két változás hozta létre azt az állapotot, hogy majdnem mindegyik átváltást végző cég kivonult Magyarországról, vagy megszüntette a vállalkozását. Na most, ha kivonulnak innen Magyarországra a cégek, akkor tudjuk, hogy az a piac az kezd megszűnni. És ez egy nagyon innovatív technológia, és nem jó az, hogyha a magyar fejlesztők vagy a startupok közül sokan inkább külföldön keresik a kedvezőbb környezetet, mint hogy Magyarországon fejlesztenek, Magyarországon ruháznának be. Tisztelt ház! Közel 6 éve én is figyelemmel kísérem a blokklánc és a kriptovaluták világát. Mi jellemzi ezt az innovatív technológiát? Itt mindenki a saját pénzének a bankára. A saját bankjában tartja a saját pénzét, és úgy tudja birtokolni a befektetéseit, hogy nem kell sem banknál, sem értékpapír kereskedőnél tartania azt. Így nem függ tőlük egyébként. Ez egyszerre jelent szabadságot és egy újfajta pénzügyi szemléletet. Nem véletlen, hogy a fiatal generáció nagyon gyorsan megtanulta, használta és fejleszti ebbe az irányba a tudását. Ez az újfajta pénzügyi tudatosság, ami természetesen a jövő. Az Európai Unióban a felnőtt lakosság már 9%-a tart valamilyen kriptovalutát. Itthon mintegy 210 ezer ember rendszeresen használta a törvény bevezetése előtt a kriptoeszközöket. Majd amikor bevezetésre került ez a törvény, 80 ezer fővel csökkent az aktív felhasználók száma. 38%-kal csökkent azoknak a száma, akik használják ezt az új innovatív technológiát. Ez különösen nagy visszaesés ugye abban, hogy a magyar digitális érdeklődés mutató felnőtt lakosság 4,4 millió fő. Azt gondolom, hogy akkor még van mit fejlődni ebbe az irányba. Az Európai Unió és Magyarország között legfontosabb különbség ebben a szabályozásban a végfelhasználó élményben keresendő, mert ez a legfontosabb, hogy a végfelhasználók jól érzik magukat ebben a rendszerben. Az Európai Unióban a szabályozás logika a használhatod, de azonosított és jelentett keretek között elfelé mozdult el, míg a bukott Fidesz kormány ezzel szemben olyan szabályozási modellt alakított ki, amely a végfelhasználó aktivitást visszafogja, szolgáltatói kínálatot szűkítette, szolgáltató van, aki gyakorlatilag itthon engedélyt kapott, és a piacot az uniós főáramlattól eltérő pályára állította.
Évek alatt nagyon sokat fejlődött a technológia, amivel gyorsan lehet mozgatni pénzt, a hagyományos pénzeszközök és a kriptovaluták.

0: Tág között. Ez jelenleg nem érhető el hivatalosan hazánkban senki számára. Vagy kockáztatják a börtönbüntetés lehetőségét. Idei év januárjától érvényes validációs szolgáltató kötelezővé tétele egyértelműen és kimutathatóan piaci megtorpanást és felhasználó csökkenést okozott. Pedig minden adott ahhoz, hogy ma már a blokklánc technológia mindennapjaink része legyen, és leváltsa a hagyományos pénzügyi rendszereket. Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája az volt, hogy az előző, ismétlen bukott Fidesz kormány gyakran ideológiai vagy kommunikációs kérdésként kezelte azt, ami valójában gazdasági és technológiai kérdés. A digitális korszak nyertesei azok az országok lesznek, amelyek időben reagálnak. Magyarország sajnos túl sokszor reagált későn ebben a témában is. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, ezért kérem, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását, és köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket ezen a késői órán.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr! 2 perces hozzászólásra jelentkezett Szalai Piroska képviselőasszony a Fidesz képviselőcsoportjából.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Vitézi Mészter úr azt kérdezte, hogy mondjunk példát, szerintem ő is tud. Erzsébetvárosban 2020-ban a DK kezdett el kriptobányászatot, és le is bukott. Igazából, én úgy tudom, és hogyha minden igaz, akkor erre emlékezni kell budapesti emlékeiből Vitézi Dávidnak is. Sőt, van egy másik kerület is, ahol szintén ugyanilyen problémák merültek föl, csak azt nem tudom megmondani, ez nem volt ennyire látványos, meg az se, hogy melyik pártfinanszírozását oldották meg a DK-sok. Egyébként emellett problémás kriptóval kapcsolatos problémák sajnos egyetemeken is voltak, most nem nagyon mondanám, hogy melyik egyetem, és a második legnagyobb városunkban is egy nagyon jelentős probléma volt. Én is amellett vagyok, annak ellenére, hogy minden, ami innováció, szerintem rémségesen fontos, és attól, hogy most a magyarországi nyilvántartásokba visszaesett a tranzakciók száma, ez nem azt jelenti, hogy magyarok nem is tranzaktálnak, hanem valószínűleg Magyarországon teszik mindezt. Azért ezt el tudom képzelni. Tehát, hogy hozzunk létre olyan, az egésznek az a lényeg, vagy az egész gondolatom a körül forgott, hogy hozzunk létre olyan szabályozást, ami Magyarországon is normálisan működőképes kriptorendszert tud működtetni, vagy pénzügyi innovációs startupok meg tudnak élni Magyarországon is, de ennek ellenére az ilyen erzsébetvárosi DK ügyek, amik nagyon nagy visszhangot kaptak, meg ennek az utódai, azok azért nem Magyarországon legyenek. Tehát a problémás ügyeink ne Magyarországon, ne Nyugat-Magyarországon, ne Debrecenben és ne Budapesten legyenek. Ahhoz, hogy a NAV ezeket az ügyeket fel tudja göngyölíteni, ahhoz mindenképpen kellettek az adatbázisok. Ha megszüntetjük az adatbázist, akkor gondoljuk meg, hogy mit szüntetünk meg. Köszönöm.
3: Tisztelt Országgyűlés! Frissen, fitten, kipihenten köszöntöm Önöket. A következő szót kérő képviselő Sopov Ildikó Éva, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony!
4: Köszönöm szépen! Elhangzott a képviselői hozzászólásokban néhány gondolat, amire szeretnék külön is reflektálni. Látni kell, hogy mik a jogszabály az európai pénzügyi piacok stabilitását és integritását tűzte ki célul. Ez azt jelentette azokkal a jogszabályokkal, amiket a felszólalásomban említettem, tehát ez a teljes pénzmosás elleni uniós irányelveknek az arzenája, aminek az összes, ugye már a harmadik pénzmosás elleni irányelv óta a virtuális eszközök ugyanúgy hatálya alatt tartoznak, mint más pénzügyi eszközök. Ezeknek a magyar jogrendbe való integrálása megtörtént, beültetése, illetve átültetése megtörtént. Ehhez jön az úgynevezett travel rule, tehát teljességgel mindenféle alapot nélkülöd az a kifejezés és az az elgondolás, amikor azt mondják, hogy itt egyrésztről egy túlzott liberalizáció zajlik, másrészt, hogyha a jogszabály hatályon kívül helyezésre kerül, akkor el fogja törölni az ellenőrizhetőséget. Ez nem igaz. Ugyanis a MiCA és az uniós szabályozásnak az egyéb szatellit szabályai a jelenleg is biztosítja a tranzakció ellenőrizhetőséget. Még egy gondolatot mondanék, a MiCA, szokták azt mondani, hogy a MiFID 2-nek a kis testvére, a MiFID 2 a tőkepiaci szabályozás. Ha megnézzük, a két jogszabályt összehasonlítjuk, a fejezet szintek szerint egyezik az a fajta felépítés, amit egyébként a MiCA kitett a kriptoszabályozás vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy az lenne fontos megérteni, hogy az az uniós szint, itt nem a teljes liberalizációról van szó, ugyanis a MiCA regulációt hoz be. Ez nem egy deregulációs szabály, hanem most jutottunk el ahhoz az uniós szinten harmonizált jogszabályrendszerhez, és ez nagyon fontos, hogy harmonizált maradjon, mert másképpen ez az innovatív piac nem tud az Európai Unióban jól működni. Ez a reguláció, ami behozta a befektetésvédelmet, behozta a pénzügyi piacok stabilitásának a védelmét, beleértve a pénzmosás elleni jogszabályoknak a teljes megvalósítását. Ilyen értelemben az a jogszabály, ami Magyarországon 2025-ben bevezetésre került, a validáló szolgáltató semmiféle hozzáadott értéket a tranzakció követés tekintetében nem jelentett. És itt térnék vissza arra a kijelentésre, ami számon kéri az adatoknak a törlését. A szolgáltatóknál, ha nem tudom, hogy a tisztelt képviselő társaim közül bárki összehasonlította volna a validálásra vonatkozó technikai szabályokat. Olyan szinten üres a technikai szabályok tekintetében a magyarországi jogszabály, hogy gyakorlatilag ezt a papírra ráírhattam volna 3x-et, és az már megfelelt volna a technikai feltételeknek. Az, amit adatok vonatkozásában a tranzakcióhoz rögzíteni kívánt, azt az összes uniós háttérjogszabály is a megfelelőség vonatkozásában kötelezettségévé teszi a szolgáltatónak, hogy ezeket az adatokat mentse, a tranzakció figyelés és monitoring közelében vizsgálja, és a megfelelő hatóságokhoz, beleértve a pénzmosási hatóságok teljes arzenáját, az adóhatóságot, hozzáférést biztosítson, amikor erre megkeresés érkezik. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mondat, úgy érzem, mert az, ami itt elhangzott a tisztelt házba, hogy abban az esetben, hogyha ez a jogszabály hatályon kívül helyezésre kerül, akkor a tranzakciók ellenőriz lehetősége szűnik meg, ez teljességgel félreértés, és nagyon fontos, hogy értsék önök, és értse a piac, mert azt gondolom, hogy 6-800 ezer magyar felhasználó, és egy olyan iparág, ami gyakorlatilag egy új szabályozott eszközosztályt hozott el Európába, nem engedheti meg azt a fajta félrevezető információt, amit a magyar piac tulajdonképpen ezzel a szabályozással a fogyasztók nyakába vart. Köszönöm szépen!
3: Két perces felszólalásra következik Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője.
5: Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő asszony. Én nem fogok önne vitatkozni, ön ezen a területen dolgozott sokat a sok millió eurós kriptocégeknél. Én nem ezt mondtam, hogy megszűnik az ellenőrizhetőség. Én azt mondtam, hogy a túlzott liberalizáció hordoz magába veszélyt. Egyébként a MiCA rendelet kritikusai is ezt fogalmazzák meg. Mondok példát önnek, mert most ne hozzuk ide a MiFIDet, mert az a pénzügyi szolgáltatókra, egészen más befektetési alapokra, bankokra vonatkozik. Most a MiCA rendeletről beszéltünk, ne keverjünk ide mást. Az pedig az, hogy például egy csomó DeFi megoldás, decentralizált pénzügyi megoldás, bocsánat, meg például az NFT-k nagy része nincsen benne. Tehát, hogy én ezt mondom, hogy csak az uniós rendeletre, aminek a felülvizsgálata ráadásul most kezdődik el, mert az unió maga is beismeri, hogy csomó helyen hiányos, és az elmúlt két év tapasztalataira figyelemmel újra kell szabni egy kicsit, vannak benne olyan vakfoltok, vannak benne olyan lyukak, olyan hiányosságok, amik az átláthatóságot csökkentik. Én ennyit mondtam, nem azt mondtam, hogy megszűnik az ellenőrizhetőség, én annyit mondtam, hogy vannak olyan vakfoltok, és én nagyon-nagyon-nagyon szeretném kérni államtitkár asszonyt, hogy a vitában nyomjon egy gombot és szólaljon fel, mert ez a háromnapos vissza nem állítható törlés, ez egy aggasztó, többen felvetettük, többen elmondtuk az aggályainkat ezzel kapcsolatban, ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyanús dolog, ilyen passzus a törvényjavaslatban nem is szabadna, hogy szerepeljen, úgyhogy arra kérem államtitkár asszonyt, hogy még most a vitában tegye meg a nyilatkozatát, hogy miért tették bele ezt a törvényt. És még egyszer csak azért mondom, hogy a NFT és a DeFi-s megoldások sok minden nem tartalmaz, amik a rendelet. Akart az Unió egy nagyot lépni előre, szerintem ez sikerült. Lépett egyet előre, meg egyet egy kicsit oldalra, mert a megoldás nem hozta ezt el, nem hozta a végleges megoldást, ezért rendelték el ennek a felülvizsgálatát, amely jelenleg is zajlik, és azt remélem, hogy a legjobb gyakorlatokat talán annál egy kicsit még jobban, majd Magyarország is át tudja ültetni a jogrendbe. Köszönöm szépen.
3: Tisztelt országgyűlés, két perces hozzászólásra most Sopovi Ildikó Éva képviselőasszonyi a szó.
4: Köszönöm szépen. Azonnal reagálnék, mert szerintem fontos lenne, hogy tisztán lássuk. A DeFi, tehát az a fajta kivételrendszer, amit ön említett, az a magyarországi 2025-ös jogszabályban is a kivétel kategóriában tartozik. Tehát nem kell a MiCA vonatkozásában erre hivatkozni, mert ezt a magyar szabály se oldotta meg. Ilyen értelemben még egyszer utalok arra, hogy ha valaki ezt pontosan összehasonlítja, akkor nem lát további adattartalmat abban az adatgyűjtésben, amit a magyar jogszabály előírt. És még egyszer arra, amit ön mond, tökéletesen egyetértek, ezért van az, hogy minden ilyen típusú szabályozás két évente felülvizsgálatot ír alá saját magának, főleg akkor, amikor új technológia vonatkozásában van. Miért teszi? Azért, mert megvizsgálja azt az eredeti kivételi listát, hogy az két év fogyasztói, piaci, technológiai változásai indokolják-e azt, hogy módosítson a kivételi listán, és mondjuk pont a DeFi vonatkozásában esetleg két évvel később egy MiCA 2.0 más jellegű szabályozást tegyen ki. Tehát ez nem gondolom, hogy a szabályozás gyengeségét jelenti, hanem ez egy eleve beépített rendszer, ami biztosítja azt, hogy folyamatosan új technológiák esetén az unió szinten meg tudja azt nézni, hogy indokolt-e a változás. Köszönöm szépen.
3: Szintén két perces hozzászólásra Apáti István, a Mi Hazánk képviselője következik.
6: Köszönöm szépen, vállalhatatlanul szükszavú leszek, ezt megígérem, tisztelt képviselőtársaim, én őszinte tisztelettel javaslom Sopov képviselőasszony államtitkárá történő kinevezését, mert ön legalább válaszol az ellenzéki felvetésekre, vagy legalábbis részben válaszol. Egy dologra nem válaszolt, lehet, hogy a szellemi teljesítőképességem most nem a csúcson van, nem a történelmi csúcson, de még arra mindig nem kaptunk választ, hogy mi indokolja a három munkanapon belüli végleges és visszavonhatatlan törlést. Mi akadálya van annak, milyen érdeket sért az, hogyha marad egy biztonsági mentés, amelyet lehet, hogy soha nem kell majd visszafejteni, lehet, hogy soha nem fog vele foglalkozni senki, ott marad az idők végezetéig, az emberiség történelmének végéig egy adathordozón, és soha senkit nem fog érdekelni, de legalább a lehetőség, az esélye megmarad annak, hogy meg lehessen tekinteni az adathordozóra lementett adatokat. Mi szükség van arra, hogy erre esély sem maradjon? Erre válaszolnak nekem. Köszönöm szépen.
3: Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy kíván-e még valaki élni a hozzászólás válaszadás lehetőségével, mert jelentkezőt nem látok. Továbbra sincsen jelentkező, további felszólalásra tehát senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Most pedig az előterjesztő pénzügyminisztériumot képviselő államtitkárasszonyt kérdezem, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Boda Nikoletta államtitkárasszonyi a szó.
7: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők, tisztelt ellenzéki képviselők, akik választ várnak, hát akkor most mondom a válaszokat. A kriptoeszköz szabályozás részletes és biztonságos a MiCA rendeletben végrehajtott szabályozás által. A kriptoeszköz kereskedelem a leginkább határon átnyúló internetes térben zajló kereskedés. Így a nemzeti szabályozás értelmetlen és értelmezhetetlen, ezért is került uniós szintre ez a szabályozás, nem pedig hazai szintre. A védettség hiánya hangzott el, pedig a MiCA a leginkább befektető barátabb szabály, és határokon átívelően teszi mindezt. Szeretném kiegészíteni Sopov Ildikó képviselőasszony, amit mondott, ami még inkább bizonyítja azt, hogy a MiCA mennyire európai szinten is szigorúan szabályozott keretrendszer. A MiCA kriptoszabályozás szűri a piacot, hiszen 2024 év vége után most 18 hónapos türelmi idő elteltével július 1-től csupán 244 darab kriptoeszköz szolgáltató szolgálhatja ki az EU-s ügyfeleket. 1738 olyan cég van, kriptoeszköz szolgáltató, aki ezt az engedélyt nem kapta meg, tehát jelen pillanatban nem tud működni. Ez pont azt bizonyítja, hogy igen szigorú szabályozásról van szó. Volt egy olyan kérdés, többüktől jött ez a kérdés, hogy mi történik az adatokkal, miért töröljük ezt. Azért töröljük az adatokat, mert adatok nincsenek, és az az intézmény, aminek kellene ezt ár, a szolgáltatóknál vannak az adatok, nem a validátornál, és a validátori intézmény, mint olyan, meg fog szűnni. Ha nincs intézmény, ami kezelné, így nincsen jogalap arra, hogy bármit is kezeljünk, tehát ott az adatokat nem lehet tárolni, ez egy GDPR kérdés. Tehát szerintem ezt önök is tudják. És most itt felmerült megint ez a pártfinanszírozás, többüktől is hallottuk, hogy tiltott pártfinanszírozás. Hát én erre azt szeretném mondani, hogy szerintem a Tisza volt az egyedül olyan párt ebben a választási időszakban, aki a legtisztább pártfinanszírozási rendszert valósította meg a rendszerváltó kártyával. Például, hogyha megnézi a magyar közlönyben a Tiszának a beszámolóját, ott van tételesen több száz ember, aki több mint 500 forinttal támogatta 500 ezer forinttal támogatta éves szinten a Tisza pártot. Hogyha megnézzük a többi párt ilyen kimutatását, ott sokkal kevesebb ember szerepel ezen a listán, szerintem nem véletlenül. Úgyhogy tiltott pártfinanszírozásról szerintem fölösleges most beszélgetni, főleg ebben a kontextusban. És akkor még Nacsa Olivérnek szeretnék visszajelezni. Nacsa Lőrincs, bocsánat, elnézést. Elnézést! Igen, igen. Bocsánat. Freudi elszólás volt. Minden uniós szabályozás két-három évente fölülvizsgál az EU bizottság. Egy ilyen innovatív témában és szektorban ez természetes, hogy folyamatos felülvizsgálat történik, ahogy Sopov Ildikó is elmondta. Ön kérdezte, hogy hol szerepel a felügyelet, mert nem találta most ebben a törvényjavaslatban. Hát pedig elhangzott, hogy a kriptotörvényben ez szerepel, és mint én is elmondtam az expozéban, az MNB látja el ezt a felügyeletet, tehát a Magyar Nemzeti Bank. Sok mindenről szó volt, amit Nacsa úr keresett, Nacsa képviselő úr, ami nincs ebben benne, azért nincs benne, mert a törvényben van benne. És azért is, mert vagy a MiCA-ban, vagy pedig a 2024-es átültető törvényben találhatóak meg ezek a részletszabályok. A kriptoszolgáltatás terén a validálás, mint 2025. július 1-je óta működő korlátozó eszköz nem tartható fent tovább a magyarországi piac felélesztése szempontjából. Továbbá a MiCA rendeletnek való megfelelőség egy alapvető elvárás a kötelezettségszegési eljárás megszüntetése érdekében. Ezért kérném szépen képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
3: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most pedig soron következik a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T/304-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Vitézi Dávid László közlekedési és beruházási miniszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Miniszter úr, öné a szó.
8: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ezen a késői órán, amikor az Ország a tanú című filmet nézi a közmédia egyes csatornáján, bízom benne, hogy azért a... Bízom benne, hogy azért a közösségi közlekedésre is rá tudom irányítani a ház, illetve a még minket követő nézők figyelmét. Ugyanis egy nagyon fontos törvényjavaslatot nyújtottunk be az országgyűlésnek, amely szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával, amiről tegnap napirend előtt már beszéltem itt a házban. Amikor Magyar Péter miniszterelnök felkért közlekedési és beruházási miniszternek, az egyik legfontosabb feladat, amit szabott, és amire felkért, az az volt, hogy kezdjük el a magyar vasút megújítását, szakítsunk a vasútrombolás elmúlt éveivel, ami Lázár János miniszterségét fémjelzi. Bíztam benne, hogy a volt közlekedési miniszter esetleg pont egy ilyen tematikájú napirendre megérkezik így este 10-kor, és esetleg elmondja azt, hogy milyen lépéseket tettek, és hogy sikerült oda juttatni a magyar vasút helyzetét, hogy ma egész Európában a legöregebb személyszállító járműpark 42 éves átlagéletkorral a magyar vasúti pályákon közlekedik. Hogy történhetett az meg, hogy sorban leállították a vasúti beruházásokat, még az előkészítési munkákat, a tervezéseket is? Hogy történhetett az meg, hogy először leállították a budapesti agglomerációs vasúti fejlesztéseket és hévfejlesztéseket? Akkor azt mondták, hogy ez csak Budapestnek szól, és most majd a vidék jön, amiből a vidéki választópolgárok azt érezhették, hogy most a leköszönt kormány esetleg nekik akar kedvezni, de nem tudták még akkor, hogy aztán egy évvel később 2023-ban valóban a vidék jött abban az értelemben, hogy bezárták a vidéki vasútvonalakat is, és 10 vasútvonalat bezárt Lázár János 2023-ban. Nagyjából ez adja meg a mérlegét annak az elmúlt 4 évnek, ami a közlekedési kormányzatot jellemzi. Éppen ezért nekünk az uniós források hazahozatala kapcsán egy nagyon fontos célkitűzésünk volt, hogy minél több forrást tudjunk a vasút fejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgozunk a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, ami egy keretbe foglalja, egy 10 évnél is hosszabb kitekintési programba foglalja ezeket a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak fontos feladataink, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, de azt hadd említsem meg, hogy abból a 4,2 milliárd euróból, amit a kohéziós alapokból, a befagyasztott forrásokból haza tudunk hozni, abból egy jelentős vasúti infrastruktúra fejlesztési programot fogunk elindítani, és az ország minden részén vasútvonalak, vasútállomások megújítását tudjuk megindítani. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a vasúti járműpark megújítása is sorra kerüljön, hiszen számos területen rendkívül rozzant vasúti járműpark az, amivel az utasok találkozhatnak. Elég, ha most csak az elmúlt hetek hőségére gondolva belegondolunk, hogy milyen állapotok között kellett utazni mondjuk a hév vonalakon Budapest környékén, akár a Szentendrei, akár a Csepeli, akár a Ráckevei hév vonalán, ahol a teljes járműpark, a három hév vonalnak a teljes járműpark cseréje része az uniós programnak, így el tudjuk azt érni 42 új vonattal, hogy teljesen megújítsuk ezeken az északdéli hév vonalakon a járműparkot. Szintén nagyon fontos eleme az uniós programoknak az intercity járműpark cseréje. Itt van talán, hogy mondjam, az az arány, hogy sok embert érint, nagyon sok embert érint, és nagyon rosszak az állapotok, ez itt adódik össze talán még a hévek mellett a legpregnánsabban, a legláthatóbban. Ma tipikus helyzet az a magyar intercity járműparkban, hogy nem intercity minőségű, csak személyvonati minőségű, klimatizálatlan, a sinek közé eresztős, vécés, régi 50 éves szerelvények és kocsik közlekednek a magyar intercityben, elég ha csak mondjuk a Békés intercityre, vagy a Szegedre közlekedő Napfény intercityre, ha ránézzünk, ezeket az állapotokat láthatjuk, de sajnos az ország minden táján előfordulnak ilyenek. Most a legforgalmasabb intercity viszonylatokon szeretnénk egy vadonatúj motorvonat flottát forgalomba állítani, amelynek eredményeként a Szegedre, Pécsre, illetve a Körícében, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Körícé vonalon, illetve a Balatonra közlekedő vonalokon tudnánk egy jelentős újítást, több mint 200 intercity kocsi kapacitását kiváltó új motorvonat flottát megjeleníteni, és ez a többi intercity-n is javítana, hiszen azért, ha nem is sok, de vannak azért jobb állapotú, azok is 30 évesek sokszor, de valamivel jobb állapotú klimatizált, zárt vécés, egyre normálisabb intercity kocsiaink, ezekből pedig akkor nyilván jutna több helyre, és nyilván szeretnénk még ezen túl is további beszerzéseket indítani, de most abból az 1,8 milliárd euróból, ami a helyreállítási alapforrásaiból vasúti járműpark fejlesztésre jut, abból az Intercity flotta és a HÉV flotta megújítás az, amit elsőként elkezdünk. Csak hogy érzékelhető legyen a nagyságrend. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amik ma elavultnak számítanak a MÁV és a GYESE flottájába. Tehát amikre ha ránézzünk, úgy látjuk, utasként tudjuk, érezzük, ha a vasutasokat megkérdezzük, elmondják, hogy cserélni kéne. Ebbe a kis piroska, a BZ egy regionális vonalon ugyanúgy beletartozik, mint a HÉV, vagy ugyanúgy beletartozik egy szili mozdony által húzott személyvonat valahol. Tehát az egész járműpark feladat, ami előttünk van, a lemaradásunk, hogyha úgy tetszik, az körülbelül 3000 milliárd forintra tehető összértékű járműpark beruházást tesz szükségessé. Ehhez képest persze a 700 milliárd forintot, ami most az uniós pénzekbe jön, kétféleképpen lehet értelmezni. Úgy is, hogy ez nem oldja meg a problémát önmagában, körülbelül ez az egy negyedét oldja meg, és rengeteg feladatunk marad még, ez fontos látni, és nyilván nekünk kell más forrásokból további programokat indítanunk a vasúti járműpark megújítására, és nyilván nem is fogjuk a 42 éves átlagéletkort, nem tudom, 5-re csökkenteni néhány év alatt, mert ennyi forrás egyszerre nem áll rendelkezésre, el kell kezdenünk ezt a munkát. Ugyanakkor ez a 700 milliárd forint nagyon sok, rendkívül sok, és egy óriási eredmény, ha onnan nézzük, hogy az elmúlt 4 évben semmi, zéró volt az a járműpark fejlesztés, amit végrehajtottak. Lázár János egy dologban jeleskedett ezen a téren, mindent leállított. Visszamondta a mozdonybeszerzést, leállította az Intercity flotta beszerzést, évekre leállította, majd aztán egy teljesen elhibázott tenderrel újra kiírta, amivel aztán persze falnak vezette és kudarcba fullasztotta a hévek beszerzését, és az uniós forrásokat veszni hagyta, amik motorvonat beszerzésre voltak. Semmi nem történt az elmúlt években, és egyébként, ha visszanézünk, utoljára a magyar állam 7 éve szerzett be elővárosi motorvonatokat a budapesti elővárosba, tehát egy nagyon jelentős évek óta húzódó lemaradás az, amit be kell hoznunk, és ebben egy óriási történelmi léptékű előrelépést hoznak ezek az uniós források, amiket most haza tudtunk hozni. Tegnap is beszéltem arról itt önöknek és az országgyűlésnek, hogy egy nagyon nehéz helyzetet örököltünk, ugye emlékeztettem is a fideszes képviselőket arra, hogy körülbelül 24%-ában indultak el beruházások a helyreállítási tervnek. Tehát nekünk arra kellett új kreatív megoldásokat találnunk, hogy hogy tudjuk megmenteni a többit. Hogyan tudunk úgy augusztusig felhasználható uniós forrásokat hazahozni, hogy lehetetlen bármi olyat megépíteni, lehetetlen bármi olyat beszerezni, aminek még nem indult el a beruházása néhány hónap alatt. Hát egy közbeszerzés tovább tart, mint a májustól augusztusig terjedő időszak. Éppen ezért azt a munkát végeztük el a munkatársaimmal és minisztertársaimmal közösen, hogy végignéztük a többi 26 tagállamot, hogy ott mi történik. Ugyanis sok olyan tagállam van, amelyik ugyan nem volt befagyasztva az uniós forrása, nem voltak jogállamisági vagy korrupciós problémák, de a COVID utáni nagy helyreállítási tervből olyan mennyiségű pénzt kaptak, a magyarnál mondjuk 4-5-ször többet is akár a nagy déli államok, mint Spanyolország vagy Olaszország, hogy ennek az elköltése is megcsúszott. És itt próbáltak olyan megoldásokat találni, amikkel a szabályokat betartják, de mégis a projektek megvalósítása valamelyest túl tud nyúlni az augusztus 31-i határidőn. Így találtuk meg azokat a példákat, többek között egyébként Olaszországban is, ahol egy olyan gördülőállomány kezelő társaságot, mondjuk úgy, hogy vonatleasing cégének a tőkeemelését finanszírozta az Unió, amin keresztül augusztus végéig a forrásokat le lehetett hívni, az uniós pénzt fel lehetett használni, azt kizárólag köztulajdonban, közcélra fel lehetett használni, de maguknak a vonatoknak a megérkezés az túl tud nyúlni ebben a konstrukcióban az augusztus 31-i határnapon. Ezt a típusú munkát, lobbit, tárgyalást kellett elvégeznünk, talán most már nem titok, és elmondhatom, hogy az a 2 milliárd euró, amire utalt Magyar Péter, hogy az utolsó este tudtuk a brüsszeli tárgyalásokon hazahozni és elérni, az egyébként pontosan ez volt. Ennek a konstrukciónak a kitárgyalását még a bizottsági elnök és a magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatója előtti napon is tárgyaltuk az Európai Bizottsággal. Tehát egy óriási eredmény az, hogy ma itt állhatok önök előtt. Egy óriási eredmény az, hogy itt állhatok ma önök előtt, és arról beszélhetünk, hogy nem csak hazahozzuk az uniós pénzeket, hanem a magyar utasok számára látható sok-sok 10 és 100 000 ember által használt viszonylatokon a járműpark megújítására tudjuk fordítani. Mit is tartalmaz ez a törvény, ezt ebben a kontextusban érdemes látni, bár azt gondolom, hogy nagyon fontos azt hozzátennem, hogy minden, ami ebben a törvényben van, akkor is szükséges, indokolt és időszerű lenne, hogyha egyébként az uniós források miatt ezt nem kéne meglépnünk. Olyan ez, mint mondjuk a Magyar Fejlesztési Banknak az átalakítása, amiről ugye szavazott ezen a héten az országgyűlés. ott is nyilván az, hogy ezt ne házi pénztárként használja a politika, mint ahogy az előző kormányzat ezt tette, hanem egy normálisan szabályozott bankként működjön, az egyébként akkor is indokolt és értelmes, hogyha nem jönne uniós pénz, de jön, így viszont ez már egy feltétellé válik. Ugyanez a helyzet itt is. Ugye Magyarországon jól ismert az, hogy a szolgáltatói és megrendelői szerepek szét tudnak válni a közösségi közlekedésben. Elég, hogyha Budapest példáját megnézzük. Budapesten 2010-ben jött létre a BKK, mint első vezérigazgatója annak a megrendelő szervezetnek. Én most nem tartanék erről túlzottan hosszú expozét itt este 10-kor, de azért a lényege mégiscsak az itt 16 év távlatából, hogy azzal, hogy a szolgáltatói és megrendelői szerepek szétváltak, szerintem Budapesten nagyon kevesen vannak, akik nem úgy néznek a BKK-ra 16 év távlatából, hogy ez egy jelentős minőségi ugrást hozott a magyarra és a budapesti közösségi közlekedésben, és lehetővé tette azt, hogy eltérő szempontok, eltérő optimalizációs logikák külön szervezetekben jelenjenek meg. A BKV-nak vagy az egyéb szolgáltatóknak az a dolga, hogy a lehető leghatékonyabban, legolcsóbban, leggazdaságosabban ellássák a működtetési feladatokat. A BKK-nak, a megrendelőnek pedig az a dolga, hogy a közjót optimalizálja, az utasok érdekét nézze, és úgy szervezze a menetrendet, a tarifarendszert, úgy rendelje meg a közszolgáltatásokat, hogy az összhálózati optimum szempontjából, a teljes közlekedők összessége szempontjából a legjobb legyen. Ugyanezt a logikát be fogjuk vezetni országosan is, ezért tesz javaslatot a törvényjavaslat az országos közlekedés szervező létrehozására, ami gyakorlatilag ezeket a típusú feladatokat látná el egységesen. Miért van erre szükség? Miért nem jó úgy, ahogy eddig van, hogy van egy ilyen MÁV csoport, abban benne van a Volán, benne van a MÁV, aztán az ugye elműködik. Mert ugye ez a típusú logika, ami egyébként a BKV-ra is igaz volt mondjuk 16 évvel ezelőtt, amikor a BKK létrejött, ez ugye arra a típusú államműködésre épített, amikor az államnak van egy ilyen saját nagy koncernje, amibe így beleönti a közpénzt, és az meg úgy csinálja a dolgát. Ami persze sok-sok évtizede így van, és megszoktuk, de az a tapasztalat, és ezt a tapasztalatot Budapesten is tapasztaltuk, amikor a BKK létrejött, hogy azért, hogyha elkezdenek a viszonyok transzparenssé válni, hogyha a szerepek, hogy kinek mi a dolga átláthatóbbá válik, hogyha mérhetővé válik a teljesítmény, az végül javítani fog a szolgáltatás minőségén. Én megértem BKK vezérigazgatóként, hogy amíg korábban csak azt lehetett hallani, akár a BKV-s kollégáktól, hogy még kell pénz, meg semmire nincs, meg máshogy, meg semmit nem tudunk csinálni, amikor mondjuk versenytársuk jelent meg, és egyes buszvonalakat más üzemeltetők kezdtek el működtetni, akkor hirtelen a BKV azt kezdte elmondani, hogy én is tudok ilyen olcsón működtetni, ne add oda másnak, szeretnék versenyezni, versenybe lépni, és elindult egy egészséges verseny azért, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújtsanak, és a lehető legjobb járművekkel. Tehát azt gondolom, hogy ez egy sikeres modell volt. Hallom, hogy itt a mögülem már itt privatizációt kiáltanak, de hát ugye Tarlós István volt ekkor a főpolgármester Budapesten, amikor ez megtörtént. Tehát az ő kritikáját is persze a Fidesz frakció részéről szívesen meghallgatom, de azért ez fontos hozzátenni. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos látni, és ami miatt erről lehet elvi vitát is folytatni, és persze kell is, de ezen túl, amiért ez itt van most a házasztalán, az az a tény, hogy az Európai Uniós jog, és ez nem egy friss joganyag, a 1370/2007-es EK rendelet, illetve a negyedik vasúti csomag, azt írja elő minden tagállam számára, hogy legkésőbb 2023-tól ezeket a szolgáltatásokat versenyeztetve lehet csak odaítélni. Azok a tagállamok, akik később csatlakoztak, kaptak egy 10 éves derogációt, tehát Magyarországon legkésőbb 2033-ig van monopóliuma a MÁV-Volán csoportnak, illetve a GYESEV-nek, ami nem azt jelenti, hogy utána nem szolgáltathatnak, sőt, szeretnénk is, hogy szolgáltassanak, ez nagyon fontos, de világos árazással, világos költségszinten és versenyeztetett úton tudnak csak állami pénzhez jutni. Hogyha körülnézünk, Európa számos tagállamában látjuk azt, hogy a megrendelők már ilyen versenyeztetett úton ítélnek oda közszolgáltatásokat. Ez nem azt jelenti, nagyon fontos, ez nem azt jelenti, hogy a tarifaszintet nem a köz és a politika határozza meg, hiszen az egy olyan típusú döntés, amit nem lehet a magánszektorra hagyni, mi sem szeretnénk, és nem jelenti azt, hogy a menetrendet, a volument kiengednénk a kezünkből, ezért kell országos közlekedés szervező, hogy legyen olyan megrendelési képességünk, ami a közszolgáltatás minőségét a lehető legmagasabbra emeli, azokat a kérdéseket eldönti, amelyek ahhoz fontosak, hogy a lehető legjobb közszolgáltatást adjuk, mint például a menetrendi színvonalat, a volument, az, hogy merre járnak a különböző járatok, és az, hogy milyen tarifa rendszer működik, de utána viszont versenyezteti azt, hogy ezt a típusú szolgáltatást ki tudja a legjobban, a leghatékonyabban és a legolcsóbban az adófizetők szempontjából szempontjából a legolcsóban ellátni. És ennek aztán többféle eredménye lehet. Vannak olyan Európai Uniós tagállamok, ahol a régi államvasutak fölizmosodtak, versenyképesek lettek, és képesek megnyerni a tenderek elég jelentős részét, mondjuk Franciaország ilyen. De látunk olyan példákat is, ahol az ilyen tenderek egy jelentős részében magánszolgáltatók lényegesen olcsóbb ajánlatokat adnak, mint a régi államvasutak, és aztán emiatt az nagyon hamar arra jutnak a közlekedési miniszterek, hogy az államvasutaknál mondjuk vezetést kell váltani, át kell őket alakítani, mert az mégsem egy, hogy mondjuk 40%-kal drágábbak, mint mások. A cseheknél ez a folyamat zajlik éppen, ahol az látszik, hogy sokszor az államvasutak versenyképtelenek, és nem tudják megtartani a korábbi szolgáltatásaikat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy a transzparenciát szolgáló modell, amelyre még egyszer mondom, Európai Uniós jogi kötelezettsége is van Magyarországnak, és így talán megérthető, ezért mondtam ezt el ilyen hosszan, hogy miért mondta azt az Európai Bizottság, hogy oké, megkapjuk ezt a forrást, hogy most új vonatokat vegyünk, még úgy is, hogy valójában augusztusig ezeket nem lehet megrendelni, hiszen most tudjuk csak elindítani a beszerzéseket, de ezt csak úgy lehet megtenni, hogy ezzel nem torzítjuk a későbbi, egyszer majd szükségessé váló piaci versenyt. És ennek az eszköze valójában az országos közlekedés szervező, hogy létrehozzuk a magyar állam megrendelési képességét, hogy képes legyen közszolgáltatást egységesen szervezni, megrendelni, és hogy létrehozzuk ezt a gördülő állomány eszközkezelőt, amiben ezek az új beszerzett vonatok, és persze az uniós pénz bekerül, és amely teljesen egyenlő feltételekkel biztosít hozzáférést ezekhez a járművekre, bárki is nyeri a közszolgáltatási tendert. Hogyha mondjuk 2043-ban, hogy jó távoli időpontot mondjak, megnyeri egy szolgáltató azt, hogy mondjuk a ráckevei hévet, ami addigra reményeim szerint egy teljesen felújított és korszerű, sőt jóval előbb már egy teljesen felújított és korszerű infrastruktúra lesz, azt üzemeltesse, akkor az a szolgáltató, aki mondjuk akkor belép, ugyanolyan feltételekkel férhessen hozzá ezekhez a járművekhez, mint a korábbi, akinek mondjuk lejár a szerződése akkor. Ezt szolgálja ez az intézmény, ez nem egy magyar jogi találmány, az Európai Uniós jogból eredeztethető jogintézmény ez, ami eddig nem volt benne a magyar jogba, ezt ültetjük most itt át. Remélem sikerült így elhelyeznem azt a logikát, ami mentén ez a törvény csomag összeállt. Tehát az országos közlekedés szervező azért gyakorlatilag nagyon hasonlatos feladatokat fog ellátni az a helyközi közlekedésben, mint amit a helyi közlekedésben mondjuk a BKK ellát Budapesten, vagy a KEKO ellát Kecskeméten, több ilyen városban is van ilyen. Tehát kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat. Ebben azért nem állunk egyébként ma olyan jól Magyarországon, mert a helyi és helyközi közlekedés között nagyon sok helyen vannak kapcsolódási hiányok. Szerintem itt sokan képviselők közül, akik megyejugú városokat képviselnek, tudnának mesélni arról, hogy hogy haladnak át megállás nélkül volánbuszok a városon, hogy hiányzik a tarifális integráció a városon belüli és a helyközi szolgáltatások között. Tehát, hogy ezen szeretnénk változtatni és javítani, és ez a közlekedés szervező lesz az, amelyik az állam nevében megköti a jövőben a közszolgáltatási szerződéseket a különböző szolgáltatókkal, akiket versenyeztetés útján megbíz ezzel a feladattal a vonatkozó uniós joganyag alapján, míg a gördülő állomány eszközkezelő pedig az a társaság lesz, ami most első körben egyébként csak ezeket a járműveket szerzi be ebből a helyreállítási alapból származó uniós forrásból, de a törvény megnyitja a lehetőségét annak, hogy később akár más uniós forrásból, akár Európai Uniós kedvezményes támogatott hitelből is lehessen további járműveket vásárolni, akár más vasútvonalakra és területekre, és azt is ilyen módon hasznosítani. Tehát ez nem csak erre a hévekre és intercitykre szolgáló intézmény, hanem egy jóval tágabb intézményi lehetőség, amit az utasok érdekében és a szolgáltatás fejlesztése érdekében szeretnénk megvalósítani. Amit nagyon fontos leszögeznem, mert azt gondolom, hogy itt könnyen lehetnek félreértések, hogy ez nem privatizáció és nem piacliberalizáció. A liberalizáció azt jelenti, amikor azt mondják, hogy innentől kezdve piaci alapon, piaci áron a mondjuk a 65 éven felüliek kedvezményét nem alkalmazva szabadon indíthat bárki piaci szolgáltatásokat. Miért nem javaslunk, miért nem mondunk, ez a törvényjavaslat ilyesmire nem nyit új lehetőségeket. Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy azokat a közszolgáltatásokat, amik mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhetőek, amiken az összes olyan kedvezmény, állami szolgáltatásfejlesztő beavatkozás, például az, hogy közpénzből extra szolgáltatásokat finanszírozunk, hiszen a MÁV csoportban nem egy nyereséges szolgáltatás lát el a legtöbb vonalon, ezek mind megmaradnak. Itt csupán arról van szó, csupán, nagyon fontos, hogy ezeket a közszolgáltatásokat az állam hogyan szervezi meg, hogyan választja ki azt a szolgáltatót, aki ezt ellátja, hogyan rendeli meg a közszolgáltatásokat, hogyan utalja át a közpénzt a szolgáltatóknak, és milyen feltételekkel, csak az év végén megállapítja, hogy jaj, hát 40 milliárd a hiány, akkor utalni kell, mert egyébként a MÁV nem fog tudni fizetni, vagy azt mondja, hogy vannak teljesítménymutatók, és ha több vonat marad ki, ha nem működik a klíma, hogyha nem az a szolgáltatási szint van, akkor bizony szolgáltatási szinteket, mutatókat érvényesít, és elvárásokat érvényesít, mint ahogy ez egyébként Európa számos országában szokás. Tehát nem liberalizálni szeretnénk a szolgáltatásokat, hanem a közszolgáltatások működését transzparensebbé és magasabb színvonalúvá tenni, és nem szeretnénk privatizálni semmit, hiszen itt semmilyen közvagyonnak az eladásáról nincsen szó. Ezt azért fontos tisztába tenni, mert azt gondolom, hogy itt félreértések esetleg születhetnek, vagy már láttam, hogy volt is, aki próbálta szándékosan vagy szándékolatlanul, de félreérteni ezt a törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy hogyan fejlesszük Magyarországon a vasúti közszolgáltatást, hogyan hajtsuk végre az elmúlt 35 év legnagyobb vasúti járműfejlesztési programját, és hogyan hozzuk haza azokat az uniós pénzeket, amiket az előző kormány veszni hagyott volna, és hogyan mentsük ezeket meg a magyar utasok és Magyarország számára. Ezért kérem, hogy támogassa az ország és ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
3: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Perticsné Kácsor Andreának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselőasszony!
9: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Az én figyelmemet bizonyosan felkeltette ez a törvényjavaslat, így 13 órával a kezdés után este 10 óra magasságában is, hiszen a választókerületemet érintő kiemelt jelentőségű törvényjavaslatról van szó. Engedjék meg, hogy egy személyes történettel kezdjem. 2024. szeptember 1-e. Első nap az iskolában, az első alkalom, amikor a gyermek önállóan 7. osztályos kisgimnazistaként hívvel megy egy távolabbi településre. Szülőként természetesen aggódtam. Előző héten lejártuk az útvonalat, közösen átbeszéltük, hogy mire figyeljen, mi a teendő, ha valami történik a hívvel, hogyan működik a pótlóbusz rendszere. A gyerek értetlenül nézett rám, miért is aggódok, miért kellene ezzel neki bármennyit is foglalkoznia. Hát ezen a szeptemberi első napon egyből megtapasztalta. Hazafelé nem jártak a szerelvények, mert épp lerobbant az egyik. Mára bőven szereztek tapasztalatot a gyerekek a havária helyzetekben, a legextrémebb napon a hét megállót Dunaharasztiról Tökőrre, a harmadik szerelvénnyel sikerült megtennie, ugyanis egymás után adták meg magukat a legkülönbözőbb okokból. Nem csoda mindez, ha ránézünk a hívek átlag életkorára, illetve életkorára. 2025-ben az M9A szerelvényeket már ki kellett vonni a forgalomból. Így eljutottunk oda, hogy mára nincs tartalék a rendszerben. Ha elromlik egy szerelvény, nincs amit beállítsanak a helyére, a reggeli csúcsforgalomban sem tud a rendszer több szerelvényt biztosítani, hogy csökkenjen a zsúfoltság. A hév üzemeltetésért felelős munkatársak heroikus küzdelmet folytatnak azért, hogy a rendszer ma még jelen formájában működni tudjon. Ezért hálás köszönettel tartozunk nekik. Azonban a heroikus küzdelem ellenére a közeljövő súlyos működési válsággal fenyeget. A H6-os ráckevei hévvonalon közlekedő 16 darab M10-es szerelvény 2030-ra eléri a 60 éves kort. Ez azt jelenti, hogy ekkor ki kell vonni ezeket a forgalomból. Látszik, hogy az utolsó órákban vagyunk, hogy fenntartható maradjon a közlekedés, miközben a Szentendrei H5-ös és Ráckevei H6-os vonalak hazánk két legnagyobb utasforgalmát lebonyolító vasútvonalai. Ezeken a vonalakon naponta százezrek ingáznak Budapestre, ráadásul ez az a két hévvonal, mely esetében közúton nem lepótolható az utasforgalom levezetése. Kiemelt gazdasági érdeke tehát Magyarországnak, hogy az agglomerációs hévközlekedés megmaradjon, sőt fejlődjön. A hívszerelvények beszerzésére korábban is rendelkezésre álltak uniós források, azonban a korábbi kormányzat történelmi bűne, hogy ezeket a pénzeket nem hozták haza. Nem tudtak vagy nem akartak megállapodni az EU-val, pedig pusztán a korrupciós útvonalakat kellett volna lezárni. Ma már korszerű hév és intercity szerelvényeken közlekedhetnénk, ha Lázár János, illetve az utánam felszólalni szándékozó Nagy Bálinttal karöltve nem állítja le a beszerzéseket. Azonban a kormányváltás után végre itt az esély az EU-s források hazahozatalára. A történelmi politikai megállapodás megszületett. 16,4 milliárd euró érkezik a következő években hazánkba, melyből 1,8 milliárd euró fordítható a helyreállítási alapból HÉV és Intercity jármű beszerzésre. Most a Magyar Országgyűlésnek és a magyar kormánynak az a feladata, hogy a források hazahozatalához szükséges jogszabályi kereteket megalkossa, a pénzek átlátható felhasználásához szükséges intézményi hátteret felállítsa. Az előttünk fekvő TÉPER 304-es törvénymódosítási javaslat többek között ezt a célt is szolgálja. Célja egy intézményi és működési reform, mely két fő intézményi pilléren áll. Az egyik az országos közlekedés szervező, a másik a gördülő állománykezelő társaság felállítása. A gördülő állománykezelő társaságnak augusztus 31-ig meg kell kezdenie a működését, mely dátum kiemelten fontos az EU-s pénzek lehívása miatt. Feladata a vasúti személyszállítási feladatok ellátásához szükséges járműállomány biztosítása és korszerűsítése. A közszolgáltatások piacán a kínálati verseny növelése. Feladata továbbá a beszerzés finanszírozásának megszervezése, azaz az ehhez kapcsolódó támogatási források kialakítása és kezelése. Kiemelten fontos a járműállomány üzemképes állapotának fenntartása, a karbantartási és nagyjavítási ciklusok megszervezése. A társaság feladata továbbá az európai helyreállítási és ellenálló képességi eszközből származó források terhére történő járműbeszerzés. Fontos, hogy a javaslat rögzíti, hogy az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében ezekből a forrásokból csak és kizárólag kibocsátásmentes vasúti jármű szerezhető be. Ezen a ponton nyer értelmet, miért is szükséges a gördülő állomány kezelő társaság azonnali felállítása. Ahogy említettem, két intézményi pilléren áll a reform, a másik pillér az országos közlekedés szervező, melynek feladata lesz a BKK mintájára az országos, az elővárosi és a regionális személyszállítási közszolgáltatások, valamint a vasúti pályahálózat megrendelői feladatainak ellátása. A cél a minőségi, vonzó közösségi közlekedés kialakítása, egységes menetrendek, ahol a csatlakozások összehangoltak a különböző szolgáltatók között. Fontos, hogy a különböző közösségi közlekedési módok, mint a vasúti, közúti, vízi közlekedési eszközök közötti átszállási lehetőségek gyorsak és kényelmesek legyenek. Az országos közlekedés szervező egyik fontos feladata továbbá a tiszta és kibocsátásmentes járművek beszerzésének koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátása. Ezzel az új intézményi struktúra felállításával a BKK jó tapasztalatai országos szintre emelhetőek, mely nem csak az Európai Uniós források hazahozatala miatt fontos, hanem hosszú távon teszi horizontálisan egységesebbé a közlekedés szervezést. De nézzük meg még egyszer érthetően, hogyan is alakul a folyamat az EU-s pénzek hazahozatalában a politikai megállapodástól a járműbeszerzés megvalósításáig. Hogyan jutunk el egy brüsszeli készfogástól addig, hogy a járművek valóban megérkezzenek és forgalomba kerüljenek? A korrupciós és átláthatósági jogszabályokhoz szükséges mérföldköveket az elmúlt hetekben már teljesítettük. Most az EU-s pénzek felhasználásához szükséges lábakat építjük meg. Ennek értelmében a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésével lehívja az Európai Uniós forrásokat, melyet bizonyos célokra elhatárol. A sok közül az egyik ilyen cél a kibocsátásmentes vasúti járművek beszerzése. Ennek a beszerzésnek a lebonyolítása a gördülállomány kezelő cég feladata lesz. Ezek a kibocsátásmentes vasúti járművek valójában a HÉV és Intercity kocsik. Azaz itt találkozik az EU elvárása a magyar valós igényel. A lerobbant HÉV és vasúti járműállomány megújításával. Ezután a gördülő állomány kezelő társaság a vasúti járműveket szolgáltatási szerződés keretében teszi hozzáférhetővé az országos közlekedés szervező részére, akinek pedig az a feladata az Európai Unióval való megállapodás értelmében, hogy tisztességes, átlátható, nyilvános és versenysemleges feltételek mellett versenyeztetési eljárásban ítélje oda a járműveket a vasúti közszolgáltatások teljesítéséhez. Tehát jelen törvénymódosítási javaslat keretében tudja a Magyar Országgyűlés megalkotni azt az intézményi struktúrát, ami így már a pénzek lehívásának és felhasználásának lehetőségét megteremti. Ez a javaslat biztosítja, hogy az Európai Uniós források végre nem lombkorona nélküli lombkorona sétányokra, turisztikai célokat sosem szolgáló magánházak építésére, céghálókon keresztül végül magánjaktokra, magánrepülőkre fordítódjanak, hanem végre közérdeket szolgáljanak. Ezért a TISZA frakciója jelen törvénymódosítást rendkívül fontosnak tartja, és támogatja a kormányt annak megalkotásában. Így lesz egy politikai megállapodások az emberek életminőségének emelése. Így érhetjük el, hogy végre kényelmesen, modern, akadálymentes járműveken utazhassunk, mind az agglomerációban a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckeveli hév szerelvényein, valamint az Intercity járművein. Nem utolsó sorban, így lesz egy választási ígéretből kézzelfogható valóság. Kérem képviselőtársaimat, hogy több százezer magyar honfitársunk életminőségének, mindennapi életének megkönnyítése céljából a TÉPER 304-es törvénymódosító javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
3: Következő felszólaló Nagy Bálint, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónoka. Parancsoljon, képviselő úr!
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mindenek előtt bizottsági elnökasszonynak szeretném fölhívni a figyelmét, hogyha állít valamivel kapcsolatban valamit, akkor kérem, hogy tájékozódjon jobban, mert semmilyen beruházás soha nem állítottam le, úgyhogy kérem, ne állítson olyat, ami nem történt meg. Tisztelt ház, engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy én nem fogok belemenni a most már TISZA által sok esetben látott visszafele mutogatásra, mert hogyha én visszafele mutogatnék, akkor Vitézi Dávidra, az Orbán kormány akkori közlekedési államtitkára kéne mutogassak. Ő meg mutogatna ránk, és ahelyett, hogy előre mennénk, körbe-körbe járnánk, és azt gondolom, hogy ennek semmi érdemi eredményét nem érni el a valódi közösségi közlekedés, illetve a közlekedés fejlesztése. A másik oka, hogy nem akarok visszafele mutogatni, hogy én valóban azt gondolom, hogy a közlekedés fejlesztése nemzet szempontjából az egy olyan pont kell, hogy legyen, ami túl tud mutatni a pártpolitikán. Sokat hallhattuk az elmúlt hetekben itt a házban, hogy bizonyos területek olyanok, amelyeknek valóban túl kell tudni mutatni a pártpolitikán. Hallhattuk a honvédelemmel kapcsolatban, én ezzel mélységesen egyetértek. Hallhattuk az egészségügyel kapcsolatban és talán az oktatással kapcsolatban. Én szeretném most idehozni a közlekedést, azon belül a közösségi közlekedést, hiszen meggyőződésem, hogy az is egy ilyen terület. Hogyha megnézzük, hogyha jól szervezzük, és valóban hosszú távú stratégiákat tervezünk a közlekedés fejlesztésével, akkor a közlekedés fejlesztés nagy mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy a közlekedők biztonságosabban tudjanak utazni, gyorsabban tudjanak utazni. Fel tudjuk gyorsítani, erősíteni tudjuk a határainkon belül és a határainkon túl is az országnak a versenyképességét, a vidék felzárkóztatását, és valóban egy érdemi vidék erősítést, vidék támogatást tudunk a közlekedés fejlesztésével megvalósítani. Mi az elmúlt bő 3 évben ezzel a szemlélettel dolgoztunk, és ezzel álltunk a közlekedés fejlesztéséhez, miután akkori közlekedési minisztériumból az akkori államtitkártól, Vitézi Dávidtól átvettük a közlekedési tárcát. Ez idő alatt sok eredményt is tudtunk elérni. Egyrészt, ha megnézzük az elmúlt években, a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat az egész Európai Unióban területarányosan az egyik legjobban fejlődött. Az alsórendű úthálózatnál bár rengeteg teendő van és tennivaló van, ezt mindannyian tapasztalhatjuk, de itt is jelentős fejlesztéseket tudtunk elérni. Ugye a magyarországi úthálózat az úgy néz ki, hogy nagyságrendileg 180 ezer kilométert a különböző önkormányzatok kezelésében van, és körülbelül 30-33 ezer kilométer az, ami az állam, illetve a magyar közút kezelőn keresztül az állam kezelésében van. Emellett a közösségi közlekedés fejlesztésében is azt gondolom, hogy vitathatatlan eredményeket értünk el az elmúlt időszakban. Hogyha megnézzük az ország és vármegye bérlet bevezetését és annak a pozitív hatásait, ha megnézzük a tarifareformot, hogyha megnézzük a buszbeszerzési programot, amelyből 1000 új buszt vásárolunk, és ez azt gondolom, hogy valóban a szolgáltatás javítását tudja hozni, vagy megnézzük azt a vasútfejlesztési programot, amelynek most már jelentős részben az előkészítése után a mostani tárca fogja tudni megvalósítani a már előkészített beszerzéseket is, akkor azt gondolom, hogy ezek valóban érdemi fejlesztések voltak. Ez egy hosszú folyamat, egy hosszú munka. Én azt gondolom, hogy a közlekedés fejlesztése az sosem ér véget, az egy olyan terület, amiben mindig van tennivaló. Én őszintén kívánom Vitézi Dávidnak és a Tisza kormánynak, hogy a következő 4 évben legalább annyi eredményt tudjon elérni, mint amennyit mi elértünk az elmúlt években. És ezzel lehet nevetgélni, itt képviselő úr mindenhez, ahelyett, hogy gombot nyomna mindenbe, belekiabál, lehet nevetgélni, de ezt tényleg jó szándékkal mondtam, mert azt gondolom, hogy ez az egész országnak az érdeke. Ugye maga a javaslat, ami előttünk van, az két fő területet tartalmaz, ahogy azt már az előttem szólók is mondták, az egyik az országos közlekedés szervezőnek a létrehozása, a másik pedig a gördülő állomány kezelő társaság, az úgynevezett Roszkó társaságnak a létrehozása. Én köszönetet szeretnék mondani Vitézi miniszter úrnak, hiszen nincs itt félreértés, nyíltan beszélt. Az ő által elmondottakból azt gondolom, hogy mindenki, aki figyelt és próbált a sorok között is olvasni, fekete-fehéren látszik, hogy ezek szerint ez volt az EU-s pénzek hazahozottálának az egyik ára, hogy a magyar vasúti pályának a piac nyitása elinduljon. Az a beszéd, amit miniszter úr mondott, az fekete-fehéren ennek az előkészítése. Lehet itt mindent mondani, de ezek a tények, és vélelmezem, hogy a következő években ezt mindannyian a saját szemünkkel fogjuk látni. Engedjék meg, hogy a két témát megpróbáljam kifejteni, amennyire a időm engedi. Az egyik az országos közlekedés szervező. Az én véleményem az országos közlekedés szervező létrehozásával az az, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy szembe megy alapvetően a Tiszának azzal az állításával, azzal a mondásával, hogy olcsósítja, átlát,

átláthatatlanabbá, drágábbá teszi magát a teljes struktúrát, és ráadásul a felelősségnek a hárítására is alkalmas tud lenni. Hogyha ez a cél, akkor logikusan érthető maga a javaslat, de alapvetően én nem javaslom elfogadni ezen részét sem ennek az előterjesztésnek. Ráadásul nem készült érdemi tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány ezzel kapcsolatban, legalábbis az anyag, ha készült is, az anyag nem tartalmazza, gondolom, hogy nem ok nélkül. Azonban miniszter úr is utalt többször a budapesti helyzetre, BKK-val kapcsolatos tapasztalatokra. Itt a szakmai vélemények messze inkább negatívak, mint pozitívak, most szeretném elmondani. Éppen ezért én nem javaslom ezt. Ha valóban valódi további szolgáltatás javítást akarnak és akarunk elérni, azt gondolom mindannyiunk közös célja, akkor folytatni kell a járművek beszerzését, folytatni kell az infrastruktúra fejlesztését, folytatni kell a munkavállalók bérfejlesztését, hiszen ez egy olyan ágazat, ahol alapvetően a humán struktúra, az itt dolgozó emberek, akiknek ezúton is még egyszer köszönöm a munkájukat, egy alapvetően előregedőbb struktúra, tehát nagyon fontos, hogy itt a vonzóvá, a szakma vonzóbbá tételére, a bérfejlesztésekre a jövőben is nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni. Hogyha megnézzük, tisztelt hölgyeim és uraim, az ország és vármegyébérlet bevezetése előtti időszakot, 800 millió utazás történt évente, az ország és vármegyébérletek bevezetését követően 1,2 milliárd utazás történt. Ez plusz 50%. Lehet vitatkozni, meg biztos el fog majd hangozni, milyen számítási módok vannak. 50%-nál nem számítási módokról beszélgetünk. 2-3-4%-nál lehetne ezen vitatkozni, itt nincs ezen érdeme. Meg kell nézni azt, hogy mennyien használják most a más csoportnak a járatait. Én úgy gondolom, hogy ez a valódi lépés a klímavédelmi célok megvalósulása érdekében, és ez egy valódi lépés a közösségi közlekedés népszerűsítése érdekében. Az előterjesztés másik pontja ez a Roszkó modell, ugye a gördülő állomány beszerzésével kapcsolatos társaság, 100%-ban állami tulajdonú társaság létrehozása. De először is szeretném elmondani, hogy sem az előterjesztésből, sem pedig miniszter úr által elmondottakból nem derül ki, hogy az uniós pénzeknek, az RRF-nek ez most a hitellába-e, vagy pedig a visszanemtérítendő része, vagy ennek valamilyen kombinációja. Azt is el szeretném mondani, hogy természetesen mi is megvizsgáltuk magát a Roszkó modellt, a 100%-ig állami Roszkó modellnek a létrehozását is, hiszen minden létező finanszírozási formát megvizsgáltunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldásokat tudjuk a kormány asztalára letenni. Nálunk az állami Roszkó modell már a kormányon sem ment át. Szeretnék gratulálni miniszter úrnak, Vitézi miniszter úrnak, hogyha ez a Tisza kormányon átment, ugyanis az azt jelenti, hogy a Tisza kormány többi minisztere nem vette észre, hogy ez a legdrágább finanszírozási forma, különösen azokban az országokban, Nyugat-Európában, ahol nincs meg a liberalizációja a vasútnak, ott alapvetően nem is használják ezt a modellt. És a másik, amiért szeretnék gratulálni, ezek szerint azt sem vették észre a minisztertársak, és ezt tisztelt tiszás képviselőknek, különösen az egyéni körzetekben nyertes képviselőknek a figyelmébe ajánlom, hogy ezek szerint azt sem vették észre, hogy mivel ezt hazai forrással kell majd finanszírozni, ez a többi tárca elől von el forrásokat. Egyrészt a szakterületen belül pénzt fog elvinni az infrastruktúra fejlesztés elől, másrészt pedig olyan területek elől fog elvinni pénzt, mint az egészségügy például, vagy akár az oktatás is lehetne hosszasan sorolni. Tehát ehhez őszintén gratulálok Vitézi miniszter úrnak, hogy ezt a saját kormányán át tudta vinni. Nálunk ez a kormányon nem ment át. Amit még... Hát, mert figyeltek a tárcák arra, hogy mindenki jól tudjon járni minden szakterület. Amit még szeretnék elmondani itt a hitellel kapcsolatban, hogyha ez az RRF hitellábát érintő forrásról beszélünk, ha az RRF hitellábát érintően, akkor ott különösen igaz, hogy a hitelek közül is a legdrágább finanszírozási eszköz a Roszkó. Mint mondtam, a nyugat-európai mintákat, példákat megnézzük azokban az országokban, ahol nem történt meg, vagy nem nagy mértékben történt meg a piacnyitás, ott ezeket az állami Roszkó modelleket alapvetően nem is használják. Ráadásul nemzetgazdasági szempontból is meggyőződésem, hogy nem fogja erősíteni sem a hazai gyártást, sem pedig a hazai gazdaságot. Nem akarok tippelgetni, de lehet, hogyha tippelnék, hogy mely szolgáltatók, mely szállítók fognak a végén majd nyertesként kikerülni, lehet, hogy még a végén el is találnám azt, hogy kik fogják ezt megnyerni. Tisztelt hölgyeim és uraim, én azt gondolom, hogy ha valóban a gördülő állomány fejlesztésén akarunk dolgozni, amire egyetértek benne miniszter úr, hogy nagyon nagy szükség van, akkor egy sokkal átláthatóbb forma kell, mint az állami Roszkó modell, mert ez a mindenkori kormány szempontjából egy átláthatatlan rendszert hoz létre, és nem a Tisza kormány, illetve a Tisza kormány minisztereit akarom ezzel minősíteni, ezt általánosságban igaz, hogy sokkal átláthatatlanabb bármely kormány.

0: számára is. De hogy ne csak azt mondjam, hogy miért nem javaslom támogatni, hogy mondjak megoldást is. Én azt gondolom, hogy ma a létező legjobb finanszírozási forma a magyar gördülőállomány fejlesztésére az előző kormány által már kitárgyalt, szerződés aláírásra kész állapotban lévő EIP-tel, ami 1 plusz 1 milliárd eurós forrás biztosít a gördülőállomány fejlesztésére. A kérdés, ami fölmerül alapvetően az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy készül-e akkor liberalizáció, illetve piacnyitás Magyarországon, erre kell számítani, és ebből következik többek között az is, hogy a népszerű ország és vármegyebérlet, ami valóban nagyon nagy mértékben tudott az elmúlt években hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen, még többen használják a közösségi közlekedést, a népszerű ország és vármegyebérlet bármilyen konstrukciós feltételeiben várható ezzel kapcsolatban változás. Megmarad-e az ország és vármegyebérlet, és ha megmarad, akkor marad-e a mostani nagyon kedvező tarifa ehhez kapcsolódóan? Én, tisztelt hölgyeim és uraim, azt javaslom, hogy az előterjesztést ne támogassák, egyik változatát sem, illetve egyik pontját sem a közlekedés szervezőt, sem a Roszkó modell létrehozását az előbb említett okoknál fogva nem javaslom támogatni. Azt javaslom, hogy az országos közlekedés szervező helyett egy valóban érdemi infrastruktúra és eszközbeszerzés folytatódjon a bérrendezés, béremelés további lépéseivel, amit mi elkezdtünk. Itt pedig, mint mondtam, az EIP-tel 2 milliárd eurós forrásának a lehívását, illetve aláírását javaslom, hiszen ez a létező legolcsóbb finanszírozási forma, ami ma a Magyarország számára elérhető, és az elő van készítve, ki van tárgyalva. Kérem, hogy vitassák meg a javaslatot, és kérem, hogy döntsenek bölcsen, meggyőződésem, mint ahogy az elején is mondtam, hogy a magyar közlekedés ügye az túlmutat ciklusokon, és túl kell, hogy mutasson a pártpolitikán. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Most pedig Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Köszönjük szépen az expozét, miniszter úr, meg a tájékoztatást. Szögezzük le először, hogy az Európai Uniós források járnak a magyar embereknek, és mindent ennek érdekében meg kell tenni. És hogy az Európai Uniós források megérkeznek Magyarországra, az egy üdvözlendő dolog. Hogyha a közösségi közlekedés ettől fejlődni tud, akkor az szintén egy üdvözlendő dolog. Nekem kérdéseim lenne, én nem értek annyira ez a területhez, mint Nagy Bálint vagy Vitézi Dávid, de kérdéseim viszont lennének, miniszter úr, minden tisztelettel. Az egyik kérdést azt már képviselőtársam föltette, hogy a helyreállítási alapról beszélt. Képviselőtársaim kedvéért mondom, hogy az Európai Uniós helyreállítási alap, ami a Covid világjárvány okozta gazdasági hatásokat kívánta ellensúlyozni, annak kettő része van, egy vissza nem térítendő támogatás és egy hitel rész. A vissza nem térítendő támogatás is igazából hitel, csak azt az Európai Unió közösen veszi föl, és vissza nem térítendő támogatásként adja oda a tagállamoknak. A hitel része pedig érthető, egy kedvezményes hitelkonstrukciót az Európai Unió ad a tagállamoknak, és azt használhatják föl különböző fejlesztési projektekre. Tehát az első kérdésem az, hogy ez a vissza nem térítendő támogatás része a helyreállítási alapnak, az RFF-nek, vagy a hitel része. A másik kérdésem az, tisztelt miniszter úr, hogy ezzel a Roszkó modellel Brüsszelben fogalmaztak-e meg elvárást, hogy milyen típusú vasúti járművek jöjjenek, milyen cégekkel, német, francia, nagy cégekkel álljunk majd szerződéses viszonyba. Mert itt képviselőasszony, Tízás képviselőasszony vezérszónok társam elmondta, hogy pikírt megjegyzései közepette, hogy ebből majd nem magánemberek profitjai lesznek, de igazából a Roszkó konstrukcióban de, mert állami pénzből magánprofit, a leasing cég végén magánprofit lesz az állami cégből, tehát itt a magyar adófizetői forintból, a leasing költségből lesz a végén, lehet, hogy külföldi, lehet, hogy magyar, nem tudjuk, mert nem folytatták még le ezt a leasing eljárást a miniszter úrék, de itt a végén azért egy 5-8%-os garantált profitra lesz, és még az is lehet, hogy magárepülőt vesz belőle a Siemens, vagy valamelyik másik gyárnak a tulajdonosa. Tehát, hogy itt azért azt pontosan tudjuk a Roszkó modellnél, tisztelt miniszter úr, hogy ez alapvetően egy drága modell. Lehet, hogy önök ezt helyesen beáraszták, hogy ez az ára, hogy ez az Európai Uniós forrást ne veszítsük el augusztus 31-ig, hogy ez meglegyen, de mivel egy közbeépített cég van, mivel nőnek az adminisztrációs költségek, és mivel szerintem ezt a miniszter úr is pontosan jól tudja, az elmúlt 5 évben körülbelül 25-30%-kal nőttek a leasingdíjak Európában a gazdasági helyzet eredményeképpen, a nehéz gazdasági helyzet eredményeképpen, ezért ez alapvetően egy drága modell. Készítettek erre számításokat, tehát nyilván az egyes szerződések azok üzleti titkokat készítenek, képeznek Hollandiában, Németországban, Egyesült Királyságban, Csehországban és mindenhol máshol, de készítettek erre kalkulációkat, milyen leasingdíjakkal lehet itt számolni, milyen szerződéseket kívánnak kötni itt a Roszkó vállalat színeiben, egy fix árast, egy indexált árast, vagy egy szabadon mozgó árast, tehát hogy milyen lesz a konstrukció, ezt hogyan fogják majd meghatározni. Ugye van itt egy probléma, van egy, az csak egy elméleti jövőbeli probléma, hogy nem mindig ugyanolyan járművek érhetőek el a gyártó részéről a leasing oldaláról, tehát nehezebbé teszi a stratégiai flottafejlesztést, hiszen nagyon fontos, hogy jelenleg ugye a MÁV-nak 100%-ban saját tulajdonú járművei vannak, vagy nagy részben, maradjunk ennyiben, ezért a leasing szolgáltatónál, hogyha megjelennek a különböző típusúak, akkor az hogy teszi majd lehetővé a stratégiai flottafejlesztést, az egy típusú mozdonyok, kocsik beszerzését. A másik pedig az, hogy vizsgálták azt, tisztelt miniszter úr, hogy azért Európában, ahol ezek a modellek, vagy ahol a vonalliberalizáció elkezdődött, ott azért bizonyos állami beavatkozásoktól eltérő módon, de nőttek a jegyárak. Jelentős mértékben nőttek a jegyárak. Egyesült Királyságban is, a Deutschland Tickettől eltekintve Németországban is, ott van egy ilyen kedvezményes lehetőség, de a többi jegyár az jelentősen 25-30%-kal nőtt az elmúlt években. Tehát egy magasabb jegyár jellemzi ezt a modellt. Itt mire számíthatnak a magyar utazók, az utazóközönség, milyen módon fogja megdrágítani a jegyeket, hogyha áttérünk erre a modellre, és így érkeznek meg az új kocsik. Ezek a leasing szerződések is úgy lesznek megkötve, hogy a járműveket leszállító gyártók full service-t vállalnak, tehát az üzemeltetési, a szervíz, a karbantartási költségek is bele fognak számítódni a leasing szerződésbe, tehát ők fogják-e végezni, vagy a magyar államnak az erre meglévő infrastruktúrája tudja majd ellátni a karbantartásokat és a javításokat. Ugye a leasing szolgáltatók azok beleszámítják a maradványértéken való elszámolást is, hogyha valamelyik vasúti jármű idő előtt leselejtezésre kerül, vagy valamilyen módon tönkre megy, ezt is beárazzák a szerződésekbe ezek a leasing cégek, tehát ettől drágább is lehet a szerződés. Ez a kérdés, hogy itt gondolkoznak-e, milyen irányba gondolkoznak, milyen cégekbe gondolkoznak, és hogyan próbálják majd a lehető legalacsonyabb piaci árat elérni. És nyilvánvalóan az a kérdés, hogy bár miniszter úr a szavaival azt mondta, hogy ez semmilyen módon nem készíti elő a liberalizációt, mi a törvényjavaslatból azért nem ezt készítjük elő, hanem nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy a liberalizáció az beteszi a nagy lábujját az ajtórésbe, tehát lesznek-e vonalliberalizációk, lesz-e vonalliberalizáció, mely vonalak lesznek érintve, hogyha lesznek, nem fogunk-e a végén 2030-ra, 35-re, akármelyik időpontra ott kikötni, hogy a zsúfolt, jól fizető, jól menő vonalak szépen liberalizálva lesznek, a nehézkesen, drágán fenntartható vonalak pedig rajta maradnak az államon. Mi nem támogatjuk a liberalizáció irányát. Amikor miniszter úr expozéjába beleszóltam, ezért elnézést, nem privatizációt mondtam, hanem liberalizációt. Tehát én a privatizációt nem olvasom ki ebből a törvényjavaslatból, de a liberalizációnak a kezdetét azt egy kicsit igen. Úgyhogy ezek lennének a kérdéseim, nem véleményt alkotok egyelőre a törvényjavaslatról. Még egyszer leszögezem azt, hogy lehet, hogy önök beáraszták ez az ára az Európai Uniós források hozatalának közlekedési szempontból, akkor azt el tudom fogadni. Ugyanakkor számos olyan kérdés van, számos olyan felvetendő kérdés, hogy nehogy a végén egy sokkal-sokkal drágább szolgáltatást eredményezzen ez a magyar utazóknak. Úgyhogy én erre a vitában tisztelettel várom miniszter úr válaszát. Köszönöm szépen.
1: Most pedig Szabadi Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót, aki a pulpitusról mondja el hozzászólását.
3: A szót Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! A téma valóban fontos, és szerintem mindjárt egyetértünk abban, hogy a magyar emberek valóban megérdemelnék már azt, hogy egy jól működő minőségi közösségi közlekedés szolgálja az utazásaikat, illetve elégítse ki az utazási lehetőségeiket. És az elénk került törvényjavaslat értelmében, ahogy már hallhattuk is, a kormány az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állománykezelő társaság létrehozásával kívánja majd átalakítani a közösségi közlekedés intézményrendszerét, valamint előkészíteni a vasúti személyszállítás versenyeztetését. A törvényjavaslat szerint ezekre az intézkedésekre a vasúti közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források lehívása és a negyedik vasúti csomag végrehajtása érdekében van szükség. Miniszter úr korábbi nyilatkozata szerint a kormány az uniós forrásokból új intercity motorvonatok beszerzését tervezi, lecseréli a híveket, bővítik a villamosrottát és vasúti pályafelújításokat végeznek, amire már szintén hallhattuk, 1,8 milliárd eurós forrás áll majd rendelkezésre. A törvényjavaslat tehát uniós kötelezettség teljesítését szolgálja, mivel az Európai Unió által támasztott piaci versenyfeltételeknek Magyarország a jelenlegi MÁV központi modelljével nem felel meg. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz az RRF forrásaihoz Magyarország akkor juthat csak hozzá, ha létrehozza a független közlekedés szervezőt, valamint garantálja, hogy a beszerzett járművek nem csak a MÁV-ot gazdagítják, hanem a nyílt versenyalapú közszolgáltatást is szolgálják. A törvényjavaslat értelmében két 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságot hoznak létre. Az országos közlekedés szervező veszi át a miniszter úrtól a közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok jelentős részét, lefolytatja a versenyeztetési eljárást, a gördülő állománykezelő társaság lesz a felelőse a vasúti járműpark beszerzéseinek, finanszírozásáért és karbantartásának a menedzseléséért. Elméletben a modell racionálisnak mondható, központosított szervezés egységesíti majd az utastájékoztatást és a tarifarendszert. A gyakorlati megvalósítással kapcsolatban azonban számos kockázatot látunk. Álláspontunk szerint például lassíthatja a folyamatot, hogy a döntési jogkörök megoszlanak a minisztérium, az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő között. Rendkívül ambiciózusnak tartjuk az augusztus 31-i határidőt a közlekedés szervezési feladatok átadását, és a közszolgáltatási szerződések jogutódlására vonatkozóan. A MÁV csoportból történő vagyonelemek kivonása, az adatátadás, a munkavállalók átcsoportosítása és a szerződéses állomány átalakítása hatalmas adminisztrációs teher lesz, amely az átállási időszakban biztosan fog működési zavarokat okozni, és hát figyeljük meg, hogy ez így lesz, de bízom benne, hogy akár még igazam sem lesz ebben a tekintetben, de láttuk már, hogy minden ilyen átszervezéssel azért vannak némi fennakadások. Hiányoljuk a részletes tervet arra nézve, hogy hogyan térül meg, mert azt hallottuk, 700 milliárdot, meg hogy most melyik a hitel része, melyik nem. A Mi Hazánk mozgalom igazából arra kíváncsi, hogy a közel 640 milliárd forintos RRF hitel miből kerül majd visszafizetésre, kivállalja a kockázatot érte. A gördülő állomány kezelő társaság óriási tőkeigényű tevékenységet fog végezni. Ha a beszerzések finanszírozása nem stabil, vagy a karbantartási költségek elszállnak, az egész rendszer akár instabillá is válhat. Továbbá, ha a társaság a karbantartást nem elég hatékonyan végzi, az elhúzódó javítások miatt kieső járművek közvetlenül a közszolgáltatás színvonalát és az utasokat fogják majd sújtani. Ezen kívül a nem megfelelő karbantartás rövid időn belül a járműpark gyors amortizációjához vezethet. Kérdéses az is, hogy a központi költségvetés tud-e akkora összeget biztosítani, hogy a szolgáltatók számára nem lesz túl drága a járműbérlet, miközben a fenntartási költségek is fedezve lesznek. Jól tudjuk, hogy a személyszállítás jelentős állami támogatással működik, ennek köszönhető, hogy a magyar állampolgárok kedvezményes jeggyel utazhatnak. A törvényjavaslattal megnyílik az út a piaci szereplők előtt, ahogy ezt szintén már hallhattuk. Megjelennek a nagy nemzetközi vasúttársaságok, amelyek nyilván nem a veszteséges vidéki vonalakat szeretnék elsősorban üzemeltetni, hanem a nyereséges intercity vonalakat fogják választani. Ha a nyereséges vonalak piaci kézbe kerülnek, akkor a kérdés, hogy miből fogja finanszírozni majd az állam a veszteséges vonalakat. Mi lesz a kedvezményes jegyekkel? A piac működése miatt közelebb kerülünk majd a nyugat-európai jegyárakhoz, ez is egy óriási kérdés. Hiányoljuk a részletes hatástanulmányt a várható működési költségekről, az új létszámigényről, az adminisztratív többletköltségekről, valamint a tényleges megtakarításokról. Tehát mi ezt a törvényjavaslatot kicsit úgy operatív szemmel vizsgáltuk még át. Tisztelt Országgyűlés! A törvény szigorú összeférhetetlenségi szabályokat ír elő, például a vezetőkre nézve. Ez nagyon jó, mert az összeférhetetlenségi szabályokat azt szeretik nagyon bonyolítani. Tulajdonképpen ez egy ilyen elterelő manőver. A gyakorlatban azért a politikai kinevezések és a szoros állami kontroll miatt a független döntéshozatal biztosítása rendkívül nehéz feladat is lehet. Ez csak egy ilyen burkolt üzenet annak az irányában, hogy azért lesznek, akik ebbe nyilván komolyan bele fognak tudni szólni, meg akarnak is beleszólni. Informatikai szempontból óriási kihívásnak tartjuk az utas tájékoztatásai, jegyértékesítési és zavarelhárítási rendszerek egységesítését az összes vasúti és buszos szolgáltatóknál. Egy rosszul sikerült rendszerintegráció hónapokra káoszba taszíthatja a közlekedést, és semmilyen garanciát nem látunk arra vonatkozóan, hogy ez a rendszer összesítés, ez vajon hogyan fog majd sikerülni. A BKK létrehozása 2010-ben hasonló elven alapult, azzal a különbséggel, hogy a BKK egy várost irányít, az országos közlekedés szervezőnek viszont egy egész országot kell majd irányítania, lefednie, ahol a vasútvonalak, helyközi buszok, a kompok, a különböző régiók eltérő igénye miatt a koordináció azért sokkal nehezebb lesz. Fontos, hogy az országos közlekedés szervező ne egy újabb bürokratikus szerv legyen, ne egy újabb vízfej jöjjön létre, hanem valóban egy közösségi közlekedést segítő rendszerré váljon. Tisztelt Országgyűlés! A BKK megalakulásának járművezetői szempontból az lett az eredménye, számos járművezető tulajdonképpen adott információt ezzel kapcsolatban, hogy már nem csak a BKV ellenőrizte őket, hanem a BKK is. Tehát minél több ilyen ellenőrzés, illetve ilyen szerv van, akkor annál többen fognak majd rájuk akármilyen terhet irányozni. Például a jegyellenőrzést is a járművezetőre hárították annak idén, illetve most is, aki a BKV-sként látta el a BKK ellenőrzési feladatát. Ráadásul az előírás szerint a jegyellenőrzés nem mehet a menetidő rovására, de mindezt úgy, hogy első ajtós beszállásokra kényszerítik az utazókat is, illetve a sofőröket is. Ennek bevezetése felgyorsította a járművezetői fluktuációt, hozzánk ezek az információk jöttek. A BKK mindenért kötbérezi a BKV-t. Legyen az menetkimaradás, vagy ha nem működik a járművön a klímaberendezés. Ezért kiadnak olyan járművet is, és szintén a gyakorlatból jött ez az információ, kiadnak olyan járművet a forgalomba, ami műszakilag megkérdőjelezhető az állapota, de működik rajta legalább a klíma, és azért hadd menjen. A kérdés az, hogy a BKK országos kiterjesztése jár-e majd jegyárnövekedéssel, ugye ezt is szintén hallhattuk a korábban felszólók részéről is. Kiterjesztik-e az utasbiztonsági szolgálatot, ahová az utasok bejelentése alapján érkezhet majd segítség? Építenek-e majd például P+R parkolókat, fedett kerékpártárolókat a vasutak mentén? Lesz-e külön osztálya az országos közlekedés szervezőnek, melyik a vasúti pályák állapotával és felsővezeték hálózattal fognak majd foglalkozni, mert sok esetben ez az oka a lassú közlekedésnek. A törvényjavaslat elsősorban a szervezeti átalakításról szól, miközben a közlekedési problémák jelentős része nem ad érdemi választ. A magyar emberek számára nem az a legfontosabb kérdés, hogy melyik szervezet gyakorolja a megrendelői jogokat, hanem az, hogy a vonatok pontosan közlekedjenek egyrészt, a buszok ne maradjanak ki, megfelelő állapotban legyen a pályahálózat, működjön a klímaberendezés, biztonságosabbak legyenek a járművek és a megállók, kiszámítható legyen a közlekedés. Az utazókat ez érdekli. És ez volna az a minőségi fejlesztés, ami valóban az ő érdeküket szolgálná. A törvényjavaslat hiányosságának tartjuk azt is, hogy az országos közlekedés szervező feladatai döntően a vasúti és az autóbuszos személyszállításhoz kapcsolódnak. Az egyéni közlekedés, különösen a személygépkocsival közlekedő érdekei, a közúti infrastruktúra fejlesztése, a vidéki úthálózat állapota összességében az egyes közlekedési módok közötti egyensúly megteremtése nem jelenik meg a javaslatban. És ez fontos, mert különösen aggályos annak a fényében, hogy Magyarországon az emberek milliói számára a személygépkocsi nem kényelmi eszköz, mint ahogy egyesek hiszik ezt, hanem a mindennapi élet alapvető feltétele. Magyarország nem csak Budapestből áll egyrészt, számos vidéki kistelepülésen ma sincs olyan minőségi közösségi közlekedés, amely reális alternatívát jelentene az autó kiváltására. Hiába fejlődik a vasút, ha az utas a lakóhelyéről nem tud kultúrát körülmények között eljutni az állomásig. Hát ezt mondjuk, ez egy ilyen magyar sajátosság, mert valóban sokszor a település szélén, vagy akárhol vannak a megállók, és oda el kellene jutni, meg onnan be kellene jutni a településre. Az állam feladata az, hogy minden közlekedési forma számára megfelelő feltételeket biztosítson, vagyis garantálnia kell a szabad járműválasztás jogát. A vasút, az autóbusz, a személygépkocsi, a motorkerékpár, a kerékpár, a gyalogos közlekedés és egységes közlekedési rendszer egymást kiegészítő elemei nem egymás ellenségei, hanem ezeket harmóniába kellene helyezni. Álláspontunk szerint minden közlekedési reformot az utas oldaláról kell megközelíteni, hiszen mindennek ez az alapja. A törvényjavaslat lényege a központosítás. Azonban a közlekedést nem lehet kizárólag Budapestről irányítani. A magyar közlekedés rendkívül sokszínű. Budapest, az agglomeráció, a Balaton térsége, az Alföld, a hegyvidéki térségek, a határmenti régiók és a Kisfalvas megyék közlekedési igényei jelentősen eltérnek egymástól. Ezért a napi operatív döntésekhez helyismeret szükséges. Például szeretném felhívni a miniszter úr figyelmét arra, hogy a régi volán rendszerben a regionális társaságok vezetői és forgalmi szakemberei jól ismerték lokálisan a saját térségüket, gyorsabban tudtak reagálni, ha probléma merült fel, hiszen egy kisebb régió felett diszponáltak, volt helyismeretük. Ezért a Mi Hazánk közlekedési kabinetje javasolja, hogy az országos közlekedés szervező mellett hozzanak létre regionális közlekedés szervező központokat valós döntési jogosultsággal, hogy bármilyen probléma merül föl, akkor azt azonnal lehessen orvosolni, és ne egy vízfejszerűen információ oda-vissza áramlással majd egyszer megoldódik valami probléma. Javaslatként merült fel továbbá, hogy az országos közlekedés szervező működését kössék objektív teljesítménymutatókhoz, például vonatok és autóbuszok pontossága, járatkimaradások száma, járműhiba, panaszkezelés gyorsasága, utaselégedettség, az üzemeltetés fajlagos költségei. Ugyanis nem új bürokráciára, hanem jobb szolgáltatásra lenne szükség. Végül jelentős hiányosságnak tartjuk, hogy a törvényjavaslat nem foglalkozik a közlekedés biztonsággal. Különösen annak fényében, hogy az ORFK tájékoztatása szerint júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. Javasoljuk, hogy az országos közlekedés szervező készítsen rendszeres közlekedésbiztonsági kampányokat, oktatóvideókat, digitális tartalmakat és társadalmi célú hirdetéseket valamennyi közlekedési módra kiterjedően. Hiszen a közlekedés szervezésről van szó, még egyszer mondom, nem csak vasút, nem csak busz, hanem személygépjárműek, motorkerékpárok és sok minden más egyéb közlekedési eszközökre is ki kell, hogy terjedjen. A törvényjavaslatot összességében nem tartjuk kellően átgondoltnak, amit minden bizonnyal az uniós források lehívására rendelkezésre álló rövid idő miatt történhet, hiszen ugye nagyon sürget az idő, és akkor gyorsan valamit azért le kell tenni az asztalra. Részletes hatástanulmányok ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy az új szervezeti felállás a gyakorlatban mennyivel lesz hatékonyabb a jelenlegi rendszernél. Részletes tervek és komoly kockázati elemzés nélkül nehéz elhinni, hogy ez a törvényjavaslat minden irányból kifizetődő és hatékony megoldást fog eredményezni hosszú és rövid távon a közösségi közlekedésben. Természetesen a remény hal meg utoljára, de bízunk benne, hogy ez azért hoz valamit majd a minőségi közlekedés, közösségi közlekedés érdekében. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. amelynek keretében megadom a szót Pertichné Kácsor Andrea képviselő asszonynak a Tisza párt képviselőcsoportjából.
4: Nagy Bálint képviselő úrra szeretnék reagálni. Tudja, azok a bizonyos lapok, ahol a beruházások mellett céljegyzetként szerepeltek olyan szavak, hogy nem lezárni soha, ezek bizony élénk sebbként tátonganak a hévvonalak mentén élők életében. És azt gondoltam az elején, hogy talán az a minimum megvan köztünk ezek szerint, ahogy elkezdte a felszólalását, hogy ön szerint is hiba volt leállítani ezeket a beruházásokat. Ön olyan gyorsan dobta el a felelősséget, mint más a forró krumplit, és szeretném jelezni, hogy ön az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkáraként nem hallottam, hogy felszólalt volna, illetve felemelte volna a szavát ezeknek a beruházásoknak a leállítása után. Valamint szeretném sajnálatomat kifejezni, hogy nem támogatja a törvényjavaslatot, és ezáltal nem támogatja azt az 1,8 milliárd euró forrás hazahozatalát sem, ami szükséges a járműbeszerzés elindításához. Továbbá szeretnék Nacsa Lőrinc képviselőtársunknak is a felszólalására reagálni, abban a tekintetben, hogy bizony a Dunakeszi járműjavítót az ön által támogatott korábbi kormányzat játszotta ki az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, és hagyták ezt a járműjavítót csődbe menni. Tehát szeretném önt bátorítani, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot és ezt a restanciáját, hogy végre elinduljon a hév környékén élők életminőségének növelése. Ezt tessék ezáltal támogatni, hogy haza tudjuk hozni a forrásokat. Köszönöm szépen!
1: Két perces hozzászólásra következik Nagy Bálint képviselő úr a Fidesztől.
0: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, képviselőasszony, bizottsági elnökasszony, minden olyan fejlesztést támogatok, támogatni is fogok a jövőben, akárkinek a részéről is érkezzen a javaslat, ami a magyar közlekedést és a magyar közösségi közlekedés fejlesztését célozza. Az, hogy mi a mostani javaslattal kapcsolatban, vagy javaslat két pontjával kapcsolatban az álláspontom és az érveim, azokat azt gondolom, hogy elég részletesen elmondtam. A legjobb javaslatot fogom támogatni, a legjobb javaslat meggyőződésem szerint ma a Roszkó modell helyett, azaz EIP forrás, a 2 milliárd eurós EIP forrás, az országos közlekedés szervező helyett pedig azt gondolom, hogy továbbra is folytatni kell magát a munkát a meglévő keretek között, és az energiát, a pénzt, azt egy átláthatóbb, a országos közlekedés szervezőnél átláthatóbb modellre kell fókuszálni, és az energiát pedig azt a gördülőállománynak és az infrastruktúrának a fejlesztésére kell fordítani, illetve azon kell tovább dolgozni, hogy az általunk elkezdett munkatársaknak a bérfejlesztését tovább tudjuk folytatni. Minden, ami ezzel kapcsolatos lesz, azt én meg tudom ígérni önöknek, hogy a következő 4 évben is támogatni fogom. Köszönöm szépen a szót!
1: Tisztelt országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként Szafkó Zoltán Péteré a szó a Tisza párt frakciójából.
5: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Még 2 hónapja sincs, hogy Vitézi Dávid miniszterjelölti meghallgatásán megkérdeztem, tervezi a BKK mintájára egy országos közösség szervező létrehozását. És íme, itt is van. Ez a dinamika az, amelyet az emberek joggal várnak el a közösségi közlekedés területén. Egy működő, emberséges ország egyik alapja a fenntartható mobilitás, valamint a mindennapokat szolgáló, korszerű és jól szervezett közlekedési rendszer megteremtése. Ma még a rendszerben való szervezés hiányzik. A régi megszokásokon alapuló menetrendek, útvonalak, a sokszor korszerűtlen közlekedési kapcsolatok sajnos megnehezítik az emberek mindennapjait. Ma még leginkább az utasok alkalmazkodnak a korlátozott eljutási lehetőségekhez, holott éppen a szolgáltatást kellene az utazási igényekhez igazítani, sőt, azt kínálativá tenni. Éppen ezért az országos közlekedés szervező létrehozását utasbarát, előremutató megoldásnak, egyben garanciának tartom. Magam is a közösségi közlekedésben, az autóbuszos ágazatban dolgoztam. Flotta és operatív vezetőként azért feleltem, hogy minden utas biztonságban és időben jusson el az úti céljához. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy az országház falai között elhangozzon, mi itt köszönjük minden közlekedési dolgozó munkáját. Azokét, akik nap mint nap gyermekeinket iskolába, szüleinket vásárolni vagy orvoshoz, családtagjainkat munkába szállítják, majd biztonságba haza is hozzák őket. A legnehezebb körülmények között is. Az ebben a szektorban dolgozók számára mindig egy alapelv létezik. Az utas az első. Örömteli, hogy ez a szemlélet immár kormányzati szinten is megjelenik. Létrejöhet egy egységes hálózat, amelynek menetrendje összehangolt lesz, a szolgáltatásokat pedig a megfelelő kapacitással, megfelelő járművekkel rendelik meg, hosszabb távon a legalkalmasabb szolgáltatóktól. A BKK modellje az elmúlt 16 évben vitathatatlan eredményeket ért el. Mára elegendő szakmai tapasztalat gyűlt össze ahhoz, hogy ez a modell országos szinten is bevezethető legyen. Kelet-Nógrád országgyűlési képviselőjeként ugyanakkor kötelességem felhívni a figyelmet térségünk helyzetére. Az egykori Budapest-Valsó, ma 60 Salgótarján Somoskőújfalú vasútvonal állapota méltatlan a 21. századhoz. Előregedett járművek, leromlott állomások és lassú pálya nehezíti az utazást, miközben Salgótarjánnak és Kelet-Nógrádnak ma nincs közvetlen vasúti kapcsolata Budapesttel. Bízunk benne, hogy a jövőben ez is változhat, hiszen térségünk számára ez nem csupán közlekedési kérdés, hanem a fejlődés egyik alapfeltétele. Bízunk benne, hogy térségünk újra az országos és a nemzetközi vasúti hálózat szerves részévé válhat. Nekünk ez nem egyszerű fejlesztés, ez az egyik legfontosabb esély arra, hogy legyen jövőnk. De bőven akadnak azonnali feladatok a buszközlekedésben is. A hálózati lefedettség hiányosságai, utaslemaradások, rosszul kialakított menetrendek, nem a feladatra szabott járművek, ezekkel Kelet-Nógrádban is nap mint nap találkozik, például a bátonyi nyugdíjas, a pásztói diák, a bujáki édesanya, a Szentkútra vagy Hollókőre érkező látogató. Kedves képviselőtársaim! A közlekedésben nincsenek választókerületi, megyei vagy régiós határok. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az országos hálózat egységes szemléletben épüljön, fejlődjön és működjön. Legyen közös célunk, hogy Magyarországon bárhonnan, bárhová el lehessen jutni korszerű, környezet és utasbarát közösségi közlekedéssel. Legyen egy dinamikus, 21. századi közlekedési rendszerünk. Ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a TPER 304-es számú törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét kétperces felszólalások következnek, amelynek keretében megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőjének.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Rövid leszek, mert csak műkedvelő vagyok, csak hogy az ember meghallja azt, hogy Brüsszel kérésére, parancsára, követelésére történik valami, akkor mindig motoszkál a fejében, hogy biztos, hogy a magyar utasoknak, a magyar embereknek, a magyar dolgozóknak akarnak jót, vagy lehet valami hátsó szándék is. Nem mennék bele a szakmázásban, nem venném a bátorságot. Inkább, mint hírolvasó állampolgár, kérdezem a miniszter úrtól, hogy a napokban olvastam, hogy létezik Németországban egy közlekedés szervező ügynökség, Bundesnetz Agentúrnak hívják, ha jól emlékszem. Ön biztos tudja a különbséget, hogy az, hogy működik, és mi lesz a különbség a között és az itt felállítandó szervezet között, és ez az ügynökség, ez a korábbinál nagyobb szeletet kihasított a külföldi szolgáltatók számára, mint amíg eddig működött, és így nagyjából 95%-át a német vasutaknak a Deutsche Bahn fogja üzemeltetni, de 4-5%-át pedig külföldi szolgáltatók, és a Deutsche Bahn, tehát a német MÁV panaszkodik arra, hogy ezzel a kiszervezéssel a külföldi szolgáltatók kicsemegézik a azokat a vonalakat, ahol pénzt lehet csinálni, és a Deutsche Bahnnál pedig ott maradnak a veszteséges vonalak, ott marad a költsége a teljes szervezet és infrastruktúra fenntartásának, és ők ezt az egészet, ők liberalizációnak nevezik, ön azt mondta, hogy ez nem liberalizáció, de mégiscsak afelé teszünk meg egy lépést, ők ezt rendkívül károsnak tartják a német államvasutak szempontjából, és részben a német utasok szempontjából is. Segítsen, hogyha nyilván tud segíteni, segítsen eligazodni, hogy mi az, ami ebből Magyarországon is félő, hogy megvalósul, és lehetnek-e itt is a MÁV-nak részben a dolgozói, részben a vasutaknak az utasai károsultjai ilyen lépésnek, ilyen átalakításnak. Köszönöm szépen.
1: A következő felszólaló a további képviselői felszólalások keretében Csiszár Béla, a Tisza frakció képviselője. Képviselő úr kártyája be van dugva? Akkor kérnék szépen egy mikrofont képviselő úrnak. Addig állítsák meg az óráját, és állítsák vissza.
7: Óra indul. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. A most bemutatott törvénytervezet egy olyan átfogó közlekedési reformot indít el Magyarországon, amely hosszú távon meghatározza a vasúti és a közúti személyszállítás működését. Ahogy azt az előterjesztésben és a vezérszónoki felszólalásokban is hallottuk, a reform két új intézményt hoz létre, az Országos Közlekedés Szervezőt és a Gördülő Állománykezelő Társaságot. Mindkettő fontos, de képviselőtársaim már a közlekedés szervezőről részletesen beszéltek, ezért én most elsősorban a gördülő állomány kezelő szerepére szeretnék koncentrálni. Hiszen ez az elem kulcsfontosságú az uniós források lehívhatósága és a vasúti szolgáltatások fejlesztése szempontjából. A reform súlypontja tehát a gördülő állomány kezelő társaság. Ez a szervezet lesz a felelős az uniós forrásokból beszerzendő új vasúti járművek kezeléséért, és biztosítja, hogy ezek a járművek valóban a közszolgáltatási tendereken induló vasúti szolgáltatások rendelkezésére álljanak. A reform, ahogy említették már többen, közvetlenül kapcsolódik az úgynevezett 4-es számú vasúti csomaghoz, amely az Európai Unióban egységes piaci modellt vezet be a vasúti személyszállításban. Az 1370/2007/EK rendelet 5A cikke egyértelműen előírja, hogy a versenyeztetés megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e olyan intézkedésre, amely biztosítja a megfelelő gördülállomány rendelkezésre állását. Magyarországon ez a feladat eddig nem volt megoldva, tehát a törvény pontosan ezt a hiányt pótolja. Ez a modell tehát nem magyar sajátosság, hanem az uniós jogszabályoknak való megfelelés. Enélkül a vasúti járműfejlesztése szánt uniós források nem lennének lehívhatók. Milyen előnyöket hoz az új rendszer? Az új rendszer három területen hoz érdemi előrelépést. Elsőként megszűnik az a helyzet, hogy a vasúti szolgáltatók a saját járműparkjukra vannak utalva. A gördülő állomány kezelő által biztosított járművek minden szolgáltató számára elérhetők lesznek, így a verseny valóban tisztességes körülmények között zajlik majd. Másodszor csökkennek a finanszírozási kockázatok. A vasúti járművek beszerzése rendkívül tőkeigényes, és a szolgáltatók sokszor nem tudnak több évtizedes élettartamú eszközöket finanszírozni. Az új rendszerben ezt a kockázatot az állami tulajdonú társaság viseli. Harmadszor a járművek egységes, modern flottát alkotnak majd. Ez javítja a szolgáltatási színvonalat, csökkenti a karbantartási költségeket, és lehetővé teszi az országos menetrendi rendszer fejlesztését. Miért jó ez az országnak, és mit profitálhat ebből Székesfehérvár és környéke? A reform országos szinten a közösségi közlekedés minőségének javítását célozza. Alapvetően azt, hogy a vasút valóban versenyképes alternatívát nyújtson az autóval szemben. Székesfehérvár és térsége szempontjából ez ugyanolyan fontos, mint az ország más térségének és régióinak természetesen. Székesfehérvár az ország egyik legnagyobb vasúti csomópontja, és a Budapest-Székesfehérvár-Balaton-tengely az egyik legforgalmasabb elővárosi és regionális vonal. A gördülő állománykezelő által biztosított új járművek megjelenése ezen a vonalon is égető igény. A modern járművek gyorsabbak, kényelmesebbek és megbízhatóbbak lesznek. Ez javítja a térség mobilitását, erősíti a munkaerőpiaci kapcsolódásokat, és növeli a régió gazdasági vonzerejét. Székesfehérvárt ma már tulajdonképpen nyugodtan tekinthetjük Budapest agglomerációjának is, és különösen így lehet az, ha az új vasúti fejlesztéseknek köszönhetően a munkavállalók gyorsabban és kiszámíthatóbban jutnak el a fővárosba. Összességében tehát a reform nem csak az uniós megfelelés miatt szükséges, hanem azért is, mert hosszú távon javíthatja a közlekedés minőségét, erősíti a gazdaságot, és közvetlen előnyöket hoz a nagyvárosi és elővárosi térségeknek, így Székesfehérvárnak is. Köszönöm, hogy meghallgattak ebben a fontos témában, és ezúton köszönöm Székesfehérvárnak és Fejér megye egyes választókerületének, hogy szavazatukkal bizalmat szavaztak nekem, hogy őket képviseljem itt a parlamentben. Ígérem, hogy a bizalmat kevény munkával fogom meghálálni. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés! Kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? További felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Kérdezem Vitézi Dávid miniszter urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, kíván válaszolni, megadom a szót 30 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a szakpolitikai vitát minden képviselőnek, aki hozzászólt, érdemi vita zajlott, még ha nyilván nem is értek egyet mindennel, ami elhangzott, de köszönöm, hogy ezt egy szakpolitikai mederben tudtuk tartani. Kácsor Andrea, a bizottsági elnökasszony észrevételei nagyon is helyesek, valóban tartozik a magyar állam a Ráckevei hév mentén élőknek, a Csepeli hév mentén élőknek, a Szentendrei hév mentén élőknek, és egyébként a Gödöllői hév mentén élőknek, ahol még van számos feladatunk ezen a most induló programon túl is, hogy megújítsuk a héveket. Ezek Magyarország legforgalmasabb vonalai a MÁV működtetésében, rengetegen használják ezeket, és valóban méltatlan az a járműállapot és infrastruktúrális környezet, ami ma itt van. Azt gondolom, hogy úgy járunk el helyesen, hogyha a hévek megújításával kezdjük többek között ezt a munkát, és hát erről is szól ez a törvényjavaslat. Ezért is küzdöttünk annyit, hogy az uniós pénzek hazahozatalával meg tudjuk kezdeni a hévflotta megújítását Pest megyében, és így a Ráckevei hév vonalán is. Úgyhogy ezt köszönöm elnök asszonynak, hogy kiemelte. Nem irigylem Nagy Bálint képviselő úr helyzetét, aki Lázár János közlekedési államtitkáraként kell, hogy ellásson minket tanácsokkal ebben a helyzetben. Leginkább azt a jó kívánságát jegyeztem föl, hogy legalább annyi eredményt érjünk el, mint ők. Szerintem ez már sikerült. Egyrésztről az adatok a nyilvánosság eltüntetésével kapcsolatos intézkedéseiket sorban visszavontuk. Éppen ma tettük újra elérhetővé a késési statisztikákat mindenki számára, visszaállítottuk a vonatinfo térképeit, visszaállítottuk a mozdonykövető rendszert, és egyébként holnaptól, most már így éjfél előtt egy 3-4 órával elárulhatom, a MÁV Plusz applikációban újra elérhetőek lesznek a vonatok valós helyzetét mutató színes pöttyökkel ellátott térképek mindenki számára. Ugye ne felejtsük el, hogy ezek a térképek ott voltak korábban is, csak Lázár Jánost annyira zavarta, hogy látja a magyar nyilvánosság, hogy mennyit késnek a vonatok, hogy inkább eltüntette ezeket, hogy ne legyenek ezek az információk az utasok számára hozzáférhetővé. Tehát bőven van mit korrigálnunk, ez való igaz. És azt gondolom, hogy valóban ez a 700 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás, amit a járműbeszerzésre tudunk költeni, ez valóban önmagában, és akkor még nem kezdtünk el semmilyen más beruházást megvalósítani, önmagában meghaladja az elmúlt 4 évben elvégzett fejlesztések összességét, és nem is kicsit, hanem nagyon. Tehát valóban az már sikerülni fog, hogy legalább annyi eredményt elérjünk, mint önök, de a jó kívánságát azért köszönöm. Amikor arról beszélt, hogy milyen beszerzéseket készítettek elő, és mit kell folytatni, hát szerintem leállítottak beszerzéseket, nem előkészítettek. Ugye az történt, és ezért is lett meg ez a fajta ilyen hozzászólása, hogy hát mi folytassuk, amit önök elkezdtek. Nem akarjuk folytatni, amit önök elkezdtek, képviselő úr. Amit önök elkezdtek, az az volt, hogy leállították a mozdonybeszerzéseket. Leállították az Intercity flotta beszerzéseket, amik folyamatban voltak 2022 végén. Leállították a hévjármű beszerzését, majd aztán egy kampány kamuval újraindították, hogy aztán az is eredménytelen legyen. Leállították az összes infrastruktúra beruházás előkészítését és végrehajtását a központi régióban, majd aztán vidéken bezártak 10 vasúti szárnyvonalat, illetve regionális vasúti útvonalat, leállították a valós idejű utastájékoztatási információk közvetételét és a vonatinfó térképét, és csődbe vitték az oroszokkal közösen a Dunakeszi járműjavítót. Mi ezt nem szeretnénk folytatni. Képviselő úr aggódott azért, hogy a pályák piacnyitása ne történjen meg Magyarországon. Ugye emlékeztetni szeretném, bár közlekedési államtitkárként valószínűleg azért valamennyi ismerete talán van erről, hogy a pályákon ma is nyílt hozzáférésű szolgáltatások vannak. Ez azt jelenti, hogy ma is piaci verseny előtt nyitottak a magyar vasúti pályák. Például a teherfuvarozó társaságok ma is piaci társaságokként működnek, és veszik igénybe a vasúti pályákat, és menetvonalakat kell szerezniük ahhoz, hogy használhassák ezeket. Emellett ma is vannak egyébként teljesen piaci alapú vasúti szolgáltatások a nemzetközi viszonylatban. Van olyan, most nem fogom a nevét mondani, mert nem reklámozom a MÁV konkurensét itt a parlamentben sem, de van olyan sárga színű cseh vasúttársaság, ami például teljesen nyílt hozzáférési piaci szolgáltatást lát el Prága, Bécs és Budapest között, és versenyez az utasokért. Ezt nemzetközi viszonylatban megtehetik, ezt erre nem vonatkozik ez a szabályozás. Belföldi viszonylatban ilyen típusú versenyt nem engednek meg a jogszabályok, és ezen ez a törvényjavaslat nem változtat. Tehát ilyen típusú agály nem megalapozott. Az országos közlekedés szervező kapcsán azt mondta el a volt közlekedési államtitkár, hogy a minisztérium olyan jól működik, nézzük csak meg a minisztériumot, hogy egy szolgáltatóként is működik, ezt mondta, szó szerint leírtam, hogy nincs szükség arra, hogy egy más szervezet ezt ellássa. Na most aki az önök minisztériumával kapcsolatban volt, azért azt gondolom, bármilyen módon, állampolgárként, ügyfélként, utasként, azt gondolom, hogy egy más emléket őriz erről, mint ön államtitkár, volt államtitkár úr, de az a helyzet, hogy itt a parlamentben vagyunk, itt az a szokás, hogy mindenki előre beszél, de ön azért üvöltözik hátulról. Csodálom, hogy ezt a stílust követi, miután itt ilyen békére felszólító hozzászólást tett az elején, de az ön döntése. Tehát a lényeg az az, hogy a minisztérium, mint egy ilyen szerv, azt gondolom, hogy nem tud olyan típusú szakmai munkát végezni, és éppen ezért az, hogy önök a szakmai munkát ellátó szervezeteket beintegrálták a minisztériumba, ez egy helytelen döntés volt. Elég, ha megnézzük azt, hogy mi történt a beruházásokkal. A magyar vasúti beruházásokon, a magyar vasúti beruházások végrehajtásán körülbelül 200 szakember dolgozott korábban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél, vagy éppen a Budapest Fejlesztési Központnál. Önök ezeket a szervezeteket beszántották, beintegrálták a minisztériumba, a szakemberek nagyon jelentős része távozott, ma összesen 25-en foglalkoznak a magyar vasút fejlesztésével a minisztériumban, és az is egy olyan túl bürokratizált módon, hogy ez gyakorlatilag működésképtelen, aminek látjuk az eredményt, egyetlen új vasúti fejlesztést nem indítottak 4 év alatt. Nekünk most az uniós pénzek hazahozatalával épp azt kell elérnünk, hogy legyen egy működő állami intézményrendszer, ahol vannak szakmai feladatok, amit erre feljogosított szakmai szervezetek végeznek el, és éppen azt szeretnénk helyreállítani, hogy legyen az infrastruktúra fejlesztésben is ilyen szakmai munka, például az infrastruktúra kezelő pályaműködtető cégekben, és legyen egy olyan közlekedésszervező társaság, ami nem a politikának közvetlenül alárendelten végzi a munkáját. Annó, hogyha a BKK példáját hoztam, annó is volt egy városházi ügyosztály a fővárosi önkormányzatnál, ahol 3 ember foglalkozott a közlekedésszervezéssel. Könnyen belátható az, hogy létrejött a BKK, lényegesen javította az intézményi képességét a fővárosnak. Azt gondolom, hogy ez fog történni az országos helyközi közlekedésben is, azáltal, hogy létrejön az országos közlekedés szervező. Az egészen megdöbbentő volt, amit mondott Nagy Bálint a Roszkó modell kritikájáról. Valószínűleg nem hangolta össze Lázár Jánossal ezt a hozzászólását, hiszen amit önök a legnagyobb számban csináltak, az az volt, hogy leasingelt mozdonyokat szereztek be egy privát Roszkó szolgáltató, az osztrák privát Roszkó szolgáltatótól a magyar államvasutaknak egyébként közbeszerzést megkerülve. Tehát hogyha önöknek a Roszkó modellel egy állami tulajdonú, 100%-ban állami tulajdonú, a magyar államnak, hogyha osztalékot fizet, akkor a magyar államnak osztalékot fizető Roszkó társasággal ilyen súlyos agályai vannak, akkor egy osztrák tulajdonú, külföldi, magántulajdonú Roszkótól miért béreltek vagy leasingeltek mozdonyokat? Tehát az a kritika, amit itt elmondott, azt a kritikát leginkább Lázár János felé tudná megfogalmazni. Arra is emlékeztetném képviselő urat, hogy önök az előző ciklus végén alvállalkozói tendereket hirdettek meg a Volánbusznál, hogy kiszervezzék magánvállalkozóknak a volánjáratok üzemeltetését. Nem emlékszem, hogy akkor megfogalmazta volna azt a típusú kritikáját az ilyen típusú működtetés kapcsán, amit most itt próbált megfogalmazni. Az az észrevétele sem értelmezhető, tényleg nem értelmezhető, hogy ön kritizálja az RRF hitelt, majd EIB hitelt ajánl helyette. Ennek mi a logikája? Tehát nem, dehogy jobbak. Az RRF hitel 10 éves törlesztési moratórium alá esik. 10 évig nem kell visszafizetni még ezeket, és utána is egy lényegesen kedvezőbb kamatszinten. Egyébként pedig az EIB hitelek infrastruktúra fejlesztésre vannak, azokat fel fogjuk használni infrastruktúra fejlesztésre természetesen, de keveri ezeket a fogalmakat képviselő úr. Az pedig tényleg már a humor kategóriájába tartozik, mikor azt mondja, hogy ön meg tudná tippelni, hogy ki fog nyerni ezeken a motorvonat tendereken. Emlékeztetném, hogy egy évvel ezelőtt Lázár János kiállt és bejelentette, hogy kínaiak fogják szállítani az új motorvonatokat az önök megrendelésére, úgy, hogy ki se írtak még akkor közbeszerzést. Önök előre megmondták, hogy ki fogja megnyerni a közbeszerzést. És előre megmondták, hogy a kínaiaknak szeretnék kijátszani a magyar vasúti szolgáltatásokat. Tehát azt gondolom, hogy tényleg... Azok után, amilyen teljesítményt az Építés és Közlekedési Minisztériumban nyújtottak, azért ennél visszafogottabb kritikát mernék önnek javasolni. Amit Nacsa Lőrinc képviselő úr elmondott, az szintén csak azt tudom megismételni, nagyon hosszasan kritizálta a Roszkó modellt, hogy itt hát a kérdéseibe foglaltam, hogy hova kerül a különböző kockázat, leasingdíj, egyebek, meg hogy magárepülők, de hát ugye mi nem akarunk privát Roszkót csinálni, képviselő úr. Tehát azok a kérdések, amiket föltett a kockázat kapcsán, ezek egy állami cégnél jelentkeznek. Ha a kockázati szint miatt mondjuk a leasing cég túl jól jár, ön ettől aggódott a kérdéseiben, akkor az állam jár túl jól. Ez talán megengedhető egy ilyen törvényjavaslatnál. Tehát nincsen szó arról, amit ír a maradványértékkel kapcsolatos kérdésre, és az a válaszom, hogy a maradványérték az állami tulajdonú Roszkónál jelenik meg. A gyártó leszállítja a vonatokat. Tehát az uniós pénzből a gyártótól egy azonnali kifizetéssel megrendeli és kifizeti a vonatokat a megrendelő, tehát ott ilyen típusú leasing jellegű, vagy a leasing modellhez kötődő kockázatok nem merülnek föl. Azokat a beszerzett vonatokat, amiket az uniós pénzből egy összegben megvásárol ez az állami társaság, ezeket fogja rendelkezésére bocsájtani az országos közlekedés szervezőnek, de hát magyarul a leasing díjakból, a leasing modellnek a kockázataiból eredő kockázatok az államon belüli kockázatok, az állam saját szervezetei közötti kockázatok. De amit elmondott képviselő úr, az nagyon jó volt, mert ezeket a kérdéseket kellett volna feltenniük Lázár Jánosnak, amikor magánroszkóktól bérelt, magán leasing cégektől bérelt magánmozdonyokat. Akkor föltette képviselő úr ezeket a kérdéseket? Hogy vajon mi van a maradványértékkel, kifizetjük-e? Vajon mi van a kamatszinttel? Vajon hogyan működik az, hogy esetleg ugye ezt mondta, hogy a leasing cég tulajdonosai magángépet vesznek? Ezt a kérdést föltette Lázár Jánosnak, mert ő magántársaságoktól leasingelt mozdonyokat. Mi nem szeretnénk ilyet tenni, hanem egy köztulajdonban álló, állami tulajdonú gördülőállomány kezelő Rolling Stock Company, azaz Roszkó létrehozását tartalmazza ez a törvényjavaslat. Tehát az, hogy drága modell vagy nem, ez a kérdés fölvethető a Lázár János által lefolytatott beszerzések kapcsán. Itt az a kérdés, hogy az állam saját magától drágán leasingel-e mozdonyokat. Ez felvethető kérdés, de hogyha esetleg túl jól jár a gördülő állomány eszközkezelő, akkor az állam jár túl jól. Ami a kérdését jelentette, hogy nőttek-e a jegyárak, ennek hatására, és el is mondta, tehát hogy végülis a kérdésében a válaszot is volt, hogy például Németországban ön szerint nőttek a jegyárak, de kivéve a Deutschland ticketet, ami az ottani országbérlet. Most hát nálunk pont ez a helyzet, enélkül a törvény nélkül is, hogy az elmúlt 4 évben Lázár János miniszterség alatt jelentősen nőttek a jegyárak, az egyszerű jegyárakat önök megemelték, de valóban bevezették az országbérletet, amiről mindig elmondtuk, hogy ami jó, azt meg kell tartani, az országbérletet meg szeretnénk tartani, de az országbérlet volt az, ami egy kedvezőbb utazási lehetőséget adott, miközben a jegyárakat emelték. Ő most azt mondta Németország példáján, hogy arról beszél, hogy ez így fog-e történni, tehát már így történt, ez történt az elmúlt években, amit ön kérdezett. Egyébként Németországban nincs ennek összefüggése, hiszen ott is úgy működik a tartományi közlekedésszervezés, hogy jellemzően a tarifaszinteket, a jegyárbevételeket azt a megrendelő szintjén alakítják ki, és a szolgáltatók pedig azok, amelyek a járműveket beszerzik. Nincs ilyen direkt összefüggés a regionális közlekedésben a jegyárszint és a szolgáltatás között, hiszen országos bérlet van ott is, ugye az egész országra, nálunk jóval nagyobb országra egyben érvényes bérletek vannak, tehát nincs ilyen direkt összefüggés az egyes járműleasingek és a tarifaszint között. Azt kérdezte, hogy mi full service-t, karbantartást kérünk, ami egyébként egy nagyon releváns kérdés, hogy ennek hol húzzuk meg a határát, hogy azt mondjuk, hogy csak a nagy javításokban várjuk el a gyártó részvételét, vagy egyen lejjebb megyünk, és a ciklusrendszerinti javításoknál, vagy akár elmegyünk odáig, hogy a napi karbantartásban, akár takarításban várjuk, hogy a szolgáltatók működjenek közre.

karbantartása zajlik, ott olyan állapotokat talál, amiket már bármilyen más uniós tagállamban alig. Olyan környezetben tartjuk karban ma a MÁV-nak még a prémium járműveit is, ami a 21. századdal összeegyeztethetetlen. Tehát gyakorlatilag a teljes magyar vasúti jármű fenntartás és karbantartási infrastruktúrát meg kell újítanunk, és nyilván bármelyik modellben is megyünk, kell egy új jármű fenntartó infrastruktúra ehhez. Tehát a kérdésére az a válaszom, hogy a mai magyar állam és MÁV jármű karbantartó infrastruktúráját sajnos nem tudjuk használni, mert hát az 21. századi járművekre a mai formájában alkalmatlan. A kérdésében felmerült, ami aztán Szabadi képviselő úr kérdésében is felmerült, a jól fizető, hogy ki sem megézi a jól fizető vonalakat egy szolgáltató. Ugye ez egy értelmetlen felvetés, ne haragudjon, hogy ezt mondom önöknek. Ugye ez egyébként felmerült ilyen régen is, hogy majd jön a buszos szolgáltató Budapesten, és ki sem megézi a jól fizető vonalakat, mondjuk a hetes buszt. De hát ugye ez értelmetlen, mert a bérlet egységes. Tehát a BKK egy kilométer díjat fizet a buszszolgáltatónak, és teljesen mindegy a szolgáltatónak, hogy a hetes buszon szolgáltat, vagy egy kisebb utasforgalmú járaton szolgáltat. Ez itt is így van, mivel Magyarországon még az Intercity-kén is érvényes az országbérlet. Éppen ezért nincsenek nyereséges vonataink. Nincsenek. Az IC-k, azt mondta itt Szabadi képviselő úr, hogy a nagyon nyereséges IC-ket kicsemegézik, nincsenek ilyenek. Az az országbérlet, ami egy nagyon kedvezményes tarifa kínálatot biztosít, az ugye azt is jelenti, hogy a magyar állam többségében finanszírozza még a legnagyobb utasforgalmú járatokat is. Ez egy közpolitikai döntése a mindenkori magyar államnak, de éppen ezért az a felvetés, hogy majd itt jön egy magánszolgáltató, és ezek között így válogat, ez nem értelmezhető, ezek mind közszolgáltatások, és ez az egész törvény csak abban a keretrendszerben értelmezhető, hogy a közszolgáltatások szervezését hogyan szabályozza. Tehát azon közszolgáltatásokat, ahol az állam beletesz pluszba a jegybevételek mellé, mert azok nem fedezik a szolgáltatást, tehát per definíció nem értelmezhető az a felvetés, hogy ezek önmagukban megálló nyereséges vonalak, mert egyik sem ilyen. Ami Szabadi képviselő úr felvetéseit illeti, ambiciózusnak tartja az augusztus 31-ét, az is, de hát így tudjuk hazahozni az uniós pénzeket. Tehát az volt a minimum, hogy azokat a szabályozási átalakításokat, amik azt garantálják, hogy az így beszerzett járművek egyenlő hozzáféréssel biztosítottak a későbbi bármely szolgáltató számára, ezt vállalnunk kellett, és ezért is vagyunk ma itt ezen a késői órán, a nyár kellős közepén az országgyűlésben, tehát nekünk ezt az ambiciózus dátumot teljesítenünk kell. Amit felvetett még, hogy működési zavarok lehetnek az átállás kapcsán, azért ezt nyilván igyekszünk elkerülni. Most augusztusban azért alapvetően egy adminisztratív jogutódlás lesz, tehát a közszolgáltatási szerződéseket a minisztérium főosztály helyett a közlekedés szervező fogja kezelni, de az operatív feladatellátás nem azonnal megy át, hanem egy lényegesen elosztott több éves ütemben, ahogy a törvény átmeneti rendelkezései szabályozzák, épp azért, hogy ne legyenek működési zavarok. Abban teljesen igaza volt képviselő úrnak, hogy az utastájékoztatási zavar elhárítás kapcsán az integráció fontos, de ennek a veszélye nem a közlekedés szervező létrehozása apropóján merül fel, mert ez most sincs meg igazán ez az integráció. Számos ponton azt látjuk, hogy nincsenek meg a volán MÁV járatok között azok a szintű forgalmirányítási integrációk, amikre szükség lenne. Tehát magyarul, ha valakinek késik a vonata, nem lehet abban még ma sem biztos, hogy a volánbusz csatlakozó járata be fogja várni, hiszen ilyen szinten integrált forgalmirányítási rendszere nincsen ma a MÁV volán csoportnak. Ezt az országos közlekedés szervezőnek nyilvánvalóan a meglévő rendszereket továbbfejlesztve, azokra építve biztosítania kell. Ön a budapesti rendszer kapcsán egyrészt megfogalmazta az elsajtós felszállás kapcsán a kritikáját, de hát ugye volánnál ez így van, tehát hogy ez valószínűleg már nem merülhet fel kritikaként az állami rendszerben. Ez Budapesten valóban egy újdonság volt néhány vonalon, de ez a helyközi közlekedésben nem újdonság a járművezetők és a rendszer számára. Illetve kritikaként fogalmazta meg azt, hogy ködbérezi a BKK a szolgáltatót, hogyha nem működik a klíma. Én értem, hogy ön beszélt olyanokkal, akik ezt az üzemeltetésben dolgozóként esetleg kritikaként élik meg, de azért nekünk itt első helyen az utasok érdekeire kell figyelnünk, és ők azt gondolom, hogy pozitívan értékelik azt meg, hogyha az a megrendelő szervezet, ami az ő pénzüket, adófizetői pénzüket költi, és ebből rendel meg közszolgáltatást, elvárja, hogy működjön a klíma. És igen, olyan rendszert szeretnénk, ahol a magyar állam is úgy működik, hogy elvárja, hogy működjön a klíma, és a szolgáltatót ködbérezi, hogyha egyébként egy klimatizált járművön nem működik a klíma, mert ez fogja ösztönözni arra a szolgáltatókat, hogy megjavítsák a klímát. Van ma ilyen ösztönzés? Nincs. Éppen ezért nagyon sok járművön nem működik a klíma. Nincsenek világos standardek, nincsenek világos
országos szolgáltatási szintek, egyedileg kell bejelentések alapján telefonálgatni, rákérdezni, megkérdezni, de az a fajta rendszerbe épített ellenőrzés, szolgáltatási szint ellenőrzés és annak valamilyen pénzügyi következménye, ami elvárt, és ami egyébként bármely jól működő szolgáltatásnál a világon a működés alapja, ez nem biztosított ma. Éppen ezen szeretnénk változtatni az országos közlekedés szervező létrehozásával. Arról biztosíthatom, hogy nincsen Budapest

0: központosítási szándék azokból a szervezetekből, ahonnan a közlekedés szervezőt összerakjuk, ma is működnek regionális irodák a közlekedéstudományi intézetből is, ezek átkerülnek a közlekedés szervezőhöz, és ezek továbbra is megmaradnak, tehát Magyarország legkisebb településeivel is helyben működő irodák fognak kapcsolatot tartani, hogyha mondjuk a volánjáratok menetrendjében bármilyen igényük merül fel, nem csak Budapestről fogják a közlekedést szervezni, ez nem is lenne helyes. A közlekedés biztonság kapcsán mindenben egyetértünk, de ennek nincs köze ehhez a javaslathoz, hiszen ez csak a közösségi közlekedés megszervezéséről szól. Az, hogy egyébként mindent el kell követnünk, hogy csökkentsük a haláleseteket és súlyos sérültek számát a magyar utakon, ezzel maximálisan azonosul a kormány, és lesznek is erre vonatkozó javaslataink. Első körben, mivel ez egy nagyon sokakat érintő és megosztó kérdés, még ha abban egyet is ért mindenki, hogy a biztonság fontos, de hogy hogyan tudunk ezért tenni, az már tud megosztóbb lenni, például átlagsebességmérés a magyar autópályákon, hogy más nem mondjak példaként. Ezért erről egy széleskörű konzultációt fogunk indítani a Közlekedés és Beruházási Minisztérium részéről, és ezt követően fogjuk a jogszabályjavaslatainkat megfogalmazni. Tehát minden magyar embernek lesz lehetősége rövidesen beleszólni abba, hogy a közlekedés biztonság érdekében milyen szabályozási javaslatokat tart helyesnek. Szavkó képviselő úr, közlekedési dolgozókat méltató hozzászólásához maximálisan csatlakozom, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondta itt a ház falai között. Ez valóban így van, a magyar közösségi közlekedési szolgáltatásokat a benne dolgozók tartják életben, és sokszor nagyon nehéz körülmények között tesznek meg mindent azért, hogy ezek a szolgáltatások működni tudjanak. Azt is hozzátenném, hogy a leköszönt közlekedési kormányzat azért jelentősen megnehezítette ezt a típusú működést, azáltal, hogy egy szélsőségesen centralizált és minden szempontból a cégek önállóságát elvonó működési modellt vezetett be, ahol Lázár János volt iskolatársa alatt, központosította az összes beszerzést és alkatrész, illetve anyagellátást. Tőle már megváltunk, de most az egyik fontos feladatunk, hogy ezt a rendszert újra működővé tegyük. Egy olyan rendszert örököltünk meg a MÁV csoportnál, ahol akut krízis szintet elérő alkatrészellátási problémák vannak a volántelepek egy jelentős részén. Számos érintettel egyeztettem, beszéltem az elmúlt időszakban, de nyilván egy olyan helyzetben, ahol mesterségesen lefolytották, elhalasztották, agyonbürokratizálták, túl központosították ezeket a folyamatokat, ott egyik napra a másikra nagyon nehéz újraindítani azokat az alkatrészellátási, logisztikai, beszerzési folyamatokat, amik évek óta egyre rosszabb minőségben és gyakorlatilag egy válsághelyzetbe juttatva a volán működését működtek már. Értjük és halljuk a volán dolgozók panaszát arról, hogy ezen a helyzeten javítani kell, és el is kezdtük ezt a munkát. Ahogy azt a munkát is elkezdtük, erre is utalt képviselő úr, hogy a volánhálózat fejlesztésén dolgoznunk kell. Éppen most néhány napja, július elején indult el az egyik legnagyobb léptékű volánhálózatfejlesztés a budapesti agglomerációban számos új éjszakai járattal, amivel olyan agglomerációs településekre, ahol eddig nem lehetett is vannak, közvetlen Budapest belső területeiről induló éjszakai járatok, vagy akár a Mátra térségében hajtottunk végre egy jelentős hálózati fejlesztést. Szeretnénk több ilyet még megvalósítani. Az Országos Közlekedés Szervezőtől azt is várom el, hogyha létrehozzuk, hogy kezdje el a volánhálózatnak ezt a még mindig a régi megyei volánokból eredő logikáját felszámolni és átalakítani, és összeforrasztani ezeket a hálózatokat. Ma még mindig vannak olyan helyzetek szép számmal Magyarországon, hogy a megye határon megfordulnak a buszok, mert régen a megyei volánok saját maguk kitalálták ki a hálózatukat, és annak ellenére, hogy akár a megye határon átívelő utazási igények vannak, ezeket nem szolgálják ki. Most is éppen dolgozunk egy olyan volánjárat elindításán, ami teljesen magától értetődő Kaposvár és Dombovár összekötésére, és ami nem létezett, mert eddig a megye határokon visszaforduló buszok miatt nem volt meg ez a hiányzó kapcsolat. Tehát ezzel nagy feladatunk lesz az előttünk álló időszakban, és azzal pedig maximálisan egyetértek, hogy a 60 Salgótarján vonalon kell fejlesztenünk, az egy szégyen, amilyen állapotban Nógrád kiszolgálása van. Ezen a munkát megkezdjük, hogy minél előbb tudjunk javítani az ott fennálló közlekedési helyzeten. Német Balázs képviselő úr kérdését is köszönöm, mikor mondta, hogy mint hírolvasó szól hozzá, egy pillanatra időzavarba kerültem, de aztán visszatértem a hozzászólásához, és a német közlekedéssel kapcsolatos hozzászólása szintén azon a félreértésen alapul, hogyha úgy tetszik, amiről a legelején beszéltem. Tehát Németországban a közszolgáltatásokat, amikről ez a törvény szól Magyarország vonatkozásában, jellemzően a német régiók, tartományok rendelik meg, versenyeztetett módon rendelik meg. A legtöbb esetben ott is valamilyen típusú közlekedés szervező vagy az ottani rendszerben közlekedési szövetség látja ezeket a megrendelői feladatokat. De az a típusú dilemma, amit ön mondott, az jellemzően a szabadpiaci szolgáltatásoknál merül föl. Ott például egy itthon is nemzetközi buszokat működtető világos zöld cégnek vannak vonatai, amik versenyeznek a Deutsche Bahnnal, de ezek teljesen piaci és nem közszolgáltatási típusú működések. Tehát mint ilyen nem összevethető mindazzal, ami ebben a törvényjavaslatban van. Még egyszer mondom, nálunk a nemzetközi közlekedésben ilyen van. Egyébként van, lehet, hogy még új szolgáltatók is jönnek, akiknek a piacra lépését még egyébként a korábbi kormányzat is jóvá hagyta. A nemzetközi közlekedésben egy liberalizált európai piac van, úgyhogy ez lehetséges. Mint ahogy azok a zöld buszok is, ugye, meg más busztársaságok nemzetközi viszonylatban teljesen piacilag szabad piaci rendszerben működnek Európa nagyvárosai között. A belföldi közlekedésben viszont közszolgáltatásokban gondolkodunk, és ez a törvény ezeket szabályozza. Tehát ez a különbség a két logika között és az idézett német kérdésben. Csiszár képviselő úrnak is köszönöm az észrevételét, és azt gondolom, hogy Székesfehérvár képviselőjeként pontosan tudja, hogy milyen fontos lenne a vasúti és buszos szolgáltatások integrációja. Ha ránézünk Székesfehérvárra, az egyik olyan megyejogú város a sok közül, és megyeszékhely, ahol a volánpályaudvar máshol van, mint a vasútállomás, éppen ezért a hálózatok nem integráltak. Ezt el kéne érnünk, hogy ez megváltozzon, ezen dolgozni fogunk. És az országos közlekedés szervezőtől pont azt várjuk el, hogy egy egységes hálózatként nézzen rá a magyar helyközi busz és vasúti hálózatra. Ez szavakban sokszor megtörtént, de tele vagyunk olyan példákkal országszerte, hogy széttöredezett a hálózat Debrecenben, Szegeden, vagy éppen Székesfehérváron is, és sok más város tudnánk sorolni, mert a buszállomás máshol van, mint a vasútállomás, és valójában nem egy integrált rendszerként működnek a közlekedési szolgáltatásaink. Azért is csináljuk ezt sok más mellett, például a HÉV megújítása, vagy az Intercity flotta megújítása mellett, hogy ezen változtassunk, és ezért is kérem a támogatásukat ehhez a törvényjavaslathoz. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, most pedig soron következik a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 168. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 303-as számon a parlamenti informatikai rendszeren elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Árvai Nikolett asszonynak, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A magyar mezőgazdaság az elmúlt években újabb és újabb nehézségekkel szembesült. A klímaváltozás hatására bekövetkező időjárási szélsőségek már nem egyszeri, rendkívüli események, hanem a mindennapi gazdálkodást meghatározó kockázati tényezőkké váltak. Az egyre gyakoribb, hosszantartó aszályos időszakok, a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék, a jégesők, valamint a vegetációs időszakot sújtó tavaszi fagyok egyaránt sújtják az agráriumot. Ezek a jelenségek nem csupán a termés mennyiséget csökkentik, hanem a mezőgazdasági termelés kiszámíthatóságát és a gazdálkodók jövedelmi biztonságát is veszélyeztetik. Különösen sérülékeny a kertészeti ágazat, hiszen a gyümölcs és szőlőültetvények esetében akár egyetlen éjszakai fagy is elegendő lehet ahhoz, hogy a termelő akár a teljes évi bevételének nagy részét elveszítse. Az idei évben a gyümölcsültetvények termőterületének csaknem felét, míg a szőlőültetvényeknek közel harmadát érintette a tavaszi fagykár. A 2026-os évben tehát a tavaszi fagykárok nagysága meghaladta az előző évben tapasztalt mértéket. Ez egyértelműen jelzi, hogy a szélsőséges időjárási események intenzitása és gyakorisága fokozatosan növekszik. A mezőgazdaság ugyanakkor nem csak elszenvedője ezeknek a rohamos környezeti változásoknak, hanem alkalmazkodni is képes a klímaváltozáshoz. Az öntözésfejlesztés, a vízvisszatartás, az aszálykezelési intézkedések, a termelési szerkezet korszerűsítése és a modern technológiák elterjesztése mellett elengedhetetlen a pénzügyi kockázatkezelési eszközök folyamatos fejlesztése is. Magyarországon jelenleg egy olyan agrárkockázatkezelési rendszer működik, amely számos tekintetben áthangolásra szorul ugyan, de kellő alapot teremt a gazdálkodói károk mérséklésére. A kárenyhítési rendszer, a biztosítási díjtámogatás és a krízisbiztosítás együttesen azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkodók a természeti károk ellenére is fent tudják tartani termelésüket, és megőrizhessék versenyképességüket. A jelenlegi szabályozás szerint a kárenyhítői utatások kifizetésére a káreseményt követő év tavaszán kerül sor. A rendkívüli káresemények esetén azonban ez a konstrukció önmagában nem elegendő a termelők likviditásának megőrzéséhez. Hogy szemléletes példával éljek, egy súlyos tavaszi fagykárt szenvedett gyümölcstermesztőnek a termés elvesztése ellenére továbbra is viselnie kell többek között az ültetvények fenntartásának, a növényvédelemnek és a következő évi termelés előkészítésének a költségeit. Ha ebben az időszakban nem jut pénzügyi forráshoz, az akár a teljes vállalkozása működőképességét veszélyeztetheti. Ezért a kormány javasolja a kárenyhítési előleg jogintézmények törvényi szintű bevezetését. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 168-as törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a kockázatközösség tagjai közül azok a legalább 1 hektár termőszőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkező termelők, akiknek tavaszi fagykárát az agrárkár megállapító szerv igazolta, a végleges kárenyhítő juttatás megállapítását megelőzően pénzügyi segítség jusson. Ennek az észszerű és a gazdálkodók érdekeit szem előtt tartó javaslatnak az alapelve, hogy a segítség gyors, célzott és felelős legyen. Gyors, mert a károsult gazdálkodók a kritikus időszakban juthatnak forráshoz. Célzott, mert kizárólag a súlyosan érintett, igazolt kárral rendelkező termelők részesülhetnek benne. És felelős, mert az előleg a később megállapított kárenyhítő jutatás részét képezi, így a rendszer pénzügyi fenntarthatósága és a kockázatközösség stabilitása nem sérül. A javaslat tehát nem új támogatási formát hoz létre, hanem a meglévő agrárkockázatkezelési rendszer reagáló képességét erősíti. A klímaváltozás korában a mezőgazdasági politika egyik legfontosabb feladata az ellenálló képesség növelése. Az alkalmazkodás nem kizárólag technológiai vagy vízgazdálkodási kérdés, hanem fokozottan érinti a gazdálkodói jövedelembiztonságot. A termelőknek tudniuk kell, hogy a rendkívüli természeti káresemények bekövetkezésekor számíthatnak azokra az eszközökre, amelyek hozzájárulnak a termelő munkájuk folytatásához és a gazdaságuk fennmaradásához egyaránt. Ez a törvényjavaslat ezt szolgálja. A kárenyhítési előleg intézményén túl tovább egyszerűsíti a gazdálkodók adminisztrációs kötelezettségeit azzal, hogy lehetővé teszi a kárenyhítési és krízisbiztosítási hozzájárulások online bankkártyás megfizetését, támogatva ezzel az agrárigazgatás digitalizációját és az ügyintézés egyszerűsítését. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk álló évtized egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás lesz. Magyarország csak akkor őrizheti meg mezőgazdaságának versenyképességét, élelmiszertermelésének biztonságát és vidéki közösségeinek erejét, ha a vízgazdálkodási, aszálykezelési és kockázatkezelési intézkedések egymást erősítve komplex rendszerként működnek. A most benyújtott törvényjavaslat ennek a célnak az eléréséhez egy fontos eszköz nyújt. Gyors segítséget a rendkívüli fagykárral sújtott termelőknek, erősítve a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszert a magyar agrárium klímaváltozással szembeni ellenálló képességének növelése érdekében. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjen. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Farkas Csongornak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Nehéz idők vannak mögöttünk, különösen igaz ez a mezőgazdaságra, és ha szétnézünk, ha belelátunk a jövőbe, azt látjuk, hogy ez csak még nehezebb lesz. Ezért vagy alkalmazkodunk az agrárium teljes területén, vagy elveszünk. A klímaváltozás drasztikusan érinti a gazdákat, ők azok, akik nap mint nap érzik a saját bőrükön, a termékeken, a nevelt állatokon azt, hogy mi is a klímaváltozás. A saját bőrükön érzik azt, hogy ez a húsba vágó valóság, a kőkemény valóság. Az előző kormány 16 évig nézte végig tétlenül azt, hogy hagynak le minket a szomszédos országok hatékonyságban és termelékenységben. Beismerés és reformok helyett az Orbán kormány homokba dugta a fejét, A mezőgazdaságra is úgy tekintettek, hogy hogyan lehet minél több pénzt elsibolni innen is. Egyik válság érte a másikat, mégsem történt változás. Gyakran magát a problémát sem voltak hajlandóak elfogadni, köztük a globális felmelegedést, a hektikus időjárást. Történelmi aszályok, 2022, 2025, és most itt vagyunk 2026-ban, ahol hazánkat rendkívüli szárazság sújtja. Mindezek mellett a fagykár is óriási károkat okozott. Csak idén a gyümölcsösök közel felét, a szőlőültetvények közel harmadát érintette tavaszi fagykár. Nem lehet tovább tétlenkedni, cselekednünk kell, hiszen a gazdák ránk várnak. És egyre kiszolgáltatóbb helyzetben a segítségünkért kiáltanak. Ennek első lépése, hogy a jelenlegi elavult rendszer hiányosságát orvosoljuk, hogy a kártalanítást ne egy évre kapják meg a gazdák ahhoz képest, amikor a káresemény bekövetkezett. Egy-egy káresemény szomorú, és higgyék el, fájdalmas. De tovább kell lépni, az élet utat tör magának, mennünk kell tovább. Azonban, amíg eltelik egy-egy év, komoly likviditási problémák alakulhatnak ki, az ültetvényekkel kapcsolatos munkát el kell végezni, és bizony a következő szezonra is már készülni kell. Maximálisan időszerű a kormány javaslata, hogy a kárenyítési előlegként támogatást nyújtsunk mindazoknak, akik egy hektárt meghaladó szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel gazdálkodnak, és tavaszi kár éri őket. Így egy gyors és célhoz kötött támogatást kaphatnak a káreseménytel elszenvedett gazdák. Ezzel a támogatással a gazdák pénzügyi stabilitását tudjuk elősegíteni, mind a mellett az előleg egy felelős, előremutató intézkedés, ugyanis a későbbi, végleges utazásba ez beleszámít. Külön üdvözöljük azt, hogy a javaslat tartalmazza az ügyintézés egyszerűsítését és a digitalizáció elősegítését. Mindent összegezve, a kárenyhítési előleg nem új támogatási forma, hanem egy gyorsabb, rugalmasabb segítség a gazdák számára, a szélsőséges időjárási körülmények között kár éri őket. Természetesen ez csak kezdeti rendelkezés, számos területen szükséges újragondolása a jelenlegi rendszernek az agrárium területén. A mezőgazdaságot érinti a legérzékenyebben a klímaváltozás, amelyhez vagy alkalmazkodunk, vagy a lemaradásunk más országokhoz képest még nagyobb lesz. Kérem a tisztelt országgyűlést, támogassa a kormány javaslatát.
1: A következő felszólaló Papp Zsolt, a Fidesz képviselőcsoportjának a vezérszónoka.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkárasszony! A TPER 303-as törvényjavaslat cím első ránézésre technikainak tűnik. Mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása. Itt viszont mindannyian tudjuk, hogy a paragrafusok mögött, illetve ügyviteli részletek mögött gazdák, családi gazdálkodók és ültetvények vannak. Mint ahogy elhangzott az expozéban, illetve Farkas képviselő hozzászólásában, valóban nagyon komoly fagykárral kellett szembenézni a szőlő-gyümölcsültetvény gazdálkodóinak. Több napon keresztül, több részletben nem volt ritka a mínusz 8, mínusz 9 Celsius fok, amely valóban az országos átlaga fél, az egyharmad vagy kétharmad, de egy-egy ültetvény esetében 90 vagy 100%-os károkozást okozott az idei fagy. Sőt, még akár a gabonákban is kimutatható fagykár tudott okozni. Ezért is elkerülhetetlen a kérdés, hogy beszéljünk arról a kárenyhítési rendszerről, amelynek előleg fizetését érinti ez a kérdés. Rögtön az elején szeretném tisztázni, leszögezni. Az ellenzék részéről nem az a célunk, hogy vitessük a kárenyhítési intézménynek a létjogosultságát, a fontosságát, pont ellenkezőleg. A fagykát szenvedett gyümölcstermelőknek, szőlős gazdáknak ültetvényt kell kezelni, permetezni kell, hitelt fizetni, munkabért adni, családot ertartani, a jövő évi termést megalapozni, és mindezt bevétel nélkül megoldani. A kárenyhítés jelöleg tehát helyes irány. De itt azt is el kell mondanunk, hogy a törvényjavaslat nem új, hanem lényegében törvényi szintre emelése a 197/2025-ös kormányrendeletnek, amely már a tavalyi tavaszi fagykárhoz kapcsolódóan biztosította az előleg fizetését. Hasonló módon, mint a mostani, viszont az a kormányrendelet megszűnt, és most Én azt gondolom, hogy közös örömünket tudjuk kifejezni kertészekkel, együtt, önökkel, hogy törvény erőbe lehet foglalni, hogy biztosított legyen az agrár kárenyhítésnek az előleg fizetése. Fontos, hogy ne csak a kárenyhítésről, ne csak a válságkezelésről, hanem a megelőzésről is tudjunk beszélni, illetve lehessen intézkedni. Az elmúlt időszakban mind a vidékfejlesztési program, mind a közös agrárpolitika keretéből számos intéz került meghirdetésre, amely arra vonatkozott, hogy kiváltsa a fagyérzékeny ültetvényeket, hogy az érintett gazdálkodóknak lehetőség teremtődjön gépek, eszközök, berendezések beszerzésére, amellyel hosszú távon képesek mérsékelni vagy elkerülni a fagykárnak a veszélyét. Fontos arról is beszélnünk, hogy az ország mezőgazdasága ma nem csak a fagykártól szenved. Az ország ma egyszerre küzd faggyal, aszállyal, jéggel, piaci nehézséggel, importnyomással, takarmányárakkal, likviditási nehézségekkel és állattartói veszteségekkel. Ma Magyarországon az aszály már nem rendkívüli esemény sajnos, hanem visszatérő szerkezeti válság. Nem arról van szó, hogy néha nem esik eső, arról van szó, hogy a magyar mezőgazdaság termelési feltételei alapjaiban változnak meg. A talaj vízkészlete kimerül, a kukorica, a napraforgó, a takarmánynövények termelési kilátásai romlanak, a gyepterületek kiégnek. Az állattartók takarmány bázisa bizonytalanná válik. És egyre több gazda kerül abba a helyzetbe, hogy nem tudja ősszel vagy következő tavasszal lesz-e miből újrakezdeni az évet. A tejágazat, a sertéságazat, a méhészágazat egyszerre van rendkívül nehéz helyzetben. A tejtermelők hónapok óta azt élik meg, hogy a nyers tej ára költségszint alá csúszik. Ha a felvásárlási ár nem fedezi az önköltséget, akkor minden egyes liter tej veszteséget termel. Ilyenkor azonnali likviditási segítségre, tisztességes piaci viszonyokra, erősebb feldolgozói és kereskedelmi kontrollra, valamint arra, hogy a magyar tej ne szoruljon ki a saját országának piacáról, polcairól. A sertéstartóknál ugyanez a helyzet. Ha az élő sertés ára meredeken esik, miközben az önköltség magas, akkor az ágazat nem alkalmazkodik, hanem veszteséget halmoz. Állategészségi kockázatok, a beruházások, a telepi kapacitások, a munkaerő nem megállítható egy kapcsoló gombbal, míg a válság elmúlik. Ha most nem segítünk, akkor később nem az ágazat mentéséről, hanem az ágazat újjáépítéséről kell majd beszélni. A méhészeti ágazat, amelyet sokszor hajlamosak vagyunk romantikus vidéki melléktevékenységként felemlíteni. Pedig a méhészet nem csak a mézről, hanem a beporzásról, a gyümölcstermesztésről, a biodiverzitásról és az élelmiszerbiztonságról szól. Az aszály miatt gyengébb nektárhordás, a felvásárlási árak bizonytalanok, az olcsó ázsiai import és a kétes eredetű mézkészítmények pedig lenyomják a piacot. Pedig a méhészeknek piacvédelem, eredetjelölés, ellenőrzés és célzott támogatásra van szükségük. Beszélnünk kell a gabonáról, hiszen most van a legintenzívebb időszaka a betakarításnak. Magyar gabonatermelők ma kettőszorításban vannak. Az egyik oldalon ott van az alacsony ár, az ingadozó termelői árak. A másik oldalon a magas termelői költségek, az input anyagok, a finanszírozási terhek, a szállítási és a tárolási nehézségek, illetve ahhoz társuló költségek. A magyar gabonatermelőknek kiszámítható piaci környezetre, tárolási és forgóeszköz hitelre vagy finanszírozásra, értékesítési biztonságra, átlátható importellenőrzésre és érdemi vízgazdálkodási segítségre van szükség. Tisztelt Országgyűlés, a magyar mezőgazdaság ma nem egyetlen problémával küzd. Nem lehet egy paragrafussal, egy előleggel, egyetlen rendeleti felhatalmazással megoldani mindazt, ami a magyar vidéken történik, de jó törvényjavaslattal sokat segíthet. Ezért mi azt mondjuk, hogy a cél helyes, a javaslat iránya támogatható. Számíthatnak a szavazatunkra. Számíthatnak a szavazatunkra a bajba jutott gyümölcs- és szőlőtermesztők. Nem fogunk olyan politikát folytatni, amely a gazdák jogos kárenyhítését akadályozná. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Államtitkár asszony, az agrárkárenyhítési rendszer felülvizsgálatára véleményem szerint szükség van. Kinyitni a kérdést, bevonni az ágazati szereplőket. Sokféle kérdést kell az adott problémára felvetni. Bővíthető a kárenyhítésben résztvevő köre. Tud-e segítséget nyújtani az állatoknak különböző járványos megbetegedései idején egy agrárkárenyhítési rendszer? És persze sok a pró és kontra. Vajon elbírja egy nehéz helyzetben lévő ágazat többletteherként megjelenő befizetési kötelezettségét? Vajon kiterjeszthető-e amikor látjuk, hogy olyan a takarmány bizonytalanság, amely veszélyezteti az állattartást, hogy a rétlegelőgyep, művelési ágú, kaszáló területek bevonhatók-e az agrárkárenyhítési rendszerbe. Államtitkár asszony is említette azt a több pillérből álló kockázatkezelési rendszert a krízisbiztosítástól, az agrárkárenyhítésen és a legfontosabb a mezőgazdasági biztosításon keresztül. Kinyitni a kapcsolatot, a kommunikációt, a jogszabályi feltételeket a biztosításon vagy biztosítókon keresztül, és megvizsgálni azt, hogy a természeti károkhoz kapcsolódóan valódi biztosítás hogyan lehet kötni, hogyan lehet az öngondoskodás irányában erősíteni az agráriumnak a védelmét. A gazdálkodóknak arra van szüksége, hogy ha fagykár van, akkor legyen előleg halszáj van, legyen gyors segítség. Ha összeomlik a tejár, ne zárjanak be a telepek. Ha veszteséges a sertéstartás, legyen beavatkozás. Ha bajban vannak a méhészek, védjük meg a magyar mézet. Ha bajban vannak a gabonatermelők, ne hagyjuk, hogy a költségei és az árak közé szorulva egyelő viseljék az ország élelmiszerbiztonsági kockázatát. Szükség van rendkívüli asszálycsomagra, vízmegtartásra, öntözésfejlesztésre, takarmánybiztonságra, gyors kárenyhítésre, tűzvédelmi és erdőgazdálkodási intézkedésekre. Az állattartó ágazatoknak célzott válságkezelés kell, a tejtermelőknek, sertéstartóknak, méhészeknek, likviditási segítségre, piacvédelemre, ellenőrzésre és kiszámítható döntésekre, támogatói döntésekre van szükségük. A gabonatermelők számára olyan eszközrendszert kell kialakítani, amely nem kényszeríti őket arra, hogy betakarításkor nyomottáron finanszírozási kényszerből árulják ki készleteiket. Tisztelt képviselőtársaim, a TEPER 303-as törvényjavaslat akkor lehet valóban hasznos, ha ez csak az első lépés a gazdák valós segítségére. Mi készen állunk támogatni minden olyan intézkedést, amely gyorsabbá, szélesebbé és kiszámíthatóbbá teszi a kárenyhítést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Most pedig Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, nem a népszerűség hajházás miatt. A mi általunk bevezetett jó rendszert még jobbá teszi, ezért támogatjuk. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként Újvári Szilvia jegyzőasszonynak adom meg a szót a Tisza párt képviseletében.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy első országgyűlési felszólalásom alkalmával mindenekelőtt köszönetet mondjak a választókerületem Tisza szigeteinek, a Devecseri, Noszlopi, Pápai és Zirci szigetek és annak a 300 önkéntesnek, akikkel vált-válnak vetve együtt dolgoztunk a rendszerváltásért. Köszönöm Veszprém megye 4-es választókerületének választóinak is, akik bizalmukkal lehetővé tették, hogy ma itt álljak és képviselhessem őket. A TEPER 303-as számú törvényjavaslat a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer egyik fontos hiányát kezeli, bevezeti a kárenyhítés jelöleg lehetőségét azoknál a termelőknél, akik legalább 1 hektár termőszőlő vagy gyümölcsültetvényen rendelkeznek, tagjai a kockázatközösségnek és igazolt tavaszi fagykárt szenvedtek. Egy fagykárt szenvedett ültetvényben a kiadások a kár után is futnak tovább, a növényvédelmet el kell végezni, a munkaerőt meg kell tartani, a következő évi termőalapot pedig védeni kell. A 2026-os tavasz pontosan megmutatta, miért is kell gyorsítani ezen a rendszeren. Május elején több térségben fagypont alá süllyedt a hőmérséklet helyenként súlyos károkat okozva szőlőben és gyümölcsösben is. A szőlőben ez különösen érzékeny időszak. A rügyfakadás, a friss hajtások, a fürtkezdevények károsodása közvetlen terméskiesést okoz, közben visszahat a tőke állapotára és a következő év lehetőségeire is. A gyümölcsösökben ugyanez igaz a virágzás és a kötődés időszakára. Veszprém vármegye, még vármegye szempontjából különösen fontos, hogy a Somló, a Balaton felvidék és a Bakonyai ültetvényei egyszerre vannak kitéve tavaszi fagynak, asszálynak, növényegészségügyi nyomásnak és birtok szerkezeti sérülékenységnek. A klímaváltozás agrárhatásait nem lehet kizárólag az éves átlaghőmérséklet emelkedésével leírni. Az enyhébb telek, a korábbi fakadás, az aszályos tavaszok, majd a hirtelen hidegbetörések együtt növelik a kockázatot. Ha a növény vízhiányos állapotban van, ha a talaj száraz, ha légköri aszály van, a fagykár mértéke is súlyosabb lehet. Talajerőgazdálkodási szempontból itt van egy mélyebb összefüggés is. A jó állapotú talaj víz- és hőtároló rendszerként működik. A humuszban szegényedő, szerkezetét vesztő, kiszáradó talaj gyengébben tartja meg a vizet, rosszabbul puffereli a hőmérsékleti szélsőségeket, és növeli a helyi klímakitettséget. Országos szinten szükség lesz a regeneratív talajhasználat elterjesztésére, a szerves anyag visszapótlásra, a talajélet helyreállítására, a vízmegtartó művelésre, a takarónövények szakszerű alkalmazására, a talajbolygatás csökkentésére és az ültetvényekben a helyhez igazított sorköztakarásra. A fagyvédelem rövid távon csak technológiai kérdés, hosszabb távon talajállapot, vízgazdálkodás és felelős agrárstratégia kérdése is. A mostani törvényjavaslat az azonnali pénzügyi segítség lehetőséget teremti meg. A valódi hatás azonban a végrehajtási rendeleten múlik majd. Három dolgot tartok fontosnak. Legyen gyors az elbírálás, az előleg akkor ér valamit, ha a károsodott ültetvény fenntartásához, a növényvédelemhez és a munkaerő megtartásához időben érkezik. Legyen egyszerű az eljárás, és legyen kiszámítható az előleg mértéke, hiszen a gazda csak akkor tud felelős döntést hozni, ha tudja, milyen nagyságrendű forrással számolhat. Kérem a tárcát, hogy az egy hektáros küszöb gyakorlati hatását is vizsgálja meg a szőlő- és gyümölcs termesztésben sokkal kisebb, intenzíven művelt családi ültetvény. A gazdák számára most gyors, érthető és végrehajtható szabályokra van szükség. Ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. És kérem önöket, hogy csütörtökön jöjjenek el mindenképp a cirkuszok éjszakájára. Nem a Sándor palotába, hanem csütörtökön több helyen is lesz cirkusz éjszakája. Köszönöm.
1: Szintén a további képviselői felszólalások keretében megadom a szót Ráki Zsoltnak, a Tisza képviselőjének.
7: Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm mindenkinek a kitartó figyelmet, aki eddig kitartott. Maximálisan támogatom a törvényjavaslatot. Nagyon is indokolt a kialakult helyzetben a gazdák megsegítése, a gazdálkodásuk folytatása érdekében. Ugyanakkor föl szeretném hívni a figyelmet a probléma gyökerére, hiszen ez csak tüneti kezelés, ez csak következmény. Orvosi használattal élve, hogyha valakinek magas vérnyomás miatt megfájdul a feje, akkor ha elmegy a patikába, nem biztos, hogy csak a fájdalomcsillapítók között kell keresgélnie, hanem végig kell menni, hogy mi a probléma gyökere. A kártalanítás az közpénz felhasználásával történik, és ugye szétporlasztja a kockázatot, de ezáltal maga a GDP agrár aránya nem nő. A torta az nem nő, csak a szeletek változnak. És ez egybevág Bóna Szabolcs miniszter úrnak a korábbi megszólalásaival is, hogy a gazdáknak aktívaknak kell lenni, proaktívaknak, hogy próbálják elkerülni a kárt. Tehát meg kell mindent nekik tenni, hogy lehet ezt mérsékelni. Én azt gondolom, hogy nem kell nekünk feltalálni a langyos vizet. Tehát régiókra bontva, talajtípusokra bontva specifikusan meg kell nézni, hogy az elmúlt 6 évben, amelyből 5 év aszályos volt, kik voltak azok, akik eredményesen tudtak gazdálkodni aszályos időszakban is. Az várható, hogy az aszály nem fog megszűnni. Tehát az nem kérdés, hogy mi lesz. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk védekezni ez ellen. És itt nem olyan tanulmányokra van szükség, amivel tele van a padlás, hogy íróasztal mellől gyakorlati haszon nélkül végezték el, hanem azokat a gyakorló gazdákat kell megkeresni, és véleményt kérni, és a metódusokat átvenni, akik már bizonyítottak. Ez nem atomfizika. És gyakorlatilag ezt a tudástárt, a falugazdász hálózattal kell eljutatni a gazdáknak. A falugazdász hálózat egy nagyon-nagyon értékes hálózat. Ők tudják edukálni a gazdákat, hiszen ismerik a térséget, ismerik a talajtípusokat, ismerik az adminisztrációt, az előírásokat, tehát azt gondolom, hogy be lehetne vetni őket az edukációba. Charles Darwin szavaival érve, nem a legnagyobb, nem a legerősebb, nem a leggyorsabb éli túl, hanem aki leggyorsabban tud alkalmazkodni a szüntelenül változó körülményekhez. Mert a körülmények azok állandóan változnak. Nézzünk körbe, és azt gondolom, hogy aszály elleni programokat kell kidolgozni, és ezeket átadni a gazdáknak. És utána a minisztérium pedig kidolgozhat egy olyan programot, amelyik ellenőrzi, támogatja, és hogyha valaki átveszi ezeket a good practice-eket, akkor különféle támogatást is ad nekik, hiszen ez közös érdek, hogy a tortát növeljük, a GDP-t növeljük. Ez lehet az első lépés a versenyképességünk megtételéhez. A második lépés nyilván a feldolgozottsági szint nagyságrendű növelése. És még van sok további lépés, de azt gondolom, hogy az majd egy másik alkalommal. Köszönöm a figyelmet.
1: Két perces hozzászólásra kért szót Kovács Petra Judit, a Tisza frakció képviselője, parancsoljon képviselő asszony.
8: Köszönöm, elnök úr, ígérem, egy perc lesz a kettő helyet. Ugye a fagykár után most már itt liheg a nyakunkon az aszály is. A klímaváltozás kopog az ajtónkon. A Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálat közleménye alapján 2023 és 2024 volt a két legmelegebb év globális szinten az 1850-ig visszanyúló mérések kezdete óta. 2024 januárja és júniusa között minden hónap melegebb volt, mint az adott hónap bármely korábbi évben mért átlaghőmérséklete. A 2016-17-es téli időszak óta egyetlen télen sem alakult ki tartós, összefüggő hótakaró vagy jelentős talajfagy, ezért a téli vízkészlet felhalmozódás folyamata is elmaradt. A hosszabbodó aszályos időszakok következtében a felszíni és a felszín alatti vízkészletek csökkenése leginkább a Tiszántúl területén, különösen a Nyírségbe, Hajdúháton, valamint a Berettyó és a Sebeskörös közötti térségben figyelhető meg, gyakorlatilag Nyíregyházától Gyuláig. A kedvezőtlen folyamatok jól mérhető és látható jelekben mutatkoznak meg, például kiszáradó vízfolyásokban és folyókban, a Sebeskörös eltűnt a román-magyar határ mellett, használhatatlanná váló talajvízkutakban, a fák csúcsszáradásában, idő előtti lombhullatásban, valamint a mélyebb rétegekig kiszáradó kemény talajokban. A klímaváltozás hatásai ugyanakkor új lehetőséget is teremtenek az ökológiai vízigények biztosítása és az öntözéses gazdálkodás tudatos fejlesztése terén. A víz egyre értékesebb természeti erőforrássá válik, fehér arany, Elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek, különösen a gyakori és tartós aszályok miatt. Köszönöm a figyelmet.
1: Szintén két perces felszólalásra adom meg a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz frakció képviselőjének.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Nem akartam már hozzászólni, de Újvári képviselő azt nagyon jó point mondott, hogy gondoltam, akkor még ezt a két percet kihasználom. Sorra mondták itt el önök, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Ehhez képest államtitkár azt mondja, hogy óriási felelőtlenséget követtek el a kormányváltás után, amikor nem tudtak megállapodni a Nemzeti Agrárkamarával a jégkármentesítő rendszernek a működtetéséről, és átállították azt a veszélyességi szintet, aminél bekapcsolták a talajgenerátorokat. Ha jól láttam, de kérem, hogy ha majd szót kérek, akkor nyugtasson meg, ha jól láttam, akkor néhány hét után korrigálták ezt a rossz intézkedést, de sajnos ebben a néhány hétben, amikor nem működtek úgy a generátorok, ahogy egyébként a korábbi években, 2018 vagy 2019 óta működtek, több milliárd forintos kárt okozott a jégverés, elsősorban Bács-Kiskun megyében, illetve Tolna és talán Baranya megye egy részén. Szóval, hogy megnyugodhatnak-e a gazdák, úgy fog-e működni a jégkár mérséklő rendszer, mint ahogy működött az Orbán kormány idején, ugyanazon a veszélyességi szinten kapcsolják majd be a generátorokat, mint korábban, vagy pedig tartani kell attól, hogy milliárdos károkat okozhat a jégverés a fagyhoz, meg az aszályhoz hasonlóan, mert nem tudnak megállapodni az agrárkamarával a finanszírozásról. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, kíván-e még szót kérni valaki? Jelentkezőt nem látok. Így az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra. Igen, dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonyi a szó.
2: Igen, a zárszót szeretném. Vagy ott még nem tartunk? De tartunk. Oké, akkor jó.
1: Ez már a zárszó.
2: Rendben, akkor egyetértünk. De tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, szeretném megköszönni a vita során elmondott hozzászólásokat, és külön örülök annak, hogy azonosan látjuk az agrárium kihívásait, és emellett mindannyian egyetértenek a tárcával abban, hogy a mezőgazdasági káreseményt elszenvedett gazdálkodók jövedelembiztonságát garantálni fontos és szükséges. Azért emlékeztetném Pap Zsolt képviselőtársamat, hogy a fagykár megelőző gépek támogatására kiírt pályázatot épp az önök kormányának agrárminisztériuma nem bírálta el. Németh Balázs felvetésére pedig annyit reagálnék, hogy tudomásunk szerint nem lettek átállítva ezek a gépek. Egyebekben pedig köszönöm a konstruktívan megfogalmazott jobbító szándékú javaslataikat a többi hozzászólóknak, és kérem, hogy a törvényjavaslat további tárgyalása is ugyanebben a szellemben folytatódjon, és támogassák a javaslatot a zárószavazáskor is. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt ház! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most, tisztelt országgyűlés, most napirend utáni felszólalás következik, amelyre jelentkezett Csatári Ernő, a Tisza képviselője, a Balatont nem megvenni kell címmel. Képviselő úr,
10: ígérem, rövid leszek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Ha meg akarják érteni, mi történt az elmúlt években a Balatonnal, elég egyetlen történetet elmesélnem. Néhány hónappal ezelőtt Balaton szemesen is végigjártam gyalog a település utcáit. Bekopogtam az emberekhez, beszélgettünk, mert el akarták adni a település focipályáját. Sokan azt mondták, ezen már nem lehet változtatni. Én azonban hittem abban, hogy ha az emberek összefognak, annak ereje van. Aláírásokat gyűjtöttünk, kiálltunk a közösségünkért. És mi lett az eredménye? A focipályát nem adták el. Ez nem az én sikerem. Ez annak a bizonyítéka, hogyha meghallgatjuk az embereket, ha együtt cselekszünk, akkor a közösség képes megvédeni az értékeit. És tudják, mi a legnagyobb tanulság? A Balatont is csak akkor tudjuk megvédeni, ha végre az ott élő emberek hangja lesz a leghangosabb. Tisztelt ház! A Balaton számomra nem egy pont a térképen. Ott élek. 16 éven keresztül dolgoztam a turizmusban, 8 évet ebből szállodaigazgatóként. Ismerem a balatoni vállalkozók mindennapjait. Tudom, milyen érzés minden vendégért megdolgozni. Tudom, milyen érzés saját erőből fejleszteni. És tudom azt is, milyen érzés, amikor a szabályok nem mindenkire ugyanúgy vonatkoztak. A Balaton térségben a turizmus nem csupán megélhetés, hanem generációkon átívelő családi örökség. Számos szálláshelyet a szülők gyermekeiknek adnak tovább, akik velük együtt dolgozva biztosítják a vállalkozások folytonosságát és a Balaton vendégszeretetének jövőjét. Eközben más beruházások milliárdos, vissza nem térítendő támogatásokhoz és kedvezményes állami hitelekhez jutottak. Hadd mondjak egy példát. Siófokon épült egy luxus szálloda, több is épült. A sajtóban megjelent információk szerint a beruházás Rogán Antal korábbi kabinetfőnökéhez köthető. Ez a beruházás 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást és 1,2 milliárd forint kedvezményes hitelt kapott. Kérdezem önöket, hogyan versenyezzen ezzel egy családi szálloda? Hogyan versenyezzen az a vállalkozó, aki a piaci hitelből fejleszt, minden vendégért keményen dolgozik, és minden forintért keményen megküzd? Ez torzította a piacot. Ez kiszorította a tisztességes balatoni vállalkozásokat. A Balatonon túl sokáig nem azok kerültek előnybe, akik a legjobban dolgoztak, hanem azok, akik a legközelebb álltak a hatalomhoz. Ennek az árát végül a becsületesen dolgozó vállalkozók és maga a Balaton fizette meg. Van azonban egy még nagyobb probléma. Önök évek óta a vendégszámokkal dicsekedtek, csak hogy a turizmus sikerét nem kizárólag az mutatja meg, hányan érkeznek, hanem az is, hogy mennyi időt töltenek nálunk. Kedves Vitályos Eszter nincs itt. A KSH adatai szerint nőtt a vendégészakák száma, ugyanakkor csökkent az átlagos tartózkodási idő. Ez tény. A vendégek egyre rövidebb időre érkeznek. Lassan már hétvégi turizmusról beszélünk. Pénteken megérkeznek, szombaton strandolnak, vasárnap pedig hazautaznak. Hétfőtől csütörtökig pedig sok helyen üres szobák, üres teraszok és üres éttermek várják a vendégeket. A szakmában sokáig azt mondtuk, hogy a Balatonnak legalább 60 igazán erős napra van szüksége ahhoz, hogy egy vállalkozás biztonsággal működjön. Ma egyre több vállalkozó mondja azt, ha ez így folytatódik, lassan 30 ilyen nap marad. Ezért valódi egész éves balatoni turizmusra van szükség. Olyan Balatonra, ahol tavasszal, ősszel és télen is van élet. Ahol programok vannak, ahol konferenciák vannak, ahol sportesemények vannak, ahol kulturális rendezvények vannak, ahol a vállalkozások 8-10 hónapra legalább tudnak tervezni. Ehhez stratégiára van szükség. Ehhez együttműködésre van szükség, ehhez jövőképre van szükség. Szlogenekből még egyetlen vendég sem maradt tovább a Balatonnál. Tisztelt ház! A Balaton nem csupán Magyarország legnagyobb tava. A Balaton gyerekkori emlék, családi nyaralás, horgászat, naplemente a mólón. Ez a mi közös örökségünk. A következő hetekben a Tisza frakció elé egy átfogó balatoni javaslatcsomagot terjesztek. Célunk a szabad partszakaszok védelme, a tisztességes verseny helyreállítása, valamint egy valódi 4 évszakos Balaton megteremtése. Balatoni emberként hiszem, hogy a Balatont nem a szüleinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől kaptuk kölcsön. Rajtunk múlik, milyen állapotban adjuk tovább. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kívánok mindenkinek jó pihenést!
1: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm munkájukat, az ülést bezárom, jó éjszakát kívánok!